0: a felelős szerkesztő Babuch Krista. Sebestyén Áron Artisius és Fonogram díjas zeneszerző, zenei producer és jazz zongorista volt a Kalendárium stúdió vendége. Hallgassuk meg Süveges Gergő vele készült interjúját.
1: Új utcazenei fesztivált és versenyt indít Budapest. Ön az egyik társszervező, Budapest Play utcazenei fesztivál. Igen. Miért volt erre szükség?
2: Ez egy régóta dédelgetett álmunk megvalósulása, ugyanis 2024-ben két zenész kollégámmal, Revicki Balázsa és Hangácsi Mártonnal elindítottuk a Budai utcazene fesztivált a Fény utcai piacon. Ennek nagy sikere volt, viszont azért nem egy budapesti fesztiválról beszélünk. És nekünk volt egy együttműködésünk a Sziget Fesztivállal, hogy a nyerteseink ott fellépés lehetőséget kapnak. És idén a főváros megkereste a Sziget Fesztivált, hogy szeretnének egy budapesti méretű utcazene fesztivált, ahol a fellépő lehetne a Szigeten.
1: Mire a szigetesek mondták, hogy van nekünk már egy ilyenünk, csak ők a Fény utcai piacon.
2: Pontosan. Tehát ők annyira kedvesek voltak, hogy összekötöttek minket a fővárossal. Volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés, és kiderült, hogy a főváros nagyon örülne, hogyha ezt a hagyományt kiterjesztenénk, a szervezés által összegyűjtött tapasztalatokat, mert itt azért van felmerülő probléma. Meg zenészek, stb. De alapvetően a főváros nagyon nyitott volt, és ez a beszélgetés nagyon jól alakult, ezért gyakorlatilag pár nap alatt meg tudtuk tárgyalni a részleteket. A Sziget abszolút beszállt támogatóként, ezen kívül a Budapest Park is bejelentkezett, mert neki ők is idén indítanak milyen egybeesések egy utcazene pontot a Budapest Park előtt. Ugye még várakoznak az emberek a koncert előtt, kapjanak egy kis magyar zenét alulról építkező előadókból, úgyhogy velük is nagyon jó kapcsolat alakult ki, és gyakorlatilag a fődíjasaink kapnak lehetőséget a két színpadon való bemutatkozásra.
1: Van olyan, hogy utcazenész típus? Ez egy kaszt?
2: Van, igen.
1: Mi jellemző rá?
2: Többféle utcazenész van. Van az utcazenész, akinek identitás az utcazene, tehát hogy ő ott keresi a pénzét, ott szeret találkozni a közönség, ez egy nagyon érdekes állapot, mert az utcazene az nem hasonlítható nagyon semmilyen más előadó művészethez, mert az ember ott van egy szálgitárral, vagy egy hangszerrel, és előtte áll a közönség konkrétan, és az érdekes,
1: hogy... között a tok nyitva.
2: Igen, hát az is fontos, igen. De nagyon sok világsztár egyébként sokat beszél a kezdeti éveiről, Ed Sheeran is például, ugye az angol száz kultúrában az utcazene ez abszolút része a zenei kultúrának, hogy ott indultak az első benyomásai, hogy írt egy saját dalt, megmutatta a közönségnek, és megálltak, tapsoltak, adtak neki egy kis pénzt, és ez egy zenésznek a minden, amikor látja, hogy milyen hatása van a közönségre, sokszor egy ilyen nagyobb helyszínen már nem annyira jön le.
1: Szóval ez az egyik típus, akinek ez az identitása. Igen. És van másik típus is?
2: Hát vannak az instrumentalisták, akik mondjuk zeneakadémiára járnak, vagy valamilyen hangszeren jól játszanak, és kimennek, és akkor ők a zenei karrierjük mellett egyébként utcazenésből mondjuk kipótolják az albérletre szánt összeget.
1: De akkor ez inkább anyagi megfontolásból
2: szerintem
1: történik.
2: Igen. És akkor van sok olyan jelentkező szerintem majd itt a fesztiválon is, akik most fognak először utcazenélni, tehát ez egy ilyen belekóstolnak ebbe az egészbe. Úgyhogy sokféle zenészt
1: állunk. Másképpen kell utcazenélni, mint máshol zenélni?
2: Én azt gondolom, hogy igen, mivel korlátozottak a technikai lehetőségek, tehát nem áll mögötted a zenekar, az egy nagy biztonságot ad, hogy ott van a dobos, basszusgitáros, az énekes.
1: Hát itt
2: csak te vagy egyedül, vagy esetleg ketten vagytok, mert itt ugye maximum két fővel lehet jelentkezni, és hát azért viszontagságos tud sokszor lenni ez.
1: Hogy zajlik ez a bizonyos fesztivál válogatás, ki mehet, ki nem mehet, szóval mi alapján történik?
2: Igen, most már a jelentkezési időszakban vagyunk, július 17-ig lehet jelentkezni az utcazenészeknek.
1: Budapestplay.hu
2: Budapestplay.hu, ott fejlesztettünk erre egy hipergyorsan egy jelentkezési formot, tehát csak ki kell tölteni, mindent meg lehet adni, különböző kérdéseink vannak, és aztán aki a jelentkezők közül bekerül, azt egy szakmai bizottság, azt a mi szakmai felügyeletünk alatt választjuk ki a zsűrivel együtt. Ez azért van, mert hogyha jelentkezik 500 ember, azért az ennyi embernek nem tudunk lehetőséget adni, tehát körülbelül 70 ember fog bejutni ebbe a fesztivál line-up-ba. Ez is elég sok szerintem.
1: És aztán velük mi történik?
2: Ők be lesznek osztva különböző utcazenepontokra. Szerte a városban 10 pontot jelöltünk ki a fővárossal együtt, amik különböző ilyen központi helyeken, Deák Ferenc tér, Margit sziget, Fény utcai piac, és vannak külső kerületekben is, hogy azért legyen ott is zene. Nagyvárad tér, Ösvezér tér, Allé környéke, tehát hogy lefedjük a várost.
1: És mennyi időt kap egy muzsikus?
2: Ez most attól is függ, hogy mennyien fognak jelentkezni, viszont a tervek szerint ilyen 1-1,5 óra lesz az, amit egy muzsikus tud zenélni, viszont azt kérjük tőle, hogy kétszer is zenéljen, mert hogyha egy belvárosi pontot kap, amellé kap majd egy külvárosit is, hogy legyen meg az esély egyenlőség.
1: Jó, tehát nagyjából 70-en kapnak másfél-másfél órát, vagy kétszer másfél órát, igen. És aztán?
2: És aztán augusztus 8-án van az összesítése, ez pontozással történik a szavazás.
1: A zsűri járja végig ezeket a pontokat?
2: Igen, és pont azért is fontos, hogy kétszer játszanak, mert a zsűri úgy tud mindenkit megnézni. És ezen kívül van egy közönségdíjunk, minden helyszínnek lesz egy QR kódja, és aki ott van, az ráirányítja a telefonját, és már szavazhat is arra az előadóra, aki tetszik neki, és akkor a közönségdíjas is ki lesz hirdetve, ő is lehetőséget kap a szigeten.
1: Hányan kapnak lehetőséget a szigeten?
2: Összesen ugye színpadi körülmények között egy valaki fog, aki a fődíjasunk, aki a szakmai fődíjas, ezen kívül lesznek utcazenész pontok a szigeten szintén, és ott a tervek szerint egy ilyen 10-15 előadót szeretnénk kivinni, akik egész héten majd járják a szigetet, és zenélnek a közönségnek.
1: Szóval a jelentkezés már zajlik, mikor fog az első muzsikus az első ponton a húrokba csapni?
2: A fesztivál július 30-án kezdődik, július 30, 31 és augusztus 1 az első hétvégénk, és akkor van még egy hétvégénk, az pedig augusztus 6-7-8. Tehát kétszer három nap lesz a fesztivál.
1: Tehát érdemes akkor járni Budapestnek a utcáit, meg tereit, és akkor nyilván ezek a pontok is a budapestplay.hu oldalon megtalálhatók lesznek. Hát nagyon izgalmas, kíváncsi vagyok, hogy milyen zenészek és milyen muzsikával állnak elő.
2: Szerintem lesznek meglepetések.
1: Viszont amiről még mindenképp érdemes lenne beszélnünk, hogy a Madács Musical pályázat zárult le nem olyan nagyon régen, amelyen az önök műve, Szabó Mátéval írt műve, a Leonardo, a Renaissance Genius fődíjat kapott.
2: Igen. Igen. Ez egy hát közel egy éve tartó verseny. Annyit pontosítanék, hogy a darabot azt én írtam, tehát a szöveget is, meg a zenét is, és Mátét, meg Csörögi Márkot egyébként, aki egy koreográfus, azért kértem föl, hogy a színházi körülményeket, tapasztalatokat be tudjuk építeni már a színpadraállításkor.
1: Tehát, hogy nem maradjon koncert, hanem legyen ez egy színpadi.
2: Hát meg azért általában úgy van, hogy egy műzikelt is több évig még belenyúlnak, dramaturgon, színházi szakemberek nyúlnak bele. Én nekem ez a második szövegkönyvem, tehát azért íróként egy frissnek mondható életútán mögöttem.
1: Ez nem rossz, a fődíj így másodikként.
2: És hát Mátéktól olyan segítséget kaptam, hogy gördülékén ebbek lennek a szövegek, stb. Tehát, hogy ilyesmi. Ebben egyébként Posta Viktor is nagyon segített, őt a Madács Színház delegálta egyébként a verseny közben, ő lett a rendezője ennek a darabnak.
1: Egy picit meséljen erről a musicalről, Leonardo nyilván kimeríthetetlen az ő zsenialitása, milyen irányból közelít hozzá?
2: Én szerettem volna egy olyan izgalmas, hát ilyen európai történelmi musicalt, ami tényleg bármelyik helyen megállja a helyét a világon. És ugye a Tesla musical után azt kerestem, hogy ki az, aki olyan történelmi személyiség, akiben van izgalom, rejtély, misztikum, és Leonardo da Vinci az, akiről elég sok, ugye a Da Vinci kód is feldolgozta az ő különböző titkos társaságokban lévő szerepét, rengeteg találmánya, mai napig nem tudjuk, hogy ezeket hogy hozta létre, miből, honnan inspirálódott, és én erre próbálok adni egy kalandos választ. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen Sherlock Holmes filmet, van egy nagy rejtély, ami Leonardo is belekeveredik, és aztán ő jön rá a rejtélyre.
1: Hogyha a Madách Színházban bemutatják ezt a musicalt, akkor utána lehet látni, hogy mi lehet a kifutása a darabnak?
2: Én azt gondolom, hogyha a Madácsban jól sikerül ez a dolog, már pedig ugye csináltunk egy 30 perces verziót, mert azt be is mutattuk,
1: ez a pályázathoz volt szükséges,
2: a pályázat. Igen. Na, akkor ott 4 művet mutattak be a szerzők, és ott elég nagy hatásúra sikeredett, tehát nagyon megható volt, többen könnyen szemmel jöttek, úgyhogy én azt gondolom, hogy van hatása egyébként a darabnak, zeneileg is, meg történetnek is, úgyhogy nem, ez egy sikeres dolog lehet.
1: No, hát akkor drukkolunk. Drukkolunk egyrészt a Budapest Play utcazenei fesztiválnak, másrészt pedig a Leonardo a Renaissance Genius című musicalnek, és ez csak kettő volt Sebestyén Áron nagyon szerte ágazó munkásságából. Előbb-utóbb a többire is sort kerítünk. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Süveges Gergő interjúját hallottuk Sebestyén Áron zeneszerzővel. Most pedig szóljon az emlegetett Nikola Tesla Végtelen Energia című musicalből egy részlet, amelynek zenéjét tehát szintén Sebestyén Áron szerezte. Ez az előadás egyébként ismét látható lesz július 24-én pénteken az Egri Szabadtéri Várszínházban este 8:30-tól.

0: a mámor ébred.
1: Két új mesejáték, egy legendás karácsonyi történet, Molière egyik klasszikusa és a nyáron szabadtéren bemutatott Wonderland című musical kőszínházi változata. Ezekkel az új bemutatókkal várja a közönséget a Fővárosi Magyar Színház a következő évadban. Nagy Viktor igazgatót, Kovács Bernadett kérdezte.
2: A következő évadban olyanok lesznek, amik egy kicsit egyrészt a gyerekközönséget célozzák meg.
3: Tehát még jobban, mert eddig is jobban. Azért ez volt eddig a profilja a színháznak.
2: Igen, de most a felnőtteknek szóló két előadás, amit a Fedáksár és az Addikt, ilyen típusú darab most nem lesz. Viszont lesz a stúdióban a 8-kor a Bárkán című nagyszerű darab, Balogh Benyámin egyetemi hallgató rendezésével, aki az én növendékem, vagy az égigérő fője, Janikovszky Évának a kultikus darabja, amit szintén egy növendék, Pásztor Csilla fog rendezni, aki szintén egyetemi hallgató, szintén az én tanítványom. Tehát ez kifejezetten gyerek és fiatal közönségnek szól.
3: Fiataloktól, és talán ezt hangsúlyozzuk egy felkiáltó jellel, hogy jöhetnek alkotni is a fiatalok.
2: Így van. Aztán én már többször rendeztem egy olyan darabot, ami mindenhol siker volt. Magyarországon, Németországban, és ez az Isten pénze, ami a Karácsonyi Ének című Dickens novellából íródott. Én rendeztem a Madásban annak idején az ős bemutatóját Huszti Péterrel a főszerepbe, és ezt most ide szeretném hozni egy új, teljesen új koncepcióba, egy új rendezésbe, nagy színpadra. Ez megint egy olyan időtlen mestermű a világirodalomnak, amit érdemes a fiataloknak a felnőtt. Ez egy családi színház, 10 éves kortól 100 éves korig élvezhető.
3: Nagyjából karácsony összbemutat, inkább karácsony.
2: Közvetlenül ilyen december elején. Aztán lesz még egy mesejáték, a Bűvös Erdő, ez a címe, amit Anger Zsolt rendez. Ez egy ilyen, egy orosz-szovjet író művéből született, és ez egy átirata egy világirodalomban is ismert történet, ahol egy kislányt elküldenek szilveszterkor az erdőbe, hogy szedjen valami mesébe epret, kell neki szedni valami mesébe virágot, de hát nyilván egy havas erdőben ezt nem lehet, de segítségre sietnek az évszakuk, akik megmentik a helyzetét, és valóban sikerül neki ennek a kisárva lánynak megcsinálni a lehetetlent, egy lehetetlen küldetést. Tehát ez is egy nagyon fontos darabunk, kifejezetten gyerekközönségnek szól. És még az évad végén szeretnénk bemutatni a Molière Tartuffe című remek művét, hiszen van egy olyan sorozatunk, ami kifejezetten középiskolásoknak szól, akiknek kötelező olvasmány a Hamlet, vagy a Rómeó és Júlia, és ők nagyon szeretik ezeket az előadásokat, nagyon népszerűek ezek az előadások, úgyhogy a Tartuffe-t, mint klasszikust szeretnénk bemutatni valamikor tavasszal.
3: Ami lehet, hogy az utolsó bemutató lesz. Mi lesz az első? Tehát a közönség mi az, amire leghamarabb válthatja egyet?
2: Hát, ami a leghamarabb elérhető lesz, ez a Wonderland, ami a Whitehorn, a világhírű zeneszerző, musical szerzőnek a műve, és a Csodaországban című a regény alapján írt, teljesen mai kontextusba helyezett történet. De a csodavilág az benne van. Nem árulom el se a sztorit, nem akarom elmondani, a történetet magát, amit egyébként mindenki ismer nagyjából, szereplők, a kalapos, a kördáma, a nyúl, a hernyó, a macska, ezek változatlanul benne vannak, csak egy egészen más megközelítésben. Fantasztikus zene, fantasztikus, nagyon-nagyon tehetséges, kvalitásos énekes színészek közreműködésével, élőzenekarral.
3: Aminek a premierje Margit-szigeten lesz nyáron, és aztán jön ide a Kőszínházba önökhöz.
2: Így van. Margit-szigeten ezt játszik július 31 és augusztus 1, és utána egy 2-3 hetes próbaidőszak után bekerül a színházba. Most tartottunk épp egy főpróbát, ami hát lement sok hibával, de lényegében ugye még amikor majd ide fog kerülni, akkor lesz 3 hetünk a szigeten, ez már tökéletesen működőképes.
1: A Fővárosi Magyar Színház új évadáról szólt az iménti beszélgetés. A Wonderland című musicalt tehát már nyáron, július 31-én és augusztus 1-én bemutatják a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Azután ősztől a Kőszínházban is látható lesz, ennek zenéjét halljuk most.

0: Július 5-től, vasárnaptól ismét elindulnak a hagyományos nyári koncertek a Tihanyi Bencés apátságban. Most hétvégén egy különleges gyermekkórus nyitja meg az évadot, emellett lesz orgonamuzsika, éneklő ügyvédek, részfúvósok és klasszaparton program is. A Filharmónia által korábban szervezett népszerű rendezvényeket júliusban nagyrészt hétvégén tartják meg. Felszegi Csaba interjúja.
1: A Tihanyi Bencés apátság koncertjeinek sorában júliusban először egy kiváló gyermekkórust hallhatunk július 5-én vasárnap este, ez pedig a Szent Nikolász, azaz a Szent Miklós templom és iskola Franciaországban működteti ezt a gyermekkart.
2: Kővári Péter, a Tihanyi apátság zenei igazgatója.
1: És ők érkeznek ide Kolmárból, és egy órás programot adnak a esti vasárnapi szentmise után, mely 20:30-kor kezdődik.
2: Angyali hangok, ez a címe, hogy a gyermekhangok.
1: Igen, így van, nem véletlenül kapta ezt a címet, nyilván az előadókra is utalva ezzel, de ugyanúgy a repertoárra is utalva, mert egy nagyon szép változatos műsort hallhatunk tőlük, mely tulajdonképpen reprezentálja az angyalok énekét.
2: Ezek hétvégén vannak egyébként júliusban?
1: Igen, júliusban hétvégéhez kapcsolódnak ezek a programok, tehát főként szombaton vagy vasárnap este, aztán van olyan hétvége is, amikor mindhárom napon hangversenyt hallhatunk majd. Így ugye július 12-én vasárnap este 20:30-kor Willem Harold Bog holland orgona művész urat látjuk vendégül itt az apátság falai között a csodálatos koncert orgonán. Az ő programjának címe a korálldíszítés művészete. Különlegességet hallhatunk tőle jól ismert zeneművek mellett. Nagyon érdekes keresztmetszetet francia, angol, német és holland zeneszerzőktől, illetve saját művét is be fogja mutatni a Tihanyi Bencés apátságban.
2: Aztán mit emeljünk ki július közepén, vagy inkább végén?
1: Július közepén a Klasszaparton zenei fesztivált látjuk itt vendégül három hangversennyel.
2: Érdi Tamással.
1: Így van, igen. Ő maga is fog ezen majd játszani. Tehát július 17-től 19-ig péntek, szombat, vasárnap este a Klasszaparton zenei fesztivált nagyon izgalmas, változatos programmal készülnek. És akkor utána egy rendhagyó koncert lesz, már a napot tekintve rendhagyó. Ugye itt az Anna Bál miatt oda szoktunk arra figyelni, hogy ne szervezzünk keresztbe, és amikor az Anna Bálban, illetve az ahhoz kapcsolódó programok, akkor nem tartunk itt Tihanyban hangversenyt, hanem általában utána. Így július 27-én hétfőn este 7 órakor lesz egy hangverseny, egy visszajáró kórust hallhatunk, Alleluja címmel a Singing Lawyers Budapest együttes, éneklő ügyvédek Budapestről. Ennek az együttesnek a művészeti vezetője Molitor Éva. Tavaly évben is nagy sikerű teltházas koncertet adtak nyáron az apátság falai között. Ők egyébként itt kórustábort is tartanak, és annak részeként adják ezt a színvonalas hangversenyt.
2: Mindig megkérdezem, hogy az apátságnak a csendjét nem zavarják ezek a koncertek? Tehát hogy lehet összehangolni ezt a két nagyon messzi területet? Hát turizmust és az apátságnak a meghitt áhítatát.
1: Hát talán a koncertek azok, amik a turizmusban a legkevésbé szólnak ebben a nyugalomba bele, mert azért a felcsendülő repertoár nagy része. Talán a koncertek azok, melyek a legjobban harmonizálnak a liturgikus spirituális térrel, azért is, mert az egyház zenei művek mellett azért olyan spirituális tölthető zeneműveket hallhatunk a templomban, melyek abszolút passzolnak lelkiségükben is az apátság falai közé. Nagyon sokszor hallom vissza világhírű előadó művészektől is, hogy amikor itt játszanak az apátság falai között, itt muzsikálnak, valami különleges ihletettséget élnek át, és ez a közönség sora is gyakran a tudtunkra adják, akár utólagos jelzéssel, vagy akik visszajáró vendégek. Én magam is tapasztalom ezt, de rám mondhatják azt, hogy elfogult vagyok. Ugye olyan átimádkozott lelkisége, töltete van az apátság falainak, illetve magának a templomnak ez a spirituális hangulata, mely nyilván minden templomban megvan, de vannak, azt gondolom, olyan kiemelt helyek, ahol ez még különösen koncentrálódik. Ennek energetikai és spirituális okai vannak, én azt gondolom.
0: Július 5-én ismét elindulnak tehát a nyári koncertek a Tihanyi Bencés apátságban. A beszélgetésben is említett Klasszaparton fesztivál keretében pedig Érdi Tamás Liszt Ferenc Díaz zongora művész évről évre neves zenészeket invitál a Balaton partjára. Az egy hónapon át tartó fesztivál ma kezdődik Balaton akaratján a Rákóczi Parkban, Érdi Tamás koncertjével este 7 órakor.
3: Kalendárium. Műsorvezető Nánási Anikó.
0: Holnap kezdődik a De Nagy Világ Fesztivál Szigetmonostoron. A Szentendrei Sziget egyik különleges összművészeti eseményén 3 napon keresztül koncertekkel, táncházzal, színházi és gyermekprogramokkal készülnek. A részletes programot a denagyvilág.hu oldalon találják. Most hallgassuk a címbali band játékát, ugyanis ez a zenekar is fellép a fesztiválon.

Több év szünet után idén újra lesz Strauss Est Egerben a kis dobótéren július 5-én este 7 órától. Az Egri Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertjén Szendi Szilvia és Peller Károly operaénekesek lépnek fel, Strauss zeneművei pedig az Egri Szimfonikus Zenekar közreműködésével szólalnak meg, Szabó Sipos Máté vezényletével. Vele beszélgetett Pilisi Csenge.

0: volt egy szünet pár év, de tavaly ismét volt Strauss-es, tehát folytatjuk ismét a Kisdobó téren, a szokásos melódiákkal, ugye azért a központban Johann Strauss és a Strauss család muzsikája, de természetesen az operett, illetve hát az egyéb szimfonikus táncok világa is belekeveredik ebbe a műsorba. Idén Szendi Szilvia, Peller Károly lesz a vendégünk, akik hát ugye talán az egyik legismertebb párosa az operett világból, és hát nem a csemegékre helyezzük a hangsúlyt, hanem a nagy slágerekre, úgyhogy mindenki ismert dallamokat fog hallani, és azt gondolom, hogy remélem az idő is kedvez majd, és valóban egy felüdítő vasárnap este lesz ez a Kisdobó téren.
1: Mindig új nevekkel, új művészekkel játszik együtt a zenekar. Az ad egy más hangulatot ad ennek a koncertnek?
0: Mindig más, próbáljuk azért mindig változtatni a szólistákat, élnek rengeteg emberrel dolgoztunk együtt, és ha vannak is visszatérő arcok, megpróbálunk azért mindig újakat bemutatni, fiatalokat is, hát most éppen fordítva, most megpróbáljuk a régi kedvenceiket visszahívni, de hát mindig más énekessel dolgozni, másfajta módon nyúlnak a darabokhoz, mi is próbáljuk a műsort azért úgy alakítani az ő repertoárjukhoz, hát most is éppen az volt, hogy visszadobtam a labdát, és megkérdeztem, hogy mi az, amit ők szeretnének énekelni, és akkor ahhoz igazítom én a többi zenekari számot is, úgyhogy ez mindig egy ilyen játék.
1: És a zenekar szívesen játszik egyébként Strauss-t? Tehát ezek a nagy slágerek, ahogy említette, ezek könnyen játszhatók?
0: Nem könnyen játszhatóak, tehát azt gondoljuk, hogy a Strauss zene az könnyű zene, nem, hát ez nagyon míves és nagyon finom hangzásokat igényel, egy jó Strauss keringő vagy bármilyen polka, ugyanaz egy szórakoztató zene, de a magasabb nívóból, hát azért tudjuk, hogy abban az időben nagy verseny folyt, hogy kiírja a legjobb keringőket, tehát azért ott a Strauss család is keményen, sőt egymással versengve írták a jobbnál jobb zenéket, tehát ki tudott ebben hangszerelni, még finomabban, még izgalmasabb árnyalatokat létrehozni, úgyhogy egyáltalán nem a könnyed megoldás felé vitte ezt a műfajt, hanem pontosan a disziplináltabb, kifinomultabb irányba, ami hát nagyon jót tett ennek a műfajnak. Déli rózsák keringő, vagy a reggeli lapok, vagy a, hát most a Kék Duna, mint Radasszám, nem is mondom, de hát lesz benne Szupé is, ugye most is játszottunk Szép Galatea nyitány, tehát egy kicsit a környező szerzők is megszólalnak, és hát persze a Csárdás királynő dallamai, tehát nem fogom most felsorolni az összeset.
1: De ezek elmaradhatatlanok egy ilyen Strauss esten.
0: Megpróbálunk megemlékezni azért olyan szerzőkről is, vagy olyan művekről is, amik például most 100 évesek, ez éppen nem Strauss. Hogyha slágerekről van szó, akkor természetesen olyan 100 éves slágereket is eljátszanánk, amik most ünneplik születésnapjukat, például Kodály Zoltán, Hári János, ami 100 év lett bemutatva, és hát mondjuk az Intermezzo bőven belefér egy ilyen vidám nyári muzsikálásba.
2: Az Egri Szimfonikus Zenekar játékával köszönök el. Július 5-én vasárnap este 7 órától is hallhatják őket a Strauss esten az Egri Kisdobó téren. Ezzel a kalendárium végére értünk. A hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Kovács Bernadett volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8. Felfedező a tudomány világáról.
1: Kaliforniából, ahol ugye reggel 5-kor kellett fölkelni, egészen Tajvanig, ahol ez éjfél után volt, élőadásban nézték ezt a diplomavédést, mert ezek a kiváló egyetemek ezen gondolkoznak, hogy ilyen szélesen interdisziplinális projekteket hogy lehet végigvinni. Ez mintaként szolgálhat.
2: Egy bonyolult matematikai feladat megoldásaként indult, és különleges építészeti koncepció lett belőle.
3: Itt a beteg nem tud passzív szereplő lenni. Itt, ha ő nem vesz részt a munkába, ha kedvetlen, depressziós, akkor tulajdonképpen a saját maga helyzetét rontja ezzel. Nagyon sok eszközt próbálunk arra felhasználni, hogy kilendítsük őt ebből a holtpontból, és ha ez megvan, akkor egy egészen másfajta, de azért szintén nagyon szép világot föl tud magának építeni.
2: Új élet kerekesszékben. Sok egyéb mellett kertterápiával is megpróbálják segíteni. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Zilai Helgával azonnal kezdünk. Tartsanak velünk!

0: kockák átalakítása olyan testekké, amelyeknek nincsenek csúcsai. Matematika, amely leírja, hogy ez hányféleképpen lehetséges. Csúcs nélküli kiskockákból összeállított csúcs nélküli nagykocka, barangolás, virtuális valóság szemüveggel Utah-állam Mühli Point sziklafalának ilyen testekből tervezett kilátójában. A matematikától a virtuális valóságon keresztül egy új építészeti koncepcióig utazhattam, amikor két héttel ezelőtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karán végignézhettem Kocsis Kinga diplomavédését. És hogy ez nem akármilyen védés volt, azt nem csak az jelzi, hogy Kocsis Kinga az egyetem történetében másodikként kitüntetéses kiválósági diplomát szerzett, hanem az is, hogy kaliforniai, New Yorki, oxfordi és tajvani professzorok is élőben követték az eseményt a világhálón. A diplomamunka címe egyszerű volt. Lágy kocka. Elkészítéséhez az ötletet az úgynevezett lágycellák adták, amelyekről önök is hallhattak korábbi műsorainkban. Hallhattak akkor, amikor felfedezték, és a matematikai formák egy új osztályaként leírták őket. De hallhattak akkor is, amikor a nemzetközi űrállomáson Kapu Tibor kísérletében csodás látvány formájában öltött a szószoros értelmében lágycellaként testet a víz. Kocsis Kinga diplomamunkájának konzulensei, a gömbölc és a lágycellák egyik felfedezője, Domokos Gábor akadémikus, alkalmazott matematikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzora, valamint Répás Ferenc, Ybl-díjas építész, szintén a BME professzora, és Hartwig Lajos, a Bánáti és Hartwig építészeti iroda alapítója. Domokos Gábort és Kocsis Kingát hallják.
1: Lágy cellák olyan térbeli testek, amelyek hézag és átfedés nélkül kitöltik a teret, tehát pont úgy, mint egy kocka, de ellentétben a kockával, aminek ugye van 8 éles sarka, ezeknek egyáltalán nincsen sarkuk. Nem régen fedeztük föl ezeket a lágy cellákat, 2 évvel ezelőtt írtuk le először, és azóta nagyon-nagyon sok helyen megtaláltuk őket a természetben, a mikroszkopikus méretektől egészen a kozmikus méretekig. Természet nagyon gyakran lágy cellákban fejezi ki magát. Hogy a sarkokat elkerülje, amelyek nagyon sokszor kedvezőtlenek. Például egy mélytengeri csigának a házában, hogyha a cellának sarka van, akkor összeroppan a ház. De hát mi is meglepődnénk, hogy a saját szöveteinkben olyan sejtek lennének, amelyek sarkosak. Tehát a sarkokat elkerüli a természet, a biológia főleg, de az élettelen természetben is nagyon sok sarokmentes dolog van. Hát maga az univerzum, ott sem látunk éles sarkokat.
0: Mi az, ami az ön érdeklődését felkeltette?
2: A lágycellákkal kapcsolatban, ami felkeltette az érdeklődésemet, hogy vajon hogyan lehetséges egyáltalán ez a sarokmentes kitöltés, meg kellett fogdosnom a makettet hozzá, hogy ez tényleg elhiggyem, és vannak a lágycelláknak építészeti és művészeti alkalmazásbeli előzményei, például akár egy Vazarelli képben is láthatjuk pont a négyzetnek az átalakulását egy kétdimenziós lágycellává, tehát azért valahogy jelen van ez a sarokmentesség, vagy minél kevesebb sarok jelenléte akár a művészetekben is, és építészeti alkalmazási próbálkozások is vannak már, amelyek lágycellákhoz kötődnek.
0: Egy nagyon nagy sikerű diplomamunkavédésen vagyunk túl, nagyon megdicsérték, azt mondták, hogy ez túlmutat azon, amit egy diplomázónak egy ilyen dolgozatban meg kell mutatnia. Mi volt az alapvető kérdés, amit föltett?
2: Hogy hogyan tudom a geometriát és az építészetet sarokmentesen összegyúrni, és ezeket együtt alkalmazni úgy, hogy nem kerülhet háttérbe sem a geometria, sem pedig az építészet. Ez volt az alapvető cél.
0: Nem négyzeteket lágycellásított, mint Vazarelli, hanem kockákat.
2: Így van, a diplomamunkámban kockákat lágyítok, tehát azoknak a lágycellás verzióit keresem, és adott feltételek között megtaláltuk az összes lehetséges lágycellát, ez 26 darab lágykockát jelent, ezzel egy zárt univerzumot teremtettünk meg egy formavilágon belül.
0: Ez azt jelenti, hogy 26 féleképpen tűnhetnek el a kocka csúcsai, miközben 26 féle testet kapunk voltak éppen a
2: igen,
0: kocka
2: pontosan.
0: Helyett.
2: Pontosan ezt jelenti, igen.
0: Aztán valahogy ezt a 26 féle kockát testet fölépítette egyé.
2: Igen, ez egy újabb szép átmenet volt, hogy az építészet, mint művészet inspirált egy geometriai probléma megoldásában. Ezért egy 3x3x3-as kockába egy elem hiányával elhelyeztem ezt a 26 elemet, úgyhogy minden görbült és minden síklap is tökéletesen csatlakozik a szomszédjához, tehát egy teljes kitöltést kapunk. Ez nem volt biztos, hogy erre van megoldás, viszont megfelelő szabályok felírásával és jó sok munkával sikerült ezt megcsinálni.
0: Tehát ezt a 26 féle elemet, kis kockát, ami már látszellásítva van, hogy szépen fejezzem ki magam, sikerült úgy összeilleszteni, hogy ne legyen benne hézag, és tulajdonképpen egy látszellásított nagy kocka lett belőle, amiből kivettünk egy kis kockát, egy egységnyi kis kockát, igaz? Mire volt jó ez az egész a játékon kívül?
2: Szerintem mindig izgalmas, hogyha az ember próbál megoldást keresni egy olyan problémára, amire nem tudja, hogy van-e. És ez egy vízió volt, hogy milyen jó lenne, ha meg lehetne csinálni, és milyen szép, hogy egy matematikai kutatásnak az építészet ad újabb inspirációt egy szintlépésre, és ezáltal össze tud állni ez a 26 elem, és együtt tud dolgozni valamiben. Tehát egy érdekes geometriának a létrehozása az az építészetnek szerintem mindig izgalmas tud lenni.
0: Azt gondolja, hogy ezeket a kockából alakított látszellákat az építészet fogja tudni használni, vagy fogja majd használni?
2: Minden esetre kutatást érdemel. Ez az egy kérdés is önmagában, hogy ha igen, akkor milyen módon lesz ez előnyös a mindennapi építészetben, nem feltétlenül egy ilyen művészeti koncepció szinten. De szerintem egyébként van ennek lehetősége, mert például, ha megnézzük, hogy az első cella, ami létrejött töréstesztelése után, jobban viselkedett, mint egy sima a téglatest, mert ilyen görbült lap van rajta.
0: Tehát úgy érti, hogy kevésbé volt törékeny.
2: Igen, és ezt a töréstesztet a Texasi Egyetemen végezték.
1: Miért érdekes az, hogy össze lehet rakni? Mert van egy tisztán kombinatorikai feladat, kijön belőle 26 test. Matematikailag ezek egy család, de hogy ezek építészetileg is egy családba tartoznak, ahhoz egy teljesen új gondolat kellett. Tehát, hogy ezek összeillenek, a semmiféle matematikai garancia nem volt.
0: És mi volt az új gondolat, hogy próbáljuk meg összeilleszteni őket?
1: Ez a Kingának volt a gondolata, én nekem eszembe se jutott. Én örültem neki, hogy kijött 26 féle test, és tudtuk, hogy nincs több. De egy ezeknek egy teljesen más módon is közük van egymáshoz. Tehát nem csak úgy, hogy egy egyenletnek ez a 26 megoldása van, hanem ezek mint térformák, ezek valahogy összeköszönnek. Ez egy teljesen megdöbbentő dolog. És a most diplomabizottságban ülő képzőművészek, építészek szerintem többek között erre rezonáltak. Ezt a 26 testet, ha egy 3x3x3-as kockába megpróbálom kitenni, akkor nagyságrendileg 10-20-on féle módon lehet.
0: Tehát 10 és utána 20-0.
1: 10 és 20-0. Most ebben van-e olyan, ahol ezek össze is illenek, azt nem lehet tudni. Én nem tudom, hogy a Kinga miért kezdte el keresni, és azt sem tudom, hogy hogyan csinálta. Ezt a mesterséges intelligencia szerintem most még nem tudná megválaszolni ezt a kérdést. Ő talált egyet. Ez egyel több annál, mint amire az ember számít. Most lehet, hogy van még. Ugye a Rubik kockában tudjuk, hogy ott egy megoldás van. Ez egy 3x3x3-as kocka. Annak is nagyon sok kirakási kombinációja van. De egy jó megoldás van. Itt lehet, hogy több van. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ez a 26 elem, ennek egy másik élete is van, egy másik világban, ami konkrétan átmegy az építészetnek a művészet világába.
0: Hogyha jól értem, az alapkérdés, vagy az egyik alapkérdés az volt, hogy hányféle módon lehet egy kockából csúcsmentes látszella kockát csinálni, és erre jött ki ez a bizonyos 26. Matematikailag ez mennyire volt nehéz probléma, mennyire volt szükség innovációra, vagy pedig készen volt az a matematikai apparátus, amivel ezt a kérdést meg lehetett válaszolni?
1: Az apparátus az elfben megvolt, csak olyan rettenetesen bonyolult volt ez a kérdés az ismert apparátussal, hogy át kellett vágni néhány gordiuszi csomót. Tehát itt új gondolatok kellettek. A kérdésekben általában az az érdekes, hogy nem tudjuk, hogy milyen nehezek. És az elején azért ez elég nehéznek tűnt, és én azt mondtam a Kingának, akiben rengeteg ilyen művészeti ambíció is van, hogy akkor mehet tovább a művészeti irányba, hogyha ezt megcsinálja. Maga az egész projekt, amit csinál, ez egy ilyen tudomány és művészet egyvelege. Ez most egy nagyon nagy hullám az egész világon. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy ha leegyszerűsítve fogalmazok, menekülés a mesterséges intelligencia elől, mert ezek a nagy átfogású projektek azok, amik véletlenül még hosszú időre túl fogják élni a mesterséges intelligenciát. A részlet feladatokat egyre inkább az fogja tudni jobban megcsinálni. Ez is kifejezetten óriási átfogású, mert művészet is van benne, és tudomány, és a védés arról győzött meg engem, aki egyáltalán nem vagyok művész, hogy hiteles volt művészetileg, amit Kinga letett az asztalra. Ezért volt az, hogy az egész világról ezt figyelték. Kaliforniából, ahol ugye reggel 5-kor kellett fölkelni, egészen Tajvanig, ahol ez éjfél után volt, élőadásban nézték ezt a diplomavédést, és azért izgultak ennyire, mert ezek a kiváló egyetemek ezen gondolkoznak, hogy ilyen szélesen interdisziplinális projekteket hogy lehet elindítani, és hogy lehet végigvinni. Ez mintaként szolgálhat. Én abba bízom, hogy leginkább a magyar fiatalok számára mutat egy utat arra, hogy túl lehet élni a mesterséges intelligenciát. Tehát lehet olyan diplomát kapni, aminek a tartalma az biztos, hogy nem lesz helyettesíthető még a következő évtized sem mesterséges intelligenciával.
0: Domokos professzor úr mondta, hogy szinte az egész világról figyelték az önvédését. Akik ott voltak, azok virtuális valóság szemüveget is fölvehettek, és ezzel a virtuális valóság szemüveggel járhatták be azt az építészeti konstrukciót, amit ezekből a látszellákból, vagy ezeknek a felhasználásával megalkotott. Hát én is fölvettem ezt a virtuális valóság szemüveget. Azt éreztem, hogy neki megyek egy sziklának, B, lezuhanok a mélyben. Mi volt ennek a konstrukciónak a lényege?
2: A helyszín Utah állambeli Muley Point volt, ez egy kilátópont, és a helyszínnek az érdekessége, hogy itt több 10, több 100 kilométeren keresztül egy természetes fragmentáció jelenik meg, amely során a sziklák mélységi repedésekig majdnem szabályos kockákra vannak törve. Ezt a tulajdonságot használtam ki én az építészeti fókuszában a diplomamunkámnak, és ebbe helyeztem be a tervezett lágy objektumokat. Ami egy kilátó, vagy egy ilyen sétány a sziklafal mentén, az volt a cél, hogy a látogató testközelből meg tudja tapasztalni ezt az elképesztő töredezést, ami létrejött a sziklában, és új perspektívát kapjon az egész sziklafalról is, természeti jelenségről, és a folyóvölgyről is, ahol ez egyébként elhelyezkedik.
0: A mesterséges intelligenciának milyen szerepe volt ebben az egészben?
2: Legfőképpen a látványtervezés szinten volt jelen a mesterséges intelligencia. Ez már egy eléggé érintett szekciója az építészetnek mesterséges intelligencia által, tehát érdemes az embernek kiképeznie magát ilyen téren. Úgyhogy a látványtervekben volt mesterséges intelligencia használat.
0: Tehát, hogy hatásvadászmódon meg lehessen mutatni a védésen a virtuális valóság szemüveggel, hogy néz ki ez az egész?
1: Bocsánat, nem hatásvadász, hogy jól meg lehessen mutatni. Tehát itt olyan komplexitású látványokról van szó, amit hogy az ember kézzel próbálna megcsinálni, akkor lehet, hogy egy-két évig tartana egy rajz. Itt egy több 10 kilométer hosszú sziklafalat építettek fel digitálisan, és a sziklafalba belevágott és kialakított térbeli járatrendszert kellett valahogy meggyőzően megmutatni. Itt a mesterséges intelligencia előnyben van. Tehát a tervnek az egyik célja az volt, hogy meglovagoljuk a meglévő technológiát. Tehát az egyik a mesterséges intelligencia, a másik a virtuális valóság. És említettem azt, hogy a nagy átfogású projektek azok, amik a mesterséges intelligencián túlmutatnak. És leginkább akkor mutatnak túl, ha a részükké tudják tenni a mesterséges intelligenciát. Tehát ez egy olyan projekt volt, ami egyrészt elért a kombinatorikától a geometrián keresztül az építőművészetig, és a projekt egyes elemeibe, ahol viszont részfeladatok voltak, ott meghívta a mesterséges intelligenciát. Szerintem ez a jövő. És azt gondolom, hogy azokban a felsőoktatási intézményekben, amik túl fogják élni a mesterséges intelligenciát, ott ilyen típusú védések lesznek 10 év múlva.
0: Domokos Gábor akadémikussal és Kocsis Kinga építészmérnökkel beszélgettem Kocsis Kinga kiválósági diplomájáról, lágy kockákról és egy új építészeti koncepcióról. Ha önök ellátogatnak a bme.hu/hírek oldalra, láthatnak lágy kockákat és egy filmet a sziklafalban megtervezett lágy kockákból álló virtuális kilátóról.

Mérőszalak helyett lézeres perométerrel követik nyomon a nyiroködémával küzdők végtagjainak állapotát. Egy röntgenberendezés, amely szeleteket képes készíteni a csontokról. A Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján a múlt héten új eszközöket adtak át, és az úgynevezett kerterápiát is bemutatták, amely kicsit megkönnyítheti a kerekesszékes élet elfogadását. Cserháti Pétert, a klinika igazgatóját hallják.

0: és követi, de hát exakt módon milliméterre pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy mit értünk el. A betegnek is nagyon jó visszamutatás arra, hogy volt értelme a küzdelemnek, és hogy van értelme ezt tovább is folytatni, odahaza is, amit megtanult, azt csinálni, és amikor jön vissza később, akkor is tudunk mérni, tehát folyamatosan tudjuk követni az ő állapotát.
1: Ilyen súlyos nyirok-ödémák mitől alakulhatnak ki?
0: Van egy része, amelyik vele született, de egy jó része művi úton jön létre. A hölgyeknél ismert sajnos az emlőműtétek után, amikor ki kell írtani a hónyai nyirokcsomókat, azok hiánya ott egy keringés zavart okoz. A nyirokkeringés zavara a felső végtag duzzanatát okozhatja. És ezekben az esetekben nagyon hasznos ez a kompressziós terápia és annak a követése. És ugyanaz előfordul az alsó végtagokon is, hiszen egy vastagbél vagy hasi daganatoknak nem ritkán vannak lágyéktáji nyirokcsomó áttétei. Azok eltávolítása sugárkezelése után bizony ott maradnak olyan hegek, amik akadályozzák a nyirokkeringést, és beindul a végtagnak ez a szomorú folyamata, és nem is nagyon volt eddig definitív megoldás rá. Ami most itt újdonság, az, hogy van egy közös programunk a vérsebészeti klinikával. A kollégák ott elkezdték a mikroszkópos nyirokér műtéteket, az elzáródott nyirokereket megpróbálják áthidalni, úgy, mint a nagyereket teszik, és ha ez sikeres, hogy új keringés lehetőséget kap a végtag, aminek a rehabilitációja műtét után itt történik nálunk. Nagyon szépen fölépített program ez, és ennek is nagyon sokat segít az, hogyha az ilyen betegeket halálpontosan tudjuk követni, hiszen több órás műtétek ezek, tehát nagyon nem mindegy, hogy az eredményes legyen.
1: Tehát oda egy megkerülő nyirokeret, vagy nyirokeret pótló valamit ültetnek.
0: Ez a megkerülő szó talán legjobb rám, mint a bypass műtétek a nagyereknél, az artériáknál, vagy a vénáknál, most már a nyirokerekre is képesek a kollégák az új technológiákkal, és nagyon fontos az, hogy a sebészi szakaszt, egy eredményes rehabilitáció szakaszt kövesse, mert a kettő együtt eredményezhet optimális javulást.
1: Említette az úgynevezett kompressziós kezelést, aminek a hatékonyságát ezzel a berendezéssel követni lehet. Annak mi a lényege?
0: Az itteni kollégák egy speciális tanfolyamon sajátítják el ezt a módszert. Ha levizsgáznak, utána alkalmazhatják kézi masszázsal, és utána rögtön speciális bandázsal egészítik ki, tehát olyan speciális nagy erejű kompressziós harisnyát helyeznek fel, amelyik megőrzi az eredményt, de ezt már ki lehet egészíteni pneumatikus sinekkel, illetve egész végtag csizmákkal is lehet dolgozni, amik aztán nagyon sokat tudnak erre segíteni, hiszen nagyon hamar hatnak, és a gyógytornász munkát nagyban kiegészítik. De hát persze gyógyszerbeállítás, diabétesz rendezése gyakran itt történik, vízháztartás, hogy van hidroterápiás egységünk, ahol szintén a gravitáció sokat tud segíteni, nagyon jó dietetikánk van, amelyik szintén segíthet a fehérje forgalomnak a szabályzásában, hogy a nyirok értartalmat valamelyest javítsuk, és ez a komplex volumenbe illeszkedik bele ez az új műtéti lehetőség, meg ez az új diagnosztikai lehetőség.
1: Ha jól értem, akkor ez a kompressziós kezelés valami olyasmit jelent, hogy kívülről pumpálják a nyirokereket, és segítik benne a nyirokkeringés.
0: Igen, az a cél, hogy a végtagból kvázi visszakényszerítsük a folyadékot a vénákba, a szívbe, és ezzel segítsük a kiürülését. De hát a megrekedt folyadékot, amelyik a nyirokerek révén nem tud visszafelé, csak nagyon lassan, vagy egyáltalán nem szivárogni, maximálisan segíteni, hogy ez javuljon, és kvázi visszapréselni igazából a szövetekből ezt a folyadékot, és ezt megtartani, ez a kezelés célja.
1: Bemutattak itt egy érdekes, vagy szokatlan röntgengépet, azt mondta, hogy ez nem CT, tehát nem komputertomográf, mégis valamilyen módon valamennyire tud rétegfelvételeket csinálni.
0: Ez a másik nagy fejlesztésünk, ez a készülék olyan funkciókat tud, ami az itt fekvő nagyon speciális beteganyag számára hasznos. Képes a röntgen készülék úgynevezett szeleteket készíteni a csontról, döntve csontokról beszélünk, amikről látszik az, hogy mondjuk a csont belsejében van egy üreg például, és nagyon nem mindegy, hogy azt metasztázisnak gondoljuk, vagy áttétnek, vagy pedig olyan tájognak, amit mondjuk föl kell tárni. De nagyon sok szeptikus állapotú beteg kerül, akiknek ugye diabétesz vagy érszüklet miatti végtagkárosodásuk van, nagyon nem mindegy azt eldönteni, hogy meg lehet menteni a végtagot a tájok kiürítésével. Na most az újdonsága az, hogy gyakorlatilag majdnem térben látjuk mi is, mint egy CT-ben, ahhoz hasonlóan az eredmény, tehát ez nagyon sokban ki tudja váltani a CT készüléket, elsősorban csontvizsgálatoknál hasznos, ami nagyon nem mindegy, hogy innen a súlyos állapotú beteget el kell vinnünk egy másik klinikára vizsgálatra, vagy helyben olyan diagnózishoz tudunk jutni, amelyik az ő szempontjából lényeges, a végtag megtartása, a műtét elvégezhetősége, vagy indikáció dől el rajta.
1: A rehabilitációs klinika egy gyönyörű kertben van, és meglátogattuk ennek a kertnek most azt a részét, ami egy közösségi tér a hallgatók számára, de ugyanakkor működik itt egy szokatlan dolog, amit úgy hívnak, hogy kertterápia. Mozgássérült betegeknek kvázi kis kertészetet tanítanak, igen, vagy igen. Mi ez?
0: Igen, a kertünk korábban is nagyon szép volt, és mindig éreztük azt, hogy ezt hasznosítani kéne, mert az, aki egy súlyos állapot, egy súlyos baleset, vagy egyéb dráma után kerül hozzánk, nagyon nem mindegy, mit üzen neki a környezet. Azt üzenie, hogy szép a világ, és érdemes tovább lépni, már csak emiatt is. És ebből két gondolat jött, az egyik az, hogy nagyon jó lett ezt a kertet használni közösségben,

0: egészségügyi célra. Korábban is kijártak oda a betegek, és most ez az átépítés lehetővé tette, hogy ott wifivel felszerelve, árnyékolókkal lefedve, úgy a hallgatók, orvostanhallgatók, ápolóhallgatók, mind a betegeink akadálymentesen ki tudnak gördülni, és ez egy ilyen érdekes közösségi helyzetté válik, ahol a pacienseink ugyanott asztaloknál ülnek, mint a terapeutáink és a hallgatóik, ami nem egy rossz szocializálós élmény, mert ritkán van együtt orvos, terapeuta betegekkel ilyen tartósan intenzív közelségben. A másik hasznos elem az, hogy ez a terep különböző speciális terepegységeket tartalmaz, amiket most felújítottunk, de olyan felszíneket, ahol a mondjuk vasrácson kell kerekesszékkel átmenni, vagy fapallókon kell kerekesszékkel végighajtani, vagy durva sóderes talajon kell kerekesszékkel menni. Muszáj megtanítanunk a kerekesszékes embereknek, akik most tanulják itt a gerincvelő sérülés után, ugye ezt a teljesen új világot, hogy nem minden út sima aszfaltos, vagy márvány, vagy műkő, hanem bizony az élet göröngyös tud lenni szó szerint is, és nem baj, hogyha megszokják, hogy ilyen terepen elakad a kocsi, a kerék, akkor mit kell csinálni. És a harmadik funkció pedig ez a kertből nőtt ki, hogy megláttuk nemzetközi gyakorlatban ezt a lehetőséget, két kollégám elvégezte ezt a képzést.
1: Egy van
0: ilyen a Szent István Egyetemen, nem csak mozgássérülteknek, hanem sokszor más típusú akadályozottsággal élő embereknek is hasznos, de nálunk kifejezetten ez volt a cél, hogy azokat az egész országból ide kerülő gyakran vidéki kerttel rendelkező betegeinket is meg tudjuk érinteni, akiknek ez egy fontos része volt az életüknek, hogy kijártak a kertbe és ott dolgoztak, és most kis innovációkkal megemelt dobozokba helyezzük át a kertet, de hát ilyen magas ágyásokat hozunk létre, amelyek oda tudnak állni a kerekes székkel, és szépen tudnak benne dolgozni, lapátolni, ültetni, gondozni. A gyakorlatot előtt egy műhelyben kezdik, ott átbeszélik az aznapi feladatokat, hogy milyen palántákat fognak ültetni. Például a mai foglalkozás a bogyós növények lesznek, ezt tudom, mert én magam hoztam be a málnát és egyéb veszőket, hogy majd délután dolgozhassanak vele, és utána vonulnak ki az ágyásokhoz, és a megbeszélt módon folyik segítségen ez a munka, és aztán később is, hogy kijárnak oda a betegeink, locsolják, öntözik, gyomlálják, gondozzák. Ennek van egy ilyen szocializációs élménye, hogy nem veszett el minden, sőt, meg lehet újra szerezni ezt az élményt. Másrészt meg dietetikai tanácsadás zajlik közben, hogy egészséges, nem egészséges táplálkozás, gyógynövénytan zajlik közben, ismerkednek a természettel, vetítenek közben madarakról, állatokról, de ezt a sokszor nagyon depresszív fókuszt, amit a súlyos sérülés mellett van, az ember el tudja forgatni egy ilyen izgalmas irányba, akkor nagyon sokat tud hozzátenni a betegei motiváltságához amúgy is, akinek pedig aztán kertje van, annak meg aztán még konkrétan is. 2,5-3 órás foglalkozás egy-egy ilyen alkalom, hetente egyszer csináljuk most ebben a pillanatban. A rehabilitáció abban különbözik a többi szakmától, hogy itt a beteg nem tud passzív szereplő lenni. Itt, ha ő nem vesz részt a munkába, ha kedvetlen, depressziós és nem hajlandó együtt dolgozni a gyógytornásszal, akkor tulajdonképpen a saját maga helyzetét rontja ezzel. Pszichológusaink dolgoznak ezen, de nagyon sok eszközt próbálunk arra felhasználni, hogy kilendítsük őt ebből a holtpontból, és ha ez megvan, akkor elkezd építkezni, és egy egészen másfajta, de azért szintén nagyon izgalmas és szép világot fel tud magának építeni.
2: Cserháti Pétert a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikájának igazgatóját hallották.

0: A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra. Rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyarháznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszkij, a Kijev elleni 21 halálos áldozatot követelő orosz drón és rakéta támadások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály este jelent meg a Magyar Közlönyben. A támogatási rendszer felülvizsgálatával a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg, akitől az új támogatás politikai koncepcióra is javaslatot várnak. Szondi Vanda kormányszóvivő korábban hangsúlyozta, egy olyan rendszert szeretnének létrehozni, amelyben a civil szervezetek kiszámíthatóan és igazságosan juthatnak forráshoz. Megkezdődött a 10. Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. A rendezvény idén az optikai festészet megalapítója Viktor Vazarelli emléke előtt tiszteleg. A világhírű művész emlékére rendezett kiállítás középpontjában az érzékelés áll. A látványos fényfestéseket és interaktív alkotásokat városszerte 35 helyszínen lehet megnézni. A program mott műhelyfoglalkozások és koncertek is színesítik. A belvárosi szabadtéri programok és a fény útja kültéri állomásai ingyenesen látogathatók. A folytatásban sport. 8-döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután a legjobb 32 között játszott mérkőzésen 3-0-ra legyőzte Ausztriát. És ezekben a percekben ér véget a Portugália-Horvátország találkozó, ahol a hosszabbítás vége felé járnak a csapatok, és 2-1-re vezet Portugália. Az időjárásról: ma túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos. 3 óra múlt, 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nap kérdése.
2: A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A miniszterelnök kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra a szájidején. A magyar vidék jövője azon is múlik, képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz, mert a víz Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kincse, fogalmazott. Arra kérdésre, hogy a mezőgazdaság milyen kihívásokkal néz szembe a vízgazdálkodás és a klímaváltozás tekintetében, Csetibor Andrással, a Magosz főtitkárával keressük a választ. Köszöntöm!
3: Jó napot kívánok!
2: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát véget ért a hőségriadó, hogyha mondhatjuk így, azért a fölöttünk lévő hőkupolának a mezőgazdaságra is káros hatásait vélhetjük felfedezni. Mi az, amit most ez okozott a mezőgazdaságnak, hiszen nem csak az emberek szenvedtek ettől, akár az otthonaikban, hanem a mezőgazdaság is súlyos károkat szenvedett ebben a pár napban is.
3: Nyilván a mezőgazdaság számára is kritikus volt az elmúlt néhány nap, de ha azt nézzük, hogy egyébként több olyan terület is van az országban, például Hajdú megyében vagy az Alföldön, ahol az ország legjobb területei fekszenek, gyakorlatilag március óta 20-30 mm csapadék hullott, ez a szükségesnek, vagy az átlagosnak kb. Az egy harmada, egy negyede, ami szükséges lenne. És ami igazán kritikus az, hogy ez nem egy egyszeri eset, nem egy egyszeri probléma, hanem gyakorlatilag 2022 óta az elmúlt évszázad 3-4 legszárazabb éve és legmelegebb nyara volt velünk. Mindenki emlékszik a 2022-es évre, a városiak is megszenvedték, de egy történelmi nagyságú aszály volt Magyarországon, és azt gondoltuk, hogy ez egy egyszeri eset lesz. Sajnos az elmúlt évek, a 2024 és a 2025, és most már kijelentett, hogy a 2026-os évben is, annak a jelét látjuk, hogy alapvetően megváltozott a klímánk. Egyes szakértők szerint 20-30 év múlva Magyarországnak a klímája a mostani Törökországéval lesz megegyező. Az, hogy valóban beteljesül ez az előrejelzés, majd meglátjuk, nagyon bízunk benne, hogy valamilyen enyhülés lesz a következő időszakban. Az viszont jól látható, hogy a kalászos gabonák, tehát az őszi búza, az őszi árpa, és egyébként a repce esetében is egy nagyon száraz tavasz volt, köszöntött ránk. A tél talán megfelelő csapadék mennyiséget hozott, egy 30 centis hótakaró, valami nagyjából 30 mm csapadéknak felel meg. Ez egy jó indulás volt, azt gondoljuk, hogy a tavaszra megfelelő körülményekkel és kondíciókkal fordultak rá a növények, azonban itt a márciusi, április és a májusi aszály, és tavaszi aszályról beszélünk, tehát nem nyári aszályról, tavaszi aszályról beszélünk, az gyakorlatilag már most látszik, hogy egyébként egy a rekordokat döntögető búza és őszi árpa kieséssel számolhat most a magyar mezőgazdaság. Nyilván területenként vannak eltérések, de jól látható az, ahol egyébként a nagy és bőséges termőterületek rendelkezésre állnak, elsősorban az Alföldön és az ország középső részén, ott talán kritikusba, ismét kritikusba fordult át az aszályhelyzet.
2: Nem kell mezőgazdásznak lenni ahhoz, hogyha valaki közlekedik csak autóval nagyobb területeken. Én is ameddig jövök föl, ugye Budapestre óriási nagy napraforgó táblákat látok, és azt azért laikusként is meg tudom figyelni, hogy bár gyönyörűen sárgállanak, de minthogyha fele akkora lenne a napraforgónak a feje. Ugye ez már előrevetíti azt, hogyha nem jön a száj, és mondjuk eljutnak odáig, hogy ezt be is takarítsánk, de akkor is ez jóval kevesebb termés átlagot fog hozni.
3: Érdekes módon egyébként az őszi busz és az őszi átpa betakarításánál most nem feltétlenül kedvezőten ez a száraz időjárás, nyilván a víz az csökkent ezekben a növényekben, tehát a betakarítás ezáltal talán egy fokkal könnyebbé vált, viszont jól látható, hogy amikor a szentkitelidődés időszaka, ezt a mezőgazdaságban így hívják, a szentkitelidődésnek az időszaka volt az elmúlt hetekben, az egészen jól látható, hogy akkor is egy nagyon komoly szárassággal küzdöttünk, tehát jól látható, hogy egyébként termésben jócskán az átlagos termés átlagok alatt vagyunk. Nagyon sokan már nem szemesként takarították be egyébként az őszi búzát, hanem silóként, tehát magyarán a szálat vágták a kalászra mindennel együtt, és onnantól kezdve nyilván a felvásárlási ár is sokkal alacsonyabb lesz. Összességében viszont elmondható, hogy egyébként a kukorica és a napraforgó szempontjából a következő napok, következő egy-két hét lesz kritikus fontosságú. Ugye a kukorica esetében most következik, vagy most tart a címerhányásnak és a virágzásnak az időszaka. Ilyenkor a legfontosabb a kukorica szempontjából, hogy megfelelő csapadékot kapjon. Azt látjuk egyébként, hogy aki tud, az öntöz. Sajnos az ország területének, az ország mezőgazdasági területeinek csupán 4-5%-át tudjuk jelenleg öntözni. Nyilván ennek vannak korlátai, tehát reálisan kb. 85-90%-án az ország mezőgazdasági területein nem lehet öntözéses gazdálkodást folytatni. Vagy azért, mert domborzati körülményekről beszélünk, vagy azért, mert egyáltalán nem áll rendelkezésre például felszíni víz. De alapvetően az öntözött területeknek az arányát növelni kell. Azt gondolom, hogy a mindenkori kormányzat részéről ez egy fontos törekvés. Örömmel hallottuk, hogy az új kormányzat is legalábbis kommunikációban pozitívan áll ehhez a kérdéshez. A helyzet az viszont, hogy a magyar gazdák itt az elmúlt évtizedekben már számtalan öntözés, meg vízgazdálkodási stratégiát és kommunikációt láttak, hallottak. Hát bízunk benne, majd meglátjuk, hogy ez megmarad a kommunikáció szintjén, vagy valós segítség következik.
2: Ugye ön itt a 2022-es aszályos évet hozta föl példaként, hogy az volt a legdrasztikusabb, de hát nem mehetünk el szó nélkül, amellett sem, hogy tavaly is 550 ezer hektárnyi területet sújtott aszálykár, és hát az idei év sem tűnik valami rózsásnak, és ön talán Törökországot említette, hogy 30 éven belül akár Magyarország is klímatekintetében Törökország sorsára juthat, de arról is beszélnek szakemberek, hogy Európa vált a Föld a leggyorsabban melegedő kontinensévé. Majdhogy nem elérjük az 1 Celsius fokkal évenként a melegedést, és ugye a mostani hőségrekord is ezt mutatja, hiszen megdőltek Magyarországon is a hőségrekordok, hogy vélhetően igazuk lesz azoknak a klímakutatóknak, akik ezzel foglalkoznak. Ketté kell-e választanunk ezt a problémát? Ugye egyrészt a kormányzat segítsége nélkül nem fognak tudni a gazdák ezen túllendülni, de mi az, amire a gazdáknak fel kell készülni? Mi az, amit a gazdák tenni tudnak?
3: Olyan helytálló a törökországi hasonlat, hogy az erdész kollégák, akik nyilván egy sokkal hosszabb tenyészidővel kell, hogy számoljanak, Törökországba járnak, vagy Törökországba mentek el erdészeti szaporítóanyagért. Tehát, hogy valószínűleg tényleg ebben az irányba haladunk. Ami egészen biztos az, hogy a szükséges csapadék az egyre inkább szélsőségesebbé vált. Tehát, hogyha azt nézzük egyébként, hogy a csapadékos napoknak a száma radikálisan lecsökkent, de ezzel párhuzamosan a 30 mm-t meghaladó, tehát mondhatni azt özönvízszerű esőt hozó napoknak a száma viszont megnőtt. Tehát amikor korábban azért csendes májusi esők, vagy medárnapja környékén júniusi esők megérkeztek, és ugyanez igaz volt az őszre is, ehelyett már arra kell felkészülnünk, hogy gyakorlatilag egy hétig hőkupolával kell szembesülnünk, ami eddig csak a mediterrán országokra volt jellemző, majd aztán néhány nap alatt lehullik akkora mennyiségű csapadék, mint amit egyébként Budapesten is tapasztalhattak a fővárosi emberek. Tehát egyetlen abban az irányba haladunk, hogy a csapadék, ha meg is érkezik, és azt lehet mondani, hogy az ország egy jelentős részén az átlagos csapadék, az évente lehullott csapadék nem csökkent radikálisan. Ebből viszont az is következik, hogy amikor megérkezik ez az özönvízszerű eső, akkor viszont gyakorlatilag megállás nélkül ömlik ki az országból, sőt, nagyon komoly talajromlás, talajeróziót is okoz. És alapvetően most a legfontosabb feladat, és ez kiemelten egy kormányzati feladat, hogy a nagy folyóinkban, illetve a folyóinkban, patakjainkban igenis be kell fogni ezt a vízmennyiséget, amikor az rendelkezésre áll. Lehet arról beszélni, hogy víztározókat kell építeni, lehet arról beszélni, hogy a holtágokat kell feltölteni, viszont mindez nem tud megtörténni akkor, hogyha a Tiszának és a Dunának a vízszintjét a jelenlegi szinten, alacsony szinten tartják fenn. Hát most ott tartunk, hogy 1 centiméteren múlik, hogy a Tiszánál a történelmileg legalacsonyabb vízállás megdőle. Szolnoknál beszélünk, és ez a negatív vízállás várhatóan meg fog dőlni a napokban. Történelmileg kialakult legalacsonyabb vízállásról beszélünk.
2: A Duna és a Tisza tekintetében elége csak a Magyarországon kialakítandó stratégiáról beszélni, mert csak azért, mert óriási függésben vagyunk a szomszédos országokkal is. Együtt kell működni e tekintetben, akár a vízgazdálkodásban?
3: Ez nem kérdés, de azt látni kell, hogy a körülöttünk lévő országok, kezdve Ausztriától, Szlovákián, Románia, de még Szerbiában is, igenis duzzasztják a nagy folyókat. Tehát valahol a 90-es években egy szitok szó volt, akár a Bős-Nagymarosi vízlépcső is, vagy akár a folyóinknak a duzzasztása, de azt be kell látni, hogy körülöttünk mindenki ezt az utat választotta, és Magyarország az egyetlen, ahol ezek a nagy víztér emelés, tehát a maga vízszínek az emelése eddig nem történt meg, csak sajnos már oda jutottunk, hogy ez nem csak a mezőgazdaság számára, hanem legalább annyira a lakossági visszaszolgáltatás számára is katasztrofális helyzettel jár. Ugye halljuk azt a hírekből is, hogy hány településen korlátozták már a vízkivételt, de hát Szolnoknál is gyakorlatilag történelmi kialakult rekord alacsony vízállással szembesülünk, tehát nagyon sok helyen már a lakossági vízellátás is veszélybe kerül, de ami talán még tetézi a problémát, hogy korábban nagyon komoly vitáink voltak a környezetvédő szervezetekkel, alapvetően ők ellenezték azt, hogy mezőgazdasági célra feltöltsük a csatornáinkat. Most arra talán már ők is látják, hogy nem csak öntözni nem lehet az üres csatornából, hanem az ott élő élőlények is, növények is elpusztulnak, hogyha nincsen víz egy csatornában. A csatornákat viszont csak akkor lehet feltölteni, hogyha a nagy folyóinkban megfelelő vízmennyiség van. Itt az elmúlt években a Tiszát említem, ahol egyébként a mezőgazdasági területünknek a kétharmada van a Tisza mentén, az Alföldön. Na, a Tiszának a vízhozama több mint 30%-kal csökkent az elmúlt években. Egyrészt ez is, és a meder mélyülés, tehát alapvetően a gyors lefolyás gyakorlatilag válja ki a medret is, tehát sokkal mélyebb van a Tiszának a medre, mint a korábbi években, vagy évtizedekben. Egyúttal ez azt is jelenti, hogy egyébként a környékbeli területekről szívja el a talajvizet az alacsony vízszintű Tisza. És sajnos ebből, akik az Alföldön élnek, de azt gondolom, hogy más területeken is, azzal azt látják, hogy a kutakban is csökkent a talajvízszint. És ez mind arra vezethető vissza, hogy a nagy folyóknak, de elsősorban a Tiszának a vízszintje rekord alacsony. Így minden egyes lépés, minden egyes intézkedésnek azzal kell kezdeni, hogy arra kell kifutnia, hogy igenis most már nem lehet tabuként kezelni a Tisza vízszintjének a megemelését. Ugye erre most már vannak modern mérnöki megoldások. Ez a vízépítő szakembereknek a dolga, de én is tisztában vagyok vele, hogy már nem ott tartunk, mint Bős Nagymaros esetében, ahol egy ökológiai katasztrófával kellett szembesülnünk, hanem alapvetően vannak már olyan megoldások, fenékküszöbök, kőgátak, akár mobilisan használható megoldások, amivel lehet azért egy jó pár centit emelni a vízszinten, és ezzel párhuzamosan a talajvízszintet is tudnánk emelni, és ezzel a magasabb vízszint miatt a csatornáinkat is könnyebben tudnánk feltölteni. Tehát egyértelműen az eredője, vagy a kiinduló pontja a mostani vízgazdálkodásnak az kell, hogy legyen, hogy a nagy folyóink vízszintjét most már nem szabad tabuként kezelni, hogy meg kell emelni.
2: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában nagyon súlyos kritikával illett az előző kormányzatot. De ki lehet azt jelenteni, hogy nem kellő prioritással kezelték a helyzetet, hiszen emlékezzünk rá, ott van a vizet a tájba program, sőt, a homokhátság megmentésére 80 milliárd forintból épültek már az előző kormányzat alatt is vízitározók, vagy csatornák, szivattyúk, különböző közművek, amik azt a célt szolgálták, hogy a vizet meg lehessen tartani. Na, kijelenthető-e az, hogy az előző kormánynak a hibája az, amit most látunk?
3: A magas részéről itt az elmúlt években, vagy az évtizedben is számos olyan megbeszélésen vettünk részt, hogy azt tudom mondani, hogy az érdekképviselő tevékenységünknek egy jelentős részét azt tette ki, hogy a vízgazdálkodással foglalkoztunk, és a vízgazdálkodási megbeszéléseken ültünk és érveltünk. A probléma az, hogy viszont ezek a vízügyi megoldások, de még egy csatornának a kocása is, nem beszélve arról egy Tisza-Duna csatornának a megépítése, ezek súlyos 100 milliárdokba kerülnek. És ha azt nézzük, hogy ezek a súlyos 100 milliárdok valóban nem kerültek elköltésre, de azt is tudom, én azt is tapasztaltam, hogy amikor a magyar kormány azzal a kéréssel fordult az Európai Bizottsághoz, hogy az újjáépítési keretében a vízgazdálkodás a csatornáinknak a rendbetételére akarjuk fordítani a források egy jelentős részét, amiben még egyszer mondom, nem csak a mezőgazdaság, hanem legalább annyira a környezetünk is profitált volna, akkor egy olyan elutasító választ kaptunk, miszerint az, hogy az öntözés az egy bűn, az öntözés az egy elítélendő dolog, és ezt a forrást nem is kaptuk meg. És arra, hogy erre milyen választ adtunk volna, azt, hogy egyébként az öntözés, ez nem csak öntözés szolgált volna, hanem vízgazdálkodási megoldásokat, erre nem volt nyitottság az Európai Bizottság részéről. Az, hogy emögött milyen politikai indokok vagy érvek voltak, nyilván az nem az én területem, de azt egyértelműen látom, hogy elutasító választ kaptunk az Európai Bizottságtól, amikor forrással fordult a magyar kormány. Hát, hogy most meglátjuk, hogy ez a jövőben meg fog-e változni, az egészen biztos, hogy Itt nem csak arról van szó, hogy a holtágokat fel kell tölteni, nem csak arról, hogy vizet a tájba programot kell működtetni. Nagyon fontos, hogy vizet a csatornába programot kell hirdetni. Vizet a csatornába, mert önmagában, hogyha nem is történik öntözés egy csatornában, de a körülötte, amentén fekvő területeknek a vízháztartása, a hőség stressz viselő képessége is jelentősen megnő amiatt, hogy egyébként van egy kipárolgás, van egy környezeti kipárolgás. Ugye nem önmagában, nagyon sok területen nem önmagában az öntözés lesz, vagy lenne a megoldás az ökológiai területeken, hanem azt a légköri asszályt kellene csökkenteni, meg azt a kipárolgási veszteséget csökkenteni. Úgyhogy egyetemen az az irány, hogy minél több csatornát feltölteni, minél több csatornát rendbe tenni, nyilván ennek komoly költsége van, de nagyon bízok benne, hogy egyébként lesz kormányzati vagy uniós forrás ehhez. Majd meglátjuk, még egyszer mondom, sok kommunikációt, sok stratégiát láttunk, hallottunk már. Meglátjuk, hogy ez talán más lesz, mint a többi, vagy pedig nem.
2: Ugye nagyon sokszor vitára adott már okot az is, hogy az árvíz idején mit tehetünk azért, hogy itt tartsuk a felgyülemlett vizet. Ha jól emlékszem, akkor a legutóbbi árvíznél pont a Mi Hazánk volt az, aki úgy gondolta, hogy a zsilipeket meg kellett volna nyitni, és pont, amiről ön is beszélt, a csatornákba elterelni az árvíz védelmi területről a vizet. Viszont akkor szakemberek arról beszéltek, hogy ha a dunamenti zsilipeket ilyenkor esztelenül megnyitják az áradás alatt, akkor a nyomást kaphatnak ezek a területek, hogy akár több települést is elöntött volna a víz. Na, ebből arra következtetünk, hogy óriási az a szakmai munka, az a tudás, aminek fel kell halmozódni a mögött, hogy meg lehessen akár tartani a vizet, vagy jelentős előrelépést lehessen látni. Ennek tekintetében az új kormányzat mennyire van felkészülve? Ugye nem sokkal a beiktatása után az új kormány ópuszta szeren már arról beszélt, hogy ez lesz a prioritás, és szakemberekkel elkezdtek közösen dolgozni. Lehet-e már látni ennek az eredményét?
3: Kiváló vízügyes szakembereink vannak az Országos Vízügyi Főigazgatóságban. Azt viszont látni kell, hogy ez a probléma, ez a vízhiányos probléma igazából valahol 2022 tájékán indult. Én emlékszem, hogy még a 2010-es évek végén is sok helyen még belvízzel küzdöttek a gazdálkodók, majd jött 2022, és gyakorlatilag az a óriási kataklizma, az az óriási trauma, amivel szembesültünk, és azóta minden évben ezt éljük meg. Szóval a helyzet az, hogy ezekkel az árvízcsúcsoknak a levezetésével, a betározásával egy nagy probléma van, hogy a most rendelkezésre álló 50 ezer kilométernyi csatornaszakasznak egy jelentős része az elhanyagolt állapotban van. Nincsenek rendbetéve ezek a csatornák, nincsenek rendbetéve a tulajdoni viszonyok. Nyilván ez egy óriási költség lenne a vízügyi ágazat számára, és azt lehet mondani, hogy a vízügyi ágazat is a túlélésért küzd, de az egészen biztos, hogy minden ilyen betározási kísérlet vagy lehetőség csak akkor tud működni, hogyha végre a csatornákat rendbe teszik. Mi a gazdálkodói oldalról, gazdálkodói társadalom részéről felajánlottuk, hogy egyébként a saját eszközeinkkel ezekben a csatorna karbantartásokban, rendbetételben közreműködünk. Tehát azt látni kell, hogy egyébként itt nem csak műszaki problémákkal szembesülünk, nagyon sok esetben egy alföldi szakaszon például egymást váltja az állami tulajdon, az önkormányzati tulajdon, a magántulajdon. Mi azt a javaslatot tettük a magos részéről, hogy nem szabad bántani a tulajdoni viszonyokat, viszont egységesen a vízügyi ágazat, tehát állami kezelésbe, közérdekű használatba kell vonni minden csatornát, és ezt a problémát csak akkor lehet megoldani, hogyha egyébként állami központi irányítással történik meg. És még egyszer mondom, itt az a nagy kérdés, hogy ugyan a műszaki tudás rendelkezésre áll, lesz-e annyi többet forrás a rendszerben, akár a kormányzati oldalról, akár az unió részéről, amivel például ezeket a csatornákat, vagy a nagy folyóinak a duzzasztását meg lehet kezdeni, végre lehet hajtani. Azt fogjuk majd, mi azt várjuk az ágazat részéről, hogy ez nem csak a kommunikáció szintjén marad, meglátjuk, hogy ez be is következik-e. Addig, amíg nem történik érdemi lépés, a csatornák nincsenek feltöltve, a gazdálkodók mindig úgy fognak erre a kérdésre tekinteni, hogy majd hisszük, hogyha látjuk.
2: Az öntözése az egyetlen dolog, amivel a gazdák fel tudnak készülni. Kérdezem ezt azért, mert óriási a Tiszának a vállalása. Ugye azt mondták, hogy a gazdákat nem hagyják magukra az aszály idején, támogatják őket, felkészítik az új viszonyokra, nem csak az öntözési lehetőségeket bővítik majd, hanem a víztakarékos technológiák elterjedését is. És nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a Tisza frakciója Brüsszelben megszavazta a GMO-mentesség lazítását, aminek központjában pont az állt, hogy szárazságtűrő növények legyenek azok, amelyet génkezeléssel létrehoznak, pont azért, hogy az ilyen aszályos időszakban is ugye a termés átlagok ne csökkenjenek. Azért ez egy elég kényes kérdés. Lehet, hogy ez olyan kényes kérdés, mint annak idején Bős Nagymaros volt.
3: Sőt, ez a vita már jócskán túllépett a szakmai kereteken, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag most már a szakmán kívül minden politikai szereplő megnyilvánul ebben a kérdésben. Az viszont egészen látható, hogy és objektívan értékelve, nyilván vannak támogatói, vannak ellenzői a saját érdekei vagy meglátásai szerint. Az viszont egyértelmű, hogy ennek az új rendszernek elsősorban a nagy amerikai cégek lesznek azok a kérdezményezettjei, hiszen olyan fajtákat fognak majd kitenyészteni, olyan fajtákat fognak kinemesíteni, akár ezzel a génszerkesztési módszerrel, amivel gyakorlatilag piacvezetővé fognak válni. És innentől kezdve egy olyan monopól piac alakulhat ki Európában is, amit látunk már most Amerikában, a Monsanto, vagy pedig a Bayer részéről, és még jó néhány céget tudnék sorolni. Tehát itt a nagy kérdés gazdasági oldalról nem csak az, hogy egyébként lesznek-e szárazságtűrő fajtáink, hanem lesznek-e szabadalmak, tehát egy amerikai cég a saját fejlesztését, a saját neves nemesítését szabadalom alá vonja-e, és hogyha ezt bevezeti az európai piacon, akkor hiába lenne ismert az, hogy mi volt a technológia, az az amerikai cég terítheti azt a terméket, azt a vetőmagot kizárólag Európában. Erről talán kevesebbet hallunk, és én a magam részéről ezt szerettem volna hozzátenni ehhez a vitához. Alapvetően a sajtóból pedig mindenki jól értesül, hogy ez már nem egy szakmai vita, hanem ez lassan hitvitává emesedik, vagy alacsonyodik, nem tudom pontosan, mi a jó kifejezés.
2: De a szakemberek arról is beszélnek, hogy ettől azért sokkal jobb, hogyha mondjuk az öntözés az, ami garantálja azt, hogy a terméshozamok azok valóban annyiak legyenek, amivel gazdák számolnak, és az asszályt így lehessen kiküszöbölni. És hát ön Törökországot említette, hogy már oda az erdészek mennek ki olyan fafajokért, amelyek jobban tűrik ezt az asszályt. De hát vannak előttünk a világon olyan országok, akik már nagyon hosszú ideje küzdenek az aszálynak a káros hatásaival, sőt, évtizedek óta ezzel kell, hogy együtt éljenek. Például ilyen India is, ahol nagyon sok olyan módszert dolgoztak már ki, ami segíti őket abban, hogy ezt a kevés csapadékot is például megtartsák. Szükség van-e arra, hogy sokkal szorosabb együttműködés legyen akár ezen országokkal is, és a jó példákat hazahozzák?
3: Egyértelműen ez nem kérdés, de talán, ha nem is megyünk annyira messzere, Spanyolország vagy éppen Olaszországnak a példája jól mutatja, hogy mi vár ránk a következő évtizedekben, és jól látható, hogy Spanyolország vagy éppen Olaszország, amely korábban azért komoly gabonatermesztéssel foglalkoztak, ebben a pokoli hőségben, amit ott a mediterrán térségben is átélnek, gyakorlatilag szinte teljesen felhagytak, hogy csak az öntözött területeken termesztenek például már gabonát, és mivel öntözni tudnak, és nagyon érdekes egyébként, hogy Spanyolországban a víz felhasználásának közel a 80%, tehát a mezőgazdasági víz felhasználást teszi ki, nálunk ez az arány a spanyol 80%-hoz képest, csupán csak 2%, tehát ekkora a mezőgazdasági vízfelhasználás a többi az összvíz felhasználáshoz képest. Szóval visszatérve, Spanyolországban egyre inkább felhagytak a gabonatermesztéssel, és átálltak a kertészeti kultúrákra, az intenzív kultúrákra, hogy azt is ugyanúgy öntözni kell, viszont sokkal jövedelmezőbb ágazat. Nyilván ennek azért van egy olyan árnyoldala, hogy a kertészeti kultúrákhoz egy paprika, egy paradicsom vagy egy uborka termesztéshez, és meg kell nézni a boltok polcét, hogy elárasztott minket a spanyol zöldség és gyümölcs. Szóval ezekhez a növényekhez ugye olcsó munkaerőre van szükség. Itt azért több százezres tömegről beszélünk, Spanyolország esetében is éppen az idei évben jelentették be, hogy több mint 500 000 illegális munkást próbálnak legalizálni. És ez azért már sokkal messzebbre vezető kérdés, itt már társadalmi kérdések is felmerülnek. Szóval én azt látom, hogy a magyar mezőgazdaság számára továbbra is támaszkodnunk kell a gabonatermesztésünkre, az olajos megtermesztésünkre, de ez csak akkor tud majd egyébként megvalósulni, hogyha a csatornákat feltöltik, hogyha a nagy folyóinkvíz szintjét megemelik, és valóban lesz egy olyan biztonság a termelésben, amit csak a víz tud garantálni. Tehát lehet nekünk bármilyen vetőmagunk, lehet nekünk bármilyen jó fajtánk, ha nincs víz, akkor minden tönkre fog menni.
2: A vízhiány Magyarország egyik legfontosabb megoldandó stratégiai kérdése. A Tisza vállalást tett arra, hogy hatékonyan kezeli a problémát, ami összetett, és a gazdálkodók elkötelezettsége is kell hozzá. Többek közt erről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Cseh Tibor Andrással. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrea és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Salgótarjánban FM 107,4. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
1: A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
2: A Csonkabereg nem csak egy nagyszerű dokumentumfilm címe, hanem egy történelmi, földrajzi fogalom is. A valahai Bereg vármegye Magyarországon maradt területét jelenti, sok kisebb, nagyobb kis településsel. Ezek közül ma egy olyanba látogatunk, ahol éppen zajlik egy rendkívül érdekes templomfelújítás, ami még értékesebbé teszi az amúgy is gyönyörű egyházi épület együttest, hiszen egy igen magas torony is tartozik hozzá. Vámos atya a mai helyszínünk, jó napot kívánok! Egy árpádkori templomot jöttünk megnézni, amely éppen felújításon esik át, és minek után három beszélgető társam van, őket rögtön szeretném egy körkérdéssel megszólítani, hogy ki mikor csatlakozik a templom felújításának munkálataiba, és kezdjük Szabó Sándorral, aki gyülekezeti gondnak.
3: Hát én itt voltam már, amikor az első két falát restaurálták a templomnak.
2: Pályázat írásában benne volt?
3: Azt a lelkészünk csinálta, hát persze nekem is alá kellett írni a pályázatot.
2: Térjünk vissza akkor az a kérdéshez, hogy ki mikor csatlakozik be, és akkor a válasz lehetőség Maracskó Izabellája, aki műemléki restaurátor, festőrestaurátor, illetve okleveles festőrestaurátor művész.
4: Jó, köszönöm szépen. 23-ba csatlakoztam, de mi még előtte egy kutatást végeztünk, hogy mi várható.
2: Ugyanez a kérdés Szorvirányi Zsoltnak, aki a tiszántúli református egyházkerület műemléki tanácsosa.
5: Én már 2016 óta dolgozom az egyházkerületnél, és körülbelül 21-ben kezdtünk el Vámos atyai templommal foglalkozni, sikerült egy pályázati forrást elnyerni a restaurálási munkákra.
2: Izabella, mit jelent ez, hogy kutatás vagy felmérés, amit mondott?
4: Hát először kapunk egy ilyen építéstörténeti dokumentációt, az alapján megkeressük az előző munkálatok, mert itt is volt egy régészeti feltárás 1978-ban, azok nekünk mind információt adnak, már a 2000-es, 2001-ben volt az árvíz után egy kolléga már itt kutatásokat végzett, és akkor már előjöttek ezek a életfák.
2: Én hajóba. Azokat tulipánoknak néztem, akkor igen, nagyon messze vagyok?
4: Nincs messze, de ezt életfának nevezik, és akkor már várható volt, hogy több mindent találunk. És akkor elkezdtük keresgélni, kutatóablakokat tárunk föl a legjellegzetesebb helyeken, bélet, ablak mellett, a hajóba, a szentélybe, és akkor egy rétegrendet készítettünk, hogy hány korban festhettek. És itt három kort találtunk.
2: Mi az a három kor?
4: Ugye a templom az a 1300-as évek elején épült, és a legelső az a életvirág motivum, amit találtunk.
2: Tehát, ha belépünk a kapun, akkor ez a bal falon található.
4: Ez az északi oldal. A következő kor az a 1300-as évek vége, az egy figurális,
2: ami a szószék
4: mögött van egy tent, ami megmaradt, de sajnos csak ez az egy, és az összes többi virágmotívum az 1646-ban készült, ami a szentélyrekesztő falán látszik is a dátum. Ez már a feltáráskor került elő.
2: Egy picit szakmázunk akkor, hogy ez ilyenkor hogy működik, hogy jó, előkerülnek ezek a dolgok, felállványozzák belülről a templomot, de hogy éri azt el, hogy ezek ne sérüljenek, miközben a felette lévő réteget bontja?
4: Vannak ilyen speciális kalapácsaink.
2: Tud nekem mutatni egyet?
4: Igen. Igazából ezek ilyen vidiabetétes kalapácsok, amiket úgy gyártatunk. De itt meg kiélezett szike, kiélezett spaklik, olyan, mint hogyha pengével rétegenként szedjük le a festett rétegeket.
2: Arra vagyok kíváncsi, hogy ez miben más, mint az a hagyományos kalapács, amit én használok otthon ahhoz, hogy szögeket verjek a falba. Aha. Hát ennek más az éle, ez egy ilyen balta és kalapács keverék egyszerre.
4: A végében van egy vidiabetét, ami nem kopik. Hát én több mint 30 éve a szakmában vagyok, ez azóta megvan.
2: Ugyanez a darab?
4: Ugyanez a darab.
2: Lehet most valamit bontani, csak úgy kíváncsiságból, vagy valamihez hozzányúlni, de tényleg olyat, amivel nem teszünk kárt. Van ott egy 16-os felirat, és akkor azt elkezdi bontani, kis kalapálás. Aha.
4: Itt például van egy vakolat réteg, és akkor nagyon finoman megyünk lefele. Egészen óvatosan, de ezt inkább pengézzük. Akkor szoktuk, amikor nagyobb réteget kell levenni.
2: Sikerült beazonosítani, hogy ki a szent ott a szószék?
4: Nem, sajnos nem. Azt látszik, hogy gótikus felirat van. Mi megmentjük.
2: És milyen állapotban tart most ez az egész?
4: Hajóban az északi oldal és a szent érekeztő falal egy teljesen restaurálva, és most a teljes szentély és a többi fal lesz idén.
2: Zsolt, csinálnak egy úgynevezett középkori templomok útját.
5: A középkori templomok útja az 2009-ben alapítódott. Ez itt kezdődött a Felső-Tiszavidéken. Itt van egy olyan sűrű középkori templom hálózat, amiből a középkori templomok útja megalakult, de folyamatosan próbáljuk a bővítését is megvalósítani. Nyitunk a Bodrog közfelé, vagy akár határon túlra. A most itt folyamatban lévő munkák egy román-magyar határon átnyúló pályázat keretén belül valósulnak meg.
2: Fordulok Szabó Sándor gyülekezeti gondnokhoz, hogy mióta tart akkor ez a felújítás? Akkor 23-ban kezdték, ez a harmadik év?
3: Igen, közben volt megszakítás, tehát 23-ban lett kész ez az északi és a szembe lévő fal, és akkor utána egy új pályázat keretébe került sor a mostani felújítása. Ezt most kezdték március végén.
2: Azért kérdezem, mert hogy mit szólnak ehhez a hívek, hogy ők hogy tudnak, nem tudnak templomba jönni? Hát ugye most is fel van állványozva mind a hajó, mind a szentély része az egésznek.
3: Nagyon örülnek ennek a feltárásnak. Hát az istentiszteleteket pedig azt úgy tudjuk megoldani, hogy illét nem messze van egy gyülekezeti házunk, és ott van egy nagy termünk, és az istentiszteleteket mindent ott tartunk meg. Ugye a templomot nem tudjuk használni.
2: De akkor famunkákhoz, így karzathoz, szószékhez, padokhoz nem nyúlnak, csak a falakhoz?
3: Csak a falakhoz, igen.
2: Most egy kis időre elhagyjuk a templomot, de azért mégse. Már volt szó az 1978-as régészeti kutatásról és feltárásokról. Nos, az egyik résztvevővel, Juan Alberto Cabello-val készült egy portréműsor 2018-ban, ahol emlegették Vámos atyát. Itt persze szó esik a település másik nevezetességéről, a Büdivárról is. Ebbe a felvételbe hallgatunk most bele. A riporter Zsoldos Barnabás volt.
6: Én 1976 novemberével kerültem az országos műemléki felügyelőséghez, ahol mint fiatal régész, hát nekem kiosztották a munkákat, úgyhogy jártam én a Dunántúra is, jártam a Szabolcs-Szatmár-Beregmenyébe konkrétan. 1977-ben a nyírbátori ferences templomnak az előcsarnokát kutattam meg, majd 78-ba küldött ki az akkori főnököm Enc Géza tanár úr a Vámosatyai templom szakértésére, mert éppen szét akart dőlni a templom, nagyon rossz állapotban volt. Az első igen komoly kutatásom az Vámosatyán zajlott.
7: Ki hívta fel a figyelmet, hogy igen, itt van egy eldugott, senki által nem ismert, de nagyon értékes rom.
6: Azért a szakirodalomból ismert volt a vár és annak a helye. Hát már 1978-ban, amikor a templomot kutattuk, jártam kint a helyszínen, bozottal, sűrű bozottal benőtt terep volt, nagyon nem is lehetett a alaprajzi konfigurációját kivenni, majd 1995-ben két kollégámmal geodéziai módszerekkel felmértük a várat, de még akkor nem gondoltam, hogy rá 10 évre 2005-ben megkeres a község polgármestere, Szász József, és fölkért, hogy a község finanszírozásában kezdjünk már valamilyen rendet teremteni a vár területen, amely bozótos volt, csalános volt, fával benőtt terület volt, és akkor kezdődött egy hosszabb projekt, ami a mai napig is tart.
7: Ez a vár milyen időszakra tehető, amikor épült?
6: Nagyon sokáig, egészen 2000-es évek elejéig középkori várnak tartották, vagy legalábbis egy középkori vár helyén újraépült várnak. Simon Zoltán kollégámmal 2005-ben írtunk egy tanulmányt, és a források alapos elemzése után arra végeredménnyel jutottunk, hogy ez nem egy középkori vár. Egyszer említett Gelénesi várral is kapcsolatba hozták, hát Gelénesen nem vár volt, hanem egy udvarház, amit Mátyás parancsára romboltak le. Hát arra végkövetkeztetésre jutottunk, hogy ez nem a Gelénesi várra azonos, ez nem egy középkori vár. Megállapítottuk, hogy ezt a várat a 16. századra, tehát ez egy reneszánsz palota, amit megerődítettek, körbevettek egy vizesárokkal, palánkot építettek, magas falakkal kerítették be ezt a helyet.
2: A következő, jövő héten jelentkező adásunk a település több helyszínén készült, és abban is emlegetjük a Büdi várat, ami az építetőről, a Munkácsi várnagy és beregi főispánról, Büdi Mihályról kapta a nevét, de most vissza a templomba Maracskó Izabellához, Szabó Sándorhoz és Virányi Zsolthoz. Izabella, felmehetünk az állványra? Na, akkor kérném, hogy akkor vezessem, elkezdünk felkapaszkodni egy deszkapallon, és akkor már a Szent Térészbe jövünk be hátra. Egy olyan másfél méteres magasságba sétálunk itt az állványzaton. Ó, még létrázunk is. Egyik láb, másik láb, és akkor most már, hát lenézve nem tudom, egy olyan 4-5 méter magasságban lehetünk. Fejjel. És igen, fejre vigyázni, mert hogy itt már boltívek vannak. Na, mi munkálkodnak itt most fenn?
4: A szentét már feltártuk, tisztítottuk a mintákat. Hát elég roncsos állapotba került elő, de bakolás és a glettelésnél tartunk most. És a glettelés után jön egy konzerválás.
2: Konzerválás az miből áll?
4: Mielőtt festenénk, mielőtt retusálnánk, mindenképp le kell védeni a mostani felületet. De hát előtte megelőzte az injektálások.
2: És miért jöttünk akkor ide a szentének a bejáratához?
4: Hát igazából azt akarnám megmutatni, hogy ez a réteg nem a legalsó.
2: Amit látok, leveleket.
4: Ez nem a legalsó réteg, hanem egyel följebb lévő.
2: Aha.
4: A legalsó réteg az egy egyszínű réteg volt, és hát sajnos nincs meg a figurális, mert azt a reformáció idején valószínűleg leverték. Utána festették rá ezt a mintát.
2: Tényleg, ezt mondta is, ugye, hogy a 80-as években már volt itt egy ilyen feltárás, de akkor visszatakarták, amit találtak.
4: Igen, és ez nekünk elég problémás volt, mert amit feltártak, egy gézzel takarták le, és majd utána egy enyhe cementes gúzt húztak rá.
2: Ami megnehezíti a dolgokat?
4: Igen, fokozatosan kellett lehántani róla ezt a gézt, hogy meg is maradjon a minta. De egész jól sikerült, mert ott több, pont ahol a lámpa van, a keleti
2: az
4: oldalon,
2: állványnak a végén,
4: ott megmaradt a minta. Itt már előtte konzerválhatták a mintát, és úgy tették rá a gézt, így nagyobb esélye volt, hogy megmarad.
2: A szentélyben a munka az így emeletről emeletre megy? Tehát mi most itt vagyunk a legfelső részen.
4: Igen, általában föntről lefele haladunk a munkátnál, hiszen a szennyeződés és a por minden lefele hullik. Itt sajnos például az északi oldalon elődeink már itt nagyon sok mindent levertek, és újra vakolták. Itt volt valószínűleg statikai repedés, mert nekünk is itt elég sokat vakolni kellett.
2: Tehát ebből az oldalból északon ennyi menthető ebből az életfa?
4: Igen. Hát sajnos ennyi maradt meg, de ennek is nagyon örülünk. De ez nem lesz úgy kiegészítve, hogy ez teljesen látszódjon, hanem csak így a meglévő minták lesznek kiretusálva.
2: Az a vizes vödör, meg az a szivacs, az pusztán csak takarítása van?
4: Most itt a tömítésnél is teljesen természetes anyagokat használtunk. Háromszorosan átszitált kőporból készítettünk finom vakolatot, és azzal fózoltuk az összes festék szemcsét.
2: Na várjon, mit jelent az, hogy fózolni? Közben akkor lépünk deszkáról deszkára.
4: Itt nagyon jól látszik, hogy a festék, hogy ne jöjjön le ez a réteg, a széleket végig erősítjük.
2: Azt mondta a kalapács az elején, hogy 30 éve használja ezt a kalapácsot, tehát akkor annyi ideje dolgozik is ebbe a szakmába. Izgul még, megérinti még a lelkét?
4: Igen, igen, abszolút.
2: Másszunk akkor egyen lejjebb, és akkor nézzük, hogy odalem mit találunk.
4: Ami nagyon érdekes itt, hogy több korból írásokat találtunk. Ezeket meg is tartjuk.
2: Várjon, azt mondja, firkáknak tűnik ez nekem. Most már nagyot kell hajolnom.
4: Nem, itt régen volt egy karzat, amit aztán elbontottak. Ez például két korszaknak az írása.
2: De ez van, valami ceruza írás, nem?
4: Ceruza írás, de még nem jöttünk rá, hogy pontosan mi van. Ezeket mind megtartjuk. Lejjebb megvan az 1600-as évekbeli írás.
2: Na, akkor ehhez lépcsőzünk, és akkor lent folytatjuk, mert úgy lefele menet beszélni és megmászni, és azt nem tudunk. Úgyhogy akkor először Izabella előre. Na, átbújunk a létra alatt. Egy szinten lejjebb, hát újabb írások, de ezek már festve vannak.
4: 1646-os kornak az írása, ami a mintához tartozik. Itt egy-két betűt azért ki lehet
2: találni. A betűt, meg F betűt félek felfedezni.
4: Valószínűleg A betű, meg talán az S betű, de hogy pontosan mi, azt megint nem tudjuk.
2: Azt úgy nagyjából fel tudja becsülni, hogy mennyi idő mire végez?
4: Idén évvégéig szeretnénk befejezni. Itt például látszik, hogy 1580, és azt néztük, hogy lehet, hogy 5-ös. Ez a 1600-as évek alatti rétegen van rajta.
2: Ez azért jó, annyiszor felvető biztos mindenkiben, hogy mit hagyok itt magam után. Hát ha más nem, akkor a templom falán egy ilyen feliratot, amit utána majdnem 500 évvel később az emberek találgatják, hogy mi lehet az az 1580?
4: Hát ötösnek gondoljuk. Itt is van egy szöveg, de itt betűzgettük, hogy van itt egy A betű, B betű, M betű, de hogy mi, azt még nem tudjuk.
2: Jó, és akkor vissza a főhajóba. Fent láttam az uraknak, mesélem, Szabó Sándornak és Virányi Zsoltnak, hogy ahol a két boltív metszi egymást. Ott láttunk valamilyen címet.
5: Igen, a templom építésének idejéről a kutatók annyit tudtak meg, hogy valamikor 1289 és 1334 között épült. Ennél pontosabban nem tudjuk behatárolni, de azt tudható, hogy ebben az időszakban a Gutkeled nemzetség volt a

0: Ott van például a Mosolygó Szentek templom a Csarodán, ott van a mezitlábas Notre Dame Tákoson. Az itteninek lehet-e valami ilyesfajta beceneve? Tudnak-e ilyesmiről?
1: Nem tudunk még ilyenről. Ez a templom ugye, ahogy hallottuk is már az 1970-es évek óta, mondhatni periódusonként felújítás alatt van, mindig egy-egy újabb értékét ismerjük meg, vagy találják meg a kutatók. Talán most jutunk el a végére, és most biztos, hogy a művészet történetéből is, meg az építés történetéből is többet fogunk tudni, ha elkészül ez a restaurálás.
0: Olvastam, és ezt már Szabó Sándornak mondom, hogy valahol van egy ajtó, ami elméletileg egyetlen fából készült itt a templomban. Az hol van, vagy merre van?
2: Hát igen, ez a nyugati falun van, ez a bejárati ajtó, amelyikkel most jöttünk be.
0: Nézzük már meg akkor közelebb.
2: Nem tudjuk, hogy miért adták neki ezt a nevét. Hát ez egy ilyen összeállított ajtó, tehát nem egy fából készült. Egy nagyon régi, több száz éves zárva.
0: Ó, na várja, megvan a megfejtés, mert hogy Virányi Zsolt bezárja, igen, és hogyha hátulról nézzük, akkor egy fából.
2: Hát úgy néz ki, mintha egy nagy hatalmas fából lenne kifaragva. A külseje bordázott, a belseje pedig sima, mert itt a község határában van egy 600 hektáros tölgyes erdő a mai napig, ami egész a középkortól megvolt.
0: Az lenne a Bokerek?
2: Ki? Igen, a Bocskereki erdő, és annak a fáiból készült itt nagyon sok minden a templomba is, és a harangtornyunk is annak az erdőnek a fáiból készült annó 1691-ben.
0: Na most visszacsatolnék arra, amit az Izabella mondott az elején a 2001-es árvízhez, mert hogy itt mellettünk van egy fából készült torony, az 27 méter magas, és az valahogy érintett volt a 2001-es árvízben, de akkor hogy maradhatott meg ilyen jó állapotban?
2: A 2001-es árvíz nagy része ugye Tarpán kiszakadt a gát, és a környéket elöntötte a víz, majd később Vámosatyát is, és az árvíznek itt a nagy része, itt van egy ilyen Mic nevű patak a templomunk előtt, az árvíznek a nagy része itt folyt le. És ugye a harangtornyunk ilyen nagy köveken állt addig. Az árvíz egy kicsit kimosta a földet alól, és megdőlt a tornyunk egy olyan 15-20 fokot a nyugati irányba. És az árvíz után jöttek a szakemberek, megemelték az egész harangtornyot, és akkor utána öntöttek egy ilyen vasbeton koszorút alá, arra stabilan visszahelyezték a tornyot, és most már azt tartja, lényegében azon áll.
0: Ez egy 26,5 méter magas torony.
2: Igen.
0: És nem kellett szétszedni, hanem egybe lehetett mozgatni.
2: Nem kellett szétszedni, nagyon profi módon megoldották a szakemberek.
0: Ott a szószéknek a koronáján van egy madár, minek a jelképe, vagy hogy kapcsolódik az ide?
2: A pelikán az reformátusok egy nagyon régi jelkép. Ugye mondta azt tartja, hogy a pelikán, hogy a kicsinyeinek nem tud élelmet adni, akkor kicsipi a saját begyét, és a vérével táplálja a kicsiket. És ez azt szimbolizálja, ugye, hogy Jézus is a vérét adta ér. Értünk. Ma már nagyon kevés templomba található meg.
0: Izabellához akkor még van egy kérdés, és hogyha már ennyit nevetett az elején ahhoz, hogy milyen hosszú titulust mondtam, na most ezt kiterjed a szakképesítésre, aranyozásra, díszítőfestésre, graffitó technikákra, valamint okleveles restaurátor társakkal együtt komplex kőfa és textil restaurálási feladatokat is vállal. A kérdés az, mindent egyedül csinál itt templomon belennyi képesítéssel?
3: Nem. Hát egyrészt itt nincs is ennyi feladat, de kollégákkal szoktunk együtt dolgozni.
0: Az aranyozásra gondoltam, ha már a pelikára rákötünk.
3: Az a restaurátori feladat. A festett részének a retusát azt mi tudnánk csinálni, de az aranyozás például nagy részben a farestaurátor. Mi is tanultuk, mi is tudunk aranyozni, de általában azért összefogunk több kollégával.
0: Szabó Sándorhoz visszafordulva egy picit építsünk egy keretet ennek az egész templomnak, hogy Vámosatya, ugye Szabolcs-Szatmár Bereg megyének a beregi része, ez világos. Hány lakosa van például?
2: A legutóbbi népszámlálás alapján körülbelül egy 600 lelkes kis település.
0: A beregi résznek ezen része, ezt már ugye említettük Zsolttal is, ugye ezt a középkori templomoknak az útját, mi az, amivel eladható? Mi az, amivel csábítják ide az embereket, amiért szerethető ez a térség?
2: Hát, amivel ide lehet csábítani, hát főleg ugye a turizmus. Itt van egy 700 éves templomunk, valamint valamikor volt egy Bügyi Mihály nevezető nemes, és annak egy ilyen vára volt itt a községünk határában, annak is a romjai láthatóak, azzal valamint van még a községünkben egy látványtár.
0: Virányi Zsolthoz szól a kérdés, hogy akkor a belsejét nagyjából megbeszéltük a templomnak, ugye Izabella mondta, hogy ez év végéig el kell készülni, kinti munkálatokat terveznek.
1: Igen, sajnos egy ilyen korú és ekkora történeti értékkel rendelkező templom felújítása az nem áll meg, és sosincs kész. Ha belül a restaurálási munkák megtörténnek, akkor egy egyházközségi pályázatból a templom fedése, ami fazsindejből

0: készült, és szintén a faharang toronynak is a fazsindej fedése megújul, és egy felületkezelést kap, hogy még hosszú évtizedekig szolgálja az épületek lakmegóvását.
1: Már szóba került a középkori templomok útja, és már nagyon régóta, 60-as, 70-es évek óta foglalkoznak azzal, hogy ezeket a templomokat szinten tartsák. Mennyi munkájuk van még ahhoz, hogy ezek akár látogathatóak, akár ilyen turista látványosságként, mint amiről Sándor mesélt, bemutathatóak legyenek, vagy lehessenek?
0: Magyarországon a műemlékvédelemnek volt egy nagy korszaka, a 60-as, 70-es évek, de még talán a 80-as éveket is beleszámolhatjuk. Ekkor rengeteg műemlékfelújítás történt meg ebben a térségben is. Ezek még akkor egy államilag finanszírozott, központilag elrendelt műemlékhelyreállítások voltak, amik nagyon magas színvonalon valósultak meg, de pont eltelt az az 50-60 év, és ezeken a templom újra jöttek ki a problémák, a károsodások, a felújítási igények. Ezért is alakult meg többek között a középkori templomok útja, hogy egy olyan rendszerbe tudjuk fogni ezeket az értékes műemlékeket, amikkel újra el tudunk indítani így 50-60 év távlatában egy újabb, egy felújítási ciklust, és ezeket tudjuk ütemezni, tudjuk melyik templomba milyen felújítási igény fogalmazódik meg, vagy éppen ebben a templomban is tudtuk, hogy vannak falképek, de azokat akkor anyagi okok miatt nem tudták restaurálni, elfették. Ezekre most próbálunk újra pályázatokat nyerni, és megvalósítani ezeket a helyreállításokat.
1: Kedves hallgatóink, Vámos atyán a helyi Árpád-kori templomban jártunk. Innen köszönünk el, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálffy Balázs nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk.
1: 4 óra. Jó reggelt kívánok, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket, a nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz az ír elnökség legfontosabb feladata. Michel Martin az uniós elnökség első napján azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Írország magyarországi nagykövete a külügyi bizottság ülésén arról beszélt, támogatni kell az európai vállalkozásokat, és garantálni kell az európai emberek biztonságát. Jogsegély és információs szolgálatot indított a magyarországi romák országos önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Csak nem 600 pályamű közül választották ki a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentorprogramban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palackposta Pocket különkiadásában. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand holnaptól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a vízminőségére. Az Európát sújtó hőhullám sok áldozatot szedett Franciaországban is, de kevesebb 90-en fulladtak meg, többségük felügyelet nélküli fürdőzőhelyeken. Egy sporthír: Spanyolország után Portugália is 8-döntőbe jutott a labdarúgó világbajnokságon, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Horvátországot Torontóban. Az időjárásról: túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, hajnalban 15-21, napközben 27 és 32 fok között alakulnak az értékek. 4 óra múlt, 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban a nemrég elhunyt Kossuth Díjas koreográfusra, Tímár Sándorra emlékezünk. Zenei összeállításunkban Kallós Zoltán és Martin György erdélyi népzenei gyűjtéseiből hallanak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Tímár Sándor 1930. októberében született a Szolnok melletti Ugartanyán, jómódú polgárosodott paraszti családban. Középfokú tanulmányait a szolnoki Versegi Ferenc gimnáziumban végezte, ahol megismerkedett a népi hagyományok ápolásában fontos szerepet játszó regős cserkészekkel, és rövid idő elteltével az iskolai táncegyüttes vezetője lett. Érettségi vizsgáját a legmagasabb pontszámmal végezte, de kulák származása miatt nem vették föl sem az orvosi egyetemre, sem a színház és filmművészeti főiskola koreográfus szakára. 19 évesen Siófokon egy népfőiskolai összejövetelen találkozott először az erdélyi származású Molnár István koreográfussal, aki nagy hatással volt rá. Így csatlakozott az általa vezetett SZOT művészegyütteshez. Itt ismerkedett meg Martin Györggyel és a Pesovár testvérekkel Ernővel és Ferenccel, leendő néptánckutatókkal, akikkel barátok, később munkatársak lettek. A 20-as évei elején járó fiatal Tímár Sándor Martin Györggyel gyűjtő munkába kezdett a Galga vidéken. Lenyűgözte őket az a paraszti hagyomány, amely ezen a fővároshoz közeleső területen még elevenen élt. Számos mozgóképet, hangfelvételt, fotót, leírást készítettek a Galga menten néptáncairól és népzenéjéről. Korai gyűjtéseinek másik fontos anyagát a Békés megyei román nemzetiségű falvak hagyományos táncélete adta. Ezekben az időkben alakult ki fokozatosan Tímár Sándor saját, a korabeli irányzatokhoz képest szokatlan koreográfiai stílusa, melynek legfőbb jellemzője a néptánc eredeti, letisztult formában való színpadra állítása lett.

Tímár Sándor módszerét az a szemlélet határozta meg, hogy a néptánc egy olyan tökéletes, az egykori paraszti közösség által évszázadokon át lecsiszolt művészeti alkotás, mely eredeti formájában is élvezhető és megtanulható. Ez a szellemiség vezérelte, amikor 1958-ban megalapította saját tánccsoportját, a Bartók Béla Együttest, ahol elkezdte újszerű koreográfusi munkáját. Ehhez a tudományos hátteret az időközben nemzetközi hírű táncfolkloristává váló Martin György adta. A táncok kísérő zenéjét kezdetben zongorára átírt népdalok adták, idővel azonban ez nem elégítette ki a néprajzi hitelességre törekvő Tímár Sándor elképzeléseit, így aztán a Lajta László által az 1940-es években rögzített erdélyi vonósbandák felvételeire kezdtek el próbálni a bartókosok. De a 70-es évek elején a táncház mozgalom indulásával ez is megváltozott. Tímár megismerkedett Sebbő Ferenccel és Halmos Bélával, akik Magyarországon először törekedtek a paraszti tánczene eredetihez hasonlító megszólaltatására. A két fiatal muzsikus Tímár Sándor meghívására a Bartók Együttes kísérő zenésze lett. A hagyományos tánc és zene pedig ezt követően elválaszthatatlan egységé kovácsolódott össze a színpadi koreográfiákban és a szárnyait bontogató táncházmozgalomban egyaránt.

Kedves hallgatóink, műsorunkban a nemrég elhunyt Kossuth Díjas koreográfusra, Tímár Sándorra emlékeztünk. Zenei összeállításunkban Kallur Zoltán és Martin György erdélyi népzenei gyűjtéseiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Berek Janikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. 30 éve testvérek. Főként az oktatás, a kultúra és a sport terén segíti egymást Marosvásárhely és Zalaegerszeg. Székelykeve 140. Kopjafa és székelykapu állításával ünnepelt a legdélebbi magyar település. Kolozsvár büszkesége. A 15. ünnepi könyvhéten átadták a Kolozsvár Társaság díját. Most következzenek a részletek. A Marosvásárhelyi Városnapokon ünnepélyesen megújították a Marosvásárhely és Zalaegerszeg közötti testvérvárosi szerződést. A 30 évvel ezelőtt létrejött kapcsolat eredményei, értékei mindkét településen jól érzékelhetőek, mondja a két városvezető Sóz Zoltán és Balajt Zoltán Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában.
3: Folyamatos a kapcsolattartás, információcsere, hogy éppen hol mi történik, és láttuk, hogy Zalaegerszegnek a fejlődése mit jelentett, ipari parktól kezdve kormányzati támogatás szempontjából. Ugye az egyik legelszigeteltebb megyeszékhely kitört ebből az elszigeteltségből, és egy nagyon kellemes, vonzó várossá vált, egy körülbelül 70 ezres város a dunántúli dombságon, közel Ausztriához. Sajnos, vagy hál' Istennek, jó néhány Marosvásárhely is oda telepedett le, ott találta meg a számításait, de végül is ez tovább erősíti a városaink közötti kapcsolatot. Ugyanúgy zalaegerszegi üzletemberek és természetesen kulturális szakemberek is sokat voltak itt. Elég, hogyha itt Tompa Gáborra gondolunk, aki a Zalaegerszegi Kvártés Színház vezetője és a forgatagnak egyik kulturális tanácsadója, szervezője volt, éveken át hozott résztvevőket. Tehát mindenképpen egy erőteljes csere kapcsolat alakult ki, és emellett a személyes kapcsolatok a legfontosabbak. Barátságok, elköteleződések, egymás iránti érdeklődés, támogatás. Én úgy gondolom, hogy ez egy tartalmas, illetve példamutató kapcsolat is.
2: Zalaegerszeg polgármestere Balajc Zoltán.
4: Zalaegerszegnek összesen 17 testvérvárosa van, azonban a 17 közül a legerősebb és a legszorosabb az Marosvásárhelyhez köt bennünket. 1996-ban írták alá elődeink ezt a testvérvárosi szerződést, zalaegerszegi részről dr. Gyimesi Endre polgármester úr, míg Marosvásárhelyi részről Fodor Imre polgármester úr. És azt hiszem, hogy ha a 30 évre most visszatekintünk és értékeljük ezt a testvérvárosi kapcsolatot, akkor valóban méltán és büszkén mondhatjuk el, hogy nem véletlen ez a legszorosabb kapcsolat. Én abban hiszek, hogy akkor igazi és jó működő egy ilyen testvérvárosi szövetség, hogyha nem arról szól, hogy a két városvezetés vagy a két polgármester évente egyszer találkoznak egymással, egy kicsit beszélgetnek, elmennek egyet vacsorázni és várjuk a következő évet, hanem akkor az igazi, ha a polgármesterek nélkül is működik. Akkor az igazi, hogyha ez a testvérvárosi kapcsolat leszivárog az iskolák, a helyi kis közösségek, az egyesületek, a művészeti csoportok, vagy akár a tűzoltóság, vagy bármilyen más szervezet szintjére, és a mi esetünkben az elmúlt 30 évben ez történt. Az is egy nagyon jó jelzés, hogy mind a két városban alakult egy-egy olyan baráti társaság, amely ápolja ezt a kapcsolatot. Nálunk a Zalaegerszeg Marosvásárhely Baráti Egyesület azt gondolom, hogy valóban motorja az ottani zalaegerszegi működésnek. Itt Marosvásárhelyen pedig nem kell bemutatni, azt gondolom, a Zalaegerszeg egy díjjal is elismert Cseh Gábort, aki pedig vezeti a Marosvásárhely Zalaegerszeg Baráti Egyesületet, és éppen a tavalyi esztendőben ünnepeltük annak a kapcsolatnak a 25 éves fennállását és évfordulóját, most pedig a hivatalos testvérvárosi kapcsolat 30 éves jubileumát. Én azt hiszem, hogy a jövőre is, a következő esztendőkben, évtizedekben is arra kell törekednünk, hogy ez ne a városvezetések, ne elsősorban az önkormányzatok kapcsolata legyen, hanem a marosvásárhelyi polgárok és az zalaegerszegi polgárok érezzék úgy, hogy érdemes egymásra odafigyelni, érdemes egymással tartani a kapcsolatot, tanulhatunk egymást egymástól, jó tanácsokat adhatunk egymásnak, és a két városba ellátogatva olyan élményekkel gazdagodhatunk, ami egész életünkre elkísér bennünket.
2: Ön ugye 2014 óta a város polgármestere. Mit tapasztal, gazdasági téren is van lehetőség a kapcsolatok bővítésére?
4: Szerintem ez a legnehezebb, hiszen általában azt látjuk, hogy oktatási együttműködés, akár diákcsere kapcsolat viszonylag könnyen megoldható és könnyen finanszírozható. Kulturális kapcsolat, amikor egy-egy művészeti csoport a másik városban fellép, viszonylag könnyen megoldható és finanszírozható. Azonban az, hogy két város között ilyen távolságot is figyelembe véve komoly gazdasági kapcsolat legyen, ami akár befektetéseket eredményez, akár a különböző vállalkozások másik településen történő megjelenését eredményezi, az mindig a legnehezebb. Úgyhogy nekünk azt gondolom, hogy gazdaságfejlesztés terén inkább abban van mozgásterünk, hogy az adott szakmai kamarák, az adott cégek és vállalkozások figyelik azt, hogy milyen közös európai uniós, akár interreges pályázati lehetőségek vannak. Ezeket igyekezzünk számukra információval eljuttatni, és segítsük, hogy ilyen közös pályázatok elinduljanak. A közös gazdaságfejlesztésnek elsősorban ezek lehetnek a kitörési pontjai.
5: Erdélyből menjünk el a délvidékre. Székelykeve fennállásának 140. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak a hétvégén. A délbánsági településen felavatták a falu második székelykapuját, a tájház udvarán pedig a barátság kopjafát. Kónya Kovács Otília összeállítása.
6: Az egybegyűlt közösség tagjai vendégeivel együtt elsőként egy hálaadó szentmisén vettek részt. Utána a tájházhoz vonultak, ahol Szemeridi Pál délbánáti esperes, helybeli plébános megáldotta a Gyergyó Csoma falvi mesterek jóvoltából elkészült eredeti székelykaput és a barátság kopjafát. Szatmári Mihály helyi szervező, a MECISZ elnöke.
7: Az első székelykapu személy szerint nekem az zavaró, hogy épp a temető bejáratánál van. Tudjuk, hogy miért, az is valószínűleg a falu központjában kellett volna legyen, és ez is elsődleges terv szerint a falu központjában kellett volna legyen nyilvános téren. Viszont az volt a gond, hogy amikor meglátták, hogy ez nem csak egy sima kapu, hanem ez egy épület, tehát egy monumentális, tehát kicsit nagyobb, így nem kaptuk meg az engedélyt. És akkor már nem volt idő, hogy újra folyamodjunk, és újra kezdjük a papírokat, hogy hova tegyük. Akkor a püspök úr engedélyezte, hogy ide tegyük, hiszen itt a legalkalmasabb, itt a legjobb helye, hiszen a tájháznál legjobbat mutat, tehát ugye igazából szépes, és azt fejezi ki, ami valójában a tájház önmagában is az.
6: Az eseményen felolvasták Antal Árpád Sepsi Szent György polgármesterének üdvözletét, majd ünnepi beszédet mondott dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
8: Ez már a második székelykapu Székelykevén, az első is áll a temetőnél, az az ősök iránti tiszteletről tesztanú bizonyságot, és arról, hogy amit ma építünk, azt valaki más fogja tovább vinni a jövőben. Úgyhogy a most felavatott székelykapu talán a jövőnek a kapuja. Székelykevén is itt a délbánáti területen, ahogy Nyugatbácskában is például, vagy Szerémségben végvári vitézek élnek, itt mindenki végvári vitéz, hiszen napi küzdelmeket vív azért, hogy megőrizzék a nyelvünket, kultúránkat, identitásunkat. Örülök annak, hogy Székelykevére nagyon sokan szoktak ellátogatni. Falusi turizmusban országos bajnok Székelykeve, mert van mit megcsodálni, van mit megnézni, és egyre többen vannak, akik tudják, hogy az egész világon a legdélebbi magyar település Székelykeve.
6: A Székelykevén felavatott kopjafáról, illetve a székelykapuról az alkotó beszélt.
9: Jánosi Borsos Attila vagyok, Gyergyó Csoma falváról, Hargita megyéből. Közel egy hónapot dolgoztunk vele, hárman. Igen, ez úgy kell is, hogy Gyergyó Csoma falváról a testvér település Ráckevébe. Oda is készítettem egyet közterületen áll, közel a templomhoz, és ott Iliával kezdtünk beszélgetni erről, arról még a székelykapuról. És rákérdett, hogy nem lenne kedved egyet készítsé Székelykevére is, és így jött össze. Isten hozott, amikor bejössz, igen, mert végül is a székelykapu az egy delek választó. Kintről bemez, igen, üzenet. Általában jó embereket engedi be, ezt is elmerem mondani, és kifele Isten veled, ugyanaz a megtiszteltetés, vagy minek nevezzem, igen. Ilia, mikor Csomafalmán volt, akkor a tavaly készítettem Csomafalmán ugyancsak a tájház elejébe egy kaput, és az volt a kérése, hogy ugyanazt a kaput szeretném áthozni Székelykevére. Na és ugyanaz, mint Csomafalmán. És a kapu mintái, most már erről beszélünk, ezek egy nagyon-nagyon régi fordított tulipán minták, ez csak Csomafalva használja, és a fenti két minta is a nap és hold az 90 után jelent meg a Székelykapukon. Én nem hagyom azt, amit ezelőtt nagyapám is csinált, azt a mintát teszem felül. Hogy a két lezáróra rárakta a napot is és a holdat is.
6: A monumentális alkotásokat Szemerédi Pál délbánáti esperes helyi plébános áldotta meg.
10: Számomra öröm, hogy itt lehetek és együtt ünnepelhettünk, és meg tudtuk áldani ezt a székelykaput, amely jelzi az őseinknek a hagyományát, őseink hitét és Isten szeretetét, amely visszatükröződik az ember szeretetben egyaránt, és ugyanakkor azt is jelzi számunkra, hogy összetartozunk, bárhol is éljünk a világban, és aki, ugye mondtam az Ádi Márcsán, aki átlép ezen a székelykapun, az érezze magát otthon, és vigye magával mindazt a bizalmat, mindazt a reményt, amit az itteni közösség is próbál megélni napról napra.
6: Az ünnepség a Barátság kopja fájának megkoszorúzásával zárult.
5: Ha már az előbb is emlegettük a székelyeket, akkor most keljünk útra, és meg se álljunk Székelyföldig. Balánbányaiak, tusnádfürdőiek és még a gyimesbükkiek is használhatják majd az újonnan átadott csíkmadarasi kultúrházat. A székelyföldi térség egyik legkülönlegesebb és legkorszerűbb közösségi létesítményét a hétvégén avatták fel, amikor a helyiekkel együtt ünnepeltek a romániai magyar közéleti szereplők is. Az ünnepségen Péter Dávid, csíkmadaras polgármestere úgy fogalmazott, a hosszú évtizedek óta várt beruházás igazi értékét az adja meg, ha a kultúrházat a közösség élettel tölti meg. Bíró István összeállítása.
11: Mit tette szükségessé Csíkmadarason az új kultúrház megépítését, és milyen álom vált valóra, mert hogy az átadón azt mondta, egy álom vált valóra. Péter Dávid, csíkmadaras polgármestere.
12: Már a 90-es évek elején konkrétan megfogalmazott a csíkmadarasiaknak, hogy Madarason szükség van egy kultúrházra. Azt tudni kell Madarasról, minden második házban zenész van. Legyen az vonós, fúvós. Az a lényeg, hogy Madarason van hagyománya a zenekultúrának. Hogyha Bálint Lajos, Lórán néhai kántort, illetve Miklós Marci tanítóbácsit említjük, ők most az égbe, oda fent, a Mennyországba, Szentpéterrel, most ugye ő Péter Pál napja.
11: Hát, mert hogy Szentpéter és Pált ünneplik Csíkmadarason ezen a hétvégén.
12: Nagyon boldogok, és a zenész barátai és a táncos barátaival azt mondták, hogy lássátok-e annak idejében, még a kommunizmus idejében, milyen jó volt harcolni, kiállni, akár az Zolt hídján próbálni, csűrbe, előtérbe, és arra buzítani a gyermeket, hogy a kultúrát meg kell őrizni. Na, szerintem ez nem véletlen, hogy Madarason megépült ez a kultúrház, ez egy régi álom. 2017-ben tettük le az előtanulmányt, 2021-ben indultak el a munkálatok, 4 év alatt meglettek. Szoktam mondani, hogy ez egy politikai bravúr, ahogy mondta Csekemészter is, hogy a feladatot megkaptuk és teljesítettük, és használja a közösség, ez a lényeg. Az elkövetkezőkben szerintem a legnagyobb kihívás az, hogy ezt tudjuk megtölteni élettel. Itt van, ez a miénk, ezt nem viszi el senki. A mi feladatunk az, hogy ezt belakjuk, megtöltsük kultúrájával, megtöltsük gyerekzsivajjal, megtöltsük előadásokkal, és mi is próbáljunk egy olyan üzenetet átadni, egy olyan hagyatékot hagyni a gyermekeinkre, unokáinkra, hogy majd ők is méltók, büszkék lehessenek arra, hogy megépült ez a csodálatos kultúrház, és igen, a múltat örökölték, és ők benne születtek, és megkapták azt, amit a kultúrház által tovább tudtak vinni.
11: Egy tájba illő ingatlanról van szó, mik a paraméterei?
12: 1000 négyzetméteren fekszik, egy 298 férőhelyes mobil lelátóval, aminek az a lényege, hogy nincsen színpad, nincsen emelvény. Épp azért, hogy lehessen megnyitani, hogy többféle előadásokat lehessen tartani. Van itt próbaterem, öltözők, könyvtár, kiállításokra, eseményekre alkalmas helyek. Ezt nem csak Madarasnak építettük. Nagyon sokszor megdurgálnak a madarasiak, hogy miért mondom azt, hogy ezt Pélcsíknek vagy Csíktérségnek építettük. Egy ekkora létesítményt sajnos Csíkmadaras nem tud ellátni. 2100 fős lakós nem tud ellátni. Úgyhogy ez egészen Balánbányától, egészen Tusnádig, át a Gyímesbükkig, ezt be kell mi közösen lakunk, és ez az igazi kihívás, és ez a mi feladatunk.
11: Cseke Attila fejlesztési miniszter párciumi magyarként vett részt az ünnepélyes átadon. Mit gondol arról, hogy hogyan szolgálják a közösség megerősítését ezek a beruházások.
13: Minden új épület, minden új beruházás, minden új infrastruktúra a közösséget erősíti, de elsősorban erősíti annak a lehetőségét és azt a hitet, hogy itt szülőföldünkön van nem csak a megmaradásnak, hanem a fejlődésnek is helye. És hogy vannak olyan közösségi terek, meg tudjuk teremteni azokat a közösségi tereket, amelyekben a helyi értékek, a helyi hagyományok kerülnek nem csak a helyiek örömére, hanem akár egy nagyobb közösség, vagy egy nagyobb régió, vagy Székelyföld meg tudja magát mutatni, és ez nagyon fontos, hiszen ez egy jövőbe vetett bizalom, egy jövőbe vetett hitet mutat a székely közösség, az erdély magyar közösség, partiumi magyar közösség életében, és fontos, hogy legyenek ilyen támaszpontjaink, és folyamatosan tudjuk a közösségünkbe felmutatni azt, hogy előre lépünk. Ez a beruházás elsősorban a helyiek, a csíkmadarasi embereknek a hitét, bizalmát, erejét mutatja, hiszen ők adtak erőt a közösségi vezetőknek, ők adtak erőt az RMDS-nek arra, hogy akkor, amikor olyan helyzet teremtődött, hogy az RMDS tudott segíteni, akkor segíthetett. Az pedig, hogy én partiumiként székelyföldi barátainkkal, kollégáinkkal az RMDS-be együtt dolgozunk azért, hogy székelyföldi magyaroknak, partiumi magyaroknak, szorvány közösségben lévő élő magyaroknak is legyenek ilyen infrastruktúrája és fejlődjünk folyamatosan. Hát az az erdély magyar közösség meg a külön szépsége, hogy mindig a cél a fontosabb, és mindenhol értjük annak a szükségességét, hogy ez a hit, ez a bizalom megmaradjon, és ezt a hitet, bizalmat a magyar közösségben mindenhol tudjuk erősíteni nap, mint nap.
11: A csíkmadarasiak elkezdték már belakni az új kultúrotthont. Miért jó, hogy van egy új kultúrház itt a településen?
14: Antal család vagyok. A település kulturális élete, ami az utóbbi akár 100 évben történt, az megérett arra, hogy egy ilyen minőségű kultúrházat kapjon. És ez nyilván köszönhető minden madarasinak és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez, és olyan emberek lakják Madarast, akik kíváncsiak a kulturális programokra, kíváncsiak mindenféle zenei programokra, előadásra, és ezt az utat folytatni kell, és reméljük, hogy minél több és minél minőségibb programot és kulturális eseményt tudunk majd itt megvalósítani.
5: És még mindig maradjunk az erdélyi magyaroknál. Hitre és magyarságra nevelni, ez a kolozsvári református kollégium tanárainak célja. Diákjaik nem csak a kincses városból érkeznek, hanem a bentlakásnak köszönhetően a szórványvidékekről is. Azonban szórvány és szórvány között is különbség van. Ezt észrevehették azok a diákok is, akik a hétvégén Vizaknál léptek fel a magyar napokon. Verese Mese Gyöngyvér interjúja.
15: Legelőször is a legényektől kérnék szépen egy bemutatkozást.
16: Banga Dávid Krisztián vagyok, 9. diák, református kollégiumban.
17: Tőkés Apor Ferenc, 10. osztályos szintén a református kollégiumban.
18: Én Szilágyi Domokos, 11. osztályos, ugyanott a kollégiumban.
15: Mind a hárman zenéltetek, ráadásul ugye Dávid előtte a dicsőítő énekekben is. Nehéz ilyenkor a váltás?
16: Nem, igaz, hogy a stílus különbözik egymástól, de az érzés és az izgalom mindig megmarad, és nagyon könnyen lehet váltani egyikről a másikról, csak figyelnie kell az embernek.
15: Ugyanakkor meghallottam, hogy a fiúk közül valaki nagyon jól énekelte a dicsőítő énekeket is, ugye nem csoda, hiszen mindannyian a református kollégiumba jártok. Ismert ez a műfaj is, és benne vagytok ezekben az énekekben is?
18: Abszolút, nekünk is a refibe van ilyen zenekarunk, ahol ifiken vagy bibliaórákon dicsőítő énekeket szoktunk énekelni, és azon kívül pedig mindenféle ifjúság Isten tiszteleten szoktunk szolgálni, tehát nem idegen számunkra ez a műfaj sem.
15: Sokoldalúak vagytok ezek szerint, Apor táncoltál is. Mióta vagytok benne az együttesben? Mert ha jól értettem, csak tavaly alakult újjá a néptánc együttes?
17: Tulajdonképpen igen, tavaly kezdődött, ahogy elmondta a tiszteletes úr is, 6 fiú és azt hiszem 4 lány, 3 lány, és most meggyarapodtunk. 50 körül vagyunk, és így a tánccsoporttal egyetemben így kialakult ez a kis formáció. Még mi sem tudjuk pontosan hogyan, de itt vagyunk, és örvendünk, hogy itt lehetünk.
18: Alapjáraton mindannyian már azelőtt, hogy a csoport megalakult, népzenével foglalkoztunk, de például számomra, én nem játszok olyan nagyon régóta, ez egy nagyon jó tér arra, hogy van helyem, ahol zenéjek, van akiknek zenéjek, nekünk ez nagy szerencsénk volt.
15: Kolozsvár bizonyos értelemben szórványvidék, de mégiscsak több magyarság, főleg, hogyha az ember reggel megy a kollégiumotok környékén, akkor meglepődik, hogy mennyi magyar szót hall. Ugye te Szászrégenből származol, szintén egy szórványvidékről, de most idejöttetek a mondjuk úgy mély szórványba, van már valami tapasztalatotok arról, hogy milyen is a vízaknai közönség, mit jelent számukra az, hogy ti itt vagytok?
18: Számomra egy nagyon felüdülő érzés volt az, hogy annak ellenére kevés a magyarság, viszont nagyon egybe van. Az Isten tiszteleten is volt szolgálat, énekelt az egész gyülekezet, és nagyon örvendeztető volt az, ahogy az itten megmaradt magyarság annyira összetart és próbálja ezt az egész kultúrát tartani. Nagyon pozitív élmény volt ilyen szempontból.
17: Valamint nem csak a refi miatt, ugye, de mind a hárman egyház közelben vagyunk, ha mondhatom így. Mi Domokossal lelkész gyerekek vagyunk, Krisztián pedig az egyházban dicsőít, és az édesapja kántor, tehát tisztában vagyunk ennek a lelkületével, hangulatával.
16: Én nagyon otthon éreztem magamat vizaknál, szászrégeni vagyok, éreztem a nagyon sok a hasonlóság. Ugye kevés a magyarság, de akik megmaradtak, azok nagyon lelkesek, és mindenki részt szeretne venni, szeretné önmagát emlékeztetni egy bizonyos szinten, hogy honnan jött és hogy hova tart.
15: A csoportot Telegdi István lelkipásztor kísérte el.
19: Igen, én vagyok a református kollégiumnak az iskola lelkésze, és a tánccsoportnak is én vagyok a vezetője. Azt nem tudom eldönteni, hogy tanára vagyok-e, mert igazából az alapokat én kezdtem el nekik megtanítani, viszont több olyan diákunk van, aki már régebb óta táncol, máshol is táncol, és tulajdonképpen egy ilyen önképző módon is működik az egész, hogy diákok is beszállnak, és

0: csoportban Székelyudvarhely mellett Agyagfalván születtem, ez ott működött, aztán volt egy Köküllő nevű néptánc csoport, ott is táncoltam, és ezen kívül Székelyudvarhelyen táncházban elég gyakran megfordultam.
1: Van egy kialakult koreográfia, hogy mi az, amit szeretne a diákoknak átadni?
0: Alapvetően ez az egész gondolat onnan indult, hogy nekünk református kollégiumunként, ha mondhatom így, hogy van egy kettős missziónk. Az egyik az, hogy természetesen hitre neveljük a fiatalokat, és megtartsuk a református egyház keretein belül. Általában véve a keresztény értékrendet átadjuk, mert nem csak református diákjaink vannak. Ez az egyik fő célkitűzésünk, a másik pedig az, hogy a magyarság tudatunkat, identitásunkat erősítsük bennük. És a néptánc szerintem erre adott egy nagyon jó lehetőséget. Akik látták táncolni a fiatalokat, biztosan látták azt, hogy csillog a szemük, miközben táncolnak, és ez nagyon jó meglátni, hogy az egész csoportnak a motivációja meg alapvető ereje magában a csoportban van.
2: Idén is átadták a Kolozsvár büszkesége díjat a kolozsvári ünnepi könyvhéten. A Kolozsvár Társaság a díjat olyan személyiségeknek ítéli oda, akik életművükkel hozzájárultak a Kincsesváros magyar intézményeinek létrehozásához, megőrzéséhez vagy a kultúra népszerűsítéséhez. Idén két elismerést ítéltek oda. Egyet László Miklós, fotográfus, egyet pedig Nagy Béla helytörténész kapott. Az eseményről Ferenc Ádám készített összeállítást.
3: Milyen szempontok szerint döntötték el, hogy az idén ki részesül ebben az elismerésben? Szabó Zsolt, a Kolozsvár Társaság elnöke.
4: A cél az, hogy egyrészt népszerűsítsük a könyveket, másrészt népszerűsítsük Kolozsvárt, és harmadrészt olyan embereket kerestünk, általában egyet-egyet, az eddigi gyakorlat az volt, akik valamilyen módon hozzájárultak a Kolozsvár hírnevének öregbítéséhez, hozzájárultak ahhoz, hogy tényleg kicsit jobban, alaposabban megismerjük ezt a remekvár. Itt most azért választottunk egyszerre kettőt, mert tulajdonképpen az utóbbi 6 könyv olyan volt, amit ők együtt csináltak. Tehát a helytörténész, kutató, műszaki ember Nagy Béla és a kiváló fényképész, fotográfus, fotoművész, nyugodtan lehet mondani, noha képesítése szerint ugye nem végzett művészképző, de nagyon nagy kitartással, és tényleg hát több mint 50 éve, 85 évesen, ugye ez nem olyan nagy kunszt, de több mint 50 éve fényképez, ott van jeles eseményeken, kiállításokon, és minden, ami fontos a magyar kultúra szempontjából, az benne van az ő fotóarchívumában. És ezért is választottuk, hogy egyszerre ők ketten, ugye a két legutóbbi könyv az a Házsongárt és a Kolozsvárt volt, azok fotóalbumok, de nagyon alapos helytörténeti fogódzó is van benne. Másrészt pedig a legfrissebb könyv a Kolozsvár kincsterem polgárai, amiben ugye a századfordulónak, a nagy lendülettel fejlődő Kolozsvárának az ipartörténetét, az építésztörténetét, a várostörténetét bemutató tanulmányok, családtörténeti tanulmányok is benne, és ugye a remek fotó. Most is pályáznak, én remélem, hogy a jövő évi könyvhéten be tudjuk mutatni már a Reményik családnak a történetét, hiszen a Reményik család valamikor Felvidékről ide bekerült vaskereskedők, művesek voltak, akik aztán megalapozták a kolozsvári Reményik ágát a családnak, és ugye az építész Reményik Sándornak az édesapja Reményik Károly, ő egy különlegesen fontos személyiség volt Kolozsvár szempontja, és most őróla fog szólni a következő közös kötetük.
3: Kolozsvár büszkesége elismerésben részesült Nagy Béla helytörténész. Milyen gondolatokkal fogadta az elismerést, mit jelent ez önnek?
5: Ez nekem nagy büszkeség számomra is, hogy Kolozsvár büszkesége lehetek, de viszont egy kicsit azért valahogy szégyenkezek is, mert hát Kolozsváron annyi híres ember van, annyi büszkesége van ennek a Kolozsvárnak, hogy pont rám esett a választás, hát ez egy kicsit most olyan szégyenkezve fogadom, de természetesen örvendek neki.
3: Gál György helytörténész méltatta a beszédében itt nem sokkal ezelőtt a színpadon, és úgy fogalmazott, hogy helytörténész nem abból lesz, akit a végzettsége erre predesztinálna, hanem abból, aki nagyon szereti a szülőföldjét, városát, stb. Ugye ön mérnök volt, és utána kezdett el helytörténettel foglalkozni.
5: Volt egy olyan osztálytársam, mint Gál György, akire én mindig felnéztem, és a könyvei ott sorakoznak a könyvespolcomon, és akkor én is kedvet kaptam a kutatás iránt. Nyugdíjazásom után ez hiányzott, mert én azt szeretném gépészmérnök, amikor rengeteget foglalkoztam a kutatással, tervezéssel. Akkor hát az ember mihez foghat leginkább? Ahhoz, amihez nem ért, amivel bele

0: kell tanulni. Itt tanultam bele én is a történeti kutatásba, a könyvtárba, az egyetemi könyvtárba, a levéltárba. Annak idején még nem volt olyan könnyű, mint most, amikor minden digitalizálva van, majdnem minden. És bizony heteket, hónapokat ültem egy-egy téma kapcsán a levéltárba vagy a könyvtárba. És ami elindított, az a telep, ahol én gyerekeskedtem, ahol felnőttem, Nagy Gábor kert. Az a Nagy Gábor, aki Kolozsvárnak egyik, ő is lehetne manapság büszkesége, mert hisz ahol itt állunk, itt indította el a Kolozsvár első kávéházát, aztán tovább menve a sarkon, a egykori Melódiban, azelőtt Centrál kávéház és szálloda. Tehát ő nekem egy olyan ember volt, aki szerettem volna megismerni. Hát így kezdtem el lépésről lépésre, egyik név adta másikat, így alakult ki ez a már úgymond életpálya.
1: Kolozsvár büszkesége elismerésben részesült László Miklós, fotográfus. Milyen gondolatok kavarognak önben? Mit jelent önnek ez az elismerés?
2: Szóval ezt nem vártam. Nagyon hirtelen jött és meglepetésnek. Én 2001-ben kaptam egy nagy dicséretet Kolozsváron, és akkor mentem nyugdíjba, és eldöntöttem, és nyilvánosan ezt ki is jelentettem, hogy mától kezdve vagyok olyan helyzetben, hogy én rendelkezzem az időmmel, és ameddig én még létezek, én a Kolozsvárt és a Kolozsváriakat fogom szolgálni fényképezéssel is. Utána bejelentkoztam a Kolozsvár Társaságba, ott megvolt a lehetőségem ezt betartani, és mai napig ennek vagyok tagja, és küzdünk, hogy teljesítsük a elvárásokat.
1: De miért volt fontos önnek, hogy Kolozsvárt szolgálja ezzel a fajta tevékenységgel? Miért fontos önnek ez a város ennyire?
2: Valahogy ez benne van a mi nevelésünkben is. Az én édesapám lelkész volt, illetve nem papdé és kantor és minden. És ők mindig úgy mentek a templomba nem prédikálni, hanem szolgálni. Ők amit tettek, az mind szolgálatok. Még tanultuk meg gyermekkorunkban. Ezt nem mondtam még senkinek így, mert nem kérdezték tőlem, de a feleségem ott van, ő már 80 éve tagja a Dalárdának, a Egyházi Dalárdának, és mindig úgy megy, mert szolgálat.
3: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok Nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok Nélkül.
4: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, július 3-án pénteken, a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Szerdán 97 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén, ebből 80 hektár legelő, a többi nádas volt. Erről is beszélünk hamarosan, előbb azonban jön a krónika, a stúdióban Beslén Bettina.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracas-i magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszkij a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő orosz légi csapások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. 1000 napja történt a Hamas Izrael ellenét terror támadása. A 2023. október 7-én elkövetett mintegy 1200 halottat követelő mészárlásról, egy perces csenddel, videóösszállítással, valamint tüntetésekkel emlékeztek meg Izraelben. A Tel Avivi és a Jeruzsálemi demonstrációkon a résztvevők vizsgálóbizottság felállítását követelték annak érdekében, hogy kiderüljön, kik a felelősök a támadás megelőzésének, illetve hatékonyabb elhárításának elmúlásában. Idehaza csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be a kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvő betege szakellátásban. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálatta a Bertlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett, ami ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Megkezdődött a 10. Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. A rendezvény idén az optikai festészet megalapítója, a magyar származású Viktor Vazarelli emléke előtt tiszteleg. A fényfestések és interaktív alkotások város szerte 35 helyszínen láthatók. A vasárnapig tartó programot műhelyfoglalkozások és koncertek is színesítik. Az időjárásról. Többnyire napos időnk lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő. Nagy tavaink vize 23-28 fokos.
1: 5 óra, 5 perc van.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
1: Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a Kornél és a Soma nevű hallgatóinkat. 1806-ban ezen a napon született Deleki Blanka grófnő, pedagógus, a magyar nőnevelés úttörője. 1883-ban pedig Franz Kafka, csehországi német író. Most jöjjön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. Kilátó domb és élménykert, átadták a Zalai Balatonpart újabb turisztikai kerékpáros attrakcióját, az Akvatikát.
3: Bemutatja egy kicsit a pihenő kerékpárosok számára a Balaton szépségét, és természetesen azt a fejlődés történetet, amit a triász időszakától a mai napig hozott a földtörténet.
1: Pusztítás, szerdán közel 100 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén.
4: Engem a tűz egy minimális részét érintette a birtoktestnek, tehát hogyha teljes birtoktest leégett volna, mint 2-3 évvel ezelőtt volt a nagy tűz, akkor bajban lennénk, mert nem tudnánk az állatainkat hol legeltetni.
1: És fél hatig az is kiderül, hogy miért nincs most kapásuk a horgászoknak. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Helyi, jó minőségű, egészséges és hazai. Mai hangtárovatunkban a nagytarcsai piacra látogatunk el.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
5: Füsteltet vagy füsteletlen?
6: Füsteletlen.
5: Oké, mennyit adhatok? Ez a darab?
6: Jó.
7: Pál Norbert őstermelő, kézműves sajtot árul a nagytarcsai termelői piacon.
5: Ez paradicsom bazsalikommal. Jó. Ennek fel itt, jó?
7: A nagytarcsai polgármesteri hivatal parkolója minden péntek délután helyi áruval, helyi termelőkkel és helyi vásárlókkal telik meg. Pál Norbert azt meséli, hogy a sajtkészítésig egyenes út vezetett. Már gyermekkorában megszerette az állatokat, számára egyértelmű volt, hogy fiatalkora ellenére teheneket tart és tejtermékeket készít.
5: Elkezdtem tejelő marhákkal foglalkozni, trapista jellegű félkemény sajtokat készítek, ivójoghurtot, vajat, krémsajtot, túrót, ilyen dolgokat.
7: Rónainé Krisztina, a piac egyik megálmodója, azt mondja, hogy nagy tarcsán sokáig nem volt szükségük termelői piacra, hiszen az itt élők, mondjuk úgy, hogy őslakosok, megtermelték saját maguknak, amire szükségük volt, szinte önellátóak voltak.
8: Igen, nagy tarcsán ugye az itt élő, igen szorgalmas szlovák ajkú őslakosság mindig is gazdálkodott. És a környékbeli településekre, illetve Budapestre vitték az áruikat, de itt nem volt helyben piac. Az elmúlt 10 esztendőben a lakosság szám hatalmasat változott, növekedett, új lakóparkok létesültek itt Nagytarcsán, és az ide beköltözők már inkább pihenőkerteket tartanak, dísztkerteket, nem annyira a gazdálkodása jellemző. Ő nekik nagy igényük volt ez a helyi piac.
7: A piac nem csak a vásárlók, hanem a helyben élő és dolgozó termelők, az eladók igényeit is kielégíti.
8: Az volt a célunk, hogy ugye helyben vagy környéken termelt, jó minőségű, egészséges, magyar áruval lássuk el az itt élőket. A piacra igény van, tehát ez a 8 esztendő, majdnem egy évtized, ugye a megalakulás óta ez már bizonyított. Igény van rá, az emberek szeretik.
7: A piac természetesen nem csak az adásvétel helyszíne, hanem egyfajta közösségi tér, ahol a beköltözők és a tőzsgyökeresek találkoznak és közösséget teremtenek.
8: Közvetlenül a termelőtől, készítőtől lehet megvásárolni, úgyhogy igen, ez a szemlélet és az egészséges helyben termelt általában úgy bioélelmiszerek, vegyszermentes gazdaságokból származó élelmiszerek nagyon keresettek.
0: Hangtár. Az
6: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Most nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécsben 22 fok van, Grácsban 16, Pozsonyban 21, Kassán derült az ég, 19 fokot mértek, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron erősen felhős az ég, 18 fok van, Aradon 20, Újvidéken és Ljubljanában 19 fokot mértek, Zágrábban 18-at és Csíkszeredán 16 fok van. A csapadékhiány miatt a nagy folyókon hiányzik a vízutánpótlás, a nagy hőség miatt a víz hőmérséklete a Száva szerbiai szakaszán már meghaladta a 29 fokot, de a Tisza vize is 27 fokos. Emiatt csökken a halak éltető elemének oxigén tartalma, csökken az étvágyuk, de szenvednek a sporthorgászok is. Hajnali Csali rovatunkban Cseh Sándorral Bácsföldváron beszélgetett Ternovác István.
9: Több tiszai horgásszal beszélgettem, soha ilyen kevés halat nem fogtak, főként pontyot, mint az elmúlt hetekben.
10: Bácsföldváron szintén ugyanaz a helyzet, mint másfal is. A 0 kilométertől a 93-asig, ami van infóm, ez mindenütt panasz és panasz és panasz. Probléma az is, hogy még fehér halunk se nincs, azelőtt nekünk az egy olyan bizonyos útmutató szokott lenni, hogy mondjuk protvis, vagy pedig ezüstkárász, vagy dévér, vagy karikakeszeg, ilyes valami, szét is viszi az tehát helyről a hírt, amire ugye a pontyok is fölfigyelnek.
9: A víz fölmelegedése lehet a hal étvágytalanságának az oka?
10: Több tényező játszik közben, vízhozamunk nincsen. Magyaroknál van két duzzasztó gát, nálunk a törökbecsei szintén le van zárva, mindenki spórolja vizet, és ez a folyó olyan, mint egy elposványosodott állóvíz, 27 fokos a víz, viszont a hal étvágya 23 fokig radikálisan nő, utána egy kicsit stagnál, és utána csökken az étvágya, akár az embernek is ilyen 36-7-8-40 fokos melegbe, ugye az ember inkább valami savankás leves, vagy ilyes valami stimmel, mint hogy valami zsírosabb étel. Csak mostan egyet nem tudok pontosan, hogy mi horgászunk, szenvedünk a nem fogástól jobban, vagy pedig szegény halak, akik abba közegbe élnek. Valószínű, hogy ők szenvednek többet, mint mink, mert mink csak egy élmény véget megyünk ki a Tiszára, őnekik meg az az éltető elemük.
9: Maga a törökbecsei duzzasztógát alatt horgászik.
10: Így van, ettől még drasztikusabb a helyzet. Már van nekem helyem, ami ettől a helytű mélyebb 2,5-3 méterre, de ott még kevesebb történik, mert az a vastag víz oszlopnak még lomhába mozgása mind a sekélyebb részeken. A halunk szétterült erre, hogy nincs folyás, mert ha folyás van, akkor van haljárás is.
9: Túl vagyunk a júniusi napfordulón, mind hosszabbak az éjszakák, jobban le fog hűlni a víz. Egyébként is a pontyozók azt mondják, hogy a szeptember, az október és a november az ütős hónap.
10: Én nagyon szeretném, hogyha bejönne egy eső idő, ami hozna egy friss vizet, akkor garantálom, hogy megváltozna az egész. Meg utána a dátum is az, hogyha arrébb moccan jobban étkezik. Muszáj remélnünk is, mert utóvégre minden az életben úgy van, hogy nem minden nap az vasárnap vagy ünnep, akad benne hétköznap is a kalendáriumban. A horgászatban is úgy van, hogy hát remélünk, majd csak talán megváltozik a helyzet, de mondom, én nagyon szeretném, hogy esős idő bejönne. Hozna egy friss vízhullámot, eleve az oxigén dús lenne, az hűvösebb lenne, minden értelemben az minőséges víz lenne.
9: Most itt a hűvös szobában beszélgettünk, láttam a horgász felszerelését, ki van glancolva, mint a hadseregben, amikor harcra kész az egység, tehát csak indulni kéne.
10: Nem bírom ki, le kell menni, de hogy múlik az idő, nyolcszor összeállítul az ember, akkor már kezdi belátni azt, hogy ez a nap is egy hiába való elveszített nap, mert mink egy olyan féle fajta emberek vagyunk, szeressük, hogyha történik valami.
9: Legyen akció.
10: Legyen akció, de amikor ott ül az ember hosszú időn körülött, és egy peccentés nincs, de az a baj, hogy nem csak nálam, a másik kollégáknál se.
9: Most a körülmények ide vagy oda, alacsony vízállás, nagy hőség, menni kell és horgászni kell, mert akkor van az embernek szerencséje, ha ott ül a parton. A
10: horgász embernek legjobb, hogyha Tiszán van. Úgy szoktam mondani, mindenütt jó, de legjobb a Tiszán.
1: Maradjunk még a természetben, Írótkőként ismerjük ma az Alpokai a legmagasabb csúcsát, ami a magyar-osztrák határon áll. Ez a csúcs már a középkorban is határnak számított, akkoriban két birtokos család területének természetes válaszhegy csúcsa volt. Az országos kék túra kiinduló pontja ez, innen indul a kék csík Magyarország keleti tájai felé. Írótkőre könnyen és nehezebben is fel lehet jutni, és számos történelmi látnivalót is útba ejthetünk közben. Túrabakancs rovatunkban ma Kőszegről írott kőre indulunk Farkas Péterrel, a Magyar Természet Aeroszövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával. A riporter Bicsák Eszter.
11: Az írott kő az egy ikonikus pontja nem csak a Kőszegi egységnek, hanem a Kék túrának is. Ezzel a bástyaszerű kilátóval, ami a 20. század elején épült, egyébként álltott korábban egy fakilátó, ami összedőlt. Ugye több jellegzetessége is van az írott kőnek. Egyrészt 884 méter magas, ami ugye nem tűnik extrémnek, de így is az egész Dunántúl, illetve Burgenland legmagasabb pontja. Pontosan a határon áll ez a kilátó, olyannyira, hogy egyébként az 5/12 része tartozik Magyarországhoz. A bejárat egyébként az osztrák oldalon van.
12: Sőt, azért is lehet tudni, mert aki esetleg a Covid idején volt ott túrázni, én voltam, és voltak határőrök bizony, ugye figyelték azt, hogy ki az, aki a vírus idején át akarna menni, vagy ide akarna jönni. Ez egy valós határ.
11: Olyannyira az, és az is volt mindig, hogy a nevét, tulajdonképpen ez tükörfordítás, Geschiebensteinnak hívják az osztrákok, ez megírott kőt jelent szó szerint. Arról kapta nevét, hogy a csúcson nem messze a kilátótól van egy sziklaformáció, amire a CB és E betűket vésték. Valószínűleg Kőszeg, illetve a Batthyányiak és az Eszterháziak birtokainak a határa volt ez a pont, tehát ez egy határkő volt tulajdonképpen már akkor is. Régebben a 14. században még Fenyves hegyként emlegették, aztán pár száz évvel később Szálkőként, úgyhogy több neve volt, de aztán ez az írott kő honosodott meg. Természetesen az egész Alpok aljának a legszebb kilátása nyílik onnan. Ugye, amit tulajdonképpen az egész Alpok aljára, illetve az Alpok alja kilátására jellemző, az az, hogy a Bécsi Alpok hegyeit, a Schneeberg a Raxot, néhány pontról a Hohevandot is megpillanthatjuk, és ezeknek a látványa uralja a horizontot. Másik irányba pedig a Kisalföld mozaikos síkját látjuk, úgyhogy mindenképpen érdemes oda fölkapaszkodni, egy egészen egyedi hangulatú hely, azt gondolom, az írott kő.
12: Honnan érdemes fölmenni írott kőre? Hogyan túrázzunk fel?
11: Több megoldás adja magát. Nyilván az egyik kézenfekvő, hogyha kék túrázni szeretnénk, akkor figyelembe kell venni, hogy a kék túra ott kezdődik. Tehát ahhoz, hogy elkezdhessünk kék túrázni, először föl kell mennünk az írott kőre. De hát erre az is megoldás, hogy a Kőszeg felől szépen fölsétálunk az országos kék túra kék sáv jelzésén. Az egy hosszabb út, de útközben megszálltunk például a Steyr házakban. De a kézenfekvő megoldás, és a legtöbben ezt csinálják, hát egyrészt van egy nagyon kényelmes megoldás, mert hogy föl lehet menni autóval egészen a Hétforrásig.
12: Ami egyébként önmagában is nagyon szép látnivaló.
11: Így van. Velemből föl lehet autózni a Hétforrásig, de hát én természetesen nem ezt ajánlom, én inkább azt ajánlom, hogy gyalogoljunk. Velemből az én kedvenc túrám az az, hogy a hosszú völgyön, a piros jelzésen fölsétálunk az írott hőig, és akkor körbe a kék sávon, aztán a kék kereszten a Szentvit hegyen át vissza Velembe. Ugye ez a Szentvit hegy is egy ikonikus látnivaló, tulajdonképpen Velemből. Ha fölnézünk, akkor látjuk is ezt a kis 18. századi kápolnát, és a hozzátartozó remetelakot ott kivillani a hegyoldalból. De egyébként a Szentvit hegy egy nagyon fontos régészeti lelőhegy, gyakorlatilag a kőkortól kezdve lakott volt, a bronzkorban egy ilyen teraszos település is volt ott, aminek a maradványait még néhol láthatjuk. És érdemes tudni, hogy 1977-től 89-ig, tehát a rendszerváltásig odáig tartott a kék túra, ugye mivel a Kőszegi hegység, mint az Alpok alja jelentős része védett hatássá volt, ezért oda nem engedték be a túrázókat, és van is egy kis kék túra emlékmű a Szentvit hegyen a kápolna mögött, ami az egykori végpontját jelzi a kék túrának.
12: Ha már ez egy ilyen kiinduló pont, akkor említsük meg, hogy ugye ott van valahol a kék túra kezdő pecsételőhelye is, ahol indul a túra, tehát az írott kön. Ezt ne a Szentvit kápolnánál keressük.
11: Nem, sőt, hát ez olyannyira így van, hogy a Szentvit kápolnához az országos kék túra jelenleg el sem vezet. Ugye ez egy anomáliának tűnik, hogy a kék túra emlékmű nem a kék túrán van, de ez az oka, hogy 89-ig ott ért véget a kék túra, ma már ugye másfele vezet az írott kőtől Kőszeg fele.
1: Kedves hallgatóink, felhívjuk figyelmüket, hogy már egy hete az egész országra kiterjedően tűzgyújtási tilalom van érvényben. 11 perc múlva lesz 5:30. Több mint egy kerékpáros pihenő átadták a Zalai Balatonpart újabb turisztikai kerékpáros attrakcióját, az Aquaticát. A balatoni Bringa körút mellett kialakított biciklis pihenő nem csak a kerékpárosokat szolgálja, hanem a térségbe érkező turistáknak is egy izgalmas megállópont lehet. A 200 millió forintos uniós pályázatból kialakított új létesítményről Varga Tünde Gyenes Diás polgármesterét, Gál Lajost kérdezte.
13: Az Aquatica mellett állunk, egy kerékpáros szervizoszlop van a jobb oldalon, balatoni strandon vagyunk, és itt megy a kerékpárút. Mi ez pontosan?
3: Ez valójában egy kerékpáros megállítópont, így Gyenesdiáson a Gyenesi Lidl strand mellett, közvetlen a balatoni kerékpárút közelében. 3 évvel ezelőtt indult el ennek a létesítménynek a fejlesztése. Azért álmodtuk meg ide, hogy valójában a Festetics nádasok mellett egy olyan kilátópontot, egy olyan kerékpáros szervizt és egy olyan természettudományos bemutató teret alkossunk meg egyben, ami bemutatja egy kicsit a pihenő kerékpárosok számára a Balaton szépségét, és természetesen azt a fejlődés történetet, amit a triász időszakától a mai napig hozott a földtörténet, és nem hiába ebben az Aquatica nevű létesítményben a központi helyen szerepel egy Balatonicus nevű trilobita, ami több száz millió évvel ezelőtt élt élőlény. Ez egy gipszöntvény, ami nagyon látványos, és mellette egy bemutató film tanúskodik arról, hogy itt a triász időszakban milyen élet volt a Pannon-tenger idején, előtte a Tétis-tenger idején, aztán később a Balaton kialakulása hogy alakult, és miért fontos a Balaton vízvédelme. Kicsit tájékozódhat a kerékpáros arról, hogy ilyen szépség veszít körül, hogyha megáll egy kis frissítő pontra. Egy elektromos kerékpárokat feltöltő pont, önmagában egy vizes blokk, ezzel a természettudományos bemutató kis rendezvénytérrel, de mellette a strand területéhez közel van egy nagyon szép vizes játszótér, egy élménykerttel, ahol hangjátékokban gyönyörködhetünk.
13: Ez egy elég nagy épület, csiga alakú épület, és fönt egy panoráma terasszal.
3: Ez alapvetően egy egész komoly épület, 18 méter x 7 méteres, és egy olyan 6 méter épület magasságot képzeljenek el. Különböző interaktív táblák hirdetik kívül is belül is azt, hogy mit kell erről az épületről tudni, mit kell valójában itt a környék nevezetességeiről tudni, mind arról, amit a Zalai Balatonpart kínál. Föntről csodálatos a panoráma, mind a keszthelyi egykori Festetics öböl nádasaiban tudunk gyönyörködni. Nagyon szép itt a vadregényes környezet, hiszen 15 hektáros vadpark veszi körbe ezt a területet, és hát természetesen ilyen módon az élővilág azért gyönyörködteti a kerékpárost, de nem csak a kerékpáros, hiszen mellettünk ez nem csak kerékpáros út, hanem ez egy partmenti sétány is, tehát le lehet sétálni egészen a vízpartig, gyönyörködni lehet a nádosokban, és hogyha megáll az ember itt, akkor fel lehet frissülni.
13: Strandra be lehet menni, a Gyenesdiási Lidl strand van mellettünk.
3: Igen, be lehet menni a strandra egy finom fagyira.
13: Terveznek esetleg további fejlesztést ezen a területen a kerékpárturizmussal kapcsolatban?
3: Igen, ez egy hasonló nagyságrendben tervezünk most egy úgynevezett jármódváltó balagó tanösvényt a két strandunk között, aminek ez is egy kiinduló pontja lesz ez az Aquatica kiállítóhely, illetve megállítópont.
13: Mekkora a távolság a két strand között?
3: 1,2 km távolság van a két strand között. Nagyon vadregényes, tehát mind sétálva, mind pedig kerékpárosan. Két strand közötti szakasz, majd alkalmas lesz arra, hogy mindezt az élővilágot ugyanígy interaktív módon egyfajta balagó tanösvényen bemutathassa. Ez lesz majd a jövő attrakciója. Ebben szeretnénk majd kérni a Turisztika Egyesületünk segítségét. Ebben van együttműködés az Zalai Balatonparti önkormányzatok között. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk, együtt gondolkodjunk, hogy Keszthelytől Balatongyörökig az Zalai Balatonpart megismerhető legyen, feltárható legyen, és egymás sikerének tudjunk örülni.
0: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Mint arról a krónikában beszámoltunk, 97 hektáron égett a Hortobágyi Nemzeti Park területe szerdán délután. A keletkezett tüzet eloltották a tűzoltók. Évről évre előfordulnak kisebb-nagyobb tüzek a Hortobágyon. A Nemzeti Park történetének egyik legnagyobb kiterjedésű tüze 2017-ben volt, amikor 1000 hektár égett le. Akkor honvédségi helikoptereket is bevetettek. Gyarmati Péter információi.
14: 80 hektár legelő és csaknem 20 hektár nádas égett Tiszafüred és Kócsúly falu között a 33-as számú főút közelében szerdán. A helyszínre tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyéki önkormányzati és tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak ki. A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt. A forró nyári hetekben, ha nem is mindennapos, de elő-elő fordulnak ilyen esetek a pusztában. Medgyessy Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója a Kossuth Rádiónak azt mondta, a sztyeppei zónában a tűz az nem egy szokatlan jelenség.
15: Az baj lenne, hogyha minden évben a pusztának azonos része égne, de így, hogy bizonyos helyeken gyullad ki, talán nincs akkora nagy probléma. Lehetne nagy probléma, hogyha a területet nem hasznosítanák a gazdák, nem lenne lelegeltetve vagy lekaszálva. Mi egyébként a Nemzeti Parkban a legeltetést részesítjük előnyben, mert akkor a nagyobb tömegű növény test ott maradva hatalmas hőt tudna keletkeztetni, ezért nem csak átrohanna a tűz az adott területen, hanem a talaj mélyebb 10-20 cm-es rétegét is átégetni. Na ez már nagyon komoly gondot jelentene. De mint ahogy mondtam is, a terület rendben van. Hasznosításra került, nem nagy a növényzet, a tűz csak átszaladt, ez se eloltotta, így aztán várható az is, hogy hamarosan ez a terület újra sarjad.
14: Jelentősen javította a helyzetet, hogy szerdán este egy kiadós zápor volt a térségben, ami felfrissítette a levegőt és megindította a sarjadást.
15: Ezzel a záporral esélye van a területnek regenerálódni. Hát bizony, biztos, hogy pusztultak el állatok is, esetleg gyíkok, de az eső az biztos, hogy a növények regenerálódását segíti, így aztán az állatok is hamar birtokba vehetik majd újra ezt a területet.
14: Tamás Péter Hortobágy nyugati kapujában gazdálkodik, a francia limuzin húsmarhákat tart. Ő az egyik olyan gazda, akinek érintette bérelt földjét a tűz.
16: A legelőink egy része a Nemzeti Park területére esik, a másik része vele szembe egy Nemzeti Parkon kívüli terület.
14: Hogy jobban el tudjuk helyezni, ez a 33-as főúton Tiszafüred térségében van.
16: Így van, Tiszafüredhez tartozó külterületről beszélünk, és a legelső birtoktest a Nemzeti Parkban, aminek az egyik része a 33-as főút jobb oldalára, a másik része pedig a bal oldalára esik.
14: Nem nagyon látunk bele abba, hogy ilyenkor mit tesz egy gazdálkodó, hiszen eltűnt a legelő, széna nagyon drága, nagyon nehéz szerezni. Hogyan tudja ellátni az állatait? Mennyire gondolkodik előre manapság egy marhatartó?
16: Szerencsés helyzetben vagyok, mert engem a tűz egy minimális részét érintette a birtoktestnek. Tehát, hogyha teljes birtoktest leégett volna, mint 2-3 évvel ezelőtt volt a nagy tűz, akkor bajban lennénk, mert nem tudnánk az állatainkat hol legeltetni. De akkor, mikor 2-3 évvel ezelőtt volt az a nagy tűz, akkor még erre az oldalra is átfújta a szél a szikrát, és itt is égett minden. Akkor nehéz a helyzet, mert igaz, hogy most is csak száraz füvet, tehát tulajdonképpen lábon száradt szénát esznek az állataink, de a terület nagyság alapján legalább arra van lehetőség. Inkább arra kell figyelni, hogy el ne érje a tanyahelyet az állást, mert ott a kazal is van, ami meggyúlhat, az már komoly érték lenne. Volt korábban, mikor a széljárás olyan volt, hogy az állatokat szinte nem is láttuk, olyan füst volt a Hortobágyon.
14: Akkor volt már ennél sokkal rosszabb is a helyzet.
16: Volt olyan füst volt a Hortobágyon, el is volt terelve a forgalom, hogy nem lehetett az állatokat látni 100 méterről.
14: A vizsgálatok szerint a leggyakrabban égő cigaretta csikkek okozzák a tüzet.
0: Mávinfo.
1: Friss hírek a vonattal közlekedőknek. Kapcsoljuk a Mávinform ügyeletesét, Pejper Károlyt. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok! Tatabányai váltóhiba miatt Oroszlány felé és felől a menetrend szerinti buszjáratokkal lehet utazni a vonatok helyett. Máshol nincsenek forgalmi fennakadások. Ma éjszakától július 19-ig a Veresegyházi vonalon karbantartás miatt a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek majd, a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal tudnak utazni. A ceglédi fővonalon karbantartás miatt továbbra is jelentős menetrendi módosítás érvényes. Ezen kívül pótlóbuszok közlekednek a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között július 5-ig, hétfőtől 24-ig pedig majd Mélykút és Baja között járnak pótlóbuszok. Aki a Balatonhoz indul, annak érdemes időben akár most megvenni a jegyeket, helyjegyeket, és lehetőleg a péntek délutáni, szombat délelőtti csúcsidőn kívüli vonatokat választani. A főszezoni menetrendről a mafcsoport.hu per Balaton oldalon böngészhetnek. Viszont hallásra!
1: Köszönjük szépen! 2 perc múlva lesz 17:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pélisi Csenge. A friss adatok alapján lényegesen kevesebb kenyérgabonát aratnak az idén a megszokottnál. Évek óta a kukorica a nagy vesztes, a napraforgó viszont tör előre. Hamarosan erről is beszélünk, most azonban jön a krónika, a stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő orosz légicsapások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy Washington engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi tárca szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz az ír elnökség legfontosabb feladata. Michael Martin az uniós elnökség első napján azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány az elektromos és elektronikai berendezések biztonságáról. A szabályozás célja, hogy a legújabb uniós irányelveket átültesse a hazai jogrendszerbe. A tervezet pontosítja, hogy bizonyos ipari és elektronikai berendezéseknél hogyan alkalmazhatnak veszélyes anyagokat. Ez egyes termékeknél mentességet, másoknál szigorítást jelentene. Az elmúlt három hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Augusztus végéig több rendőr lesz a baleset veszélyes csomópontoknál, és azokban az üdülőelvezetekben, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Az időjárásról. Napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fok valószínű. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a hajnaltáj Pilisi csengével.
18: Győrben 16, Mosonmagyaróváron 17, Sopronban szintén 20 fokot mértek, Szombathelyen 16 fok van, Pápán 13, Veszprémben 18, Székesfehérváron nem érkezett adat, Szentgotthárdon és Keszthelyen 16 fok van, Zalaegerszegen 17, Nagykanizsán 14 fokot mértek, Kaposváron 18 fok van, Siófokon 21 fok van, a Balatonvize 25 fokos, Pécsen és Baján 20 fokot mértek, Pakson 18-at, Kecskeméten és Egerben 19 fok van, Széchenyben 12, Miskolcon 17, Szolnokon 21, Karcagon 18 fok van, Debrecenben 19, Nyíregyházán élénk északnyugati szél fúj, 17 fokot mértek, Záhonyban is 17 fok van, Szegeden 18, Békéscsabán 19, és Kékestetőn 15 fok van. Egy perc elmúlt, 17:30. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Nincs már hazai munkaerőtartalék, már ott tartunk, hogy a vendégmunkások a magyar állásokat és a magyar cégeket védik.
19: Ugye vállalni kell azt, hogy beutaztatja a munkáltató a munkavállalót, hogy haza is kell utaztatni két év után, szállást kell neki biztosítani, és hát nem utolsó sorban 6-8 hónap, mire egy új munkavállaló bejön.
18: Kényszerérés. Lényegében lényegesen kevesebb kenyérgabonát aratnak az idén a megszokottnál.
20: Aratható állapotban vannak, más a minősége az szerintem takarmány minőségű lesz. Nincsenek olyan jó mutatója az idén a gabonának. Késő jött az eső.
18: De 6 óráig egy kört és egy őszi barack ültetvényre is ellátogatunk. A hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
0: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
18: A zöldségféléken és a gyümölcsfákon egyaránt károsítanak a takácsatkák. A leghatékonyabb védekezés a megfelelő páratartalom biztosítása, ugyanis a száraz, meleg levegőt kedvelik. De hatásos lehet a levelek hátoldalának lepermetezése is vízzel, vagy az atkaölőszerek használata. Bozsik József tanácsai.
21: Egyre gyakrabban találkozunk gyümölcsültetvényekben, például kukoricában, paradicsomban, paprikában a takácsatkák levélen okozott kártételével.
22: Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár.
21: Fél milliméter nagyságú állatok a szúró sertéikkel felszakítják a növény bőrszövetét, tápanyagot vesznek el a növénytől, de nem ezzel okozzák a legnagyobb kártételt, mármint a tápanyagfelvétellel, hanem azzal, hogy felszaggatják a növény bőrszövetét. És a takácsatkák által károsított kiuggatott bőrszövetű növény a párologtatás, a vízleadás szabályozására képtelen, és ebből adódik, hogy a károsított levelek nagyon hamar elöregszenek, elsárgulnak, elbarnulnak, és nagyon sok növénynél leszáradnak, lehulladnak.
22: Tanár úr itt mutat képet például a szilváról, paradicsomról, iszonyatos kár, és tényleg, ha az ember ezt nem tudja, akkor összekeverheti akár a paradicsomvésszel a paradicsomnál látottakat, mert teljesen elszáradtak a levelek, vagy például a szilvánál is fantasztikus lombhullást okoz.
21: A fászáru növények növényeken tud lombulást okozni. A lázszáró növényeken a levelek elsárgulnak és esetleg elszáradnak. Gyümölcsültetvényekben nagyon gyakran nem a gyümölcsfán szaporodik el a közönséges rakácsotka, hanem az aljnövényzeten. Elsősorban a facsikban lévő gyomnövényeken, mint például a disznóparé, aztán a libatopfélék. Ha ezeken megjelenik, addig szivogatja ezeket a növényeket, amíg ezek növekedésben vannak. Amikor a gyomnövények elpusztulnak, akkor táplálék hiányában föl a fára, és ott folytatja a kártételt. Esetenként olyan is előfordulhat, hogy a gazda, a termelő elkésik a gyomirtással. A gyomnövények írtása, amikor ilyen 30-40 centis gyomnövényeknél megtörténik, a gyomírtás hatására egy héten belül, másfél héten belül a gyomok elszáradnak, és a rajtuk addigra elszaporodott takácsatkák a fa törzsén keresztül följutnak a fára, és néhány hét leforgása alatt már jelentős lombsárgulást, korai lombhullást is előidézhet. És ilyenkor nagyon nehéz a védekezés, nem beszélve arról, hogy a takácsatkák ellen használatos készítmények szinte kivétel nélkül, vagy egy-két kivétellel érintő hatásúak. Tehát a levelek fonákán tartózkodó állatok ellen csak akkor ad védelmet, hogyha a levél fonákára tudjuk juttatni, és egy lágyszárú talajtakaró zöldségfélenél ez meglehetősen nehéz művelet.
22: Az atkák 8 lábúak, és nem a rovarokhoz tartoznak. A rovarölőszerek nem biztos, hogy hatásosak ellenük.
21: Általában nem. Nagyon kevés olyan növényvédőszer van, amelyiknek atkölő hatása és rovarölő hatása van. Ilyen például az abamektin hatóanyagú, amelyik rovarok ellen és takácsatkák ellen is eredményesre használható.
18: Bozsi gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is a hajnaltaj@mtva.hu címre. Egyre kevesebb konzervuborkát termelnek a Kisalföldön, mert a gazdák egy része inkább a kígyóuborkát választja. A változás hátterében elsősorban a kiszámítható piac, a magasabb felvásárlási árak és a modernebb termesztési technológia áll. Az egykori rábaközi konzervuborka termelésről és a jelenlegi helyzetről először Németh Gergelyt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnökét kérdezte Gárdonyi Eszter.
4: Miért esett vissza egyáltalán, visszaesett-e itt a térségben a konzervuborka termelés?
5: Biztosra mondhatom, hogy meg is szűnt. Hát én magam is azt hiszem, hogy annak köszönhetem, hogy többre vittem, mint az átlag, hiszen a 80-as évek végétől komoly uborka termeléssel is foglalkoztam, sőt a rába közben szokták mondani, hogy a rába közi ember még szinte a nagyszülei sírjára is uborkát ültet. Ez volt az ilyen vicces megjegyzés, de tényleg aki szorgalmasan mellé állt az uborkának és komolyan vette, az tudott konzervuborkából termelni egy nyári szezonba egy család, egy akkor időben egy zsiguli árát össze lehetett szedni. Ezt át lehet váltani mai viszonyokra, és sajnos ezt a rendszerváltás után áttírta a nyugat, hisz a belgák megépítették szerintem a világ egyik legmodernebb konzervgyárát Dunakilitire. Évekkel keresztül nagyon jól működött, nagyon jól integrálta a termelőket, hisz a rába közé uborka bátran elmerem mondani, hogy világhírű volt. Itt a től a 4 centig és a stixi uborka, a legnagyobb uborkáig is nagyon jól tudták feldolgozni, hasznosítani. A későbbiek folyamán, amikor már teljesen nyereségorientált lett az uborka, nem csak a felvásárlás, hanem a konzervipar, akkor elkezdték szántóföldön termelni, több periódusba begépesítették, behozták az ukrán, illetve a kelet-európai munkaerőt, és azzal a háztáj, illetve a kisebb gazdák akik tényleg jó minőségű szántóföldön, valamint kordonon is nagyon jó uborkát termeltek. Ezzel megszűnt az életterük, hisz mindent átvett az a munkaerő, amelyet keletről hoztak, hisz azért azt mindenkinek tudni kell, hogy az uborka az egy nagyon kézi munkaerőt igénylő szakma. Míg megfizették, addig csinálták sokan, és mihelyis az árát letörték, ezzel megszűnt az a uborka termelés, ami tényleg hosszú évtizedeken keresztül kifizető is volt, meg jól megérte a gazdálkodóknak.
4: De akkor az hogy lehet, hogy a konzervuborka az ennyire kifutott, ugyanakkor a kígyóborkának meg megvan a piaca?
5: Ez olyan, mint a paradicsomra is el lehet mondani, itt azért a környékünkben látjuk, hogy megépültek az egy hektáros paradicsomos üvegházak, vagy a több hektáros kígyóborka üvegház szintén, úgyhogy teljesen átalakult a piac, olcsóbban tudja megtermelni azt a mennyiséget, amely amelyre igény van. A kigyó uborka szinte éven át termelhető fóliába, illetve üvegházba, úgyhogy megszűnt az a régi uborka termelői csoport, akik elő tudták ezt az uborkát úgy állítani, és abban a minőségben, amire volt piac. Most felülít mindent a gazdaságosság, és talán nincs is akkora igény ezekre a szántóföldi uborka termelésre, azáltal, hogy nagy mennyiségben olcsón tudnak uborkát előállítani. Talán az élettani hatása nem olyan, mint a szántóföldinek, de nagy különbség nincs. Fogyasztási szokások meg hozzá alakultak.
6: Jó idő van, mindenki szereti a kovászos uborkát.
18: Markó Vendel, a győri vásárcsarnok egyik zöldség gyümölcs kereskedője.
6: Hatalmas mennyiséget adtunk el belőle.
18: Kifejezetten a kovászolni való uborka megy most?
6: Igen, főleg az. Egész évben viszont a kigyó uborkából visznek többet.
18: A klasszikus konzerv uborkában mi a helyzet?
6: Ritka. Ugye, amihez sok munkaerő kell, annak most már nagyon felment az ára, ugye pont azért, mivel meg kell fizetni az embereket, meg járulékokat kell fizetni. A kovászolni való uborkánál is ezt látom, hogy körülbelül egy olyan 20%-kal drágább, mint tavaly, de pont ezért, mert munkaerőigényes.
18: A szamosvölgyi körtéseket sem kímélték a kora tavaszi fagyok, de hosszú távon nagyobb gond az, hogy nincsenek új körteültetvények. Mindezekről Ványi István, ökorító fülpösi termelő beszélt Zsoldos Barnabásnak.
7: A körtés sajnos a tavaszi fagy szinte teljesen tönkretette. Fák talán még bírják ezzel a kevés növényvédelemmel is, tartják magukat, nevelik a jövő év rügyeit, de terméskilátásunk sajnos nulla.
8: Milyenek lettek volna, ha lett volna?
7: Jellemző fajták itt a környéken, a vilmos, a boszkobak, azért nekem még újabb fajták vannak, a pekemstriumf és a konferans.
8: Az újabbakat azért választottam, mert bőtermők, vagy pedig jó piac. A cuk ígérkezik.
7: Azt nem tudjuk soha, hogy melyik körtének van piaci, hogy a körte általában kelendő, mert viszonylag keveset termelnek az országban, és ez a kevés ültetvény is az utóbbi években már nagyon-nagyon keveset terem. Az is a legnagyobb problémánk, hogy nem termi meg közel se azt a mennyiséget, amit ezeknek az ültetvényeknek tudni kellene. Hát, hogy ennek mik az okai, azt szerintem nem sokan tudják, mert ha tudnánk, tennénk ellene.
8: Azt azért csak tudja, hogy a szamos mentén, a szamos völgyében alakult ki a körtetermesztés itt a keleti ország részben.
7: Annak idején még a termelőszövetkezetbe telepítettek ki tökörító fülpösön és Györteleken egy nagy körtést, és csodálatos termések voltak rajta. A holtszamosnak, a folyószamosnak az ölelése még akkori éghajlat hozzájárult ahhoz, hogy ezek a körte ültetvények és azok a körte fajták, amiket akkor ültettek, ez mind bőségesen termett, és szép termés volt rajta.
8: És el is lehetett adni.
7: Igen. A nagybajoni piacra is felhordták a körtét karácsonykor.
8: Keresik már? A kereskedők jelentkeznek, vagy még korán van? Milyen stádiumban van most a körte?
7: A legkorábban érő körte az a vilmos körte, amit olyan augusztus 20-án környékén szoktunk kezdeni szüretelni. Igen, keresték a körtét, csak közben ők is rájöttek, hogy itt volt tavasszal nem egy-kettő több fagyhullám, és lefagyott. Tehát most van kereslet, csak sajnos árunk nincs.
8: Még mindig megvan a népszerűség. Igen, a körtetermesztésnek ültetnek újabb körtéseket?
7: Nincs. A környékről beszélek, körülbelül 5-ször annyi körte ültetvény szűnik meg, mint amit telepítenek, még lehet keveset is mondtam. Én az utóbbi 5-6 évben csak megszűnésről tudok, új telepítésről nem. Itt zuhanó tendenciák mutat a körtetermesztés, nem hogy stagnálna.
8: Mi lesz a körtetermesztéssel? Akkor nem lesz körte?
7: Körte mindig lesz, lehet még ez is a baj, mert a környező országokból, az unióból, az unión kívülről özönlik a jó minőségű, ízvilágra nem tudom, mert nem nagyon szoktam kóstolni ezeket a terményeket. 90%-ban külföldi eredetű a körte, nagyon ritkán lehet magyar árut látni, a magyar körtével lesz szerintem probléma.
8: Árban mondanak valamit a kereskedők már?
7: Ilyenkor még mindenki csak találgatni tud. A kereskedők tudják nagyjából már, hogy mit akarnak érte adni. Aztán majd az utolsó egy-két héten a betakarítás előtt akkor kezdenek kijönni árral. Mi se értjük azt, hogy hogy lesz a mi olcsó körténkből az áruházakban a 4-5-szörös ár. Tünk nem tudja senki, vagyis biztos tudja valaki, csak hát az igazság az oda át van.
8: Van kivel leszedni, vagy ez is gépesítve van?
7: Nincs gépesítve. Magyarországon a körtének a betakarítását. Ilyen termésmennyiség mellett, amit mostanában produkál a körte, nem fog soha megérni az a beruházás, hogy ez gépesítve legyen. A kézi munkaerő pedig egyre nagyobb évek óta nagyobb problémát jelent a mezőgazdasági idénymunka. Nincs gyakorlatilag betakarító erő.
18: Július elejére beérett az első fajta őszi barac Kávránti bor közel 6 hektáros birtokán, Érdó faluban. A 10 hektáros gyümölcsösben tavaly az őszi barac mentette meg a gazdaságot, mert a fagyok szinte a teljes kajszisát termőképtelenné tették. Idén tavasszal a fagyűző berendezéseknek köszönhetően mindkét gyümölcs bő termést hozott. Azonban a munkaerőhiányt egyre nehezebb megoldani, így az őszi barackot szedmagad akcióval szüretelik. A riporter Belényi Barbara.
9: Félig tele a kosár. Azért ekkora melegben nem nehéz összedni.
10: Igen, de unokákkal jövünk, szeretjük, lehet a szabadba is szaladgálni.
9: Gyakran járnak szedmagad akcióba?
10: Én szerintem minden évben. Ez egy jó kis családi program.
9: De hát azért csak rekkenő a hőség. Nem jó a boltban megvenni?
10: Hát azért az más, mert ezt tudom, hogy megbízható, hazai. Mi ezt nagyon szeretjük.
9: Érdófaluban sétálunk, a barackosban gyönyörű, roskadásig van, és szedik Kávrán Tibor gyümölcstervesztő.
12: Szedmagadat mi már nagyon hosszú évek óta csináljuk.
9: Nem tart tőle, hogy tönkre teszik?
12: Hál' Istennek nagyon jók a tapasztalataink, nagyon vigyáznak a fáinkra. Én azt mondom, az elmúlt 10 évben nem tört le két águnk szedmagad következtében. 24. órában vagyunk ebbe, mert tényleg nagyon nehéz jó munkásokat találni. Eddig nálunk viszonylag az egyszerű munkafolyamatok vannak, gyomlálás, kapálás, sarjhajtások meccése, és főleg a gyümölcsszedés.
9: Meddig lesz itt őszi barack, és milyen fajták?
12: Több fajta van. Nálunk most már egy olyan fajta sorunk van, hogy klímától függ, de lehet, hogy akár szeptember közepéig, 20-a környékén is akár lesz őszi barackunk.
9: Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor megjelenik egy gyümölcs, akkor mindenki keresi, aztán telítődik, és szeptember közepén lehet, hogy már nem vágynak rá.
12: Az elején iszonyatos nagy az érdeklődés, utána igen, egy picit kevesebb, de folyamatosan van, és amikor úgy kiszoktam írni, hogy hát már akkor az utolsó szedmagadok jönnek a héten, akkor elkezdenek kapkodni azért sokan, és utána azért még szeptember végén is jönnek a telefonok. Viccesen szoktam neki mondani, hogy jövő július szezonnak már vége van.
9: Mert hogy nagyon nagyok a melegek. Egyébként ez öntözés nélkül működik. Most azon a termőterületen vagyunk, ami az őszi baracnak a hazája volt, egészen a budaörsi hegyektől oda átlátunk. Itt végig vonultak az őszi barackosok, most azért nem sok van.
12: Igen, itt régebben ez a budaörs, Nagytétény, Diósd, Érd az őszi baracnak az egyik termőtája volt Magyarországon. Egyrészt Érdnek volt egy nagyon jó kis mikroklímája, most már a Budaörs Diósról eltűnt, családi házak és lakóparkok épültek a helyükön, ugyanez van Törökbálinton is. Itt Érden mi még küzdünk, nem vagyunk sokan, öten ez a klímaváltozás által okozott hatalmas nagy hőmérséklet, amit nem fognak kibírni ezek a fajták. Ahol lehetőségünk van, ott furattunk kutakat, és sajnos azért az utóbbi 7-8 évben minket is elértek a fagyok. Tehát itt is voltak olyan évek, hogy szinte nulla őszi barac termés.
9: Nincs valamilyen fagyűző berendezésük?
12: De vannak ilyen gépeink, van szélgép is, ami a levegőt keveri, nagyon sok 10 milliókba kerülnek ezek a gépek. Vannak hőtermelő berendezések is, ezek nagyon jó gépek, csak ezek is akkor üzemelnek hatékonysággal, ha szélcsend van.
9: Tehát tavaly hiába volt szélgép, viszont 2026 tavaszán ez a szélgép mentette meg a gyümölcsösét.
12: Igen, használtunk az idén is védekezési eszközöket, meg hál' Istennek az időjárás is egy kicsit kegyes volt ezen a környéken, mert sajnos azért az országban nagyon sok kolléga van, főleg ott Nyírségbe, Szabolcsba, ahol nagyon komoly fagykárok keletkeztek, tehát a természet azért minden évben tud valami csodát produkálni.
9: Hány év mire közbehozzák? Tavaly is csak egy közepesen jó termés volt. Az őszi barack idén gyönyörű képet mutat.
12: Közgazdász barátom azt mondta, hogy ők már az én helyemben réges-régen abba hagyták volna a termesztést, mert ők támolják, kiadás, bevétel, hú, hát ez már veszteséges. Amikor az elmúlt 10 évben már több mínuszos év van szinte, mint pluszos, ez egy közgazdásznak ez már a vég. Mi azért még küzdünk, tehát szeretjük, próbáljuk mindig azt, hogy jó, ennél rosszabb év már nem lehet, nagyon jó termésünk van, volt már ennél több is. Itt már csak az árkérdés lesz, hogy ez anyagilag mit fog jelenteni, de erre majd szeptemberben tudnak választ adni.
1: Nincs már hazai munkaerőtartalék, éppen ezért a vendégmunkások a magyar állásokat és a magyar cégeket védik, állítja a legnagyobb magyar kertészeti szakmai szervezet. A Fruit web szerint sok magyar munkavállaló állása is attól függ, hogy vannak-e külföldi idénymunkások, mert a jelentősen magasabb bérek mellett sem lehetne elegendő magyar dolgozót találni a fizikailag megterhelő mezőgazdasági munkákra. Gyarmati Péter beszélgetése.
14: 15 éve érzékelhető a zöldséggyümölcs ágazatban, hogy elfogyott a munkaerő. Kényszerből a cégek és vállalkozások életben tartása miatt érkeztek Magyarországra harmadik országbeli munkavállalók. Nagy Margit kollégám egy Csongrád Csanád vármegyei vállalkozót kérdezett a témában.
19: Egyre nagyobb szükség van a harmadik országbeli munkavállalókra. Most ott tartunk, hogy sajnos be kell hozni 10.000 kilométerről a harmadik országbeli munkavállalókat, de...
3: Olcsóbb ez a munkavállalói kör?
19: Olcsóbb, sajnos nem tud lenni. Ugye vállalni kell azt, hogy beutaztatja a munkáltató a munkavállalót, ugye haza is kell utaztatni, 2 év után szállást kell neki biztosítani, és hát nem utolsó sorban 6-8 hónap, mire egy új munkavállaló bejön.
11: Mi erre egy abszolút gazdasági kérdésként tekintünk.
14: Apáti Ferenc a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke.
11: Magyarországon jelen pillanatban a 4,7 millió foglalkoztatottból 100 ezer a külföldi. Ennek 40%-a ázsiai, durván 10 ezer, tehát 10%-a az ukrán, 10%-a a román, és maradék 40%-a az minden más országból érkező munkaerő, vagyis bő 2% a külföldi munkavállalók aránya a magyar nemzetgazdaságban. Ez egy elenyésző hányad.
14: Bocsánat, Európához képest ez valóban kevés, mert az európai átlag, úgy emlékszem, olyan 7-8%, segítsen.
11: Az Európai Unió átlagában a külföldi foglalkoztatottak aránya 6%, de ez a szám például Németországban 13 vagy Ausztriában 20%, tehát gyakorlatilag minden Európai Uniós ország több külföldi munkavállalót foglalkoztat, mint mi magyarok.
14: Apáti Ferenc hangsúlyozta, egy magyar kertészeti vállalkozásnak a piacon külföldi cégekkel is versenyeznie kell, ezért egyes számú kérdés, hogy van-e munkaerő és az mennyibe kerül, mert ez meglátszik majd a bolti árakon is.
11: A magyar munkaerő tartalék elfogyott, 4% körül van a munkanélküliségi ráta, ez körülbelül 200 ezer munkanélkülit jelent, ami a közgazdaságtan tanítása szerint teljes foglalkoztatottságot jelent.
14: És megemelnék a munkabéreket?
11: Ez az a munkaerőhányad, amely nem tud, vagy nem akar, vagy nem képes dolgozni. Őket nehezen lehet bevonzani munkára a munkabérek emelésével is. És mi azt látjuk, azt tapasztaljuk a kertészet területén,

0: zöldcsöt, föl kell szedni a zöldséget. Milyen megoldás van, amit gyorsan ki kell találni, mert szezonban?
1: Az idén június 5-én hozott átmeneti szabályozást nem szüntette meg általában a harmadik országbeli munkaerő behozatalát. A foglalkoztatási célú behozatal ugyanúgy mehet tovább, mint ahogy ment eddig is. De egyelőre ugyanabból a három országból, tehát Grúziából, Örményországból és Fülöp-szigetekről jöhet a munkaerő. Ami fel lett függesztve a felülvizsgálat elejéig, előre láthatóan szeptemberig, az az úgynevezett vendégmunkás behozatal, ahol egy munkaerő közvetítő céghoz hozza be a munkaerőt, és kvázi szolgáltatásként közvetíti ki. Ez került felfüggesztésre, mert vélhetően itt voltak nagyobb nyerészkedések vagy visszaélések. Tehát nem sérült az, hogy jöhet a harmadik országbeli munkaerő. Én azt gondolom, hogy a kormány is érti azt, hogy a gazdaságnak harmadik országbeli munkaerőre szüksége van, de azt én, és mi magunk is azt az álláspontot képviseljük, hogy ennek a szabályozásnak egy szigorú és szűk mederben kell folynia, mert hogyha bármilyen visszaélés van harmadik országbeli munkaerő tekintetében, az negatívan hull vissza társadalmi és politikai vetületben azokra is, akik tisztességesen alkalmaznak harmadik országbeli munkaerőt.
2: A friss adatok alapján lényegesen kevesebb kenyérgabonát aratnak idén a megszokottnál. Évek óta a kukorica a nagy vesztes, a napraforgó viszont tör előre. Nagy Margit elsőként egy délalföldi gabona termesztőt kérdezett, aki nem számít túl sok jóra idén.
3: Aratható állapotban vannak, más a minősége, az szerintem takarmány minőségű lesz. Nincsenek olyan jó mutatója az idén a gabonának. Hát az időjárás nem járult hozzá.
4: Mi volt a probléma?
3: Kevés eső. Késő jött az eső. Az árpáknak még valamennyit ért, de a búzákra sajnos egy hónapot elkésett az eső.
4: És milyenek a szemek?
3: Nem olyannak teltek a kalászok. Az árpák azok elfogadhatók. A búzák azok sajnos gyengék lesznek.
4: És az árpa milyen terméshozamot ígér?
3: Hát szerintem 5 tonna.
4: És a búza?
3: Szerintem 4. tonna.
4: A gabona minőségét, mennyiségét és az aratás menetét a vízhiány és a magunk mögött hagyott extrém meleg alakította. A telefonnál Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének ügyvezető titkára.
5: Az elmúlt 2 hét extrém meleg időjárása sajnos az őszi kalászosok tekintetében egy kényszerérést idézett elő. Ugye nem hiába június 8-9-én elindultak az aratási munkák az őszi árpával, és ez a kényszerérés azt okozta, hogy a hosszú, hosszú tenyészidejű kalászosok is egybeértek, hát gyakorlatilag lesültek egy kényszerérés következtében, kisebb szemek vannak, nehezebb betakarítani, nagyobb a szem pergési veszteség, de ennek az időjárásnak megfelelően nagyon jól haladtunk az aratási munkákkal. Ugye a történelmi időkben Péter Pál napján volt a aratási munkák kezdete, hát gyakorlatilag nagyjából vége felé tartunk a őszi árpának, és a jó felén túl vagyunk már a búza aratásának is.
4: Lehet a következtetni arra a beérkezett adatok alapján, hogy milyen termés várható.
5: Most már az, hogy nagy termésre nem számíthatunk, azt már lehetett gondolni előre. Március-áprilisban teljesen csapadékmentes volt az ország. Most úgy látjuk, hogy a 4,3-4,4 körül tonna per hektár körül van az őszi árpa. Az őszi árpától mindig gyengébb eredményt szokott hozni a búza. Ez most ilyen 3,7-3,8 tonna körüli lehet satszolni majd a végére. 989 ezer hektáron fogjuk az őszi búzát majd learatni. Ebből az átlagból már lehet következtetni a búzánál. Ezt látjuk, hogy már a 4 millió tonna sem lesz meg az országban. Úgyhogy úgy kell kalkulálni, hogy egy jó 1 millió tonnával kevesebb.
4: De ez még mindig elegendő arra, hogy fedezze a hazai szükségleteket, kevesebb jut exportra.
5: Igen, igen, az elmúlt időszakban azért megváltoztak a felhasználási arányok. 1,1 millió tonnát használunk föl malomipari célra, 1,3-1,4 millió tonna megy takarmányozási célra, ugye ez növekedett. A takarmányipar a kukorica helyett is kalászost használ fel. Van ipari felhasználás, egy 300 ezer tonna, és egy 300 ezer tonnára pedig szükség van vetőmagra a következő szezonra, tehát így jön ki, tehát egy olyan 5-600 ezer tonna exportárolappal lehet majd számolni.
4: Hát ez jóval kevesebb, mint ami korábban volt.
5: Igen, hát régen megszoktuk, hogy 1,5 és 2 millió tonna közötti exportárolapunk volt őszi kalászosokból.
4: Évek óta nagy vesztese a klímaváltozásnak a kukorica.
5: Most már a negyedik év, ami a szájos, ennek következtében a kukoricának a vetésterülete jelentősen visszaszorult. 600 ezer hektár alatt van a kukoricavetésterülete, ez gyakorlatilag 1 millió

0: 700 ezer hektár volt országos szinten kb. 30 éven keresztül, és most ugye ez lefeleződött. Az Alföldön nem nagyon termesztenek már kukoricát, esetleg öntözött körülmények között az Alföldön a napraforgót törelőre. 780 ezer hektáron termesztünk az idén napraforgót. Most az első alkalom, hogy a napraforgó vetés területe nagyobb, mint a kukoricáé.
1: Petőházi Tamás szerint a termesztők bízhatnak abban, hogy a 70 ezer forintos felvásárlási árak itthon is beköszöntenek. A tárolókapacitás itthon biztosított, hiszen 20 millió tonna jó minőségű gabona tárolása is megoldható Magyarországon.
2: Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország című műsorunk. Csete Beáta, műsorvezető várja majd önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Szöllősi Éva, a hangmérnök Bredák József és a heti szerkesztő Füredi Zsolt nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk. Pilisi Csengét hallották.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, kellemes utat, aki már a munkahelyére tart. Egyetlen rövid gondolat. Évtizedek, szinte évszázadok óta az a szokás, hogy nagyon nagy fáradtságot fordítunk arra, hogy kellő módon készüljünk fel az ünnepre. Majd amikor ott ülünk az ünnepi asztalnál, eleget teszünk a hagyomány világunk egyik legfontosabb mondatának, vihigatta benneha, és beszéld el a te fiaidnak. Ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy mi az, ami az elmúlt évezredek folyamán bennünket fenntartott és megtartott, akkor azt gondolom, hogy ezzel a nagyon rövid mondattal lehetne rá válaszolni. Évszázadok óta mesélünk a gyermekeinknek, a gyermekeink a gyermekeiknek, és így halad, és így él tovább a hagyomány láncolata. Ha este majd hazatérnek, ha a gyerekeket majd ágyba fektetik, gondoljanak erre, és meséljenek egy rövid mesét. Mindenkinek jó utat!

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 3-án pénteken. A mikrofonnál Csete Beáta. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, Budapesten jelenleg 18 fok van. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslén Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.
3: Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, mondta a miniszterelnök.
2: Július 1-én elkezdődött a jótékony hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Következnek a részletek. Két részletben kapják meg az idei 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást az érintettek, közölte a miniszterelnök.
3: Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, a hozzájárulást a gyorsabb bevezetés érdekében meglévő rászorultsági jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg gyermekek, valamint a dobbantó programban és műhelyi iskolában tanuló fiatalok kapják. Jogosultak a 100 ezer forintos támogatásra az egyszülős családok, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
4: Az első részletet, 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdet előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg, amelyet továbbra is a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A támogatás, a 100 ezer forintos támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá. Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400 ezer magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban.
2: Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, erről a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, több ezer milliárd forint hiányzik a vízi közműrendszerből. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
5: Nagyon meleg van, de talán egy kicsit jobb, mint tegnap meg tegnap előtt.
6: Kedden az abszolút meleg rekord is megdőlt. A Nógrád vármegyei Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A kormány a hőségriasztás idején központi koordináció mellett a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetésével szervezte a védekezést. Emlékeztetett a kormány szóvívői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan vízi közműrendszerrel kellett átvészelni, amely évtizedes fejlesztési és felújítási hiányokkal küzd. Mint mondta, a rendszerből több ezer milliárd forint hiányzik.
7: Az országban a csővezetékbe jutó ivóvíz 20-30%-a elvész már a hálózatban. Ahogy a parlamentben is elmondtam, most óránként átlagosan 10-11 csőtörés történik. Itt a két hét alatt és jelenleg is a fő elsődleges feladatunk az ivóvíz fenntartása volt. 12 nap alatt sok 100 ezer liter ivóvizet juttattunk el különböző módon az emberekhez.
6: Hozzátette, 120 településen kellett elrendelni harmadfokú vízkorlátozást, és valamilyen mértékű szigorítás még most is sok helyen van érvényben. A cél ezzel az volt, hogy megelőzzék a rendszer teljes összeomlását.
7: Ahogy a parlamentben elmondtam, megkezdjük Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, felgyorsítjuk, vagyis inkább elindítjuk a vízi közműhálózat felújítását, bővíteni fogjuk a víztározói kapacitásokat, vízmegtartási programot indítunk, fejlesztjük az öntözési kultúrát, és szükséges, hogy minél előbb elfogadja a parlament az új klímatörvényt, amely valóban hosszú távra felkészíti Magyarországot a szélsőségesebb időjárási helyzetek kezelésére.
6: Emlékeztetett a kormányfő, aki hozzátette, a klímaváltozás okozta nehézségekhez, a mezőgazdaságnak is alkalmazkodnia kell, ezt külön program támogatja majd.
2: Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak.
3: A miniszter arról is beszámolt, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. A miniszter emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére.
2: Úgynevezett sorsfordító házat adtak át a Somogy vármegyei Drávagárdonyban. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az MBH Bank összefogásából felújított ingatlanba egy rászoruló család költözhet be.
3: A segélyszervezet elnöke a közmédiának elmondta, tevékenységük középpontjában az esélyteremtés áll, így arra törekednek, hogy ne csak átmeneti segítséget tudjanak nyújtani, hanem kitörési pontot is kínáljanak a családoknak. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, ez a sorsfordítóház is egy ilyen kitörési pont lehet.
8: A segélyszervezet arra törekszik, hogy az átmeneti otthonainak a környezetében minél több olyan ingatlannal rendelkezzen, vagy olyan lakással rendelkezzen, ahová családokat ki lehet költöztetni, hiszen egy átmeneti otthonban mondjuk másfél évig tud lenni egy család, de a célunk az nem az, hogy egyik otthonból költözön a következő otthonba az adott család, hanem az, hogyha lehet, akkor az önálló élet irányába induljanak el. És ez egy nagyon jó átmeneti forma, ami akár 5 évig is tartott, mondjuk, hogy egy család egy ilyen házat igénybe vesz, viszont ez nagyon fontos, hogy itt még azért ők a szervezet látókörében maradnak, tehát kapnak egyfajta gondozást, támogatást, de már önálló életet tudnak élni, tehát az édesanyja dolgozik, a gyerekek természetesen oktatási intézményekbe járnak.
2: Július 1-én elkezdődött a Jótékony Hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően több webáruház és vállalkozás kínál kedvezményeket, miközben a vásárlások összegéből civil szervezetek adományokat kapnak. A szervezők a programmal a társadalmi összefogást szeretnék erősíteni. López Brigitta és Falucska Ivet összeállítása.
9: Egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmából meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni.
10: Előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
11: Szakértők szerint tudományos tények bizonyítják, hogy az adományozás növeli a boldogság hormon termelődését az agyban. A magyar lakosság csak nem 60%-a szokott adományozni. A legtöbb adakozás az ünnepekhez, főleg a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. A civil szervezetek támogatására jött létre a Jótékony Hét, amely július 1-én kezdődött és 7-e éjfélig tart. A kezdeményezés lényege, hogy összekössék a vásárlókat, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket. Az akcióban résztvevő webáruházak, cégek a vevőnek kuponkód használatával azonnali kedvezményt adnak. Közben a vásárlások értékének egy meghatározott részét felajánlják a vevő által kiválasztott szervezetnek. Számolt be a részletekről Szabó Zoltán, a Jótékony Hét szervezője.
12: A kuponkód az egy civil szervezethez kapcsolódik. Ehhez a kuponkódhoz sokféleképpen hozzájuthat egy magánszemély, egy vásárló, akár olyan módon, hogy már kapcsolatban áll egy civil szervezettel, akik biztatják arra, hogy használja ezt a vásárlásai során, akár a jótékony7.hu weboldalon meg tudják találni ezeket a kódokat. Ha ezt a kódot használom én vásárlóként egy vásárlás során, akkor azon kívül, hogy én magam is kedvezményhez jutok, és eldöntöm, hogy a vállalkozás általa előre deklarált módon és mértékben melyik civil szervezetet fogja pénzügyileg támogatni, miután én vásároltam. A pontos százalékokat előre meghatározzák a vállalkozások, a kedvezmény mértékét is és a támogatás mértékét is.
11: Az egyik kedvezményezett civil szervezet a Heti Betevő Egyesület. Lánci Éva, az egyesület társelnöke elmondta, a szervezet több mint 10 éve működik, önkéntesekkel dolgoznak, akiknek köszönhetően vasárnapi ebédet adnak.
13: Országszerte átlagosan heti 1000 embernek, több mint 1000 embernek tudunk igazi vasárnapi ebédet adni, amit gyakorlatilag kizárólag magánadományokból finanszírozunk, egy meleg főétel, egy házi sütemény, gyümölcs.
11: A jótékonysági hét próba jelleggel jövő hét keddig tart. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni, és évente 2-3 alkalommal megtartani a programot, hogy az országos összefogássá váljon. A tervek szerint a következő alkalom novemberben lesz. A kezdeményezés részletei a jótékonyhét.hu weboldalon érhetők el.
2: Szondi várjátékokat rendeznek szombaton Drégeipalánkon. Az egésznapos programon a várvédőharcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek.
3: A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozásokkal és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat.
2: Úgynevezett szellemraktárakat számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
3: A közúti ellenőrzési rendszer adatait vizsgálva derült fény a gyanús lerakatokra, amelyeknek semmilyen adóügyi papírja nem volt, számolt be a részletekről a NAV szóvivője. Lincz Majer Szilvia hozzátette, a revizorok jelentős mennyiségű feketén beszerzett árut, illegális munkásokat és fiktív számlákat találtak a három kőbányai raktárban, amelyeket bezártak.
14: A benne lévő árut azt lefoglalták, sok terméknél az is felmerült, mivel az áru eredete kétséges és ismert márkák jelzései szerepelnek a csomagoláson. Itt föl kell keresni a tulajdonost is, és tőle megkérdezni, hogy esetleg a termék az nem hamis vagy hamisított, úgyhogy itt még további vizsgálat van folyamatban. Az adóügyi jogkövetkezmények pedig nagyon súlyosak. Ilyenkor, hogyha valakinél semmilyen adóügyi papír nincsen, semmilyen adóügyi papírral hitelesen nem tudja igazolni az ott tárolt jelentős mennyiségű árunak az eredetét.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Kistelek térségében a főváros felé vezető oldalon a 143-as kilométertől a 142-es kilométerig a burkolat repedéseit öntik ki, a külső sávot lezárják 9-től 16 óráig.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása, a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma éjjel 10 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak, és ezen a szakaszon csak a BKK járatokat engedik majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakul. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
2: Ez volt a Krónika 6 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
0: Nemzeti Sportkrónika.
16: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Spanyolország és Portugália is bejutott a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A Luis de la Fuente vezetésével pályára lépő spanyolok Los Angelesben Ausztria ellen nyertek 3-0-ra, és a mérkőzésen egy rekord is megdőlt. Unai Simonnál több időt senki nem töltött a kapuban VB-ken, kapott gól nélkül. A portugál csapat Horvátország ellen hátrányból fordított Torontóban, és végül 2-1-es sikert ünnepelhetett. Ez azt is jelenti, hogy a nyolcad döntőben Spanyolország-Portugália rangadót rendeznek. A Svájc-Algéria mérkőzés jelenleg is tart, az M4 Sporton élőben nézhetik, a Nemzeti Sportrádióban pedig élőben hallgathatják a találkozó közvetítését. Távozik az FK Csíkszeredától Kleinheschler László. Az 53-szoros magyar válogatott labdarúgó februárban igazolt a székelyföldi csapathoz, amelyben 9 mérkőzésen szerepelt és egy gólt szerzett. Visszavonult a profi futballtól Santi Cazorla, kétszeres Európa-bajnok spanyol játékos. A 41 éves labdarúgó a legutóbbi 3 idényben a Real Oviedóban szerepelt, amely a 2025-2026-os kiírásban utolsó helyen végzett az élvonalban, ezzel kiesett. Cazorla több mint két évtizedes pályafutás alatt három időszakban is megfordult a Villarrealban. Viselte még a Recreativo Huelva, a Málaga, a Katari Alsad, valamint 2012 és 2018 között az Arsenal mezét. A spanyol aranygeneráció tagjaként 2008-ban és 2012-ben tagja volt az Európa-bajnokságon győztes válogatottnak, amelyben 81-szer szerepelt és 15 gólt szerzett. Udvardi Panna kiesett a holland Isabel Háfelle Goldelán a női párosok versenyének első körében a Wimbledoni tenisztornán, miután három játszmában 6-4, 4-6, 6-4 arányban kikapott a Starodubcova Steers ukrán-amerikai kettőstől. 12-11-es vereséget szenvedett a magyar női vízilabda válogatott hollandi ellen felkészülési mérkőzésen a budapesti Hajós Alfréd uszodában. A Cseh Sándor vezette együttesben Hajdú Kata volt a legeredményesebb játékos, aki 4 gólig jutott. Alexandra Ovechkin egy évvel meghosszabbította szerződését az észak-amerikai profi ékonomligában, vagyis az NHL-ben szereplő Washington Capitals-szel. A 40 éves játékos 22. szezonját kezdheti majd. Rajtoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sportrádiónak. Azt viszont egyelőre még nem lehet tudni, hogy a Honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője milyen távokon indul. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
17: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
18: Műsor ajánlott.
17: Délelőtt.
19: Hirtelen szívhalál esetén sokkal több embert lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az alapszintű újraélesztést.
20: Leállt a szívverése is, leállt a légzése is, és akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
19: Melyek a legfontosabb lépések? Kik lehetnek a Szív City program önkéntesei, és miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Balogh Tamás vagyok, tartsanak velünk, hogy tudjunk és merjünk is életet menteni.
17: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsolttal.
21: Mit gondol, ellenállhatnak-e a V4 országok az unió központosítási lépéseinek? Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok tatán. És ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét? És milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik?
17: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-52-00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Minden nap a Dunán, és ezen a héten a Délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: 2026. július 3-a péntek, Kornél és Soma névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Túl vagyunk az első hőhullámon, egy hőkupola volt fölöttünk. Hogy mi is ez a hőkupola, hamarosan erről is beszélünk, és arról is, hogy ez a mezőgazdaságban milyen károkat okozott. Utána viszont politikával foglalkozunk. Ugye egyre durvább a stílus és a közbeszéd a parlamentben. Kérdezem majd erről is Fodor Gábor korábbi minisztert, országgyűlési képviselőt, aztán beszélünk majd értelemszerűen az alaptörvény módosításról, illetve arról, hogy a Velencei Bizottság Magyarországon járt Sólyog Tamás elmozdításával kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodik erről például Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, ezt is megkérdezem tőle, illetve azt is, hogy hogyan viszonyul azoknak a civil jogvédő szervezeteknek a véleményéhez, amelyek kimondják, illetve megállapítják, hogy több gond is van, jogellenes gond és probléma van az alaptörvény módosítással. Az adás végén pedig beszélünk majd arról, hogy a szuverenista baloldal építéséről tanácskoztak az elmúlt napokban, ugye a szolidaritási párt tagjai, illetve az ős baloldalhoz köthető politikusok. A szerkesztő ma reggel Törőcsik Zsolt.
17: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
1: 6 óra 18 perc, izgalmas gasztronómiai élményekkel bővül a nagymarosi V4 fesztivál programja. Holnap, vagyis július 4-én a Visit Hungary támogatásával a stílusos vidéki éttermiség csapata érkezik a nagymarosi piacra. A rendezvényen a V4-es országok ételeit kóstolhatják meg az érdeklődők. Hegedűs Katalin riportja.
4: A következő percekben gasztronómiai vizekre vezünk egészen Nagymarosra, ahol már javában zajlik és tart a V4 fesztivál, de holnap július 4-én szombaton egy igazán különleges kulináris csemegével bővül a program, hiszen a nagymarosi termelői piacon a stílusos vidéki éttermek csapata is a Visit Hungary egy izgalmas közös rendezvényre hívja az érdeklődőket. Köszöntöm a stúdióban Galambos Parti Reginát, a Budapest Destináció Management szervezet képviseletétől és Matu Gergelyt, a nagymarosi Mami és Rosmarin Bistró tulajdonosát. Isten hozta önöket.
18: Jó reggelt kívánok.
4: Hát csapjunk is bele, és kezdjünk egy kis háttérrel, és így fordulok Reginához. Mi hívta életre ezt a közös gasztroprogramot, a SVÉT, a stílusos vidéki éttermek csapatával? Ez egy úttörő kezdeményezés?
18: Igen, ez az első olyan esemény egyébként, amely a V4 fesztivál ideje alatt kerül megszervezésre, helyi szolgáltatók bevonásával is, tehát nagyon-nagyon örülünk, hogy, illetve szeretnénk, hogyha ők láthatóbbak lennének, hogy milyen értékteremtő munkát végeznek, ugye a helyi szolgáltató gasztronómiában, illetve a helyi piacnak, a nagymarosi piacnak a résztvevői is egyébként. A lényege az volt egyébként ennek a kezdeményezésnek, hogy szeretnénk erősíteni a fenntartható turizmus, fenntartható gasztronómiát, és hogy szeretnénk ezt láthatóvá tenni. Ezen felül azt látjuk az utazóknál, hogy a kultúra, illetve a gasztronómia egy nagyon-nagyon erős motiváció az utazások tervezésekor.
4: Most Gergelyre nézek, a V4 országainak, azaz Magyarország, Ország, Szlovákia és Lengyelország nemzeti eledeleivel készülnek. Mi alapján válogatták ki ezeket az ételeket és finomságokat?
22: Igen, az ötlet gazda Ruprecht László, a svéd elnöke, aki gondosan kiválogatta ezeknek a V4-ben résztvevő országoknak egy-egy jelentősebb vagy ismertebb ételét. Lengyelországból a bigos, azaz vadászkáposzta lesz, Csehországból a nakladni hermelin, olajban, fokhagymával és csirővel fűszerekkel pácolt sajt, Szlovákiából a Csesnaková polievka, vagyis fokhagymaleves, és Magyarországról pedig a piac szereplőitől nagyon finom süteményeket fogunk vásárolni, és azt fogjuk kínálni. És rétes, és stb.
4: Almáspite is lesz?
22: Úgy gondolom, igen.
4: Az, hogy szem előtt egy ilyen nyüzsgő piaci forgatagban főznek, egyébként páratlanul szép festői környezetben, ez mekkora kihívást vagy odafigyelést igényel? Mennyire kell odafigyelni?
22: Hát a legfontosabb szempontok között az, hogy higiénikus környezetet tudjunk biztosítani. Ezt az ételünk tulajdonában lévő foodtruckkal fogjuk biztosítani, és igen, odafigyelünk arra, hogy megfelelő illatok és megfelelő vizuális élmények érjék majd az odalátogatókat.
4: Ugye a piacon felelhető alapanyagokból főznek.
22: Csak és kizárólag.
4: Ez már önmagában is nagyon környezetbarát.
22: Igen.
4: És gondolom már azért próbáltak ki egy-két receptúrát, hogy mi lesz az igazi hozzávaló, hogy rácsodálkoztak, amire rögtön azt mondták például, hogy na, ez a cseh sajthoz például kiválóan fog passzolni, vagy illeni.
22: Igen. Ruprecht Lászlóval tartottunk kétszer is piacbejárást, és személyesen válogattuk ki a termékeket. Az általam már elég jól ismert termelők portékái közül, és amikor itt is meggyőzték a legjobban, azokat kiválogattuk.
4: Én csak képeket láttam egyébként a nagymarosi termelői piacról, és már az is önmagában egy nagyon szép látvány, hogy egy gesztenyefasorra lövezett macskaköves bazaltos utcák, igen, és a Regina is, és ön is ugye mosolyog és bólogat. Kicsit fessük le közelebbről, hogy hogyan is néz ki, tehát ott ilyen standok vannak, és mindenki árulja a portékáit?
22: Igen, ahogy fel lett vezetve egy gyönyörű árnyas főtéri, a vadgesztenyefák alatt lévő piaci standokról van szó, amelynek nagyon jó az elhelyezkedése. A 12-es főút, a Dunapart, a turista útvonalak kiinduló pontja, tehát abszolút egy centralizált helyen van.
18: Ami még szerintem fontos, illetve hasznos megemlíteni, hogy ide a vendégek nem csak autóval érkezhetnek, és egyébként bátorítjuk is őket, hogy akár kerékpárral, mert hogy gyönyörű szép ugye a bicikli út ott a Dunakanyarba, tehát hogy szerintem az ország egyik legszebb bicikli útja várja, a kerékpár útja várja az utazókat, illetve akár hajóval is tudnak jönni Budapestről, vagy mondjuk Szentendréről. Úgyhogy pont a V4 fesztivál ideje kapcsán, illetve a V4 fesztivál élményei kapcsán hajójáratokat indítottak egyébként. Úgyhogy vízen, két keréken, négy keréken is el tudnak jönni hozzánk Nagymarosra majd a hétvégén.
22: Illetve a vasútállomás is ott található a piacnál.
18: Igen.
4: Hát akkor ez már csak tényleg döntéskérdés, hogy ki mivel hogyan indul útnak. Az ilyen jellegű gasztrorendezvények is, most Reginát kérdezem, az ilyen jellegű gasztrorendezvényekre mennyire harapnak rá, szó szerint a turisták, keresik kifejezetten az ilyen jellegű kalandokat?
18: Igen, abszolút. Mi a tavaly évben végeztünk egy nemzetközi és belföldi piackutatást, hogy milyen motivációval érkeznek Magyarországra, Budapestre, Budapest környékére a vendégek, és egyébként a gasztronómia, a kultúra, illetve a gasztronómiai fesztiválokra való elmenés, úgymond, vagy hát megtapasztalás, az abszolút benne van a top listában. Tehát, hogy az a top 3 helyen szerepel egyébként. Úgyhogy mi ezért is gondoltuk, hogy a már nagyon-nagyon jól működő, és nagyon, én azt gondolom, hogy egy nagyon hiánypótló fesztivált szeretnénk egy ilyen mellékprogrammal kiegészíteni, hogy tényleg a pároknak például, vagy a családoknak egy jó alternatívát nyújtson a hétvége folyamán ebbe a nagyon-nagyon klassz régióba, ugye a Dunakanyarba.
4: Gergely, milyen közös vonások jellemzik a V4-ek konyháját, akár alapanyag, akár fűszerek tekintetében? Mi az, ami hasonló, mi az, ami eltér?
22: A közép-kelet-európai főzési kultúra némelyest hasonlít egymásra. A házias alapanyagokkal dolgozunk, szeretjük a füstölt árukat, mindannyian szeretünk savanyítani, szeretünk pácolni, tehát úgy gondolom, hogy szeretünk sok fűszert, növényt használni. Úgy gondolom, hogy összecseng, és szeretjük egymás étkeit.
4: Az ön tulajdonában lévő umami és rozmarin bistró, ugye nevében is megtalálható egy közkedvelt, jól ismert fűszer, a rozmarin, ez visszaköszön majd valamilyen módon?
22: Ezekben az ételekben rozmaringot alapvetően nem fogunk felhasználni, de igyekszünk legalább díszítés szintén megjeleníteni, illetve nagyon finom szörpöket is lehet majd a környéken felfedezni, és abban biztosan el fogunk rejteni rozmaringot is.
4: Hát ez tényleg ilyen íz és gasztrotúra is kaland lesz mindenkinek, aki kilátogat Nagymarosra. A magyar konyha művészet miben mutatja meg sokszínűségét, milyen hazai ételeket kóstolhatnak a látogatók? Itt ugye szó volt a süteményekről, itt csupán az édességek, a desszertek kerülnek terítékre majd?
22: Igen, itt előtérbe helyezzük a szomszédos V4 országoknak a konyháit, hiszen mi magyarok azért a magyar konyhát feltételezzük, hogy jól ismerjük, és kedveskedni szerettünk volna a helyi termelőknek a süteményeivel, nagyon kiváló rétesekkel is.
4: Holnap tehát irány Nagymaros, aki nem szeretne lemaradni a finom falatokról, mikor érdemes elindulni a piacra?
22: Kikorán kell aranyat le, de étkezés tekintetében inkább ez az a kényelmesebb 9-től gondolnám, hogy érdemes lenne jönni.
18: Egyébként reggel 7-től van ugye a piac, 7-től délután 1-ig, úgyhogy még akár egy olyan programot is javasolnánk itt, hogy akár mondjuk helyi szinten el tudnak menni mondjuk kerékpárral, vagy egyébként reggelizni a helyszínen és utána átjönni hozzánk. Mi igyekszünk egyébként abban segíteni, tekintve, hogy a piacon nyilván bemutatjuk egyébként ezeket az ételeket, de hogyha valaki bővebben szeretné a piacot felfedezni, akkor igyekszünk ebben is segíteni. Tehát, hogy egy mini piac túrát tartani a résztvevőknek, akinél igény merül fel, úgyhogy csak keressék ugye a food truckot, a mi standunkat a piacon.
17: BKK Info.
15: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt szombattól, tehát holnaptól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv lesz járható, és nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra kanyarodni. Továbbá az Árpád híd felé is lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosítják a Bül-Alfréd utcától a Hungária körútig, és a Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra tudnak kihajtani a Hungária körútra, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár. 37-es pótlóbusz közlekedik a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasútállomás között. Varga Etele, BKK Info.
17: MÁV Info.
5: Jó reggelt kívánok! A tatabányai váltóhibát kora reggel már elhárították, így ott ismét vonatok közlekednek az oroszlányi vonalon, máshol szintén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Ma éjszakától július 19-ig a Veresegyházi vonalon karbantartás miatt a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal tudnak majd utazni. Háromféle MÁV busz jár, az S71-es busz minden megállót érint, a G71-es buszok csak Fóton és Csomáron állnak meg, míg az X71-es jelzésű buszok Fóttól Express járatként közlekednek, máshol nem állnak meg. ugyancsak pótlóbuszok közlekednek a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között július 5-ig, hétfőtől 24-ig pedig majd Mélykút és Baja között járnak. Aki a Balatonhoz indul útra, érdemes időben akár most megvenni a jegyet és a helyjegyet, és lehetőleg a péntek délutáni szombat délelőtti csúcsidőn kívüli vonatokat választani. A főszezoni menetrendről a mávcsoport.hu/Balaton oldalon böngészhetnek. Pejper Károly, MÁV Inform.
17: Időjárás jelentés.
1: Jól esően friss a levegő, legalábbis Budapesten és környékén ma reggel 18-19 fokot mutat még egyelőre a hőmérő, de hogy milyen idő lesz napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Pátkai Zsoltól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Ma egy újabb gyenge hideg front vonul át fölöttünk, ennek ellenére sok napsütésre számíthatunk, viszont szakadozott frontális felhősáv jelzi majd a hideg front vonulását, néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is kísérheti vonulását. Az északi északnyugati szél ismét többfelé erős lesz, a csúcsfőmérséklet pedig hasonlóan a tegnaphoz 27 és 33 fok között alakul.
1: Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
7: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky államfő a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő szerda éjszakai orosz drón és rakéta támadások után. A légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást a háborúban álló kelet-európai országnak. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött féléves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. 1000 napja történt a Hamas Izrael elleni terror támadása, a 2023. október 7-én elkövetett, mintegy 1200 halottat követelő mészárlásról, egy perces csenddel, videóösszeállítással, valamint tüntetésekkel emlékeztek meg tegnap Izraelben. Pokolgép robbant Damaszkuszban egy zsúfolt kávéházban. 6 ember meghalt, 16-an megsebesültek. A merénylethez feltehetően egy házi készítésű robbanó szerkezetet használtak. Elkövetőként egyelőre senki sem jelentkezett. A szíriai fővárosban csak szórványosan fordultak elő merényletek azóta, hogy 2024 végén megbuktatták Bashar el-Assad elnököt. Közepes erősségű földrengés rázta meg Rodosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a két turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. Kárpátosz szigetétől délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, ezért a térségben gyakoriak a földrengések. Kedves hallgatóink, 7 órakor 4 órás krónikával jelentkezünk.
8: Vármegyéről vármegyére. Heves.
23: Egri kék és egri vörös. Keringő galambfajták. Balassa György, az okszerű galambtenyésztés különös tekintettel a Keringő és postagalambokra című 1901-ben megjelent könyvében így ír az egri kék keringő galambról. Megjegyzem még, hogy az egri kék csoportosan betanítva a maga nemében igen jó magasan repülő keringő. Fordulataik és mozdulataik a ragadozók előtt igen ügyesek és gyorsak, tehát a légiharamiáknak ritkán sikerül egy-egyet elcsípni. Az egri kék keringő galamb apró termetű, fejlett izomzatú, élénk vérmérsékletű fajta. Az egri vörös keringő fajtának a csőre fehér, tollazata vörös. A tenyésztéskor kitűnő tulajdonságait megtartotta, így a fajta már a nagyon elterjedt sok galambáz állományában megtalálható. Az országos rekordot egy budapesti tenyésztő tartja, akinek a madarai 5,5 órát töltöttek a levegőben. Az egri vörös keringő fajtát Molnár Tamás, gyémántkoszorús galambröptető és tenyésztő több más egri galambásszal tenyésztette ki hosszú évek alatt az egri kék keringőből. A két egri fajta, az egri kék és az egri vörös falka felszállás után zárt, összetartó csapatot alkot, amely pillanatok alatt képes a kellő magasság elérésére.
9: A műsorszám az Agráris Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
10: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
1: 6 óra 34 perc. Egyre nagyobb politikai és társadalmi visszhangot vált ki Debrecenben a kínai Szemkorp vállalat ügye. Súlyos környezetszennyezés miatt ugyanis a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal felfüggesztette a gyár tevékenységét. Eközben a város fideszes vezetése a cég végleges távozását követeli. A Tisza párt két debreceni országgyűlési képviselője az ügyre reagálva Papp László polgármester azonnali lemondását sürgeti, arra hivatkozva, hogy a városvezetés felelős a környezetre veszélyes üzemek betelepítéséért. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök is azt mondta, hogy a debreceni polgármesternek távoznia kell. A Szemkorp is reagált, vizsgálatot indítottak, és együttműködnek a hatóságokkal. Gyarmati Péter összeállítása.
12: 2020 novemberében jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy a kínai Szemkorp Debrecenben építi meg gyárát a déli ipari parkban.
13: Két esztendővel ezelőtt, 2018 novemberében kezdtem meg a tárgyalásokat a Szemkorp nevű vállattal. Ez egy kínai, shanghai központú vállat, amely a világpiacon vezető pozíciót tölt be az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliát gyártásának tekintetében. A cégcsoport az első Kínán kívüli gyárát itt Magyarországon hozza létre. Ennek keretében egy 65,5 milliárd forintos beruházást hajtanak végre. Az új szeparátor fólia gyár Debrecenben létesül, és ez a gyár 440 új munkahelyet fog teremteni. Ezért a kormány egy 13 milliárd forintos visszanemtérítendő készpénz támogatást biztosít.
12: Az alapkövet egy évvel később tették le, a próbaüzem tavaly nyáron kezdődött, de azonnal leállították és megbírságolták a céget 1,5 millió forintra. Aztán idén februárban újra bekerült a hírekbe a gyár, és a kampányban egyre több szó esett a kínai gyárak tevékenységéről. Aztán júniusban jelentették be hivatalosan, hogy Debrecenben a déli gazdasági övezetben működő szeparátor fólia gyár területén környezetszennyezés történt. Ekkor Debrecen polgármestere felszólította a kínai Szemkorp céget, hogy fejezze be a működését a városban a jelentő szennyezések miatt.
24: Tárgyalást folytattam a Szemkorp tulajdonosi képviselőjével és felső vezetőjével. A tárgyalás rövid volt és tartalmas. Tájékoztattam a cég képviselőjét a Szemkorp által elkövetett szabálytalanságokra és a környezetszennyezésre vonatkozó álláspontomról. A leghatározottabban ki kell jelenteni, hogy nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyben foglaltakat, nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat. A Szemkorp ezeket a szabályokat az elmúlt időszakban megszegte. Azt a bizalmat, amit egy cég azért kap, mert munkahelyeket hoz létre, és hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, azzal együtt, hogy minden szabályt be kell tartania, azt a bizalmat a Szemkorp teljesen elveszítette. A Szemkorp minden korábbi ígéretét megszegte, amelyre tekintettel ki kell nyilvánítanom, hogy a Szemkorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét Debrecenben, azt telepítse át más gyártási helyszínre.
12: A hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a gyár területén a talajvíz alumínium tartalma 13 000-szeresen haladta meg a megengedett határértéket. Tárkányi Zsolt, Debrecen egyik országgyűlési képviselője Facebook oldalán reagált Papp László bejelentésére még aznap. A Tisza politikus a bejegyzésében Papp László lemondását követeli, mint írja, ön és a városvezetés megbukott, de nem most bukott meg, de most lett önnek is teljesen nyilvánvaló, hogy vége van. Mindeközben reagált a kínai cég is. A Szemkorp bejelentette, hogy független szakértők bevonásával mindenre kiterjedő tényfeltáró vizsgálatot indítanak, amelynek célja annak kiderítése, hogy milyen körülmények vezettek a felmerült környezetvédelmi problémák kialakulásához. Magyar Péter miniszterelnök szerint is le kell mondania a debreceni polgármesternek. Tegnap, csütörtökön, a miniszterelnökségen tartott kormányszóvívői sajtótájékoztatón az üggyel kapcsolatban azt mondta, Papp László személyesen és politikailag is felelős azért, ami a városban zajlik. Ő volt az akkumulátorgyárak védőszentje. Magyar Péter szerint Papp Lászlónak tudomása volt az akkugyárak szennyezéséről és a határérték túllépésekről, ezért most le kell mondania. Erre még tegnap este válaszolt egy közleményben a debreceni polgármesteri hivatal. Eszerint a polgármesternek csak és kizárólag olyan információk álltak és állnak rendelkezésére, amelyeket a kormányhivatal publikált. Minden ezzel ellentétes állítást visszautasítanak, olvasható a debreceni polgármesteri hivatal közleményében.
0: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 6 óra 39 perc, Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Az asszály nem a jövő kihívása, hanem a jelen valósága, ezt a mondatot olvastam valahol, és innen indul a beszélgetésünk, illetve onnan, hogy mit hagyott maga után ez a hőkupola, mit hagyott maga után ez az asszály, mennyiben viselte meg a mezőgazdaságot?
2: A növényekben is komoly teszthatást okozott. Minden eddiginél korábban indult el az idei aratás. Az árpa tekintetében gyakorlatilag már a végén járunk az aratásnak. A búzának is elkezdődött az aratás, és amiről korábban is beszéltünk az előző években, hogy alapvetően az országban egy komoly kettőség mutatkozik, a keleti részében az országnak elsősorban súlyos asszályok, és talán a korábbi években mondhattuk még azt, hogy a Dunántúlon talán jobb terméssel szembesülünk. Sajnos az idei év azt mutatta meg, hogy ez az asszály, ez már nem csak a keleti részét sújtja az országnak, hanem nagyon komolyan egyébként a Balaton felvidéken, de a Dél-Dunántúlon is. Nagyon kevés olyan hely van az országban, ahol megfelelő csapadék hullott. Pont a jó múlt korában egy néhány héttel ezelőtt voltam aratás kezdetén Hajdúszoboszló nevű településen, az ország legjobb földjei itt vannak, 35-40 aranykoronás területekkel, és gyakorlatilag a termésnek a harmadáról, negyedéről számoltak be, még az ország legjobb területein is. Úgyhogy a klímaváltozás itt van velünk, de nem is elsősorban a termés eredmények a problémák, hanem az árak.
1: Mert hogy ugye egyik alakítja a másikat. Beszéljünk először, azt kérem öntől, a kukoricáról és a napraforgóról, aztán majd arról is, hogy a búza ára az hogyan alakulhat, egyáltalán a vetésterület az meg tudott-e maradni akkor, ami volt, mert ugye kukoricából például jelentősen lecsökkent most már a vetésterület.
2: A kukoricát a legnagyobb területen vetették a gazdák még 5 évvel ezelőtt is. De talán a vidéki és a városi emberek is emlékeznek a 2022-es évre, amikor egy történelmi mértékű asszály. Gyakorlatilag 70 évvel ezelőtt volt, 1952-ben egy hasonló mértékű asszály, és akkor azt gondoltuk, hogy ez egy egyszeri eset lesz. Sajnos azóta azzal szembesülünk, hogy az évszázad legszárazabb és legmelegebb évei, gyakorlatilag dobogós helyezések mind 2022 után következtek be. Szóval a kukoricát rendkívül megviselte, egyértelműen a nagy vesztese ennek a klimatikus változásnak a kukorica. A korábbi bő 1 milliós termés területről, vagy termőterületről 600 ezer hektára szorult vissza, és hát nyilván a gazdák keresik az alternatívát, hogy mit lehet kukorica helyett vetni a vetésforgóban. Egyértelműen látszik egyébként, hogy a napraforgó vette át részben a helyét. Most már a napraforgót nagyobb területen vetnek, mint kukoricát, ez korábban szinte elképzelhetetlen lett volna. Visszaszorult egy másik sikernövényünk is, korábbi sikernövényünk, az a repce, amit nem csak az asszály, hanem egyébként a növényvédőszer hatóanyagoknak a talán indokolatlan mértékű kivonása is fémjelez. És a búza, a kalászosok, az őszi árpa és az őszi búza az, ami szinte egész Európában teret nyert, és ez nyilván nagyon komolyan látszik abban is, hogy Európában mindennél korábban nagyobb búzaterületet találtunk.
1: Egyébként a búzának a minőségére hogyan hat ez az időjárás? Csapadék alig volt gyakorlatilag április óta, ugye télen gyakorlatilag a föld felszín tudta egy kicsit megnedvesíteni az a nagy mennyiségű hó, ami volt, utána azt nem igazán sikerült megtartani, nem volt zöldár sem egyébként, még az sem érkezett a hegyekből, ami azt jelenti, hogy áprilistól alig esett jelentős mennyiségű csapadék. Ez a minőségén a búzának változtat-e? Azért kérdezem ezt, mert a magyar búza az egy kiváló minőségű búza.
2: A búza minőségére az eddigi visszajelzések alapján, az első vágások alapján nincsen probléma. Ugye a helyzet az, hogy úgy nevezik, hogy szemkiterítődésnek a szakasza, tehát amikor megduzzadnak a szemek, ez ugye ez a tavasz végi időszak, Ez, mivel sok csapadékot nem hozott, ezért a minőségben nyilván sokkal szárazabb, sokkal kevesebb íze van a búzának, de minőségben rossz eredményekről nem számoltak be. A termés mennyiség az, ami elsősorban probléma, és mivel az árakkal komoly problémák vannak, így hiába nagyon jó a minősége, sajnos az eredmények, hát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag katasztrofális.
1: Az árak hogyan alakulnak?
2: Az ősszel, vagy bocsánat, a tavasszal azzal számoltunk, hogy emelkedő piaci árakkal fogunk szembesülni. El Niño jelenség a világon, azért komoly terméskiesések vannak az európai kontinensen kívül is. Sajnos a magyar gabonának az alapvetően meghatározója a forint-euró árfolyam. A magyar búzának például a felét, a több mint a felét azt külföldre adjuk, elexportáljuk. A fő felvevő piacunk egyébként Olaszország, Spanyolország és Németország, de Olaszországban megy a jelentős része, a döntő része a búzánknak. És a helyzet az, hogy itt a 30-40, akár 50 forintos árfolyam esés, sajnos tartósan alacsonyan tartotta a magyar forintban értendő felvásárlási árakat, és talán ez az, ami most vízválasztó lesz az idejében, mert korábban is volt már, hogy gyenge termés volt, de akkor az árak ezzel párhuzamosan emelkedtek. Most azzal szembesülünk, hogy alacsony termésmennyiség és alacsony árak.
1: Hogy alakul a gyümölcstermesztés? Azért is kérdezem ezt, mert többször beszélgettünk az elmúlt hetekben ugye a Fruitwebnek az elnökével, aki folyamatosan arról számolt be, hogy kevés megy van, eleve már a piacon, ugye, hogyha rácsodálkozunk, hogy már ott vannak ugye ezek a gyümölcsök, amiknek egyébként korábban még nem volt itt az ideje, mindenki azt mondja, hogy 2-3 héttel hamarabb ér most már minden, de hogy például sárga barackból annyira rossz a termés, hogy nagyon sokat kell behozni, mert nagyon kevés terem. Hogy alakulnak az árak? Tehát, hogy ezt mennyiben írta át az időjárás?
2: A bolti árak, amiket mi láttunk a boltok polcain, azok sokszorosai a felvásárlási áraknak. Tehát jól látható, és itt nem csak a zöldség gyümölcsre gondolok, hanem egyébként egy kenyérre is, bármilyen feldolgozott élelmiszerre, az árnak a döntő részét a kiskereskedem zsebelébe. A termelői árak ezzel párhuzamosan töredékei, a teljes bolti árnak, a fogyasztói árnak. Az viszont jól látható, hogy a legnagyobb területen almát termelünk továbbra is Magyarországon. A medgy is még ott van a dobogós helyen, és hát sajnos, amivel szembesülünk, hogy óriási mennyiségű import áramlik be az országba. Talán az uborkát, paradicsomot, paprikát sokan szeretik ebben az időszakban pedig kifejezetten. Tehát azért spanyol, lengyel, de hogy előfordulnak, most már nem csak, hogy előfordulnak, tömegesen vannak jelen a boltok polcán egyébként az algéri, a marokkói, a török paprika, paradicsom, a kínai fokhagymáról nem is beszélve. Tehát egy olyan árnyomással szembesülnek a magyar gazdálkodók, amit én azt gondolom, hogy jól jeleznek azok, hogy csökkennek a termőterületek, de ahol viszont kitartanak, ott inkább az intenzív termesztésre állnak át, tehát öntözés nélkül ezek a kultúrák már nem termesztetők. A kajszibarack esetében pedig most már el kell gondolkodni azon, hogy fajta váltásra kell elszállni magukat a gazdáknak, ez nyilván pénzbe kerül, de az nem működik, hogy 5 évből gyakorlatilag 5 évben, minden évben elfogy a kajszibarack. Az jól látható, hogy elsősorban mediterrán fajtákkal dolgoznak a magyar gazdák, és azért ki kell mondani, hogy Olaszországban vagy Franciaországban ilyen faggyal nem szembesültek az eddigi fajták.
1: Említette az előzőekben az öntözés szükségességét, ugye a magyar gazdáknak megvan az az előnye mondjuk európai gazdákkal szemben, hogy ingyen hozzájutnak az öntöző vízhez. Igen ám, de hogyha nincs víz, akkor nincs mihez hozzájutni. Elindított ugye az előző kormány is egy vizet a tájba programot, ami tavaly talán ősz környékén működött is. A kérdés az, hogy milyen lépéseket tett az eddigi kormányzat arra, hogy ezt a veszélyhelyzetet megoldja. Folynak-e tárgyalások, kikérik-e az önök véleményét ezzel kapcsolatban?
2: Zajlanak szakmai tárgyalások, elsősorban szakértői szinten ezt ki kell jelentenem. Viszont azt látjuk egyébként, hogy nem csak a vizet a tájba programról kell beszélni, az, hogy a mélyen fekvő ökológiai területeket, környezetvédelmi területeket el kell árasztani, hanem arról is kell beszélni, hogy vizet a csatornába programot kérnek a gazdálkodók. Tehát az nem működik, hogy 50 ezer kilométer csatorna szakasz van az országban, és ennek a jelentős része egyébként elhanyagolt állapotban van. Kitűnő vízügyes szakembereink vannak, de forrás nélkül ők sem tudják rendben tartani ezeket a csatornákat. Persze vannak itt csatorna tulajdonjogi problémák. Itt a gazdálkodói oldalról Üdvözöljük azt, hogy a mostani kormány is beszél a vízgazdálkodásról, ennek a fejlesztéséről, hát sajnos az elmúlt évtizedekben a gazdák már találkoztak már ilyen hangzatos stratégiákkal, kommunikációkkal, eredményeket követelünk az új kormánytól is.
1: Cseh Tibor Andrással, a Magosz főtitkárával beszélgettünk arról az elmúlt percekben, hogy mit hagyott maga után az asszály. A következő percekben pedig majd szó lesz arról, hogy lesz-e még ilyen hőkupola, tehát mire kell készülni majd a magyar mezőgazdaságnak. Köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: A vonalban pedig Fejős Ádám meteorológus. Szervusz, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nem tudom, mennyit hallottál az előző beszélgetésünkből, arról volt ugye szó, hogy a mezőgazdaságban milyen károkat okozott az asszály, ez a bizonyos hőkupola, ami fölénk került, és akkor erről is beszélünk, hogy hogy kerül fölénk egy ilyen hőkupola. Egyáltalán mi ez, hogy ez csak egy hosszan elhúzódó hőhullám, vagy valami egészen másról van szó? Hogy alakult most ez ki? Eddig nem nagyon találkoztunk ilyenekkel.
11: A magával a kifejezéssel valóban nem találkoztunk, mert ez egy nagyon hangzatos megnevezése a tartós anticiklonális helyzetnek. Ráadásul nem mindegy, hogy mikor. Az fontos tudni, hogy a hőkupola jelensége az jellemzően az évnek ezen a szakaszában alakul ki, mégpedig azért, mert az év leghosszabb napjait éljük. Most már ugye túl vagyunk azért a leghosszabb nappalon, de még mindig közel 16 óráig süt a nap. És amikor ennyire sok energia érkezik a napból, tehát gondoljunk csak bele, hogyha 16 óráig süt a nap körülbelül, akkor az azt is jelenti, hogy csak 8 óráig nem, tehát dupla annyi ideig érkezik a napból energia, mint ameddig nem érkezik. Ebből az is következik, hogyha nincsen légtömegcsere, akkor nagyon-nagyon felmelegszik a felszín, ez a felmelegedés ez nem tud az éjszakai hajnali időszakban kiegyenlítődni az éjszakai lehűléssel, tehát egyre forróbb lesz a felszínnel érintkező levegő, és ez a magas nyomású anticiklon, ez tulajdonképpen nem teszi lehetővé azt, hogy érkezzen bármilyen hideg vagy melegfront, ami hozna bármi csapadékot. És ez minél tartósabb, annál melegebb lesz, annál nagyobb lesz a forróság. Ráadásul még az is segítette ezt a felmelegedési folyamatot, hogy az anticiklon elmozdult egy kicsit tőlünk keletre, déli szél alakult ki, és erre a déli szélre segített még rá egy érkező hidegfront, ami megtolta a forró levegőt, és így dőlhetett meg Magyarország abszolút meleg rekordja 42 Celsius fokkal Széchenyben.
1: Én nem tudom, hogy ez vonul egyáltalán, vagy halad valamerre, vagy feloszlik. Arra lennék kíváncsi, hogy bizonyos természeti, vagy természetrajzi adottságoknak köszönhetően hogyan befolyásolja ugye a hőmérsékletet. Valójában, hogy például a Kárpát-medence veszélyeztetette be ebből a szempontból, mint mondjuk egy olyan ország, amelyik tenger mellett fekszik, mert azért ott mégiscsak más például a széljárás is.
11: Egyértelműen, igen. Tehát azt azért látni kell, hogy az európai partmenti országokban

0: Magyarország középső déli délkeleti része az átlagnál jobban melegszik. Erről nagyon régóta szólnak tanulmányok, és azt hiszem, hogy ezek a napok is ezt bizonyították.
1: Jó, mit lehet tudni ezeknek a gyakoriságáról? Mert ezek szerint számítani kell rá, sőt azt hallottam egy közelmúltban egy beszélgetésben, hogy még júliusban is kell számítanunk egy ilyen hőkupolára. Mennyivel előre lehet azt látni, hogy érkezik egy ilyen, és milyen intenzitással érkezik?
0: Pontosan annyira lehet látni, mint bármilyen más időjárási helyzetet, tehát egy hétre előre már nagyon nagy bizonytalansággal terheltek ezek a kérdések. Az most minden esetre látszik, mert léteznek úgynevezett anomália előrejelzések, ezek a kontinensre vonatkozóan egyébként a Hungarometer honlapján is elérhetőek, amik azt mutatják, hogy az átlaghoz képest egy adott hétnek az időjárása mennyivel lesz melegebb vagy hidegebb. Ez az átlag, ez azt jelenti, hogy mondjuk az elmúlt 30 év átlagához viszonyítva. És ehhez az fontos tudni, hogy azt látom, hogy most július közepére, illetve annak második felére azért láthatóan melegebb lesz, mint az átlag. A nyugat-európai térségben kiemelten, de egyébként július hónapban itt a Kárpát-medencében is. Én nem látok kiugróan magas értéket az átlagokra nézve, de ez fontos tudni, hogy ezek heti átlagok, a heti átlag pedig egy adott érték. Most ebből az is lehet, hogy a héten mondjuk 5 nap melegebb van, és utána 2 napig hűvösebb van, tehát ilyen részletességet nem lehet látni az időjárási mintázatokban, mert ugye a légkör egy kaotikus rendszer, és úgy viselkedik, hogy minél távolabb próbálunk tekinteni előrejelzések szempontjából, annál bizonytalanabb. Minden esetre most azért szeretnék valami jó hírt is mondani, megnyugtassam a kedves hallgatókat, hogy a következő egy héten belül, tehát belátható meteorológus szemmel, belátható időn belül nem lesz forróság, sőt, viszonylag egy olyan elviselhető nyári melegre készülhetünk, legfeljebb 32-33 fokkal, de bőven találunk olyan helyet is az országban, gondolok itt a Nyugat-Észak-Nyugat-Dunántúra, vagy az észak-magyarországi, észak-keleti területekre, ahol 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
1: Azért megtréfált bennünket egy kicsit ez a hideg front, mert mindenki azt gondolta, hogy valóban majd egy hűvösebb levegő áramlik be, már amit ugye tulajdonítunk a hűvösebb szónak, aztán kiderült, hogy itt azért a 10 fokos hőmérséklet csökkenés, és csak 30 fokot.
0: Igen.
1: 30 fokot legyünk, jelent. Mennyire markáns most ez a hidegfront? Őrületes nagy szelek vannak, ugye akkor, amikor vonul el, például elvonul ez a hőkupola, akkor hatalmas nagy forró levegővel cikázott a szél gyakorlatilag az országban.
0: Így van. A hidegfront az egy kifejezetten markáns front. Ezt lehet egyébként érzékelni is, hogy azért, hogyha az ember kinyitja este vagy éjszaka az ablakot, akkor már legalább valamilyen értelmezhetően felfrissül a levegő, de nem csak az éjszakai minimumokban, hanem a nappali maximumokon is tetten érhető. Van olyan régiója az országnak, a Duna-Tisza közi területre gondolok, vagy a Dél-Alföldre, ahol 48 órán belül több mint 15 fokot hűlt a levegő. Tehát ez mindenképpen markáns. Ezt a meteorológiában is egy erős hidegfrontnak mondjuk. Ami miatt ez trükkös, az az, hogy nem volt mindenütt csapadék. Sőt, nagyon egyenetlen volt a csapadék eloszlás. A Nyugat-Dunántúlon több helyen 50 mm fölöttit mértek a front átvonulásával összefüggésben, míg Budapest, attól északra a Dunamenti régió, szinte az egész Duna-Tisza köze, és a Dél-Alföldnek egy része teljesen kimaradt a csapadékból, mert ez egy hullámzó front volt, és a hullámzó frontoknak megvan az a sajátossága, hogy nagyon egyenetlen csapadék viszonyokat eredményeznek. Ami még fontos talán az a szél, tartósan szeles időjárásra készülhetünk, mégpedig azért, mert ma is érkezik egy hidegfront, de ez egy olyan hidegfront lesz, ami leginkább megint csak egy száraz hidegfront, északon, északkeleten lehetnek belőle futózáporok. A hidegfrontok mögött általában nagyon gyorsan emelkedik a légnyomás, és minél gyorsabban változik a légnyomás, ráadásul kis területen gyorsan változik, annál erősebb szelek a jellemzők, úgyhogy tegnap is több helyen erős vagy viharos volt a légmozgás, és ma is feltámad majd a szél, az ország 85-90%-ában legalább megélénkül az északnyugati szél, ami csökkenti a hőérzetet, de egyébként megvan az a veszélyforrása is, hogy ugye az évezen szakaszában nagyon erős az UV-sugárzás, és a szél miatt nem biztos, hogy ezt érzékeljük. Tehát nagyon fontos, hogy figyeljünk a bőrvédelemre 11 és 15 óra között.
1: No és akkor itt az utolsó egy percben még a csapadékra térjünk ki egy kicsit, mert azt érezzük, és hát ugye az előzőekben beszéltünk róla, hogy a földeken is az látszódik, vagy érződik, hogy mintha kevesebb csapadék esne. A kérdésem az, hogy kevesebb csapadék esik, vagy ritkábban esik, de akkor nagyobb intenzitással.

0: Ez az egyenlőtlenség, amiről ön is beszélt.
1: Ez a válasz az attól függ, hogy hol. De hogyha az ország egészét nézzük, akkor kijelenthető, hogy kevesebb. És sajnos mezőgazdasági szempontból egy nagyon-nagyon kiemelt régió, pont a már említett Duna-Tisza köze, az Alföld kifejezetten száraz. Ugye úgy indult a tavasz, hogy egészen jól nézett ki a helyzet. Volt egy kis csapadékjegy a földekben, de május-június környékén kezdődtek ezek a nagyon nagy szárazságok. Ráadásul júniusban már nem csak hogy szárazság, hanem több helyen forróság is volt. Túl vagyunk az első nagyon komoly hőhullámon, történelmi hőhullámon gyakorlatilag. Tehát az ország nagy része az valóban súlyos asszállyal küzd. Még annak ellenére is, hogy most ugye hidegfront érkezett. A Nyugat-Dunántúlon egyébként is északkeleten azért a helyzet nem ennyire drámai. Hozzáteszem, hogy a csapadék az úgy kellett, mint egy falat kenyér, és a földek gyakorlatilag azonnal beszívták ezt a csapadékot, de azt azért fontos látni, hogy nyugaton egy kicsit azért kedvezőbbek a mezőgazdasági viszonyok.
0: Innen folytatjuk legközelebb. Fejős Ádám meteorológus volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Autós percek.
0: Az M3-as autópályán Budapest felé a bevezető szakaszon két személygépkocsi ütközött össze, a 12-es kilométernél a középső sávot foglalják el a sérült járművek. És akkor a krónika előtt még egy gondolat az időjárásról. Többnyire napos idő lesz, 27-33 fokkal.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. július 3-án pénteken a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Mintegy 400.000 gyermek kaphat 100.000 forintos iskolakezdési támogatást.
9: Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének.
8: Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Következnek a részletek. 100.000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. A segítséget két részletben, augusztusban és novemberben kapják meg a szülők, valamint a gyermekvédelmi intézményben élő gyermekek. A döntés csak nem 400.000 gyermeket érint. Részletek Kovács Mártontól.
10: Egyetlen gyermek sem, kisgyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz helyzetben él. Ezért vállaltuk korábban, és ezért vezetjük be, hogy mintegy 400.000 magyar gyermek 100.000 forintos iskolakezdési támogatást kap.
11: Szülők 100.000-einek jelent nehézséget az iskolakezdés, ezen enyhítene a támogatással a kormány, mondta a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, a segítséget a már korábban megítélt jogosultsági rendszer alapján kapják meg az érintettek. Ennek megfelelően a sajátos nevelésű gyermeket nevelő szülők, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élő gyermekek, valamint az árvaellátásban vagy a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is automatikusan megkapják a támogatást.
10: Minden olyan tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermek, akik emelt szintű 1000 forinttal vagy nem sokkal megemelt szintű családi pótlékot kapnak, ők mind jogosultak lesznek. Minden sajátos nevelésű, tehát esenés gyermek családja jogosult lesz. Minden gyermek, aki részt vesz a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, segítjük az egyszülős családokat, minden olyan gyermek jogosult lesz erre a 100.000 forintos támogatásra, akik egyszülős családban élnek, és ott ugye ott van 1000 forinttal megemelt családi pótlék.
11: A támogatást két részletben kapják meg az érintettek. Az első részt 50.000 forintot augusztus 24-éig utalja ki az államkincstár, a második 50.000 forintot pedig utalvány formájában novemberben kapják meg a családok. 2027-ben egy komplexebb, alaposabb, pontosabb rendszert alakítanak ki, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
8: A kormány tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról. Erről már Szondi Vanda kormány szóvivő beszélt és emlékeztetett, egy új törvényjavaslat benyújtásáról döntöttek az 1990-es rendszerváltás máig be nem váltott ígéreteinek teljesítésére.
9: A kormányszóvivő hangsúlyozta, a nyilvánosságra hozás nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a személyiségi adatokat tiszteletben tartva tárják fel az információkat. Szondi Vanda beszélt arról is, hogy létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, amelynek munkájában nemzetbiztonsági szakemberek mellett történészek, levéltárosok, jogászok vesznek részt. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepe is megerősödik a jövőben.
12: A kormány döntése alapján az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, 2026. október 22-én hozzáférhetővé válnak az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziék és az úgynevezett B-mappák, B-naplók pedig folyamatosan, de legkésőbb 2026. december 31-éig kerülnek közzétételre. A szimbolikus dátum rámutat arra is, hogy a forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
8: Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és keddre.
9: Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának. Köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
8: Súlyog Tamás államfő és Magyar Péter miniszterelnök is tárgyalt a Velencei Bizottság delegációjával Budapesten a köztársasági elnököt érintő alkotmánymódosításról. Súlyog Tamás méltányolta az Európai Szakértői Testület elkötelezettségét a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktus rendezésében. Magyar Péter a találkozóról azt mondta, fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a bizottság tagjaival, akik nem bírálták a Súlyog Tamás eltávolítását célzó terveket. Kis Júlia Lilla összeállítása.
13: Minősíthetjük alkotmányos puccsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hideg polgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
14: Alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárás.
13: Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
14: Magyar Péter már többször beszélt arról, hogy alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani posztjáról a köztársasági elnököt.
15: Kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.
14: A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Súlyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell. Súlyog Tamás május végén a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben, szakértői közreműködést kérve a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktus rendezésében. Az Uniós Alkotmányjogi Tanácsadó Testület jelezte, kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, csütörtökön pedig a bizottság elnöke, titkára és Ausztria által delegált tagja Budapestre érkezett személyes egyeztetésre. A Sándor Palota a találkozó után közölte, a köztársasági elnök méltányolja a Velencei Bizottság elkötelezettségét a vitás helyzet rendezésében. Egyúttal reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez.
16: Egy nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy gyümölcsöző tárgyalást folytattunk.
14: Csütörtökön a kormány tagjai is tárgyaltak a Velencei Bizottság delegációjával. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón azt mondta, egyetértettek a testület tagjaival abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítése.
16: Üdvözölték azt, hogy elindítunk egy hosszú távú alkotmányozási folyamatot, hogy legyen valódi a nép által, minden érdekelt által megtárgyalt és elfogadott alkotmánya végre Magyarországnak.
14: A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy a megbeszélésen nem hangzott el kérés, kritika vagy javaslat Sólyog Tamás államfő eltávolításával kapcsolatban.
16: Egy szót sem.
14: Magyar Péter hangsúlyozta azt is, hogy lesz egy átfogó alkotmányozási folyamat, ami lehet, hogy megváltoztatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Hozzátette, az alaptörvény 17. módosítását több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. Áder János kritikájára pedig úgy reagált a kormányfő, hogy a volt köztársasági elnök szavai szerinte nevetségesek, hiteltelenek és senkit nem érdekelnek.
8: Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A TISZA frakció jelöltjének feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása lesz. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
17: Az adatvédelmi szabályoknak megfelelő anonimizált önéletrajzot a bizottság tagjai e-mailben megkapták. A TISZA képviselőcsoport jelöltje dr. Horváth András, a Mi Hazánk képviselőcsoport jelöltje Virág Halmi Sarolta.
18: Ismertette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átmeneti vezetésére jelölteket a fideszes Szent Királyi Alexandra, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának elnöke. A bizottság Mi Hazánkos alelnöke a vita során azt kritizálta, hogy nem volt több idő a jelölt állításra. Szabad István szerint az átmeneti vezetőnek rá kell látnia a média működésére, és olyan képességekkel kell rendelkeznie, hogy át tudja látni az átszervezéssel járó jogi teendőket.
19: Én úgy gondolom, hogy mind a két jelölt, akiről most döntünk, teljesen alkalmasnak tűnik így áttekintésre, átolvasásra. Viszont rendkívül sajnálom, hogy nincs arra lehetőség, hogy itt legyenek velünk a jelöltek, és meg tudjuk őket kérdezni.
18: Radnai Márka TISZA képviselője a közmédiával kapcsolatban úgy fogalmazott, olyan szégyenfoltról van szó, amit helyre kell tenni, amellyel kapcsolatban a bizottsági alelnök szerint nem politikai, hanem társadalmi nyomás van. Hangsúlyozta, most átmeneti időszakra választanak vezetőt, akinek fő feladata az intézmény jogi és működésbeli átvilágítása lesz.
20: A nyílt pályázat, ami valódi társadalmi egyeztetés és szakmai egyeztetés útján fog végigmenni, az új vezetőnek a kiválasztása az nagyon fontos, hogy időt hagyjunk, és valóban fontos lehet, hogy legyen személyes meghallgatása is annak a szakmai vezetésnek, de most azon az állásponton vagyunk, hogy minél gyorsabban találjunk egy átmeneti vezetőt.
18: Csibi Krisztina, aki a Fidesz képviseletében volt jelen, a többi között azt hiányolta, hogy a bizottság nem dolgozott ki eljárásrendet a kiválasztásra.
21: Hogy nem nagyon értem, nem is azt, hogy egy héten belül összehívtok, ez természetes, hiszen ez a munkánk is, rugalmasak vagyunk ezen a téren, hanem inkább az, hogy a személyeket nem tudtuk itt megismerni, nem tudtunk nekik kérdéseket feltenni arra vonatkozólag, hogy hogyan képzelik el a jövőbeli munkájukat.
18: Az eljárás módja miatt nem állított jelöltet a Fidesz és a KDNP. Erről már Szent Királyi Alexandra, a Művelődési Bizottság elnöke beszélt.
17: Egyáltalán nem felel meg se az átlátható, se a felelős közjogi működésnek. Egy ekkora közmédia átalakítás átmeneti időszakára több ezer munkavállaló sorsát, több 10 milliárd forint fölötti rendelkezés teljes felhatalmazással, egy áterültetett gyors döntés és ezzel személyes meghallgatás nélkül én rendkívül problémásnak tartok.
18: A bizottság Horváth P. András pályázatát nyílt szavazással 7 igen és 4 nem mellett támogatta. A megválasztott az ELTE jogi karán végzett ügyvédként dolgozik. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásáig, július 26-áig látja el. Ezért a vezérigazgató egyhavi javadalmának 10%-át kapja meg. Horváth P. András a Duna Média szolgáltató vezetéséért az új vezérigazgató megválasztásáig felel.
9: Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független, objektíven tájékoztató médiumként működjön. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, a közmédia átmeneti vezetésére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett egy tisztás párt kinevezett kapott megbízást.
8: Jogsegély és információs szolgálatot indította a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata.
9: A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg.
8: Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palack Posta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség. A felhívása Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek.
9: A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak és műveik megjelennek a Palack Posta Paket különkiadásában.
2: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Kistelek térségében a főváros felé vezető oldalon a 143-as kilométertől a 142-es kilométerig a burkolat repedéseit döntik ki, a külső sávot lezárják 9-től 16 óráig.
8: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 6 órától lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorról nem tudnak majd a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból lehet tovább haladni. Varga Etele, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
9: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakul. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
8: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
22: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
23: Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
2: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
0: 7 óra 16 perckor pedig a legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától. Magyarország több mint 500 milliárd eurót kap energiaprojektekre az Európai Uniótól. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank összesen 2,5 milliárd eurót folyósít a modernizációs alapból 11 uniós tagállamnak. Ebből jut hazánknak 552,3 millió euró, ami több mint 195 milliárd forint. A bizottság tájékoztatása szerint a Magyarországnak járó támogatás a villamosenergia hálózat digitalizációját és fejlesztését finanszírozza. Az uniós végrehajtó testület a kibocsátás kereskedelmi rendszer bevételeiből segíti az energiarendszerek korszerűsítését. Magyarország ebben a támogatási körben a második legnagyobb összeget kapja. A támogatások célja, hogy növelje az uniós ipar versenyképességét a hatékony és ellenálló képes energiainfrastruktúra kiépítésével, továbbá segítse a megújuló energiatermelést, az energiatárolást, végső soron pedig azt, hogy az EU-nak kevesebb fosszilis üzemanyagot kelljen importálnia. További szankciók bevezetését javasolja az uniós főképviselő. Kaja Kallas az Ukrajna elleni orosz csapásokra válaszul újabb büntető intézkedéseket sürget az orosz katonai ipari komplexumot támogató szervezetekkel szemben. A kül- és biztonságpolitikai főképviselő az X közösségi oldalon azt írta, a Kijev elleni támadásokat nem állítják meg az elítélő szavak, csak Ukrajna folyamatos katonai támogatása és a Moszkvára nehezedő nyomás fokozása. Addig kell emelni a költségeket Moszkva számára, amíg Oroszország meg nem érti, hogy nem győzhet, tette hozzá. A Politico szerint Vladimir Putyin orosz elnök 4 éven át meg tudta védeni az orosz lakosságot attól, hogy közvetlenül érzékelje a háború költségeit, de ennek már vége. Az elmúlt hetekben Ukrajna hatékonyan támadta a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát, ami a háborút az oroszok számára közvetlenül érezhető és egyre súlyosbodó üzemanyagválsággá változtatta. Az üzemanyagellátási problémákkal most már a lakosság is szembesül, és a vállalkozások életben maradását is veszélyezteti a hiány. A lap hivatkozik a Reutersre, amely szerint az orosz finomítók elleni ukrán támadások oda vezettek, hogy India, az orosz nyersolaj legnagyobb külföldi vásárlója, mostantól a finomított kőolaj termékek egy részét vissza fogja exportálni Oroszországba. A Euronews ugyanakkor azt írja, hogy Oroszország most már sugárhajtású drónokkal támadja Ukrajnát, ezeket pedig elfogó drónokkal már nem, csak nagyértékű légvédelmi rakétákkal lehet hatástalanítani, ami Ukrajna számára csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre.
2: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
0: 7 óra 19 perc, a következő percekben pedig Fodor Gáborral, korábbi miniszterrel, országgyűlési képviselővel, a Közép-Európai Rendszerváltás Kutató Intézet vezetőjével beszélgetünk méghozzá arról, hogy egyre durvább a stílusa és a közbeszéd a parlamentben. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
0: Bohóc, csicska, sötét, tróger, néhány jelző azokból, amelyekkel ugye a képviselők vagy akár a miniszterelnök illették egymást az elmúlt hetekben a parlamenti vitákban, és bár minden a közvetítésekben nem hangzik el, a jegyzőkönyvekben azért ennél lényegesen több szerepel, akár Toroczkai Lászlótól, akár a miniszterelnöktől, és ma már, hát ezt már csak én teszem hozzá, a magázódás is eltűnt, pedig hát a magyar nyelv sajátossága, a tisztelet kifejezése. No, de az embernek ilyenkor róhatatlanul eszébe jutnak azok a képsorok, ugye, amiket még 2010-ben, vagy akár tavaly is lehetett látni az ukrán parlamentben, amikor egy-egy vita már odáig fajult, hogy tetlegesség lett belőle. Lehet, hogy azért eddig nem kellene eljutni. Hova vezet ez a jelenlegi magyar parlamenti stílus? Ön 20 évig volt parlamenti képviselő, tapasztalt-e valaha ilyet?
4: Nos, hát az a helyzet, hogy jogosan teszi fel az elején ezt a kérdést, és fogalmazza meg ezt az aggodalmat, hogy vajon hová vezethet ez a stílus, mert ez kétségtelen, hogy ma ott tartunk, ami mélypont a magyar parlamentarizmus tekintetében, az egymáshoz való viszonyulásban, és ez ezt nem lenne szabad hagyni, nem lenne szabad megengedni. Látom, hogy egyébként a parlament mostani elnökasszonya próbál küzdeni ez ellen, de egyelőre ez még nem túl hatékony. És hát önmagában azt is szomorú jelenségnek tartom, hogy a miniszterelnök ebbe aktívan részt vesz, sőt, sok tekintetben élen jár ebben a kérdésben. Bár hozzátenném, úgy van, hogy ön is felsorolt, hogy nem csak ő az, aki sértő megjegyzéseket fogalmaz meg a másikkal kapcsolatban, hanem ebben válogatás nélkül kormánypárti és ellenzéki képviselőket is tudunk mondani. Na de miért baj ez? Ez az egész kérdéskör, mert ugye lehetne mondani, hogy hát Istenem, heves vita van a parlamentben. Na de hát szerintem nem ez a helyzet. Ahogy ön is utalt rá, több mint két évtizeden keresztül én parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy a parlamentben zajló vitáknak, annak, hogy ott milyen politikai kultúrát mutatunk meg, van hatása a társadalomra, tehát egyszerűen a hétköznapi kommunikációban megjelenik. Abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire adjuk meg másnak a tiszteletet. Szóval én azt tapasztaltam, amíg én képviselő voltam, például a 90-es években, hogy egy anekdotikus elemet is idehozzak, hogy amikor például bevezettük a 2 perces hozzászólásnak az intézményét a parlamentbe, akkor, hogy jártam vidéki fórumokba szerte az országban, egy idő után, amikor az emberek hevesebben kérdeztek, vitatkoztak, akkor amikor felszóltak, mondták, hogy most egy 2 perces szeretnék mondani, egy 2 perces. Tehát egyszerűen terjed az a forma, az a millió, az a stílus, az a egymáshoz való viszonyulás, amit a parlamentben látnak az emberek.
0: Ugye április 10-én a Magyar Péter azt kérte a közvéleménytől, hogy fejezzék be a verbális lincselést, és azért ehhez még hozzátenném azt, hogy az országgyűlés ugye a közelmúltban elfogadta a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló törvénymódosítást, ez bő egy hete történt egyébként. Ugyanakkor a Fidesz egyik képviselője Panyi Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy Pócs Jánosról márciusban készült locsolós fotókkal próbálják hergelni a tisztások a saját táborukat. Arra lennék kíváncsi, hogy elége az óriás plakátok betiltása, hogyha a közösségi média sokkal, vagy a közösségi média sokkal intenzívebben meg tud jelenni a gyűlölet.
4: Hát nem jön a vírásnak a híve. Én mindig azt szoktam mondani, amikor ilyen különböző szabályok ötlete megszületik, sőt nem csak ötlet, hanem annak idején törvények is születketében, hogy nem érdemes a szólásszabadságot korlátozni. Már csak azért sem, mert látja, mennyire pontosan előjön ez a problémakör abban is, amit most a kérdésében leírt, hogy miközben az egyik oldalról megszületik egy döntés a parlamentben, ami egy tilt döntés, tehát a szólásszabadságot korlátozza, ezzel párhuzamos, más területen, más módon, ugyanúgy lehet sértve megérteni a másikat. Egyszerűen tudomásul kell vennünk, és ezért lényeges, hogy ezt a beszélgetést a parlamenti kultúrával kezdtük. Hát az a kultúrán múlik, hogy amit mi képviselünk, és amit mi adunk tovább a másik embernek, hogy viszonyulunk a másikhoz, neki a tiszteletet. Tehát lehet tiltó szabályokat hozni, akkor is lesznek, hogyha nincs a állás, nincs bennünk a kultúra, akkor is lesznek egyszerűen sértő megjegyzések.
0: Igazgató úr, közben nagyon szakadozik a vonal, és szeretném, hogyha ezeket az értékes gondolatokat jól hallanák maguk a hallgatók is, úgyhogy ha esetleg olyan helyre tud menni, vagy megállni még erre néhány percre, ahol...
4: Igen, most akkor egy picit változtattam akkor a helyre.
0: Igen, most úgy tűnik, hogy...
4: Talán most jobb, ugye?
0: Úgy tűnik, hogy jobb is, köszönöm szépen. No, beszéljünk egy kicsit még néhány aggályról. Itt van például az alaptörvény, most már több civil jogvédő szervezet is, a Magyar Helsinki Bizottság, TASZ, illetve a Human Rights Watch is azt mondja, illetve Tordai Csaba alkotmányjogász is kifogásokat fogalmazott meg az alaptörvény 17. módosításának több elemével kapcsolatban. Ugye itt elsősorban az előkészítés gyorsasága, a közjogi tisztségviselők leváltásának módja az, amit kifogásolnak. És ugye nem mehetünk el az alaptörvény módosítás mellett úgy, hogy nem beszélünk Súlyog Tamás elmozdításának, a köztársasági elnök elmozdításának jelenlegi módjáról. Ugye tegnap a Velencei Bizottságnak a delegációja is itt járt. Keveset tudunk erről a találkozóról, mindenki eredményesnek vagy gyümölcsözőnek nevezte ezt a kapcsolatot. Figyelembe veszi, vagy figyelembe kell-e vennie mondjuk a kormánynak azt, hogy ezek a jogvédő szervezetek hogyan látják ennek az alaptörvény módosításnak a mikéntjét?
4: Hát nézze, szerintem illendő lenne figyelembe venni, és azt nem győzem hangsúlyozni, hogy egy eszköz is, mert már többet beszéltem erről, hogy én ezeket a jogállammal ellenes lépéseknek látom, mert szerintem sem a köztársasági elnökkel szembeni fellépésnek nincs jogi alapja jelenleg a magyar alkotmányosságban, és egyébként politikailag sem tartom helyesnek, és ugyanígy szintén helytelennek tartom az országgyűlési képviselők mandátumának a korlátozását, a visszamenőleges hatályú tilalmazását, a miniszterelnöki mandátum korlátozásnak, tehát ezek szerintem nincsenek összhangban a jogállamban ezek a lépések. De amit kérdezett annak kapcsán, azért kell néhány szót mondanom az úgynevezett társadalmi vitáról is, hiszen amikor kérdezte a civil szervezeteket, hogy azoknak a véleményét figyelembe veszik el, az erre a kérdésre is rávilágít. Nos, szerintem egy társadalmi vita, egy normális társadalmi vita nem így néz ki. Tehát azt azért zárójelben megjegyezném, hogy hát enyhén szólva a Fidesz sem jeleskedett a téren, mert azért ugye a Fidesznek is komoly bűnlajstroma van, hát ugye ő honosította meg Magyarországon azt, hogy vasárnap este beadtak egy törvényterületet, és kedden az országgyűlés szavazott róla. Tehát még a képviselőknek sem volt ideje átgondolni, nem hogy társadalmi vita lett volna körülötte, zárójel bezárva. Tehát hogy néz neki egy normális társadalmi vita? Nem úgy, hogy a Facebookon meghirdetjük 5 napra, és akkor lehet hozzászólni fűfavirágnak, és ki tudja, hogy ki és milyen alapon és milyen hozzászólásokkal mondja azt, hogy ó, hát ezt gondolták az emberek. Itt is egy zárójeles megjegyzés, ugye most kiderült, hogy nem csak 12 évre szeretnék korlátozni a képviselők mandátumát, hanem 8 évre, mert állítólag ezekben a Facebook felszólalásokban ennek volt többsége. Tehát itt is bezárva a zárójel. Tehát még egyszer mondom, hogy néz neki ez? Úgy néz neki, hogy le kellene ülni szerintem a normális tárgyalásra ezekkel a szervezetekkel, az úgynevezett civil szervezetekkel, le kellene ülni a pártokkal, tehát az ellenzéki pártokkal, ezeken a tárgyalásokon megállapodásokat kellene kötni, lajstromozni kellene az, hogy mi hangzott el, a nyilvánosságban erről eszmecserét kéne folytatni, pro és kontra meg kéne jelenni érveknek, és ezt a néhány hónapot, amit így töltenénk el, utána összegezni kellene, és el kéne mondani a kormánynak, hogy neki mi a javaslata. Hát ez lenne a normális vita szerintem.
0: Akkor, amikor ilyen alkotmányos problémák merülnek fel, miért nem szólal meg az Európai Bizottság? Egyáltalán dolga lenne megszólalni ilyen esetben, vagy ezt most kiszervezték tulajdonképpen a Velencei Bizottságnak?
4: Hát a Velencei Bizottságnak ez feladata, tehát a Velencei Bizottság profiljába kifejezetten beletartoznak.
0: Értem, bocsásson meg, de hogyha Súlyog Tamás nem fordul a Velencei Bizottsághoz, akkor uniós szinten történik-e bármiféle hozzászólás ehhez a témához?
4: Ez igaz, tehát egy jogos ez a kérdés ezzel együtt. Tehát mondom, azon túl, hogy a Velencei Bizottságnak a profilja, ön jogosan kérdezi, hogy az Európai Bizottságnak is valamilyen módon meg kellene szólalni. Egyelőre ezt nem tette meg, remélem, hogy nem az a helyzet, hogy az Európai Bizottság kettős mércével mér. Tehát neki azt gondolom, hogy dolga az, hogyha alkotmányossági problémát lát egy államban, egy tagállamban, akkor mindenképpen felhívja a figyelmet erre, vagy szóvá teszi. Egyébként a sajtóban lehetett olyan híreket olvasni, hogy ezeken a találkozókon szóba került, vagy megemlítették Magyar Péternek, hogy kell-e ezt egyébként például az elnökkel kapcsolatban csinálni, hiszen a köztársasági elnökkel szembeni támadás az egy elég tiszta ügy, és elég látványos, már a tekintetben tiszta, hogy egyértelmű a jogi helyzet. A köztársasági elnöknek nem kell lemondani Magyarországon, nincs semmi féle ilyen kötelezettsége, tehát nem is jogszerű az ellene felhozott támadás, de az Európai Bizottság nem volt aktív ebben a kérdésben, úgyhogy ez kétségtelen, ez egy talány, hogy vajon miért nem.
0: Egyre durvább a stílus és a közbeszéd a parlamentben, erről is beszélgettünk az elmúlt percekben Fodor Gábor korábbi miniszterrel, országgyűlési képviselővel, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetőjével. Köszönjük szépen!
2: BKK Info.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén sáv lezárásra számítsanak. Varga Etele, BKK Info.
2: Autós percek.
0: Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Vezessenek óvatosan! 8 után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracas-i magyar háznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Idehaza a gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározata a Magyar Közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárcavezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még nem rendezett támogatások kifizetéséről. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
23: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
0: 7 óra 34 perckor pedig a vonalban Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok!
24: Jó reggelt kívánok!
0: No hát jó sok témát tervezett nekünk a szerkesztő a következő percekre, úgyhogy jutunk, amíg jutunk, kezdjük a hőségriadóval, most ugye már túl vagyunk ezen az egészen, de hát lassan megszokottá válik, hogy amikor egy kormány elkezdi a működését, akkor az időjárás következtében jön valamilyen vészhelyzet, amit meg kell oldani, nyilván az időjárást megváltoztatni egyik kormány sem tudja, de azt mondta Magyar Péter miniszterelnök, hogy koordinálják a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, kormányrendeletet elfogadnak, összehangolják a védelmi tevékenységet, a védelmi tevékenység vezetését pedig ő fogja ellátni, munkát segítik ugye különböző szervek, minisztériumok. Arra lennék kíváncsi, hogy ön milyennek látja a védelmi tevékenységet, mi valósult meg ebből, mennyire volt hatékony, kezelte a problémát és a következményeket?
24: Hát nézze, nehéz erről mit mondani, mert azért egyrészt tényleg erre nem lehet felkészülni, ami most történik velünk. Ugye ez az egész klímaváltozás, amit sajnálatos módon annyira komoly, olyan, annyira nem vett komolyan az elmúlt 16 éven a Orbán világa. Most ránk szakadt, nyilván nem csak és nem elsősorban Magyarország okán. Itt is szerintem jól látszik, hogy a világ problémája mennyire globálisak, és mennyire nem lehet ezeket nemzeti keretek között megoldani. Ezzel együtt is egy most megalakuló kormány tette, amit tehetett ebben a dologban. Sokat beszéltek erről, sok helyen próbálkoztak tenni. Nyilván nem lehet egy varázsütéssel mondjuk a kórházak klímarendszerét betonbiztossá tenni. Nyilván nem lehet a magyar tömegközlekedés eszközrendszereit felkészíteni egyik pillanatra a másikra a hőmérséklet elviselésére. De különösen minket nem lehet magyarokat percek alatt felkészíteni arra, hogy ez egy másik világ sajnos, amire készülnünk kell és jobban kell készülnünk. Pedig azért az fontos elem, és nyilván ez nem ennek a kormánynak a működésének az eredménye, hogy a rendszerek nem álltak meg, tehát nagy akár az energetikai ellátás területén, akár az vízellátás területén, mert voltak problémák, nagyon komoly, hosszantartó veszélyek nem voltak, ismerünk olyan országokat, ahol ezek sajnálatos módon jellemzőek voltak, ahogy az elmúlt időszakban is jellemzőek, tehát működik a alapvetően a rendszer, de az is látszik, hogy mennyire nehézkesen és rosszul, hogy mennyire rossz állapotban a magyar közműhálózat, és ez a rossz állapot egyébként már alapvetően az elmúlt 16 évnek is köszönhető a rezsicsökkentés nevű hazugságnak, ami a következtében lényegében nem voltak fejlesztések, nem voltak karbantartások se az elmúlt időszakban. Ezeken változtatni kell, de ez nem egy nyár terméke. Én azt gondolom, hogy mindenkinek magának is végig kell, újra kell gondolni, végig kell gondolni, hogy ő mit tud tenni annak érdekében, hogy elviselhetőek legyenek ezek a napok. Én például fontosan tartottam Kapitány Istvánnak azt az üzenetét, hogy van saját felelősségünk is ebben a dologban, azt a kérését, hogy a csúcsidőben, tehát ez az este 6 és 9 közötti időszakban mindenki próbálja meg a minimálisra csökkenteni az energia felhasználását. Én ezt egy olyan üzenetnek gondolom, ami egy demokratikus, nyitott kormánytól elvárható, és tőlünk állampolgártól is, hogy meghalljuk ezeket az üzeneteket, hogy közös a felelősségünk, közös a megoldás. Lehet, hogy nem ilyenkor kell a füvet folyamatosan locsolni, lehet, hogy az kiszáradhat annak érdekében, hogy mondjuk a kisvárosban, a faluban legyen ivóvíz mindenhol, akár fel az ontetően is.
0: No, folytassuk akkor egy másik témával. Nem tudom, hogy az előző beszélgetésünkből fél nyolc előtt mennyit hallott, amikor Fodor Gáborral beszélgettünk, de tőle is kérdeztem, az ő véleményét is kérdeztem arról, hogy több jogvédő szervezet is ugye felhívta a figyelmet az alaptörvény módosításának problémáira, illetve a tisztító tűzművelet kapcsán is aggályok merültek fel, illetve az, hogy a hivatal az erre ennek elvégzésére hivatott hivatal szokatlanul éles jogosítványokkal rendelkezne. Hogy látja, hogy mit gondol erről a kérdésről? Azt mondja a Tisza kormány, a tervezet azt rögzíti, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak. A szervezet ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy ez nincs így.
24: Hát nézve meglátjuk, mi lesz ebből, nem látjuk még a végét, még csak a hivatal létrehozására döntette a parlament. Én nagyon egyetértek azzal, hogy végre Magyarország legyen egy olyan ország, ahol vannak következményei annak, ami az elmúlt 16 évben történt velünk. Tehát én azzal a szándékával a kormánytöbbségnek a nagy felhatalmazása a győztes pártnak, hogy nem maradhasson a következmények nélkül az a fajta kifosztása Magyarországnak, amit láttunk az elmúlt 16 évben, én végtelen egyetértek. Az, hogy ez hogyan fog működni, szerintem ez korai megítélni. Én csodálkozva hallgatom időnként, akár volt pár társamot is, hogy milyen magabiztosan nyilatkozik arról, hogy milyen rosszul fog ez működni. Nem tudjuk még, hogy hogyan fog működni. Ez a hivatal még nem állt fel. Most körvonalazódnak a keretei. Az, hogy kiemelkedik kiemelkedő jogosítványokat kap, azt indokolja az a helyzet, hogy hát ezek az, ami történt velünk, az a elképesztő mértékű intézményesült korrupciós hálózat, ami kiépült Magyarországon, ennek a felszámolása, a vagyonelemek visszaszerzése, ami egy borzasztó nehéz és bonyolult feladatnak a szokványostól eltérő felhatalmazások. Természetesen a jogállami keretek között ebben egyetértek mindenkivel, aki ezt mondja, és az, hogy erről folyik egy vita, azt is fontosnak tartom. De még egyszer mondom, a szándékkal én maximálisan egyetértek, és azzal is, hogy ezt nem lehet a hagyományos keretek között, ismerve a magyar igazsági szolgáltatás végtelen lassú, nehézkes működését, ahol évtizedekig tartanak, évtizedes hosszúsággal tartanak kis ügyek is, tehát, hogy mondjam, picsicsári ügyekre is hosszú évek után lehet csak pontot tenni. Itt viszont gyorsan kell cselekedni, mert ezek a vagyonelemek elpárologhatnak, ha már nem párologtak el. Láttunk erre jeleket akkor, amikor az MNB-nek még mindig szabadon grasszáló egykori vezetői családtagjai mentik ki éppen Duga irányába vagyonelemeiket, és nem tudjuk még minden hagyta el már az országot. Tehát én végtelen egyetértek azzal, hogy legyen nagyon kemény és határozott felhatalmazással ez a hivatal, és azzal, hogy azzal is egyetértek, hogy ezek a felhatalmazások a férjenek be mindenképpen a jogállamiság keretei közé, az alkotmányosság keretei közé, miközben ez a jelenlegi alkotmány hát ez esetből érzik, létrejötte is, ugye a Szájer József laptopján készült állítólag, ugye a vonaton Brüsszel és Strasbourg között talán, ahogy ő mondta, is teljesen abszurd, tehát azt gondolom, hogy persze ezekre a kérdésekre a megoldás egy átfogó új alkotmány, de ennek az elkészítési ideje az nyilván legalább másfél-két évre még várnunk kell, addig ezzel kell együtt élnünk, ennek a toldozásával, a foldozásával kell tudnunk megoldanunk ezt a problémát is, a vagyon visszaterzés ügyét is.
0: Na, egy szűk 3 percünk maradt még ehhez a témához kapcsolódóan, ugye most Áder Jánost gyanúsította meg a miniszterelnök, Áder János pedig azt mondta, hogy akkor hétfőig adott időt a miniszterelnöknek, hogy bizonyítsa azt, hogy ő valóban lopott vagy sikkasztott volna. Hogy látja ezt, mi történik akkor, hogyha ezt nem tudja bizonyítani a miniszterelnök?
24: Hát nem tudom, Áder erre nem választ, nem mondott semmit. Én egyébként meghallgattam, amit mondott a miniszterelnök, és azt mondta, hogy elfolyt a pénz, kifolyt a pénz, milliárdok. Teljesen abszurdnak tartom azt, hogy egy köztársaság, volt köztársasági elnök, miért kap lényegében, hogy olyan társadalmi kontroll nélkül súlyos milliárdokat egy olyan célra, aminek ha ez állami feladat, akkor az állam kezében van, ha ez civil feladat, mert ilyen értelemben persze a köztársasága, volt köztársaságának is lehetett civil, akkor induljon el egy pályázaton és nyerjen pénzeket. Ezt a fajta osztogatást, hogy az én volt kádereimnek hogy mondjam, számolatlanul súlyos milliárdokat adok a kezébe saját döntést, ez egész kekva rendszer, ugye erről szólt. Ennek a felszámolására vállalkozott már a választás előtti kampányidőszakban is a Tisza. Én nem hallottam ki abba a pénzek, és ezeket természetesen ellenőrizik. Arról nem volt szó, hogy lopott volna Áder János, én nem hallottam ezt a ilyen szavakat a miniszterelnök szavaiból. Az, hogy Áder János felháborodik, az rendben van, háborodjon. Én azon háborodok fel, hogy a volt köztársasági elnök nem háborodott fel annak idején azokon a jogsértéseken, amiket ő folyamatosan aláírt elnöksége alatt, hogy cinkossává vált a magyar jogrendszer leépítésének, de ez egy másik kérdés, mindenki azon háborúig, ami akar fel, és én is mondhatnám, hogy kérjen Áder János bocsánatot a magyar néptől, mert hogy mondjam, kiszolgálójává állt annak az időszaknak ő maga is, amíg ő volt a köztársasági elnök, amely lehetővé tette Orbánéknak az Orbán rendszer fölépítését, a fülke forradalmat, a NER világát.
0: No, hát bőven túl vagyunk az időnkön, most ennyi fért ebbe a beszélgetésbe. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratórium elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
11: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
0: 7 óra 45 perc, a vonalban Cser Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió kedves hallgatóit, és köszönöm a lehetőséget.
0: A Fidesz választási veresége után valódi önvizsgálatra, szerényebb politikai stílusra és tartalmasabb párbeszédre van szükség, erről beszélt a Magyar Nemzetnek, és szeretném, hogyha ezen a vonalon indulnánk el a beszélgetésre mi is a következő percekben, de kezdjük azzal, hogy milyen most a hangulat a Fideszben, polgármester úr?
12: Hát nyilván egy választási vereséget követően a hangulat nem jó. Nyilván egy értékelő fázis van most, de emellett azért egy mozgalom megújuló és megújító rész is fölmerül már szerencsére. Nagyon sokat találkozunk emberekkel, beszélgetünk, legyen az csoportok szintjén, megyei szinten, vagy akár egyébként egyszerű kávézói beszélgetésekben. Egyébként nyilván nem csak Fidesz szimpatizásokkal, hanem olyanokkal is, akik másokra szavaztak, akár a Tiszára, vagy más pártra április 12-én, mert helyben nyilván ugyanúgy mi egy közösség tagjai vagyunk, és ilyen dolgokról is lehet, sőt, kell is beszélgetni.
0: Elindult-e az a valódi önvizsgálat, amelyet ön is említette ebben az interjúban, és többször is hallottuk ugye az elmúlt két hónapban, hogy feltárták-e már azokat az okokat, hogy miért veszített a Fidesz. Most azon túl, hogy nyilván mindenki ilyenkor tud másra is mutogatni, azért 16 év után meg kell keresni azokat a belső okokat, amelyek elvezettek idáig.
12: Ez természetesen így van, még egy választási győzelem után is érdemes értékelni egy választáshoz vezető utat és az eredményt, még ott is lehet találni esetleg problémákat, új kihívásokat, hát még egy vereséget követően. Nyilván 16 esztendő után, ami önmagában egy politikai bravúr volt, lehet veszteni. Nyilván itt a mérték a nagy kérdés, illetve az, hogy ez a magas részvétel azért jól mutatta, hogy bizonyos társadalmi rétegek protestszavazatot adtak le, tehát egyértelműen a Fidesz ellen szavaztak. Azt hiszem, hogy ezt kell vizsgálni, ezt vizsgálta a kongresszus. Erről szólt szerintem már az is, hogy egy kicsit megújuló összetételben kezdte el a munkáját a frakció. Én ott egyértelműen látok a stílusban is számomra pozitív változásokat, és nyilván vannak még adott esetben hiányérzetek, amíg a kongresszust követően is. Nem elfelejtve azonban, hogy az ottani döntések, maga a tisztújítás az egyesztendőről szólt. Szerintem éppen azért, hogy ezt a munkát még lehet, sőt, kell is folytatni, mert az önvizsgálat az alapja annak, hogy majd ez a mozgalom, ez a közösség újra az emberek bizalmát kérhesse, és persze el kell végezni az ellenzéki munkát is, hiszen a kormány elkezdte ezt az új kormányzati ciklust, több mint 50 napon túl vagyunk, persze jár ennél még egy kicsit hosszabb türelmi idő minden új kormánynak, de hát azért már vannak olyan pontok, amiket azt hiszem, hogy egyértelmű joggal lehet, sőt, kell is kritizálni az új kormány tevékenységében is.
0: Ugye az új elnökséghez, ahogy ön is említette, tartozik, vagy tartoznia kell tulajdonképpen egy új iránynak. A kérdés, hogy mi lesz az az új irány? Hol látják most azt a lehetőséget, ahol meg lehet újulni, vagy ami mentén el lehet indulni? Nyilván van egy konzervatív értékrend, ami az alap, és amire lehet vagy kell építeni, de például a választókkal való kapcsolatokat milyennek látják, hogyan kívánják visszanyerni a bizalmat? Ön, mint polgármester, egy vidéki város polgármester, ugye Székesfehérvár polgármestere, nyilván közvetlenebb kapcsolatban van az emberekkel, mint mondjuk korábban a miniszterelnök volt. Itt van egy bizalmi deficit most, ami ellen tenni kell, vagy tenni lehet.
12: Ez egyértelműen így van, még akkor is, hogyha a 2,5 millió leadott támogató szavazat azért nagyon-nagyon sok, és jól mutatja, hogy létezik ez a polgári közép, ez a jobboldali konzervatív keresztény gondolkodású nagy-nagy közösség a társadalmon belül, de a másik oldalon van egy nagy elutasítottság, és talán ennek az egyik fő oka éppen az, hogy jóval kevesebbet voltunk az emberek között, mint amennyit kellett volna, és talán ezért lehet kulcs maga az önkormányzati politika, a helyi közösség, helyi közéletben való aktív részvétel, hiszen az önkormányzati képviselők vagy éppen a polgármesterek az egész napjukat gyakorlatilag helyben az emberek között töltik, és ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan a politikával, pártpolitikával kellene foglalkozni, ez nincs így, és nincs is az emberekben erre igény, de arra igen, hogy különböző, akár szakpolitikai területeken is elmondhassák a véleményüket, úgy érezzék, hogy be vannak vonva a döntés előkészítésbe, a döntésbe, és egyfajta csapatjátékként lehet akár egy város közösségét is fejleszteni. fejleszteni, és így tudunk fejlődni. Tehát a kulcskérdés, önkormányzati vezetőként nem is mondhatok mást, mint minél többet az emberek között lenni, és minél többet beszélgetni. Ilyen, olyan, amolyan gondolkodású emberekkel egyaránt, mert egy város közössége is mindenki által lesz egy adott közösség. Én is egyébként ezt tettem az elmúlt hetekben, nagyon érdekes beszélgetéseken vagyok túl, nem csak Fidesz szimpatizásokkal, hanem kifejezetten mondjuk a Tiszára szavazó fiatalokkal is közösségekkel találkozom, és hát nagyon érdekesek ezek a visszajelzések, amit kapunk. Nyilván akár a mi kritikánk tekintetében, de egyre többször hallom azt is, hogy nem feltétlenül arra szavaztak, ami zajlik az elmúlt hetekben ebbe az országban.
0: Épp ezt akartam volna kérdezni, hogy milyen visszajelzéseket kapnak, ugye ez az egyik oldal a Fidesszel kapcsolatban milyen visszajelzéseket kapnak, szóval, hogy mi az, amire vágynának a Fidesz szavazók, és mi az az értékrend, amivel vissza lehet őket csábítani?
12: Itt egyértelműen egy kettősség látható, mert az egyik oldalon még mindig megjelenik az, hogy több önkritikára lenne szükség, őszintébb szembenézéssel azokkal a korrupciós vagy egyéb politikai vádakkal, amelyekre nem voltak érdemi válaszok az elmúlt időszakban, és itt szerintem évekről is lehet beszélni, nem csak a kampányról, de a másik oldalon annak az elvárása is van, hogy most már a jövőbe is nézzünk, és miközben a megújulás zajlik, ne felejtsük el azt, hogy van egy ellenzéki szerep, és ebben az ellenzéki szerepben is meg kell találni azokat a témákat, azokat a hangokat, amelyekkel fel lehet hívni bizonyos meglévő problémákra a figyelmet, nem elfelejtve azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt 16 év azért ennek a országnak hozott, de még egyszer nem elmenekülve, hanem őszintén szembenézve azokkal a hibákkal, amiket

0: legyen a mindennapokban az Úr, és sajnos úgy látom, hogy erre még mindig várni kell. Miközben szerintem az emberek zöme pártállástól függetlenül valójában ezt várná a politikai elittől.
1: Ugye itt az újjáépítés vagy az építkezés tekintetében nagyon nagy szerepe lenne, vagy lehetne azoknak, akár fideszes polgármestereknek is, vagy önkormányzati és parlamenti képviselőknek is, térségi képviselőknek is, akiket szeretnek az adott területen, azért választják meg őket újra és újra. Ugyanakkor, mert hogy így lehet valahogy közösséget formálni, és így lehet egy várost hatékonnyá tenni, hogy előre tudjon lépni, fejlődni tudjon, és szeressenek az ott élő emberek, mondjuk azon a településen, vagy abban a körzetben élni, és hogy az ő érdekeiket megfelelő módon is képviseljék, akár a parlamentben, akár az önkormányzatban. No de, hogyha egy képviselőnek, vagy egy polgármesternek a mandátuma korlátozásra kerül, és mondjuk 8 évnél tovább nem töltheti be azt a pozíciót, pedig a választók szeretnék, hogy betöltse azt a pozíciót 8 évnél tovább is, mert úgy látják, hogy felügyelete alatt jó irányba haladnak ugye a dolgok, akkor van-e szükség ennek a rendszernek az átgondolására, mert azért a korlátozások kapcsán felmerül, hogy a választói jog is korlátozásra kerül, ez pedig hát mennyire lehet demokratikus vagy sem? Van-e ebben tennivalójuk önöknek?
0: Szerintem mindenképpen van, mert föl kell hívni arra a figyelmet, hogy azt gondolom, hogy ezek a korlátozások egyáltalán nem összeilleszthetők a jogállamisággal vagy a demokráciával. Én magával a miniszterelnökség korlátozásával, ciklus korlátjával sem értek egyet, de arról legalább volt szó április 12-ét megelőzően a vitában, akár a kampányban is. A többi korlátozásról, legyen az a képviselői korlátozás, vagy amit hallani egyre többször, hogy a helyi szinten az önkormányzati vezetők esetében is gondolkodnak ilyen cikluskorlátok bevezetéséről. Ez egyértelműen az aktív és a passzív választójogot szerintem egyaránt sérti. Emellett pedig nem alakítja ki azt a struktúrát, amiben olyan emberek töltenek be ilyen politikai, közéleti tisztségeket, akik ezt maguk hivatásnak, szolgálatot tekintve kialakítják az emberekkel azokat a kapcsolatokat, amitől ők pedig bevodonnak a közéletbe, és ezt nem lehet pár év alatt kialakítani, és ezt a tudást, ezt az emberi kapcsolatrendszert kidobni 8 év után, ez azt gondolom, hogy önmagában alássa nem csak a demokráciát, hanem a beleszólás, a részvétel értelmét, akár aktív politikusi, akár pedig a közvélemény oldaláról, és én bízom benne, hogy végül is itt a józanész lesz, és nem egy pragmatista ugyan, de abszolút napi pártpolitikai érdek, ami nem veszi figyelembe az ország érdekeit, és egy adott közhangulatnak lehet, hogy megfelel, de lehet, hogy ez a közhangulat már néhány hónap múlva is e tekintetben teljesen más diktálna. De ami szerintem még ennél is nagyobb probléma, hogy mintha ezek az ügyek azért lennének napirenden, mert a szakpolitikai elképzelésekről viszont még nem tudunk semmit. Lásd önkormányzati politika, ahol sajnos semmilyen érdemi, konkrét, nem hogy döntés, hanem még döntés előkészítő folyamatot sem látunk azokban az ügyekben, ami igazán meghatározzák egy település és az ott élők mindennapjait.
1: No, az utolsó másfél percben éppen erre szerettem volna kitérni, hogy az állam és az önkormányzatok között milyen viszonyrendszernek kell lennie, hogyan kell lehet megoldani a feladatokat éppen a hatékony működés érdekében. Ezt hogy látja?
0: A Megyei Városok Szövetsége letett egy szakpolitikai anyagot azokban az ügyekben, amelyek szerintünk az önkormányzatok világát ma meghatározzák. Ezeket eljuttattuk miniszterasszony részére, illetve ennek a hétnek az elején az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek is találkoztak egymással. Megállapodtunk, hogy július végéig megpróbálunk egy közös önkormányzati programot is letenni az asztalra, ezzel segíteni az új kormányzatot, és egyúttal arra kérni, hogy ne látszott intézkedésekkel, hanem a valódi tartalmi szakpolitikai kérdésekkel foglalkozzon. Ebben mi mindenképpen szövetségek tagjaiként is, polgármester kollégákat is ismerve kifejezetten felajánljuk a segítségünket, és szeretnénk együtt dolgozni. Meglátjuk, hogy lesz-e erre érdemi lehetőség.
1: No, mi pedig várjuk az eredményeket. Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével beszélgettünk az elmúlt percekben, illetve a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével. Köszönjük szépen!
2: 12 éven aluliaknak nem a

0: Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottak. Autós percek.
4: Az M0-as autó déli szakaszán az M5-ös autópálya irányába egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a De Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot zárták le. A 6-os főút felől érkezők lassulásra, nehezebb besorolásra számítsanak és vezessenek óvatosan.
0: Időjárás jelentés.
4: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, északkeleten várható legtöbb helyen zivatar, a szél pedig többfelé megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. Napközben 27 és 33, késő este pedig 19 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, a hétvégén marad a meleg, de egy kicsit enyhébb idővel.
0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. július 3-án pénteken a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslén Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Mintegy 400.000 gyermek kaphat 100.000 forintos iskolakezdési támogatást.
6: Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, mondta a miniszterelnök.
5: Úgynevezett szellemraktárakat számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Következnek a részletek. Két részletben kapják meg az idei 100.000 forintos iskolakezdési támogatást az érintettek, közölte a miniszterelnök.
6: Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, a hozzájárulást a gyorsabb bevezetés érdekében meglévő rászorultsági jogosultságokhoz kötik. Így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg gyermekek, valamint a dobbantó programban és műhelyi iskolában tanuló fiatalok kapják. Jogosultak a 100.000 forintos támogatásra az egyszülős családok a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
7: Az első részletet 50.000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdete előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van. A második 50.000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg, amelyet továbbra is a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A támogatás, a 100.000 forintos támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá. Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400.000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban.
5: Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre.
6: Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
5: Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, erről a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, több ezer milliárd forint hiányzik a víziközműrendszerből. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
8: Nagyon meleg van, de talán egy kicsit jobb, mint tegnap meg tegnap előtt.
6: Kedden az abszolút meleg rekord is megdőlt. A Nógrád vármegyei Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A kormány a hőségriasztás idején központi koordináció mellett a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetésével szervezte a védekezést. Emlékeztetett a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan víziközműrendszerrel kellett átvészelni, amely évtizedes fejlesztési és felújítási hiányokkal küzd. Mint mondta, a rendszerből több 1000 milliárd forint hiányzik.
9: Az országban a csővezetékbe jutó ivóvíz 20-30%-a elvész már a hálózatban. Ahogy a parlamentben is elmondtam, most óránként átlagosan 10-11 csőtörés történik. Itt a két hét alatt és jelenleg is a fő elsődleges feladatunk az ivóvíz fenntartása volt. 12 nap alatt sok 100 000 liter ivóvizet juttattunk el különböző módon az emberekhez.
6: Hozzátette, 120 településen kellett elrendelni harmadfokú vízkorlátozást, és valamilyen mértékű szigorítás még most is sok helyen van érvényben. A cél ezzel az volt, hogy megelőzzék a rendszer teljes összeomlását.
9: Ahogy a parlamentben elmondtam, megkezdjük Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, felgyorsítjuk, vagyis inkább elindítjuk a vízi közműhálózat felújítását, bővíteni fogjuk a víztározói kapacitásokat, vízmegtartási programot indítunk, fejlesztjük az öntözési kultúrát, és szükséges, hogy minél előbb elfogadja a parlament az új klímatörvényt, amely valóban hosszú távra felkészíti Magyarországot a szélsőségesebb időjárási helyzetek kezelésére.
6: Emlékeztetett a kormányfő, aki hozzátette, a klímaváltozás okozta nehézségekhez a mezőgazdaságnak is alkalmazkodnia kell, ezt külön program támogatja majd.
5: Minden eddiginél korábban kezdődött az aratás az aszály miatt, amely már nem csak az ország keleti felét érinti, hanem a Dunántúlt és a Balaton felvidéket is, mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára.
6: Cseh Tibor András hozzátette, a klímaváltozás miatt folyamatosan csökken a kukorica termő területe, visszaszorult a repce és teret nyert a napraforgó, az őszi búza és az őszi árpa. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól. A szakember a zöldséggyümölcs termésről azt mondta, továbbra is az almának és megynek a legnagyobb a termőterülete, míg a paradicsom, a paprika és a hagyma termesztése csökken.
10: Óriási mennyiségű import áramlik be az országba. Az uborkát, paradicsomot, paprikát sokan szeretik ebben az időszakban. A spanyol, lengyel tömegesen vannak jelen a boltok polcán, egyébként az algériai, a marokkói, a török paprika, paradicsom, kínai fokhagymáról nem is beszélve. Tehát egy olyan árnyomással szembesülnek a magyar gazdálkodók, amit jól jeleznek azok, hogy csökkennek a termőterületek. Ahol viszont kitartanak, ott inkább az intenzív termesztésre állnak el, tehát öntözés nélkül ezek a kultúrák már nem termesztetők. A kajszivarack esetében pedig fajta váltás. Arra kell elszállni magukat a gazdáknak, ez nyilván pénzbe kerül, de az nem működik, hogy 5 évből gyakorlatilag 5 évben, minden évben elfogy a kajszibarack.
5: Július 1-én elkezdődött a Jótékony Hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően több webáruház és vállalkozás kínál kedvezményeket, miközben a vásárlások összegéből civil szervezetek adományokat kapnak. A szervezők a program alatt társadalmi összefogást szeretnék erősíteni. López Brigitta és Falucska Ivett összeállítása.
11: Egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmával meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni.
12: Előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
13: Szakértők szerint tudományos tények bizonyítják, hogy az adományozás növeli a boldogság hormon termelődését az agyban. A magyar lakosság csak nem 60%-a szokott adományozni. A legtöbb adakozás az ünnepekhez, főleg a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. A civil szervezetek támogatására jött létre a Jótékony Hét, amely július 1-én kezdődött és 7-e éjfélig tart. A kezdeményezés lényege, hogy összekössék a vásárlókat, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket. Az akcióban résztvevő webáruházak, cégek a vevőnek kuponkód használatával azonnali kedvezményt adnak. Közben a vásárlások értékének egy meghatározott részét felajánlják a vevő által kiválasztott szervezetnek. Számolt be a részletekről Szabó Zoltán, a Jótékony Hét szervezője.
14: A kuponkód az egy civil szervezethez kapcsolódik. Ehhez a kuponkódhoz sokféleképpen hozzájuthat egy magánszemély, egy vásárló, akár olyan módon, hogy már kapcsolatban áll egy civil szervezettel, akik biztatják arra, hogy használja ezt a vásárlásai során, akár a jótékony7.hu weboldalon meg tudják találni ezeket a kódokat. Ha ezt a kódot használom én vásárlóként egy vásárlás során, akkor azon kívül, hogy én magam is kedvezményhez jutok, és eldöntöm, hogy a vállalkozás általa előre deklarált módon és mértékben melyik civil szervezetet fogja pénzügyileg támogatni, miután én vásároltam. A pontos százalékokat előre meghatározzák a vállalkozások, a kedvezmény mértékét is, és a támogatás mértékét is.
13: Az egyik kedvezményezett civil szervezet a Heti Betevő Egyesület. Lánci Éva, az egyesület társelnöke elmondta, a szervezet több mint 10 éve működik, önkéntesekkel dolgoznak, akiknek köszönhetően vasárnapi ebédet adnak.
15: Országszerte átlagosan heti 1000 embernek, több mint 1000 embernek tudunk igazi vasárnapi ebédet adni, amit gyakorlatilag kizárólag magánadományokból finanszírozunk, egy meleg főétel, egy házi sütemény, gyümölcs.
13: A jótékonysági hét próba jelleggel jövő hét keddig tart. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni, és évente 2-3 alkalommal megtartani a programot, hogy az országos összefogássá váljon. A tervek szerint a következő alkalom novemberben lesz. A kezdeményezés részletei a jótékony7.hu weboldalon érhetők el.
5: Idén is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat.
6: A 20 éves szervezet legalább 1358 mély szegénységben élő diák tanévkezdését szeretné megkönnyíteni. A gyűjtést a 1358-as adományvonal tárcsázásával 500 forinttal lehet támogatni. Dobis Lucski Zsófi, a szervezet kommunikációs vezetője elmondta, tárgyi adományokkal is lehet segíteni a kampányt.
16: Augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, valamint majd az áruházi gyűjtéseinken az iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, vagy éppen ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár számológépekkel, körzőkkel, vonalzókészletekkel is hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez.
5: Úgynevezett szellemraktárakat számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
6: A közúti ellenőrzési rendszer adatait vizsgálva derült fény a gyanús lerakatokra, amelyeknek semmilyen adóügyi papírja nem volt, számolt be a részletekről a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia hozzátette, a revizorok jelentős mennyiségű feketén beszerzett árut, illegális munkásokat és fiktív számlákat találtak a 3 kőbányai raktárban, amelyeket bezártak.
17: A benne lévő árut azt lefoglalták, sok terméknél az is felmerült, mivel az áru eredete kétséges és ismert márkák jelzései szerepelnek a csomagoláson. Itt föl kell keresni a tulajdonost is, és tőle megkérdezni, hogy esetleg a termék az nem hamis vagy hamisított, úgyhogy itt még további vizsgálat van folyamatban. Az adóügyi jogkövetkezmények pedig nagyon súlyosak. Ilyenkor, hogyha valakinél semmilyen adóügyi papír nincsen, semmilyen adóügyi papírral hitelesen nem tudja igazolni az ott tárolt jelentős mennyiségű árunak az eredetét.
5: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a Deák Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjának közelében. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot lezárták. A 6-os főút felől érkezők lassulásra, nehezebb besorolásra számítsanak.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok! A fővárosban Újpesten lezárják a Lőrinc utcát, a Venetiáner utca és a Berzevici-Gergely utca között ma délután 6 órától hétfőn reggel 6 óráig filmforgatás miatt. A Berzevici-Gergely utcában és az Attila utcában a Lőrinc utcánál szintén időszakosan lezárásra kell majd számítani. Varga Etele, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
6: Több Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakul. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
5: Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
19: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
20: Spanyolország, Portugália és Svájc is nyolcad döntős a labdarúgó VB-n. Milák Kristóf is rajt hozzááll a párizsi Európa-bajnokságon, és kikapott Hollandiától a magyar női vízilabda válogatott. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
19: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
20: Hátrányból fordítva egy 94. percben szerzett góllal jutott nyolcad döntőbe Portugália, amely 2-1-re győzte le Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. Cristiano Ronaldo betalált, a horvát klasszis Luka Modric pedig az utolsó VB mérkőzését játszotta. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához. Cristiano Ronaldo, aki 11. VB góljával beérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A portugál klasszis értékelte a mérkőzést, azt a sajtóhírt viszont nem erősítette meg, hogy a torna után visszavonul a válogatottságtól.
21: Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot, ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban.
20: Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott is a világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Most következzen egy összefoglaló a spanyol gólokról a kommentátor Tóth Béla.
22: Spanyol akció. Pedri 16-os csücskéhez, Cucurella újabb keresztezés és ott a vezetés. Oyarzabal révén megszerzi a vezetést Spanyolország Ausztriával szemben. Először a mérkőzésen nem volt ott osztrák védő Oyarzabal környékén, és ennyi kell csupán a középcsatárnak, mert hogy Cucurella lapos keresztezését követően 10 méterrel szemben a kapuval ballal gurít a bal alsóba. Mikel Oyarzabal, akinek ezen a világbajnokságon ez már a harmadik gólja, a mérkőzés 37. percében, tehát előnyben Spanyolország. Olmolkár lőhet lassan, belelépek védő, Cucurellához pattan, Cucurella tovább gyötri, Baena a bal szélen, a 16-oson belül jön a centerezés, megszerzi a második gólt a spanyol válogatott Pedro Porro fejes góljával. Centerezett Baena, és az 5-ösön belülre berobbanó Pedro Porro a jobb hátvéd fejjel eredményes. A mérkőzés 66. percében már 2 góllal vezet Spanyolország. Pedri, két csere lesz majd spanyol részről, de egyelőre nincsen játékmegszakítás, és újabb spanyol gól van, Cucurella újabb gólpasszát, Oyarzabal váltja gorra, Oyarzabal duplázik. Teljesen szabadon gyalogolhatott a 16-oson belülre Oyarzabal, a 10 méteres körzetében nem volt osztrák védő. És ezzel azt hiszem, hogy akkor, amikor a 89. percében, sőt most már a 90. percében tart a mérkőzés, nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy el is dőlt a továbbjutás sorsa.
20: A spanyol válogatott hétfőn Portugáliával játszik majd a dallasi nyolcad döntőben. A spanyoloknál egymást követő 10. válogatott mérkőzésén a 11. gólját szerezte Mikel Oyarzabal. A 29 éves csatár a 3-0-ás győzelem ellenére nem élte meg könnyen a meccset.
23: Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
20: Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben Vancouverben, és került a legjobb 16 közé. A svájciak 88 év elteltével nyertek mérkőzést a VB egyenes kieséses szakaszában, és a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával találkoznak szintén Vancouverben. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már mindössze csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban. Az ausztrálok 2006 és 2022 után 3. alkalommal juthatnak be a nyolcaddöntőbe, ahol Egyiptom csak egyszer 92 éve szerepelt, amikor még 16 csapattal rendezték a VB-t. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a Zöld Foki Köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcaddöntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el. Szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton.
19: Nemzeti Sport Krónika.
20: Rajthoz áll az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon Milák Kristóf, ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és 3-szoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja a Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott az Európa-bajnok Hollandiától felkészülési mérkőzésen a Hajós Alfréd sportuszodában. 3 napon belül másodszor találkoztak egymással a csapatok, kedden a magyar együttes 14-10-re nyert Szolnokon. Ezúttal azonban a hollandok stabilabban védekeztek, így végül megnyerték a Sydney világkupa döntőre hangoló mérkőzést. A találkozón a csapatkapitány Keszthelyi Rita 380. alkalommal játszott, amellyel beállította Stiber Mercedes válogatottsági rekordját. A mérkőzés után pedig Cseh Sándor szövetségi kapitány értékelt.
1: Hát egy kicsit olyan, mint egy ilyen mérleg. Az egyik oldal a játékosokat, sok a fiatal játékos, de azért vannak rutinosak is. Szinte látszott a szemükön, hogy teljesen megfogta ezt, hogy most Budapesten játszunk, be kell vonulni. Azt, hogy itt most a bemutatás során mindenféle nagyon-nagyon szép dolgok történtek. Ezért egy nagyon jó lecke, mert hát akkor hogy akarnak Budapesten 12 000 nézőt VB-t játszani? Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon mérges vagyok, hogy abszolút úgy kezdtük a találkozót, hogy mindenki mindent ledobjon magáról, nem merek a kapura nézni, nem merek lábtempózni, és ebből nagyon nehezen jöttünk vissza. Ez a rossz oldal. A jó oldal az, hogy még ilyen teljesítménnyel is, ezzel a sok fiatal játékosokkal, vagy akár 16-19 éves játékosokkal azért végig küzdöttünk, és egy szoros meccset tudtunk végig csak csinálni, és a végén talán még esélyünk is lehetett volna, de hát nagyon sok a rossz, de egyébként meg nagyon büszke is vagyok bizonyos dolgokra. Nyilván is sokkal felszabadultabbak voltak, a miénket megfogta ez a hazai pálya, meg ez az egész, ami történt, és abból nagyon nehezen jöttünk vissza a játékba, alapvetően csak ennyi. De aztán utána meg küzdöttünk, úgyhogy összességében nagyon hasznos volt, de hát nyilván az edző meg folyamatosan bosztankodik, próbálunk változtatni, fogán pörgetni őket. Annak nagyon örülök, hogy a végére így is azért egy nagyon jó meccset csináltunk ebből. Most a Smuktindi, aki beállt életébe, először ugrott válogatott medencébe, és rengeteg fiatal játékos végigjátszotta, ugye az Alexa Kingától kezdve a Hetzadőtől a Lenvai Zoigig, aki egy kezemben meg tudom számolni, eddig hány válogatottságuk volt. Tehát rengeteg apró hiba volt, rengeteg gyengébb teljesítmény, viszont összességében mégis nagyon küzdöttek, ugyanannyira, amennyire elégedetlen vagyok, ugyanannyira büszke is. Hát nyilván az meg egy dolog, hogy akárhányszor leülök egy tévéközvetítés elé, mindig azt hallom, hogy a magyarok ellen fújnak, egy EB-n, egy VB-n valahol, hát ne csodálkozzunk rajta, mi vagyunk az egyetlen olyan nemzet a vízilabdában, akiknél mindig a saját játékvezetőnk is a végén beszúrja a kést. Hát most ezzel mit csináljak? Itt van 16-17-18-9 éves lányok, végig küzdik, és a végén egy olyan 5 méteres kapunk, ami azért nem 5 méteres, mert egy lepattanó labda volt, nem neki adták a labdát. Tehát szóval, na, jó, hagyjuk.
20: Cseh Sándor szövetségi kapitányt hallottuk, a magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt, akit Korsos Kristóf kérdezett.
2: Talán az elején látszódott, hogy nem kellő dinamikával és agresszivitással szálltunk a vízben. Próbáltuk ezt a hátrányt lefaragni, ami szerintem egész jól sikerült mérkőzés végére, de azon leszünk, hogy a fizikumunkat, és tényleg bármit, azt kicsit felerősítsük a továbbiakban, esetleg amit Ausztráliában egy kis kupán fogunk játszani, vagy a világkupán. Én minden nap azért járok le az úszodában, hogy megnyerjek minden egyes címet, úgyhogy sehogy másképp nem ülnék fel a repülőgépre. képre, hanem azzal, hogy megnyerjük a világkupát. Természetesen húzós az út odafele, a spanyolokkal fogunk először játszani, de láthattuk, hogy ez a csapat bármire képes, és én hiszek abban, hogy további edzés munkával sikeresen jöhetünk majd ki a vízből.
0: Egészen korán összejött neked az 50 válogatott mérkőzés. Mit szólsz ez a mérföldkőhöz, mennyit jelent ez neked, hogy ilyen gyorsan sikerült?
2: Én őszintén úgy érzem, hogy nyilván nem szeretnék semmit se elkiabálni, remélem, hogy ez a kezdet, mert még rengeteget szeretnék játszani a magyar színekben. Ez előtt a magyar közösség előtt, mert nagyon jól esett, és az természetesen a szemem előtt van a jövő évi világbajnokság, amit már kimondva is nagyszerű, és nagyon nagy megtiszteltetés lenne játszani, de mit mondjak, szeretem a vízilabdát, és minden nap próbálok jobb és jobb lenni.
19: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
20: Pogacsár 5-5-ször, Vingegor 3-szor, vagy esetleg valaki más nyeri az idei Tour de France-t? Ez a nagy kérdés az idei francia kerékpáros körverseny kapcsán, amelyet most először élőben közvetít az M4 Sport. A hivatalos csapatbemutatót tegnap tartották meg Barcelonában, ahol holnap rendezik meg az első szakaszt. Rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok Tadej Pogacsár is az idei túron. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3-hetes körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogacsár akár 10 etap megnyerésére is esélyes, erre reagált az M4 Sportnak a címvédő.
3: Ha lehetne, mind a 21 szakaszon a győzelemre hajtanék, de a 10 etap megnyerése is lehetetlennek tűrik. Igyekszem minél több napon az élen zárni, de az a legfontosabb, hogy a végén rajtam legyen a sárga trikó.
20: Tadej Pogacsár legnagyobb riválisa, Dan Jonas Vingegaard is nyilatkozott az M4 Sport stábjának.
3: Már az első szakaszok is nagyon fontosak. Több alapemberünk sem tarthatott velünk, de így is kiegyensúlyozott erős csapatunk van, sík terepen és emelkedőkön egyaránt. Résen kell lennünk az első perctől kezdve.
20: Befejezésül pedig teniszbe jutott a legjobb 32 közé a címvédő Igaz Swiatek és a tavalyi döntős Amanda Anisimova is a Wimbledoni tenisztorna női egyes versenyében. A lengyel címvédő Karolina Pliskovát búcsúztatta 6-1-6-3-mal a második fordulóban, míg a tavalyi finálé másik résztvevője, az amerikai Anisimova 6-2-4-6-7-6-ra győzte le honfitársát, Sofia Kenint. A férfiak versenyében pedig ott lesz a legjobb 32 között az idei Roland Garros bajnoka, a német Alexander Zverev, miután 3 játszmában legyőzte a francia Roert. A Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős pedig visszalépett, mivel Fucsovics a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával játszik majd az egyesek harmadik fordulójában. Női párosban az első fordulóban búcsúzott Udvardi Panna és holland partnere, ugyanis 3 játszmában vereséget szenvedtek egy ukrán-amerikai kettőstől. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
19: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Műsorajánlat.
7: Délelőtt.
24: Hirtelen szívhalál esetén sokkal több embert lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az alapszintű újraélesztést.
25: Leállt a szívverése is, leállt a légzése is, és akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
24: Melyek a legfontosabb lépések? Kik lehetnek a Szív City program önkéntesei, és miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Balog Tamás vagyok, tartsanak velünk, hogy tudjunk és merjünk is életet menteni.
7: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
26: Ritka, díszes, egyedi kincs az a szakma, amit megismerhetnek, és pont olyan, mint a míves tárgy, amit a mestere készít. Az utolsó magyar okleveles cizellőr műhelyébe látogatunk Budapesten.
7: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Deák Dóra. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
27: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország, Csete Beátával.
11: Napi jegyzet című rovatunkban Kis Teodóra, a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója és az Örökké Haza program egyik alapítója osztja meg gondolatait önökkel.
10: Napi jegyzet.
12: Jó reggelt kívánok a Kossuth Rádió hallgatóinak! Az Örökké Haza egy szívből jövő kezdeményezés, amelynek célja, hogy szeretetet és biztonságot vigyen azokhoz a csecsemőkhöz, akik valamilyen okból nem térhettek haza családjukkal, hosszabb időre a kórházban maradnak. Küldetésünkkel kapcsolatban szeretnék most néhány gondolatot, érzést megosztani, ami az elmúlt évek tapasztalataiból fogalmazódtak meg bennem, ugyanis mi 2023 óta foglalkozunk a kórházban hagyott újszülöttekkel. Van egy érzés, amit nehéz szavakba önteni. Egyfajta belső otthon, amit nem helyhez kötök, hanem emberekhez, pillanatokhoz. Én ezt hívom Örökké Hazának. Amikor elindítottam ezt az egészet, nem voltak nagy terveim. Csak azt éreztem, hogy tennem kell valamit. Hogy nem nézhetem tétlenül, ha valaki magára marad. Ha egy baba a kórházban fekszik, és nincs, aki ölbe vegye. Hogy nem lehet, hogy ennyi szeretet legyen bennünk, és ne adjuk tovább. De közben voltak napok, amikor nagyon nehéz volt. Amikor úgy éreztem, hogy semmire se jutok. Hogy túl sok minden van egyszerre. Tanulás, munka, gyakorlat, az Örökké Haza. És valahogy minden irányba szét akart szakadni az ember. Néha úgy éreztem, hogy én mindent beleteszek, mégsem jutok előrébb, és aztán láttam másokat, akik talán kevesebbet tesznek, mégis mintha messzebbre jutnának. De idővel rájöttem valamire. A jó emberek lassabban haladnak, mert útközben megállnak segíteni másokon. És lehet, hogy emiatt mi nem jutunk el olyan gyorsan a célhoz, de közben építünk valamit. Egy világot, ahol fontos egymásra figyelni. Egy hazát, ami nem térképen van, hanem a szívekben. Néha nehéz mindezt összeegyeztetni. Egy napban nincs elég óra arra, hogy egyszer legyek Budapesten, Szegeden, Baján és még pár helyen az országban. És közben mégis mindenhol ott akarok lenni, közben még embernek is maradni. De estére, amikor leülök és átgondolom a napot, mindig ugyanoda jutok vissza, hogy igenis képes vagyok rá, hogy ezek nem problémák, hanem feladatok. És ha van bennünk hit, szeretet, meg egy adag kitartás, akkor minden nap teszünk egy apró lépés valami nagyobb felé. Az Örökké Haza nekem ezt jelenti. Nem a hibátlanságot, hanem a jóságot. Nem a gyors sikert, hanem a csendes jóságot. Azt a belső otthont, amit akkor találunk meg, ha másoknak is segítünk hazatalálni.
11: Napi jegyzet című rovatunkban Kis Teodóra, a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója és az Örökké Haza program egyik alapítója osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. A jegyzet pedig visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalon. Szükség van most olyan gondolatokra, hogy a jó ember mitől is jó ember, mert hogy útközben azért halad lassabban, mert hogy útközben megáll másoknak is segíteni. Fél kilenc után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
14: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Csaknem 870 milliárd forint hazahozatala és a helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény megmódosításával, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Az intézkedések elősegítik a szénenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az asszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Török zárjegyes csempész cigarettákat találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű több mint 330 doboz, különféle márkájú dohányterméket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A sofőr akár 1,3 millió forint bírságra is számíthat. Megtalálták a Balatonban a napokban eltűnt férfi holttestét. A kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a Siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
16: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
15: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
16: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
27: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
11: Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Egy kicsit hosszabb távú előrejelzés érkezett a Citytől. Az amerikai befektetési bank szerint az év végére akár 60 dollárig is csökkenhet a Brent olaj árának szintje. A pénzintézet úgy látja, hogy a hormuzi szoros körüli ellátási zavarok fokozatosan megszűnnek, és ismét a kereslet kínálati fundamentumok határozzák meg majd az árakat. Az elemzők szerint a hajózási forgalom normalizálódik, a fizikai olajpiac gyengült, miközben a kínai kereslet tovább sem tért vissza érdemben. Egyébként tegnap a Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500-as 1%, az a kompozit pedig 8%-kal csökkent. A Tesla amerikai elektromos autógyártó az egy évvel korábbinál és az elemzők által vártnál egyaránt jelentősen több autót szállított ki az idei második negyedében, mivel az európai kereslet fellendülése ellensúlyozni tudta az észak-amerikai piac továbbra is gyengébb teljesítményét. A Tesla 480 ezer járművet szállított le az idei második negyedében, 25%-kal felülmúlva az előző év azonos időszakát. Rekordértékesítésről számolt be az idei első fél évre nézve a Geely Auto. A kínai autógyártó teljes globális értékesítése meghaladta az 1,4 millió járművet. Ez 1%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Európában tegnap kiemelkedően jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a főbb indexek, a londoni FTSE és a párizsi CAC-ont 1,7, a frankfurti DAX 2,2%-ot erősödött, Milánó 1,6, Madrid pedig 1,4%-os pluszban zárt. És ha már a labdarúgó VB-ről szól a hírek egy része, elképzelhető, hogy a Volkswagen eladja több labdarúgó klubban fennálló részesedését. A Bloomberg információi szerint az autógyártó Consent felülvizsgálja a Bayern Münchenben és a VfB Stuttgartban lévő értekeltségeit, amelyeket az Audin és a Porsche-n keresztül birtokol. Ugyanakkor megkívánja tartani a VfL Wolfsburgban, illetve a harmadosztályú FC Ingolstadtban fennálló részesedését. A Volkswagen komoly leépítésekre készül a következő években. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,7%-os emelkedéssel 141.741 ponton történelmi csúcson zárt tegnap. A részvénypiac forgalma közelítette a 26 milliárd forintot. A Richter 1,1%-kal csökkent 12.110 forintra, a MOL 3,6%-kal 3.800 forintra emelkedett, az OTP 1,6%-kal 46.710 forintra új történelmi csúcsra jutott, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal erősödött és 2.660 forinton zárta a kereskedést. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 353 forintba és 94 fillérbe, egy amerikai dollár 309 forintba és 5 fillérbe, egy svájci frank 385 forintba és 33 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
11: Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallották.
0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
11: Nyolc óra 38 perc, érkezz meg, ezzel a szlogennel készült el a Tiszató új arculata. Ez egy olyan hívó szó, amely jól kiegészíti a víz, a természet és a nap színeinek használatával készült logót. Pilisi Csenge riportja.
1: Nem csak ide az étterembe jöttek, hanem ide a környékre is, ugye eljött a kirándulni.
2: Igen, a vászalók délelőtt ott töltöttük az első órát, és aztán jöttünk ide át ebédelni a családdal, hogy otthonon kimozduljunk.
1: Új lendületet kapott most a Tiszató turizmusa?
3: Nagyon nagy előrelépés, én azt gondolom. Ez egy több évtizedes hiánypótól, hogy elkészült a Tiszató új arculata, a Tiszató fejlesztési tanács jó voltából.
1: Galu Anita, a tiszatai turisztikai kerekasztal elnöke.
3: Itt azért figyelembe vettünk, mert márciusban volt már egy előzetes arculat bemutató esemény, és a beérkezett javaslatokat és adott esetben kritikákat figyelembe véve alakult ki a Tiszató új arculata. Én bízom benne, hogy ezt nagyon fogják szeretni. Nagyon fontos az, én azt gondolom, hogy az itteni szolgáltatók, a térségben élő emberek is sajátjuknak érezzék. Ez egy nagyon innovatív, én azt gondolom, hogy kreatív arculat lett, amelynek nagyon sok és nagyon komplex felhasználási módja van, és bízom benne, hogy mindenki megtalálja majd benne a helyét és azt, amit keres. És hát a fő üzenet, a fő hívószó az arculathoz kapcsolódva az az lesz, hogy érkezz meg. Érkezz meg a Tiszatóhoz, érkezz meg a kalandba, érkezz meg a vízhez, érkezz meg a fejlesztésekhez. Tehát nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy szerethető, kreatív és a 21. század elvárásaihoz illeszkedő arculat készült a Tiszató turizmusát, illetve a komplex fejlesztési térségét és a fejlődését szolgálva.
1: Ahhoz, hogy a vendégek megérkezzenek, és jól is érezzék itt magukat. Nagyon sok területen kell, hogy együttműködjenek a turizmus szereplői, a vízbiztonságtól kezdve a gasztronómiáig. Hol vannak olyan pontok, ahol még szeretnének fejleszteni, vagy módosítani?
3: Létezik egy új irány, és a hazai turizmusban is egyre nagyobb terepet kap a új turizmus. Ez ökoszisztémában gondolkozik, és tulajdonképpen a turizmus ugye az az ágazat, aminek multiplikátor hatását, tehát számos ágazat gyakorolt hatását érezzük, hiszen ha a vendég itt van, az költ, azért szeretnénk, hogy ide jöjjön, ugye ez egy nagyon fontos dolog, és költsön minél több helyen, tehát a szállások mellett, a szálláshely, az éttermek, a vendéglátóhelyek mellett, vegyen részt programokba, menjen el különböző látnivalókat, nézzen meg, de akár vegyen virágot, nézzen meg egy mozifilmet, szóval, hogy ez egy nagyon komplex ágazat, és ahhoz, hogy egyébként a vendégek itt legyenek, jól érezzék magukat, és vissza is térjenek, az nagyon sok szereplő és nagyon sok ágazatnak a együtt gondolkodása és együttműködése, és én azt gondolom, hogy a jövőben ennek sokkal nagyobb hangsúlya lesz, és mi egyébként a Tiszatavi Turisztikai Kerekasztalnál a kezdetektől fogva abban gondolkodunk, hogy csak együtt, és csak térségi szinten tudunk eredményeket elérni, és ami még nagyon fontos, az ez a dinamikus térségi határoknak, a határon való átnyúló együttműködéseknek az erősítése, mint például a Tiszatavi gasztrokör és az egri borvidék formálódó együttműködése, amely tulajdonképpen a gasztronómia bizonyos terén egy-egy projekt a gasztronómia kapcsán átnyúlva és a borfogyasztáshoz kapcsolódóan mutatja meg azt, hogy így is lehet gondolkodni és térségeken átnyúlva erősíteni oda-vissza egymást. Ez egy nagyon fontos lépés, én azt gondolom e felé.
1: Mit várnak az idei szezontól, hiszen már elkezdődött a nyár?
3: Azt várjuk, hogy a szezon ne csak a nyárra koncentrálódjon, hanem minimum 3 évszakossá váljon. Egyébként erre vonatkozóan viszonylag jó eredményeink is vannak már, hiszen már látható egy masszívabb vendégforgalom március-áprilisban is, és bízunk abban, hogy ez a lendület ki fog tartani egészen az ősz végéig, hiszen nagyon fontos a tiszatavi turisztikai kínálatnak először a 3, aztán pedig a 4 évszakossá tétele. Úgyhogy a szolgáltatókkal beszélve és egyeztetve nagyon bizakodóak vagyunk. A tekintetben jó híreket kaptunk, hogy számos szolgáltatónál tapasztalható azt, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest jóval több már a foglalás.
18: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
11: Stúdiónk vendége Székely Sándor, a Szolidaritás pártja elnöke. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit!
11: A szuverenista baloldal építéséről tanácskoztak az elmúlt napokban, ugye a juniálison. Nyilván ennek is van egy üzenete, ennek a választásnak. Arra lennék kíváncsi, hogy beszéljünk a szuverenista baloldalról. Eddig ebben az összefüggésben ezt a szót, vagy szópárost nem nagyon hallottuk.
19: Hát már még nincsen. Ez így van. De az építőkockái itt vannak, ebbe jutottunk ezen a juniálison. Nyilván ott volt jó magamon kívül Siffer András, Türmer Gyula, Artner Anna Mária, hát ugye ők, Kalmár Szilárd, ezek mind értelmiségiek, politikai szereplők, politikai pártok vezetői, mozgalmárok, akik ugye ebben a baloldali közegben mozognak, és mi azon felül, hogy ugye abszolváltatok, hogy nincsen, azért arról is beszéltünk, hogyha lenne, akkor milyennek kéne lenni, és ugye mi arra jutottunk, hogy a magyar patrióta vagy szuverenista a baloldalnak olyannak lenni, amelyik a munkások érdekeit végli, a társadalmi egyenlőséget is figyelemmel tartja, és az ország szuverenitása érdekében politizál. Hát ez a 3 dolog, ami a fő iránya tud lenni a mi politikánknak, és hát azért dolgozunk, hogy ez egy erősebb és egy markánsabb hangot kapjon a magyar közéletben.
11: Érdekes, hogy ezeket a szavakat használta, ugye a patrióta és a szuverenista, hát ezekről a szavakról az elmúlt években ugye a jobb oldal jutott eszébe az embereknek. Most megkívánják ezt fordítani, vagy más, ha nem is más értelmet adni ezeknek a szavaknak, de valami, hogy hogyan tudnak ementén úgy politizálni, vagy emellett úgy baloldalinak lenni, hogy arról ne a jobboldali értékek jussanak eszükbe az embereknek.
19: Hát nekünk nagyon nehéz lenne más, hogy politizálnunk, meg más mondanunk. A magyar baloldal 1919-ben megvédte ezt az országot, ennek az országnak a történelmek a legnagyobb viharában, amikor a környező országok ezt az országot gyakorlatilag be akarták szántani. Az volt a 133 nap alatt a magyar baloldal, egyébként monarchista tisztek segítségével, igenis megvédte ezt az országot.
11: Azért az egy vitás dolog, hogy ez dicsőséges volt ez a
19: valóban, ez
11: 133 nap, ugye a tanácsköztársaság
19: biztos,
11: ideje.
19: Biztos, hogy volt benne olyasmi is, ami akár, amire akár én is azt mondom, hogy ez nem volt rendben. Abszolút, mi nem fogjuk szégyelni a múltunkat, föl fogjuk várni az összes dicsőségünket és az összes hibát és bűnt. Mások is követtek el bűnt ebben az országban, más politikai közösségek. Szent István kinyitotta az ország felét, hogy bevezesse a kereszténységet, mégis szentként emlékszünk rá. Mátyás király végig háborúzta és borzalmas adótereket rakott az országra, mégis úgy emlékszünk rá, hogy a magyar baloldalnak is vannak akár történelmi hibái, de történelmi dicsősége is van. Mi azt gondoljuk, hogy ez a, ebben a 133 napban bizony nagyon sok olyan érték van, ami megtartandó, és az, hogy a vérünket adtuk az országért, az akkori elvtársaink, azt gondoljuk, hogy ez egy jó dolog.
11: Lépjünk túl a 133 napon, mert hogy nincs, szerintem nincs jó üzeneted, ezt nyilván majd a hallgatók eldöntik. Hogyan emlékszünk most a magyar baloldalra? Azért kérdezem ezt, mert és arra a klasszikus baloldalra, amelynek most ön is képviselője, illetve korábban a Magyar Szocialista Párt, akár a Munkáspárt, hogyha már Türmer Gyulának a nevét is említette, szóval akik képviselték ezeket az értékeket, erre hogyan emlékszik a mai magyar társadalom? Mi az, amit megtartanának, és mi az, amit új elemként hoznának be? Hogyan lehet megújulni?
19: Hát szerintem az a helyzet, hogy nem megújulni kell, hanem újra kell rakni az alapoktól a magyar baloldalt. Az elmúlt 36
11: évben... De akkor ezek új alapok lesznek?
19: Hát múltat nem fedve, de én azt gondolom, hogy igen. Azt kell leszűrnünk, erről is beszélgettünk ezen a juniálison, hogy a magyar baloldalnak nem szabad, hát ez egy legnagyobb tanulsága, hogy nem szabad beengedni a liberális politikát és a liberális politikusokat a soraink közé, mert egész egyszerűen félreviszik a mi politikánkat, elcsatornázzák az energiákat, mi nem, bár természetesen az egyenlőség híve vagyunk, minden tekintetben, de számunkra nem az a kérdés, hogy kivel érne méltet, hanem hogy milyenek az embereknek a bérei, a nyugdíja, az egészségügyi ellátása, hogyan tud közlekedni az országban, és milyen létbiztonságban élünk, és mennyire szuverén az országunk. Számunkra ez a fontos. Ugye azt láttuk, hogy az elmúlt 36 évben sajnos magukat baloldalinak nevező, vagy szociál baloldalinak, vagy liberál, szóval sok válfaja van. Hát szavak talán még valahol voltak, de amikor kormányra kerültek, tettek be, sajnos egyáltalán nem baloldaliként viselkedtek. Az utóbbi időszakban már olyan nagyon baloldali szavak sem csengtek el, még az MSZP házatáján is. Mi azt gondoljuk, hogy ennek itt vége van, ennek a történetnek, és valóban egy egészen más alapokról kell kezdeni politizálnunk.
11: Honnan, hogyan terveznek támogatókat, és itt most nem pénzbeli finanszírozásra gondolok, támogatókat szerezni ehhez a kezdeményezésre? Tehát megvan-e még Magyarországon az a társadalmi réteg, amelyik például támogatná önöket?
19: Nézem, hogy hozzá 4,5 millió munkavállaló van alsó hangon, és hát a nyugdíjasok között is mindenki nagyon a döntő rész dolgozott, tehát és mi ugye ennek a nem kis társadalmi csoportnak az érdekében politizálunk, úgyhogy azt gondoljuk, hogy amennyiben olyan politikát tudunk felmutatni, amelyikben azt érzik az emberek, hogy igen, ez őket képviseli, akkor ez a dolog menni fog. A választások óta ezt el kell mondjam, mert nagyon büszkék vagyunk rá, egy kicsit még furcsáljuk és szokjuk a helyzetet, de egészen elképesztően megnőtt az érdeklődés az irányunkban a közösségi médiákban, milliós eléréseink vannak, ez arra enged minket következtetni, hogy jó úton járunk.
11: Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Székely Sándor, a Szolidaritás pártjának elnöke volt a vendégünk, és a szuverenista baloldal építkezésről tanácskoztak az elmúlt napokban a Munkások Újsága és a Szolidaritás Mozgalom közös rendezvényén.
7: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
11: 8 óra 50 perc, kiemelkedő eredmények mellett zárta az első tanévet az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégeink a stúdióban, Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok!
11: És Oravec Mária, aki szerintem a legszebb titulust hordozza, méghozzá azt, hogy édesanyja. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok!
11: No, miben mérhető egy központnak a működése? Hogyan lesz igazán sikeres? Egy nagyon speciális feladat az, amit magára vállalt az Egyszülős Központ. Nagy Anna.
20: Az Egyszülős Központ maga
4: Általában egy szülős családokkal foglalkozik, évente több mint 10 000 családnak tudunk segítséget nyújtani, és hát múlt év szeptemberében indult el az egyszülős csillagpont, ami a központnak egy korábban még nem működő vagy nem létező programja, ahol olyan sérült gyerekeknek nyújtunk egyéni fejlesztést, akiket egyetlen szülő nevel. Úgyhogy ez az első év, ez az első két szemeszter, ez nekünk is egy új tapasztalás volt, és hát csodálatos látni azt, hogy hogyan fejlődnek a gyerekek, hogy hogyan alakulnak a családok, hogy hogyan tudnak nem csak a gyerekek, de a testvérek, a szülők is erőt meríteni abból, ami ott történik. Gyakorlatilag azt jelenti a csillagpont működése, hogy a gyerekek egy előzetes felmérés és egy egyéni terv alapján heti rendszerességgel ingyenes fejlesztésen, gyógypedagógiai fejlesztésen vesznek részt, és közben az egész családra igyekszünk figyelni, koncentrálni, és nagyon jól látni azokat az eredményeket, amiket elértünk.
11: Oravec Máriához fordulok, milyen problémával keresték meg a Csillagpont Fejlesztő Központot? Mi volt az, amiben segítségre volt szükség? Magam is egyedül neveltem a gyermekemet, tehát pontosan tudom azt, hogy azért ez nem egy egyszerű feladat.
8: Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Én nekem a válás kapcsán kerültem az Annáikhoz, az egyszülős központba, felkerestem őket. Eleinte a válással kapcsolatos jogi kérdések, nehézségek.

0: tudja azt, hogy hogyan kezelje jól otthon ezt a helyzetet. Itt gondolok arra, hogy itt különböző foglalkoztatások, foglalkozásokon, más megközelítésben kell a gyerekkel nap mint nap végezni a napi rutint vagy teendőket is.
1: Nekem ami nagyon-nagyon szimpatikus, meg erőt adott, hogy a fókuszban ugyan a gyermek van, de a szülőknek is ugyanúgy nyújtanak segítséget, úgymond a családot megtartja. Tehát az óra alatt például, amíg a gyerek bent van, addig úgymond lehet olvasnom egy könyvet, amire kevés időm van, de ha bármi kérdés felmerült, azt a fejlesztő pedagógus segítségével meg tudtuk beszélni, át tudtuk, és utat meg irányt mutatott.
0: Mekkora támaszt tud ez lenni, ugye?
1: A hétköznapokban.
0: Nagyanához fordulok, van itt egy szerintem rettenetes statisztikai adat, miszerint az egyszülős családok körében magasabb a sérült gyermeket nevelők aránya, míg az összes családtípus körében 1,8%, a sérült gyermeket nevelők aránya az egyszülős családoknál, ez az arány 2,8%. Ezt lehet tudni, hogy ez miért alakult így?
2: Igen, nagyon sokszor, amikor kiderül az, hogy várják a gyereket, és a gyerek valamitől más lesz, mint amit várt a család, akkor hát bizony nem ritka az, hogy az egyik szülő elmegy, kilép a családból. Tehát az, hogy a gyerek sérült, tartósan beteg, valamilyen fogyatékossággal él, az nagyon sokszor az egyszülőség oka lesz. És mondják, hogy igen, mert mindig az apukák mennek el, nem, néha az anyukák mennek el. És ami ott két szülőnek nagyon nehéz volt, és a kapcsolat nem bírta ki ezt a megnövekedett terhet, ez a megnövekedett teher, ez ott marad egyetlen egy szülőre. Tehát az, hogy nem elég, hogy valakinek sérült gyereke van, de egyedül kell ezeket vinni a mindennapokban, ezeket a terheket, ez egy nagyon-nagyon kemény élet helyzet, és én azt hiszem, hogy Mária ennél sokkal, de sokkal többet tud nálam.
0: Olvasom, hogy a visszajelzések alapján 100%-os az elégedettség. Egyrészt van a szülő részéről, ugye, amit ön is elmondott, Mária, az előzőekben, az, hogy végre el tud olvasni egy könyvet, azért ezt tudjuk, hogy az én idő egy szülőnek, tehát amíg 20 éves nem lesz a gyerek, addig gyakorlatilag az én idő az nem nagyon létezik. De hogy ez mennyire fontos már csak a mentális egészség szempontjából is. De a gyermeknek a hangulata, tehát az, hogy egy fejlesztő pedagógust vagy egy foglalkozást hogyan fogad be a gyermek, ön hogy látja a saját gyermekén, hogy viszonyul, és hogy hogyan jön ki utána ezekről a foglalkozásokról? Mert ez aztán a jövőben nagyban meghatározhatja azt, hogy fog történni.
1: Én azt éltem meg a gyermek által, nyitotta, eddig nekünk két személyes helyzetbe tudott jól teljesíteni. Azóta a gyerek nyílt, barátkozik, egyedül nevelem a gyermeket, és egy gyermek van. És most elkezdett csapatba focizni, ami nagy változás nekünk. És eljutottunk még az egyszülős központtal Zánkára pihenni, úgymond tartalmas pihenés. És az nekünk nem csak mentális és feltöltődés nyújtott, hanem a gyermeknek barátokat, kapcsolatokat épített az adta pár nap alatt a gyerek hasonló gyermekekkel kapcsolódott. És én úgy mondom, az erősségeire fókuszáltak.
0: Beszéltünk az előzőekben szerintem már arról, hogy csak én is itt közben elérzékenyültem. Szóval, hogy beszéltünk már arról, hogy hány gyermeknek tudnak segítséget nyújtani ebben a központban. Ugye ezek a fejlesztések azért nagyon speciálisak, mert ezeket személyre kell szabni, tehát itt nem lehet egy tantermi órát ráhúzni ezekre a gyermekekre. Azok a fejlesztő pedagógusok, akikkel dolgozni tudnak Annáék, azok hát nyilván itt egy non-profit szervezetről van szó, tehát hogy azért az ő lelkesedésük is kell ehhez.
2: A fejlesztő pedagógusaink, őket eleve úgy választottuk, eleve úgy kerestük, hogy minden olyan fogyatékosságra, minden olyan problémára tudjunk szakember találni, ami felmerül nálunk. Tehát van, aki értelmi, van, aki mozgás, van, aki látás-hallás problémával jött fogyatékossággal, autizmussal érintett gyerekek, tehát sokféle az a kör, aki ott van nálunk, és mindenkinek más és más az a szakmai segítség, amit kap. Csodálatosak a pedagógusok, és én azt látom, hogy itt nem csak szakmai, de emberi kapcsolatok

0: is szó van.
1: Hát ennek valószínűleg ez az egyik kulcsa. Nagy Annával, az Egyszülős Központ vezetőjével és Horavec Máriával, édesanyával beszélgettünk az elmúlt percekben, mégpedig arról, hogy kiemelkedő eredmények mellett zárta az első tanévet az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ. Köszönöm, hogy eljöttek, és jó eredményes munkát kívánok.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: A stúdióban pedig már itt van Balogh Tamás, mert hogy 9 óra után kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Szervusz Tamás, milyen témákkal várjátok most a hallgatókat?
3: Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A Jó reggelt Magyarország után kezdődik a délelőtt. Egy pici helyesbítés, de hát pénteken én 9 óra. Semmi probléma. Képzeld el, hamarosan jön egy úriember hozzánk, aki 43-szor úszta át a Balatont. Az idei lesz a 44. Átúsztad valaha a Balaton?
1: Én nem.
3: Én sem. Azért jó, hogy jönnek ilyen úri emberek, mert helyettünk is átúzták, és mindezt 70x éves fejjel tette meg. Úgyhogy hozza a relikviáit.
1: Ez egy igazi mentális erő, tehát ehhez nem csak fizikai.
3: Én meg akarom tudni, hogy hogyan csinálja ezt ennyi ideje. Tényleg. Úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal várjuk a hallgatókat.
1: 9 óra után tehát délelőtt Balogh Tamással, a Jó reggelt Magyarország stábja pedig búcsúzik. Bényi Csaba, a Dián Gergő és a szerkesztő Törőcsik Zsolt nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hétfő reggel 6 órakor pedig ismét számítok önökre. Szép napot kívánok, Csete Behetet hallották.

0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 9 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Ma nem meglepő módon sok napsütésre számíthatunk, néhol zápor, zivatar azért kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Ami pedig a lényeg, hogy ma egy újabb hidegfront éri el a térségünket, így az arra érzékenyeknél gyakori panasz lehet a fejfájás és a migrén. Hosszabbodhat a reflexidő, ami az autós közlekedésben fokozza a baleset veszélyt, ezért most különösen fontos, hogy vezessünk óvatosan. És ne feledjék, a szabadban ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy használjanak vagy öltözetet, sapkát vagy naptejet, és vigyázzanak magukra, most rövid hírekkel kezdünk.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ismét lakóházakba csapottak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közel 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtök hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Több mint 90 sérültet tartanak nyilván. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyarháznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón emellett megerősítette, hogy idehaza csak nem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermek családja kap 100 ezer forintnyi iskola kezdési támogatást. Közölte azt is, hogy az országgyűlés a jövő héten szavaz az ügynök akták nyilvánosságáról, valamint elmondta, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. Megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. A kormány átvilágítja a nemzeti együttműködési alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárcavezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálatta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán alakult meg az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így további állatjóléttel kapcsolatos intézkedések várhatók. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán a Postás-strand és a budakalászi Ebihal büfé között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen. Pályakarbantartás miatt mai éjszakától nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között. Az érintett szakaszon július 19-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok részeként a szakemberek síneket és talpfákat cserélnek, átjárókat építenek át, ellenőrzik a felső vezeték hálózatot, illetve rendezik a vasúti pálya melletti növényzetet. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka bábi változásra is számítani kell, mert a budapesti nyugati pályaudvaron és felső vezeték karbantartást végeznek majd. Részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Végül az időjárásról. Jelenleg 21 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 24-27 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon és a Kisalföldön néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 9 óra után vagyunk 6 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nézzük témáinkat 10 óráig röviden. Sokkal több ember életét lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az újraélesztés legfontosabb lépéseit.
3: Legugoltam hozzá, és egy olyan félpár után így egyszer csak pici nyögés, és leállt a szívverése is, leállt a légzése is. És akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
1: Melyek az életmentés alapfogásai? Kik lehetnek a Szív City program önkéntesei, és miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Önök mernének és tudnának is segíteni vészhelyzetben? Írják meg, SMS számunk 0639666, de ugye Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell keresni. Aztán a felnőtt magyar lakosság mindössze fele harmada tud csak úszni, pedig bármilyen korban meg lehet tanulni.
4: Hogy elmentem nyugdíjba, gondoltam, hogy akkor eljött az ideje, hogy megtanuljak úszni. Fiatalként nem jártam a strandra, akkor ez nem zavart. És utána pedig, amikor már családom lett, akkor nem volt rá alkalom.
1: Mikor és hogyan érdemes elkezdeni a tanulást? Más-e az úszás oktatás felnőtt és kisgyermekkorban? Mit jelent a valódi vízbiztonság, és vajon miként kell felkészülni egy Balaton átúszásra? Önök indultak-e már ezen a versenyen, netán már sokat szorra? Ebben a témában is várjuk észrevételeiket, ahogy említettem, SMS számunk 0639666, a Délelőtt mai szerkesztői Füredi Zsolt és Nagy Bálint. A hirtelen szívhalál az egyik vezető halálok, de évente csak 8000 embernél alkalmaznak újraélesztést azok közül, akiknek megállt a keringése, pedig akár 20000 embert is meg lehetne menteni, ha mindenki ismerné az alapszintű fogásokat. Fontos azonban, hogy ne csak tudjunk és merjünk, hanem akarjunk is életet menteni. Májusi beszélgetésünket Diósi Klári vezette itt a Délelőttben, előtte azonban hallgassák meg Füredi Zsolt összeállítását.
5: Ültünk a medence szélén ott a lépcsőn, és egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a bácsi körül levők elkezdenek kiabálni segítségért.
6: Hazánkban a hirtelen szívhalál következtében évente 24 ezer, vagyis egy kisvárosnyi embert veszítünk el. A tragédia nem csak szívbetegeknél, hanem bárkinél és bármikor bekövetkezhet, főként a nyári melegben. Egy bácsi néhány éve ezeknek a strandoló hölgyeknek köszönhette az életét.
5: Láttuk, hogy baj van, kihúztuk a bácsit a vízből, megnéztük, hogy van-e légzése, keringése, teljesen leállt, és akkor Andi kiugrott, és akkor elkezdte a mellkas kompressziót, szerencsésen visszajött.
6: Sajnos azonban még mindig ritka az ilyen gyors, szakszerű és bátor segítségnyújtás, mert sokan még mindig nem tudunk, vagy nem merünk életet menteni.
7: Én annyira izgultam volna, hogy nem biztos, hogy meg tudtam volna csinálni. Nagyon sokan szerintem így látnak egy valakit például összeesni, inkább megijednek.
8: Ha ismerik is, akkor sem fogják alkalmazni, megvárják inkább, hogy kijön egy orvos vagy mentős, mert ha véletlen valamit elront, emberéletek függhetnek tőle. Nem vagyok benne biztos, hogy szakszerűen tudnám ezt megoldani.
9: Egy terpeszt veszünk föl, kezünket letesszük a mellkas közepére, fölötte van a vállunk a bábunak, és mehet a zene, és...
6: Persze azért akadnak példaértékű kezdeményezések is. Szombathelyen lassan 15 éve indították el a Segítésvárosa programot, s azóta már 10000-ek vettek részt képzésen, aminek meg is lett az eredménye, mondta korábban Gergó Juditnak, Köcse Tamás Vasvár megyei vezetőmentőtiszt.
10: Megszaporodott azoknak az eseteknek a száma, amikor a helyszínen lévő szemtanúk észlelvén a keringés megállást, felhívták az irányításunkat, és a kapott instrukciók vagy a saját tudásuk alapján elkezdték az újraélesztést. A szakember már csak a legtöbb esetben későn érkezve tud hozzányúlni, és akkorra már központi idegrendszer, az agykéreg, oxigén hiányos károsodása elkezdődött.
6: Megtekinthető már az országos defibrillátor térkép is, és egyre több helyen tartják fontosnak, hogy be is szerezzenek készüléket. 2023-ban például egy újonnan felszerelt defibrillátor segítségével mentettek életet, amikor összeesett egy bácsi. Mesélte akkor Kalmár Róbert, a Debreceni Sportcentrum szervezési igazgatója.
11: A Debreceni Sportuszodában egy idősebb vendégünk hirtelen szívmegállás következtében szenvedte el ezt a helyzetet, és a ott lévő szakképzett személyzet, illetve maga a defibrillátor készülék használata segített abban, hogy stabil állapotban tudjuk átadni a vendégünket a egészségügyi szakszemélyzetnek. Sajnos a hirtelen szívmegállás egyre gyakoribb, és ez is rávezetett arra bennünket, hogy életmentőponttá váltunk.
6: És létezik már a letölthető SzívCity mobil applikáció is, amelyen keresztül az országos mentőszolgálat jelzi a civil önkénteseknek, ha a közelükben valakinek megállt a szíve, és a szakemberek kiérkezéséig megkezdhetik az újraélesztést.
12: Az irodámban dolgoztam, amikor jelzett a SzívCity applikáció, hogy valakinek segítségre van szüksége Újpest városkapunál.
6: Szerdahelyi Rolandot riasztotta az alkalmazás, és az ő esete arra is rávilágít, hogy ne csak tudjunk és merjünk, hanem akarjunk is életet menteni, ne maradjunk közömbösek.
12: Az alagútban lett rosszul az egyik munkás. És mire odaértem, ezt az úr kint feküdt a lépcső sor tetején. Hát ami nagyon szomorú látvány volt az, hogy ilyen 8-10 ember állt a körbe, és senki nem csinál semmit. Legugoltam hozzá, és egy olyan fél perc után így csak egy pici nyögés, és leállt a szívverése is, leállt a légzése is. És akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
13: Nem az újraélesztés itt az elsődlegesebb, hanem eleve az, hogy oda megyünk segíteni. Tehát nagyon sokszor van az, hogy emberek ott maradnak valahol, mert elmennek mellette az emberek. A viszontos közöny az a legfontosabb, amit el kéne törölni, és akkor sokkal több embert meg lehetne menteni, akár újraélesztéssel is.
6: Végezetül következzék egy úr, akinek évekkel ezelőtt megállt a szíve az utcán, de ketten is segítettek rajta.
14: Elkezdte az újraélesztést, és fölhívta a mentőket. Végülis neki köszönhetem, meg még egy másik srácnak, aki még oda jött segíteni, és ebben az egészben az volt a csoda, hogy hát most így tudunk beszélgetni, hogy akkora agyárkárosodást nem szenvedtem. Aztán utána egy hónapra rá megmutatták a szívemet, mert az egyik billentyűmmel volt probléma.
6: Mit szól az, hogy sokan közömbösek?
14: Hát szomorú, hát főleg a városi ember az közömbösebb minden környezeti problémára, mint a vidéki, mert nagyobb tömegben vannak az emberek, és egyszerűen kizárják a külvilágot a saját személyes terük védelmében.
6: Ön tudna segíteni? És merne is?
14: Hát én mernék, persze.
6: Megköszönte annak, aki megmentette?
14: Nem tud az ember elég hálás lenni, de mind a két személynek megköszöntem.
6: Milyen ember az ilyen ember, aki segít?
14: Jó ember. Meg nagybetűs ember.
2: Dr. Kovács Enikőt, a Magyar Újraélesztési Társaság elnökét köszöntöm nálunk. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok!
2: Hát megmondom őszintén, hozott ugye ide a stúdióba, úgyhogy készültségben vagyunk egy babát vagy bábút, ami mi most gyakorolni fogunk mindenképpen, de mielőtt elkezdjük, azért szerintem tisztázzuk azt, hogy mi okozhatja ezt a bizonyos szívhalált, már csak annak tekintetében is, mert itt a nagy meleg.
15: Igen, hát hirtelen szívhalált számos dolog okozhat, kapcsolódva az előző beszélgetésre, ugye beszéltek a tüdőembóliáról, az például egy fontos oka. Nagyon gyakori oka a szívinfarktus, amiről szintén szó volt, és különböző ritmuszavarok, ezek mind hirtelen szívhalálhoz vezetnek, és hát vannak nem szíveredetű problémák is, de a kórházon kívüli hirtelen szívhalálnál ezek a leggyakoribbak.
2: Látunk egy embert, aki összeesik az utcán. Először megnézzük, hogy lélegzik-e az ember?
15: Így van, nagyon jó a kérdés. Kezdeném eleve azzal, hogy az újraélesztés három egyszerű lépésből áll. Észlelj, hívj, nyomj, és ezen most akkor szépen végigmegyünk. Először is látjuk, hogy valaki összeesett, vagy azt látjuk, hogy rosszul van, akkor odalépünk hozzá, és megrázzuk a vállát, hogy eszméleténél van-e. Ha megráztuk a vállát, és nem reagál, akkor a legújabb irányelvek szerint azonnal hívnunk kell a mentőt, ha van nálunk telefon, kihangosítjuk, és amíg csörög a telefon, addig folytatjuk tovább a következő lépéssel, vagyis megnézzük, hogy a betegnek van-e légzése.
2: Odahajolunk
15: ugye, hozzá,
2: amit most megteszem.
15: Két kezünkkel hátrahajtjuk a fejét.
2: Tehát megbillentjük az állánál hátra.
15: Így van, ez azért fontos, hogy a légutakat szabaddá tegyük, és 10 másodpercig figyeljük a légzését úgy, hogy a szája fölé hajolunk a mellkas nézve, nézzük, hogy mozog-e a mellkas, fülünkkel és arcunkkal pedig halljuk és érezzük, hogy van-e légző mozgás. Ha nincs 10 másodperc alatt kettő normális légzése a bajba jutottnak, akkor azonnal megkezdjük a mellkasnyomást, méghozzá úgy, hogy két kezünket összekulcsoljuk.
2: Igen.
15: az alsó tenyerünk élét, tehát alsó részét a mellkas közepére helyezzük.
16: Igen.
15: Nyújtott
16: könnyékkel. Igen,
15: van, nyújtott karral, és ritmusosan 100-120 per perces frekvenciával mélyen, 5-6 centi mélyen, mélyebben.
16: Mélyebben.
15: Mélyebben, húha, még mélyebben.
16: Ez aztán kemény fizikai munka.
15: Nyújtott könnyékkel folyamatosan fölé hajolva mélyen nyomjuk a mellkast. Nagyon jó zene szól most.
16: Nem hiába ez szól.
15: Így van, aminek 100 per perc a frekvencia, hogy mehet gyorsabban ez. Azaz, 1 és 2 és H és 4 és 5 és 1 és 2 és H és 4 és 10 is. Mélyebben. Nagyon fontos.
16: Most komolyan mondom, nem elbagatellizálva, ez egy nagyon komoly fizikai dolog, és ezt tulajdonképpen addig kell csinálni, amíg nem jön a mentő.
15: Így van, amíg a mentő meg nem érkezik, ugyanis közben arra is kell figyelnünk, hogy a mentő kérdezni fog tőlünk pár dolgot, ugye, hogy hova menjen, mi történt, és ma már a mentő segít az újraélesztés kivitelezésében.
16: Tehát tulajdonképpen mond mindent, és ne ijedjünk meg, ha ebben még nem vettünk részt eddig.
15: Így van.
16: Ugye itt a hallgatók hallják, hogy nyikorog a baba, mert hogy én itt azért próbálkozok folyamatosan, neki is vetköztem. Ugye sokan attól félnek, hogy ilyenkor bordát törnek, mert hogy ön is mondta nekem eddig, hogy nyomjam elég jól. Miért?
15: Igen, arra figyeljünk, hogy a mellkas közepén maradjunk, borda törhet, nem probléma, az nem egy életet veszélyeztető állapot, ha a borda eltörik, de ha áll a keringés, akkor az viszont egy súlyos maradandó károsodást akár az életvégét is jelentheti.
16: Most csak azért hagyom abba, mert elkezdek lihegni a hallgatóknak, mert hogy ez az egyik része, hogy a mellkas kompresszió megy, de hogy tulajdonképpen ez a szájon át, meg a légzés, tehát ezt mi hogyan tudjuk
15: ha tanultuk és gyakoroltak vagyunk benne, akkor 30 mellkasnyomást követően 2 befúvás következik. Ez megint úgy néz ki, hogy hátrahajtjuk
16: az állat. Csinálom közben, igen.
15: Az egyik kezünkkel, a másik kezünkkel befogjuk az orrát.
16: Igen.
15: És szájunkat a páciens szájára tapasztva szépen befújunk.
16: Na most ez csak szájon át lehet? Mert hallottam már olyat is, hogy mondjuk az orron keresztül.
15: A jelen érvényes irányelvek szerint szájon keresztül kell befújnunk. Ami még fontos, hogyha van a környékünkön olyan, aki tud segíteni, akkor először is küldjük el defibrillátorért.
16: Mit okozhat, hogyha ezt nem végezzük? Erről azért fontos beszélni, mert ugye itt nem csak hogy a halál, hanem agykárosodás lehet már akár pár percen belül.
15: Így van, tehát onnantól kezdve, hogy megáll a keringés, 3 percen belül akár nagyon súlyos agykárosodás alakulhat ki, aminek nagyon súlyos következményei lesznek, és ha még netán a mentőnek sikerül újraéleszteni a beteget, akkor sem biztos, hogy megfelelő minőséggel tud majd a sikeres újraélesztés után élni. Tehát az egyik fő célunk az, hogy olyan túlélést biztosítsunk a pácienseinknek, a bajba jutottaknak, ami minőségi túlélést jelent, és ugyanúgy tudja folytatni az életét, mint az esemény előtt.
16: Mi kellene ahhoz, hogy ezt merjük csinálni? Tehát azt hiszem, hogy nagyon sok emberben az a bizonyos szándék ott van, meg még meg is tanulná, és élesben meg ott leblokkolunk, vagy valahogy nem tudjuk. Miért van ez? Hogyan tudnánk ezt egy kicsit előre vinni?
15: Én azt gondolom, ezt egyrészt kutatások is bizonyítják, és a mi tapasztalatunk is az, hogy azzal, hogy valaki eljön egy tanfolyamra és megtanulja a lépéseket, nem csak magát a készséget tanulja meg, hanem úgynevezett nem technikai készséget is gyakorol és tanul, tehát önbizalmat szerez, és gyakorolja azt, megtanulja azt, hogy hogyan tudjon helytállni egy ilyen szituáció. Mi a tanfolyamainkon például erre is odafigyelünk, hogy ebben is önbizalmat adjunk.
16: Hát meg azt gondolom, hogy ha már ott a tudás, tehát ezt megtanuljuk, hogy mi rosszat nem teszünk, és hogy hogyan kell ezt tényleg jól csinálni, akkor már ott van az emberben talán az a készség is, ugye, hogy nem hiába tanultam, akkor most megpróbálom, és mindenképpen akarok segíteni. De önök szerveznek is újraélesztési képzéseket, ugye? Mert most fontos, hogyha valaki hallgat bennünket, és azt mondja, hogy tényleg eljött az ideje is. Kellene, hogy ezt elvégezzem, megtanuljam, akkor tud hova fordulni.
15: Így van, mi is szervezünk ilyen képzéseket. Sok ilyen képzést szervez az Országos Mentőszolgálat. Van számos olyan kezdeményezés, például a Kids Save Lives in Hungary Pécset, akik az iskolában a gyerekeket tanítják már, ehhez mi is csatlakoztunk. Úgyhogy most már nagyon sok ilyen lehetőség van, a mi honlapunkon is találnak erről információt, az Országos Mentőszolgálat honlapján is. Úgyhogy javaslom mindenképp, hogy évente legalább egyszer, és ez is fontos. Akkor is, ha már egyszer tanultuk, vegyünk részt ismétlő tanfolyamon.
16: Igen, hogy ott legyen az a készség ott folyamatosan bennünk. Egyébként, ahogy most említette, hogy iskolai keretek közé vinni mindezt. Általános iskolában már, mert hogy ugye ott vannak a külföldi példák, akár Dánia, akár Norvégia, ahol már a felső tagozatban úgy kb. 12 éves korban már ezek szerint a gyermek erre kész és bevonható. Tehát mikor aktuális ezt, és jó lenne itthon is beiktatni?
15: Így van, egyrészt a skandináv példák nagyon jók, ők nagyon gyakorlottak ebben, és hát már 4 éves kortól, óvodás kortól vannak olyan lépések, amit meg lehet tanítani gyerekeknek, például segítséget hívni, felismerni, és segítséget, akár mentőt hívni tudnak ezek a gyerekek. Minőségi mellkas nyomást, mellkas kompressziót a fizikai adottságok miatt kb. 12-13 éves kortól kezdenek el megfelelően tudni, de a lépéseket addig is lehet tanítani. Én például tavaly az elsős kislányom osztályában megtanítottam a gyerekeket, és nagyon jól megtanulták és tudják csinálni. A fizikai erő az, ami azért a valódi hatékony végzéshez kell.
16: Igen, emiatt is kérdeztem, igen, hogy ez azért komoly erő.
15: De az, hogy megfelelő attitűdjük legyen, ahhoz már mondom, egészen, tehát óvodáskortól el lehet kezdeni, és olyan 13-14 éves kortól már képesek lehetnek arra, hogy minőségi mellkasnyomást tudjanak, és akár a befúvásos lélegeztetést is tudják.
16: És a nagyon bátrak, akik már elsajátították, és azt mondják, hogy önként minél több esetnél ott szeretnének lenni, nem az, hogy véletlen találkozok-e valakivel, akinél ezt alkalmazni tudom. Ugye önöknél vannak önkéntesek.
15: Igen.
16: Így van. Akik alapvetően, de akkor megkérem, hogy ő mondja el, hogy riaszthatók, ők bármikor bevethetők, tehát hogy itt mondjuk az lehet a lényeg, hogy nem biztos, hogy a mentő ér oda hamarabb, hanem mondjuk egy önkéntes, aki kiderül a közelben van, és akkor már is időt nyerünk, perceket.
15: Ez nem csak nálunk vannak önkéntesek, hanem van az úgynevezett Safe City applikáció, aminek két nagyon fontos eleme van. Egyrészt a gyakorlott képzett elsősegélynyújtók, akik lehetnek akár egészségügyi dolgozók, de nem egészségügyi dolgozók is, regisztrálhatnak, és hogyha indul egy segítségkérés a mentőszolgálaton keresztül egy újraélesztéshez, akkor aki regisztrált, mint elsősegélynyújtó, és a közelben van, őt riasztja ez az applikáció, és akár hamarabb ugye kérhet, mint a mentő, és elkezdheti az újraélesztést. A másik fontos része szerepelnek az applikációnak, az pedig az, hogy egy defibrillátor, tehát félautomata defibrillátor regiszter található ebben az applikációban, és megmutatja, hogy a közelben van-e defibrillátor, amit tudunk használni.
16: És akkor igazából az megmutatja, hogy akár hogy hány méterre van, hogy jutok el oda.
15: Igen,
16: ugye,
15: egy térkép, gyorsabban. Van benne egy térkép, így van, és megmutatja, hogy hol van a...
16: De akkor ez nagyon jó, mert ha többen vagyunk, akkor az egyik tudja csinálni az újraélesztést, a másik akár tudja mondjuk a mentőt hívni, vagy ezt az applikációt nézni, és már is el tud indulni.
15: És el tud menni a defibrillátorért.
16: Közben itt a hallgatók is írnak, és írja nekünk egy hallgató, hogy 2009 decemberében este az utcán estem össze, de egy ismerősöm újraélesztett, azóta is dolgozom, jól vagyok, szóval azóta van defibrillátor a gyárportán, írta nekünk Robi. Na, tehát, hogy hála Istennek, hogy egy gyárportán.
15: Igen, ez nagyon fontos, és amit hangsúlyozni szeretnék, hogy a defibrillátor nagyon egyszerűen használható.
16: De hozott is, Enikő, úgyhogy itt az
15: mutatni.
16: Ideje, akkor persze.
15: Annyit csinálok most, hogy kinyitom.
17: Kövesse az utasítást.
15: És már kezdi mondani.
16: Tényleg abban a pillanatban, hogy
15: mindent, innentől kezdve.
17: Elektróda csatlakoztatva. Távolítsa el az elektróda csomagolását és az útmutató szerint helyet.
15: És így tovább beszél, most becsukom, hogy...
16: És jól érthetően hangosan
15: nagyon
16: beszél,
15: jól
16: bármilyen
15: érthetően,
16: helyzetben
15: így van,
16: vagyunk, ugye?
15: Így van, és vezeti az egész újraélesztést, tehát még segít is nekünk, és erre vannak is adatok, hogy az is könnyen tudja használni, aki nem képzett még, és még soha nem fogta meg a kezében a defibrillátort, mert annyira egyszerűen mond mindent.
16: Ugye most alapvetően nem hallgatjuk végig ezt, de hogy azt is, hogy mondjuk mikor tegyük oda, hogy ez a bizonyos sok leadása jó helyre történjen, és hogy mondjuk ez mondjuk mennyi időnként ismételhető.
15: 2 percenként ismételhető, de ezen végig vezet a defibrillátor. Tehát nagyon egyértelműen mondja, hogy most akkor senki ne jön a beteghez, mert analizálom, hogy milyen a ritmus, és ez alapján megmondja, hogy na most akkor sokkolni kell, akkor sokkolni kell, ha nem kell sokkolni, akkor pedig mondja, hogy folytassuk az újraélesztést.
16: Azt a mindenit.
15: A modernek azok már a ritmust is pötyögik, tehát a 100-120 per perces ritmust adják egy ilyen pötyögő hangon, hogy pip, pip, pip, pip, és 2 perc elteltével újra szól, hogy most analizáljunk, állj meg az újraélesztéssel.
16: Próbáltunk utána járni, hogy hány ilyen készülék van, az úgynevezett defibrillátor térkép mit mutat, és azt láttuk, hogy 786 készüléket jelöl. Ez nem tudom, szerintem nem tudjuk soha azt mondani, hogy elég, és ez már jó, tehát azért egyre több akár pályaudvarra, bevásárlóközpontokra kellene, igen, nagyon hogy fontos. Tegyenek, de már nagyon sok munkahelyen is van, mert elmondhatom, hogy itt az MTVA épületében is van egy.
15: Nagyon helyes. Amit még ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, hogy én azt gondolom, hogy több defibrillátor van, ami fontos, hogy a SafeCity applikációba, illetve az azt szervező csapatnak ajánlatos beregisztrálni, ha van egy új defibrillátorunk.
16: És egyébként csak egy picit visszatérve, hogy önkéntes, mert ugye mindenhez ember kell, a gép mellé is ember kell. Hol lehet regisztrálni, hogyha valaki most kedvet kap ehhez?
15: A SafeCity-nek van egyrészt honlapja is, az applikáció is könnyen letölthető, és Facebook oldaluk is, tehát beírva azt, hogy SafeCity, megtalálható az az útvonal, ahol ez megoldható.
16: És mondja Enikő, igazából mérik, hogy hány esetben tudtak már ilyen önkéntesek segíteni, vagy mennyire voltak a közelben, szóval hogy zajlik ez?
15: Igen, tehát olyan az applikáció rendszere, hogy lényegében egy statisztikát is készít, és aki karban tartja az applikációt, látja, hogy aznap hány ilyen hívás, riasztás történt, és hogy mi történt azzal az újraélesztéssel.
16: Akkor igazából ehhez az kell, hogy egy mobiltelefon mindig legyen kéznél.
15: Igen, igen, az fontos, igen.
16: Aki egy ilyet vállal. És érzik, hogy emelkedik ez a szám? Hogy vannak emberek, akik ezt fontosnak tartják?
15: Igen, nagyon jó a kérdés. Az Európai Újraélesztési Tanács 3-4 évente felméri az európai országokban, hogy zajlik a kórházon kívüli újraélesztés. A legutóbbi ilyen felmérés 2023-ban volt, és az egyébként azt mutatta, hogy Magyarországon a laikus megkezdett újraélesztés aránya az 40%-ról 70%-ra emelkedett. Hú. Aminek egyrészt ez az egyik oka, a másik pedig az, hogy most már, ahogy beszéltük, az országos mentőszolgálat diszpécsere segít, hogyha segítséget hívunk egy újraélesztéshez, és segít megkezdeni akkor is, hogyha nem vagyunk benne gyakorlottak.
16: Köszönöm dr. Kovács Enikőnek, a Magyar Újraélesztési Társaság elnökének, hogy itt volt nálunk, hogy bemutattuk, és talán egyre több önkéntes jelentkezik. Folytatva a témát, 2 éve újraindult a Mentsünk Együtt Életet országos program, hogy több legyen a lakosság számára elérhető defibrillátor. A készülékekhez kedvezményes áron lehet hozzájutni, mondta Pál Csilla, a Budapesti Szent Ferenc Kórház kommunikációs igazgatója Füredi Zsoltnak.
18: Szeretnénk elérni, hogy minél több elérhető újraélesztő készülék legyen szerte az országban. Itt erről a laikusok által is használható félautomata készülékről beszélünk, amit nagyon könnyen tud bárki használni, nem kell hozzá egészségügyi tudás, és hogy minél több laikus értsen az életmentés és az újraélesztés alapvető lépéseihez. Leginkább olyan szervezeteknek, intézményeknek, cégeknek, helyszíneknek ajánljuk, ahol vagy sok ember megfordul, vagy ami valamilyen nagyon központi, mindenki által ismert helyen lévő épület, például önkormányzat, plébánia, templomok, művelődési házak, koncerttermek, színházak, szállodák, irodaházak, bevásárlóközpontok, tehát ahol az átlagosnál nagyobb az esélye, hogy ott valami történhet valakivel, illetve olyan helyszíneknek is javasoljuk, ahol nagyobb terheléssel járó tevékenység folyik, gondolok itt sportegyesületekre, úszodákra, fitnesstermekre, teniszpályákra, és így tovább. De volt egyébként már rá példa, hogy egy lakóközösség, egy lakóparkocska vett magának egy ilyen eszközt, úgy ítélték meg, hogy akkor ők nagyobb biztonságban vannak.
6: A Mentsünk Együtt Életet programra a kommunikáció@szentferenckorház.hu címen lehet jelentkezni. És hogy miért érdemes ez bárkinek megtennie?
18: A piaci árhoz képest 30-35%-kal kedvezményesebb áron jut egy ilyen félautomata defibrillátor készülékhez, vagy többhöz, tehát többet is lehet rendelni, és emellé pedig díjmentesen, ingyenesen a Budapesti Szent Ferenc Kórház egy alkalmas, teljes körű professzionális elméleti és gyakorlati újraélesztés oktatást ad az igénylőnek, annak akár teljes dolgozói gárdájának.
19: Sok leadva.

0: Az előző mintegy 20 percben egy májusi adásunkból hallhattak részletet, a műsorvezető Diósi Klári kolléganőm volt. Most rövid hírekhez érkeztünk, hiszen pontosan 9:30 van. A mikrofonnál Beslin Bettina.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárca vezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Ma kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsünek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadást is műsorra tűzik. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9-től délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon és a Kisalföldön néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos.
2: Délelőtt Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
0: 9:50. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Itt a nyár, ha jó idő, sokan indulnak strandolni, viszont a becslések szerint a 40-es korosztály közel felének nincs kellő vízbiztonsága, a nyugdíjasok több mint fele pedig egyáltalán nem tanult megúszni. Így persze az unokával sem lehet önfelettel lubickolni. Milyen lehetőségek vannak felnőtt korban, hogy megtanuljunk úszni? Milyen tudással érdemes nekivágni egy Balaton átúszásnak, és mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki ne csak fennmaradjon a víz felszínén, hanem élvezze is a hullám? Berényi Barbara korábbi riportja egy felnőtt úszásoktatáson készült.
3: Mindig is vágytam arra, hogy megtanuljak úszni, és megérezzem a vízfelszabadító, támogató erejét. Az is egy fokozat volt már nálam, amikor elmentem és megvettem az úszódresszt, a szemüveget és a füldulót, mert addig kölcsön szemüveggel úsztam, és akkor úgy gondoltam, hogy most már akkor biztos, hogy maradok.
4: Varga Mónika mióta jár úszni, mióta tanulja?
3: Tavaly október közepétől, heti egy vagy két alkalom.
4: Felkészítették erre, hogy ez hosszú menet lesz?
3: Nem is néztem utána, jelentkeztem bátran.
4: Egyedüliként?
3: Igen, de mindig vannak újak, meg mindig vannak felnőttek.
4: Nehéz volt oktatót találni?
3: Nem is oktatót, hanem uszodát, akik teljesen kezdő felnőttel fogadnak. Hogy elmentem nyugdíjba, gondoltam, hogy akkor eljött az ideje, hogy megtanuljak úszni. Semmilyen vízbiztonságom nem volt, semmit nem tudtam.
4: Hogy maradt ki ez az életéből?
3: Igazából már annyira nem emlékszem. Fiatalként nem jártam a strandra, akkor ez nem zavart. És utána pedig, amikor már családom lett, akkor nem volt rá alkalom, illetve amikor már gyerekeim annyi idősek voltak, az már nagyon fontos volt nekem, hogy őket megtanítassam úszni. És mind a két gyerekem nagyon jól úszik.
4: De amikor a gyerekei hívták, hogy pancsoljunk együtt, hát a Balatont hogy lehetett így élvezni?
3: Apuka megoldotta. És ahogy a baráti körömmel beszéljük, az én korosztályomból sokkal többen nem tudnak úszni, mint tudnak, vagy pedig nem szabályosan. Én meg szép lassan haladok a saját tempomba, és remélem, hogy szabályosan megtanulok úszni. Valószínűleg 40 éves koromban zavart volna az úszósapka, a szemüveg, hogy nézek ki. De most ezek valahogy már nem fontosak, hanem az a lényeg, hogy megtanuljak úszni.
4: Este hét után a Tal-medencében már azért egyre kevesebb a gyerek. Varga Vivien edzőoktató egy kis szivacsot hozott.
5: Ez lesz elején a segítő eszközünk, viszont többségében már nem is használjuk.
4: Mennyire nehéz egy nyugdíjas tanítvány, aki soha életében nem tanult meg úszni?
5: Azt gondolom, hogy sokkal könnyebb felnőttekkel dolgozni. Már csak azért is, mert sokkal jobban meg is értik, amit mondunk, érdeklődőbbek is, sokkal gyorsabban is fogunk haladni. Én személyesen szeretem is különösen ezt az élményt, amikor maga a tanítvány is rá. Mert hogy hát ez nem is olyan nehéz.
4: Ha jól sejtem, nem a technikai része nehéz, hanem inkább az, hogy elhitessék, hogy képesek erre.
5: Igen, illetve a bizalom is nehéz, mert ha valakinek van tramvája, akkor sokkal nehezebb. És velem egy oktatóval ugyanúgy meg kell találni a bizalmat. Nyilván természetes nálunk, hogy bent maradunk a vízben, segítünk a tanítványnak.
4: Mennyire jellemző az, hogy ezek az emberek nem mernek hajóra szállni, motorcsónakba ülni, sőt, távolról nézik a Balaton?
5: Hát úgy inkább az 50-es korosztály, ők már pedig víz alá sem mennek, és itt teljesen ilyenkor nyilván az alapoktól kezdünk. Egy felnőtt hölgyem volt, hogy lemerült a víz alá, és ez neki olyan traumaként maradt meg. Ezt egy fél éve sikerült leküzdenünk, és most már ő is a mellúszásnak az alapjait tanulja, meg a hátúszásnak, és hála Istennek most már nem fél egyáltalán a víztől.
4: Varga Mónika.
3: Az első alkalmak nem is tudom, hogy milyen idegállapotba teltek, mert hogy meg kellett szoknom, hogy vízbe megy az arcom, hogy víz éri, állandóan törölköztem, hogy akkor a fejemet betenni. Tehát ilyen lépésenként haladtunk, és nagyon jó az edzővel nekem a kontaktusom, hogy teljesen rám hangolódva, nem sietteti, hanem a saját tempomba, ugyanakkor a fejlődést is biztosítja.
4: És volt felszabadító érzés, amikor egyszer csak azt mondta, hogy ura vagyok a igen. testemnek, és lebegek.
3: Igen, amikor kikapcsolom a gondolkodást, és csak azt csinálom, amit az oktató mond, akkor igen. És utána, amikor felállok, és látom a csillogást a szemébe, akkor az egy nagyon jó pillanat, amikor meghaladja az ember önmagát, és tud fejlődni.
0: A stúdióban vendégünk Gurbán Béla szenior úszó, aki már több mint 40, nem, pontosan 43-szor úszta át a Balatont. Jó napot kívánok!
6: Pontosan. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Találkoztunk a folyosón, bemutatkoztam, kezet fogtunk, így és van. Hát úgy két ujjamat majdnem eltörtem. De nyilván a sport nem. hozta ezt magával, nem? Hogy ilyen
6: vagyok egyébként, határozottan, tehát tényleg.
0: Éreztem. Hány évesen, bocsánat, így adásban
6: megkérdezik? Érdekli, 54-es, Ratkó korszak gyereke vagyok, 73. évemet taposom.
0: Na, ennek tükrében hallgassák azt, amikor azt mondom, hogy 44. Balaton átúszására készül. Ez elképesztő, és hozott magával, most arrébb jövök, itt csörgök-zörgök egy picit, és ezek relikviák, ugye, ha jól
6: így
0: tudom?
6: Így van, a törülköző.
0: Hatalmas nagy érmek, ez úgy látom, hogy porcelán, kézműves, tényleg csörgök egy picit. Balaton átúszás, évszámot nem látok, ez is Balaton átúszás, ez kék és kézzel készített kerámia, ugyancsak kézzel készített kerámia, melyikre a legbüszkébb? Itt van egy fém.
6: Én mindegyikre. Ez mindegyikre. A tavalyi átúszástál kaptok az idei, és nagyon szép lesz, amit kapunk. Ez pedig a 10 éves átúszásnak a emlék törülközője.
0: És ugye azt mondta, hogy a tavalyin kapta, 43. Balaton átúszás, tehát van. Ön ott volt az első Balaton átúszáson.
6: Ott voltam, így van. És szeretném még, ami rendesen fel tudok készülni, egészségem engedi, és a nagyon nagy vágyam, hogy a 6 gyönyörű unokával szeretném egyszer átúszni.
0: 43 év alatt mennyit változott az átúszás? Kérdezem azért, mert gondolom, hogy ezek az érmek, ami itt van például, és ez egy kerámia, kézműves, ez mikori? Hány éves?
6: Na ez jó kérdés, meg tudom.
0: De 20-30?
6: Biztos 20-30 éve, biztos, de inkább a 30 éves.
0: Inkább a 30, és itt van a kezemben a legfrissebb, a ami már egy fém, és egy teljesen modern, mint egy olimpiai érem gyakorlatilag, igen. Úgy néz ki.
6: Van ott egy másik is, oda a parlamentbe kaptuk. Jó,
0: ez egy füzet?
6: Az egy füzet, ez egy olimpiai ötpróba igazoló, pecsételő füzet, ez még a hőskorban, az olimpiai ötpróba része a Balaton átúszás, és ugye pontok alapján most is így van ez. Kapjuk a garantált ajándékokat,
0: most látom,
6: melegítőket.
0: Igen. A pecséteket, igen.
6: Hát ez még a hőskorban volt, most már ugye ez a korszerűbb lesz, 2008. Ahogy az átúszás is hajdanában, ugye Boglár Lellén volt a platásrajnál volt a rajt, onnan érte rajt, nem a rajt, hanem bocsánat, onnan központ, onnan vittek át hajóval. Ugye akkor nem volt még időmérés annyira, mint most a Sárkány Informatikai ZRT végzi, hanem szalagokat kaptunk. Színeszalagokat rákvetve a kezünkre, tehát tudták, hogy most a pirosak indulnak, most a kékek, a sárgák.
0: De nem is indultak ennyien, mint most.
6: Kevesebben voltunk, először ez pár száz, talán még százan se, de a létszám az folyamatosan növekedett, és Réfülöpörd, ugye van a rajt, a kikötő mellől indulhattunk, ez most már módosult pár év óta, és gyakorlatilag a focipálya mellől indulunk, hát most már meglátjuk, hogy lesz bele, stéget akarnak
0: alacsonyabb építeni,
6: alacsonyabb a víz. De egyébként nagyon nagy dolog, tehát amikor az ember ott van a parton, látja a gömbkilátót távolban, És egyre közelebb, jobb, ugye úszófolyosó van, nagyon meg van szervezve, folyamatos rajtoltatás van, úszófolyosó van, és 50 méterenként vizet adnak, szőlőszukrot adnak, és egyre közeledik a túlsópart. Közelek a jegegyefák. De ember már meglátja a célkaput, maga a mennyország. Elfogynak a kísérő, a vitorlások. Kimegy az ember, mert fáradt, természetes, de saját magát győzi le. És akkor meg szoktok mondani, hogy jövőre veletek ugyanitt találkozunk. Visszahoznak hajókkal, minket Révfülöpen ott szoktunk parkolni.
0: Fantasztikus, és de láttam magam előtt, ahogy ezt mesélte.
6: Némi megszállottsággal, de hát ennyi kell.
0: Itt van velünk Zsigmond Edőmér úszásoktató, a Megatlon Egyesület edzője. Jó napot kívánok! Halló, halló!
7: Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Jó napot kívánok. Nagyon fontos dolognak tartjuk mi is, hogy a gyermekek megtanuljanak úszni, de egy úszás oktatónak ez miért rendkívüli célkitűzés?
7: Hát igazság szerint ugye itt a gyerekek szempontjából egy olyan személlyel fognak kapcsolatot teremteni, vagyis a személy is velük, akikkel nyilván egy teljesen más dimenzióban, más témában, más módszertannal tudnak ugye együtt dolgozni. Ez nem iskolapad, ez nem játszótér, ez nem ez egy teljesen más képlet. Itt ugye az oktató, mert ugye elsősorban először ugye oktatóval találkoznak, és ismerik meg ugye a vizes közeget, és barátkoznak meg ugye az oktató által ezzel a teljesen más felülettel ugye az életnek, és szépen pontról pontra indulnak el azon a folyamaton, amin ugye az elején vízhez szoktatással, aztán nyilván a feladatok meg a munkamódszerek alapján pedig nyilván egyes úszásnemekkel fognak megismerkedni a gyerekek.
0: Kérem, hogy maradjon még itt vonalban. Gurbán Bélát kérdezem, aki hát ugye 44. Balaton átúszására készül. Mikor tanult meg úszni? Hány éves korában?
6: Nagyon érdekes. Én magamtól tanultam meg úszni. Édesanyám egyedül nevelt, nem volt rá lehetőség. Magamtól tanultam a császárba, csasziba, dagályba, hogy szoktok mondani nektek, néplavorba. Ellestebb, de a gyerekeimet már visszacsatolva úszómesterekhez vitték, ők tanították úszni. Érdekes dolog volt, mert ugye vízi jártasság, de nagyon szeretek evezni, és engedélyt megkapták, ugye 200 méter le kell úszni, és a kisebbi gyerekemtől megkérdezték, hogy itt úszómester töltötte ki az igazolást, én kicsit mindig csaltam, még egy hosszat rájuk beszélni, még úszhatok. Hogy hívják édesanyádat? Mire a kisebbik gyereke most már 2 méteres, 44 éves, anyuci. Kitört a vihogást az uszodában. Anyuci, hát ő így szólította, úgyhogy mindet tudtak, és hát a nagy vágyam, 6 gyönyörű unokám van, 5 lány, 1 fiú, és szeretném, de egyszer átúszni velük a Balatont. Húzzák ki a papát a vízből.
0: Vagy majd ön húzza őket ekkora tapasztalattal. Edőmér, mint úszásoktató, mi pontosan az az évszám, amikor érdemes elkezdeni tanulni?
7: Igen, itt több szempontot is próbálunk mi is ugye figyelembe venni, illetve a szülőkkel ezeket megbeszélni, mert ugye tudniillik, van egy, hát egy nemzetközileg ilyen elfogadott, de nem leírt vagy kőbevésett pont vagy életkor, amit próbálunk ugye így megbeszélni, vagy betartani. Nagyjából mi a 4 éves kort szoktuk ugye úgy vállalni, hogy ott a gyereknek van olyan képessége, van olyan a figyelme, illetve ereje, hogy le tudjuk kötni egy óráig, vagy egy bizonyos időtartamig, és tudja követni a feladatokat, végre tudja ugye hajtani. Ugye itt több szemponton ezek szerint, és a szülőkkel ugye próbáljuk ezeket megbeszélni, mert ugye minden gyerek más. Minden gyereknél ugye más szempontok vannak, amikben nyilván jobb vagy kevésbé, és ugye itt azért mi egy-egy próbaórát azért, ha kisebb vagy a szülő nagyon szeretné, azért be tudunk vállalni. 3 éves kornál már azért körülményes a dolog, de ott van a babaúszás is, ott van teljesen más ilyen vízhez oktatásos rész, illetve itt azért meg szoktuk jegyezni, hogy a szülő is sok mindent tud segíteni, tekintve azt, hogy ha már járnak strandon, járnak vizes részbe, vagy úgy fürdenek, meg úgy pancsolnak, az nagyon sokat segít a mi munkánkon, a mi eredményünkön. Csak egy példát hozok itt föl, a reggeli meg az esti arcmosást. Ugye, ha egy gyerek ugye ezt megkapja, ugye, mint az ágy bevetést, vagy a cipő, és ilyen hasonló kis apró dolgok, amik annyira sokat hozzátesznek a mi eredményes munkánkhoz, hogy akár megfelezik magát a tanulási folyamatot. Úgyhogy például itt azért mondom ezt a négy éves kort, mert négy éves kornál gyerek és gyerek között oltármeg különbség van, például, hogy az arcát nem érheti víz. Ugye ebben a mai kényelmes vagy kényes világban, és akkor nekünk óvatosan kell ugye ezzel a résszel is dolgoznunk. Úgyhogy mi nyilván a négy éves kort céloztuk be, de vannak más egyesületek, vannak más oktatók, ahol a három éves korral is elkezdenek dolgozni. Nyilván a három éves kor az hosszabb időt vesz majd igénybe, amíg elérik ugyanazt a az eredményt. Ha meg egy négy, meg egy öt éves korral kezdünk el gyerekkel dolgozni, akkor nyilván rövidebb, hatékonyabb, jobban figyel, erősebb, jobban tanulja a folyamatokat, az úgy előnyösebb a későbbi korban kezdeni. Viszont nekünk ugye az egyetemen, a TF-en mondták, hogy ugye az úszás tanszéken, hogy az az időtartam, mondjuk a 3-5 éves korig, hogy elmegy 2 év, az semmi nem pótolja, hogyha a gyerek addig nem volt vízben. Hiába, hogy tovább tart a tanulási folyamat. Ugye az egy olyan rész, egy olyan dolog a vízben, ami nyilván mindent segít.
0: Értető. Béla, mennyiben más ma felkészülni egy átúszásra, mint 20-30 évvel ezelőtt? Emlékszik arra az időre, amikor az első átúszásra?
6: Persze, hogy emlékszem. Felkészülés van, tehát fel kell készülni. És ami nagyon-nagyon fontos, szoktam magyarázni a fiataloknak, hogy ez nem verseny. Tehát nem megyek oda, idekem a Balaton, de Balaton tisztelni kell, és mindenki a saját tempójába ússzon. Nem verseny, mert akkor van a baj, ide nekem, és akkor most így vég fog söpörni. Szó nincs erről, a saját utadó sebességét vegye föl, egyenletesen úszon, és ha elfáradt, nem kell szégyelni. Ott vannak a vitorlások, szőlőszukrot adnak, vizet adnak, mindent adnak, pihen, kikapcsol, tehát a lényeg az, hogy egy olyan élmény szerezzen az ember, aki átuszik, hogy élete részévé váljon. És mondják, hogy na, jövőre veletek ugyanitt találkozunk. Tehát jöjjön másik este, ne ad legyen szemül, és ezt ússzam meg, hanem folyamatosan. Annak idén a Hőskorban Szénás Imre bácsi első magyar ilyen hosszú távú szó, és ott volt, és nézett minket. Pár tempót kellett előtte úszni, vittük a vízi jártasságit, le tudok úszni 200 méter. Ő nézett, behez fiam, te még ne gyere, stb. Tehát de föl kell készülni, de a lényeg, hogy mindenki a saját tempójába. A tömeg elosztik, folyamatos rajtoltatás van, nagyon jól meg van szervezve, és a szervezőkézzel egy óriási munka.
0: Hát is több órás.
6: Ez összehangolva így van, általában 7 óra körül, tavaly is 7 óra körül indulhattunk, amikor a vízirendészet, mert több ezer ember, ezért nagyon nagy felelősség. Figyelni kell, ugye úszófolyosó föláll, segítenek, katonák ott vannak, úszó erőd is szokott úszni, tehát gyakorlatilag erre fölkészülnek, és folyamatosan, ha bárkinek bármilyen problémája van, segítenek, ott vannak a motorcsónakok, helikopter, stb. És azonnal se kórházhajó is van. Tehát azonnal kiveszik, a túlsó parton valaki, hogy kifagyna, akkor tényleg meleg tejával várnak mindenkit. Tehát a saját tempójába menjen, és ez egy jó élmény legyen neki. Ez a lényeg.
0: Sokszor szóba került már maga a szervezés. Itt van velünk Máté István sportszervező, a Budapest Sportiroda Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A Balaton átúszás már a igazi sport hagyományá vált. Mi a rendezvény sikerének a titka?
8: Hát 47 éve szerveztük ugye az eseményt. Mint ahogy a Béla említette, rengeteg dolgot elmondott már a rendezéssel, rendezvénnyel kapcsolatban, de hát itt abszolút a résztvevők biztonsága a legfontosabb, erre ügyelünk a legjobban, akár a szállításuknál, amikor hajóval bogláról átviszük őket a réfülöpi rajthoz, vagy amikor bemennek a vízbe és elkezdenek úszni. Ugye többször említette a Béla is ezt a 150 vitorlásból álló úszófolyosót, de a vízirendészet és a balatoni vízimentőknek a teljes személyzete is rendelkezésre áll, több motorossal, szapokkal és kajakokkal is próbáljuk kísérni és segíteni az úszókat. A legfontosabb az, amit szintén már említett, hogy ha valami probléma van, ne szégyelje, menjen oda a hajóhoz, menjen oda a vitorláshoz, és hát nem is csak a szőlőcukor és a víz a fontos, hanem egy kis lelki segélyt is kap, amikor elbeszélget ott a vitorláson lévőkkel. Segítik őt abban, hogy tovább tudjon menni, és teljesíteni tudja ezt a hatalmas 5,2 kilométeres távot. Ugye itt a résztvevőknek a nagy része 3 órát tölt a vízben. Tehát ez 3 óra folyamatos erőkifejtést jelent, ami egyébként egy maratonfutásnál is hatalmas erőpróbát jelent, de itt egy idegen közegben, hát nem idegen, aki ugye edzett, már pedig, aki elindul a Balaton átúszáson, annak edzeni kell. Mi egyébként itt az edzést tervünkkel ilyen 37-es felkészülési programot ajánlunk azoknak, akik nekivágnak ennek, és ez azért fontos, mert a nyílt víz az egy más dolog, mint a medencében úszás, de ezért mindenkit kérünk arra, hogy mielőtt eljön és a Balatonban kipróbálja magát a versenyen, ezen a távon, az mindenképpen nyílt vízben előtte úszon többször is, hogy hozzászokjon ahhoz, hogy itt nem feszített víztökör van, itt nincsenek vonalak alattunk, nem látjuk a vonalakat, hullámzik a víz, kicsit fúj a szél, és ami a legfontosabb, hogy természetesen csak jó időben rendezzük meg, tehát a napvédelem az egy nagyon fontos dolog, tehát akár sapkával, akár napvédőkrémekkel mindenki védekezzen a vízből kiálló testrészeinek a védelméről.
0: Miben lehet megújulni? 44 évről beszélünk, tehát hogy készülnek valamivel az idei évre?
8: Hát minden évben van valami meglepetés, most ugye a tavalyi 1 méter 10 centi helyett 80 centiről indult a Balaton ugye az év elején, mármint a vízmélység, és most már 70 centi alatt lesz lassan, tehát nekünk sokkal több pontonnal kell készülnünk, hogy egyáltalán ki tudjuk szolgálni az úszókat abból a szempontból is, hogy ugye itt nem csak őket kell szállítani, hanem a ruhatárba leadott dolgaikat, amiket motorcsónakkal viszünk át részülőpről boglárra, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ehhez ugye ide kell jönni a réfülöpi mólóhoz, és ki kell kötni a motorcsónakoknak, amik már egyre nehezebben tudnak a vízparthoz jönni, úgyhogy erre kellenek megoldások, de természetesen megoldjuk ezt is, és zavartalanul fogjuk szállítani a csomagokat, úgyhogy mire átúsznak, addigra a csomagok is ott lesznek, és biztonság alá.

0: is, hogy ugye így a fejlődése, mint ahogy említették itt a kollégák is, hogy egy apukát vagy egy korombelit, egy 40-50 éves embereket még nem tanítottak meg úgy úszni szakmabeli szinten. Sőt, a nagyszülőkről már ne is beszéljünk, mert ott tényleg annyi volt, hogy valami természetes tó, vagy folyó, és ott valamit, amit össze tudtak hozni vízbiztonság részen. A mai világban már nyilván a felnőtteknél én úgy gondolom, hogy fele-fele arányban megy az úszás, vagy nem megy az úszás, de ami itt lényeges, ugye, hogy most a szülők meg szokták kérdezni, több esetben is van, hogy a gyerekük mellett, amikor elhozzák a gyereket is úszni, hogy ők hogyan, miként, mennyi idő alatt tudnának megtanulni úszni, tekintve, hogy ha elmennek nyaralni, akkor ne az legyen, hogy a gyerek így meg úgy, és az apuka meg akkor tartja a poharat, vagy hát igen. És érdekes mód egyre inkább és egyre többen jelentkeznek felnőttek. De szerintem számottevő tényező ez, hogy a gyerekek miatt, vagy a gyerekek mellett, de a másik motiváló tényező persze az, hogy hát ez egy olyan világ, meg egy olyan sport, meg egy olyan tétel az életben, amit még hogyha nem is hogy kipipálni, hanem hogy még nem ismerkedtek, meg még nem vették úgy be, hogy tényleg megtanulják, hát egy életünk van, és ez egy nagyon fontos terület ugye a vizes rész, mert ugye az életveszély is lehet, nem csak nagy szeretetes, úgyhogy a szülők is beindultak ezen a célra jelentkezéssel, évről évre látni ugye ezt, és most már úgy vagyunk a folyamattal, ugye, hogy az esti órákban majdnem minden napon több buszodában is felnőtt csoportokkal dolgozunk.
1: Zseniális.
0: Csoport is. Viszont ugye visszatérve a kérdésnek...
1: Bocsánat, igen, bocsánat, csak a
0: szülők,
1: műsoridőnk nagyon-nagyon rövid, nagyon gyors,
0: igen,
1: nagyon gyors lezárást.
0: Hogy a szülőknél, egy gyors velős mondat, a szülőknél jobb az értelmezés, jobb a végrehajtás, az erő, viszont a rugalmasság már nem annyira működik, és ami a legdurvább, hogy nem annyira bírják tempóval vagy erővel, mint a gyerekek. A gyerekeknél pont fordítva van, hogy nem mindig értenek, nem mindig tudják összekötni, mert ugye sokféle folyamat, sokféle hatás. Viszont rugalmas, erős és nagyon jól tanulnak. Úgyhogy az aksi meg a munka ott azért jobban megy. De
1: Köszönjük szépen Zsigmond Edemér úszásoktatónak, hogy itt volt velünk a stúdióban, továbbra is Gurbán Béla szenior úszó. 44. Balatonátúszására készül. Mit tanácsol azoknak, akik gondolkodnak rajta, hogy ez az 5,2 kilométer, ez teljesíthető-e vagy sem?
2: Teljesíthető, de zömmel ezek fejbe dőlnek el. Képes vagyok rá, de sokszor mondom, fel kell rá készülni, úszni, menni, és ha hallottuk is, ez gyakorlatilag nyílt vízbe sem árt, és a folyamatosság. Tehát folyamatosan vegye föl, mondhatni az utazósebességet, kényelmesen, ahogy ő megszokta. Sokan mondják, hogy a stílusváltást nem nagyon ajánlják, de folyamatosan menjen, és akkor látja, egyre közeledik a gömkilátó. Az már valami csodálatos látvány. Jegenyefák, célkapu, maga a mennyország. Kimászni a lépcsőn. Óriási dolog. Na, megint legyőztem saját magam, és ez a cél. És akkor mondhatjuk, hogy jövőre veletek ugyanitt találkozunk, tehát a folyamatosság, kitartás, és nem szígye oda menni a vitorlásokhoz, segítséget kérni, és egy sikerélmény legyen, mert ez a cél.
1: Tehát azt mondja, hogy mentálisan akkor talán fontosabb felkészülni, ha valaki saját tempóban
2: úszik. A kettő együtt, föl kell készülni. Tehát az, hogy nem megyek, zuhanyozóba láttam csak vizet, azért ez nem megy. Tehát azért úszni kell, legalább 1-2 órát tudjon folyamatosan úszni.
1: Na úgy legyen, és legyen akkor siker. A negyedikhez nagyon
2: és
1: sok
2: hát
1: sikert.
2: Szeretettel várnám önt is a jövő évben. Jó, mert most már lezárult, ez egy cél. Ez
1: a
2: egy
1: magyar,
2: cél
1: a magyar az egy lovas nemzet. Ez egy lovas nem, én körbe lovagolom, amíg ön úszik. Jó,
2: nem, de lóháton is jöhet, ha gondolja, száppal is át lehet jönni, féltáv is van.
1: Aztán lehet, hogy találkozunk. Köszönöm úgy szépen Gurbán Béla szenior úszónak.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Hogy itt volt velünk is a 44-hez, az 5-hez és a sokadikhoz, és sok erőt és kitartást kívánunk.
2: Köszönöm szépen.

0: éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Délelőtt műsorunkban hamarosan Bozsik gazdával, a kajszi barackról fogunk beszélgetni, majd szó lesz arról, hogy miként készülhetünk fel a vadállatokkal történő erdei találkozásra, és egy éjszakai futóversenyhez is próbálunk meg kedvet csinálni. SMS számunk 0639666, most Krónika következik, a mikrofonnál Néveri Igor és Peslin Bettina.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
6: Két részletben kapják meg az idei 100 000 forintos iskola kezdési támogatást az érintettek.
5: Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását.
6: A sok napsütés mellett elszúrtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Ismét lakóházakba csapottak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta.
6: Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtök hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Közben Moszkva közelében 4 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem. A főváros egyik repterén korlátozták a forgalmat.
5: Itt a Krónika. Két részletben kapják meg az idei 100 000 forintos iskolakezdési támogatást az érintettek, közölte a miniszterelnök.
6: Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, a hozzájárulást a gyorsabb bevezetés érdekében meglévő rászorultsági jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg gyermekek, valamint a dobbantó programban és műhelyi iskolában tanuló fiatalok kapják. Jogosultak a 100 000 forintos támogatásra az egyszülős családok, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
7: Az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdet előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg, amelyet továbbra is a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A támogatás, a 100 000 forintos támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá. Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban.
5: Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre.
6: Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnának. Köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
5: Mélypontra került a parlamenti szereplők egymáshoz való viszonyulása, fogalmazotta a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a Kossuth Rádióban.
6: Fodor Gábor szerint nem lenne szabad hagyni, hogy ez tovább fokozódjon. Hangsúlyozta, bár a jelenlegi házelnök igyekszik fellépni a probléma ellen, erőfeszítései egyelőre nem túl hatékonyak. Fodor Gábor hozzátette, a helyzetet tovább nehezíti, hogy a miniszterelnök is aktív szerepet vállal a jelenlegi hangnem kialakulásában.
8: Több mint két évtizeden keresztül én parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy a parlamenten zajló vitáknak, annak, hogy ott milyen politikai kultúrát mutatunk meg, van hatása a társadalomra, tehát egyszerűen a hétköznapi kommunikációban megjelenik. Abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire adjuk meg másnak a tiszteletet.
5: A Fidesz számára a megújulásban kulcsfontosságú lehet a helyi közéletben való aktív részvétel, mondta a Székesfehérvár fideszes polgármestere.
6: Cserpalkovics András a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy bár a Fideszre mintegy 2,5 millióan szavaztak, a párttal szemben jelentős az elutasítottság. Szerinte ennek az egyik legfőbb oka az, hogy a kelleténél kevesebb időt töltöttek az emberek között. Hozzátette, az önkormányzati politika és a helyi közösségekkel folytatott párbeszéd megoldást jelentett arra, hogy visszanyerjék az emberek bizalmát.
9: Az önkormányzati képviselők, vagy éppen a polgármesterek az egész napjukat gyakorlatilag helyben az emberek között töltik. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan a politikával, pláne pártpolitikával kellene foglalkozni, ez nincs így, és nincs is az emberekben erre igény, de arra igen, hogy különböző, akár szakpolitikai területeken is elmondhassák a véleményüket, úgy érezzék, hogy be vannak vonva a döntés előkészítésbe, a döntésbe, és egyfajta csapatjátékként lehet akár egy város közösségét is fejleszteni, és így tudunk fejlődni.
5: Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását. Erről a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, több ezer milliárd forint hiányzik a vízi közműrendszerből. Csüri Fanninó összefoglalója.
10: Nagyon meleg van, de talán egy kicsit jobb, mint tegnap meg tegnap előtt.
11: Kedden az abszolút meleg rekord is megdőlt. A Nógrád vármegyei Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A kormány a hőségriasztás idején központi koordináció mellett a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetésével szervezte a védekezést. Emlékeztetett a kormány szóvívői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan vízi közműrendszerrel kellett átvészelni, amely évtizedes fejlesztési és felújítási hiányokkal küzd. Mint mondta, a rendszerből több ezer milliárd forint hiányzik.
12: Az országban a csővezetékbe jutó ivóvíz 20-30%-a elvész már a hálózatban. Ahogy a parlamentben is elmondtam, most óránként átlagosan 10-11 csőtörés történik. Itt a két hét alatt és jelenleg is a fő elsődleges feladatunk az ivóvíz fenntartása volt. 12 nap alatt sok 100 000 liter ivóvizet juttattunk el különböző módon az emberekhez.
11: Hozzátette, 120 településen kellett elrendelni harmadfokú vízkorlátozást, és valamilyen mértékű szigorítás még most is sok helyen van érvényben. A cél ezzel az volt, hogy megelőzzék a rendszer teljes összeomlását.
12: Ahogy a parlamentben elmondtam, megkezdjük Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, felgyorsítjuk, vagyis inkább elindítjuk a vízi közműhálózat felújítását, bővíteni fogjuk a víztározói kapacitásokat, vízmegtartási programot indítunk, fejlesztjük az öntözési kultúrát, és szükséges, hogy minél előbb elfogadja a parlament az új klímatörvényt, amely valóban hosszú távra felkészíti Magyarországot a szélsőségesebb időjárási helyzetek kezelésére.
11: Emlékeztetett a kormányfő, aki hozzátette, a klímaváltozás okozta nehézségekhez, a mezőgazdaságnak is alkalmazkodnia kell, ezt külön program támogatja majd.
5: Minden eddiginél korábban kezdődött az aratás az aszály miatt, amely már nem csak az ország keleti felét érintette, hanem a Dunántúlt és a Balaton felvidéket is, mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára.
6: Cseh Tibor András hozzátette, a klímaváltozás miatt folyamatosan csökken a kukorica termőterülete, visszaszorult a repce és teret nyert a napraforgó, az őszi búza és az őszi árpa. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól. A szakember a zöldséggyümölcs termésről azt mondta, továbbra is az almának és a megynek a legnagyobb a termőterülete, míg a paradicsom, a paprika és a hagyma termesztése csökken.
13: Óriási mennyiségű import áramlik be az országba. Az uborkát, paradicsomot, paprikát sokan szeretik ebben az időszakban. A spanyol, lengyel tömegesen vannak jelen a boltok polcán, egyébként az algériai, a marokkói, a török paprika, paradicsom, kínai fokhagymáról nem is beszélve. Tehát egy olyan árnyomással szembesülnek a magyar gazdálkodók, amit jól jeleznek azok, hogy csökkennek a termőterületek. Ahol viszont kitartanak, ott inkább az intenzív termesztésre állnak át, tehát öntözés nélkül ezek a kultúrák már nem termesztetők. A kajszibarack esetében pedig fajta váltás örre kell elszállni magukat a gazdáknak, ez nyilván pénzbe kerül, de az nem működik, hogy 5 évből gyakorlatilag 5 évben, minden évben elfogy a kajszibarack.
5: Az előrejelzések szerint a hónap hátralevő része az elmúlt 30 év átlagánál melegebb lesz. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy olyan hőkupola jelenség, ami az elmúlt napokat jellemezte, lesz-e a közeljövőben, mondta a Fejős Ádám meteorológus a Kossuth Rádiónak.
6: A szakember hozzátette, tartósan szeles időjárás várható hidegfronttal és erős UV-sugárzással. Utóbbit a szél miatt kevésbé érezzük majd.
14: A következő egy héten belül, tehát belátható, meteorológus szemmel belátható időn belül nem lesz forróság, sőt, viszonylag egy olyan elviselhető nyári melegre készülhetünk, legfeljebb 32-33 fokkal, de bőven találunk olyan helyet is az országban, gondolok itt a nyugat-észak-nyugat-dunántúra, vagy az észak-magyarországi, észak-keleti területekre, ahol 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
5: Július 1-én elkezdődött a Jótékony Hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően több webáruház és vállalkozás kínál kedvezményeket, miközben a vásárlások összegéből civil szervezetek adományokat kapnak. A szervezők a programmal a társadalmi összefogást szeretnék erősíteni. López Brigitta és Falucska Évett összeállítása.
15: Egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmából meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni.
16: Előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
17: Szakértők szerint tudományos tények bizonyítják, hogy az adományozás növeli a boldogság hormon termelődését az agyban. A magyar lakosság csak nem 60%-a szokott adományozni. A legtöbb adakozás az ünnepekhez, főleg a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. A civil szervezetek támogatására jött létre a Jótékony Hét, amely július 1-én kezdődött és 7-e éjfélig tart. A kezdeményezés lényege, hogy összekössék a vásárlókat, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket. Az akcióban résztvevő webáruházak, cégek a vevőnek kuponkód használatával azonnali kedvezményt adnak. Közben a vásárlások értékének egy meghatározott részét felajánlják a vevő által kiválasztott szervezetnek. Számolt be a részletekről Szabó Zoltán, a Jótékony Hét szervezője.
18: A kuponkód az egy civil szervezethez kapcsolódik. Ehhez a kuponkódhoz sokféleképpen hozzájuthat egy magánszemély, egy vásárló, akár olyan módon, hogy már kapcsolatban áll egy civil szervezettel, akik biztatják arra, hogy használja ezt a vásárlásai során, akár a jótékony7.hu weboldalon meg tudják találni ezeket a kódokat. Ha ezt a kódot használom én vásárlóként egy vásárlás során, akkor azon kívül, hogy én magam is kedvezményhez jutok, és eldöntöm, hogy a vállalkozás általa előre deklarált módon és mértékben melyik civil szervezetet fogja pénzügyileg támogatni, miután én vásároltam. A pontos százalékokat előre meghatározzák a vállalkozások, a kedvezmény mértékét is és a támogatás mértékét is.
17: Az egyik kedvezményezett civil szervezet a Heti Betevő Egyesület. Lánci Éva, az egyesület társelnöke elmondta, a szervezet több mint 10 éve működik, önkéntesekkel dolgoznak, akiknek köszönhetően vasárnapi ebédet adnak.
19: Országszerte átlagosan heti 1000 embernek, több mint 1000 embernek tudunk igazi vasárnapi ebédet adni, amit gyakorlatilag kizárólag magánadományokból finanszírozunk, egy meleg főétel, egy házi sütemény, gyümölcs.
17: A Jótékonysági Hét próba jelleggel jövő hét keddig tart. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni, és évente 2-3 alkalommal megtartani a programot, hogy az országos összefogássá váljon. A tervek szerint a következő alkalom novemberben lesz. A kezdeményezés részletei a jótékony7.hu weboldalon érhetők el.
20: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint több járműt között a 4-es főúton Hajdú-Szoboszló közelében. A 200-as kilométernél a forgalom félpályán halad.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
21: Jó napot kívánok! A fővárosban, Zuglóban, a Tököli úton, a Mexikói út közelében, a Kolumbusz utcánál a két irány forgalma felváltva egy sávban halad baleset miatt. Nehéz az előrejutás ma is a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert tart a gázvezetékjavítás, és emiatt egy sávot lezártak. Varga Etele, BKK Info.
20: Időjárás jelentés.
6: Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos.
5: Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Sol Zoltán és Bredák József nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balog Tamással. Viszont hallásra.
1: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balog Tamás.
2: 4:11 lesz egy perc múlva. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Már régen megkezdődött a kajszi szüret, ugyan országos átlagban legalább 70%-os a fagykár miatti terméskiesés. Keszler József kertésznek több év után először sikerült a gyümölcsösét megvédenie Érdófaluban, így bő termése lesz. A culami fajtákat már leszették, most a legízletesebb Orange Red fajtát szüretelik. Belényi Barbara riportja.
22: Kajszért kora reggel?
23: Igen, visszajáró vagyok. Piacban annyira nem hiszek, mert lehet, hogy viszont eladok. Szeretek házhoz járni, úgyhogy ebből a barackból is lesz egy kis lekvár.
22: Sok cukor kell bele? Mi
23: nem,
22: az arány?
23: Nem teszek bele cukrot.
22: Elállít?
23: Igen, tartósítószer nélkül.
22: Csak leborítani fejjel lefelé?
23: Csak fejjel lefelé, igen.
22: Mik fent szedik a kajszit, Keszler Józsefné beállt a kora reggeltől, árulja háznál. Kereskedővel sosem volt a kapcsolatban?
24: Nem szeretem őket. Mondom őszintén, teljesen leépítettük. Jobban szerettek én a kis embereknek. Körülbelül 15 évvel ezelőtt csak kajszi barackkal kezdtük, estig el szokott folyni a napi szedés.
22: Hány év kellett ahhoz, hogy kialakuljon ez a bizalmi kör?
24: Nagyon gyorsan, mivel hogy finom, szép, megbízható, szájról szájra terjedt, tehát, mint a mese.
22: Keszler József kertész gyümölcsösébe, kajszisába egymást érik a különböző fajták. Ez szép, féltenisz labdányi méretű, biztos van.
25: Ez az Orange Red fajta, ez ilyen középkorai érésű, a legízletesebb az összes kajszi közt. A 2000-es évek elején közel 40 fajtát telep. Mikor bejöttek ezek az új külföldi klubfajták, és senki nem tudott róluk semmit, akkor mindegyikből vettem 5-6 darabot, egy hektárt elültettem, és akkor szép lassan szelektáltam. De az Orange Red is sajnos szelektálásra fog kerülni, mert mióta megjelentek ezek a tavaszi fagyok, és önmeddő a fajta, így nem lesz alkalmas telepítésre.
22: Arra emlékszem, hogy 2021-22, de talán 23-ban is, amikor itt jártam, minden lefagyott. Aztán volt 2024-ben egy közepes év, de mi volt tavaly?
25: Tavaly egyedül a Kyoto fajta maradt meg, tehát minden lefagyott.
22: Tehát a 6 hektáron.
25: Egy hektár Kyoto maradt meg, igen, az bírta a fagyot. Az a legellenállóbb fagy tekintetében, amúgy minden más betegségre érzékeny.
22: Akkor idén 6 év óta az első év, amikor minden termőre fordult?
25: Hát úgy néz ki, igen, ha már az Orange Red is terem, akkor minden megmaradt. Legelső fajtánk a cunami. Hát az ritkításra szorult. Igaz, hogy védekeztünk a fagyok ellen, de még május 1-én is fagy volt éjjel.
22: Hogy védekeztek?
25: Hát egy hektárba tudtunk, 150 tüzet raktunk. Hajnal 4-től reggel 7-ig.
22: És számítanak ezek a tűzrakások?
25: Másfél-két fokot tudunk emelni így pár órán keresztül, megmentették.
22: 2010-ben legalább 40 fajtával kísérletezett. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján akkor most a legnagyobb kérdés az, hogy a tavaszi fagyokat mi az, ami bírja. Ezek szerint az ízt el kell engedni, vagy hogy fog alakulni a fajta választék?
25: Hát telepítéskor most már az az elsődleges szempont, hogy fagytűrő legyen a fajta. A másodlagos szempont, hogy piros legyen a gyümölcs, sajnos a bevők azok színre vásárolják a kajszit, nem ízre. Tehát az Orange Red is narancsárga, nem piros, úgy kell megkóstoltatni, de megkóstolják, akkor azt viszik. A magyar fajták sajnos háttérbe szorulnak ebből a szempontból.
22: Göncit azt el kell felejtenünk?
25: Hát Gönc környéken biztos, hogy sokat termesztenek, garantálom, hogy a magyar fajták a legfinomabbak, de mivel nem pulton álló és nem piros a fedőszín, ezért nehezen értékesítő. Olaszoknál most már a körpiros kajszit nem esítik, tehát úgy néz ki, mint a paradicsom. Ez lesz a jövő.
22: Melyek ezek a fajták? Elárulja, hogy mivel fog kísérletezni? Tehát ami fagytűrő is, és piros is.
25: Hát én most már lassan 60 éves lett, már nem fogok kísérletezgetni, de 40 fajtából 4-5 fajtam jó bevált. Cunami az ugyan fagyérzékeny, de korai is jól lehet értékesíteni. Utána jön a Pinkot, a Goldrich kiváló ízre, színre, mindenre, elég jó a fagytűrése is. Aztán meglátjuk, most például telepítettem egy fajtát, ami állítólag jó fagytűrőm, az a Bergeván.
22: Csak nem hagyja abba.
25: Hát igen, ez nem lehet abba.
2: Stúdióban pedig itt van már Bozsi gazda, szervusz, köszöntelek.
26: Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatóknak.
2: Jött egy kis enyhülés, állítólag ma is jön egy hideg front. Furcsa egyébként azt mondani, hogy hideg front után is 30 fok van, de azért elviselhetőbb, mint az álló levegő, hőkupola 40 fok. Borzasztó. Tehát ezt nagyon nehéz túlélni. Árnyékban viszont mondjuk a kajszibarackok nem tudnak árnyékba húzódni. Hát az UV sugárzást tönkre teszi a gyümölcsöt is.
26: Igen, szóval döbbenetes, tehát ugye a kajszi Kínából származik, és az akkori ókori sejemúton jutott el először Örményországba, ugye Arménia, és a tudományos nevje is ez volt, hogy Prunus armeniaca, tehát ugye örmény szilva talán, vagy örmény olma, ugye az 1750-es években így tették rá a növényrendszertani kategóriákban, Linné professzor Svédországban, és érdekes volt, a sejemút elment egész Lyonig. Tehát ugye és hogyha arról beszélünk, hogy milyen a kajszi klímatűrő képességeit, ugye az egyik legnagyobb birodalom Törökország, tehát látszik, hogy nálunk délebre, illetve hogy a dél-európai országok, Spanyolország, Görögország, Olaszország, hihetetlen nagy nemesítés folyik így, hogy rendkívül jó volt ez a beszélgetés, és fantasztikus, hogy kertész kollégánk 40 fajta barackot kipróbált, ez tényleg ilyen üzemi fajta kísérlet, és itt az, hogy az ő tudása, szakmaisága, a fajta választása, ugye találkozik a vásárlókkal, ugye mert kedves hallgatóink döntő többségben ugye felhasználók, és nem kajszi termesztők, de ahogy őt föltette kiváló riportjában Barbara a kérdés, hogy a magyar kajszit el kéne felejteni, vagy a gönci magyar kajszit, én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos fajtakör, és nem kell elfelejteni minden hibájával, kitettségével együtt, mert ugye a Bergeron, ez egy francia barack, vagy ahogy ugye ez a Bergeron családnak a sarjait mondta kertész kollégánk is, hogy azokat, vagy ugye a Kiotót, mint fajtűrőt, de az a nagyon érdekes, hogy a fagy szezon olyan hosszú, hogy a virágzási időt fölülírja, tehát nem tudunk olyan késői barackokat virágzás szempontjában nemesíteni, hogy mondjuk május 1-én jön egy fagy, így ahogy mondta is, hogy 150 tüzet gyújtottak, és a 2 fokkal megtudták a kisugárzási fagytól védeni az ültetvényt. Tehát ez fantasztikus teljesítmény.
2: Hát igen, de csak kisugárzási fagytól tudják megvédeni, tehát ha fúj a szél és egy hidegbetörés van a szájdot, akkor sajnos, nincs. Igen, akkor nincs védelem.
26: Igen, és hát ez fantasztikus, de nagyon érdekes, hogy nagyon jeles kajszi baraszt termesztőm Pénzes Béla professzorra, aki rendszeresen ugye szerepel a Hajnaltány műsoraiban is, és nagyon szép kajszültetvénye van, hogy a magyar vásárlók a magyar kajszi fajtakör, tehát magyar kajszi, ceglédi óriás, magyar kajszi, ugye cegléden szelektált 235-ös gönci magyar kajszi, ugye ez Brózik Sándor nevéhez fűződik, illetve hát, hogy mondjuk, hogy a kajszi király Nyújtó Ferencnek a ceglédi vezetését. Cegléden nagyon kiváló további fajta nemesítés folyik, és pontosan ez a virágzáskor, hogy ne vigyel a fagy. De hogy az a csodálatos ízvilág, ami a magyar kajszi fajtakörben megvan, ezek az édesmagvú fajták, ugye szembe például a rózsabarack, ez teljesen más világ és keserű magvú, ugye a ciánmérgezés, mert ezt is kérdezik hallgatói, tehát nagyon veszélyes kajszi magot enni, meg hát tudni kéne, hogy az tényleg szintiszta magyar kajszie, mert Nyújtó professzor úr a rózsabarackokat és a magyar kajszikat keresztette, tehát az a ceglédi, kedves ceglédi, sok-sok ceglédi, ami nem szelekciós munkeredményem, keresztezésnes nemesítés, annak a magjait eleve nem javasol, nem senkinek se, nagyon veszélyes, hogy megedjük, mert tényleg könnyen meg lehet halni tőle. Úgyhogy erre nagyon vigyázni kellene, és ugye a feldolgozás, tehát beszéltem ez egyik fajta kutatónál, és ugye pragmatikus, kedves felesége ugye értékesítette, hogy volt vagy 10 fajta, és akkor kérdeztem, hogy melyik, tehát ugye voltak amerikai fajták, kanadai, és mondja a magyar kajszi, mindahogy ugye itt az Orange Red, ami nekem is egyik kedvenc fajtám, ugye New Jersey-ben az állami egyetemen, és ugye nemesítési tanszéken dolgozhattam, a tanszék és az amerikaiak között volt együttműködés, és azt sose felejtem el, amikor ugye a New Jersey 32-est, ami később Orange Red néven államilag minősítést kapott, amikor először láttam, egy hihetetlen szép, gyönyörű baraszk, és tényleg csodálatos értékei vannak, de az az érdekes, hogy más az ízvilága, mint a magyar kajszinak.
2: Teljesen más, persze. Igen. Persze, igen. Igen. Azért mosolyogtam csak, mert beugrott gyermekkoromból, hogy amikor édesanyám még főzték a barackleckvárt, akkor mi alig vártuk, hogy kiszáradjon a mag, kiterítettük, és utána egy délelőtt törtük és ettük a magot, és az nekem az volt a jutalom.
26: Igen, és hála Istennek, akkor az magyar kajszé volt, mert itt még persze tudunk így beszélgetni.
2: Igen. Mert... Jogos, igen. Azért kattingattam közben, mert az asszály térképre is ránéztem, és azt látom, hogy helyenként az országban, főleg középső részen rendkívüli asszály, de az erős asszály az ország kétharmadát már elérte. A barack.
26: Igen, ugye többféle alanyon forgalmazzák. Láttam, hogy a Saint-Julien alanyon is van, ez egy francia szilva alany. Ugye Mirabolán alanyon is lehet, meg vadkajszi alanyon is, sőt, még van a GF alany, ami ugye elsősorban őszi barack alany, de még azzal is ki lehet próbálni. Tehát így van, a szárazság tűrő alanyok előtérbe kerülnek így, ahogy említed, és szinte tényleg öntözés nélkül már lehet, hogy a kajszi barackot sem lehet termeszteni. Óriási probléma, hogy tényleg 10-ből 7-szer, már a 70-es években az Alföldön 10-ből 7-szer elfogyott. De ugye a feldolgozásnál is most kisadtottanak egy közleményt, hogy hol tényleg 100%-os kár volt egyes területeken, máshol bő a termés. Igen. És úgy látom a piacon, hogy azért lehet kapni barackot, és ugye most ugye a Ceglédi Bíbor, illetve a Gönczi Magyar Kajszi C235-ös egyre inkább ezek. És érdekes, hogy tényleg így, ahogy ez a Barbara interjújában is a kedves kertész kollégánk, hogy 40 fajtát, és ők zömében külföldi fajtákat próbált ki, tehát kedves hallgatóink is ezzel találkozhatnak, és érdemes azért egy kóstolót kérni, mert vannak tényleg olyan barackok, olyan pultálóak, hogy ítéletnapig lehet főzni, akkor se lesz belőle lekvár, és a végén el kell turmixolni, hogy valami lekvár kinézete legyen. Tényleg komolyan mondom, tehát 3-4 óráig is lehet főzni, ugye Haludi tanárnő mindig azt mondta, hogy 20 perc alatt, az is egy technológia, hogy fölfőzzük, 20 perc után elvesszük a levét, és hogyha úgy nem főt át, ugye akkor elturmixoljuk, hogy egy ilyen reduktív, mint a borokvirág.
2: Én is még leturmixolom egyébként. Én úgy kezdem, és utána jön a főzés.
26: Picit hát igen, mert a sütibe azért az a homogén, ugye az a lekvár.
2: Bizony.
26: Ugye, mert
2: zserbó,
26: a csemes.
2: Mézes krém.
26: Igen, az egy másik világ, amit lehet képviselni.
2: Kevés időnk marad, de hogyha valaki gondolkodik abban, nem nyilván nagy ültetvényben, hanem 1-2-3 barackvát szeretne otthonra, akkor melyiket?
26: Ja, nagyon érdekes, láttam egyik kedve, az csodálatosan, mint ahogy mondta itt az úr kertész kollégánk, hogy az orange red, hogy az mennyire öntermékeny, tehát mondjuk öntermékeny fajtát kellene választani, és ugye a Gönczi Magyar Kajszi, meg a Magyar Kajszi C235, és ezek öntermékeny fajták, a Ceglédi óriás az önmedő. Tehát ugye minél meg kell, akkor a porzó partner. Nagyon érdekes, amit említettek, a Cunami, az egy nagyon korai barac. Igen. A Cunami, az orange red, és van egy harmadik fajta, a Gold Ridge. Az az érdekesség, hogy nagyon megsüt a nap, akkor is aranysárga, talán a neve is, hogy Gold Ridge, hogy ezért kaptam, mert nem pirosodik be, szemben mondjuk az oranzsred, az tényleg csodálatos, és ahogy mondta a kollégánk, hogy már ilyen paradicsom típus látványbarackok fogják uralni a piacot, de tényleg nagyon porú lehet járni, hogyha az ember ilyen pultáló, kemény húsú barackot vesz, mert akkor tényleg csak a turmix tudja lekvárra nemesíteni.
2: Lekvárra nemesíteni. Bozsik gazdának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük.
26: Én is köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.
0: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
2: Tudják, hogy hol született Simándi József opera énekes, aki szerencsére a szerelőaknát felcserélte a színpadra? Hangtár rovatunkból kiderül.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
3: Hogy egy a fővároshoz nagyon közeli település életében milyen sokat jelent, hogyha síneket fektetnek a földjére, és azon megindul a közlekedés Pest irányába és vissza, arra nincs jobb példa a Kistarcsánál. A sínek és a műút 1907-1908-ban a gép- és vasút felszerelési gyárat is a faluba csalta, hogy aztán a helyi érdekű vasútvonal mellé munkástelep épüljön, földszintes és emeletes lakóházakkal. Kereszti Ferenc, a Kistarcsai Kulturális Egyesület elnöke.
4: Simándi is itt született ezen a részen. Annak a gyárnak, a gép- és vasútfelszerelési gyárnak a lakótelepe volt ez tulajdonképpen. Mozdonyokat csináltak, vagonokat, villamosokat, és az apukája művezető volt itt a gyárban.
3: Simándi József Kossuth díjas operaénekesnek a születési helye ez a környék, ahol most éppen a szobra áll. Pályafutása több mint furcsán indult. Az érdemes és kiváló művész első iskolás éveit még Kistarcsán járta, majd elköltöztek a településről, és később autószerelőnek állt. Hogy aztán a szerelőaknát, ha nem is a világot, de az Európát jelentő deszkákra cserélje fel. Simándi József szobrát a művész születésnapján minden évben megkoszorúzzák.
4: Az ünnepi beszédet a fia vagy valamelyik unokája szokta tartani, és akkor megidézik az ő életét, hogy például nyáron soha nem énekelt, Balatongyörökön volt nekik egy nyaralójuk, elmentek oda, és ő ott a szőlővel foglalkozott, és mondta, hogy pihentetni kell a hangját, hogy ősszel megint jó legyen.
3: A kistarcsai gép- és vasútfelszerelési gyár egyébként a gazdasági válság idején tönkrement. 1928-ban több száz munkás állás nélkül maradt.
4: Dolgozók is elköltöztek innen vissza a saját településükre, mert sokan költöztek ide vidékről, és akkor itt maradtak nagyjából üresen a házak, belügyminisztériumhoz kerültek ezek az épületek.
3: És innentől kezdve évtizedeken át a telepen a könyörtelenség, a szomorúság és a fájdalom lepte el a lelkeket. A világháborúban a zsidó lakosoknak itt hozták létre a gettót, majd az ÁVÓ használta a területet és az épületeket internáló táborként.
20: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
2: És tű pontosan 10:30 van, rövid hírek következnek a mikrofonnál, Garami Zsuzsa.
7: Csak nem 870 milliárd forint hazahozatala és a helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával. Az intézkedések elősegítik a szélenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. Ennek része például az is, hogy a szélerőművek magasságát a jelenlegi 130-ról 199 méterre növelik. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Csetibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a fogyasztóvédelmi hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt gond. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. Török zárjegyes csempész cigarettákat találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű több mint 330 doboz különféle márkájú dohányterméket lefoglalták, az ügyben eljárást indítottak. A sofőr akár 1,3 millió forint bírságra is számíthat. A Dunántúl északi felén többnyire borult, másod derült az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A híradást Besenyei Márk szerkesztette.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
20: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
2: Fél tizenegy után vagyunk, 3 perccel, kellemes napot kívánok. Országszerte egyre gyakoribbak a medve észlelések. Nemrég Cserhát-Surány határában találtak medvenyomokat. A napokban pedig az alsó hangony fölötti fenyvesben látták a vadállatot, ezért az önkormányzat itt is arra kérte a helyieket, hogy kerüljék el ezt az erdőrészt, sőt a helyi focitábor helyszínét is módosították. De hazánkban időnként farkasokkal is lehet találkozni. Pilisi Csenge összeállítása.
9: Csak pár méterre került el egymást a medve és a túrázó a Nógrád vármegyei Kisecsetnél tavaly májusban. Ifjabb Vitrai Tamás operatőr Lucska puszta felé tartott, de szerencsére az állat elszaladt.
10: 5-8 méter lehetett, éppen egy olyan rét mellett mentem el, ahol nem nagyon jár ember, és én az ajra fordultam csak balra, ahogy kanyarodtam, és akkor láttam már egy medvét. Ő befutott a sűrűbe egy pillanat alatt, én pedig hát utána megálltam, és végig gondoltam, hogy mi is történt valójában. Az a jó tanács, úgy tudom, hogy nem farkasszemet nézni a medvével, tehát nem ingerelni és jelezni a támadó szándékot, hanem éppen fordítva, lassan lesütött szemmel hátrálni.
9: Az egerszalóki horgásztónál is találkoztak már medvével, idézte fel az évekkel ezelőtti esetet Szuromi Csaba, az Agria Szabadidő Egyesület elnöke.
11: Akkor egy család mellett a vízhez ment le, és ők nagyon-nagyon megijedtek, horgáztak a tóparton, egy ilyen cammogás és brummogásos jellegzetes medve érkezésre, lettek figyelmesek, és nagyon-nagyon megijedtek, elmenekültek a vízpartról. A másik eset a barátommal történt meg, az ő szerencséje az volt, hogy ő lakókocsival tartózkodott a vízterületen, és ő abba húzódott be. Őt nagyon közel látogatta meg, de nem is őt, hanem a mellette lévő, egy vadalma fa alatt lévő gyümölcsöt, közvetlenül a lakókocsi mellett ment el egy méterre.
9: Nemrég medve járt Eger környékén, először a Bogácsi horgásztónál, majd Novajon és Ostoroson látták, de Cserhát-Surányban is riadalmat okozott, amikor medvenyomokat találtak a falu környékén. Szalai Lőrinc polgármester figyelmeztette közösségi oldalán a lakosokat és a kirándulókat.
12: A szomszéd településnek a vezetője hívta föl a figyelmemet, akivel jó baráti kapcsolatban vagyunk igazából. Ő és az emberei vannak itt a környékünkön fakitermelésben, a falutól nem olyan messze. Ő is jelölte be a helyszínt, hogy hol látták a nyomokat.
9: Mit láttak?
12: A polgármester úr az egyből hívott, küldte és a fotókat jó minőségben ellenőrizhetően. Az emberei azok mind Romániából származó fakitermelők, akik igazából ismerik a medvéknek a nyomait, még körülbelül egy datálást is mondtak, hogy ilyen 2 év körül lehet a mancs méret alapján.
9: Tehát akkor medve járhatott ott a település környékén?
12: Igen, nagy valószínűséggel, nem az első eset.
9: Akkor önök tulajdonképpen megtanultak együtt élni a medvével, vagy a medve jelenlétével?
12: Hát próbálunk vele most, hogyha megnövekszik a növényevő létszáma, hogy akkor a ragadozók is elő szoktak kerülni. Ez egy természetes folyamatnak tekintjük. Szarvas, vaddisznó jelenléte az itt a falun belül is sokszor mutatkozik, ragadozóval még nem igen találkoztunk, maximum rókával.
9: Néhány hónapja Mátrafüreden találtak egy széttépet muflont. Valószínűsítik, hogy nem medve, hanem inkább farkas lehetett.
13: Vezettem egy túrát, találtuk ezt a tetemet.
9: Mesélte korábban Progner László túravezető.
13: Ez valószínűleg az előző éjszakai támadták meg ezt az állatot, és akkor tépészét.
9: Gomkötő Péter, a Bükke Nemzeti Park zoológusa, korábban azt tanácsolta, hogy ha erdőben járunk, keltsünk magunk körül zajt, hiszen a vadak alapvetően tartanak az embertől.
14: Kiránduló egy erdőjáró, hogyan védekezik? Kezdhet a medve ellen, hogy a társaságban megy, hangoszóval ugye tartják egymással a kapcsolatot, séta közben is.
9: És a városban lakók azzal, hogy mondjuk ételmaradékot nem hagynak az utcán, vagy a kuka környékén, az már elég lehet?
14: Nagyon fontos lenne az, hogy ezeknek a konfliktusoknak elejét vegyük, tehát a megelőzésre tenném én inkább a hangsúlyt, különösen ott, ahol a település erdővel, erdőszegéllyel találkozik, nyilván ott fokozottabban kéne erre ügyelni.
2: A stúdióban pedig vendégünk Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok!
2: Ön hányszor találkozott vaddal, mióta túrázik?
15: Fú, hát rengetegszer, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván, ha az ember többet van kinn, akkor többet is találkozik, de azért nem olyan tipikus. Voltak nekem is kalandjaim, de hát azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek a legvarázslatosabb élmények közé tartoznak túrázás közben szerintem, hogyha az ember.
2: De milyen vaddal találkozott, csak hogy varázslatos élmény?
15: Hát, vaddisznóval rengetegszer gímszarvassal, dánvaddal, muflonnal, rókával, borzal is, medvével, farkassal mondjuk nem, de hát ezek tényleg mindig csodálatos és nagyon emlékezetes élmények. Voltak olyanok is, amikor megijedtem, tegyük hozzá indokolatlanul, csak mondjuk a helyzet váratlanságából adódóan, tehát például nekem még diákkoromban volt egy ilyen élményem a Bükkben, hogy egyedül túráztam, léma csendben, nem is nem ropogott a lábam alatt, se avas, se gajak, semmi, és egy ilyen vékony gerincem majdnem konkrétan ráléptem egy szúnyogáló fiatal vaddisznóra. Hát nekem csak fölbegyökezett a lábam, mert jobban megijedt, hogy a sivítással fölébredt és elvágtatott, tehát hogy nem volt belőle semmiféle probléma. Nyilván ilyenkor az ember egy kicsit megijedt. Tehát kerültem bele a vértesbe például éjjel vaddisznókonda kellős közepébe, abból se volt semmi probléma. Utólag ezek jó élmények, és igazából nem veszélyesek.
2: Na mi a teendő, hogyha esetleg medvével találkozik egy túrázó? Nyilván vannak olyan helyek, ahol ez előfordulhat. Mert ugye a medvéről tudjuk, hogy viszonylag gyors és nagy darab, és védi a területét, ha összehasonlítjuk mondjuk Usain Bolt 44 km/h-val tud futni, egy medve 56-tal. Tehát, és Usain Bolt sík terepen. Tehát a medve Usain Boltot is megeszi. Ebből ez az egyszerű következtetés.
15: De valójában az a következtetés, hogy nem eszi meg se Usain Boltot, se minket, mert hogy a medve az embert nem tekinti prédának, és ez szerintem egy sokkal fontosabb tény.
2: Akkor sem
15: annál, hogy hát ne fussunk el, tehát semmilyen vadállat elől nem jó egyébként elfutni, ez fontos leszögezni, de ami a legfontosabb, hogy hát a média rendszerint nagyon felkapja ezeket a medve észleléseket, amiknek a jelentős része, tegyük hozzá, egy utólag tévesnek bizonyul, és ami még nem téves, ott is fölmerül a gyanú, hogy ugyanazt az egy példányt látják több helyen, és ezért az a benyomás alakul ki az emberekben, hogy több medve van. Ezek kóborló példányok, és nincsenek az ember jelenlétéhez szokva, tehát ez nem olyan, mint mondjuk Erdélyben, ahol mondjuk lakott településen is fennáll a találkozás, és akár egy konfrontáció veszélye. Tehát ezek a medvék, ezek, hogyha meghallják, vagy megérzik, hogy ott vagyunk, akkor el fognak menni. Ha esetleg valami fatális véletlen folytán, mert nyilván olyan is lehet, mégiscsak megpillantunk egy medvét, akkor nagyon fontos, hogy tudjon a jelenlétünkről. Tehát ezért érdemes egyébként ugye zajcsapva túrázni olyan területen, ahol azt tudjuk, hogy nemrég medveésztelés volt, mert akkor, ha meghal minket, akkor nyilván sokkal hamarabb elmegy. Ha esetleg mi is találkoznánk vele, akkor az nagyon fontos, ami az előbb elhangzott, hogy ne fordítsunk hátat neki, és ne kezdjünk el futni, mert az provokáció lehet, hanem nagyon lassan, úgyhogy nem nézünk a szemébe, kezdjünk el hátrálni. Semmiképpen ne próbáljunk vele selfizni, vagy akár lefotózni. Attól se jegyünk meg egyébként, hogyha esetleg két lábra áll, és így fölágaskodik, mert ez nem a támadás, vagy az agresszió jel, alapvetően csak azért tesz így, hogy jobban lásson, jobban szemügyre vesse a környezetét. Tehát szépen lassan kezdjünk el hátrálni, hogyha esetleg van a kezünkben, vagy hátizsákunkban étel, amiről azt feltételezzük, hogy esetleg arra igényt tartunk, ha hagyjuk inkább ott a hátizsákot, de az a lényeg, hogy tényleg ne fussunk, ne fordítsunk hátat, ne létesítsünk szemkontaktust, ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, de ez egyébként szinte az összes vadállattal szembeni viselkedésre érvényes, de mondom, a medve nem tekinti prédának az embert, tehát nem véletlen, hogy nem történt Magyarországon az utóbbi években semmilyen összetűzés medve és túrázók között.
2: Állítólag 30 kilométerről megérzi az ember szagát.
15: Azt én túlzásnak érzem, nem vagyok etológus, tehát ezt fontosnak tartom itt hangsúlyozni, hogy nyilván a túrázói szemszögről beszéltek, akkor egész Magyarországon érzi az ember szagát.
2: Nyilván szélirány is számít ilyen esetekben, csak azért mondtam, hogy ő valószínűleg hamarabb tud rólunk, mint mi róla.
15: Így van.
2: De hogy hallottam egy olyat, hogy tettessük magunkat halottnak, hogy feküdjünk le. Hát, nem hiszem, hogy ez jutna eszembe, hogy én most lefekszem oda a medve elé.
15: Igen, ez ilyen városi legenda, tehát ez olyankor érvényes, hogyha mondjuk, ha nem tudjuk elkerülni azt, hogy oda jöjjön, akkor se kapkodjunk, ne tegyünk hirtelen mozdulatot, hogyha mondjuk lefekszünk a földre mozdulatlanunk, vagy összekuporodunk, védjük a nyakunkat, tarkunkat, az lehet, hogy egy jó stratégia, lehet, hogy megszaglász és elmegy, nem fog, tehát hogy tényleg annak az esélye, hogy megtámadjon, és semmiképpen nem tekintnék el zsákmánynak, tehát ha megtámad, akkor is esetleg, ugye szokták mondani, a bocsait féltő anyamedve, az nyilván veszélyesebb, ez minden állatra igaz egyébként, tehát ne kezdjünk a kis bocsokat, végképp ne kezdjük el megközelíteni, vagy simogatni, hogyha esetleg ilyet látnánk, úgyhogy az veszélyes lehet, de alapvetően nem fog tudni, a medve nem fog minket megenni, tehát hogy ezt azért így fontos elmondani, hogy ha támad is, akkor sem azért támad, mert zsákmánynak tekint minket, hanem mert védekezik, mert azt gondolja, hogy mi fenyegetést jelentünk rá.
2: Nagy általánosságban tehát igaz az, hogy ismerjük fel a helyzetet, ne kapkodjunk, ne rohanjunk, mert ő van otthon, itt a vadra gondolok, például lehet az farkas, róka, aranysakál, nem fognak ezek az állatok se ránk támadni.
15: Nem. Ezek közül egyik se tekinti zsákmánynak az embert. Ugye a farkasok még a medvéken kívül azok, amik mondjuk nagyobb riadalmat tudnak okozni a túrázókban, vagy azt gondolják, hogy ha a környéken farkasok élnek, akkor az veszélyes rájuk. De a farkas meg még sokkal-sokkal óvatosabb, mint a medve, tehát egy farkassal való találkozásnak még annál is sokkal kisebb az esélye, mint annak, hogy medvével összefutunk. A farkasnak is nagyon kifinomultak az érzékei, tehát ő is hamarabb érzékel minket.
2: 3 kilométerről érzi, ha ember sem, mint szagról.
15: Igen, tehát ő nagyon hamar meg fogja érezni, hogy mi ott vagyunk, hogy meg fogja hallani, és kerülni fogja a találkozást. Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy látunk farkast. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a farkasból többé a Magyarországon, mint medvéből. Ugye főleg a Bükkben és az Emplénben ott élnek családok, a falkák, illetve talán magágyos példányok is, de velük nem valószínű, hogy ott találkozunk, és ők sem fognak minket megtámadni, tehát nem kell olyan jeleneteket vizionálni, mint amik a kőszívű ember fiaiban. Nem kell félni a farkastól, tényleg. A többitől, a rókától, aranysakától ugyanúgy végképp nem. Nyilván ugye az közismert, hogy a róka esetében, hogy a veszett, az módosítva viselkedés. Hát vannak olyan rókák egyébként, amik hozzászoknak az ember jelenlétéhez, akkor is, ha nem veszettek, például a Magas Tátrának volt egy időben egy híres rókája, aki azt hiszem a nagy tarpataki völgyben sokszor ücsörgött a turistót mellett, és kaját kunyarált az emberektől, egyszerűen megszokta őket, nyilván azt se simogassuk, vagy egy ilyen rókát simogassunk, ha megközelít, az gyanús, de hogy a róka meg az aranysakál ugyanúgy, mint a farkas, nem fog ránk veszélyt jelenteni. Az általánosságban is tényleg egy jó tanács, hogy ne fordítsunk, hát ne meneküljünk, mert az olyan viselkedés váltott ki belőle, amit nem szeretnénk. Ez igaz egyébként a vaddisznóra is.
2: Számos vadtalálkozáskor mondják azt, hogy meg kell növelni a saját méretünket. Gondolnak itt arra, hogy például a hátizsákot a fejünk fölé emeljük, hogy jóval nagyobbnak tűnjünk, arra az esetre, ha mondjuk több farkas van, vagy falkában érkeznek, és mégis azon gondolkodnának, hogy támadnak, de nem fognak, de talán ez működőképes lehet, akár még medvével szemben is?
15: Hát ezt is szokták mondani egyébként, hogyha fölágaskodunk, hogy Lábujjhegyre, és például a fejünk fölé tesszük a kezünket, és egy picit nagyobbnak tűnünk, az is lehet, hogy elveszi a kedvét a támadástól, de mondom, nem fog támadni. Fatális véletlenek nyilván mindig lehetnek. A vaddisznótól szoktak egyébként ugye leginkább tartani az emberek, mert a vaddisznó az, amivel tényleg viszonylag gyakran össze lehet futni túrázás közben, de ott is az a helyzet, hogy valószínűleg előbb észlel minket, mint mi őt, ha csak nem szúnyogál például, mint ahogy ott említettem itt a beszélgetés elején, de hát még abban az esetben is pedig tényleg majdnem ráléptem, és eszébe sem jutott rám rohanni, hanem elrohant, tehát menekült. Ugye menekülni fog ez a jellemző, ott is tavasszal, mikor a kismalacok vannak, csíkos kismalacok vannak, nyilván azokat is jobban védi a koca, tehát ott se provokáljuk.
2: És van egy nagyon fontos dolog, mert sokan kutyával indulnak az erdőbe. Tehát a pórázt az folyamatosan rajta legyen a kutyán, vagy néha levehetik?
15: Hát nem, törvény szerint pórázzal lehet csak erdőterületen kutyát sétáltatni. Ez egy folyamatos konfliktus forrás, mert ugye elméletben a kutyatartókat is meg lehet érteni, hogy hát azért viszi ki a kutyát, hogy szabadon rohangálasson, de ez sajnos nem jó ötlet. Ugye sokszor azt hiszik a gazdik, hogy hát az én kutyám jól nevelt, egyrészt nem fog ráugrani a túrázókra, hát igen, csak a túrázó ezt nem feltétlenül tudja, és attól még megijedhet, pláne egy gyerek, vagy hogyha gyerekkel túrázunk, és szembe rohan egy kutya, az tud kellemetlen pillanatokat okozni, és azért rájuk is gondolni kell. A másik pedig az, hogy ha szagot fog egy kutya, akkor
2: elindul.
15: Bármilyen jól nevelt, elindulhat a szag után. Nekem is van egyébként a családban olyan kutyasétáltató, aki gyakran olyan területen lakik, hogy gyakran találkozott a kutyája vaddisznókkal, és olyan kis a kutya üldözőbe vett, ez egy nagy testű kutya volt, és gyakran üldözőbe vette a vaddisznókat, amik egyébként először elkezdtek menekülni, de aztán hamar rájöttek, hogy itt igazából ők az erősebbek, és megfordultak, és ráúzta a kutya a gazdára a kutyát üldöző vaddisznót, és egyébként ebből sem történt soha probléma, tehát a vaddisznó akkor megtorpant, mikor látta a gazdát, de azért a gazdaként sem komfortos, hogy azt látni, hogy jön vissza a kutyám, és rohan a nyomában egy vaddisznó, és meg az is lehet, hogy a kutya egyébként nem kerül elő, mert szagot fogott, elrohant, és nem talál vissza, tehát ilyen esetekről is lehet hallani.
2: Meg egy-két jó tanács, hogyha sérült állattal találkozunk, elgázolt állattal autóúton, mondjuk akkor ne nyúljunk hozzá, hívjuk az illetékes vadásztársaságot, vagy a 112-t, ha pedig észleljük úton, akkor fékezzünk, és a fényszóróval ne villogjunk, álljunk egy helybe, át fognak vonulni, az út az nem az ő területük, ők is tudják. Farkas Péternek, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójának köszönöm szépen, hogy vendégünk volt.
15: Én is köszönöm.
5: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Székelyföldre is sokan kirándulnak, ahol már fokozottabb a medveveszély. Nemrég levelet írtak az államelnöknek, hogy hirdesse ki a beavatkozási kvótáról szóló törvényt. A népügyvédjénél, vagyis az ombudsmannál pedig panasszal éltek a megszaporodott védett barna medvék állandó veszélye miatt. Idén egyetlen hónap alatt csak Hargita megyében 30 alkalommal észleltek medvéket a településen. Gerép Krisztina összeállítása.
5: Jabálással és tülköléssel próbálják elzavarni az anyamedvét, amely rátámadt egy autóban ülő emberre. Az egyik hírtelevízió felvétele bejárta az internetet az utóbbi napokban Romániában. Az egyik autó felületi kamerája rögzítette, ahogy az előtte levő bolgár turista eteti a boccsal érkező medvét, amely hirtelen két lábra állt, és villámgyorsan az autóban ülő emberhez kapott. Az úgynevezett RoAlert figyelmeztetések, amelyek a lakosság telefonjára érkező veszélyhelyzeteket jelzik, most már napi rendszerességűek Székelyföldön. Már nem csak erdős területeken, de városok, falvak utcáin napközben és este érkeznek bejelentések medvekárokról, medvetámadásokról. Gyergyó Szent Miklóson a város határában láttak több alkalommal is medvéket. Nagy Zoltán polgármestert arról kérdeztük, hogy mi a helyzet a gyilkostó közelében fekvő városban.
6: Elmúlt napokban eléggé gyakoriak a medvelátogatások, többnyire oda, ahol élelem van számukra, a kukák környéke vagy vendéglátóegységek környéke, ahol nehogy Isten még a turisták is hagynak ott. Nem titkolt reménnyel vagy céllal eledelt, hogy oda betéved egy kis mackó is megnézhetik. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem történt agresszió, nem történt támadás az elmúlt időszakban, viszont állandó jelenlétük miatt mi is állandó készültségben vagyunk, és minden egyes alkalommal, amikor belátogatnak a város szélére, akkor kiszállunk vadásztársulattal, körzeti állatorvos csendőrséggel is, azokat a lépéseket megtesszük, amit ilyenkor meg kell.
5: Ön a vezetője annak a bizottságnak, amely ki is adhatja a kilövési engedélyt, tehát elég gyakran vesz részt ilyen kiszállásokon.
6: Az elmúlt egy hétben szinte minden egyes este jelentést kaptunk a medvék miatt. Egy konkrét eset is, amikor a Gyergyó Szent Miklósi kemping részén volt gyakrabban megjelenve egy-két kis medve. Ha gyakran visszajár a medve, és agresszívé válik, és megtámad embereket, állatokat. Há' Istennek még nem jutunk el idáig, akkor a kilövés is lehetséges.
5: Úgy tudom, hogy medvecsapdát is helyeztek el.
6: Így igaz, jelen pillanatban is van egy medvecsapda felállítva, még a medve nem sétált be.
5: Ezek az esetek is kiváltották, hogy több mint 13 000 Hargita megyei polgár panaszolta be a Környezetvédelmi Minisztériumot a népügyvédjénél a nagyvad populációk szabályozásának elmulasztása miatt. Az aláírók között többen is vannak, akiket medvetámadás ért az elmúlt hónapokban.
16: Minden második nap, harmadik nap járok arra, mentem ott felfelé, hallottam valami csörtetést, a medve átfutott előttem, és felállt két lábra, és rám támadt. Szerencsére a táska szíján volt medvespré, le tudtam fújni, de már 1 méterre úgy.
5: Aláírásokat gyűjt a Hargita népenapi lap is. Ők arra kérik az ország vezetőjét, hogy hirdesse ki a beavatkozási kvótáról szóló törvényt. A képviselőház és a szenátus által már elfogadott jogszabály lehetővé tenni az azonnali beavatkozást vészhelyzetben, illetve a korábbi 426 helyett évi 859 barna medve kilövését írja elő. Az elmúlt évtizedekben a medvék támadásai következtében 28 ember halt meg. A sérültek száma pedig megközelíti a 300-at.
6: Mindazon túl, hogy az emberek biztonságérzetére negatív hatással hathat, az idegenforgalomnak sem tesz jót, úgy gondolom. Az a szabadban levő felügyelet nélküli kirándulás az veszélyesé tud válni adott esetben.
5: A legfrissebb hírek szerint az Alkotmánybíróság elutasította az államfő kifogásait, így megduplázzák a barna medvére vonatkozó kilövési kvótát, és megelőzési céllal évente 859 egyedet lehet kilőni. Brüsszelben pedig a környezetvédelmi biztos is megerősítette, hogy Románia alkalmazhatja az aktív medvepopuláció szabályozását az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenység védelmében.
20: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunk első órájában is sportoltunk, ebben az órában is ezt tesszük, csak a vízből kijövünk a vízpartra, ugyanis itt van velünk Pokrovenszky Gergely, a ma esti Tokaj Night Run főszervezője. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, tiszteltem!
2: Ma 21 órától indul a futóverseny. Miben más ez, mintha kimegy valaki kocogni? egy délután.
1: Igen, attól próbáltunk mássá tenni ezt a futóversenyt, ami egyben profi és az amatőrökhöz is szól, hiszen rengeteg élményelemet helyeztünk ki az útvonalon, és több távot is megpróbáltunk kitűzni. Lehet 2, 5 és 10 kilométert futni, kocogni, de biztatunk mindenkit arra, hogy lehet sétálni is, és nagyon sok tolókocsis, kerekesszékes, babakocsi tolóanyukát is lehet itt látni. Most jelenlegi állás szerint több mint 900 indulónk van, úgyhogy én bízom benne, hogy még ez a létszám továbbra is nőhet, hiszen helyszíni nevezés is lesz. Lesznek ismert emberek, akik próbálják a futást a tempóját diktálni. Lesz egy kenyai futónőnk, aki minden héten nyeri az európai világversenyeket, Valentine Jebet, és itt lesz Nánási Pál és Trokán Anna, és őket szerintem nem kell bemutatnia.
2: Én egyszer voltam ilyen éjszakai futáson, ott nagyon érdekes volt, különböző zenei megállók, fényinstallációk, tűzzsonglőrök is voltak emlékeim szerint. Hasonlóval készülnek?
1: Így van, este 9 órától lépnek fel a tűzzsonglőrök 9 óra 20 percig, majd indul az 5 és a 10 kilométeres futás, és valóban éjszakai fényekben a kivilágított Erzsébet hídon és a különböző fényállomásokon fényélmények, illetve különböző meglepetések, mint élőzenekaros koncertek, dobosok és Dixieland zenekar is várja a futókat. Úgy gondolom, hogy bizony egy nagy élmény lesz, hogy Zalaegerszegtől Szlovákián át, Budapesten át nagyon sok helyről jönnek az országból.
2: Egy kardinális kérdés, a táv vagy távok?
1: 2, 5 és 10 kilométer, tehát a legkisebbek az ők indulnak először, az idősebbekkel, örökítve a futamát is egybe tettük a családi futással, 8 óra 10 perckor indulnak ők, és abban a futamban arra hívtuk az embereket, hogy aki még esetleg itt van a környéken, jöjjön, sétáljon egyet, vagy kocogjon egyet, még a helyszínen tudnak nevezni.
2: Ma ugyan, ha minden igaz, akkor egy hideg front éri el hazánkat, viszont most gyorsan megnéztem, hogy még este is azért 5-6 fok lesz.
1: Tehát nagyon jó idő lesz, így van, meteorológiával beszéltünk, igen, nem lesz csapadék.
2: Aha, tehát hogy felkészültek erre a részre is.
1: Persze, ilyenkor minden nap hívjuk már a meteorológiát minden nap, mert ugye

0: ezren is oda mennek egy pulthoz, nem tudják, hol érdeklődjenek, mit tartsanak szem előtt.
1: Igen, ez egy fontos kérdés. A fesztivál katlan területét kellene keresni, hogy bejönnek a főkapun, az északi kapunak hívják ezt. Baloldalra fordulnak, meglátják majd a helyszíni nevezéssel, tehát a színpad mellett, és ott kell az első körben nekik átvenni a regisztrációjukat. Igyekszünk gyorsan, ABC szerint szétraktuk a nevezéseket és a távokat, úgyhogy elvileg gyorsan be tudnak majd nevezni, és mondom, 5 órától egészen este 8:30-ig be lehet regisztrálni.
0: Hallottuk a távokat, hogy milyen hosszúságúak, de a terepviszonyok, mire kell készülni?
1: Ez a városban történik ez a futás, tehát az azt jelenti, hogy betonon futnak, egy pici emelkedő van ez egyik részen benne, viszont a történelmi felújított belvárosban is lesz a futásnak az egyik útvonal, itt megy el, ugye érinti a hidat, gyönyörű szép kiirányított Erzsébet királyné hídját, majd a kerékpárúton futunk tovább, és be a fesztiválkatlanban, tehát nem lesz ilyen hatalmas emelkedő, és nem visszük a helyre őket.
0: Nagyon szépen köszönjük Pokrovenszky Gergelynek, a ma esti Tokaj Night Run főszervezőinek, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen. És itt van velünk Cifra Szilvia, hiszen holnap is országjáró, és nem akárhonnan jelentkeztek. Szervusz, köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát bizony különleges lesz az országjáró helyszíne egy jubileumi találkozóra. Térünk vissza a 30. Jászvilág találkozó helyszínéről, Jászboldogházáról jelentkezünk holnap délelőtt 10-től, és persze délután 14:30-tól. A Jászok világ találkozója az minden évben egy fontos esemény, ugye itt akkor 18 jász település, illetve az kirajzott települések képviselői gyűlnek össze, gyönyörű jászviseletben vonulnak végig a települések utcáin, amelynek hangulatát természetesen majd mi is hozzuk a hangok segítségével, ott leszünk a díszmenetben, de természetesen Jászboldogháza és a környék egyéb értékeiről is szólunk majd az országjáróban. Lesz itt kalandozás két keréken, madarásztúrára megyünk, Vörösvércse nyomába eredünk, illetve hát a nyárra gondolva hűsítő hullámokat is ígérünk a jászboldogházi strand és kemping területéről, és ha már nyár meg szabadság, akkor birkapörköltet is fogunk főzni, mert hogy ugye a jász embereknek az egyik ünnepi étele a birkapörkölt, de az édesszájúakra is gondolunk, például vendégünk lesz egy grillás torta királynő is.
0: De jól hangzik. Egyébként hármas jubileumról van szó, ugye? Mert hogy 80. évfordulóját ünnepli Jászboldogháza, mert hogy önálló településé vált, és 20 éve szervezték a Jászvilág találkozót, és ugye 30. összességében. Tehát egy fantasztikus.
2: Ez a 30.
0: Igen.
2: Így
0: igen,
2: van, ez a 30. és tulajdonképpen a Jászság, illetve a megye, Jász-Nagykunszolnak megye 150 éves, úgyhogy sokféle jubileumról lehet majd holnap az országjáróban beszélni. Lesz erről szó, és hát persze meg elmeséljük, hogy a lehelkürt az miért is olyan különleges, egyébként a jászoknak ez az összetartozás szimbóluma, ami egyébként a Jászberényi Jászmúzeumban van, de a délután folyamán például retro járművek gyűjtői is érkeznek hozzánk, lesz itt Dutra, Pannonia, Ikarus és egyéb olyan magyar gyártmányú gépek, amelyekre nagyon büszkék a gyűjtők, illetve hát például Tiffany üvegbe álmodott csodák, pillangók, lepkék is lesznek, érkezik hozzánk egy olyan hölgy, aki egyébként a szabad idejében készíti ezeket a Tiffany üvegeket, és egyébként meg a kertészeknek az egyik tanácsadója Jászboldogházán, úgyhogy a természet itt és ott megjelenik az életében, a hobbiában és a munkájában is.
0: Nagyon szépen köszönjük Cifra Szilviának, hogy itt volt velünk. És kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim, a szerkesztők Füredi Zsolt és Nagy Bálint, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. 11 óra után kezdődik a Hely című műsorunk, melyben ma az utolsó tanult magyar cizellőr műhelyével látogatunk el. További kellemes napot és szép hétvégét kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Zenei találkozások a Várkert Bazárban.

0: Bethesda, Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 11 óra, jó napot kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 4 ember, köztük 2 nő és 1 kisgyermek meghalt, csak nem 10 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót, Harkiv megyét és Krivij Rih városát támadta. Közben már 30-ra emelkedett a Kijev elleni tegnap hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Több mint 90-en megsérültek. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak az áldozatok emlékére. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszkij államfő, a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő szerda éjszakai orosz drón és rakétatámadások után. A légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást a háborúban álló kelet-európai országnak. 1000 napja történt a Hamas-Izrael elleni terrortámadása. A 2023. október 7-én elkövetett mintegy 1200 halottat követelő mészárlásról egy perces csenddel, videóösszeállítással, valamint tüntetésekkel emlékeztek meg tegnap Izraelben. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-on vesztették életüket, és több mint 12000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38000 eltűntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csaknem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Idehaza megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak, vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízzák meg. A tárcavezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még nem rendezett támogatások kifizetéséről. Megkezdődött a 10. Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. A rendezvény idén az optikai festészet megalapítója, a magyar származású Viktor Vazareli emléke előtt tiszteleg. A fényfestések és interaktív alkotások városszerte 35 helyszínen láthatók. A vasárnapig tartó eseményen műhelyfoglalkozások és koncertek is lesznek. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett és valamint megjelent 2 verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Végül az időjárásról. Jelenleg 22 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-29 fokot mérnek, A Dunántúl északi felén, valamint a főváros környékén többnyire borult, másút derült az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
1: Műsorajánlat. Kalendárium.
3: Zajlik a Fesztivál Akadémia Budapest nyári fesztiválja. Július 4-én az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének évfordulója előtt tisztelegnek a Zeneakadémián. Kukas Katalin és Kelemen Barnabás hegedű művészek lesznek a vendégeink. Július elején a Cigány tánc és zene legjobbjai szerepelnek a Magyar Zeneházában. Csukás Istvánra emlékeznek a kultkikötőben Balatonszárszón. És felújították Balatonalmádi tulipán udvarát, ahol koncerteket, színházi előadásokat tartanak.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
4: Mit gondol, ellenállhatnak-e a V4 országok az unió központosítási lépéseinek? Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. És ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét? És milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik?
1: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten, Fandl Ferenc Fagyi.
6: Szembe jött egy úr, mondtam, hogy elnézést kérek, hogy az egyetemre szeretnék eljutni. Azt mondta, tanuljon, fiatalember, legyen szorgan. De nem úgy értem, mondom, hogy fizikailag. Azt mondta, hogy erre? Mondom, igen, mennyire van? Hát, hogyha erre megy, akkor a 40 ezer kilométer, mert hogy az ellenkező irányba van.
5: Házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Humor nélkül lehet, de érdemes.
1: A Rádió Kabaré nyári válogató műsora szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A hely. A műsorvezető Deák Dóra.
7: Ritka, díszes, egyedi kincs az a szakma, amit ma megismerhetnek, és pont olyan, mint a méves tárgy, amit a mestere készít. Az utolsó magyar cizellőr műhelyébe látogatunk Budapesten, jó napot kívánok! Strohmeyer Ádám cizellőr műhelyét fogjuk most megnézni, és én azt látom, hogy ennek egy központi eleme egy íróasztal, amit azért a saját képére alakított ki, mert hogy az íróasztal egyik lapján van egy domború rész, le van vágva, hogy könnyebben odaférjen a tárgyakhoz?
8: Igazából ez egy íróasztalnak látszó műhelyasztal, egy ötvös asztal, más néven brett asztal. Ez a negatív kivágás benne azt a célt szolgálja, hogy közelebb tudjunk ülni az asztallap belsejéhez, kényelmesebben fel tudjuk támasztani a könyökünket adott esetben munka közben. Illetve van még egy ennél sokkal fontosabb funkciója, az pedig az, hogy alatta vagy egy gyűjtőtálca, vagy egy bőrkötény, amit elhelyezünk, hiszen a nemesfémnek még a legapróbb hulladéka is hatalmas érték, és ezért ezt megmunkálás során gyűjtjük. A cizellálás egy anyagveszteséggel nem járó díszítő eljárás, viszont van az ötvösségnek jó néhány olyan területe, legyen szó reszelésről, fűrészelésről, ahol leválasztunk az anyagból, és ezeket a kis forgácsokat, reszeléket, lefűrészelt darabkákat nagyon praktikus összegyűjteni. Nálam egy ilyen
7: kihúzhatjuk?
8: Tálca van, igen.
7: Hát itt azért csak nagyon apróságokat látok.
8: Persze, tehát ezt azért össze szoktuk rendszeresen gyűjteni, de ott a kollégának az asztalánál látható a kötény, az egyébként erre a célra praktikusabb, mint amit én használok.
7: Ezzel már el is árulta, hogy nem egyedül van ebben a műhelyben, ez egy közösségi műhely, csak egy-két állomást megnézünk, hogy a többi szakemberük mivel foglalkoznak. vállalkoznak?
8: Közösségi műhely alatt azt érdemes érteni, hogy itt mindenki külön a saját vállalkozását csinálja, viszont vannak olyan nagyobb gépek, amik pedig közösségi használatban vannak. A kollégák többsége aranyműves, de van, aki vés, illetve foglal. Cizellőr az itt, és ha jól tudom, akkor a környéken is, aki kifejezetten erre specializálódott, az csak magam vagyok. Annyit a felvezetőhöz, ha tegyek hozzá egy picit, ha dárnyaljam, hogy nem az utolsó vagyok, ilyenek még olyanok, akik cizellőr végzettséggel bírnak, akár kifejezetten csak cizellőrként, vagy mellette a szakma egyéb áfaját is elsajátítva tanulták. Én vagyok az utolsó, aki hivatalos keretek között ezt tanulhatta, és a bizonyítványában ez szerepel. Nincs nagyon más, aki a munkaideje nagy részében ezzel a munkafolyamattal foglalkozna. Vannak például ezüstműves kollégák, akik cizellálással díszítik a tárgyaikat, vagy akár aranyműves kollégák is, akik ebbe beletanultak. Az ezüstműves képzésnek egyébként az hagyományosan része volt, csak kevéssé hangsúlyos, mint hogyha valaki kifejezetten ezt tanulta volna, illetve ilyenek még jó néhányan, akik cizellőrként végeztek, csak többségük vagy nem a szakmában dolgozik, vagy pedig több egyéb munka folyamatra is ráállt, és kevesebb szerepet kap ez náluk.
7: Tanulmányokat is végzett ezen a szakterületen, de azt hiszem, hogy itt is azért a legfontosabb a mester szerepe. Jól gondolom?
8: Igen, jól. Mindenképpen szerettem volna megemlíteni. Sajnos már nincs köztünk a székesfehérvári Molnár László ezüstműves cizellőrmestert. Nekem nála volt lehetőségem 2 éven át tanulni. Elképesztően nagy tudása volt, mind szakmailag, mind emberileg úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam tőle, és életem végéig ezért hálás leszek neki. Én egészen kiskoromban, általános iskolás koromban kezdtem el a 10. századi magyarság kultúrája iránt érdeklődni, és hát először még apukámmal szétvágott üres gyógyszertári kenőcsös tubust kiterítve, annak a belseje réz, és abból a telefonkönyvön kifogyott golyóstollal, tompa ceruzákkal csinálgattunk tarsolylemezt, több vereteket, ilyesmit. Aztán egyszer arra ment haza apám, hogy a konyhaasztal lapját verem éppen szét egy vékony rézlemezen keresztül egy kis műanyag csavarhúzóval, és akkor gyorsan lehetett valamit, hogy az asztallapja tovább ne sérüljön, és azóta ezt a kalapálást nem hagytam abba. De azért még mielőtt Laci bácsihoz kerültem volna, volt lehetőségem néhány olyan kollégával, mesterrel találkozni, akik ezt a lelkes, csillogó szemű fiatalembert, aki akkor voltam, szárnyaik alá vették. A 17 éves voltam, vagy 16, amikor az első honfoglásköztisztviselői rekonstrukciót elkezdtük együtt készíteni. Tehát gyakorlatilag már voltak előtanulmányaim, amikor mesteremhez kerültem is, és hát akit még mindenképpen ki szeretnék emelni, Zoltán Tamás, aki vizsgáztató tanárom, majd később szakmai mentorom volt. Ő az, aki létrehozta az Akászfa utca 59-ben az ötvös mesterség történeti gyűjteményt is, ahol, hogyha jól tudom, néhány évvel ezelőtt már önök is voltak.
7: Következzen egy archív részlet 2022-ből, amikor Zoltán Tamás ötvös művész a gyűjtemény alapítója vezetett körbe.
9: Ez a múzeum jellegű kiállítás, a 19. század és a 20. század elejei ötvösöknek az eszközeit mutatja be.
7: Van itt például homokformázó szekrény, kokillák, tégelyek.
9: Hát úgy látom, hogy szakemberrel van dolgom.
7: Ó, egy kicsit csaltam.
9: Kokilla, hát a mai fiatalok nem ismerik ezt.
7: Elolvastam a feliratot.
9: Ja, úgy könnyű, igen. Az öntés az egyik alapművelet, onnan indul ki a fémeknek az alakítása. Ez már itt a korszak. Szerű öntésnek az eszközei, precíziós öntésnek a formái.
7: Mit készít egy ötvös mester?
9: Ha visszamegyünk a reneszánszhoz, akkor egy ötvös mindent készített, ami fémből. Érem, szobron át, ékszer, a legfinomabb munkákig az egész skálát végigcsinálták. Azért hívják reneszánszembernek a mai ezer mestereket, mert ők azok voltak nagyon magas szinten. Ez az idők során tagolódott, főleg az ipari forradalmat követően, hogy a nemesfémeseken belül evőeszközkészítő, tálcakészítő, lánckészítő, gyűrűkészítő, tehát szakosodtak.
7: A mesterektől nagyon sok mindent megtanult, úgyhogy megkérem, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy ön miket készít. Ugye a cizellálást és az ötvös mesterséget is egy kicsit talán vegyük külön, mert az, hogy valaki mondjuk egy szabját is elkészít, az több, mint hogy cizellálja.
8: Igazság szerint a szabja nagy részét ugyan én készítettem, de például a pengéjét az előbb említett Szabó István készítette, és több kollega bedolgozott, kiváló kollégák. Most az időszűke miatt remélem nem sértem meg őket, nem sorolnám fel. Magát a cizellelést én végeztem, a famunka nagy részét is én végeztem, még a hüvely és a markolat bőrözését is.
7: Szóval sok mindenhez ért.
8: Vagy belekonterkodtam, mert muszáj volt. Hát amikor az egyik asztaloshoz besétáltam, és mondtam neki, hogy hát ott a szabja hüvely torkolatnál egy nagyjából 500 mm pontosság lenne szerencsés, hogy minden mindennel passzoljon, akkor nem értettem, hogy hova mutogat olyan hevesen, aztán rájöttem, hogy az az ajtó, és akkor úgy gondoltam, jó, hogy ha 5-ös precizitást várok el, akkor azt a részt azt vegyem is kézbe, és ez végül így is lett. Arra egyébként a mai napig büszke vagyok, hogy amikor legutóbb a kezembe volt az aranyszabja, ez már ritkán adatik meg nekem is, hiszen egy 40 millió forintra biztosított műtárgyról van szó. Ami...
7: Az hol látható most?
8: Jelenleg nincsen kiállításban, de jó pár helyen volt kiállítva. A Nemzeti Múzeumban 2023 május 18-án mutatták be, és augusztus végéig volt látható, külön teremben állították ki. Legjobb tudomásom szerint az első olyan régészeti tárgy rekonstrukció, aminek egy külön termet szenteltek néhány hónap erejéig, úgyhogy hát most is, hogy beszélek róla, liba bőrösödik a kezem, ez tekintve, hogy 4,5 év munkája van benne kutatással együtt, alapjaiban kellett újraértelmeznem a szabjáról eddig gondoltakat. Én tanultam több egyetemen a honfoglaláskori régészetet, és azok a tanulmányaim, meg az a kapcsolatrendszer. Kicsit úgy érzem, hogy minden szál, amit a különböző irányokból gyerekkoromtól elindítottam, az valahol az aranyszabja készítésének a környékén fonódott össze, és találkozott úgy egy pontban, hogy ez végül így összeállhatott.
7: Nézzük meg, hogy mi található itt az asztalon, mert előkészített ide két tárgyat is, és megkérem, hogy segítsen nekem egy kicsit körbeírni, hogy mi az, ami előttünk van, mert olyan, mintha itt lenne egy fémtál, azon van egy minta, amit ön most készít, de körülötte nem tudom, ez az anyaghoz hozzá lehet érni?
8: Egészen nyugodtan.
7: Ez valami ragacsos fekete anyag, de nem tudom, hogy mi.
8: Ez egy szurok alapú anyag. Cizellálás az az ötvösségen belül egy pici részecség, jó néhány díszítő eljárása is az ötvösségnek. Ebből talán az egyik legismertebb a vésés, ahol ugye forgácsolás révén díszítenek a kollégák.
7: De ön nem ezt végzi.
8: Én nem ezt végzem. Elég sok közös van egyébként a vésésben, meg a cizellálásban, hiszen mindegyikkel lehet vonalas vagy plasztikus díszítést létrehozni, illetve még bizonyos eszközeink is egészen hasonlóak. Na, a fő különbség az, hogy amíg a vésnök kivesz az anyagból, én az anyag nyújtása, zömítése révén anyagveszteség nélkül díszítem.
7: Egy címert fog itt elkészíteni.
8: Ez egy családi címer lesz.
7: Látok benne napocskát, szarvast, gyűrűt és fát. Ugye azért nem tudom 100%-osan még megmondani, mert azok a részek csak egy nagyon-nagyon vékony vonallal vannak meghatározva, azt majd még ezután kell elkészítenie.
8: Igen, ezt jó is, hogy említi. Ugye, és ezek a vonalak még nem cizellálva vannak, hanem karcolva. Tehát, hogyha...
7: A mintát felkarcolja.
8: A mintát először felrajzolom, utána, hogy ne töröljem le a alakítás közben az új begyemmel a mintát, azért még mielőtt nekiállnék cizellálni, átkarcolom. Ugye a karcolás is tulajdonképpen egy nagyon kis felületi mélységű forgácsolás, tehát onnantól az egészen addig, amíg meg nem csiszolom a felületet, az a karc megmarad, és utána annak a mentén beütöm a kontúrokat, ez szaknyelven a trasszírozás, és akkor utána lehet domborítani, a domborításnak vannak különböző megoldásai, vagy ahogy itt elkezdtem, hogy a színoldalról ütöm le a hátteret mélyebbre, és akkor gyakorlatilag úgy is lehet domborítani, hogy meg se fordítom a lemezt, de bizonyos magasság fölött már érdemes forgatni, mert hogyha nem túl vastag a lemez, akkor ezek a beütött trasszírozott vonalak a lemez hátoldalán látszódnak, és hogyha most rámelegítek a lemezre, leemelem a szurokról, melegítgetem addig a lemezt, amíg a szurok rá nem folyik, ha már elkezd megégni a szurok, akkor azt félreteszem, leégetem, ugye a megégett darabok azok nem eshetnek vissza a szurógolyóra, mert az galibát okozhat a későbbiekben, tehát ez ilyen jó körülményes, időigényes eljárás, mert csak a hűlési idők miatt is. Ha megtisztítottam a lemezt, érdemes ilyenkor lágyítani, utána fejjel lefele visszaragasztom a szurógolyóba, akkor domborítom, megint megfordítom, és utána a szín oldalról jön a felületi egyengetés, amit úgy hívunk, hogy pusszírozás, és utána pedig, ahogy mesterem annak idején fogalmazott, nekem nagyon megtetszett ott az a szavajárása, hogy ezek a kis felületi szötyörgések, tehát ebbe beleérthető a levél erezése, ha mondjuk egy állat van, akkor ott szűrőnként kialakítani mondjuk a lónak a farkát, sörényét.
7: Itt ugye milliméter nagyságú, vagy mikromilliméter nagyságú dolgokról beszélünk, szóval tényleg nagyon aprólékosan ki kell dolgozni ezeket a mintákat.
8: Engem a szakmában jellemzően arról ismernek, hogy a mikrocizellálásra specializáltam magam, ugyan kifejezetten plasztikus tárgyakat is készítek. Ott van például a vizsgaremekem, több mint egy centi magasan kiemelkednek az alakok, pedig egy 15x20 centis kis faliképről beszélünk.
7: Megnézhetjük közben a tárgyakat, eszközöket.
8: Vannak ezek a különböző végű, nagyjából 10-12 centi hosszú, úgynevezett poncolók, poncolóacélok, poncvas.
7: Ez az, amit majd oda helyez a lemezre, és ez fogja ütés által a mintát, a vonalat elkészíteni.
8: Hát akár vonalat, akár ezzel domborítani is tudok, vagy a felületet borzolni, vagy rovátkolni. Nincs az összes poncoló kint az asztalon, de így is így szemre egy 4-500 darab látható.
7: Én nem tudom, hogy tud különbséget tenni, hogy akkor mikor melyiket kellene használni, vagy melyiket szeretni. Biztos rááll a szeme.
8: Részint igyekszem úgy csoportosítani őket, hogy típusonként.
7: Azok a cizellőr kalapácsok az, ami nagyon különleges.
8: Én is rátérnék inkább a cizellőr kalapácsra, hát úgy gondolom, hogy a cizellőr kalapács maga az a szerszámok, és ebben most nem csak az ötvösséget értem bele, hanem az összes mesterségnek az eszközeit, talán a szerszámok királynőjének nyugodtan mondhatjuk.
7: Nagyon különleges formája van.
8: Önmagában annyira szép olyan esztétikája van, hogy ez úgy gondolom, hogy egy szépen elkészített cizellőr kalapács, sajnos ma a kereskedelmi forgalomban már nem igazán kapható. Egy-egy kovácsmester még van, aki megrendelésre készít. Amiket ma a szakboltok árulnak, azok eléggé lebutítottak.
7: És akkor honnan szerzi be, hogyha szükség van ilyen eszközre?
8: A kalapácsaim egy része az olyan mesterektől van, akik így vagy úgy sajnos már letették a kalapácsot. Van olyan kalapácsom, amit egy olyan ötvösmestertől kaptam, aki néhány évvel később elhúny, de tudta, hogy a kezemen tovább fog dolgozni az eszköz, és ezért ajándékozta nekem. Illetve, amit most a kezembe tartok, ezt úgy csináltattam.
7: Írjuk le, hogy hogy néz ki, mert ugye ennek hosszú, vékony nyele van.
8: Igen, viszont hadd kezdjem a fejjel, mert hogyha megfigyeli, akkor talprész, ami találkozik a poncoló tetejével, az nem párhuzamos a nyellel. Ez azért van, hogy viszonylag kényelmesen lentartott könnyékkel, tehát kicsit szögbe tartva a kezemet, pont merőlegesen tudjam megütni a poncolót. A másik végén van egy foka, a végén egy ilyen kis félgömbbe végződik. Erre sokan azt hiszik, hogy arra használjuk, hogy domborítsunk vele, nagy ritkán ez előfordul, de alapvetően ennek az a célja, hogy kiegyensúlyozza a kalapácsot.
7: Itt most megjegyzem azt, nagyon egyszerűen lefordítva, oldalról úgy néz ki, mintha egy sakkfigura lenne. Ugye van egy alsó része, amin áll a bábú, hogyha mondjuk elfordítanánk ezt a kalapácsot.
8: Tehát ha nyíl nélkül nézzük, és letesszük a talpára, akkor valóban arra hasonlít. Kalapács foka, ez gyakorlatilag kiegyensúlyozza a kalapácsot, és kényelmesebb legyen használni. Igazából ez egy sok évszázad alatt kiforrott forma. Cizellőr kalapácsot a világ különböző pontjain különböző típusúakat használ. Ez, amit a kezembe tartok, egy kifejezetten európai, azon belül is a nyelezése alapján egy elsősorban német kulturális területhez kötődő darab. Az az érdekesség, hogy az első ábrázolás, hogyha jól tudom, a 14. századból ismert. Annyira kitalálták akkor, hogy nem volt miért változtatni rajta. És valóban van egy rendkívül vékony nyele. Ez somfából van. Ha jól tudom, akkor a Magyarországon honos fafajok közül ez az egyetlen, amelyik bírja ezt a szintű terhelést, hiszen annyira el van vékonyítva a nyíl itt a legvékonyabb pontján kb. 8 mm-re. Ez azt a célt szolgálja, hogy ha teljesen merev lenne, és úgy kéne folyamatosan kalapálni, akkor nem lenne miányelje a rezgéseket, tehát ez az ember csuklójába kötne ki, és hát előbb-utóbb ez mindenféle gondot okozna. Így viszont volt, hogy konkrétan a kezemben tartott kalapáccsal egy húzamba hosszabb érdemi megálló nélkül 26 órát cizelláltam. Egy dubai repülőgépre kellett föltennem egy kinti úrnak a portréját, ott nem nagyon lehetett késni, és egy picit megcsúsztam.
7: Nem görcsölt be a keze?
8: Nem, az az érdekes, hogy a kalapácsot tartó kezemnek semmi baja nem volt. A bal kezemnek, a poncolót vezető kezemnek a hüvelykúja már úgy fájdogált, de 26 óra kalapálást bírt úgy a kezem, és ezt szerintem ennek az elképesztően kiforrott kalapács formának, geometriának, arányrendszernek köszönhetem. Talán úgy a legérthetőbb a dolog, hogyha most megmutatom önöknek, hogy hogyan is dolgozom vele. Itt látható, hogy a baloldali akantuszlevélcsokor, mert szép fényes lett kalapálva némelyik része, a jobb oldalon viszont még sokkal szaggatottabb. Úgyhogy most azt mutatnám meg, hogy a megfelelő eszköze ezt hogy lehet szépen elsimítani. Kedves ismerős viccesen megjegyezte, hogy látja, hogy ez egy snob szakma. Kis ujjamat egy picit eltartom, mivel a kalapácsot tartom. Ennek az a lényege, hogy a lehető legkifinomultabban tudjam vezetni, hiszen jobbkezes vagyok, mégis az eszköz, amivel dolgozom, az a bal kezemben van. Ennek az az oka, hogy a kalapáccsa, ha megfelelő szögben és megfelelő ütéserővel találom el a pontszorónak a tetejét, ütőfelületét, akkor azzal gyakorlatilag már vezetem a bal kezemet és a pontszoró mintázó felületét is, tehát magát az irányt, azt meglepő módon nem feltétlen azzal a kezemmel adom meg, vagy nem csak azzal a kezemmel, amiben a pontszalót tartom, hanem sokkal inkább az ügyesebbik jobb kezemmel, amivel a kalapáccsal mérem az apró kisütéseket.
7: Megnézhetünk egy munkafolyamatot, azért napok, hetek, mire elkészülnek a munkák. Történészekkel, régészekkel, múzeumokkal is dolgozik együtt. Most itt medálok vannak előttem, illetve főbevalók. Azért ezek is visszahozzák a régi idők történelmét, azt hiszem.
8: Azokat olyan honfogláskori kincseink iklették, amiknek az eredetiét, magát a régészeti leletet volt lehetőségem kézben tartani, vagy még régész hallgatóként, vagy pedig felkért szakértőként. Ez a kísérleti régészet egyébként egy elképesztően izgalmas dolog, ennek annyi a lényege. Régészek feltárnak, dokumentálják ugye az előkerülési körülményeket, az, hogy milyen a tárgy, az általuk ismert párhuzamait. Kísérleti régész megpróbálja az egykori készítés technikával az adott tárgyat újra alkotni, és ugye kísérlet az is, hogy milyen eszközöket használhattak, milyen fázis sorrendet szükséges felállítani ahhoz, hogy egy tárgyat el lehessen készíteni, össze lehessen rakni. Például a korábban már említett Geszterédi aranyszabjánál azért nagyon nehéz volt az, hogy visszafele kellett dolgozni, mert régen hogy dolgoztak, Fegyverkovács megcsinált egy szabjapengét, ahhoz elkészítették a hüvelyt, markolatot, többi szerelék, ötvös munka, az jellemzően utána került rá. De minden mást már a vásznozás bőrözés után az adott kézfegyverhez méretezve gyártottak le. Miért nincs egyszerű dolga egy méret és formahűen dolgozó kísérleti régésznek? Megvannak a fémtárgyak, rosszabb esetben, mint itt is, konkrétan disznók tórták ki a sírt, szétrekcselták az arany meg aranyzott ezüst vereteket. Van egy marék töredékes fémtárgyunk, egy részéről azt se tudjuk, hogy a fegyver melyik részén helyezkedett el, nem marad meg érdemi szerves anyag, bőr, fa, vászon, egyebek, ezek a magyarországi klimatikus viszonyok közt lebomlanak, vagy csak kevés marad meg, és például a keresztmenceti támpontot nagyon ritkán adnak, és akkor visszafele kell gondolkozni, hogy az egykori veret mérethez igazítani azokat a szerves anyagokat, hogy a végén minden mindennap. Volt olyan, hogy egy ismerős hölgy megtervezett egy ilyen végtelenül aranyos, kicsit mesefigurásított hangyászt, azt kellett nagyon izgalmas textúrával, ott sokkal nagyobb művészi szabadságot kaptam, átültetni plastikusan ezüstbe. Elképesztően szeretem a honfogláskori tárgyi kultúrát, motivumkincset, de ez rajzilag elképesztően kötött, és néha azért jól esik az embernek kicsit kiélni magát ilyen téren is. Valaki elküldte a párja kutyájának a fotóját, és azt cizelláltam ki úgy medálba, hogy állítólag a megajándékozott felismerte a saját kutyáját. Milyen pontszolót is válasszak, hogy a kutya fején, ahol sötétebb a szőr, az kikalapálva 3 centibe a kutya fejét, ténylegesen sötétebbnek hasson. Tehát azt szeretem ebbe a cizellálásba, hogy ez valahol a ciparos és a művész közti határterület, inkább a készítő hozzáállásán és a feladaton múlik, meg hogy hordoz-e valami többletértéket, hogy ez most inkább művészi, vagy inkább iparos munkának tekintjük.
7: Lehet, hogy megvan az akkor, amit nagyon szeret, de azt hiszem, hogy így tud ön is továbbfejlődni, hogyha olyan mintákat is készít, ami mondjuk ilyen mai, modern, 21. századi. Ha az ékszereket nézzük, akkor azért vannak régebbi utalások a történelemre, például itt van egy életfa, és ez egy
8: ez egy pávasárkány, az iráni mitológiának fantasztikus keverék lénye. Kutya feje van, hal pikkelyei, madár szárnya és farka. Azt szimbolizálja, hogy ez a jószág a földnek, a víznek és a levegőnek is az ura. Egy, ha jól emlékszem, 6. század körüli perzsa ezüstának a díszítése. nem véletlen ez van a nyakamba is. Egyébként a szimurg az egy ilyes társaságban a becenevem is, tehát ez egy kifejezetten személyes saját célra készült dolog, ami itt növényi mintás. Ezek közül többet is a Geszteréri szabjának a motivumaik lettek, kettős kulturális misszióvá vált számomra. Részint egy kiváló eszköz, hogy ezen keresztül beszélhessek a cizellálásról, ami abszolút szívügyem, és úgy gondolom, hogy amilyen mesterektől lehetőségem volt tudást és szemléletet kapni, kötelességem is. Másrészt én a honfogláskori motivumkincset, azt az összmagyarság egy örökbecsű értékének tartom. Eléggé sajnálatos, hogy ezt a korszakot, főleg az elmúlt egy évszázadban nagyon sok dologgal, legyen szó politikai, vallás, egyéb sallangokkal beszennyezték. Igyekszem tisztán az egykori értékeket minél pontosabban átörökítve elhozni úgy a 21. századba, hogy az úgy viselhető legyen, hogy az ne legyen nagyon kirívó. Mégis minél több rajzi és készítéstechnikai értéket hordozza.
7: Mai helyszínünkről, az utolsó hivatalosan végzett magyar cizellőr műhelyéből búcsúzunk. A felvételt a helyszínen Farkas Bálint rögzítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Vancsok György volt. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
10: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 11 óra 30 perc, jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltűntet továbbra is keresnek. Súlyos buszbaleset történt Pakisztánban. 40 utas meghalt, 8-an megsérültek, amikor az autópályán haladó jármű váratlanul letért az útról és egy szakadékba zuhant. A sérülteket a helyszínen ellátták, majd kórházba vitték. A magáncég által üzemeltetett távolsági járat túl zsúfoltan közlekedett, mert egy másik lerobbant busz utasait is szállította. Tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát egy ember az ENSZ New York-i székháza előtt. A férfi a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. A hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben, az incidens nem okozott fennakadást a világszervezet munkájában. A hőség miatt sok helyen változtatni kell a hétvégi ünnepi programokon az Egyesült Államokban. Az ország a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára készül, de a rendkívüli meleg miatt van, ahol lerövidítik a július 4-i ünnepi felvonulást, máshol mobil hűsítő helyeket helyeztek el az utcákon. Washingtonban pedig viharokra figyelmeztetnek. Idehaza a Dunántúl északi felén, valamint a főváros környékén többnyire borult, másutt derült az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 29 fokos.
10: Műsorajánlat.
11: Lehel Kürtjének története, a Jászkun önmegváltás, azaz a redempció eseményei, a jász települések díszes felvonulása. Kalandozás két keréken, madarásztúra a vörösvércse nyomában, sátorozás, hűsítő hullámok, nyári élmények a fürdőben. Birka pörkölt, grillás torta, pálinka mustra és mézes édességek. Jászboldogháza természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei és a 30. Jászvilág találkozó kulisszatitkai.
10: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
12: Tartson velünk járon is!
13: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelt.
12: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
14: Én minden nyáron ott voltam Finnországon 3 éven keresztül.
12: Pihenésről.
15: Nekem semmilyen igényem nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, hogy mit mondtam, a palacsinta.
12: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
16: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
17: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a nyárról fogunk beszélgetni. Én Leon vagyok, és itt van velem
18: Kristóf, Áron,
19: Titi, Bianca, Tancsi,
20: Anna és Ambrus.
17: Mi az, amit már most nem szeretnétek a nyáron csinálni?
19: Lemenni a nagyszüleimhez Jászberénybe, mert nagyon szeretem őket, két napig. De egy hét az már nagyon sok, és nem csak nekem sok, hanem nekik is. És nem értem, hogy miért kell minden egyes szünetben erőltetni azt, hogy mi a húgommal menjünk le hozzájuk.
17: Ki erőlteti?
19: A nagymamám. Tehát ő mindenféleképpen minél több időt szeretne velünk tölteni, de már nem bírja a tempót, állandóan programozni szeretne. És most is a hétvégén három programot tervezett be, hogy majd mit fog nálunk megcsinálni, hogy felmegy a várba, ki megnézi a parlamentet, és utána még elmegy a Gülbaba türbéjéhez is, úgy, hogy mindezt mi kísérjük végig, de hát nekem is sok egy program a napra, nemhogy három. Úgyhogy el kell vele majd beszélgetni arról, hogy próbálja meg felmérni ő, hogy fizikailag mit bír és mit nem, mert nekem folyamatosan nemet mondani nem olyan kellemes érzés.
21: Én tudok ehhez a gondolathoz kapcsolódni. Ugye nekem Erdélyben él a nagy család, a nagyszüleim, mindenki, és ezért általában egész nyáron ott vagyunk az öcsémmel, és most ezt lealkudtuk a szüleimmel, hogy most az iskola végétől július végéig legyünk ott, tehát egész augusztusban itt leszünk. És én ezt már nagyon régóta szeretném, mert mióta az eszemet tudom, minden egyes nyarat ott töltünk, és mindig csak annyi volt nekem itt Budapesten a nyaralás, hogy hazajöttünk az utolsó pár napban, és akkor én akkor találkoztam a barátaimmal is, minden ilyesmi. És ezért már nagyon-nagyon szeretném, hogy itt legyek egy hónapot, és nem otthon ülök, nem ez lesz, hanem megyek, folyamatosan megyek barátnőimmel, szüleimmel, mindegy, hogy kivel, csak nagyon szeretném Budapesten is az egész nyarat átélni és érezni.
22: Ezt sikerült megbeszélni, hogy több időt lássatok itt nyáron. Ez könnyű menet volt?
21: Hát egy-két éve megkértük már egyszer a szüleimet, de akkor még ez nem nagyon sikerült, mert minden egyes nyáron van valami program. Vagy esküvő, vagy temetés, vagy keresztelő, vagy első áldozás. Tehát mindig van valami, ahol ott kell lenni. És ezért ez soha nem valósulhatott meg, hogy hazajöhessünk. És ezért az egész nyarat nagyszülőkkel, unokatesókkal, félreértés ne essék, nagyon szeretem őket, nagyon szeretek velük lenni, de az egész nyár az egy kicsit hosszú idő, hogy én minden egyes nap babysitterkedjek, tényleg nagyon szeretem őket, meg csak akkor találkozunk, mikor megyünk Erdélybe, és hát ezért nyilván ritkán találkozunk. De tényleg az egész nyár, ezt tudom, hogy már sokszor mondtam, de ez nagyon hosszú idő, és ahogy mondtad te is, Panna, nekem is a nagyszüleim azért már, ők azért már idős emberek, és ők sem nagyon bírják ezt a tempót, főleg úgy, hogy egész nyáron velük van az összes unoka, egy-két évestől a 14-16 éves korosztályig az unokák náluk vannak, és ez minden egyes nap, és nem is értem, hogy hogy bírják. De nagyon helytállnak, csak szerintem az már nekik is sok, hogyha mi egész nyáron ott vagyunk, és még ránk is kell figyelni.
23: Nálunk ez sikerült megbeszélni, mert régen mindig úgy volt, hogy én voltam lent, meg az öcsém és a két kisebb unokatestvérem. Az apukám felüli nagyszüleimnél viszont lebeszéltük, hogy én ehhez már idősnek érzem magam, hogy én többet töltsek ott, mint egy hetet, és ezért maximum ilyen most már csak három napot szoktam lent lenni ott, a másik nagyszüleimnél meg többet szoktam lenni, de ott csak egyedül, mert ők már nagyon idősek, hát idősebbek, mint apukám szülei, és oda öcsém nem is szokott jönni, csak én is a három házzal arrébb lévő unokatesómmal szoktam lenni általában csak.
24: Mi is hasonlóan csináltuk ezt, mert régebben mi mindig lementünk Pécsre két hétre a nagyszüleimhez, csak már utána nagyon untam, hogy igazából mindig ugyanazokat csináljuk, és már nem is annyira élveztem, amikor már nagyobb lettem, szóval már nem megyünk le. Mindig megnéztük a dzsámit, felmentünk a tetjére, a kilátókat is megnéztük már csomószor. Szóval igazából szerintem Pécsen nincs annyi érdekes dolog, ami éveken át érdekes lehet.
25: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Terveztek-e a nyáron családdal nyaralni?
23: Mi minden nyáron elmegyünk a családdal. Általában belföldre itt maradunk, de most kivételesen Horvátországba megyünk, és általában mindig ők nézik ki a szállást, de a programokat mindig én nézem ki, és megmutatom nekik, és amit tetszik nekik, oda szoktunk elmenni. És például a programokat mindig úgy keresem, hogy én is élvezzem, a 7 éves öcsém is élvezze, illetve a szüleim is.
3: Akkor le a kalappal előtted, mert amikor mi hárman mentünk el a szüleimmel, akkor nekem jutott ez a feladat, hogy nézzem meg, hogy milyen programokra menjünk, és úgy, hogy nem kellett még külön arra figyelni, hogy a fiatalabb korosztálynak is megfeleljen egy-egy program, még így is nagyon nehéz volt összeválogatni a programokat.
0: És milyen programokat szoktál szervezni a családnak?
23: Általában városnézéseket szoktam, és úgy szervezem a programokat, hogy egy-egy városban mondjuk láttam, hogy van ilyen kis autót lehet bérelni a főtéren mondjuk, és direkt úgy szerveztük, hogy akkor ott öcsi meg tudjon állni, és akkor ott egy fél órát megy körbe-körbe egy kis autóval.
21: Mi nem szoktunk általában nagy családi nyaralást szervezni, de mindig elmegyünk mondjuk wellnessezni 2-3 napra, vagy ugye a szüleim is ott vannak pár napot, vagy egy-két hetet ott Erdélybe, és akkor ott is velük vagyunk, és programozgatunk. És most szóba jött, hogy szezon végén kimegyünk majd mi is Horvátországba, az Adriára. Régóta nem voltam tenger közelében, régebben jártunk, amikor kisebbek voltunk a Fekete-tengerre, ott a nagy családdal együtt, de szerintem Covid előtt voltunk utoljára, és a Covid ezt az egész láncot megszakította, azóta nem járunk. De most ugye tervezzük szeptemberben.
24: Mi legtöbbször Ausztriába szoktunk menni nyaralni, a Wörthi-tóhoz, és igazából én nagyon szeretem az ottani környezetet és a hőmérsékletet is, mert nem olyan meleg, mint itt Magyarországon. Szerintem nagyon jó kiszakadni a nagy melegből egy hétre, a hűvösbe, és csak pihenni, igen.
4: Mi minden évben megyünk családi nyaralásra, majdnem minden nyáron megyünk a Balatonra egy pár napra. Tavaly előtt voltunk Horvátországban, de volt, hogy tavaly ősszel, például nem nyáron voltunk külföldön, hanem ősszel voltunk Erdélyben, a Székelyföldön. Viszont, amit nem volt még, az, hogy sátorozni, amit én cserébe nagyon szívesen kipróbálni. Hát valamikor meg ez nekem tervbe is van, hogy ezt valamikor kipróbáljam úgy, hogy ez így fel van írva egy bakancslistára.
21: Eddig egyszer vagy kétszer sátraztam életemben, de az olyan körülmények között volt, hogy egyébként nagyon jó volt, kényelmes volt, csak ez Erdélybe volt Orotván, ami egy nagyon hideg hely. 3 réteg volt rajtam plusz a hálózsák, és megfagytam, szóval végül beültem a kocsiba, és ott aludtam.
3: Nem mellesleg jön a medve, és lebontja a sátrat.
21: Igen, ez fennállt ez a veszély egyébként.
24: Én is inkább a szállodákat kedvelem jobban, mivel még én soha nem kempingeztem, de nem is nagyon szeretnék, mivel én szerintem nekem szükségem van egy ágyra, hogy aludni tudjak, mert én eleve csak a nagyon csöndes helyeken tudok elaludni, és nem hinném, hogy a kemping, ez, amikor egy ilyen sátorban lennék, akkor nagyon nyugodtan el tudnék aludni.
22: Én szeretek sátrazni, ritka az olyan nyár, amikor nincsen rá lehetőségem, és nem élek vele. Még azt is el tudom képzelni, hogy ha otthon vagyok, kirakok egy függőágyat, és kimegyek, és ott kint alszom, mert kint aludni a nyári éjszakában azért elgondolkodtató és megindító tud lenni.
4: Krisztóf?
3: Barátokkal megyek majd külföldre, az Alpokba megyünk majd.
21: És mit fogtok csinálni?
3: Túrázni.
22: Neked a nyaraláshoz miről szól?
3: A pihenésről is szól, de leginkább a mentális feltöltődésről, mert ez az a része az életemnek, amit rohamosan szív el az iskola és a szürke hétköznapokat a név során.
5: Engem mostanában sajnos túlságosan lefoglal az, hogy külföldön éljek. Nem szoktunk nyaralni venni.
21: Hogyha annyira lefoglal ugye külföldön lenni, ott Londonban, te mit csinálsz, mikor kint vagytok?
5: Nyarant, amivel Angliában nem igazán nyaralós az időjárás, főleg nem Londonban, ezért mi parkokba szoktunk kimenni, piknikezni, és ott szoktunk társasozni.
0: Nagyon jó. A mind családi nyaralásaink úgy állnak össze, hogy minden évben eddig anya szervezte, és idén volt az első olyan alkalom, amikor megkérdezte, hogy amúgy mi hova szeretnénk menni.
24: De jó!
0: és hogy mi mit szeretnénk csinálni, mert a tavaly is így volt, hogy mi csak annyit mondtunk mindig a húgommal, hogy szeretnénk külföldre menni, mert a Covid után mi sem nagyon mentünk, hanem mindig belföld, mert nem bírjuk a kocsi utat.
19: Na, mint kiderült, én továbbra sem bírom a kocsi utat, tehát tavaly nyáron tettünk egy ilyen Horvátország, Szlovénia kört, Triestbe átmentünk autóval, és nagyon szép volt, nagyon élveztem, de az út elején bevettem egy dedalont, úgyhogy az a nap az végig azzal telt, hogy én szédelektem össze-vissza, aludtam, nyomott volt a hangulatom végig, úgyhogy most egy köztes megoldást találtunk, mi is megyünk majd. Ez lesz akkor, hogy kimegyünk Horvátországba egy órás repülőúttal, és majd hazajövünk szintén repülővel.
24: Egyébként én még soha nem utaztam repülővel, de hogyha összejön ez a szeptemberi horvátországi nyaralás, egyébként ez nem biztos, hogy mi repülővel mennénk, csak lehet, hogy megkérném a szüleimet, hogy menjünk már repülővel, igaz, hogy csak egy óra, de egyrészt sokkal rövidebb lenne, másrészt végre kipróbálhatnám, hogy milyen repülővel utazni, mert még életemben nem utaztam, szóval ennek nagyon örülnék. Ha anya ezt hallod, akkor létszi. Nagyon szeretném.
1: Nálunk ez a repülős opció nem létezik, mert apukám után repülni, ő kijelentette, hogy Görögországba is inkább levezet autóval, mint hogy ő repülőre szálljon, mert egyszer elmentek Párizsba, és úgy jött haza, hogy ő soha többet nem akar repülőre szállni. Szóval ezt majd a repülős dolgot valószínűleg, ha felnőtt leszek, akkor fogom megtapasztalni.
6: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
19: És ti amúgy mennyi időre mentek nyaralni a családdal, mert nálunk ebből is vannak kisebb-nagyobb viták mostanában, hogy eddig két hétről volt szó, hogy először megyünk június végén, ahogy vége van a sulinak, és augusztus végén, mielőtt kezdődik a suli. Na most valahogy bekerült egy harmadik hét, július közepére, amivel egyáltalán nem számoltam, úgyhogy ti ezekkel hogy vagytok?
4: Nálunk általában, ha megyünk valahova nyaralni családdal nyáron, akkor inkább a nyár második felére tesszük a nyaralást, tehát ilyen július közepétől augusztus 20-ig nekünk ott van egy határ, mert utána kezdődik az iskolára való felkészülés, és hát nagyjából ebbe a kicsit több mint egy hónapba szoktunk elmenni nyaralni. Nem egy hónapig, csak 3-4 napra valahova, aztán egy hétre máshova, tehát így nektek.
22: Nálunk általában naptár mondja meg, hogy mikor megyünk nyaralni, mert egyszerre mind a 6 gyerek otthon nagyon ritkán van, és ezt leszervezni csak úgy lehet, hogy a kötelező táborok be vannak írva a naptárba, és amelyik üres egy hét van, akkor megyünk el nyaralni a Balatonra, és ennyi.
3: Van olyan, hogy kötelező tábor?
22: A számunkra kötelező, amit úgy nem, biztos, hogy nem hagynánk ki, ez mert azért más. Egy sorrendet fel kell állítani.
24: Egyébként nekem van kötelező tábor az iskolába. Lesz egy szakmai táborom augusztus vége fele, azt hiszem augusztus közepén, ahol hát nyilván minden nap szakmai óráink lesznek, nem tudom, hogy fog alakulni. Várom már, csak azért kicsit félek. De hát ilyen erre kötelező menni, szóval nincsen, hogy azt mondod, hogy nem. Mert ez is úgymond az iskola része.
19: Én is voltam kötelező táborban, a Magyar Rádió Gyermekkorusának minden év augusztusában szerveznek egy kórustábort. A legelején, amikor én kezdtem, és ötödikes voltam, ötödiktől lehet menni ebbe a táborba, 10 napos volt, mára már 3, úgyhogy infláció van.
24: Mi általában egy hétre szoktunk külföldre menni nyaralni, bár volt, amikor már 2 hétre mentünk Tenerife-re, de az csak egyszeri alkalom volt.
19: Volt-e maradandó élményed ott Tenerife-n?
24: Igen, van. Amikor mentünk a Luro Parkba, ami egy ilyen állatkertszerűség, ott megnéztünk egy orkasót, és az orka az nagyon lefröcskölt engem és az öcsémet is, úgyhogy ezért teljesen eláztunk. Mert egy olyan zónában ültünk, ahol ki volt írva, hogy biztos, hogy el fogsz ázni, mert a többi helyen már nem volt hely, mert későn mentünk, de mindenképpen meg szerettük volna nézni, így ezt vállaltuk, csak nem tudtuk, hogy mennyire leszünk vizesek, azt hittük, hogy csak nagyon kicsit, de végül teljesen elázott minden ruhánk, ezért ott kellett venni pólót is, és nadrágot is, igen.
5: Nálunk jellemzően egy héttől egy hónapig szokott terjedni a nyaralási időszak, hogyha megyünk. Általában meleg helyekre megyünk, mivel az anyukám a meleget szereti inkább, egyszer voltunk Norvégiában, azóta nem mentünk hideg helyekre.
22: Szoktatok magatoknak egy személyes programot szervezni, mert én nekem, hogyha van ilyen otthon, azt én nagyon könnyen el tudom ütni olvasással, olyan filmek megnézésével, amiket már mióta meg akartam nézni, de egyszerűen se iskolai időben, se a nyár eddigi szakaszaiban nem jutott idő, és itt egyáltalán nem a felesleges telefonozásra gondolok, mert hogy meg se fordul a fejembe, hogy az értékes idő mert erre fordítsam, amikor van egy két hét szabad időm.
19: Én nem az az ember vagyok, aki egyedül el tud időt tölteni. El tudom ütni az időbet mindennel, és néha kell is, hogy mindenkitől távol legyek, viszont én nem tudok egyedül maradni. Tehát nekem muszáj az, hogyha két óránál többet vagyok otthon, akkor már hívom az egyik barátnőmet, hogy figyelj, nincs-e kedved leugrani hozzám, vagy átjönni, vagy bármi, hogy közösen legyünk, mert én társasági ember vagyok.
22: Ezt a családot például hogyan éli meg, hogy sose ülsz meg ebből a szempontból letyelybe?
19: Az az egy szerencsém van, hogy a családban is mindenkinek patron van a fenekében, úgyhogy mindenki megy. Kivéve a húgomat, ő amúgy nagyon hasonlít rád olyan tekintetben, hogy ő tényleg otthon van, és ő imád otthon lenni, és azt szereti a legjobban, amikor nekünk megmondja, hogy menjetek el, és ő egyedül van otthon, és akkor ő főz, meg sorozatot néz, meg minden. Közületek ki az, aki szeret egyedül lenni?
23: Én is, ahogy mondtad, igazából. Hát nem azt mondom, hogy szeretek egyedül lenni, de én is el tudom ütni az időt, hogyha egyedül vagyok. Sorozatot nézek, Diamond kirakóst csinálok, vagy keresek minden nyára magamnak egy hobbit, vagy többet, amit elsajátítok, megpróbálok elsajátítani, amire időt szánok, de alapesetben én nagyon nem szeretek egyedül otthon lenni. Néha muszáj, de én is felhívom, ráírok a barátnőimre, hogy valaki valahova, mindegy, hogy hova jöjjön el velem, mert nem tudok otthon ülni.
22: Én sem szeretek egyedül lenni egyáltalán, csak a megfelelő emberek kellenek ahhoz, hogy én jól érezzem magam.
2: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak, minden pénteken. Én leginkább a nyarat a családom társaságában szeretem tölteni, és leginkább sütni szoktam nyáron. Igen, szeretek új recepteket kipróbálni, amiket iskolaidőben nem tehetek meg. Rengetegszer szoktam különféle külföldi recepteket akkor kipróbálni.
22: Már most tervezel, vannak sütemények meg receptek, amiket már bekészítettél?
2: Vannak, igen. Leginkább az amerikai cukrászkönyvből szoktam sütemény recepteket kipróbálni, és rengeteg amerikai cukrászkönyvünk van, és én nagyon szeretem, mert vannak hasonló receptek, de mindegyikben egy kicsit máshogy van leírva, és volt, hogy én már azt hiszem 4 könyvből kipróbáltam több keks receptet is.
5: Milyen más típusú ételeket szoktál még készíteni?
2: Szoktam néha főételeket is, de reggeliket is szoktam készíteni.
23: Titi, te mióta foglalkozol sütés-főzéssel?
2: Szerintem 10 éves korom óta, de már azelőtt is nagyon szerettem segíteni a szüleimnek és a nagymamámnak is a sütéseknél, meg a főzéseknél, de szerintem 10 éves korom óta van az, hogy már egyedül is képes vagyok különféle recepteket megcsinálni.
4: Tavaly volt az első nyár, és nagyon remélem, hogy az idei is olyan lesz, hogy nem volt olyan, hogy otthon ültem napokig, és nem csináltam semmit. Tehát az a legrosszabb. És tavaly már végre volt olyan, ugye, hogy tudtam már dolgozni, és általában Miskolcon a barlangfürdőtől nem messze van egy falatozó, ahol voltam konyhai kisegítő, egyben fagyjárus, és ott voltam sokat.
5: Milyen konyhai kisegítőnek és fagyjárusnak lenni?
4: Hát változó. Mosogatás, ételeket kivinni az asztalhoz, onnan behozni. Változatos, pörgős tud lenni, és nagyon érdekes.
3: Én viszonylag szerencsésnek mondhatom magam, mert valamilyen csoda folytán az elmúlt 2 évben mindig sikerült viszonylag élhető diákmunkát találnom, és még a szülőkhöz való eljutásra is maradt idő. Viszont nekem a legnagyobb félelmem az biztos, hogy az, hogy otthon kell üljek a nyáron. Tehát, hogyha már a nyakamba szakad ennyi idő, amit végre nem feltétlenül csak tanulással kell eltöltsek, akkor nagyon nem látom értelmét annak, hogy csak otthon üljek és ne csináljak semmit, aminek értelme van.
22: De volt már ilyen tapasztalásod?
3: Én olyan fajta vagyok, aki nem szeret nagyon sokáig egy helyben nyugodtan ülni a hátsóján, mert nekem nagy igényem van a kimozdulásra és a különböző tevékenységekre, és sajnos, hogyha valamilyen módon rám vagyok kényszerítve iskolán kívül, hogy sok ideig üljek egy helybe, vagy semmilyen program nincsen, nekem meg nem igazán van olyan feladatom, amit el kéne végezzek, akkor hajlamos vagyok beleesni a órákon áttartó telefonozásnak a csapdájába, és a nyári szünet az egyáltalán nem erre való szerintem.
19: Én is olyan típus vagyok, mint a Kristóf, utálok otthon ülni. Nagyon szeretek amúgy könyvet olvasni, ha van szabad időm, meg sorozatokat nézni, de például a tavaly nyaram volt olyan, hogy én még sose dolgoztam nyáron. Tehát ha én dolgozom, akkor általában évközben, mert valahogy mindig kicsúszom az időből, és nem találok diákmunkát nyárra. Úgyhogy itt ez most idén reméljük, hogy másképp lesz, és tényleg be fogok menni minden kicsi kávézóba megkérdezni, hogy kell-e diákmunkás, és nem online keresgetni, mert úgy soha nem jött még össze. Viszont a tavaly nyáron volt olyan, hogy teli terveztem mindennel. Ilyen fesztivál, olyan ott alvás, ilyen utazás, oda megyünk, ide megyünk, és sajnos az egyik barátnőm, akivel terveztünk, meg már meg is volt a fesztivál bérletünk, meg minden, ő beteg lett, úgyhogy nem, tehát hogy a nyár egészen nem úgy alakult számára sem, meg számunkra sem így a baráti társaságban, ahogy azt terveztük, úgyhogy nagyon sok hét így a nyakamra szakadt, úgyhogy nem mentünk le mondjuk a Balatonra, hanem csak úgy próbáltuk elütni az időt, és én nem tudok mit kezdeni ezzel a sok szabadidővel.

0: úgy is, hogy otthon voltam.
1: Panna, akkor lemegyünk Kapolcsra augusztusban?
0: Lemegyünk Kapolcsra augusztusban.
1: Megbeszéltük.
0: Ez volt a Válaszutak. Ma a nyárról beszélgettünk. Én Panna vagyok, és a mai adásban itt volt velem
2: Toncsi, Bianca, Titi,
3: Áron,
4: Kristóf, Leon
5: és Ambrus.
6: 14-16 év között vagy és érdekel a rádiózás? Gyere el kedden délután, és nézd meg, hogyan készül egy adás. Én Kristóf vagyok, és a többi taggal is személyesen megismerkedhetsz. Meghoztuk a kedvedet? Írj egy e-mailt a vendégaházlákukac@mtva.hu címre. Várunk!
1: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediapeak.hu internetes oldalon.
7: A mai adás szerkesztette Mohács Edit, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.
8: Hamarosan a Déli Krónika következik. Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
11: Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Reklámot hallottak.
12: Kedves hallgatóink! Ma délben a Belemi Szent Vid római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Velem község Magyarország nyugati határán, a Kőszegi hegység lábánál fekszik. A falu fölött magasodó Szent Vidhegy fontos régészeti lelőhely. Feltártak egy Krisztus előtt 13.-11. századi őskori erődített települést is. A hegy keleti és déli oldalán kialakított teraszokon városias jellegű házak álltak. A római kort szintén sok tárgyi emlék idézi, hiszen erre vezetett a Borostyán út és a Szavária városát ellátó vízvezeték, amelyek védelmét a fellegvár látta el. A hegyen álló Szent Vid templomról szóló első ismert feljegyzés 1647-ből származik, mely szerint már a középkorban létezett. Ezt támasztja alá, hogy tornyát Árpád-kori faragott kövek erősítik. Jelentős búcsújáró hely volt. Mai barokk jellegét 1859-ben kapta. Oltárképe 1890-ben készült Kőszegen. A szószék copf stílusú. Szent Vid, vagy más néven Vitus, a 14 segítőszent egyike, a fiatalkori tisztaság védelmezője. A harmadik század végén született Szicíliában, és Diokleciánus császár uralkodása alatt 302-ben lett vértanú. Tisztelete hamar elterjedt Európában, a szász és a cseh uralkodók védőszentjüknek tartották. Mai ünnepe terményjóslónap. A Velemi Szent Vid templom tornyában két harang lakik. A 60 centi alsó átmérőjűt 1688-ban Matthias Glasser öntötte Bécsben. A másik, hasonló méretűt pedig Max Sammas 1926-ban Bécsújhelyen.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról.
1: Az újabb pusztító orosz támadások után légvédelmi támogatás sürget Ukrajna.
2: Vazareli előtt tiszteleg a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál Pécsen.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról. Október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai. A nyilvánosság azonban nem jelent válogatás nélküli adatközlést, hangzott el a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón, ugyanis az érzékeny adatokat védi a törvényjavaslat. Ambrus Róbert összefoglalója.
3: Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányhatározat, ami tovább pontosítja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A közigazgatási szerveknek át kell adniuk minden 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
4: A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
3: Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormány szóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dossziék és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda kormány szóvivő.
4: A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
3: A kormány létrehoz egy tanácsadóbizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
5: Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
3: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tarz Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
5: Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt vagy a rendszerváltás után.
3: A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról. Azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
1: Mélypontra került a parlamenti szereplők egymáshoz való viszonyulása, fogalmazotta a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet vezetője a Kossuth Rádióban.
2: Fodor Gábor szerint nem lenne szabad hagyni, hogy ez tovább fokozódjon. Hangsúlyozta, bár a jelenlegi házelnök igyekszik fellépni a probléma ellen, erőfeszítései egyelőre nem túl hatékonyak. Fodor Gábor hozzátette, a helyzetet tovább nehezíti, hogy a miniszterelnök is aktív szerepet vállal a jelenlegi hangnem kialakulásában.
6: több mint két évtizeden keresztül én parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy a parlamenten zajló vitáknak, annak, hogy ott milyen politikai kultúrát mutatunk meg, van hatása a társadalomra, tehát egyszerűen a hétköznapi kommunikációban megjelenik. Abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire adjuk meg másnak a tiszteletet.
1: Közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost a miniszterelnök, miután a volt köztársasági elnök felszólította, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón reagált arra, hogy Áder János alkotmányellenesnek nevezte Sólyog Tamás elmozdítását. A kormányfő azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzá köthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Kis Júlia Lilla összeállítása.
7: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
8: Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt. Erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Sólyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell.
9: Sólyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
8: Alkotmány ellenesnek nevezte Sólyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sértené az intézkedés.
9: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hideg polgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
8: Áder János szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárások.
9: Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
10: Kell nekem ezt kommentálnom?
8: A volt államfő kritikájáról a kormányfőt is megkérdezték a csütörtöki miniszterelnöki tájékoztatón. Magyar Péter hiteltelennek nevezte Áder János szavait.
10: Szerintem a szavai nevetségesek, hiteltelenek, és szerintem senkit nem érdekelnek.
8: Magyar Péter kifogásolta a volt köztársasági elnöknek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát.
10: Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
8: Áder János közleményben reagált a miniszterelnök kijelentéseire. Ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, így üzent Magyar Péter közösségi oldalán a volt államfő felszólítása után. A miniszterelnök úgy fogalmazott, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. A Sólyog Tamást érintő alaptörvénymódosítást több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. A kormány ezután egy átfogó alkotmányozási folyamatot tervez, ami megváltoztathatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Magyar Péter pedig korábban azt is jelezte, hogy amennyiben Sólyog Tamás nem írja alá a módosítást, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.
1: A Fidesz számára a megújulásban kulcsfontosságú lehet a helyi közéletben való aktív részvétel, mondta Székesfehérvár fideszes polgármestere.
2: Cserpalkovics András a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy bár a Fideszre mintegy 2,5 millióan szavaztak, a párttal szemben jelentős az elutasítottság. Szerinte ennek az egyik legfőbb oka az, hogy a kelleténél kevesebb időt töltöttek az emberek között. Hozzátette, az önkormányzati politika és a helyi közösségekkel folytatott párbeszéd megoldást jelenthet arra, hogy visszanyerjék az emberek bizalmát.
11: Az önkormányzati képviselők, vagy éppen a polgármesterek az egész napjukat gyakorlatilag helyben az emberek között töltik. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan a politikával, pláne pártpolitikával kellene foglalkozni, ez nincs így, és nincs is az emberekben erre igény, de arra igen, hogy különböző, akár szakpolitikai területeken is elmondhassák a véleményüket, úgy érezzék, hogy be vannak vonva a döntés előkészítésbe, a döntésbe, és egyfajta csapatjátékként lehet akár egy város közösségét is fejleszteni, és így tudunk fejlődni.
1: Minden idők legnagyobb függetlenség napi ünnepségére készül az Egyesült Államok a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából. Washingtonban rekordméretű tűzijáték és nagyszabású rendezvények várják a látogatókat, Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta. Mészáros László összeállítása.
12: Minden idők legnagyobb parádéjával és tűzijátékával várja Washington a látogatókat július 4-én. A National Mall-on jelentős tömegre számítanak a hétvégén, a rendezvény biztonságát ezért szigorú ellenőrzésekkel garantálják. Az Amerika 250 ünnepség sorozat programjai mellett a kormányzati negyed is díszkivilágítást kapott. A pénzügyminisztérium neoklasszicista épülete például piros-fehér és kék színekben világít, jelezve az ország történelmi folytonosságát. A tengeren túli évfordulóhoz Budapest is csatlakozott. Július 4-éig a Lánchíd is piros-fehér-kék díszkivilágítást kapott. A fővárosi ünnepség részeként szombaton délután 4-től zenei programok indulnak a rakparton, ahol este 8-kor az USA légierejének kvintetje ad elő koncertet az átkelő lábánál, közvetlenül a híd 9:30 fénybeborulása előtt. A hétvégi utcabált megelőzve a diplomáciai szintű ünneplés már csütörtökön este elkezdődött. Az amerikai nagykövetség hagyományos függetlenségnapi fogadásán a két ország közötti partnerség mellett szintén a 250 éves évforduló állt a középpontban. Ma este azért gyűltünk össze, hogy egyszerre ünnepeljük az Amerikát formáló eszméket, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti időtálló barátságot, hangsúlyozta az amerikai nagykövetség ügyvivője. Caroline Szevics szerint ez a barátság a gazdaságban is erős, amire a Magyarországon működő amerikai cégek jelentik a legjobb példát. Ennek az együttműködésnek a legfényesebb bizonyítéka az amerikai üzleti szféra, amelynek képviselői ma este is szép számmal vannak jelen. Saját szememmel láttam, hogy az amerikai vállalatok nem egyszerűen csak befektetnek Magyarországon, hanem valódi partnerek az ország jövőjének építésében. Legyen szó a repülőgépiparról, a modern gyártás technológiáról, a digitális szektorról, a védelmi iparról, az energetikáról, a pénzügyről, az egészségügyről, vagy a kutatásfejlesztésről. Ezek a cégek mind azt bizonyítják, milyen rendkívüli lehetőségek rejlenek a magyar tehetség és az amerikai tőke találkozásában, mondta Kerel.
13: A függetlenség napja nem csak egy nagyszerű nemzet születését jelenti, hanem annak az eszmének az ünnepe is, amely átformálta a történelmet, mondta a miniszterelnök.
12: Magyar Péter kiemelte, ez a nap arra a meggyőződésre emlékeztet minket, hogy az embereknek joga van az önrendelkezésre, a szabadságra és arra, hogy maguk alakítsák a sorsukat, ideértve azt is, hogy megváltoztathatják, vagy akár le is válthatják azt a kormányt, amely lábbal tiporja ezeket a jogokat. A kormányfő egyúttal kiemelte, Magyarországot és az Egyesült Államokat a közös érdekek mellett a közös civilizációs alapok is összekötik. We belong to the same transatlantic community. Ugyanahhoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, ha szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia, emelte ki Magyar Péter. A kormányfő hozzátette, ezek az értékek mindkét nemzet számára lehetővé tették, hogy felülkerekedjen a kihívásokon és a jövőben is szilárd alapot biztosítanak a két ország együttműködéséhez. Úgy fogalmazott, hűséges barátként tekintünk egymásra, és ahogy a jó barátokhoz illik, továbbra is tanulunk egymástól.
1: Amen. megszokottnál lényegesen kevesebb kenyérgabonát aratnak a gazdák idén. Az aszály és a forróság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a szárazságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Nagy Margit és Falucskai Ivett összeállítása.
14: A minősége az szerintem takarmány minőségű.
15: Egy délalföldi gazdálkodó a gabona minőségére és mennyiségére panaszkodik. Azt mondja, nem számít túl sok jóra az idén.
14: Nincsenek olyan jó mutatója az idén a gabonának. Hát ugye az időjárás nem járult hozzá. Késő jött az eső. Az árpáknak még valamennyit ért, de a búzákra sajnos egy hónapot elkésett az eső.
15: A gabona minőségét, mennyiségét és az aratás menetét a vízhiány és az időjárás is alakította. Erről már a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt. Petőházi Tamás elmondta, az elmúlt két hét extrém forró napjai az őszi kalászosok esetében kényszeréréshez vezettek.
16: Ez a kényszerérés azt okozta, hogy a hosszú, közép-hosszú tenyészidejű kalászosok is egybe értek, hát gyakorlatilag lesültek egy kényszerérés következtében, kisebb szemek vannak, nehezebb betakarítani, nagyobb a szem pergési veszteség, de ennek az időjárásnak megfelelően nagyon jól haladtunk az aratási munkákkal. Ugye a történelmi időkben Péter Pál napján volt a aratási munkák kezdete, de gyakorlatilag nagyjából vége felé tartunk a őszi árpának, és a jó felén túl vagyunk már a búza aratásának.
15: Már most látható, hogy a szokásosnál jóval kevesebb gabona lesz idén. Őszi árpából hektáronként átlagosan 4,3 tonnára, búzából pedig 3,7 tonnára számítanak, fogalmazott az elnök. Hangsúlyozta, évek óta nagy vesztese a klímaváltozásnak a kukorica, vetés területe jelentősen csökkent.
16: 600 ezer hektár alatt van a kukoricavetés területe, ez gyakorlatilag 1 millió 200 ezer hektár volt országos szinten kb. 30 éven keresztül, és most ugye ez lefeleződött, az Alföldön nem nagyon termesztenek már kukoricát, esetleg öntözött körülmények között az Alföldön a napraforgót törelőre, 780 ezer hektáron termesztünk az idén napraforgót.
15: Petőházi Tamás hozzátette, az idei az első év hazánkban, amikor napraforgót nagyobb területen termesztenek a gazdák, mint kukoricát.
1: Minden eddiginél korábban kezdődött az aratás az aszály miatt, amely már nem csak az ország keleti felét érintette, hanem a Dunántúlt és a Balaton felvidéket is, mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára.
2: Csetibor András hozzátette, a klímaváltozás miatt folyamatosan csökken a kukorica termőterülete, visszaszorult a repce és teret nyert a napraforgó, az őszi búza és az őszi árpa. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól. A szakember a zöldséggyümölcs termésről azt mondta, továbbra is az almának és megynek a legnagyobb a termőterülete, míg a paradicsom, a paprika és a hagyma termesztése csökken.
17: Óriási mennyiségű import áramlik be az országba. Az uborkát, paradicsomot, paprikát sokan szeretik ebben az időszakban. A spanyol, lengyel tömegesen vannak jelen a boltok polcán, egyébként az algériai, a marokkói, a török paprika, paradicsom, kínai fokhagymáról nem is beszélve. Tehát egy olyan árnyomással szembesülnek a magyar gazdálkodók, amit jól jeleznek azok, hogy csökkennek a termőterületek. Ahol viszont kitartanak, ott inkább az intenzív termesztésre állnak át, tehát öntözés nélkül ezek a kultúrák már nem termesztetők. A kajszibarack esetében pedig fajta váltás arra kell elszállni magukat a gazdáknak. Ez nyilván pénzbe kerül, de az nem működik, hogy 5 évből gyakorlatilag 5 évben, minden évben elfogy a kajszibarack.
1: Korszerű technológia biztosítja az állatok jólétét a hőségben a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának istállójában.
2: A szarvasmarhák különösen érzékenyek a hőstresszre, amely az egészségi állapotukra és a tejtermelésre is hatással van. Az egyetem kaposvári tanszékének vezetője hangsúlyozta, az állatok ösztönösen is igyekeznek védekezni a hőség ellen, de az, hogy mennyire viselik meg őket a forró napok, nagyban függ a tartási körülményektől. Hollósi Gabriella hozzátette, a kampuszon található istállóban a modern eszközök segítségével sokkal jobb érett körülményeket tudnak teremteni az állatoknak.
18: Megpróbálunk alkalmazkodni ehhez a magasabb hőhöz, úgyhogy olyan tartástechnológiát vezetünk be, modern tartástechnológiát alkalmazunk, ami a kaposvári kampuszon van, szellőző berendezések, hőszigetelt istáló vagy függönyös pavilonos megoldások, amik lehetővé teszik, hogy nyitottá tegyük a zárt istálót, tehát a hőcserét biztosítjuk, ventilációt, párásítókat alkalmazunk. Vannak lehetőségeink, hogy a takarmányozás vonatkozásában olyan takarmány adagokat állítsunk össze, amelyeknek az emészthetősége jobb.
1: Az előrejelzések szerint a hónap hátralevő része az elmúlt 30 év átlagánál melegebb lesz, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy olyan hőkupola jelenség, ami az elmúlt napokat jellemezte, lesz-e a közeljövőben, mondta Fejős Ádám meteorológus a Kossuth Rádiónak.
2: A szakember hozzátette, tartósan szeles időjárás várható hideg fronttal és erős UV-sugárzással, utóbbit a szél miatt kevésbé érezzük majd.
19: A következő egy héten belül, tehát belátható, meteorológus szemmel belátható időn belül nem lesz forróság, sőt, viszonylag egy olyan elviselhető nyári melegre készülhetünk, legfeljebb 32-33 fokkal, de bőven találunk olyan helyet is az országban, gondolok itt a Nyugat-Észak-Nyugat-Dunántúlra, vagy az észak-magyarországi, észak-keleti területekre, ahol 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
1: A vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményéből. A szakemberek 6 héten át ellenőriztek gyümölcsárusítóhelyeket, ahol elsősorban a szamóca minőségét, jelölését és forgalmazási körülményeit nézték. Az ellenőrök nagybani piacokon, zöldséggyümölcsüzletekben, hipermarketekben és ideiglenes árusítóhelyeken vizsgálódtak.
2: Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke a Krónikának azt mondta, gyakran azt a gyümölcsöt is Lajos Mizseinek tüntették fel, amelyeket nem ott szüretelték, de magyarnak mondott Romániából behozott szamócával is találkoztak. Eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A szakértők egész nyáron kiemelten ellenőrzik a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket.
20: Az ellenőrzések folyamatosak, most következik a dínya szezon, és már a dínya ellenőrzések is folyamatban vannak. Várhatóan a nyár végére ebből is eredményekkel szolgálhatunk, de mindenfajta mindig aktuális szezonális gyümölcsöt és zöldséget is ellenőrzünk.
2: Itt a Krónika.
1: Ukrajna több régióját is érte orosz légicsapás az elmúlt órákban. A támadásoknak több halálos áldozata van. Közben még a pénteki Kijevet ért csapás után is találnak holttesteket a mentő alakulatok. Az ukrán védelmi miniszter sürgősen légvédelmi rakétákat kért országa szövetségeseitől. Részletek Iváncsik Attilától.
21: A dél-ukrajnai Herszonban egy kórházat ért orosz légicsapás. Egy ott dolgozó orvos életét vesztette. A közép-ukrajnai Krivij Rihben egy benzinkútba csapódott orosz drón, egy helyi lakos meghalt, többen megsebesültek. A kelet-ukrajnai Szumiban egy családi házat ért orosz találat, itt négyen haltak meg, köztük egy édesanyja és gyermeke. Szombat délre már 30-ra emelkedett a pénteki Kijevet ért orosz légicsapás sorozat halálos áldozatainak a száma. Három holttestet az éjszaka folyamán találtak meg a mentő alakulatok lakótömbök törmelékei alatt. 10 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Az ukrán fővárosban két tó vize is mérgezővé vált, miután az orosz légicsapások után olajszármazékok szivárogtak ki. Az ukrán védelmi miniszter közben sürgősen légvédelmi rendszereket kért Kijev szövetségeseitől. Mihajlo Fedorov mintegy 40 országot keresett meg, és elsősorban amerikai Patriot rakétákat kért, amelyekre még ebben a hónapban nagy szükség van. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszországi Belgorod városát vették célba éjszaka. A megye központban robbanások következtek be, amelyek miatt akadozik az áramszolgáltatás és az ivóvízellátás.
1: 1000 nap telt el a Hamász 2023. október 7-én elkövetett terrortámadása óta. Izraelben tüntetésekkel és felvonulásokkal emlékeztek az áldozatokra.
2: A palesztin fegyveres szervezet támadásának napján és az azóta eltelt időben több mint 2100 izraeli vesztette életét a terrortámadásokban és a harcokban. A zsidó állam nagyvárosaiban rendezett tüntetéseken tegnap azt követelték, hogy állítsanak fel vizsgálóbizottságot. A testület feladata az lenne, hogy állapítsa meg, Izraelben kik a felelősök a támadás megelőzésének, illetve hatékonyabb elhárításának elmulasztásában.
1: Hatalmas tömeg gyűlt össze Teherán utcáin, tegnap mutatták be Ali Khamenei ajatollah koporsóját. A legfelső vezető temetési szertartása szombaton kezdődik az iráni fővárosban, és egészen jövő hét csütörtökig fog tartani, amikor végső nyugalomra helyezik szülővárosában.
2: Ali Khamenei-jel amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén. Habár az iszlám törvények előírják, hogy a holtakat mielőbb el kell temetni, bizonyos körülmények, mint például a háború, kivételt képeznek. Az ajatollah temetésén várhatóan több millióan vesznek majd részt Teheránban.
1: Továbbra is nagy erőkkel keresik a túlélőket a Venezuelában pusztító földrengés után. A mentőegységek versenyt futnak az idővel, óráról órára kevesebb az esély arra, hogy életben maradt embereket találjanak a romok alatt. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma már csaknem 2600. Közben a sérültek ellátása és a holttestek azonosítása is akadozik. Szokolai Kinga összeállítása.
3: 8 nappal a Venezuelát sújtó földrengés után kutyaugatás hallatszódott a romok alól. A mentőcsapatok csütörtökön sietve ásták ki a 6 éves Buddy nevű négylábút, aki vélhetően annyira megszeppent, hogy csak most vette a bátorságot, hogy jelezzen. Buddy Venezuela reményének szimbólumává vált. Több mint egy héttel a katasztrófa után már csekély az esély arra, hogy újabb túlélőket találjanak. A hozzátartozók és a külföldi mentőcsapatok azonban továbbra is kitartóan kutatnak a romok között. A szakemberek fejlett eszközökkel és a szűk helyekre is könnyen bejutó keresőkutyákkal vizsgálják a betontömböket, miközben az idővel is harcolnak. Ha észlelnek is jeleket, a végkimerültségben lévő túlélőket gyorsan kellene kimenteni. Ez azonban általában órákba telik. Hatan voltak, 2 felnőtt és 4 gyerek. Az egyik felnőtt életben volt, beszéltem vele, és elmondta, hogy az ikergyermekek azonnal meghaltak, az anyjuk is, és az ő gyerekei is. 3 órával később megpróbálták kihúzni, de addigra ő is meghalt. Mesélte a 9 éves ikrek és anyjuk után kutató rokon. Az orvoshiány miatt a holttestek azonosítása lassan halad. Az áldozatok megtalálása és eltemetése egyre sürgetőbb annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki a térségben fertőző betegségek, mint például a malária. Az ügyvezető elnök beszámolója szerint a térségben legalább 38 egészségügyi központ semmisült vagy rongálódott meg. Az embereket és állatokat egymás mellett kezelik. Közben a mindenüket elvesztett átmeneti szállásokon lévő túlélőknek továbbra is javarészt a helyi önkéntesek és külföldi országok nyújtanak segítséget. Csütörtök este a Rio de Janeiro-i megváltó Krisztus szobra különleges díszkivilágítást kapott. Az egyik leghíresebb brazil nevezetességre vetített feliratokon adakozásra szólították fel az embereket. A venezuelaiak hálásak a segítségért, ugyanis arra panaszkodnak, hogy saját kormányuk nem tesz eleget, vagy túl későn cselekszik. Ezeket a vádakat az ország ügyvezető elnöke cáfolta. A földrengések után a venezuelai állam egészen azonnal akcióba lendült. Az első dolgunk mindössze néhány órával a történtek után az volt, hogy rendeletet adtunk ki a vezérkari főnökök egyesített hivatalának létrehozásáról, hogy a köztársaság törvényei szerint kezeljék a természeti katasztrófa okozta vészhelyzetet. Azonnal bevetették a polgári védelmi rendszert és a közbiztonsági rendszert. Hangsúlyozta Delcy Rodriguez, aki hozzátette, már nagy erőkkel dolgoznak a helyreállítási munkálatokon is. Az ügyvívő államfő bejelentette, hogy Venezuela a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködve 200 millió dolláros újjáépítési alapot hoz létre.
1: Több mint 2000 tűzoltó próbálja megfékezni a Franciaország déli partvidékén tomboló erdőtüzeket.
2: A Földközi-tenger mentén már több ezer hektárnyi terület égett le, a hatóságok éjszakában nyúlóan dolgoznak az oltáson. A munkálatokat jelentősen nehezíti, hogy rendkívül szárosság van a térségben, a hőség miatt pedig könnyen lángra kap a növényzet. Hasonló a helyzet Spanyolország északkeleti részén is, ahol a szintén száraz és forró időjárás miatt gyorsan terjed az erdőtűz. 1 perc múlva lesz 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy jövő kedden szavaz a parlament az ügynök aktákról. Szó volt arról, hogy az újabb pusztító orosz támadások után légvédelmi támogatást sürget Ukrajna. És beszámolunk arról is, hogy elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth díjas színművész.
0: Déli krónika.
1: Néhány héten belül a nagy közönség számára is elérhetőek lesznek a fővárosi közkerékpárok. A tesztek már zajlanak, az ígéretek szerint az új rendszerben jóval több kerékpár, köztük ráadásul elektromos is lesz. Nagy Viktória összeállítása.
4: Egyszerre lehet kipróbálni a klasszikus kerékpárokat, illetve az elektromos rásegítéses kerékpárokat, és mindenki, aki tesztel, ő kapott egy kérdőív linket is azért, hogy fogadni tudjuk a lehető legegyszerűbben és a leghatékonyabban a visszajelzéseket.
22: Mondta a BKK szóvivője a krónikának. Kovács Bendegúz arról beszélt, hogy megkezdődött az új bicikli rendszer tesztelése. Az első szakaszban a BKK partnerei tesztelhették az új bicikliket, tegnap óta pedig azok a Budapest Go vagy korábbi napi bubi bérlettel rendelkezők is kipróbálhatják, akik regisztráltak a tesztelésre. A szóvivő közölte, a visszajelzésekkel fogják a rendszert véglegesíteni. Az új hálózatban a hagyományos kerékpárok mellett e-bicikliket is lehet majd használni, mondta Kovács Bendegúz.
4: Ennek teljesen új applikáció lép életbe, például megjelenik benne az előrefoglalási rendszer, ami szintén egy nagyon nagy előrelépés lesz, az az, hogy az előző rendszer az kb. 220 állomással zárta az életciklusát, az új rendszer az nagyon hamar át fogja lépni ezt a számot, hisz már nem csak bubi állomásokon, hanem városszerte megtalálható ezres nagyságrendű mobipontokon is le lehet majd adni, és fel lehet majd venni a kerékpárokat. Ez azt jelenti, hogy a sűrű lakott részeken átlagosan el 150 méteres távolságban mindenki tud magának találni kerékpárt, és maga a területi lefedettség is az egyik nagy újdonságok között lesz, ugyanis a teljes rendszer képülésekor el fogjuk érni minden olyan nagy budapesti csomópontot, ahol 30 ezeres átszálló számot látunk, azért, hogy a külvárosokban élők számára is alternatíva legyen a bubi.
22: A hagyományos biciklik havi bérlete 2500 forint, éves díja pedig 21250 forint lesz. Az elektromos biciklik használatát tartalmazó havi bérletért már 3500 forintot, az évesért pedig 29750 forintot kell majd fizetni. Bérlet nélkül 60 forint perc díjjal lehet majd igénybe venni.
0: A budapestiek és a Budapesten kerékpározók nagyon-nagyon izgatottan várják már, hogy a teljes rendszer végre elinduljon.
22: Mondta a közmédiának a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A szervezet részt vett az első tesztidőszakban. Kádár Melinda hozzátette, hogy a közbringa rendszer egy évtized alatt vonzó alternatívává vált a Budapesten közlekedőknek.
0: Nagyon sokat segíthet azon, hogy minél kevesebben üljenek autóba, ezáltal kevesebb legyen a dugó, kevesebb legyen a zajszennyezés, a levegőszennyezés, és alapvetően egy kicsit gördülékenyebb legyen a városi mobilitás. Az ilyen közbringák nagyon megkönnyítik azt, hogy akár egy rövid utazást kiváltsunk autóval. Legjobban az ilyen 5-6 kilométeres távokra szokták használni a közbringákat. Az a nagy előnye, hogy meghatározott pontokon leadhatom és felváltam, és hogyha ez a pont hálózat tulajdonképpen bővülni fog az idei évben, akkor ez sokkal több lehetőséget kínál majd mindenki számára.
22: A MOL-Bubi teljes körű indulása július második felétől várható. Az éles rendszer 3300 kerékpárral működik majd, közülük 2500 hagyományos, 800 darab pedig elektromos bicikli lesz, de még idén szeretnék 5000-re bővíteni a flottát.
1: A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
2: Veig Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, program és buli hajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járat közlekedik késő estig.
5: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtudrész Tihany rész, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
1: Épületvetítés, interaktív fényalkotások és lézerszobrok várják az érdeklődőket Pécsett a 10. Zsolnai Fényfesztiválon, amelynek idei fő témáját a 120 éve született Viktor Vasarely művészete adja. A vasárnapig tartó rendezvényre 100 000 látogatót várnak. Nagy Viktória összeállítása.
6: A Fényfesztivál 4 napja alatt fényárba úszik Pécs.
22: Pécs 35 helyszínén várják az érdeklődőket a Zsolnai Fényfesztiválon, mondta a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. Halász Kinga kiemelte, a fény útjának nevezett útvonal állomásain épületvetítéssel, interaktív fényalkotással, lézerszobrokkal, fényszőnyeggel és egyéb látványos vetítésekkel várják a látogatókat.
6: Ezen kívül pedig van nekünk egy nemzetközi fényfestőversenyünk, ez pedig a Pécsi Székesegyház homlokzatán zajlik, ahol idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár versenyző mutatja be direkt a Székesegyház homlokzatára komponált háromdimenziós videomapping alkotását.
22: Halász Kinga hangsúlyozta, az idei fesztivál fő témája a pécsi származású, 120 éve született világhírű festőművész Viktor Vasarely és művészete.
6: Magában a fényfesztivál koncepciójában is Vasarely törekvéseit követjük, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a múzeumok zárt falai közül, és az utcára, terekre, köztérre kell vinni, hogy mindenki részese lehessen, és mi ugyanezt valósítjuk meg a fesztiválon, hiszen Pécs utcái, terei, épületei lesznek azok a vásznak, amire fénnyel festenek a művészeink.
22: A fényfestések minden nap este 9:30-tól kezdődnek, de napközben is változatos programok lesznek. Halász Kinga hangsúlyozta, hogy a családoknak is készülnek különböző foglalkozásokkal és workshopokkal.
6: Például az egyikben a gyerekek üveglapokra és fóliákra festhetnek, amit aztán este kivetítünk az épület falaira, tehát apró fényfestőkké válhatnak a gyerekek is.
22: A belvárosi szabadtéri programok és a fényútja kültéri állomásai ingyenesen látogathatók. A különleges beltéri helyszínek karszalaggal tekinthetők meg.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész.
2: A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész, 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művészé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett 120-nál is több filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és két verses kötete is megjelent. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
1: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint aszfaltoznak az M0-ás autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé az Anna-hegyi pihenő közelében, a 8-as kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 3 kilométeres. Korábban több kocsi ütközött az M7-es autópályán a Balaton felé, Kápolnás nyéktérségében. A 39-es kilométernél a forgalomkorlátozás már megszűnt, de a lassan oszló torlódás továbbra is több kilométeres.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban baleset miatt a József körúton a Petőfi híd felé a Baross utcánál csak a belső sáv járható, és a keresztirányú forgalomban, tehát a Baross utcában is mindkét irányban sávlezárás okoz lassulást. Szintén baleset miatt számítsanak korlátozásra a 6-os főúton a 3-os vasútállomás közelében. Varga Etele, BKK Info.
1: Időjárás jelentés. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
9: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Északi szelek fújnak, ráadásul tartósan szeles időszakban vagyunk, egyre szárazabb léghullámok érkeznek. Megkockáztatom, hogy a hajnali órákban lesz olyan ember, aki fázni fog, hogyha szabadban tartózkodik, mert hogy a völgyekben 10 fok alatt lehet a hőmérséklet, rég volt ilyen, tudom, a Balaton partján és a nagyvárosokban is olyan 16-17 fok várható, tehát ezeket a 20 pár fokokat, mint minimum hőmérséklet egy ideig azért elfelejthetjük. A légmozgás hajnalban is élénk lehet, de majd szombaton napközben újra több helyen, egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke a változóan felhős, alapvetően gyengén felhős vagy derült időben. A derült idő az inkább délen várható, 25-30 fokig emelkedik tehát majd. A délutáni órákban északon lesz felhősödés, de érdemi csapadék szombaton még nem lesz, vasárnap is északnyugaton fordulhatnak elő záporok. A szél több helyen vasárnap is erős lehet. Sárkányeregetős idő lesz majd tehát. Hétfőn, kedden erősödik a nappali felmelegedés, 32, aztán kedden 34 fok lehet, szerdán újabb hidegfront érkezik, és emiatt jelentősen visszaesik a hét második felére a hőmérséklet. Csütörtökön, pénteken 30 fok alatt lesznek a maximumok az ország egész területén.
1: Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Só Zoltán és Sije Gábor nevében is köszönöm figyelmüket, Garami Zsuzsa és Néver Igor. Viszont hallásra!
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Spanyolország, Portugália és Svájc is 8. döntős a labdarúgó VB-n. Kikapott Hollandiától a magyar női vízilabda válogatott. Nagelsmann távozik a német kispadról, és az idei Tour de France nagy kérdése, Pogacsár vagy Vingegor. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Hátrányból fordítva egy 94. percben szerzett góllal jutott 8. döntőbe Portugália, amely 2-1-re győzte le Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. Cristiano Ronaldo betalált, és 11. VB góljával beérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A portugál klasszis értékelte a mérkőzést, azt a sajtóhírt viszont nem erősítette meg, hogy a torna után visszavonul-e a válogatottságtól.
11: Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban.
8: Cristiano Ronaldo 11-esből szerzett gólt, őt választották meg a mérkőzés emberének, majd az egy éve elhunyt Diego Jotára is megemlékezett.
11: A lehető legjobb módon szerettünk volna megemlékezni Jotáról, aki éppen egy éve távozott közülünk. Érte is nagyon akartunk nyerni, ő pedig mindig velünk lesz. Ez egy különleges nap volt.
8: A horvátok klasszisa Luka Modric pedig az utolsó VB mérkőzését játszotta. A világbajnoki ezüst és bronzérmes a 2018-as VB legjobbjaként aranylabdásként zárja le válogatott pályafutását.
23: Emelt fővel távozhatunk, főleg a második fél időben nyújtott teljesítményünk miatt. Többet érdemeltünk ezen a meccsen, de ez most sajnos így alakult. Illetve nem tudom, hogyha mondjuk néhány szituáció fordítva esett volna, akkor vajon ugyanezek a döntések születtek volna-e vagy sem. De ez van, megyünk tovább, az időt úgysem tudjuk visszaforgatni.
8: 8. döntőbe jutott a spanyol válogatott is a világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Oyarzabal duplázott és Pedro Porro is betalált, így az EB címvédő spanyolok ünnepelhettek, kapusuk pedig rekordot döntött. A VB-k történetében senki sem töltött a pályán annyi percet kapott gól nélkül, mint Unai Simon. A Bilbao kapusának hálója már 519 perce érintetlen. A spanyoloknál egymást követő 10. válogatott meccsén a 11. gólját szerezte Oyarzabal. A 29 éves csatár a 3-0-ás győzelem ellenére nem élte meg könnyen a meccset.
24: Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
8: A spanyol válogatott hétfőn Portugáliával játszik a dallasi 8. döntőben. Svájc pedig magabiztos játéka 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, Vancouverben is került a legjobb 16 közé. Német Kornél foglalja össze a mérkőzésen történteket.
25: Svájci továbbjutás a labdarúgó világbajnokságon. Az európai csapat 2-0-ra nyert Algéria ellen a legjobb 32 között. Óriási afrikai mezőny fölénnyel indult a mérkőzés. A 10. percben mégis Manzabi nagyszerű egyéni alakítását követően Embolo góljával Svájc szerezte meg a vezetést. Ezt követően is maradt a mezőny fölény az algériai csapat részéről. A svájci együttes viszont uralta az első fél időt legalábbis, ami a helyzeteket illeti, és egy óra vezetett is a szünetben. Épp hogy elkezdődött a második játékrész, hiszen még csak egy perc sem telt el fordulás után, amikor Endoy duplázta meg az európai csapat előnyét, és mint később kiderült, ez a gól döntőnek bizonyult, hiszen ezt követően újabb találat már nem született a mérkőzésen. A svájciak végig nagyon taktikusan, nagyon higgadtan és nagyon pontosan játszottak, és tulajdonképpen a nagy helyzeteik jelentős részét értékesítették is. Még egyszer tehát a végeredmény a mérkőzésen. Svájc-Algéria 2-0.
8: Most pedig következzen Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya.
26: Az első 10-15 percben nem igazán működött a játékunk, egészen addig, amíg meg nem szereztük a vezetést. Attól kezdve a középpályán sikerült változtatnunk. Bár ellenfelünk nem játszott klasszikus csatárral, a védekező játékosaik is rendre felléptek a támadásokhoz, ezért rendkívül nehéz volt üres területeket találni. Visszaszorítottak bennünket, és a letámadásunk sem működött azonnal. Néhányszor sikerült kijönnünk a nyomás alól, és nagyon fontos volt, hogy a megfelelő pillanatban szereztük a gólt. Az első találat után úgy érzem, már mi irányítottuk a mérkőzést, és összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen kiváló egyéni képességű játékosok ellen léptünk pályára. Kézben tartottuk a meccset, bár időnként kissé türelmetlenek voltunk. A szünetben elmondtam a játékosoknak, mind kell javítanunk, és ez is megmutatta, hogy ez a csapat közösen mindig képes megtalálni a megoldásokat.
8: A svájciak 88 év elteltével nyertek mérkőzést a VB egyenes kieséses szakaszában, és a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával találkoznak majd Vancouverben. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, jelentette be hivatalos oldalán nem sokkal ezelőtt a német szövetség, amelynek vezetői kérték Nagelsmannt, hogy távozzon a posztjáról a VB búcsút követően, ő pedig ezt követően úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A német csapat hétfőn a 32 között 11-esekkel búcsúzott Paraguayjal szemben. A német közlemény szerint Jürgen Kloppot, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzőjét, az Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetőjét szeretnék megnyerni utódjának. A VB rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak három mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a zöldfoki köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcaddöntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el, szombaton hajnali 3:30 Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton.
10: Nemzeti Sport Krónika.
8: Benne pedig vízilabda, hiszen 12-11-re kikapott a magyar női válogatott az Európa-bajnok Hollandiától felkészülési mérkőzésen a Hajós Alfréd sportuszodában. A találkozón a csapatkapitány Keszthelyi Rita 380. alkalommal játszott, amellyel beállította Stiber Mercedes válogatottsági rekordját. A játékosok közül Tiba Pannát Katona László kérdezte.
12: Nagyon rosszul kezdtünk, és ezen nagyon kell változtatnunk, hogy ez ne forduljon elő többet, annak ellenére, hogy egymás után 4 nagyon komoly edzőmeccsünk volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy enélkül nem tudunk tovább lépni és fejlődni, mert egyszerűen ez kell, hogy megtapasztaljuk, mert egy EB-n, VB-n ugyanez lesz, hogy az olimpiáról meg ne is beszéljünk. Van egy nap pihenünk a két meccs között, ugyanilyen komoly mérkőzésekre kell számítanunk minden egyes nap.
13: Érdekes, amit mondasz, mert 4 gólos győzelemből jön a magyar válogatott az Hajós uszodába, és lesz egy 1 gólos vereség, minthogyha valami nagy probléma, gond lenne. Olyan érzésem volt, amikor mondtad. Van valami baj?
12: Nem, dehogy is, nem. Ez egy nagyon jó, ez tanulópénz volt, de szerintem csak mindenki nagyon-nagyon fáradt, és most jól fog esni ez a pár nap pihenő. Senkinek nincsen problémája, hogy hétfőn, ahogy újra kezdődik majd ez az egész felkészülés, ezt kell tovább vinnünk, ezt a, amit a hollandok játszanak, ezt a erőszakos, ráderöltetett azt, hogy én mit akarok csinálni, és te alkalmazkodjál hozzám. Ebben kell nekünk nagyon sokat fejlődnünk.
8: Rajt hozzááll az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon Milák Kristóf, ezt az úszó edzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sport Rádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai bajnoka és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák.
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Szeretne dobogóra állni a Hungaroringen Molnár Martina brit Forma 3-as versenysorozat hétvégi magyarországi fordulóján, de ennél is fontosabbnak tartja azt, hogy továbbra is jó teljesítményt nyújtson a bajnokságban. A 17 éves magyar pilóta az esemény sajtótájékoztatóján nyilatkozott, ebből következik most egy rövid részlet.
14: Nem egy könnyű pálya, az biztos, elég technikás, sok helyen lehet hibázgatni. Előzni elég nehéz, nem lehetetlen, de kellni fog majd egy hiba az előttünk lévőtől. Kíváncsi vagyok majd, hogy milyen lesz itt versenyezni, már nagyon várom. Sok mindenben fejlődtem vezetés technikailag is, hogy lépkedünk előre, közeledünk már egyre jobban az elsőhöz, és remélem, hogy itt meg is tudom majd szerezni az első futamgyőzelmet. Viszont szerintem reális a dobogó, és ott tényleg elég sok összetevős jut, a hanyadik fokára állunk föl, de szeretnék a legtetejére felállni.
8: A címvédő Tadej Pogacsár és legfőbb kihívójaként Jonas Vingegaard párharca várható az összetett elsőségért a holnap rajtoló 113. Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, ahol rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok Tadej Pogacsár. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3-hetes körversenyt a szlovén klasszis, akkor az örökranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogacsár akár 10 szakasz megnyerésére is esélyes. Erre reagált az M4 Sportnak a címvédő a hivatalos csapatbemutató alkalmával.
15: Ha lehetne, mind a 21 szakaszon a győzelemre hajtanék, de a 10 etap megnyerése is lehetetlennek tűnik. Igyekszem minél több napon az élen zárni, de az a legfontosabb, hogy a végén rajtam legyen a sárga trikó.
8: Tadej Pogacsár legnagyobb riválisa, tehát a dán kétszeres Tour de France győztes Jonas Vingegaard is nyilatkozott az M4 Sport stábjának.
15: Már az első szakaszok is nagyon fontosak. Több alapemberünk sem tarthatott velünk, de így is kiegyensúlyozott erős csapatunk van, síkterepen és emelkedőkön egyaránt. Résen kell lennünk az első perctől kezdve.
8: Az idei Tour de France holnap egy barcelonai csapat időfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport. Bejutott a legjobb 32 közé a címvédő Iga Świątek, és a tavalyi döntős Amanda Anisimova is a wimbledoni tenisztorna női egyes versenyében. A lengyel címvédő Karolina Pliskovát búcsúztatta 6-1-6-3-mal a második fordulóban, míg a tavalyi finálé másik résztvevője, az amerikai Anisimova 6-2-4-6-7-6-ra győzte le honfitársát, Sofia Kenint. A férfiak versenyében pedig ott lesz a legjobb 32 között az idei Roland Garros bajnoka, a német Alexander Zverev miután 3 játszmában legyőzte a francia Roert. Női párosban az első fordulóban búcsúzott Udvardi Panna és holland partnere, ugyanis 3 játszmában vereséget szenvedtek egy ukrán-amerikai kettőstől. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
10: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
16: Vízállás jelentés.
2: A Duna hazai szakaszán árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 24,2, Budapestnél 26,2, Mohácsnál 27,5 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dévény 209 cm 16%. Pozsony 322,30. Dunaremete 79,16. Medve 150,15. Nagybajcs 108,17. Gönyő 64 cm 16%. Komárom 103,13. Esztergom 67,11. Nagymaros 11,10. Budapest 111,9. Dunaújváros -30,6. Dunaföldvár -151,5. Paks -43,5. Dombori -18,7. Baja 73,5. És Mohács 90 cm 4%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 34 gázló van. Az országhatár 1811 folyamkilométer és az Ipoly-torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között. 230 cm, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 260 cm, szélessége 60 méter, hosszúsága 1900 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szent-Gotthárnál -106 cm 2%, Árpás -99,8, Győr 201,23, a Marcal-Móric hídánál -43,10, az Ipoly-Nógrád szakánál 32,4, Balassagyarmat -90,6, a Siósi-Montarnyánál 112,15, Szekszárd 264,39, Letenye A Muránál 117 cm 14%. A Dráva Őrtilosnál mínusz 65 cm 18%. Barcs mínusz 76 12. A Száva Belgrádnál 152 cm 35%. A Tisza a hazai szakaszán Tivadar és Vásárosnaményik árad, máshol alig változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 23,7, Tokajnál 28,3, Szolnoknál 27,6, Szegednél 26,5 fokos. A mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 222 cm 4%. Vásárosnamény mínusz 205, 3. Záhony mínusz 340.

0: 21 26 Zenta 232 38 Titel 82 cm 18%. Mai vízállások és mederteltségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamosdésnél 151 cm 3%, Csenger mínusz 151 1. A Kraszna Ágerdő Majornál 124 22. A Latorca Munkácsnál nem jelentett, az Ung-Ungvárnál ugyancsak nem jelentett, a Bodrog Felsőbereckinél 183-22%, Sárospatak 218-30%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 72 cm 37%, átlag vízmélysége 320 cm, hőfokos Siófoknál 24,2 fok. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 46 cm 0%, hőfoka Agárnál 22,9 fok. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége 28 cm 32%, hőfoka 22,5 fok.
1: Műsorajánlat.
2: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
3: Mit gondol, ellenállhatnak-e a V4 országok az unió központosítási lépéseinek? Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. És ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét? És milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik?
2: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Mai napig ezres nagyságrendben börtönben ülnek, akik nem csak szerveztek, hanem kimentek és tüntettek, és azt kiabálták, hogy libertad, libertad, szabadság, szabadság. Ezért 27 év börtönt lehetett kapni Kubában, és ezért fiatalok most börtönbüntetésüket töltik.
5: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Média Klikken és a YouTube-on.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
9: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
9: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 13 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Legkevesebb 4 meghaltak, 8 megsérültek. Idehaza jövő kedden szavazhat az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságra hozatalátról. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Ma kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. 83 éves korában meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjat.

0: Jassz színművész. Délután még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül, éjszaka 12-17, napközben 25-30 fok valószínű.
1: Műsorajánlat.
2: Milyen az értékteremtő művészet?
3: Fekete Györgytől tanultam, soha nem vagy-vagy, mindig is. Tehát ez a fekete-fehér világ, ami ma van, hogy egyik párt, másik párt, ilyenizmus, olyanizmus, válasz, álljál be katonának, én nem kívánok ebbe belemenni. Nekem azt mondta egyszer a mester Makovec Imre, tudod fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit egyáltalán átvihetünk a túlsóba.
2: Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Turi Attila építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Novellák, versek elektronikus könyvbe zárva, és hagyományos könyvek könyvszoborként újjászületve, amikor a költő és a szobrász egy és ugyanaz a személy. Dutra, Pannonia, Ikarus, hazai gyártású retrójárművek és szenvedélyes gyűjtőik találkozása. Virágok, pillangók, női portrék, színes üvegek, opálos gyöngyházfényben, a Tiffany lámpák, képek, dekorációk, varázslatos mesevilága. Jászboldog háza, érdekes emberei, értékálló alkotásai.
2: Országjáró szombat délután 15-16 a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
5: Van-e kettős mérce? Mit szól a Velencei Bizottság az alkotmány tervezett módosításához? Belefér-e a jogállamba a személyre szabott jogalkotás? De szó lesz arról is, hogy a futballvilágbajnokság, a Wimbledoni tenisztorna, a Tour de France és a Forma 1-es futamok együtt mekkora pénzmennyiséget mozgatnak meg a világon idén nyáron?
2: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
7: Krími, ahol a bor és az étel is nyomokat hagy maga után. Sikeres magyar fagylaltmester, elfeledett gabonák a dédszüleink kamrájából, és egy közgazdász, aki hobbiból indult, ma pedig saját borászatot vezet a tanúhegyek között. Történetek ízekről, hagyományokról és szenvedélyről a Korkóstolóban.
6: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
6: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
9: Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalában fogadta a Velencei Bizottság vezetőit. Az államfő május végén kezdeményezte az eljárást, amelyben az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének közleműködését kérte a választások után kialakult közjogi vita rendezéséhez. A kormány célja az előző országgyűlés által megválasztott alkotmányos tisztségviselők, köztük az államfő elmozdítása, mégpedig mandátumuk lejárta előtt. Közben nemzetközi jogvédő szervezetek is kifogásolják az eljárást. Ez ma az Közőpont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Szikra Levente jogászt, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
9: Először beszéljünk egy kicsit a bizottságról, hogy mi a súlya a nemzetközi jogvilágában. Akár politikákat befolyásol-e, a korábbi döntései, korábbi iránymutatásai milyen hatást váltottak ki?
10: A Velencei Bizottság teljes hivatalos nevén joggal a demokráciáért Európai Bizottság, de egyszerűbb nevén Velencei Bizottságnak ismeri a közvélemény. Erről tudni kell, hogy alapvetően az 1989-90 környékén bekövetkező közép-európai rendszerváltások idején hozták létre, annak érdekében, hogy segítse a jogállami átmenetet ezekben a szovjet uralom alól frissen felszabaduló országokban. Ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy itt az elején tisztázzuk, hogy ahogy itt a felvezetőben is helyesen elhangzott, az Európa Tanács, ibetű nélkül intézménye. Az Európa Tanács az nem az Európai Uniónak a szerve. Ugye az Európai Uniónak a szerve az Európai Tanács, ibetűvel, annak a tagjai ugye például a miniszterelnökök. De a Az Európa Tanács az Unióhoz képest egy másik szervezet, egy szélesebb tagsággal rendelkezik, tehát például olyan nem uniós tagállamok is tagjai, mint Svájc vagy Norvégia, és ennek az intézmény egyrészt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, amiről időről időre hallunk, hogy ezt meg azt ítélte, és a másik részről pedig például a Velencei Bizottság is ennek az intézménye. Tehát ez egy olyan alkotmányjogi tanácsadó testület, amelynek éppen az a rendeltetése, hogy azokban az országokban, ahol a jogállam kialakuló félben van, ott segítse ezt a folyamatot. Ugye nyilván itt annyival pikánsabb a helyzet, hogy Magyarországon már ugye, ahogy beszéltük, 1990-ben megtörtént a jogállam kialakítása, tehát valójában normális esetben nem lenne feltétlenül szükség arra, hogy ez az intézmény itt legyen, de hát az új kormánynak azon követelése, illetve intézkedési tervei, amelyek például a köztársasági elnök eltávolítására vonatkoznak, azok mégiscsak indokolttá teszik, hogy ez a testület megvizsgálja a helyzetet, hiszen ezek olyan váratlan, alkotmányosan nehezen értelmezhető követelések a kormány részéről, amelyeket nemzetközi szinten is érdemes megvizsgálni. Tehát ez a bizottság ez nem fog tudni kötelező érvényű döntést hozni, ez egy tanácsadó testület, de egy nagyon tekintélyes szervezet, tehát azért az európai jogászságnak illik és szokás hallgatni a Velencei Bizottság észrevételeire, és érdemes megfontolni, figyelembe venni, amit ők mondanak.
9: Most, hogyha például ők határozatot, iránymutatást, vagy mi az, amit hoznak a végén, mert nyilván valamit írni fognak, egy dokumentum ebből keletkezik. Ez a bizonyos dokumentum, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy például a Strasbourgi Bírósághoz fordul, ez egy alap lehet arra, vagy már egy olyan iránymutatás, ami már előrevetíti azt, hogy Strasbourg is hogy gondolkozik erről?
10: Azt gondolom, hogy igen, ugye a Velencei Bizottság jelentéseket fogad el, és ezekben fejti ki a jogi álláspontját, és valóban ugye a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, mint ahogy az előbb megbeszéltük, az is az Európa Tanácsnak az intézménye, és ebből afakadóan nyilvánvalóan az Emberi Jogi Bíróság nagy figyelemmel van a Velencei Bizottság állásfoglalásaira, és van is nyilvánvalóan együttműködés a két szervezet között, tehát azt mondhatjuk, hogy ha a Velencei Bizottság közé tesz egy állásfoglalást, akkor az egy nagyon erős érv lehet a bíróság előtti eljárásban.
9: Kikkel találkozik? Mert ugye egy konzultációról van szó, nyilván hát a leginkább érintett az államfő, egyébként személyében is, meg közjogi szempontból is nyilván nála kezdenek.
10: Így van, ugye ez a találkozó ez tegnapi napon meg is történt, és végül, ha jól tudom, akkor a kormány is fogadja majd őket. Ugye
9: korábban úgy volt, hogy nem.
10: Így van, tehát eredetileg az volt a kormányzati álláspont, hogy nem hajlandóak szóba állni ezzel a testülettel. Most úgy tűnik, hogy fognak találkozni, és hát azt gondolom, hogy más olyan fontos közjogi, közéleti szereplőkkel is találkozni fognak, akiktől információkat tudnak szerezni. Az egy másik kérdés, hogy kik lesznek azok, akik tiszteletben is tartják a Velencei Bizottságnak az állásfoglalását, ez természetesen most még nem dönthető el. Minden esetre abban én azért elég biztos vagyok, legalábbis, hogyha a Velencei Bizottság is komolyan veszi a saját feladatát, akkor azt mindenképpen rögzíteniük kell, hogy az az alaptörvény módosítási tervezet, ami egy egyszerű, egymondatos, mindenféle fellebbezés, jogi eljárás, érvelés nélkül megszünteti a köztársasági elnöknek a megbízatását, az nyilvánvalóan nem felelhet meg az európai alkotmányos szabályoknak.
9: És itt pont a jogállam helyreállítására hivatkozik a kormány többség, amikor ezt az eljárást szorgalmazza, és hát ugye benyújtotta, mint 17. alkotmánymódosítást.
10: Igen, hát ugye ez nagyon súlyos ellentmondás, mert a jogállam helyreállítása, most feltételezve, hogy szükség van a helyreállításra, én ezt is tudnám vitatni, de most a mai műsor kereteit talán ezt szétveszíteni, ha ebbe is belemennénk, de hogyha elfogadjuk, hogy a jogállam helyreállítására szükség van, akkor ezt nyilvánvalóan nem lehetséges olyan eszközökkel megvalósítani, amelyek nem állják ki a jognak, a jogállamiságnak a próbáját. Tehát ugye a köztársasági elnök Magyarországon, ugye a magyar állam feje, róla mindenki tudja, aki követi a híreket, hogy ő nem rendelkezik végrehajtó hatalommal, nem rendelkezik politikai hatalommal. A köztársasági elnök egy szimbolikus szereplő, és elsősorban közjogi jelentősége van. Ugye ő nevezi ki a minisztereket, ő ad kitüntetéseket, ő a hadsereg főparancsnoka, de mint tudjuk, hogy a 90-es években volt egy fontos alkotmányjogi vita, nem lehet ezt úgy értelmezni, hogy tényleges vezényleti parancsosztási joga lenne a honvédség felett. Tehát egy szimbolikus szereplő, akinek mégiscsak fontos szerepe van az ügyben, hogy a magyar állam közjogi folyamatai hogyan működnek. És ebből fakadóan a köztársasági elnöknek nincsen politikai felelőssége. Ez nagyon fontos. Ezt nagyon fontos rögzíteni, mert ez azt jelenti, hogy politikai érvek alapján az eltávolítása nem lehetséges. Mert politikai érvek, politikai problémák alapján azoknak az eltávolítása lehetséges, akinek politikai felelőssége van. Ilyen a kormány, ilyenek a miniszterek, ilyen az országgyűlési képviselők. Erről szól a választás. Ugye áprilisban volt egy választás, ahol a magyar választópolgárok többsége úgy ítélte meg, hogy az a kormányzati többség, amely 2010 és 26 között vezette Magyarországot, továbbiakban nem vezesse Magyarországot. Ez a demokratikus döntéshozatalnak a lényege, és ilyen esetben politikai érvek alapján levonták a politikai következtetést, és kormányváltásra szavaztak. Tehát ez a politikai tér. És ehhez képest különül a közjogi tér, az alkotmányjogi tér, a jogállami tér, mondhatjuk így is, amelyben a politikai érvek nem játszhatnak szerepet. A köztársasági elnöknek jogi felelőssége van, politikai pedig nincs, tehát csak és kizárólag akkor lehet jogszerűen eltávolítani a tisztségéből, hogyha jogi érveket tudok felsorakoztatni amellett, hogy ő neki miért kell távoznia. Erre van egy intézményesített eljárás a magyar alaptörvényben, ez a megfosztási eljárásnak hívják. A megfosztási eljárást az országgyűlés kétharmados többséggel tudja elindítani. Ennek ugye jelenleg adottak a feltételei, de van egy másik feltétel is. Egy alapos, érvekkel teleírt, alátámasztott jogi érvelési dokumentumot, egy jogi beadványt kell elkészítenie az országgyűlésnek, ahhoz, hogy ezt ténylegesen utána el tudja indítani, és az Alkotmánybíróság dönt majd ennek a beadványnak a megalapozottságáról, és az Alkotmánybíróság is csak akkor távolíthatja el a köztársasági elnököt, hogyha ezen beadvány alapján kétharmados többséggel, tehát 15 alkotmánybíróból legalább 10 alkotmánybíró megszavazza, ebben az esetben jogszerű az eltávolítás. De ehhez jogi érvekre van szükség. És
1: ráadásul ezt az alaptörvény fel is sorolja, ugye taxatíve szinte.
10: Így van, ugye három esetkör van, hogyha a köztársasági elnök megsérti az alaptörvényt, ha szándékos törvénysértést követel, vagy bűncselekményt követel, még ott is szándékosan, tehát gondatlan bűncselekmény nem jöhet szóba. Tehát ez a három esetkör van, amely esetekben a köztársasági elnök eltávolítása lehetséges. Tehát meg kell mondania a kormányzati többségnek, azon belül is jelenleg az országgyűlés többségének meg kell mondania, hogy e három esetkör közül melyik történt meg, miért történt meg, mi a bizonyíték arra, hogy ez megtörtént. Tehát egy jogi eljárásra van szükség. Ez olyan, mint egy bírósági eljárás. Az Alkotmánybíróság is, bár ugye nem az igazságszolgáltatás klasszikus része, de mégiscsak ez esetben mindenképpen egy ilyen bíróságszerű módon jár el. Tehát jogi érvekre van szükség, és meg kell mondania az országgyűlési többségnek, hogy pontosan mi támasztja alá az álláspontját. De ilyet nem látunk, és ez nem véletlen. Azért nem látunk ilyet, mert a kormány többség sem jogi érveket sorol fel a köztársasági elnök eltávolítása mellett, hanem politikai érveket. Az, hogy a köztársasági elnök megszólal-e X vagy Y közéleti kérdésben, az egy politikai kérdés. Fontos kérdés. Hát nem akarom ennek a jelentőségét kisebbíteni, de ez nem jogi kérdés. Nincs olyan jogi kötelezettsége a köztársasági elnöknek, hogy megszólaljon bizonyos kérdésekben. Ez az ő személyes szerepfelfogásából, értékítéletéből következik, hogy egyszer megszólal, máskor nem. Tehát ez politikai érv, és ez nem szolgálhat alapul a köztársasági elnök eltávolítására.
1: Van itt egy nagyon érdekes alapkérdés, nevezetesen egy alkotmányos alapjog. Ez a tisztességes eljáráshoz való jog, az mindenkinek joga van. Tehát akkor az államfőnek is. Voltak éppen ez az, amit elveszik ezzel az egymondatos alkotmánymódosítással?
10: Többek között meg a hatalom megosztás elve is súlyosan sérül, de akkor beszélgessünk a tisztességes eljárásról, mert ez valóban egy nagyon fontos kérdés. Ugye kezdjük talán azzal, hogy ebben a kérdésben még azok a szervezetek is kritikával illetik a kormányt, amelyek egyébként a kormány politikájával, elveivel, céljával egyetértenek. Például az Amnesty International nevű szervezet, vagy a Magyar Helsinki Bizottság, vagy a nemzetközi térben a Human Rights Watch, szintén egy ilyen liberális emberi jogvédő szervezet, amelyekkel nekem politikai kérdésekben rengeteg vitám van, és jogi kérdésekben is, már ahol a szakmai álláspontok össze tudnak ütközni, ott sok esetben összeütköznek. Tehát ez azért mondom, mert én ezekkel a szervezetekkel általában a világnézeti szinten nem értek egyet. De még ők is azt mondják, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog, az megilleti Súlyog Tamást, és az, hogyha egyszerűen egy mondattal kiírom őt a rendszerből, az nem számít tisztességes eljárásnak, azt én annál tovább megyek, ez hatalommal való visszaélésnek számít, és pont ezért lehet azt mondani, hogy ez a jogállamtól teljes mértékben távol áll. A jogállam helyreállítására pedig pontosan azért nem alkalmas, mert maga egy olyan erőszakos jogon kívüli eszköz, amelyik megteremti az alapját annak, hogy például emiatt a magyar társadalom egy szignifikáns része a köztársasági elnök személyét ne tekintse törvényesnek, legitimnek, hiszen az elődje törvényesen betölti a pozícióját, és jogon kívüli eszközökkel távolítanák el ebben az esetben. És Például az a köztársasági elnök, akit ezután megválasztana az országgyűlési többség, ő nem tudná a saját legitimációs válságát magáról levetkőzni, és lehet, hogy a létező legjobb indulatú, legfelkészültebb, leginkább tisztességes ember lenne, de mégiscsak a, nem azért már a személye miatt, hanem a megválasztás körülményei miatt ő felette lengene egy ilyen kérdőjel, egy ilyen folyamatos válság. És ez nagyon azért fontos ezt tudni, mert ugye ez az egész vita, sokszor én ezt látom a közéletben, akár közösségi média máshol, arról szól, hogy valakinek Súlyog Tamás szimpatikus-e vagy nem, Súlyog Tamás köztársasági elnöki tevékenységével valaki egyetért vagy nem. Ez egy megint csak olyan kérdés, amelyben természetesen mindenki kialakíthatja a saját álláspontját.
1: De ez mind politikai
10: kérdés. De ez politikai kérdés. És a vita nem Súlyog Tamásról szól. Nagyon fontos tudni. Megérteni, ez nem Súlyog Tamás szeméről szól, ez a magyar államfői intézményről szól, a köztársasági elnök intézményről szól, mert hogyha megtörténik az, hogy egy parlamenti többség egy törvényesen, legitimen megválasztott és még a ciklusát ki nem töltő köztársasági elnököt eltávolít, akkor innentől fogva a következő köztársasági elnöknek is, és minden más alkotmányos tisztségviselőnek is folyamatosan attól kell félnie, hogy egy hasonló huszárvágással eltávolítják őt a tisztségéből. És ez azt jelenti, hogy súlyosan sérül a hatalommegosztás elve, hiszen a törvényhozó hatalmi ág, a három hatalmi ág egyike, innentől fogva szabadon mindenkit kirugdoshat.
1: Ráadásul visszaél, ugye, hatalmával. Ezért lehet úgy fogalmazni, hogy magyar közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus.
10: Így van.
1: Ami történik.
10: Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem Súlyog Tamás személyéről és az ő tevékenységéről vitatkozunk most, hanem arról, hogy akárki is tölti be az államfői tisztséget, meg lehet-e ezt vele tenni. És nagyon világos az a szerintem jogilag egyedüliként elfogadható válasz, hogy nem lehet ezt vele megtenni, és nem véletlen ezért, hogy ő még a liberális, progresszív nemzetközi szervezetek is azt mondják, hogy minimum le kéne folytatni a megfosztási eljárást, és akkor
1: Ha van rá érv,
10: csak nincs. És én is ezt mondom, és ugye Áder János volt köztársasági elnök, és nyilatkozott éppen itt a közmédiában a napokban, és ő is arról beszélt, hogy tessék előállni az érvekkel, hogyha van olyan jogi érv, ami igazolja a megfosztási eljárást, akkor azokat be kell mutatni, elő kell vezetni, meg kell indítani az eljárást, a kétharmados többség adott hozzá, tehát minden lehetősége megvan a Tisza pártnak ahhoz, hogy támogassa és megindítsa ezt az eljárást, és aztán bízzuk az alkotmánybírókra a jogi érvelések alapján. Más kérdés, hogy valamelyik szervezet, talán az Amnesty, de nem vagyok benne teljesen biztos, azt mondta, hogy ők teljesen egyetértenek abban, hogy Súlyog Tamást el kell távolítani, tehát egy kicsit itt látok egy ellentmondást, hogy ők tisztességes eljárás mellett állnak, de már előre tudják az eredményét. Na most, hogy lehet tisztességes az az eljárás, aminek már előre megvan az eredménye? Ezt én kevésbé látom logikusnak, de legalább ők is elmondják azt, hogy bizony a tisztességes eljárás elvét, követelményét be kell tartani. Még egyszer, itt nem Súlyog Tamás személye az érdekes, hanem az, hogy akár a magyar államfővel, és hogyha a magyar államfővel ezt meg lehet tenni, valójában minden magyar állampolgárra ezt meg lehet tenni, hogy bárkivel meg lehet tenni azt, hogy politikai akarat alapján őt eltávolítják a pozíciójából, tisztségéből, ez alapvetően elfogadhatatlan, és ez valójában a tökéletes ellentéte a jogállamnak. Tehát, hogyha valaki arról beszél, hogy a jogállamiságot szeretné helyreállítani, megerősíteni, támogatni, használjunk bármilyen szót, akkor az első lépés az, hogy az ilyen lépésektől nemhogy tartózkodik, de mélyen el is ítéli őket.
1: Sőt, tehát ugye a kormányfő azzal érvel, hogy az idő az arra szolgál, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét, a jogállamiságot kell helyreállítani. Na most az az alapelv, ami alapján ezek az alkotmányos tisztséget betöltő személyek a mandátumokat úgy kapják meg, hogy átíveljen a parlamenti ciklusokon, az pont ezt szolgálja.
10: Így van, ezt nevezhetjük a hatalommegosztás időbeli dimenziójának is. Tehát például jelen esetben, ugye a 2026-ban megválasztott és 30-ig hivatalban lévő országgyűlésnek együtt kell dolgoznia a 2024-ben megválasztott és 2029-ig hivatalban lévő köztársasági elnök.
1: Meg hát alkotmánybírókkal is, és más és közjogi tisztségviselőkkel is.
10: Tehát ez nagyon fontos, mert ezt biztosítja azt, hogy nem mindig az országgyűlési többség aktuális igényei alakítják minden tekintetben a magyar állam működését, hanem vannak bizonyos jogszabályok, jogszabályi keretek, korlátok, ha úgy tetszik, hatalom feletti korlátozás, ami ezt gátolja. Tehát nem lehetséges összekeverni a parlamenti választást és az ebből fakadó kormányalakítást és kormányzati hatalmat. Nem lehet összetéveszteni a kormányzati hatalmon kívüli szereplőkkel, amilyen a köztársaság elnök, amilyen az alkotmánybíróság, amilyenek a bíróságok, legfőbb ügyész, stb.
1: Mert hát akkor ez pártállam lenne.
10: Mert onnantól kezdve, igen, nincsen hatalommegosztás, onnantól kezdve az történik, hogy amit a kormánytöbbség akar, az minden tekintetben megtörténik. De hát a jogállamnak éppen az a lényege, hogy ez nem lehet így. Tehát akkor beszélhetünk arról, hogy jogállam van, ha nem történik meg minden tekintetben a kormányzati többségnek az akarata. És azért nagyon fontos, mert ugye a miniszterelnök többször a népakaratra hivatkozott ennek kapcsán. És itt azért épp ezért kell ezt elmondani, hogy a népakarat az érvényesült az országgyűlési választáson és a kormányalakításnál. Megtörtént.
1: Addig tart a népakarat.
10: És addig tart a népakarat, mert a népakaratot korlátozza a jog. Ha a népakaratot nem korlátozza a jog és az alkotmányosság, akkor nem beszélhetünk jogállamról. És még egy nagyon fontos dolog. Senki nem vitatja jelenleg a politikai erők közül Magyarországon az alaptörvény és az alaptörvény alapján létrejött közjogi rendszer legitimitását. Mit jelent ez? Mindenki elfogadja az alaptörvényt és a törvényes rendet. Honnan tudjuk ezt? Onnan például, hogy a Tisza párt is elindult az alaptörvény alapján megtartott országgyűlési választáson, elfogadta az ez alapján kiosztott mandátumokat, esküt tett az alaptörvényre, elfogadta a köztársasági elnöktől a miniszterelnök jelölést, a miniszteri kinevezéseket, államtitkári kinevezéseket, sőt, legfontosabb, módosították is már az alaptörvényt.
1: És esküt is tettek rá.
10: Igen, de hogyha valamit nem ismerek el, nem fogadom el, hogy az létezik, akkor hogy módosítom? Tehát nyilvánvaló, hogy ők ezt elfogadják. Na most, ha ezt elfogadják, és szerintem helyes, hogy elfogadják, akkor viszont nincsen semmilyen jogalap, semmilyen legitim érve forradalmi jellegű a jogot félretevő szabályalkotásokra. Hiszen ugye a másik érvük, ami például Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter érvelt például így, hogy itt valami forradalmi helyzet van, amikor meg kell szakítani a jogfolytonosságot és mindent előről kezdeni.
1: Na de az jogállamon kívüli.
10: Egyrészt az jogállamon helyzet. Kívüli, tehát vagy forradalom, vagy jogállam, a kettő nem ugyanaz. Másrészt pedig, ha valamelyik politikai erő elfogadja az aktuális jogi kereteket, akkor már azzal azt is mondta, hogy nincs forradalmi helyzet. Tehát akkor nincsen érv a forradalmi jellegű tevékenységre.
1: Joguralom kérdés. Ugye a jogállam a joguralom fordítható. És a népakarat. Ez egy érdekes felvetés. Valaki bedobta ezt is a közéletben, hogy azért a népakarat sok esetben furcsa helyzeteket teremthetne. Például most a közszavazásra bocsátaná valaki a halálbüntetés visszaállítását, előfordulhat az, hogy a társadalom többsége azt mondaná, hogy igen, igen, aki megérdemli, az bizony sújtja, ez a legsúlyosabb, még a szocializmus idején is élő büntetés. Na de van itt egy korlát, nevezetesen ugye a nemzetközi jog, meg a magyar alaptörvény, és sok minden. Szóval van rá példa.
10: Élethez való jog, igen. Sőt,
1: amikor ennél korlátozza a jog a népakarat.
10: Ennél súlyosabbat is tudok mondani, mert ha a népakaratot megkérdeznénk, hogy egy súlyos bűncselekményt elkövető személyt, konkrétan őt kivégezzük-e, mondjuk adott esetben még azelőtt, hogy a bíróság egyáltalán összeült volna, hogy megvizsgálja az ügyét, arra is többség jönne. Tehát képzeljük csak el azt a helyet, azt az országot, azt a helyzetet, és ha tényleg úgy működnénk, hogy a népakarat mondjuk 70%, az elég nagy többség, nem? Tehát 70% azt mondja, hogy XY személyt ki kell végezni, mert biztos bűnös. És lehet, hogy a bíróság meg se vizsgálta, még az is lehet, hogy a bíróság elítéli, de hát a bíróságnak a joga kiszabni a büntetését, nem a többségnek, nem a népakaratnak.
1: A Hannibal tanár úr című film erről szólt, hogy lehet manipulálni a tömeget egy ember elszemben, úgyhogy egyszer fölemeli, másszor eldobja.
10: Persze, tehát a demokrácia és a jogállam pontosan azért jár kéz a kézben, mert a demokrácia érvényesül, amikor meghatározzuk a parlamenti többséget is, hogy ki kormányoz, és a jogállam pedig utána korlátozza a népakarat alapján létrejött politikai vezetésnek a hatalmát, befolyását, pont azért, hogy ne lehessen bármit megtenni, mert onnantól kezdve éppen azok az egyszerű emberek is egyébként, akik adott esetben részei ennek a népakaratnak, ők is elszenvedhetik annak a hátrányát, hogyha a hatalom bármilyen oknál fogva velük szemben jár el így. Tehát azért fontos a jogállam, mert sokszor úgy tűnik, hogy ez valami távoli dolog, Súlyog Tamás legtöbb ember ugye nem ismeri személyesen, nem zavarja, hogy mi történik, de azt kell megérteni mindenkinek, hogyha ilyen mértékben, ilyen gátlástalanul át lehet lépni az alkotmányos szabályokat, akkor ez bárkivel megtörténhet.
1: hogyha előbb elfogadják az alkotmánymódosítást, mint a Velencei Bizottság állásfoglalása kijön, akkor mi következik?
10: Hát tekintettel arra, hogy ugye a Velencei Bizottság, mint ahogy megbeszéltük, nem kötelező érvényű döntéseket hoz valójában, jogi értelemben semmi, politikai értelemben lesz rendkívül kellemetlen, hogy bizonyíték lesz arra, hogy látványosan áthágták a szabályokat. Ha ez végigmegy, akkor biztos vagyok benne, vagy hát biztos nem vagyok benne, mert nem tudom a jövőt, de valószínűleg tartom, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elé fog kerülni az ügy.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek Szikra Levente jogásznak, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjének köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakukel Tamás. Viszonthallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Kedves hallgatóink, az Unitárius Egyház félóráját közvetítjük.

Köszöntöm hallgatóinkat, Isten áldja minnyájukat, a szerkesztő műsorvezetőt Barlai Tamást hallják. Júniusban véget ért az iskola év. Hálaadó Isten tiszteleteket tartottak a két erdélyi unitárius egyházi iskolaközpontban, a Magyarországi Egyházkerület pedig tanévzáró családi napot rendezett a Szentendre és Kanzemben a hitoktatásban részesülő gyerekeknek és szüleiknek. Elsőként Kolozsvárra, a János Zsigmond unitárius kollégiumba látogatunk. Birtalan Albert riportja következik.

0: közös előadásra zárták a tanévet a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákjai, és a kórusban 160 fiatal énekelt egyszerre. De hogy milyen céllal szervezték meg ezt a nagyszabású előadást, arról Ördög Ödön kórusvezetőt kérdezem.
1: Ötlete és magja az igazából a népzene volt, és a népzenének azon formái, amik átalakultak komoly zenévé, zeneszerzők által. Elsősorban Kallósnak a munkásságát próbáltuk összefoglalni pár népdalcsokorba és tisztelegni a munkássága előtt, és mellette pedig Kodály Zoltán, Bartók Béla és Bárdos Lajos műveket énekeltünk. Ezeknek a műveknek megszólalt az eredeti népi változata, és utána a hangszeres változat, meg a kórusmű.
0: A kórusban pedig, tehát már említettük, hogy 160 diák szólalt meg egyszerre, és amit még hozzá kell tenni az, hogy a legkisebb diákoktól egészen a legfelsőbb osztályokba járókig mindenki ott volt benne. Adódik a kérdés magától, hogy hogy lehet ezt megszervezni úgy, hogy ennyi ember összhangban és ilyen különböző korosztályokból jól együtt szóljon, együtt működjön.
1: Így van, ez nem egy könnyű feladat, nem is lehet egyedül. Kollégákkal, intézménnyel, elsősorban az iskola segít és támogatja a zenei oktatást nagyon az iskolában, és kollégáimmal, Bárdos Rékával, ő tanítónéni és népdalénekesnő, Sogor Tíme a gimnázium, a zenetanárnő és én hárman dolgoztunk maga a diákokkal, külön csoportokkal.
0: Tanév közben egyébként ennek a kórusnak milyen szerepe van az iskolában, és akár mondjuk így az egyházi közösségbe hogyan kapcsolódik be?
1: Elsősorban nevelői szerepe van a diákokra nézve, nem csak zenei nevelést, hanem emberileg fejleszti őket, segíti őket a figyelem megtartásában, az együttműködésben, ami az iskolát, az egyházat illeti, pedig egyházi ünnepélyeken, nemzeti ünnepeken fellépünk, emellett tartunk egy karácsonyi koncertet, ami egy nagyobb szabású koncert, és közösség formáló.
0: Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Erdély egyik legrégebbi oktatási intézménye, amelyet 1557-ben alapítottak, és több mint 4,5 évszázada a tudás, a tolerancia és a szabad gondolkodás értékeit képviseli. Az iskola lelkésszel, Elekes Zsolttal beszélgettünk. Maga a hitélet hogyan jelenik meg itt a mindennapokban? Milyen szerepet kap mindez a tanév során?
2: Az Erdélyi Unitáriusság egyik legfontosabb intézménye a János Zsigmond Unitárius Kollégium, mivel egyházi iskola, ezért fontos szerepet játszik a hitélet. Péntekenként állítatokat szervezünk a liceumi diákok számára, de állítatok vannak szervezve a gimnáziumi, elemi, illetve óvodás diákok számára. Jövőre indul a bölcsődei csoportunk, és az is egy külön kihívás lesz számunkra, a lelkészek számára, hogy hogyan szervezünk meg számunkra interaktívan 2-3 éves gyerekeknek az állítatokat. Az állítatokat úgy kell elképzelni, hogy Ördög Ödön kollégámmal kezdünk egy énekkel, és utána felolvasok a Bibliából, és igyekszünk elmélkedni azon, hogy mi volt jó az elmúlt hétben, mi az, amiben javíthatunk, egyénileg is, közösségként is, és hogyan tudunk jobb emberekké válni a következő hétre vagy a következő időszakra. Igazából ez a kereszténység lényege is, hogy mi tudjuk megváltoztatni és megváltani magunkat. Tehát az érzés az, ami megmarad évtizedeken keresztül, és emellett pedig ott van mellettünk az egyházi háttérintézmény a maga támogatásával. Bármikor egy nagyobbat álmodunk, akkor tudjuk, hogy itt van az egyház, és emellett pedig olyan kollégákkal dolgozunk, akik értik ezt a, most így fogalmazok triviálisan, hogy ezt a műfajt, akik tudják, hogy hogyan kell egyszerre lelket és elmét építeni, gyarapítani.
0: Mi lenne az az élmény, amit már itt említett a beszélgetés során, amit próbálnak átadni, mert ugye tehát nem feltétlenül a tartalom az, ami megmarad, hanem egy érzés, amit a diákoknak átadnak, esetleg ők mit szoktak kiemelni, hogy mivel lépnek tovább ebből az iskolából.
2: Mindenképpen megemlítik a megaprojektjeinket, tehát például a tavaly az amerikai turnét megszerveztük, onnan rengeteg tanulsággal maradtak a diákok. Néha könnyekre a szemükből mondják, hogy nem is gondolták volna, hogy számukra teljes idegen családok kinyitják a hajlikukat, és úgy fogják szeretni őket, mint itthon a szüleiket, pedig 8000 kilométerre vannak. Ilyen dolgokat említenek meg a diákok, de természetesen az alatt minden héten megpróbálom váltani a világot, van, amikor sikerül, van, amikor kevésbé, és onnan is érkeznek nagyon jó visszajelzések.
0: A János Zsigmond Unitárius Kollégium gyakorlatilag az óvodától egészen a középiskoláig nyújt magas szintű tanulási lehetőséget magyar nyelven, méghozzá Kolozsvár belvárosában. Az eredményeken azt látjuk, hogy töretlenül kimagaslóak, most pedig újra megméretetési időszak van, hiszen a nyolcadikosok és a középiskola végzősei is vizsgáznak. Solymosi Zsolt az iskola aligazgatója. őt kérdezem, hogy milyen várakozással állnak a vizsga időszak előtt.
3: Fontos időszak ez a gyerekek számára, hiszen a nyolcadikosoknak most dől el, hogy milyen irányba haladnak tovább a megírt írásbeli eredményeik alapján, tehát itt maradnak nálunk, ahol matematika, informatika, pedagógia vagy humán szak közül választhatnak, de elég széles a paletta a városban, úgyhogy van, aki más szeretne, és ez fontos a sikeres írásbeli, úgyhogy nagyon szorítunk nekik, imádkozunk értük. Az érettségizők keresik az utat, hogy milyen irányba mennek, úgyhogy ez egy fontos, nehéz és felelősségteljes időszak, de úgy érezzük, hogy kellőképpen felkészültek a gyerekek.
0: Az eredményeken mindenképp azt látszik, hogy a jó képesség és a jó képzés az itt találkozik. Ugyanakkor Erdély több településén azt látjuk, hogy sok iskola küszködik azzal, hogy az osztályokat megtöltse diákokkal. Kolozsvár belvárosában azért feltételezem, hogy önöket ez nem feltétlenül érinti. Miről tudna beszámolni, ami a diák utánpótlást illeti?
3: Igen, áldásos helyzetben vagyunk. Valóban ismert ez a tény még olyan vidékeken is, ahol nem a beolvadás veszélye fenyeget, hanem még színmagyar közösségben sincs elég gyerek. Talán annak az igénye, hogy ezt a fajta oktatást, vagy ezt a fajta környezetet igénylik a szülők és a gyerekek, ezért ilyen nagy a kereslet irányunkban. Az előbbi felvezetőjéhez még azt mondhatom el, hogy bölcsődétől egészen liceumig vannak most már tagozataink, idéntől a bölcsőde is az iskolához került, ami azt jelenti, hogy ingyenessé válik, ami egy nagyon komoly segítség a családoknak. És hát amióta újraindult, 1993-ban engedték meg közel 50 évnyi kényszer szünet után, hogy az unitárius felekezeti oktatás újrainduljon ebben az épületben, azóta úgy érzem, hogy töretlen a kereslet az iránt, amit nyújtunk. Kisegyház vagyunk, összesen két egyháziskolánk van, Székelyekeresztúron és itt Kolozsváron, és az egyháznak mindig is elsők között szerepelt az oktatási intézményeinek a megerősítése, vagy a segítése, vagy az újraépítése akkor, amikor erre szükség volt. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy minden energiánkat az oktatásba fektetjük, mert ebben látjuk a jövőt. Az egyetlen dolog mellvért vagy fegyver, amit nem tudnak elvenni a jövő generációtól, az a tudás lesz.
0: Mindenképpen az is hozzájárulhat az iskola kedvező pozíciójához, hogy a környező településekről is járhatnak ide diákok, hiszen szállást is tudnak nekik a kollégiumban biztosítani. Ugyanakkor a kihívások azok így sem kerülik el az iskolákat Romániában. Elég belegondolni csak abba, hogy az elmúlt 4 évben, tehát a mostani érettségizők, illetve nyolcadikosok úgy vizsgáznak, hogy 9 tanügyminiszterrel, illetve mondhatni ideiglenes tanügyi vezetővel találkozhattak idézőjelesen. Adódik a kérdés, hogy hogyan lehet így iskolát működtetni, iskolát szervezni.
3: Szerencsére a gyerekek nem tudják, akik a miniszterek, nem is érdekli őket. Mi néha megtanuljuk, hogyha véletlenül a tanfelügyelőségen ránk kérdeznek. Alapvetően az a fontos, hogy az ember ismeri a célokat, tehát tudja, hogy mit szeretne, tudja, hogy hova szeretné eljuttatni, meddig szeretné elvinni a diákot, mi az, ami a tanár felelőssége. Az, hogy csomó fölösleges dolgot kell megtanulniuk, a rendszer egyáltalán nem segíti őket, hanem fárasztja őket, inkább tanárt és diákot is egyaránt. Ez valóban szomorú, de attól még az eredmények, vagy a cél az megmarad, és ez ilyen szempontból nem befolyásolja.
0: Az eredmények közül ugyanakkor mit tudnánk kiemelni az idei tanévből? Minden évben azt látjuk, hogy az iskola fel tud mutatni olyan lépéseket, elért célokat, amelyekre méltán tud büszke lenni.
3: Említettem a bölcsödét, az rendkívül fontos, hogy már másfél éves kisgyerekek részei lehetnek ennek a közösségnek, és aki ide kerül, az szeretne is itt maradni, tehát azt jelenti, hogy 15 éven keresztül a szülők és a gyerek ez a közösséghez fog tartozni. Ami a versenyfelkészítést vagy a versenyeredményeket illeti, ott van néhány különleges előrelépés. Az országos tantárgyversenyek terén tudni kell azt, hogy van az a 100-valahány magyar tannyelvű liceum, amely esetleg egymással megmérettetik Erdélyben, de sok esetben labdában sem rugunk a román gyerekekkel együtt azokon a nagy országos vagy nemzetközi tantárgyversenyeken, ahova már a magyar tannyelvű iskolák gyerekei nem nagyon kerülnek ki. És nagyon jó volt látni azt, hogy idén a fizika tantárgyverseny vagy csillagászott tantárgyverseny országos szakaszán nem csak szerepelt, hanem bronzérmes is lett diákunk. Krajovára elmegy valaki, és ott a nagy tömegben megméretteti magát egy magyar iskolaként, aminek a nevét sem tudják kimondani. Ez biztató, hogy kezdünk ott lenni abban az élbolyban. Még mindig távol állunk attól a nemzetközi szinttől, ahol a romániai országos keretek képviseltetik magukat tantárgyversenyek Indiában, vagy akár a Balkánon, vagy Ázsiában.
0: Ezt az állami intézmények is képesek biztosítani, vagy azért itt inkább magániskolákról beszélünk, mert azért most ezeknek van egy elég nagy felfutása ugye az országban.
3: Igen, erre jól ráérzett, tehát a Romániát képviselő országos keretben többnyire egy magániskola diákjai vannak. De azt gondolom, hogy alapvetően állami vagy egyházi iskolak egyébként is labdával lehet rúgni. Tehát nem azt mondom, hogy tömegesen, de hogy előbb-utóbb meglátszik az eredmény.
0: Mindenképp a labdába rúgásra jó példa a János Zsigmond Unitárius Kollégium is, hiszen csak az elmúlt néhány évből most hirtelen eszembe jut, hogy egy diáklány nemrég Luzánban képviselhette az iskolát, tehát a nemzetközi szereplés ez mindenképp lehetséges, még akkor is, hogyha a magániskoláknak azért nagyobb infrastruktúrája van erre, de a tudás mellett nyilván a lelki fejlődés is nagyon fontos, ezt korábban itt a kollégái is megemlítették. Unitárius tanintézményként ön mit gondol, hogy mi az a megkülönböztetett csomag, amivel a diákokat útnak tudják indítani a nagybetűs életbe?
3: Mindenekelőtt azt kell tudni, hogy a hozzánk járó gyerekek 70%+ nem unitárius. Pont itt van tetten érve az unitárius világnézetnek a sajátossága, hogy elsősorban toleranciát, nyitottságot és elfogadást mutattunk fel, vagy kínálunk fel ebben a környezetben. Megtanulja azt, hogy minden keresztény felekezetet és minden világvallást, minden nem keresztény felekezetet is tiszteljen és elfogadjon. Azt, hogy mindenkinek van helye a nap alatt, tanuljon meg toleránsnak maradni. Nagyon szépnek érzem és látom az iskola környezetében, vagy a mindennapjaiban az elfogadást, tehát az, hogy az osztályban kezelik egymást a gyerekek, vagy ahogy a nehézségekkel megküzdenek, és segítik egymást, felemelik egymást, nem lekönyöklik, vagy letiporják egymást, tehát annak ellenére, hogy nagyon kemény a küzdelem a jegyekért, vagy a versenyekért, és nem az a cél, hogy 30 orvost, 40 jogászt és 20 építészmérnököt neveljünk, hanem hogy abban segítsük a gyereket, hogy a 10-valahány év alatt megtalálja azt, hogy ő miben jó, miben erős, és hogyha erre ráérzett, akkor őt ebben segítjük. Tehát, hogy mindenki azt csinálja, amiben jó, amiben megtalálta önmagát, és az egyháziskolának azt hiszem, hogy alapvetően ez a célja, hogy értékteremtő és értékőrző embereket neveljen.
4: Az elmúlt percekben Birtalan Albert riportját hallották a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumból. Erdély másik nagy múltú hitvallásos iskolája a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium, amelyből idén ballagott el a rendszerváltás utáni újraindulás óta a 30. évfolyam. Az iskola sikeres tanévet zárt, több diák komoly eredményeket ért el különböző tantárgyi versenyeken. Elsőként Demeter Koppány 8. diák beszél, majd Cire Boróka Eszter 11. osztályos tanuló következik. Fábián Kornélia riportja.
5: Szeretem érteni, hogy mi történik körülöttünk, és nem csak része lenni a rendszernek, hanem érteni is azt. Először is a matematikával kezdtem, az 5. volt, utána 6. elkezdtük a fizikát, és elkezdett érdekelni, és ezért 6. még mindig inkább a matematika mellett voltam, de 7. mikor már megnyíltak a fizika versenyek, akkor én áttértem inkább a fizikára, és emellett persze egy nagyon jó biológia tanárnő miatt nagyon megszerettem a biológiát is, így 7. is már részt vettem a biológia versenyeken. A magyar EMT által szervezett versenyeken voltam, ahol magyar diákok vannak, a legtöbb Kolozsváron, de volt most Csíkszeredában is szervezben. Biológiából én lettem az első a Hermann Otto versenyen, a kémiából ott talán 10. vagy 11. lettem, már nem emlékszek rá, a hevesi Győd kémia versenyen, a fizika versenyen pedig 5. lettem.
6: Én idén egy sikeres évet zártam, de az elmúlt évekhez képest talán kicsit lennebb hagytam, hiszen 9. voltam a legeslegtöbb versenyen, mind biológiából, mind kémiából. Kémiából a Kárpát-medencei Irinyi János versenyen Magyarországon 2. helyet értem el, nyertem nemzeti díjat a magyar versenyen, és a Bolyai Farkas olimpiászon 1. helyet nyertem kémiából. Azt mondhatom, nagyon szeretek egyedül tanulni önmagamra. Itt a tanárok ebben nagyon jól tudtak támogatni, alkalmazkodni hozzám, viszont egyben nagyon sokat segítettek is beszerezni minden könyvet, amire csak szükségem van, akár román nyelven is, valamint minden versenyre, mindenféle helyre Romániába elkísérni engemet. Minden óráról, ahol készülni szerettem volna, kikértek, és igazából hagytak nekem egy ilyen teret, hogy tudjam azt csinálni, amit szeretnék abból tanulni.
4: A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnak már évek óta működik nem csak általános iskolája, hanem óvodai csoportja is. A következő tanévtől azonban már bölcsödéskorú gyerekeket is fogadnak, akik így egészen kicsikoruktól kezdve az egyházi oktatási intézmény biztonságos közegében cseperedhetnek föl. Szabó Kata óvónő.
7: 2025-ben mert álmodni egy nagyot a Berde, és a legkisebbeknek is szerettünk volna egy csoportot létrehozni, és így lett egy unitárius bölcsödei csoportunk. 15 szülő gondolta úgy, hogy beíratja hozzánk a gyerekeket, és így jött létre a Katica csoport, két Kataóvoninivel így egyértelmű volt a névválasztás, hogy Katicák leszünk, és nagy kihívás volt számunkra a bölcsődei óvónőként, hogy hogy tudjuk összehozni ezt a vallási részét a Berde unitárius gimnáziumból, hogy tudjuk áthozni a legkisebbeknek ezt a vallási öntudatot, és nagyon könnyen és nagyon játékosan reggeli imával kezdjük a napot, ebédkor hálát adunk a Jóistennek, énekelve, elolváskor imát mondunk, és áhítatokra járunk, meg különböző egyházi rendezvényeken is részt szoktunk venni, és bekapcsolódunk. Nagyon nagy segítség, mert megbízva a pedagógusban és a dadus nénikben ránk bízhatják a gyerekeiket egész nap, és mi az időnk nagy részét együtt töltjük a gyerekekkel, néha többet is, mint a szülők, és ez fontos, hogy tudják, hogy biztonságos környezetbe hagyhatják a gyerekeiket.
4: A Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatója Lakatos Sándor azokról a pedagógiai és emberi célokról, értékekről beszél, amelyek a Székelyföldi Líceum évszázados szellemiségét őrzik és viszik tovább.
8: Az iskolának egy sajátossága, hogy egyházi alapítású iskola és az 1793-as alapítás olyan egyházi és közösségi értékeket hoz magával, amelyek megalapozzák a mindennapi tevékenységünket, megalapozzák és kijelölik azokat a célokat, amelyeket megpróbálunk elérni azokkal a gyermekekkel, akik az éveiket itt töltik a mi irányításunk alatt. Azt szeretjük gondolni, hogy ami egy egyházi iskolában történik, az lényegében értékeken alapszik, nem csak alapvető polgári értékeken, hanem szellemi értékeken is. Azt gondoljuk, hogy az egyház küldetése erős közösségeket nevelni, azt gondoljuk, hogy az egyház küldetése nem csak a templom körül, hanem akár az iskolában is a gyermekeknek esélyt adni arra, hogy a világnézetük tágabb legyen, hogy nyitott szemmel járjanak a világba, hogy az alapvető keresztény értékrend szerint igyekezzenek az életüket bonyolítani. Az iskolai oktatásban természetesen a hagyományos vallásoktatás mellett, ami minden felekezetnek heti egy alkalommal legalább rendelkezésre áll, lehetőségünk van olyan egyházi szertartásokon, ünnepélyeken részt venni, ahol a gyermekek egyrészt a Szentírásról is tanulhatnak, másrészt a hagyományról tanulhatnak, harmadrészt az attitűdjük, a viselkedésükben meglátszik, amikor több éven keresztül gyakorlatuk van és élményük, tapasztalatuk van abban, hogy hogyan viselkedünk, hogyan élünk egy templomi közösségben is. A mindenkori unitárius gimnáziumnak fontos szempontja az, hogy igyekszünk nem ráerőltetni a keresztény vagy az egyházi értékrendet a gyermekekre. Ugyanakkor a számadatok azt mutatják, hogy jellemzően azok a családok fordulnak az iskolánkhoz, akiknek van valamiféle közösségi egyházi tapasztalata, akikben megvan az egyház iránti tisztelet, és megvan abban a családban az egyház hitelessége. Nem titkolt szándékunk az sem, hogy az a gyermek, aki ebben az iskolában tanulja meg az alapvető közösségi értékeket, a későbbiekben egy olyan attitűddel, egy olyan hozzáállással fog rendelkezni, ami az egyházi közösség szolgálatát jelenti. Nem kell mindenkinek lelkésznek lenni, nem kell mindenkinek papi szolgálatot vállalni, de fontos, hogy a felnővő nemzedék értse azt a nyelvezetet, azt az értékrendet, ami az egyházra jellemző, ami az egyház belső működésére jellemző. Így arra számítunk, hogy a felnővő nemzedékek egy jelentős része majd világi támogatója és aktív tagja lesz a gyülekezeteknek. Természetesen mindig van hova fejlődni, természetesen mindig van lyuk a sajtba, de a célunk és az eredeti elképzelésünk ennek az ügynek a szolgálata.
4: Az elmúlt percekben Fábián Kornélia riportját hallhatták a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium idei tanévének eredményeiről. A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete nem tart fenn oktatási intézményeket, viszont a hitoktatással jelen van azokban az iskolákban, ahová unitárius gyerekek járnak. Június végén országos hálaadó tanévzáró istentiszteletet és családi napot tartottak a Szentendre és Kanzenben. Kriza János püspöki helynök.
9: Unitárius egyházkerületünk hagyományosan szoros kapcsolatot ápol a Skanzennel, hiszen az erdélyi tájegységben egy gyönyörű unitárius templom található, amit rendszeresen használunk istentiszteleti szertartási célokra is, és innen jött az ötlet, hogy jó lenne az erdélyi tájegységben egy egész egyházkerületet átfogó rendezvényt tartani. Úgy gondoltuk, hogy a tanévzáró istentiszteletünket egybekötve egy családi nappal itt fogjuk megtartani tartani a skanzenben. Vidéki egyházközségbeinkből, amint látható, szép számmal érkeztek híveink, fiataljaink. A hittanos gyerekek is itt fogják megkapni az emléklapot. Ugyanakkor az istentisztelet után családi napra kerül sor, ahol a családok beszélgethetnek, találkozhatnak egymással. Különböző foglalkozások lesznek, papírsárkánykészítés, nemezelés, ugyanakkor pedig megnézhetjük azokat az erdélyi tájegységben az unitárius vonatkozású házakat, és körbe fogjuk járni a Magyarország többi tájegységének a jellegzetességeit is.
4: A magyarországi egyházkerület gyülekezetei többnyire az ország keleti részén helyezkednek el. Talán a legnagyobb utat a kocsordiak tették meg. Barta Mária Zsuzsánna a kocsordi és a szórvány gyülekezetek lelkésze.
10: A hitoktatói munka Kocsordon, iskolában, templomban zajlik, illetve a szórványokban is az istentiszteletek alkalmával gyermekekkel szoktunk foglalkozást tartani. Hát az mondjuk nem éppen annyira rendszeres, úgy, ahogy ők is inkább ráérnek, de mindenképpen igyekszünk tartani a kapcsolatot az ifjúsággal.
4: Mit szeretne átadni a hitoktatásban részesülő gyerekeknek?
10: Derült és pozitív hozzáállást, amivel a mindennapi életünket élhetjük. Tehát a vallásosság számomra nem egy dísz, hanem egy mindennapi iránytű, meg a szervező erő, és hogyha ebből valamennyit sikerül átadni a gyerekeknek, akkor azt hiszem, hogy megtartjuk őket unitáriusnak. Tehát ez a mai alkalom is, hogy a Magyarországi Egyházkerületben a tanévnek a végét megszervezzük, ráadásul ezen a csodálatos helyszínen, ez egy kiemelkedő esemény.
4: A nyári vakációra milyen útra való gondolatokat osztana meg a hitoktatásban részesülő unitárius fiatalokkal?
10: Nagyon hosszú listám lenne, hogy mit lehetne. Anyukaként én is általában ilyen tennivalók listáját állítok össze, de most azt mondanám, hogy inkább a szívükre hallgassanak, és abban a csendben legyenek, és azokat a tennivalókat végezzék, amit a szívük diktál.
4: A hálaadó Isten tiszteleten Szent Iványi Ilona az egyházkerület oktatási referense hirdetett igét.
11: Tavasszal egy lelkész értekezleten határozták el a lelkészek, hogy rendezzünk egy országos egyházkerületi unitárius családi napot a Szentendrei Skanzenben. Ugye jó pár évvel ezelőtt szenteltük fel itt a nyárátgálfalvi mintára épült unitárius templomot, és ezt összekötöttük a tanévzáró istentisztelettel. Minden évben a három budapesti egyházközség felváltva tartja meg a fővárosi tanévzárót. De most ebben az esztendőben várunk, és ahogy én most körülnézek az érkezéskor, látom, hogy már itt vannak Kocsordról, Füzesgyarmatról, Hódmezővásárhelyről, sok településről, vidékről is a hitoktatók és a gyerekek. Lelkészek is részt vesznek ezen. Egy ilyen közösség erősítő, építő alkalom, amikor azt látjuk, hogy országosan mindenhol kevesen vagyunk, de ha együtt vagyunk, akkor ez megerősíti az embert a hitében, a közösséghez való tartozás erejében. Olyan gondolattal készültem erre a mai szolgálatra, és én végzem a mai istentiszteleti szolgálatot, mint az egyházkerületi oktatásért felelős személy, hogy mit viszünk magunkkal a nyár. És én is hoztam a hátizsákomat. Mi az, amit beleteszünk effektív egy hátizsákba? Ásványvizet, kis szendvicset, egy sapkát, egy kis könyvet olvasni, egy bibliát, és mi az, amit magunkkal viszünk a szívünkben és a lelkünkben? Mi az, amivel a nyarat elkezdjük? Ugye egy ismeretlen felé haladunk, mert senki nem tudja, hogy mi történik a nyáron. Vannak gyerekek, akik táborba mennek, Erdélybe mennek, szülőkkel nyaralnak, napközis táborokban vannak, de mégis mi az a lelkület, amellyel elkezdjük ezt a nyarat, az a szeretet, az a türelem, az a reménységgel teli hit, és tulajdonképpen ezt szeretnénk ezen a mai napon megerősíteni.
4: A Budapest-Pest-Szentlőrinci Egyházközség lelkésze Kriszbai Béla, aki a hitoktatói munka mindennapos kihívásaiba nyújt betekintést.
12: Mozgalmas, és mondjuk mondhatnám úgy is, hogy eléggé rázós volt az elmúlt esztendő, hiszen egyházi szinten rengeteg feladatunk volt, rengeteg projektet kellett megvalósítanunk, és nyilván figyeltünk ugye a gyermekeink, az iskolás növendékeink hitoktatására is. Általában jók a tapasztalataim, sajnálattal állapítom meg azonban, hogy nem dolgozhatunk akkora létszámú gyerekekkel, mint ahogyan azt az unitárius jelenlét tükrözi vagy kellene tükrözze. Ezért a mai szombaton, amikor itt a Skanzenben a tanévzáró istentiszteleten találkozunk, és családi vasárnapunk is lesz, arra szeretném fölhívni a szülők figyelmét, a nagyszülők figyelmét, a keresztszülők figyelmét, hogy mi unitárius lelkészek, unitárius egyház jelen vagyunk a fővárosi és a vidéki iskolákban, és kérem, hangsúlyozottan kérem, hogy a gyermekeiket, az unokákat írassák be a vallásórákra. Ennek a hozadéka majd évek és évtizedek elteltével bizonyára meg lesz.
13: Mi az ön személyes célja, célkitűzése a hitoktatással, amikor gyerekekkel foglalkozik, bemegy egy iskolába, ott találkozik egy kisebb csoporttal, adott esetben vegyes korosztályú csoporttal, vagy pedig csak egy szem gyermekkel?
12: Próbálom megérteni, hogy a gyerekeink hogyan közelítenek a személyes vallásos élményhez. Nyilván előfordulhat az, hogy odahaza a családban nem beszélnek vallásról egyébként.

0: Világnak a teremtőjét, a mindenható atyánkat, és megismerteti unitárius vallásunkat, amely annyira szép, annyira emberközeli, hogy biztosíthatja azt az erőforrást mindannyiunk számára, a felnővő gyermekeinknek, a felnőtteknek, az idősödőknek, tehát biztosítja azt az erőforrást, amely szükséges az életharcainak a megharcolásához. Ez a célunk.
1: Barta Pál Aba, a Nagy Ignác utcai budapesti unitárius egyházközség fiatal lelkésze a hitoktatói munka során kialakuló személyes kapcsolatra helyezi a hangsúlyt.
2: Számomra ez az év különleges év volt, mert mind a három diákom, akit tanítottam ebben az évben, már ez a harmadik éve, mióta budapesti lelkész vagyok, ezekhez a diákokhoz járok visszatanítani, és jó érzés volt látni és végigkövetni a fejlődésüket, az, hogy a kis elsős, aki három évvel ezelőtt elsős volt, most harmadikos, negyedikes, és ötödikes, és hetedikesek lettek, és jó érzés látni az, hogy amit beszélünk, amit tanulunk együtt közösen, amit fejlődünk, főleg én a kompetenciák fejlesztése számomra a legfontosabb, a bibliai történetek által és személyes történetek által, és jó azt tapasztalni, ahogyan ők most már megértik egy-egy bibliai történetet. A kompetenciák fejlesztését arra értem, hogy nem az a legfontosabb, hogy lexikálisan egy tananyagot begyakoroljanak, és másnap vagy egy hét múlva tesztek vagy bármilyen felmérők formájában visszaadják, hanem sokkal inkább az életükbe beépíteni egy bibliai történetet. Az, hogy a történetek által felismerjék önmagukat, hogy egy-egy élethelyzetben hogyan lehet megoldást találni. Hogyanad, mert a Biblia szerintem ettől csodálatos, hogy minden élethelyzetre ad egy-egy példát, az, hogy 2000-3-4000 év alatt az ember valójában ugyanaz maradt a transzcendenshez való, meg a világhoz való viszonyába, és ebbe keresse önmagát. Az Isten hogyan szólítja meg őt egy-egy szöveg által, egy-egy történet által, vagy ezt hogyan tapasztalja a világból, a környezetében, a barátukkal való viszonyába. Ez jelenti számomra a kompetencia fejlődését.
1: A kis létszámú hitoktatás talán inkább nevezhető személyes vezető.
2: Hát igen, a mindegyik osztályban az idén egy diákon volt.
1: Mi az előnye ennek a helyzetnek?
2: Teljes mértékben személyes. Megismerem őket teljes mértékben a családról, a barátságról, az iskoláról, és ez a végigkísérés az, hogy személyesen, hogy neki szól, hozzászólok, és ő hozzám szól. Egy ilyen lelki vezetés szerepe is van szerintem. Teljesen más, mint amikor egy osztály előtt frontálisan tanítunk, és más, amikor a diákkal ketten vagyunk. Egy sokkal intimebb, sokkal belsőségesebb ezek a kapcsolatok. Én is tisztelem őket, és ők is tisztelnek engem. Ezen a pályán mozogva próbálunk mindig valami szépet alkotni. Lelkészként, vallástanárként tekintenek rám, de kicsit a barátaik, vagy a lelki vezetőik is vagyok.
1: Kedves hallgatóink, az Unitárius Egyház műsora véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A hangmérnök Németh László, a gyártásvezető Rastetter Gémes Jerika, a riporter Birtalan Albert és Fábián Kornélia volt. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Barlai Tamást hallották. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Idehaza megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Az ukrán hadsereg drónnal támadta a dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát. Az incidensnek 5 halottja van és 18

0: sérültje, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Öten meghaltak, 18-an megsebesültek. Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban 4-en meghaltak, 18-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Hatalmas tömeg gyűlt össze tegnap Teherán utcáin, amikor bemutatták Ali Hamenei Ayatollah koporsóját. A legfelső vezető temetési szertartása holnap kezdődik az iráni fővárosban, majd jövő csütörtökön helyezzik végső nyugalomra szülővárosában. Ali Hamenei-jel amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén, bár az iszlám törvények előírják, hogy a holtakat mielőbb el kell temetni, bizonyos körülmények, mint például a háború, kivételt jelentenek. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budavoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásoként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre már indulhat az építés a teljes nyomvonalon, a villamos vonalak 2029-re készülnek el. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította a megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen, és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Holnap kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart, Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. Továbbra is erdőtüzek tombolnak Franciaország déli partvidékén. A földközi tenger mentén már több ezer hektárnyi terület leégett, a tűzoltók folyamatosan próbálják megfékezni a lángokat. A munkálatokat nehezíti, hogy a rendkívüli szárosság miatt könnyen lángra kap az aljnövényzet. Itthon a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másút derült az ég, délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 29 fokos.
1: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: Zajlik a Fesztivál Akadémia Budapest nyári fesztiválja. Július 4-én az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének évfordulója előtt tisztelegnek a Zeneakadémián. Kukas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművészek lesznek a vendégeink. Július elején a Cigány tánc és zene legjobbjai szerepelnek a Magyar Zeneházában. Csukás Istvánra emlékeznek a kultkikötőben Balatonszárszón. És felújították Balatonalmádi tulipán udvarát, ahol koncerteket, színházi előadásokat tartanak.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Minden nap a Dunán és ezen a héten a délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-tól a Kossuth Rádióban. Rádió Színház.

0: A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. 5. rész.
1: Vigyázzatok a foglyokra! Mert sok pénzt érnek!
2: Hol lehetünk, Dick úr?
3: Úgy gondolom, hogy valamilyen rabszolgakereskedő táborában vagyunk.
4: Rabszolgakereskedő?
3: Igen.
4: Akkor minket?
2: Eladnak, fiam. Ez lesz a sorsunk.
3: Nem szabad elkeseredni.
5: Biztos csak magad. Mást már úgysem tehetsz, kapitány.
3: Harris, te rohadt gazember.
5: Nyugalom, fiacskám.
3: Hol van Mrs. Weldon? És Jack?
5: Meghaltak. Ők már nem lázonganak, és te sem fogsz sokáig.
3: Takarodjon innen!
5: Csak meg akartam nézni, hogy rendben van-e az áru. Igazán sajnálom, hogy az a nagy darab néger a Herkules szökni próbált. Egy mérgezett nyilvessző végzett vele.
3: Drágán megfizetsz a haláláért.
5: Majd egyszer. De addig negoróval igyekszünk jól élni, kisfiam. Úgy élni, ahogy te sosem fogsz. Igaz, hogy te már hamarosan sehogy sem fogsz élni. Na, lassan búcsúzkodhattok, mert most vagytok utoljára együtt.
2: Eladnak bennünket.
4: Szeretnék apámmal maradni.
2: Majd ahogy a vevő dönt, Bet, öreg vagyok. Lehet, hogy nem is lesz rám szükség, de te, fiam...
3: Amíg élünk, semmi sincs veszve. Ha Mrs. Weldon és Jack meghalt, akkor persze én sem akarok tovább élni.
2: Egy benszülött vizet hoz. Úgy látszik, tényleg vigyáznak az árura.
4: Ez a benszülött nagyon ismerős. De hiszen ez...
6: Hogy ne ismerjetek meg.
2: Itt a víz.
6: Dick úr. Mrs. Weldon él, a kis Jack és Benedek úr szintén.
4: Ennél jobb hírt nem is hozhatál volna, Herkules.
6: Élnek, de Harris és Negoro fogjai. Amíg a karavánt követtem, előkerül Dingo is.
4: Dingo él!
6: Igen, nagyon sovány és gyenge, mert megsebesült. A tábortól nem messze elrejtettem, bízom bennem, Dick úr.
4: Herkules, drága barátom, köszönöm neked ezeket a híreket.
5: Drogy innen, Miguel! Na gyere, fiacskám, megmutatlak Alves úrnak. Kíváncsi a 15 éves kapitányra.
3: Így akarod a vinni? Legalább vágja le a kezemről a kötelet.
5: Jó vagy te így is.
3: Gyáva alak vagy. Itt... Még így is félsz tőlem.
5: Én félek?
3: Csak üss, van benne gyakorlatod.
5: Elvágom a kötelet. Lásd, hogy kivel van dolgod. Na?
3: Így rögtön más.
5: Örvend csak. Rövidesen a csuklódról úgyis a nyakadra kerül.
3: De te előttem mész, Harris.
5: A késem?
3: A saját késeddel öllek.
5: Dick, ne! Dick!
3: Mit te, Dick úr? Egy disznóval keresebb.
7: Dick Sands, dobd el azt a kés.
3: Gyere ide, Negoro. Vedd el!
7: Bertek, teperjétek le. Na látod.
3: De ezzel a patkánnyal legalább végeztem.
7: Jól tetted, pajtás. Te így is, úgy is meghalsz. Ezzel pedig nem kell osztozkodnom a hasznon. Na hozzátok.

0: Ez az?
1: Igen, ez. Ő a 15 éves kapitány. És korábbi bűneit éppen az előbb újabbal gyarapította. Leszúrta Harris.
0: Harris sose volt normális. Kést ad egy gyerek kezébe. Legoró, ilyen jót nem mondtam hetek óta. Kést ad egy gyerek kezébe.
2: Legoró, lehet, hogy kinevetsz. De nekem tetszik ez a gyerek.
3: Nekem is. Ja,
0: akkor már kettőnknek tetszik.
3: Egyik mondása jobb, mint a másik.
0: Esküszöm, egész Afrikában én vagyok a legjópofább rabszolgakereskedő.
2: Hogy hívják a kölyköt?
1: Dicknek.
0: Dicknek. Te, neked mi a véleményed, Dick?
1: Na, Dick.
0: Hallgat. Ne goró. Neki nem tetszik a húrom. Legoró, miért hozol nekem ide ilyen sótlan hullajelölteket? Legoró, mi ütött belém? Ez a gyerek teljesen megtáltosított. Egy nap 3 olyan mondás, ami 10 évre elegendő. Ezt a gyereket én nem végeztetem ki. Ő lesz az udvari bolondom. Na, mi a véleményed? Nézd az arcát, Legoró. Úgy fáj nekem, hogy ez a gyerek megvet bennünket. Egy hullajelölt a kis hótlan. Hát ezt nem lehet kibírni. Istenem, olyan kivégzést rendezek neked, Dick, hogy még nagyapa korodban is megemlegeted. Na, vidd innen ezt a gyereket, mert halálra rögtet a megvető arcával. Ezt a viccet egyszerűen nem lehet kibírni.

0: Gyere, te humorista! Kössétek oda az oszlophoz, jó erősen! Így, most aztán nyugodtan elbeszélgethetünk.
1: Először is, hadd tisztelegjek a kapitány úr előtt. Őszintén megmondom, nagyon fáj, hogy nem leszel a mélyen tisztelt Weldon úr legnagyobb hajójának kapitánya. Persze majd a mélyen tisztelt Weldon úr is lejjebb adja, ha megtudja, mekkora váltságdíjat kell fizetnie.
2: Ezek szerint Mrs. Weldoné!
0: Még csak azt hiányozna, hogy nekik valami bajuk essen. Én nem vagyok hülye, mint Harris. Pontosan tudom, mi az érdekem. Vajon neked se lesz, csak éppen meghalsz. Tegnap feldobta a talpát a benszülött király. Kicsit sokat ivott a tüzes vízből is.
2: Kigyulladt bennem.
0: Nagy ünnepélyes temetése lesz. Már készítik a folyómedret, ahova a király temetik. És ti, rabszolgák, akik elkísérítek a végső útján, cölöphöz lesztek kötözve. És majd érzitek, hogy egyre jobban emelkedik a vízszintje. Előbb a torkodig, aztán a szádig, és végül megdögletsz, kisdig. De szeretném, ha tudnád, hogy az a barom Harris meg akarta erőszakolni az általad annyira imádott Mrs. Weldont.
2: Boldog vagyok, hogy megöltem.
0: Nekem is szívességet tettél ezzel, fiacskám. Kapitány, megmagyaráznád nekem, hogyan lehetséges, hogy az amerikai partok felé tartó hajó Angolában kötött ki?
2: Azóta már sejtem.
0: Látod, kisfiam, most már bevallhatod. Nagy szerencsét, hogy a hajón legalább egy tengerész tartózkodott.
2: Egy feledékeny hajószakács.
0: Én semmit se felejtek el.
2: A hajótörés után nem mentelek ki a tengerből.
0: Gondoltam, hogy erre emlékeztetni fogsz. De hiávadik, én nem vagyok hálás természetű. Sőt, minél több jót tesz velem valaki, annál inkább utálom.
2: Csinálj, amit akarsz. De te sem úszod meg szárazon.
0: Talán bizony azt hiszed, hogy valannan segítséget várhatsz. Ha erre lesel itt Kazondéban, ahol Alvez és én kormányozunk, akkor egyenesen megbolondultál. Vagy talán a négereidben bízol, amíg te Alvez humorát hallgattad. Elvitte őket egy arab kereskedő. Márpedig igen, jó árod.
2: Herkules még szabad.
0: A hiénák rég megzabálták a ronda fekete húsát. Sajnálom, hogy nem került a kezembe. Őt látod, nem adtam volna el. Vele más terveim voltak.
2: De Ildin!
0: Agyon lőttem a dögöt.
2: Nem, csak belelőtt.
0: Nem igaz.
2: Én is megtalál.
0: Nem igaz, te nyavajás.
2: Zsáva patkány vagy. Megtalál, és átharapja a torkát.
0: Gyertek ide! Korbácsoljátok vérese, és utána dobjátok a barlangba. Holnap a királlyal együtt szeretne távozni. A

0: Mit akar tőlem, Negoro?
1: Rég láttuk egymást. Figyeljen ide. Nincs miben reménykednie. Tomot és a többieket eladtam a rabszolgapiacon.
0: Isten legyen irgalmas hozzájuk. És Dick? Mi van Dickkel?
1: Megölte Harris-t, amikor elmeséltem neki a kis kalandját.
0: Maga nyomorult!
1: És Dick is meghalt. A saját szememmel láttam, amint a néger király temetésén ellepte a víz.
0: Nem, nem hiszek magának. Érzem, hogy Dick él.
1: Örülök, ha még reménykedik. Legalább szívesebben segít nekem. Nézze, ön egyedül van itt Kazondéban, a volt hajószakács hatalmában. Itt Alvesz anyáján biztonságban érezheti magát, már amennyire valaki Angolában egyáltalán biztonságban.
0: Gyorsabban, hogy ne sokáig lássam magát.
1: Sajnálom, hogy akkor Harris megakadályoztam, de ez most már mindegy.
0: Maga egy féreg.
1: Tessék, egy kulturált, finom hölgy, és így sérteget. Én tulajdonképpen most bosszút állhatik mindnyájukon azért a sok megaláztatásért, amit a Pirlin fedélzetén el kellett viselnem, de...
0: Ki alázta meg magát?
1: De bosszúképpen beérem Dick halálával. Így hát ismét kereskedő leszek, és közlöm magával. Maga, a kisfia és az az ostoba alak, aki folyton legyek után kapkod, komoly értéket jelentenek számomra, és ezt az üzleti lehetőséget én ki is fogom használni. El fogom adni magukat.
0: Engem? A szabad ember?
1: Miért olyan kényes? A többiek is szabadok voltak, csak éppen feketék.
0: Ki merne egy fehér asszonyt megvásárolni?
1: Sok mindenki, aki csemeghére vágyik, de nem tudnak annyit fizetni, mint egy valaki.
0: Hol van az az ember, aki engem megvásárol?
1: Nem meg, hanem vissza. A tisztelt Weldon úr.
0: Igen. Ő mindent megtesz értünk.
1: Én is ebben bízom. Weldon úr nagy pénzt fog fizetni magáért, a gyerekért, és azért a fajankóért.
0: És mikor akar minket eladni a férjemnek?
1: Mostanában nyugodt, gazdag és tisztességes életre vágyom, tehát minél előbb.
0: És hol?
1: Itt Kazondéban. Weldon úr bizonyára nem fog habozni, hogy haladéktalanul ideutazon és átvegye tőlem a családját.
0: Ebben igaza van. De ki értesíti őt mindarról, ami velünk történt?
1: Én magam. Elutazom San Franciscóba, és elmesélek neki egy-két dolgot. Mert most már van pénzem bőven, ugye?
0: Mert embereket adott el.
1: Maguk is kirabolják, kizsákmányolják az alkalmazottaikat. Ha nem így volna, miből fizetne nekem Weldon úr 100 000 dollárt?
0: Az rengeteg pénz.
1: Fejenként, asszonyom. Legfeljebb Weldon úr nem lesz többé gazdag, és maga sem. Istenem, mekkora csapás.
0: Csak hogy a férjem bizonyítékok nélkül nem fog eljönni ide. Nem fog minden pénzét enni.
1: Miért ne jönne, ha az ön levelével állítok be hozzá, azzal a levéllel, amelyet most rögtön megír, és amelyben engem úgy mutat be, mint hűséges szolgáját, akinek minden szavát komolyan kell venni. Jó ötlet, nem igaz?
0: Soha nem írom meg azt a levelet.
1: Akkor először a bácsika hal meg, utána a fiúcska, és végül maga. Nem, maga nem hal meg. Magát eladom valamelyik néger törzsfőnöknek, az ötödik feleség mellé. Jó lesz neki egy fehér nő, desszertnek.
0: Nyomorult, kade!
1: Édesem, maga a levelet meg fogja írni. De még mennyire, hogy megírja?
2: Kapitány úr, íme Mrs. Weldon és a kisfiú.
3: Asszonyom!
0: Dick! Te itt vagy! Dick!
4: Dick, édes
2: Dick! Nem hagyják abba a sírást, én is rázendítek.
3: Ez nem lehet igaz, Herkules. Ez egy csoda.
2: Hát az, mert varázsló voltam.
4: És milyen retteltesen csúnya.
2: Láttál már szép ördögöt, Jack?
0: Nem. Én nem tudom, mit mondjak. Kinek mit köszönje?
3: Mindannyian mindent Herkulesnek köszönjük.
0: Csak szegény Benedeket sajnálom. Elkóborolt a bogarai után, és biztosan széttépte valami vadállat.
2: Széttépte volna, ha nem vagyok ott. Szegény Benedek úr most megkötözve vár bennünket a rejtek helyen.
0: Megkötözve?
2: Igen, különben elkódorog. Azok a rovarok biztosan fontosak, de én nem tudok örökké utána szaladgálni. Így legalább biztosan ott lesz a vaj.
0: Az a fontos, hogy él a bácsikám.
2: Milyen szerencse, hogy elkóborolt. Így legalább pontosan megtudtam, hogy hol vannak önök. mennyire őrzik a börtönüket.
5: Az ő ötlete volt, hogy öltözek varázslónak, és amikor már nem figyelnek rám, próbáljam önöket kiszabadítani.
0: És Tedik, nekem azt mondta Negoro, hogy valami néger királlyal együtt eltemettek.
3: Negoro igazat mondott. Hát rettenetesen megkorbácsoltak. Éjszaka készültem a halálra, és másnap ott voltam a folyómederben egy szölöphöz kötözve. Jött a víz.
0: Istenem.
3: Utolsó perceimben önre és Jackre gondoltam. Megpróbáltam elszakítani a kötelet, de reménytelen volt. Ellepett a víz, és én elvesztettem az eszméletemet. Amikor magamhoz tértem, a rejtek helyen voltam. Herkules előttem térdelt, és megpróbált életre kelteni.
5: És ez sikerült is, hiszen varázsló, kurusló, jövendőmondó vagyok.
4: Csodálatos vagy, Herkules! Én is olyan erős, és nagy akarok lenni, mint te!
5: Ennek nem lesz semmi akadálya, csak az valahogy egyszer kijussunk Afrikából, mert most aztán minden bokrot átkutatnak utánunk.
0: Herkules! Kérlek, mondd el, hogyan mentetted meg Dicket?
5: Éjszaka befeküdtem azok közé, a hullák közé, akikkel körbevették a királysíját. Csak megvártam, amikor szétbontották a vizet elzáró sövénykátat, és én ott lebegtem a víz tetején. Amikor pedig eljött a pillanat, késsel elvágtam a kapitány köteleit, és a felszínre segítettem. Valahogy olyan szakaszra jutottunk, ahol szárazra hozhattam. Akkora volt az ünneplés, hogy senki nem figyelt egy úszkáló hullára.
4: És Dingo? Hol van Dingo?
3: Benedek bácsira vigyáz.
5: Csak azon bánkódom, hogy a társaim rabszolgák lettek. Egy darabig követtem a karavánt, hát, ha ki tudom őket szabadítani. De nem lehetett a közelükbe férkőzni. Istenem, micsoda sors jutott nekik.
0: Drága barátom, vigasztalódjék. Hát, ha történik valami csoda, és még találkozunk velük.
5: Nem velük már soha.
3: Herkules, a csüggedés igazán nem jellemző rá. Asszonyom, Negoróval mennyire jutottak a tárgyalásban?
0: Végül is megírtam a levelet.
3: Akkor lehet, hogy ostobaságot csináltunk. Veldön úr meg fog érkezni. Mi meg ki tudja, hol leszünk ebben az őserdőben.
0: Nem, Dick. Ezek a nyomorultak bizonyára kitaláltak volna valamit, hogy kelepcébe csalják a férjemet. Egyébként is itt vagyok. Egészségesek vagyunk. Most az a legfontosabb, hogy megmeneküljünk.
3: Minél hamarabb a tengerpartra kell érnünk. Előbb, mint ahogy Negoro visszaérkezik valami sötét útjáról. A kikötőben már kaphatunk védelmet a portugál hatóságoktól. És valahogy feljutunk egy hajóra.

0: Dekor, jöjjön! Itt látok valamit.
1: Egy düledező kunyhó.
2: Álljunk meg pihenni, Herkulcs.
0: Egy ember maradványa, egy csontok.
3: Dingo, mi van veled, Dingo?
2: Lefeküdt a csontváz előtt. És sír. Talán éppen a gazdáját siratja. Nézzétek csak! Egy láda fedele. Rajta két betű. S-V. Ez Dingo két betűje. Ugyanaz, mint ami a nyakörvén van. És itt egy doboz. Írás van benne. Megölt, kirabolt vezetőm, Negoro.
0: Negoro.
2: Itt. 1871. december 3-án. S. Vernon. Utolsó erejével írt üzenetet.
4: Micsoda tragédia.
2: Megoldódott a rejtély. Itt van az eltűnt francia kutató, Samuel Vernon holtteste. És tudjuk a gyilkosa nevét is. Mit ér ez a kutya?
0: Utána megyek.
3: Ne menj, Herkules!
0: Rögtön jön. Dingo! Hát mégis érztetek! Rögtön! Dingo! Dingo! Dingo! Ó, elkéstem. Mindketten meghaltak.
2: Negoro?
0: Dingo átharapta a torkát. De Negorónak még volt ideje lőni.
2: Negoro megérdemelte a sorsát. Aljas, gonosz ember volt.
3: És Dingo? Dingo nem volt gonosz.
2: Ne sírj, Jack. Dingo bosszút állt a gazdájáért. Nemesebb és hűségesebb volt, mint sok ember.

0: Azonnal a bozótosba.
1: Mi történt?
2: Mit láttál?
0: Egy karavánt.
2: Karaván? Igen. Ezek portugál kereskedők. Várjatok itt.
0: Nem lesz baj.
2: Segítség nélkül sose jutunk el a tengerpartra.
1: Légy óvatos, Dick!
3: Jó napot! Tud önök közül valaki angolul?
4: Én.
2: Uram, uram, a segítségüket kérjük.
4: Kérjük?
2: Nem vagyok egyedül. Velem van egy amerikai asszony és a kisfia. Egy idősebb úr és egy fekete barátunk. Üldöznek bennünket. El kell jutnunk a tengerpartra. Tisztességes, becsületes emberek vagyunk. Ha segítenek rajtunk, több pénzt kapnak, mint amennyit egész eddig életük során kerestek.
4: Kitől?
2: Az amerikai asszony férje dúsgazdag, és nagyon szereti a családját.
4: Jöjjenek. A többit pedig majd útközben megbeszéljük.

Mr. és Mrs. Weldon részére, San Francisco. Kedves anyám, apám és Jack, el sem tudom mondani, milyen nagy örömet szerzett nekem anyám a legutóbbi levelével. Megvallom őszintén, én már nem nagyon bíztam benne, hogy apámnak sikerült Tom és a többiek nyomára bukkania abban a hatalmas és sötét Afrikában. És mivel már több mint 3 év múlt el azóta, hogy az a gazember Negoro eladta őket rabszolgának, én már biztos voltam benne, hogy nincsenek életben. De most, néhány nap múlva, viszont látom és megölelhetem őket. Nagyon boldog vagyok. Hol talált rájuk apám? Hogyan sikerült visszavásárolni őket? Ezekre a kérdésekre nem levélben, hanem élő szóban szeretnék választ kapni. Pár nap múlva indulok haza. Azért nem most rögtön, mert még 2 igen nehéz vizsgám hátra van. Matematikából és hajózási térkép ismeretből. És bár nehezen tudok most a tanulásra figyelni, azért kitűnőre kell vizsgáznom. Hiszen ezt megfogadtam magamnak is, önöknek is, amikor ide kerültem a tengerészeti főiskolára. A viszontlátásig szeretettel ölelem az egész családot. Hálás fiúk, Dick Weldon.

0: A 15 éves kapitány Verne Gyula regényét rádióra alkalmazta Asperján György. Az 5. befejező rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Mór Marianna, Negoró, Dózsa László, Harris, Kautsky József. A többi szerepben Barát Attila, Huszár László, Kisfalusi Bálint, Orbán Károly, Szabó Ottó. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1989-ben készült.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 14 óra 30 perc, jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmakmáros piacát Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van. Hatalmas tömeg gyűlt össze tegnap Teherán utcáin, amikor bemutatták Ali Khamenei Ayatollah koporsóját. A legfelsőbb vezető temetési szertartása holnap kezdődik az iráni fővárosban, majd jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában. Ali Khamenei-jel amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok, a villamosvonalak 2029-re kell elkészülnie. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki sem sérült meg, de a puszta fentősi műemlék nagy része megsemmisült. A 17. századi templom a térség épített örökségének értékes darabja volt, korábban a görögkatolikus napjainkban az ortodox egyház használta. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungarömet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országosan 22,5 fok volt, ez 2,7%-kal volt több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként megerősödik a szél, éjszaka 12-17, holnap 25-30 fok valószínű.
1: Műsorajánlat.
2: Milyen az értékteremtő művészet?
4: Fekete Györgytől tanultam, soha nem vagy-vagy, mindig is. Tehát ez a fekete-fehér világ, ami ma van, hogy egyik párt, másik párt, ilyenizmus, olyanizmus, válasz, álljál be katonának, én nem kívánok ebbe belemenni. Nekem azt mondta egyszer a mester Makovec Imre, tudod fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit egyáltalán átvihetünk a túlsó partra.
2: Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Turi Attila építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten, Fandl Ferenc Fagyi.
6: Szembe jött egy úr, mondtam, hogy elnézést kérek, hogy az egyetemre szeretnék eljutni. Azt mondta, tanuljon, fiatalember, legyen szorgan. De nem úgy értem, mondom, hogy fizikailag. Azt mondta, hogy erre? Mondom, igen, mennyire van? Hát, hogyha erre megy, akkor olyan 40 ezer kilométer, mert hogy az ellenkező irányba van.
5: Házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Humor nélkül lehet, de érdemes.
2: A Rádió Kabaré nyári válogató műsora szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
7: Krími, ahol a bor és az étel is nyomokat hagy maga után. Sikeres magyar fagylaltmester, elfeledett gabonák a dédszüleink kamrájából, és egy közgazdász, aki hobbiból indult, ma pedig saját borászatot vezet a tanúhegyek között. Történetek ízekről, hagyományokról és szenvedélyről a Korkóstolóban.
1: Korkóstoló.
8: Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
1: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Felfedező a gazdaságról.
9: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A KATA, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója az elmúlt évtized egyik legismertebb és egyben legvitatottabb adózási formája volt Magyarországon. 2013-os bevezetésekor az volt az ígérete, hogy a legkisebb vállalkozók egyszerű, fix összegű adóval legálisan működhetnek. Ez sokaknak vonzó volt. Fodrászoknak, szerelőknek, magántanároknak, grafikusoknak, informatikusoknak és más önfoglalkoztatóknak. A rendszer népszerűségét mutatja, hogy a 2022-es szigorítás előtt nagyjából 440-450 ezer katás adózó volt. A siker ugyanakkor felszínre hozta a gyenge pontokat is. A katát sok esetben munkaviszony kiváltására és adóoptimalizálásra használták. A legnagyobb vita a bújtatott foglalkoztatás körül alakult ki, amikor valaki valójában alkalmazotti módon dolgozott, de vállalkozóként számlázott. A 2022-es átalakítás ezt erősen szűkítette, de sok valódi kisvállalkozót és szabadúszót is kiszorított a rendszerből. Most azért került újra napirendre a KATA, mert az új kormányzat tervei szerint 2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válhat. A fő kérdés pedig nem a régi rendszer egyszerű visszaállítása, hanem egy új konstrukció kialakítása. Szakértők szerint egy olyan katára lenne szükség, amely egyszerű és kedvező, de nem kijátszható és nem gyengíti a társadalombiztosítási, illetve munkaerőpiaci egyensúlyokat. A mai műsorunkban a kisadózó vállalkozások tételes adójával foglalkozunk, és szakértő vendégeinkkel az adózás múltbéli előnyeiről, majd hátrányairól, illetve a visszaállítás lehetőségeiről beszélgetünk. A vendégek között elsőként Erdélyi Dórát, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét köszöntöm, illetve elfogadta a meghívásomat Perlusz László is, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Jó napot kívánok!
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
11: Jó napot kívánok!
9: Mi volt a KATA eredeti gazdaságpolitikai ígérete? Amikor 2013-ban elindult a KATA, nagyon egyszerű üzenetet hordozott tulajdonképpen, a legkisebb vállalkozók fizessenek egy fix, előre tervezhető adót, és működjenek legálisan. Miért volt ez ennyire vonzó több százezer mikrovállalkozó számára?
10: Az eredeti célja egy nagyon egyszerű és olcsó, kiszámítható adózás megteremtése volt a legkisebb vállalkozások számára. Még 2010 elején sok mikrovállalkozás működött. A szürke vagy fekete gazdaságban nem számlázott, nem vállalkoztak hivatalosan. Pont erre volt megoldás maga a KATA, hogy egy fix adót kínáljon, illetve egyszerű, minimális adminisztrációs kötelezettséget. Ott volt főleg vonzó, ahol egyedül dolgoztak a vállalkozók, például a fodrászoknál, szerelőknél, informatikusoknál, kreatív szakembereknél. A legnagyobb előnye pedig nem feltétlenül az volt, hogy alacsony volt az adó, hanem hogy kiszámítható volt, hogy előre tudtak tervezni a havi költségekkel, havi teherrel. A gazdaságpolitika szempontjából pedig egy jelentős, klasszikus fehérítő intézkedés volt, hogy inkább beszedett kisebb, de biztos adót az állam, mint hogy teljesen feketén vállalkozzanak a mikrovállalkozások.
9: Esetleg valamit Perluszul hozzá szeretne tenni, lehet nyugodtan, de természetesen nem kötelező.
11: Igen, mi is úgy éreztük, hogy egyre több vállalkozót vont be az adózási körbe. Egyszerűen úgy élték meg ezt a vállalkozók, hogy nem kell már feltétlenül ügyeskedni, nem kell elkerülni, megéri ezt befizetni. Nyugodtan alszom, még valamilyen társadalombiztosítási jogviszonyom, vagy hát biztosításom is lesz, úgy értve, hogy lesz valamilyen nyugdíjalapom. Ez az 50 ezer forint akkor, ez egy méltányos összeg volt, úgyhogy nagyon sokan tényleg ezért léptek be az adózók körébe, ez volt talán a legfontosabb gazdaságpolitikai előnye, ahogy ön is mondta, és felhagytak azzal, hogy feketézzenek.
9: És hogyha valakinek pedig főállása volt, akkor ez nem is 50 ezer forint volt, hanem csak 25 ezer forint, tehát hogyha valaki főállás mellett katázott. Valóban. Engedjenek meg egy picit provokatív kérdést, mégpedig a népszerűség kapcsán. Érdemes rámutatni arra újfent, hogy 2022-ben, amikor a nagy átalakítás történt, nagyjából 440-450 ezer katás adózó volt. Ez inkább azt mutatta, hogy jó volt a konstrukció, vagy azt is, hogy túl nagy lett az adóelőny ebben az esetben más foglalkoztatási és vállalkozási formákhoz képest.
10: A népszerűség mögött valóban állt egy jól működő konstrukció, de nem csak ez magyarázza a 400 ezer feletti vállalkozói létszámot. Egyrészt az egyszerűséget megadta a vállalkozásoknak, hogy egyszerű módon tudnak legálisan működni, viszont jelentős adóelőnyt is biztosított más foglalkoztatási formához képest. Tehát egyrészt volt, hogy valódi igény van az egyszerű vállalkozási adózásra, viszont az adóelőny miatt pedig adó megtakarítás miatt választották sokan ezt a fajta foglalkoztatást mondjuk a rendes munkaviszonnyal szemben. És azt is érdemes látni, hogy mivel nagyjából egy 500 000 főt vonzott ez a konstrukció, ez egyrészt munkaerőpiaci kérdéseket is már felvet.
11: Igen, ahogy az elején azt mondtam, hogy ez egy kiváló innováció volt, egy pénzügyi innováció az adózást, az adórendszerben, vagy a pénzügyminisztérium részéről, de ezt az innovációt, ezt ápolni kellett volna ezt. És ez azt jelentette a katánál, hogy ezt valorizálni kellett volna. Tehát ami 25 és 50 ezer forintról indult, 13-ba, az 2020-ba vagy 21-ben nem lehet ugyanannyi, hiszen akkor is már egy picivel kedvezőbb volt. Ugye azt mondtam, hogy érdemes volt belépni, és nem volt érdemes elkerülni. Itt viszont egyre többen jöttek rá, hogy érdemes ezt vállalni, és érdemes egy kicsit átcsúszni a szürkébe, és a munkaviszony helyett használni a katát, ez munkaadók és munkavállalók is egyre többen mondták, hiszen akkorára nyílt a rés vagy az olló mondjuk a munkabér és járulékai és a kata között, hogy ez egyszerűen a visszájára fordult. Ez egy olyan jó innováció volt, amit nem ápoltak. A legnagyobb hibának azt tartjuk, hogy nem került valorizálásra.
9: Miben segítette a kata a gazdaság fehéredését? Sokan azt mondják egyébként, hogy a kata egyik legnagyobb előnye az volt, hogy olyanokat is legális vállalkozói működésbe terelt, akik egy bonyolultabb és drágább rendszerben talán számla nélkül dolgoztak volna. Sőt, még talán hozzá lehet tenni azt is, hogy a kata megadta a lehetőségét annak, hogy valaki belekóstoljon a vállalkozási vállalkozói létbe. De önök hogy látják, valóban gazdaságfehérítő hatása volt a katának? Ezt lehet számszerűsíteni egyébként?
10: Igen, itt fontos látni, hogy egy mikrovállalkozásnál az adminisztrációs költségek az arányaiban nagyobb terhet rónak a vállalkozásra, mint egy nagyobb cég vagy vállalat esetében. Könyvelőt kell fogadnia, többféle adóbevallást kell elvégeznie, számolni kell a járulékokat, és mindez elriaszthatja az egyszerű kis vállalkozót a legális működéstől. És a kata pont ezt a belépési küszöböt csökkentette, hogy már megérte számlát adni. És ezt hangsúlyozzák a nemzetközi tapasztalatok is, például az OECD-nek, vagy az IMF-nek az ajánlása is, hogy egy egyszerűsített kisvállalkozási rendszeres adózás az javítja az adófizetési hajlandóságot és a formalizációt is, hogy egyre többen működnek majd legálisan.
11: Igen, tehát talán meglepő, amit mondok, de egy vállalkozásból, vagy egy vállalkozóból akkor lesz igazán vállalkozás, vagy igazán akkor lesz belőle egy üzletben fejlődőképes entitás, hogyha az adózásba be tud lépni, a köztárviselésbe be tud lépni. Egy kicsit hasonló a hatás, mint mondjuk a Széchenyi kártya programnál, amikor akkor válik valaki a növekedésre alkalmassá, amikor először hitelt kér. Mert akkor először hitelt kér egy banktól, akkor először kell leírja, ami csak az fejébe volt talán egy üzleti tervet. Tehát elindul egy professzionális úton, és ugyanez az adózási oldalon ugyanez volt, hogy belép az adózásba, nem lehet hitelképes senki, aki nem adózik. Tehát ezek összefüggnek ezek a dolgok, és ez még egyszer mondom, egy olyan innováció volt, ami nagyon sokban segítette az egyszeri vállalkozót, aki még a 80-as években GMK-ként indult, és próbált valahogy fennmaradni, hogy valódi vállalkozásra váljon.
9: Azt hiszem, hogy most a kérdések között egy vízválasztó következik, hiszen arra kérdeznék rá, hogy hol csúszott félre a régi rendszer. Ugye látjuk, hogy egy nagy átalakításra volt szükség, és az átalakítás okai mögött meghúzódott az, hogy bújtatott foglalkoztatás volt sokaknál. Mit jelentett ez a gyakorlatban, illetve hol húzható meg a határ a valódi szabadúszó vállalkozó és a papíron vállalkozó, de valójában alkalmazotti helyzetben dolgozó ember között?
10: Pontosan ez volt a bújtatott foglalkoztatásnak a definíciója, ami a legnagyobb probléma a kata esetében, hogy papíron ugyan vállalkozónak számított, mert katát fizetett, viszont alkalmazottként dolgozott, például minden nap ugyanoda ment be dolgozni, ugyanattól a cégtől származott a bevételének a nagy része, hasonló utasításokat kapott, mint egy alkalmazott, vagy éppen hasonló kötöttségekkel dolgozott, mint egy alkalmazott. És ezzel szemben, ha valaki valódi vállalkozó, akkor annak több ügyfele van, maga szervezi meg az életét, az időbeosztását, illetve ő viseli a vállalkozói kockázatot is. És pont a kata hatására egy olyan jelentős költségelőny jelentkezett a munkaerőpiac, hogy valaki katásként dolgozik, vagy alkalmazotti jogviszonyban, hogy ez a költségelőny sokakat terelt a kata rendszerébe, és a cégeknek is inkább az érte meg jobban. Így meg tudták kerülni a közterheket, viszont ez versenytorzító hatásokkal is járt.
9: Akkor azt hiszem, hogy erre szokták azt mondani, hogy annak is megérte katázni, aki nem akart, tehát a rendszer elvitte abba az irányba, és versenyelőny jelentkezett ott, ahol katázás volt, és versenyhátrány adódott ott, ahol nem léptek bele ebbe a rendszerbe.
10: De munkavállalói szinten is kevesebb adót vontak le a bruttó bérből, illetve a cégnek is kevesebbet kellett egy munkavállaló után befizetnie.
11: Így van, tehát mindenki abban volt érdekelt, hogy ezt a kis szürke zónából átmenjen pontosan. Én még egyszer mondom, ez onnan ered, hogy a valorizáció elmaradt, ez az egyik, a másik. Egyre többen kerültek bele, valóban volt ez a versenytorzító hatás, és kár lenne tagadni, hogy valóban ennek az több mint 500 000 vállalkozásnak egyesek szerint akár a fele is visszaélésszerűen használta, csak senki nem azt nézte, hogy hogyan lehet ezt megjavítani, hanem ez egy óriási ilyen közfelháborodás volt, vagy gyűlt a munkavállalók, akik munkavállalói jogviszonyban voltak, és nem tudtak átmenni katába, azokban gyűlt a harag ezek ellen, és ezért sajnos nem jó döntés született, nem azt figyelték, hogy akkor ezt fehérítsük ki, valorizáljuk, emeljük meg a katatételét, szűkítsük a lehetőséget, ugye, amit ön elmondott, például a saját eszközeivel dolgozik egy vállalkozó. Tehát, hogy ezeket, mindegyiket teljesíteni kell, akkor katázhat, hanem inkább majdnem a megszüntetés, tehát a nagyon jelentős visszavágás volt a megoldás.
9: A 2022-es szigorítás egyik lényege az volt, hogy a katások főszabály szerint már nem számlázhatnak cégeknek. Ez elvileg lezárta a visszaélések egyik fő csatornáját, de ahogy Perdus úr is említette, sok valódi szabadúszót is kiszorított például. Önök hogy látják, lehet-e most olyan B2B, tehát üzleti felek, cégek közötti nyitást csinálni, amely nem hozza vissza ezt a kényszerkatázást, és hogyha lehet, akkor önök mondjuk milyen javaslatokkal vagy ötletekkel élnének?
10: Pontosan ezért azt fontos lehet, hogy a cégeknek való számlázás önmagában nem gond, viszont ezen keresztül valósult meg a bújtatott foglalkoztatás, amely a csatornát ugye lezártak. Viszont itt többen kiszorultak ebből a lehetőségből, akik tényleg valódi vállalkozók voltak, és nem bújtatott foglalkoztatottak voltak. Több védő korlátot érdemes lenne tenni, hogyha szeretnék visszavezetni ez a cégek közötti számlázási lehetőséget. Például, hogy több megrendelője legyen az adott katázónak, hogy ezt figyelni, vagy éppen az együgyfőre jutó bevételi korláti szabályt hozni, vagy éppen egy speciális többletadót kérni bizonyos ügyfél koncentráció felett.
9: Azt hiszem, hogy egyébként az MKIK pont ezzel érvelt, hogy ők abban gondolkodnak, hogy egy olyan rendszer jönne létre, hogy mondjuk 80%-nál több számlát nem lehet egy ügyfélnek adni, vagy egy foglalkoztatónak adni, tehát hogy ilyen százalékos megközelítésben vagy részarányokban szeretnének előmozdítani egy egészséges koncentrációt.
11: Igen, mi is úgy látjuk, és emlékszem, hogy megvizsgáltuk 2021 vége felé, amikor lehetett látni, hogy ez módosítás lesz, megvizsgáltuk, hogy milyen tevékenységi körök, milyen szakmákat érint, és több tucat olyan szakmát azonosítottunk a saját körünkből, amelyek teljesen legálisan használták. Tehát felsorolni is nehéz, tehát a számos fajta mérnökök, a PR szakemberek, reklámszakemberek, vagy nem tudom, az ipari alpinisták. Hát egy ilyen csapatnak nem is biztos, hogy egyedül dolgozik, ketten-hárman dolgoznak, ez lehet egy kis társas vállalkozás, és 4-5 irodaház az ügyfele, nem egy, mert ő nem alkalmazzák ott, hanem oda megy és lemossa az ablakokat kívülről. Rengeteg sok mérnök, tehát egy nagyon sok ez a szellemi szabad foglalkozású, vagy szabadúszók használták. A másik megjegyzésünk, hogy 2013 óta, 2020-as évek elejére azért már annyira fejlettek voltak a vizsgálati rendszerek, akár a NAV-nál, vagy akár a mostanában a mesterséges intelligenciánál, online számlázás, hát azonnal detektálni lehetne a visszaéléseket, tehát azért nem olyan nagyon nehéz ezt, akár pozitív, akár negatív listákat, vagy tevékenységi listákat is felrajzolva akár, de akár egyedileg is nem olyan nehéz ezt felderíteni, hogy a visszaélések 98%-át ki lehessen szűrni. Tehát én is azt mondom, hogy a B2B viszonylatban, tehát nem csak a lakosság felé, hanem vállalati szolgáltatások felé is meg kellene nyitni ezt a katta lehetőséget.
9: Igen, valóban sokat beszélünk arról, hogy Magyarországon az adóbeszedés hatékonysága jó, illetve sokat fejlődött az utóbbi időben, hogy az online pénztárgépekről minden információ begyűjthető, ugyanígy a foglalkoztatásban is, tehát valóban a monitorozás az könnyen rendelkezésre állna. Önök hogy látják, hogy összességében a 2022-es átalakítás mit jelentett a kisvállalkozóknak? Ugye az új kata lényegében a főállású lakossági szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozók adózási formája lett. Kik jártak ezzel jól? nem beszéltünk még erről, ugye a 2022-es átalakítás kapcsán, és kik estek ki azonnal is indokolatlanul a rendszerből? Voltak olyanok, akik jól jártak az átalakítással?
10: Természetesen voltak, akik főállásban végezték a munkájukat és szolgáltattak a lakosságnak, például a fodrászok, kozmetikusok, szerelők, de akár a taxisokat is ide lehet sorolni. Viszont több vállalkozás is volt, aki más vállalkozásoknak dolgozott és számlázott. A már említett kreatív szakemberek, informatikusok, tanácsadók, akiknek át kellett térniük másfajta adózási formára, általány adózásra, vagy éppen céget alapítottak. Tehát visszatért a Kata az eredeti mikrovállalkozási logika körébe, és kiszorított olyanokat is, akiknél nem volt jelen a bújtatott foglalkoztatás.
11: Igen, mi is úgy látjuk. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy összedőlt a világ ezzel, hogy a Kata megszűnt. Voltak tüntetések, stb., de azért az élet ment tovább, csak nem erősítette, hanem gyengítette az adómorált. Sokan visszatértek, nem tudom számszerűen mennyien, de azért volt egy néhány olyan terület, ahol megnőtt a szürke és fekete munkavégzés, és egyáltalán egy megrázkódtatást okozott a vállalkozásoknak, főleg a legkisebbeknek, és nem javította az ő közérzetüket. Egy-kettő, mindez cserébe nem dobott óriásit sem az adóbevétele, hogy a Kata bevétel az súlyosan visszaesett. Nagyon sokan azt is el kell mondani egyébként, hogy átmentek mondjuk általányadózásba. Tehát valakinek ez jó volt, és nagyon nagy megrázkódtatást nem jelentett, csak nem volt szép az egész. Tehát a bizalmát a vállalkozói körnek nem javította. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ha most lesz egy váltás, és tényleg valamilyen formában, valamilyen reinkarnációba visszajön a Kata, akkor az nem teljesen ugyanaz lesz, ami volt, mert az ugyanazokat a gyerekbetegségeket fogja hordozni, tehát ezt szigorúbban kell venni, de ugyanakkor azokat a kisvállalkozásokat is be kellene engedni ebbe a rendszerbe, akik ezzel nagyon jól tudnak élni.
9: És ugye volt egy olyan időszak, amikor a katás kereteknek kialakult egy ilyen másodlagos piacra. Tehát, hogyha valaki még tudott számlát kibocsájtani, akkor azt átadhatta másnak a számla kibocsátásnak a lehetőségét. Lépjünk tovább. Gyakran elhangzik, hogy a legnagyobb probléma az alacsony társadalombiztosítási alap volt. Önök hogy látják, ez túlontúl felnagyított az érvelésben, vagy az ellenérvelésben, vagy ez valóságos problémát jelentett, mármint az, hogy az alacsony adó alacsony nyugdíj, táppénz, cseh és gyed alapot jelent, és hogyha már itt tartunk, hogyan lehetne úgy egy kedvező adózást csinálni, vagy a katát visszaállítani, hogy a katások ne váljanak időskorukra, vagy betegség esetén alul biztosítottá.
10: Ez nagyon súlyos gond a Kata esetében, hogy éppen rövid távon most, amikor a bevételünket számoljuk, ahhoz képest a katásnak jóval kevesebb közterhet kell fizetnie. Viszont hosszú távon ez kevesebb adóbefizetéssel és járulékbefizetéssel jár, tehát egy rendkívül alacsony járulék alapja keletkezik a katásnak. Így például sokkal kisebb nyugdíjat is kap ahhoz képest, mint mondjuk a havi bevétele lehetett akár 1 millió forint is, vagy több ezer forint. Ehhez képest viszont a befizetett közteher csupán havi 108 ezer forintnyi bérrel rendelkezik a rendszerben. De sokkal kisebb nyugdíjat kap idővel, mint a bevétele volt neki katásként. Hasonló a helyzet a táppénz esetében. Ott is kicsi az adóalap, és ahhoz képest számolják a táppénzt. És ugyanígy, ugye jogosult a katázó hölgy csedre, illetve gyedre, viszont alacsony ellátás kap érte cserében. Egy esetleges jövőbeli reform esetén fontos, hogy az egyszerűségét a katának tartsák meg, miközben a TB jogosultság az közelebb kerüljön a valósághoz, a valós jövedelmekhez, a valós élethelyzethez. Például, hogy választható legyen a havi fix összeg, amit befizet, és hogy abból neki mennyi járulék alapja keletkezik.
11: Igen, azt is fontosnak tartjuk, hogy ne önmagában a katát nézzük, hanem hangoljuk össze az adórendszerrel. Nézzük meg, hogy hol tart, mekkora az adóék. Magyarországon ugye az adóék azért csökken, de még mindig a magasak közé tartozik, még mindig ebben bezzeg benne vagyunk az első harmadba, ugyanúgy a bérekben meg az utolsó harmad vagyunk benne. Tehát magas az adóék, nagyon nagy az elvonása a munkaerőnél, a munkaerőköltségnél, ezzel is összhangba kell hozni, hogy amikor indult, akkor nem volt ez a probléma, amikor indultak a 2013-ban, akkor nem volt ekkora a különbség. Ez is egy jó megoldás a kata visszahozás.
9: Perusz László többször említette, hogy a katánál elmaradt a valorizáció. Részint ez válasz is a következő kérdésre, de nézzünk még néhány más aspektust is. Milyen lehetne egy igazságosabb kata 2027-től, vagy ahogy az MKIK javasolja 2028-tól? Ugye felmerül több modell is, például a kisebb B2B, tehát üzleti partnerek közötti nyitás, a magasabb havi tétel, ugye ez a valorizáció, a differenciált kata, aztán a szociális kata. Önök szerint mely irány kezelné legjobban, az egyszerűség, a költségvetési bevételek és a visszaélések elleni védelem hármas problémáját?
10: Több javaslat is már elhangzott itt a beszélgetés során. Én szerintem a három legfontosabb elem ebben a tekintetben, hogy tényleg lehessen nyitni a cégek felé történő számlázás felé, persze határokat szabni, körülbástyázni ezt a lehetőséget, hogy a valódi vállalkozók tényleg tudjanak vállalkozóként működni és egyszerű adót fizetni. Illetve az előző kérdésnél, hogy a TB jogosultságot hozzászabni az élethelyzetekhez, a tényleges jövedelmekhez, vagyis akár magasabb havi adót befizetve is, de magasabb legyen a TB alap, a TB járulék. És akár egy differenciált kata is elképzelhető, hogy külön kezelik, akik a lakosságnak szolgáltatnak, és külön azokat, akik céges megrendelésekkel foglalkoznak.
11: Ja, mi is fontosnak tartjuk azt, hogy ennek a katázónak, amit a szerkesztő úr is említett, ne jelenjen meg a másodpiacra. Tehát ez nyilván egy torzító, hogy csináljuk egy katás céget, mert hogy a név végén még akkor ezt ki tudom használni. De még egyszer mondom, ezekkel a mai modern eszközökkel azért ezt szerintem ennek előrébb lehet menni. A kata egyszerűségét feltétlenül meg kell tartani, tehát ez egy ilyen általány jelleget mindenképp be kell hozni. Túl sok fajtát, hogyha létrehozunk, akkor az megint senki nem fogja tudni, esetleg nem tud kiigazodni közte. De az is igaz persze, hogy egy vállalkozó azért, hogyha konzultál akár a VOSZ-szal, a vállalkozói közösséggel, hogyha van könyvelő ismerőse, vagy saját könyvelője, biztos meg fogja tudni mondani, hogy neked meddig érdemes katázni, majd az új katába, meddig érdemes általánosan adózni, és egyébként esetleg más adózási formát válasz, az akkor meddig. Tehát mondjuk ettől annyira nem félnék, de mégiscsak én is megtartanám mindenképpen ennek a katának az egyszerűségét.
9: Végezetül nézzük meg azt a kapcsolódási pontot, amely azért kimondottan fontos, ez a kata, illetve a munkaerőpiac. Ugye jól tudjuk, hogy terjed, vagy el is terjedt már a platformgazdaság, sokan projekt alapon dolgoznak, és sokan szabadúszóként, mellékállásban, mikrovállalkozóként tevékenykednek. Önök hogy látják, hogy hogyan tudja a kata rendszere, vagy az új kata rendszere támogatni a munkaerőpiaci rugalmasságot, hogy közben azért ne bontsa le a munkavállalói jogokat és a társadalombiztosítási rendszert. Én azt gondolom, hogy a megváltozott munkaerőpiacon ilyen könnyített, vagy más, vagy kisebb adminisztrációs teherrel rendelkező adózási formákra szükség van, de ugye a nagy kérdés az, hogy hogyan maradnak meg a munkavállalói jogok, és hogyan nem sérül a társadalombiztosítási rendszer.
10: Mindenképpen növekedett az igény a rugalmasabb munkavégzésre, munkaerőpiaci lehetőségekre, akár a részmunkaidős foglalkoztatásra, hogy főállás mellett még valami kis vállalkozást elkezd az illető, hogy térben és időben rugalmasabbak

0: biztonság is a kata mögött, és ezt a hármast kell valahogy összeilleszteni a törvényhozásnak. Mivel hogyha az adórendszer az túl szigorú lesz, akkor az visszaveti a vállalkozási kedvet, innovációt, viszont hogyha túl egyszerű, túl laza, akkor pedig sérül és torzul a munkaerőpiac, illetve a társadalombiztosítás is.
1: Igen, ahogy említette, ez nagyon fontosak ezek az új formák. Én nem is mondom, hogy foglalkoztatási formák, mert ez a platform foglalkoztatás, ez pont, hogy átmenet a foglalkoztatott jogviszony meg a vállalkozó jogviszony között. De hogyha most van lehetőség arra, hogy egy új adónemet, vagy egy valamilyen, még egyszer mondom, egy kata kettőt, bárhogy is hívják, visszahozunk, akkor ez lehet, hogy jól fogja kezelni, vagy ez egy jó megoldás lehet a platform foglalkoztatásra is. Akár Magyarország, magyarok csinálják, akár vendégmunkások, bár most a vendégmunkás stopp azért sok minden változni fog a munkaerőpiacon, de mégis erre is jó lehet a kata. A biztosítottság és az öngondoskodás megint egy érdekes vonulat, vagy egy érdekes szempont. Valóban Magyarországon hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ami kötelezően törvényileg, jogszabályilag előírt, azt fogják csak követni. Mi azt mondjuk, ugye mi a piaci oldalról, hogyha egy vonzó öngondoskodási formák lennének, legyen ez akár önkéntes vagy magánnyugdíjpénztári rendszer, annak is lehet egy reinkarnációja, vagy bármi más, akkor ezt fogják választani az emberek, hogyha ez egy egyszerű és vállalható terhet jelent. Tehát nem feltétlenül csak a rigorózus szabályok, hanem egy jól belőtt kata, egy jól belőtt szabály és egy kiegészítő öngondoskodás. Én szerintem a modern 21. századi új típusú munkavégzésekre vagy vállalkozási formákra jó válaszokat adhat.
2: És ezt megtámogathatnák jó ösztönzők is egyébként a gazdaságpolitika részéről, ki tudnának kényszeríteni bizonyos cselekvési mintákat. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a mai műsorunkban. A 2013-ban bevezetett kata előnyeit és hátrányait gyűjtöttük csokorba, kitérve a módosított formában való ismételt bevezetés lehetőségeire. Vendégünk volt a stúdióban Erdély Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, illetve Perdusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a 2013-ban bevezetett katánál elmaradt a valorizáció, erre nagy szükség lett volna, de arra is kitértünk, hogy a mikrovállalkozásoknál jellemzően arányaiban nagyobb az adminisztrációs teher, és ezen kívánt enyhíteni a kata. De azt is szóba hoztuk, hogy nagyon fontos lenne a platform, illetve a projekt alapon való foglalkoztatás világában egy könnyített katához hasonló adó nem. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Sie Gábor nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok önöknek.
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Kossuth Rádió hírműsora.
4: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
5: A legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezeren sérültek meg a venezuelai földrengésben, a halottak száma megközelíti a 2600-ot.
4: 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból új villamosvonal épül a fővárosban, a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.
5: A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Robert. Az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sebesültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója.
5: Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban 4-en meghaltak, 18-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rij városát támadta.
4: 1000 nap telt el a Hamász 2023. október 7-én elkövetett terrortámadása óta. Izraelben tüntetésekkel és felvonulásokkal emlékeztek az áldozatokra.
5: A palesztin fegyveres szervezet támadásának napján és az azóta eltelt időben több mint 2100 izraeli vesztette életét a terrortámadásokban és a harcokban. A zsidó állam nagyvárosaiban rendezett tüntetéseken tegnap azt követelték, hogy állítsanak fel vizsgáló bizottságot. A testület feladata az lenne, hogy állapítsa meg Izraelben, kik a felelősök a támadás megelőzésének, illetve hatékonyabb elhárításának elmulasztásában.
4: Hatalmas tömeg gyűlt össze Teherán utcáin, tegnap mutatták be Ali Hamenei ajatollah koporsóját. A legfelső vezető temetési szertartása szombaton kezdődik az iráni fővárosban, és egészen jövő hét csütörtökön.

0: csütörtökig fog tartani, amikor végső nyugalomra helyezik szülővárosában.
1: Ali Hamenei-el amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén. Habár az iszlám törvények előírják, hogy a holtakat mielőbb el kell temetni, bizonyos körülmények, mint például a háború, kivételt képeznek. Az ajatollah temetésén várhatóan több millióan vesznek majd részt Teheránban.
0: Megközelíti a 2600-at a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatokat az ország ideiglenes államfője közölte.
1: Az összesítés szerint több mint 12 000-en sérültek meg, és csaknem 200 épület dőlt össze. Venezuelát múlt héten egymás után két erős földrengés rázta meg. Az ügyvivő államfő bejelentette, hogy Venezuela a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködve 200 millió dolláros újjáépítési alapot hoz létre a katasztrófa utáni helyreállítás finanszírozására.
0: A venezuelai földrengés helyszínén napok óta dolgozik a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata.
1: A két erős földrengés súlyos pusztítást okozott, eddig mintegy 250 otthonukat vesztett lakosnak és a mentésben résztvevő venezuelaiaknak osztottak vizet és melegételt. A szervezet 10 millió forintos gyorssegélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is a helyszínre vitt. Aki szeretne csatlakozni a Baptista Szeretetszolgálat segítségnyújtásához, az utalással vagy online adományozással megteheti az adomány.baptistasegély.hu oldalon.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
0: Újabb lépést tett a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára.
1: A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az állami szerveknek át kell adniuk az 1990 előtti állambiztonsági iratokat, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának, a minősített dokumentumok esetén pedig kezdeményezni kell a titkosítás feloldását. A tervek szerint ősszel több eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik, miközben a személyes adatok védelme továbbra is biztosított marad. A törvényjavaslatról jövő kedden szavazhat az országgyűlés.
0: Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között.
1: A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már elindulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie.
3: Szentgellért tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd Budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása, így a fejlődő délbudai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomásra épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mind a Szabadsághídon át a belváros felé, a Deák Ferenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
0: A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
1: Vej Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, program és buli hajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
4: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompoknál tudrész Tihany tér, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
0: Idén is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat.
1: A 20 éves szervezet legalább 1358 mély szegénységben élő diák tanévkezdését szeretné megkönnyíteni. A gyűjtést a 1358-as adományvonal tárcsázásából 500 forinttal lehet támogatni. Dubis Lucski Zsófia, a szervezet kommunikációs vezetője elmondta, tárgyi adományokkal is lehet segíteni a kampányt.
5: Augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, valamint majd az áruházi gyűjtéseinken az iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, vagy éppen ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár számológépekkel, körzőkkel, vonalzókészletekkel is hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez.
0: Az előrejelzések szerint a hónap hátralévő része az elmúlt 30 év átlagánál melegebb lesz, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy olyan hőkupola jelenség, ami az elmúlt napokat jellemezte, lesz-e a közeljövőben, mondta Fejős Ádám meteorológus a Kossuth Rádiónak.
1: A szakember hozzátette, tartósan szeles időjárás várható hideg fronttal és erős UV-sugárzással, utóbbit a szél miatt kevésbé érezzük majd.
6: A következő egy héten belül, tehát belátható, meteorológus szemmel belátható időn belül nem lesz forróság, sőt, viszonylag egy olyan elviselhető nyári melegre készülhetünk, legfeljebb 32-33 fokkal, de bőven találunk olyan helyet is az országban, gondolok itt a nyugat-észak-nyugat-dunántúra, vagy az észak-magyarországi, észak-keleti területekre, ahol 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth díjas színművész.
1: A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művészé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett 120-nál is több filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és két verses kötete is megjelent. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
2: Időjárás jelentés.
1: A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másod derült az ég, délután a felhősebb tájakon elszórta lehetnek záporok, zivatarok, holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 29 fokos.
0: Kedves hallgatóink, a délutáni krónika véget ért, köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Műsorajánlat.
7: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
8: Mit gondol, ellenállhatnak-e a V4 országok az unió központosítási lépéseinek? Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. És ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét? És milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik?
7: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Lehel Kürtjének története, a Jászkun önmegváltás, azaz a redempció eseményei, a jásztelepülések díszes felvonulása, kalandozás két keréken, madarásztúra a vörösvércsenyomában, sátorozás, hűsítő hullámok, nyári élmények a fürdőben, birkapörkölt, grillástorta, pálinkamustra és mézes édességek. Jászboldogháza természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei és a 30. Jászvilág találkozó kulisszatitkai.
7: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
10: 30. Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia gyermekkar, a Kodály kórus Debrecen és a Kodály filharmonikusok előadásában. Élőben a Kölcsey központból ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Hogyan beszéljünk magabiztosabban? A beszédkészség fejlesztése gyermek és felnőtt korban is sokat segíthet.
12: Minden nap olvassunk föl egy verset hangosan. Ezt vegyük föl, hallgassuk vissza. Nagyon sokan nem szeretik visszahallgatni magukat. Meg kell szeretnünk visszahallgatni magunkat. Mert ez is egy önazonosság, meg az, hogy igen, én elfogadom magam ilyennek, vagy teszek azért, hogy legyek egy kicsit jobb.
11: Egyre több gyermek szorul fejlesztésre, felértékelődik a korai segítség szerepe.
13: A korai fejlesztésnek ugye az a lényeg, hogy minél korábban segítsük meg, és amikor a gyermek már az óvodába jut, akkor vagy mérsékeltebb már az a probléma, vagy pedig el is tűnhet.
11: Konfliktusok kezelésére tanít egy különleges nyári tábor kiskamaszokat.
14: Csinálunk különböző gyakorlatokat, játékokat, kreatív tevékenységeket, akár van olyan, hogy mondjuk ilyen dráma, szervilyen szerepjátékkal modellezünk egy-egy szituációt, megoldási módot. Tehát az egész nagyon interaktív, játékos, abszolút ennek a korosztálynak készült.
2: Trendidők.
11: A jó kommunikáció nem csak a mondani valón múlik, hanem azon is, hogyan fogalmazunk és hogyan adjuk elő gondolatainkat. Legyen szó iskolai felelésről, munkahelyi prezentációról, vagy akár hétköznapi helyzetekről, a beszédkészség fejlesztése sokat segíthet. Közben az online kommunikáció egyre erősebben alakítja a nyelvhasználatunkat és a szókincsünket is. Hogy mire érdemes figyelni és hogyan válhatunk tudatosabb kommunikátorrá, arról Major Eszter Anna beszélgetett Zsigmond Tamara logopédussal.
15: A modern technológia révén, akár a virtuális terekben való kommunikáció révén változik a beszédünk, változik a mondat szövésünk, változik az, hogy hogyan használjuk a szavakat. Ebből ön mit lát, mit érzékel?
16: Hát eleve az, hogy ugye a fiatalabb generáció csak az online térben beszélget. Tőmondatok, szócsonkok kerülnek be egy-egy üzenetbe, de hát ők ezt nagyon jól tudják, nekik ezek a zsargonszavaik, vagy ezek a szakszavaik. De nem lesz meg az a fajta mondatalkotás, nem lesz meg az a fajta szókincs, ami majd későbbiekben a munkájukhoz vagy a kommunikációjukhoz kell. Nagyon sok munkahelyen megkövetelik, hogy jól tudj kommunikálni. Nagyon sokszor elő kell adni, prezentálni kell, amihez elengedhetetlen a kommunikáció és a beszéd.
15: Létezik, hogy egy olyan korszakban, amikor egyre inkább a virtuális térben kommunikálunk, egyre kevesebbet beszélgetünk, elcsökevényesedhet a beszédünk?
16: Abszolút elcsökevényesedhet, meg nagyon sok külföldi idegen szót veszünk át, amivel a magyar nyelv meg elsilányul. A logopédia az ugye a hangoknak a javítása, a nyelvtani szerkezeteknek az elsajátítása, a helyes használata. A beszédtechnika már inkább a finomítások. Hogy adok elő? Hogy beszélek? Hogy használom a hangomat? Olyan klienseknél, akik mondjuk tanítók lesznek, vagy előadók, vagy olyan felsővezetők, akik nap mint nap kell, hogy előadást vagy prezentációt tartsanak, nekik nagyon fontos például a hanghigiéné. Hogy honnan beszélnek, hogy beszélnek, hogy vigyázzon a hangjára. Vagy egy több órát végig tudjon úgy beszélni, hogy ne legyen benne az, hogy lerekedek, hogy jaj, megint innom kell a vizet, hanem végig tudja beszélni jó rezonanciával, jó hanggal, tudjon szüneteket tartani, és bár szokták mondani, hogy az ő, meg a hümmögés, de abszolút helyén való. Tehát az is egy szünetkitöltés, az egy kivárás, egy újra gondolás.
15: Attól, hogy én helyes légzéssel, magamat kihúzva, magamban hitet gyakorolva szólalok meg, azzal én magam is több lehetek? Tehát ez önismeretre is tanít, önszeretetre?
16: Mindenképpen, és magabiztosságra. Tehát, hogyha valaki jól szólal meg, helyesen beszél, akkor egy olyan visszacsatolást fog kapni a hallgatóságtól, hogy ez szuper volt, ez nagyon jó, én is ilyen akarok lenni, én is így akarok előadni.
15: Tud mondani olyan apró technikát, gyakorlatot, amit most mondjuk akár kocsiban ülve, vagy kanapén hallgatva minket bárki ki tudna próbálni?
16: Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden nap olvassunk föl egy verset hangosan. Ezt vegyük föl, hallgassuk vissza. Nagyon sokan nem szeretik visszahallgatni magukat, meg kell szeretnünk visszahallgatni magunkat. Mert ez is egy önazonosság, meg az, hogy igen, én elfogadom magam ilyennek, vagy teszek azért, hogy legyek egy kicsit jobb.
2: Trendidők.
11: Magyarországon, Szlovákiában és számos más európai országban is egyre több gyermeknek van szüksége valamilyen fejlesztésre. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a segítség minél korábban érkezzen, hiszen ez jelentősen befolyásolhatja a későbbi fejlődést. A Révkomáromi Artis korai gyermekfejlesztő centrum több mint egy évtizede támogatja a kommunikációs, viselkedési vagy tanulási nehézségekkel küzdő szlovákiai magyar gyerekeket és családjaikat. A központ vezetőjével, Bartalos Rékával a tapasztalatokról beszélgetett Cseke Márta.
13: Mi is tapasztaljuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek száma megnövekedett, ugyanúgy, mint Magyarországon. Ami nagy probléma, hogy a szlovákiai ellátás nagyon gyerekcipőben jár. Kb. 20-30 éves lemaradással küzd Magyarországhoz képest. Nagyon kevés a szakember, kevés az az intézmény szakszolgálati szinten, akik segíthetnek a családoknak. Ugyanúgy probléma a vizsgálatok, a diagnózisok megadása, hiányoznak a magyar ajkú pszichiáterek, neurológusok, sok várólistásak ezek a szakemberek, és ami még nagyobb probléma én szerintem, hogy túl későn érkeznek hozzánk a gyermekek, tehát már akkor, amikor már nagyon nagy probléma van, amikor már zavarja a társakat az óvodában, amikor az iskolában, amikor már a szülőket hívják be az óvodába, hogy gond van a gyermekkel, mindenképpen az lenne a cél, hogy minél korábban, tehát a korai fejlesztésnek ugye az a lényeg, hogy minél korábban segítsük meg, és amikor a gyermek már az óvodába jut, akkor vagy mérsékeltebb már az a probléma, vagy pedig el is tűnhet.
17: Mit jelent az, hogy sajátos nevelési igényű gyermek? Milyen jelei vannak ennek?
13: Valakinél mozgássérültségről beszélünk, valakiről pedig gyógypedagógiai szempontból, tehát értelmi, akár tanulási, viselkedéssel élő küzdő gyermekekkel beszélünk, tehát, hogy ennek nagyon széles a palettája az autizmussal érintettek, vagy a különféle diszgráfia, és aztán az értelmi sérülés, amikor már ehhez társul, és ez a probléma, hogy erre nincs felkészülve sajnos az oktatás, hogy is az óvoda vagy az iskolai környezet.
17: Mi váltja ezt ki a gyerekeknél?
13: Nagyon sok minden határozza meg. A környezet, ahol él, tehát egyre kevesebbet mozognak a gyermekek, sokkal többet van a kezükben a telefon, és a képernyőidő nagyon megnövekedett, akár már egy 2 éves gyermeknél, miközben 3 éves kor alatt tilos lenne a gyermeknek tévével, telefonnal, mobillal találkozni, és maga az étkezés, hogy mit, hogyan esznek, vagy egyáltalán esznek-e főtételt, napirend van-e tartva az adott családban, milyen a kapcsolat a szülők között, illetve maga a szülés körülményei, illetve aztán a hozott genetikai rész.
2: Trendidők.
11: A fejlődéshez nem csak a megfelelő szakmai támogatás, hanem a közösségi tapasztalatok is hozzátartoznak. A gyerekek nap mint nap találkoznak olyan helyzetekkel, amelyekben meg kell védeniük a véleményüket, együtt kell működniük másokkal, vagy éppen kezelniük kell egy konfliktust. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a 10-14 éveseknek szóló nyári napközis tábor, ahol szakemberek vezetésével élmény alapú foglalkozásokon keresztül tanulhatják meg a gyerekek, hogyan reagáljanak nehéz helyzetekben, és hogyan képviseljék magukat magabiztosan a kortársaik között. Kovács Nagy Áron Budavári Eszterrel, a Mindwell Pszichológiai Központ pedagógiai szakpszichológusával beszélgetett.
18: A mindennapjaink része a konfliktuskezelés, viszont nem biztos, hogy a mindennapjainkban tudjuk, hogy hogyan kell asszertíven meg jól konfliktust kezelni. Milyen problémák vagy tapasztalatok hívták életre a konfliktuskezelő táborot?
19: A konfliktuskezelő tábor az alapvetően ennek az úgymond kiskamasz korosztálynak szól, ugye 10-től 14 éves korig, és hát azért is alkottuk meg ezt a tábort, mert úgy látjuk, hogy ennek a korosztálynak azért, hogy szociális készségekben vannak nehézségei, és ugye hát a kamaszkornak az indulása az alapvetően nem egy könnyű szakasz, ugye rengetegféle változáson mennek keresztül a gyerekek, egyre több a nyomás rajtuk, akár az iskola részéről, illetve a szociális kapcsolatok is nagyon gyorsan alakulnak, változnak, és nagyon-nagyon sok akár csalódás éri mondjuk a gyerekeket, illetve azért az iskolában is a mindennapos konfliktusok, nehéz helyzetek azért tudnak sűrűsödni. Tehát abszolút úgy éreztük, hogy őket nagyon érdemes megtámogatni ebben, hiszen azért ilyen korban még az önmegküzdési képességük nem teljesen alakul ki, sokszor egyáltalán nincsenek is tisztában azzal, hogy mi az, hogy asszertív kommunikáció.
18: És milyen konfliktusokat találkoznak leggyakrabban ezek a fiatalok?
19: Én azt gondolom itt is, hogy a kortárs kapcsolatokban, tehát nagyon fontos ebben a szakaszban, hogy ugye valahova tartozzak, egy csoportnak a tagja lenni, legyenek barátaim, és itt azért nagyon sokszor ugye hát a gyerekek még különböző úgymond fejlettségi, érettségi szinten tudnak azért lenni egymástól, és ezeket a különbségeket is egy picikét jó, ha azzal enyhíteni tudjuk, hogy fejlesztjük ezeket a készségeket, de ugyanakkor ugye a családdal is vannak azért konfliktusok, ez is előfordul, hogy hát én tök nem szeretnék valamit, amit a szüleim úgymond rám akarnak erőltetni, vagy úgy érzem, érzem, hogy ők nem értenek engem, tehát hogy azért a családi szintéren is megvannak ezek a konfliktusok.
18: És egy ilyen táborban hogy kell elképzelni a gyakorlati foglalkozásokat, mi történik?
19: Maga a tábor ugye az hétfőtől péntekig szokott tartani, általában délelőtti vagy délutáni időpontokban 3 órás egy alkalom, és hát az eleje az mindig egyfajta kis ismerkedés, egymásra hangolódással indul, és akkor utána minden napnak van egy témája, ami kimondottan ugye a kommunikációhoz, konfliktuskezeléshez kapcsolódik. Csinálunk különböző gyakorlatokat, játékokat, kreatív tevékenységeket, akár van olyan, hogy mondjuk ilyen dráma, szervilyen szerepjátékkal modellezünk egy-egy szituációt, megoldási módot. Tehát az egész nagyon interaktív, játékos, abszolút ennek a korosztálynak készül, tehát hogy nem úgy zajlik, mint az iskolában, hogy akkor jönnek a gyerekek, és akkor most jól megtanuljuk az iskolapadba a dolgokat, hanem gyakorlatilag tényleg ők játékosan tanulhatnak, és közben tudnak kapcsolatokat építeni. Hát én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy ereje van ilyenkor ugye a közösségi támogatásnak, úgyhogy ez azért egy nagyon fontos eleme. Ennek is tényleg az, hogy ki is próbálgathatják azokat a dolgokat, amiket tanulunk, tehát nem csak elméletben lesz meg nekik, hanem ezt tényleg kapnak arra is modellt, hogy a gyakorlatban ezt ők hogyan tudják alkalmazni.
2: Trendidők.
11: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regény Eszter összeállítását hallják.
20: Az idő megelőzhette az univerzum születését. Egy új fizikai kísérlet eredménye szerint az idő nem feltétlenül az ősrobbanással született meg. A kutatók arra jutottak, hogy az idő bizonyos formában már az univerzum létrejötte előtt is létezhetett. Ez megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy az idő és a tér egyszerre keletkezett. A felfedezés új magyarázatot adhat arra, hogyan indult a világegyetem. Robot a vulkánon. Egy humanoid robot megmászta Ecuador 6263 méter magas Chimborazo vulkánját. A gép ezzel bebizonyította, hogy képes lehet önálló feladatok ellátására veszélyes, nehezen megközelíthető területeken is. A fejlesztés hosszabb távon természetvédelmi és kutatási munkákban is szerepet kaphat, például élővilág monitorozásban vagy illegális tevékenységek felderítésében. Emmi a Facebookon. A Meta új mesterséges intelligenciával támogatott kereső funkciót vezet be a Facebookon, amely a nyilvános bejegyzésekből és közösségi diskurzusokból gyűjt információkat. Az új Emmi mód a hagyományos listás találatok helyett szöveges, chatbot-szerű válaszokat ad a felhasználóknak. A rendszer a csoportokban és különböző felületeken zajló beszélgetések alapján dolgozik, és gyorsabban gyűjt be információkat. Ugyanakkor az adatok megbízhatósága kérdéses, mert a válaszok nem ellenőrzött forrásokból, hanem felhasználói tartalmakból származnak.
11: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyja nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanyja

0: napot kívánok, Bordi András vagyok. Helyesírási, nyelvfejességi kérdésekkel foglalkozunk mai műsorunkban. A kedves hallgatók, szerkesztőségünknek írt leveleiből válogatunk, Minya Károly nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Géza szerint a helyesírási szótárakban tévesen egy T-vel szerepel a talpalatnyi szavunk. Szerinte ez két T-vel kell írni, mert például egy talpalatnyi föld annyi, amennyi a talpunk alatt elfér.
2: Grécsi László azt írta az egyik cikkében, hogy el kell ismerni, azok, akik a talpalatnyi szóban az alatt névutó jelenlétét feltételezik, még némi indítatást is kaphatnak Arany Jánosnak a Hamis tanú című költeményéből. Az egyik népbaladánkat feldolgozó versének a hőse, idézőjelben hőse, egy Márkus nevű öregember, aki a bíróság előtt megesküszik arra, hogy az a föld, amelyen esküjét téve áll, idézem, nem tarcsai birtok, ladányi határ. Na most ebből a versből viszont azt is megtudjuk, hogy, megint idézem, lámavén Márkusnak esze volt előre, talpa alá tette, úgy esküdt a földre. Eddig az idézet. Azaz, egy darab ladányi földet készített jó előre a talpa alá, és így a hamis tanú voltaképpen igazat is mondott, mivel ő valóban a talpa alatt levő földecske ladányi voltára esküdött.
1: Akkor az alatt névutónak, ami két tével írandó, semmi köze a talpalatnyi szóhoz?
2: Így van, semmi köze a talpalatnyi szóhoz. Nem véletlen, hogy hiába kutatunk nyelvünkben ilyen megfogalmazású kifejezések után, hogy két ablak között nyi távolság. Tehát a között névutóhoz nem járul a nyi képző, vagy asztal alatt nyi hely, ilyet sem mondunk. De bőven találunk olyanokat, amelyekben ez a nyi képző közvetlenül valamilyen mennyiséget vagy mértéket kifejező szóhoz kapcsolódik, például csipetnyi paprika, ugye a csip igéből képeztünk egy főnevet az et képzővel, és ehhez jött a nyi képző. Na most a magyarázat kétségtelenül csak az lehet, hogy a talpalatnyi szóban a talpal ige rejlik, aminek két jelentése van, az első, hogy valami talpal ellát, hát ez ma már ritka, hogy a cipész vagy suszter megtalpalja a cipőnket. A második jelentés pedig az, hogy gyalogol, gyalog megy, és ehhez a talpal igéhez kapcsolódott az at főnévképző, talpalat, egy tével, és ehhez kapcsolódott a nyi képző, és így jött létre a talpalatnyi. Tehát, ahogy a leheletnyi szellő olyan enyhe, alig észrevehető, mint a lehelet, úgy a szerkezetében és felépítésében ehhez hasonló talpalatnyi föld is olyan kicsiny földdarab, hogy szinte nem több egy lépésnyinél.
1: Egy másik hallgató azt kérdezi, hogy mit jelent pontosan az influencer kormányzás szó.
2: Ez egy új kifejezés, az influencer kormányzás egy olyan modern politikai vezetés és kommunikációs forma, amely a hagyományos intézményi csatornák, tehát a sajtótájékoztatók és formális protokollok helyett a közösségi média közvetlenségére és a követő táborral való állandó kapcsolatra, interakcióra épít. Azt is mondhatjuk, hogy a politikus átlépi a hagyományos média szűrőit, és saját platformjain közvetlenül beszél a választókhoz. A politikai bejelentések, felmérések és javaslatok, a komment szekciók visszajelzései és a lájkok száma alapján formálódnak. Tehát mindezt magában foglalja az influencer kormányzás szó.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal legközelebb hétfőn ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újabb lépést tett a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az állami szerveknek át kell adniuk az 1990 előtti állambiztonsági iratokat az állambiztonsági szolgálatok történelmi levéltárának. A minősített dokumentumok esetében pedig kezdeményezni kell a titkosítás feloldását. A tervek szerint ősszel több eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsebesült. A 39 éves elkövető Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, 2021 óta él Monakóban. A Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trollibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trollibuszok állnak forgalomba. A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másutt derült az ég, délután a felhősebb tájakon elszórta lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő lesz, eső nélkül, napközben 25-30 fok várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás Hegedű Művész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest 11. nyári fesztiválját tartja. A Summerfest programsorozat a Zeneakadémia és a Budapest Music Center mellett a Széchenyi fürdőben is kínál komoly zenei koncertet. További témáink. Ferenc Marcel Kossuth és Éböl Díjas építész kapta a Magyar Művészeti Akadémia nagydíját. Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékezik a kultkikötő Balatonszárszón. Balatonalmádiban, a Tulipán udvarban pedig koncertekkel és színházi előadásokkal várják az érdeklődőket. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. Vendégeinkkel, Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással a Kalendárium mai szerkesztője Márta Renátó beszélgetett. Hallgassuk őket!
6: A Fesztivál Akadémia Budapest Summerfestet, nyári komoly zenei fesztivált szervezett. Mikor kezdődött?
7: 11 évvel ezelőtt kezdődött. Most vagyunk a 11. fesztiválon, és most fejeztük be a 6. Nemzetközi Fehér Ilona hegedűversenyt is. És hát valóban azért nagy lélegzett, mert amikor elindult az első évben Batta András felkérésére, tulajdonképpen áthoztuk a Kaposvári Fesztivált a Zeneakadémiára, szóval akkor csak 3 napos volt. Most ott tartunk, hogy az egész rendezvény így együtt 20 nap, és hát ugye most járunk a közepén, most érkeznek a diákok, tehát 170 diák 40 országból, és ráadásul ezek válogatottak, akik a felvételek alapján kerülhettek be, mindegyik kap 4 mesterkurzus, mindegyik játszik különböző kamarazenekarokban, vagy 5 kamarazenekarunk lesz, 30 koncert a 10 nap alatt, tehát azt javasolnám a zeneszerető közönségnek, hogy bár komoly zeneként, inkább klasszikus zeneként mondanám, mert ahogyan ezek a művészek, kb. 60 szólista jön, ahhoz sziporkáznak, ez inkább csak különleges, mint olyan nagyon komoly legyen. Tehát költözzen ebbe a Zeneakadémiára július 3-ától július 13-a estig, és egyszerűen csak hadd engedjék át magukon ezt a nagyon különleges légkört.
8: Milyen jó, hogy a Zeneakadémia felújítása után egy nagyszerűen működő légkondicionáló berendezést tettek az épületbe, mert bizony már a vizsgák és a koncertek május végén, júniusban eléggé nehezek voltak a felújítás előtt a rettenetes kánikula miatt és a meleg miatt, úgyhogy az oktatás mellett nyáron egy ilyen fesztivál és egy mesterkurzus nyári akadémia befogadására is
7: most
8: csodálatosan alkalmas az épület, és tényleg miért is legyünk kint a melegben zene nélkül, miközben ment lehetünk a kellemes időben csodálatos zenékkel.
6: És hát, ha jól tudom, akkor a nagyon nagy melegben el is hangolódnak azok a hegedők.
8: Így van, bár lesz egy olyan alkalmunk, amikor a Széchenyi fürdőben lesz egy koncert a belső udvarban, azért ott majd meglátjuk, hogy hogy fogják bírni a hangszerek. Egyébként nem feltétlenül a hőmérséklet az zavaró, hiszen a hangszerek maguk Olaszországba készültek, ahol régen is voltak melegek, hanem inkább a hirtelen időváltozás, valamint a páratartalom változás az legalább olyan kényes.
6: Ez a koncert, amelyet említett, ez tehát július 9-én este 9-kor kezdődik a Széchenyi fürdőben. Ki lesz a középpontban?
7: A közönség.
8: És a víz.
6: És az örömzene.
8: Mert fizikailag is ők lesznek bent a vízben valószínűleg. Persze, nem kötelező ott lenni, és mi kint játszunk, méghozzá gyöngyszemeket, bedobjuk a közönséget szó szerint a mély vízbe, mert most régen volt, hogy Handel vízi zenét játszottunk itt stílusosan, de most viszont tényleg
7: komolyra fordítjuk a szót.
8: Igen, komolyra fordítjuk.
7: De és azon belül a lubickolósabb zenék, tehát Bartók Fonos Nélséből kvartett tételeket játszunk, csak tételeket, Dohnányi Szerenádból tételeket, Kurtág Ötvös Ligetinek zenéjét, és aztán a végén ifjabb Sárközi Lajos és zenekarra is játszik, de úgy tudom, hogy jazzt.
6: A Széchenyi fürdő az nem, hogy Magyarország, de Közép-Európa egyik legszebb fürdője. Gyönyörű lesz a muzsika is, ahogy bezengi. Külön érzett egy-egy ilyen koncert a helyszínek miatt?
8: Feltétlenül minden számít egy koncerten, tehát a színek, a stílus, az építmény, amiben játszunk, természetesen az akusztika, ugyebár, aztán a bennülő embereknek a rezgés száma rettentően fontos, természetesen aztán az, hogy mit játszunk el és kikkel, az pedig mindig egy izgalmas téma. Egyébként a Fesztivál Akadémia műsora is sokszor úgy áll össze, meg hogy a körülmények is adják az inspirációt, és emiatt hadd térjünk most át egyébként a negyedikei koncertre, ahol véletlenül észrevettük, hogy hát aznap lesz Amerika épp 250 éves. Tehát nem az volt, hogy hú, megfogalmazódik bennünk ez a gondolat, és akkor keresünk köré akkor megfelelő műveket, hanem hozta magával, hogy pont szombat este ünnepli az egész világ, akik úgy gondolják, vagy hát megemlékeznek azért Amerika 250 éves függetlenségéről, és az akkor ott lévő művészek és a lehetőségek inspiráltak minket arra, hogy összerakjuk ezt a műsort.
7: Igen, például Ilja Gringóc kifejezetten kérte, hogy játszhatja Korngoldnak a hegedű versenyét, ugye aki Amerika egyik leghíresebb zeneszerzője volt, de ha már Korngold, akkor már miért ne jönne oda a mi Rózsa Miklósunk, aki ugye a Ben Hurnak is szerezte a zenéjét, tehát itt egy háromszoros magyar Oscar-díjas zeneszerzőről van szó, és ha már erről beszélünk, akkor meg hangozzék el Gershwinnek és itt múltkor véletlen azt mondtam, hogy Blue Lagoon, mert a Széchenyi fürdővel rögtön összekötöttem, hogy ugye az is a Blue Lagoon, az egy híres fürdő, ugye Izlandon, de nem, hanem a Kék Rapszódiát játsza el Kátya Skanavi. Tehát azt hiszem, hogy ez ilyen szintén lubickolós koncert lesz. Azt tanácsoljuk a közönségnek, hogy kellemes és kényelmes lábbeliben érkezzen, mert ahogy kiér a koncertről, meglepetés lesz, úgyhogy majd lepődjenek meg, hogy Pál István szalonai zenekarra is, illetve Berec István és táncosai népzenét fognak, és néptáncot visznek a Lisztérre, ahová csatlakozhat mindenki, aki ott van és táncolni szeretne.
8: Nem közös táncház, hanem tánctér lesz a Lisztferenc tér.
6: Én úgy gondolom, hogy külön művészet egy koncertet megszervezni, annak megadni a kereteit. Amikor ezt az amerikaiak tervezték, akkor nem tudom, gondoltak arra, hogy akár kék-fehér-pirosba öltöztetik a termet? Hogyan jelenik meg az Amerikai Egyesült Államok itt?
8: Még kifejezetten a zenén keresztül fog megjelenni, igazság szerint másra nem gondoltunk.
7: De köszönöm a kérdésedet, mert én bennem megfogalmazódott az, hogy az utolsó koncerten lesznek színek, és nem fogom elárulni, hogy mi.
6: Meglepetés lesz.
8: Bizony.
6: A Széchenyi fürdőben adottak a színek. Van még egy koncert, amelyről szeretnék önökkel beszélni, ez a nagy koncert, a záró koncert. 40 ország szimbolikus jelentéssel is bír, a latin szó jelentése ugyanis testvérek, ez a fratres.
7: Igen.
8: A koncert első száma egyébként, mert a fratres az utolsó, tényleg a búcsú darab lesz, ami a felemelkedés, és hidat igyekszünk képezni a 12. Summerfest és az idei Summerfest vége között, de a koncertnek az első száma az Csajkovszki, akivel tulajdonképpen nyitjuk is a fesztivált, mert az egész fesztiválon tisztelgünk a 200 éves, vagy hát két évszázadot felölelő magyar hegedűiskola előtt, és Csajkovszkira nagyon nagy hatással volt Auer Lipót. Nem csak a hegedű versenyt írta neki, hanem például a Firenzei Emléknek is a bemutatóját is Auer Lipót adta. Tehát ő is, és aztán nagyon-nagyon sok zeneszerző, tehát tényleg Schubert, aki egyébként Böhm Józsefnek komponált, és aztán Dohnányi, Brahms, Bartók, és sorolhatnak, hogy hány zeneszerző írt még csodálatos műveket magyar hegedűsöknek, tehát ez a Csajkovszki, ez is egy pici híd az első és utolsó koncert között, ezt még szerettem volna elmondani, mert Csajkovszki nagy vonós szerenádját adjuk elő rengeteg hegedűs, vagy rengeteg vonossal.
7: És a tücskök is megjelennek.
8: És megjelenik a tücsök zenekar is.
7: Akik a 15 év alatt egészen 8 éves, sőt 7 éves kortól a magyar kiemelkedő gyerekek, akik a halász tehetségkutatón aranydíjakat nyertek, ők lesznek összefoglalva, és Bartók zenét játsszuk.
8: Valamint a koncert másik felében a záró szám, egyébként is a Hajó Tomot Söndörgőjék, jól emlékszem, ők is ott lesznek az utolsó koncerten.
7: Ott hatalmas
8: ott buli nagyon, lesz. Nagyon nagy buli ünneplés lesz, de a záró szám Arvo Pärt észt zeneszerzőnek a igen spirituális darabja, amit sok hegedűsre fogunk előadni, akik a szólót osztják fel maguk között, és az itt lévő 170 diákból szerintem 100-nál is akár többen leszünk a színpadon, akik a zenekari nagyon tényleg...
7: spirituális.
8: Hát ezt már nem akartam szót ismételni, de ez bizony nagyon felemelő akkord világot tárják a közönség elé.
6: A Fesztivál Akadémia Budapest és a 11. Summerfest komoly zenei fesztivál, tehát szeretettel vár minden zenei rend érdeklődött. A stúdióban a vendégünk volt Kokas Katalin Liszt-díjas hegedűművész, érdemes művész, valamint férje Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész, mindketten a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetői. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk.
7: Mi is köszönjük.
5: Márta Renátó beszélgetett Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással, most a művészházas pár játszik.

0: Július 4-én a kultkikötő Balatonszárszón egész napos programsorozattal emlékezik Csukás István születésének 90. évfordulójára. Itt van velünk a vonalban Szabó Tamás, a kultkikötő operatív igazgatója. Jó napot kívánok, hall engem, ugye?
1: Jó napot kívánok, igen, tökéletesen hallom.
0: Balatonszárszó szinte fogadott hazája volt Csukás Istvánnak, ahogy ő szokta mondani, hiszen ő Kisújszálláson az Alföldön született, de nagyon kötődött Szárszóhoz, igaz? És a lakók is nagyon szerették.
1: Igen, Csukás Istvánnak egy nagyon szép öröksége van Balatonszárszón, és egy nagyon irigylésre méltó kapcsolata a településsel. Ahogyan mondta, a fél életét töltötte ott, de nem fél szívvel Balatonszárszón. Rengeteg ifletet és rengeteg alkotást köszönhet mind a magyar irodalom, mint mindenki ennek a kapcsolatnak, ami Balatonszárszó és Csukás István között létrejött.
0: Rajongott a Balatonért.
1: Igen, pontosan, és igyekszünk is ezt a rajongását tovább vinni az ő szellemiségében.
0: Hogyan idézik meg a legendás író gazdag életművét? Elsősorban mint meseírót, vagy a felnőtteknek szóló írásait is előveszik?
1: Ugye elsősorban mint meseíró híresült el és maradt meg az emlékezetben, viszont a felnőtt költészete is igazán említésre méltó és gyönyörű, ezért mi szeretnénk annak is hangsúlyt fektetni. A nap ugye kora reggel fog kezdődni, 9:30-kor kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket, utána egy új előadásnak a bemutatója fog történni a színpadon, a Csukás Színházban. Az a Mesék Süsűnek címet viseli, ami Kaposvári Csiki Gergely Színházzal közös koprodukciónk, és ezután a bemutató után a Tóparti Parkba fogunk átmenni, ahol előbb egy családi piknik, pompom játéktér, arcfestés, könyvmai kitelepülés, tévémacisok lesz, és ezután pedig este, illetve bocsánat, 5 órakor még először dr. Kovács Emőke történész fog előadni Csukás István művészetéről, az ő életútjáról, főleg így a felnőtt verseire fókuszálva, majd pedig 6 órakor a Csobogó együttes fog Csukás István szerelmes verseiből megzenésített dolgokat előadni.
0: Este pedig lesz egy vígjáték, az a Rózsavölgyi Szalon Centiről Centire című vígjátéka, de még pár szót erről a premierről, a Mesék Süsűnek című gyerekelőadásról. Ezt Jeli Viktória írta, legalábbis a szövegkönyvet, de Csukás mesék alapján?
1: Igen. Több Csukás művet dolgozott össze lényegében egy mesévé. Jeli Viktóriával már több korábbi gyerekdarabunkon is dolgoztunk együtt, és ez egy úgymond jól bevált módszer, hogy több műből gyúrunk össze egy önálló darabot, hiszen így minél több karakter meg tud jelenni, minél változatosabb és új történeteket lehet létrehozni. És ennek a darabnak a szereplői ilyen maga Süsű, illetve a királyfi és a királylány lesz a három fő szereplő, és mellettük jelennek meg a többi karakter majd. És hát...
0: És a Balatonszárszói bemutató után látható majd még valahol?
1: Ez rögtön után a Balatonföldvári helyszínünkre is ellátogat, majd pedig Balatonszárszóra is még kétszer visszatér a nyár folyamán, viszont ősszel már a Kaposvári Csiki Gergely Színház műsorán lesz látható egész évadon át.
0: Köszönjük az információkat. Július 4-én tehát Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékeznek a kultkikötőben Balatonszárszón. Szabó Tamást, a kultkikötő operatív igazgatóját hallottuk.
2: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
0: Ferenc Marcell Kossuth és Ébüldíjas építész megkapta a Magyar Művészeti Akadémia nagy díját. A díjátadó után Márta Renátó beszélgetett vele.
3: A laudációban elhangzott, hogy a hagyományos és modern értékeket ötvözi művészetében, az építészetben. Olyan építmények, projektek fűződnek a nevéhez, mint a Duna Aréna, a Néprajzi Múzeum vagy a Nemzeti Atlétikai Stadion. Hogyan lehet megtalálni a hagyomány és a modernitás közötti finom egyensúlyt?
4: Paolo Pasolini mondta, a híres filmrendező, hogy minél messzebb repülsz a múltba a gondolatban, annál messzebb tudsz a jövőbe tekinteni. Engem nagyon megragadott ez a mondat 20 éves koromban. Ettől függetlenül is mindig vonzott a világ mindenség megfejtésének a titka, és Az építészet egy picit ebben a kutatásban ott van velünk. A térnek a formálása, a szavak nélküli kimondhatatlan, ami nem még kimondható, amit mindenki érzékel, hogy is működik a világunk. Ez a fajta ötödik vagy hatodik érzék, ez gyakorlatilag ez inspirál minden nap, hogy erre hiteles választ tudjak adni. Így születtek ezek a művek. A Néprajzi Múzeum, Duna Arena és az Atlétikai Stadion is innen próbálok meríteni.
3: Az építészet az némán üzen. Hogyha az ember belép egy térbe, akkor azonnal érez valamiféle bizsergést vagy rezgést, nem tudom melyik a megfelelő szakkifejezés, de például most is, ahol állunk, nem lehet leírni és nem lehet megmutatni rádióban hanggal sem. Megpróbálna azért segíteni a hallgatóknak, hogy milyen ez a terem, ahol állunk?
4: Vesző Frigyes maradonot alkotott a Vigadó épületével. Az építésznek dolga van a térnek a szélességi, hosszúsági dimenzióival és a belmagasságával, és ebből a három paraméterből jön ki a kimondhatatlan. Nagyon egyszerűen hangzik, mégis nagyon sok minden történik, amíg ezt a három dimenziót befogja az ember. És azt kell tudni, hogy középületnél, ami a társadalom számára egy meghatározó reprezentációs elem, nagyon számít, hogy ezekkel hogy bábáskodunk a belmagasság kérdésével. A szerkezet maga, a belső tér, az képes megőrizni, mint a számítógépben az adattár, az ott jelenlévő emberek hangulatát hosszú távon meg tudja őrizni. Tehát rekódolt módon azok a rezgések, azok az érzések, amik eltöltötték az ott lévő embereket, azok mind belekódolódnak a térbe. Nekünk ezzel is dolgoznunk kell. Olyan ez, mint amikor egy írót inspirál egy természeti táj, és azt visszahallgatja, és leír a sorokba. Mi azt térré próbáljuk formálni ezeket a hangokat.
0: Ferenc Marcell építészt hallottuk, aki a Magyar Művészeti Akadémia nagy díját vehette át. Századfordulós helyszínt újítottak fel Balatonalmádiban, hogy méltó módon fogadhassák a város lakóit, a nyaralókat és a turistákat. A Tulipán udvarban csütörtökönként koncerteket, színházi előadásokat rendeznek, illetve az első alkalmat nemrég meg is tartották. A következő eseményük július 9-én lesz. Felszegi Csaba riportja következik.
5: A századfordulón a Tulipán udvar egy kiemelt helyszíne volt Balatonalmádinak, a szórakozás a közösségi élet központja volt.
6: Juhászné Vince Eszter, a Pannonia Művelődési Központ igazgatója.
5: A Tulipán szálló kapcsán ez egy olyan fontos helyszíne volt az almádi helytörténetének, amilyen fontos volt akkor, olyan hamar a feledés homályába merült. Jelen pillanatban ugye a Tulipán szállóban már nem működik szálloda, az udvarban működnek még vendéglátók, de ez egy olyan gyöngyszem a városnak, amit mi mindenképpen szeretnénk egy kicsit megmutatni, egy kicsit a fókuszt oda vinni. És azt találtuk ki a kolléganőimmel, és hál' Istennek kaptunk hozzá NKH-s támogatást is, hogy ezeket az álmokat megvalósítjuk, hogy nem csak színpadi programot és koncerteket fogunk vinni a Tulipán udvarba, hanem éjszakai piacot, vásári komédiát, és egy kis helytörténeti sétával összekötött programot kínálunk az érdeklődőknek, hogy ismerjük meg, hogy mi is volt ott, és hogy miért olyan fontos ez Almádi életében. És ugye egy rendezvény már nagy sikerrel lezajlott.
6: Július végén volt
5: így
6: egy
5: van,
6: talán.
5: Így van, úgy találtuk ki egyébként a programot, egy kis kulisszatitkot elárulok, hogy az a négy alkalom, amikor megrendezzük a Tulipán estet, ezek csütörtök estéken vannak. Itt nem titkolt célunk volt, hogy más hétvégi rendezvényel ne ütközzünk, mert ilyenkor nyáron a Balatonparton rengeteg program van, és az emberek is nagyon nehezen tudnak választani. Így mi a csütörtök esték programmal adunk egy egyértelmű alternatívát a szórakozásra. A koncertek mellett tehát fog jönni egy jó kis éjszakai piac, a Tulipán udvar megtelik árusokkal.
6: Az elmúlt csütörtökön is volt, és akkor a következően is lesz
5: így
6: majd.
5: Így van, az árusok azok természetesen maradnak, tehát hogy aki esetleg lemaradt róluk, az most is meg tudja őket látogatni, és aki eljön, az láthatja, hogy próbáltunk olyan árusokat hívni, akik különlegesebbek egy kicsit, akik nem mindig jártak még itt Almádiban. Hát mutassunk egy új nyitott variációt arra, hogy miket lehet vásárolni, milyen kincseket talál az ember, hogyha piacozik, és hogy emellé kötődik az a helytörténeti séta, amire tényleg nagyon nagy érdeklődés van, amikor bemutatjuk magának a Tulipán udvarnak a történetét. És akkor közben, mint ahogyan egy piacon vagy egy vásárba szokott lenni, időnként megjelennek a vásári komédiások, és előadnak egy rövid kis darabot, és utána este pedig egy koncerttel várjunk mindenkit. És azt azért hadd említsem meg, hogy a helyszín önmagában is gyönyörű, de fantasztikus dekorációt álmodtunk meg.
6: Tulipánokból gondolom.
5: Így van, óriás tulipánok díszítik egyébként a színpadot, ezzel is egy kicsit a hely szellemét próbáltuk megidézni.
6: 9-én, július 9-én és július 16-án milyen programra lehet számítani?
5: Úgy állítottuk össze a programot, hogy az első rendezvényen helyi csapatokat léptettünk föl, nagyszerű zenekarok vannak Almádiban, és hatalmas öröm őket nagy színpadon látni, ezzel mi is tisztelgünk az almádi zenészek előtt, és ők is nagyon boldogan vállalják mindig a helyi rendezvényeken való fellépést, de hát azért a nagy neveket, azokat elvárják itt Almádiban is, a közönség mindenki szereti, mi pedig igyekeztünk egy kicsit minőséget is hozni ebben, és nagy örömünkre szolgált, hogy Kardos Horváth János elfogadta a meghívásunkat, ő lesz az, aki a július 9-i csütörtök este úgymond sztár fellépője lesz, és a július 16-án pedig Mezőmisi a Magna Cum Laude frontembere látogat el hozzánk, nem a Magna Cum Laudéval, hanem önálló esttel érkezik. Vele nagyon sokat beszélgetünk, elmeséltük neki ennek az egész programnak a lényegét, és azt mondta, hogy nagyon tetszik neki, és ezért egy különleges műsorral fog készülni nekünk.
6: És mindenki kap egy tulipánt, a fellépők, illetve a közönség is?
5: Hát stílusosan, igen, mert ugye a dolognak az az érdekessége, hogy a tulipán tavasszal nyílik, és a programot nyáron tartjuk, de virtuálisan mindenki hazavieti magával a tulipánt.
0: Balaton-Almádi felújított tulipán udvarának programjairól hallottunk.

0: Július 2-án elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Életének 83. évében családja körében békében hunyt el. A filmvásznon és a televízióban is maradandót alkotott, emellett jellegzetes szép hangjának köszönhetően a magyar szinkron egyik legismertebb alakja volt. Többek között Jean Reno, Sean Connery és Walter Matthau magyar hangjaként is generációk emlékezetébe írta be magát. Rendezőként és költőként is alkotott, két verses kötete jelent meg. Most hallgassunk meg egy részletet a Kossuth Rádió Nagyok című műsorának adott utolsó nyilatkozatából.
1: Érdekes ez, mert ugye az én korosztályomból, aki még megvan, és pláne ilyen üzemképes állapotban, mint én, az elmondhatja, hogy olyan lehetősége volt, hogy 60-80 tévéjáték készült egy évben, és ebbe benne volt az ember 40-ben, és 20-25-nek ő játszotta a főszerepét.
2: Tulajdonképpen, ha jól láttam, akkor 1965-től, ugye, amikor az első filmben felbukkant, onnantól szinte minden évben látható volt a filmvászon.
1: Ugye 1965-ben végeztük. Fantasztikus, mert ez az 54. szezonom, aktívan dolgozom rendezőként, színészként több színházban, és emlékszem fiatal színészként, ugye, hogy valakinek ünnepelték a 25. jubileumát, és ott meghatottan álltunk, úristen, 25 év, és ennek én már több mint a kétszeresét eltöltöttem a pályán. Szóval rengeteget dolgoztunk, és ez egy nagyon jó dolog.
0: A Kossuth Rádió ma este 7:30-tól megismétli a Szilágyi Tiborral készült Nagyok című portréműsort, amelyet Farkas Szabolcs készített 2019-ben. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkájának köszönhetően mostantól szabadon kutathatóvá vált Liszt Ferenc teljes, a Nemzeti Könyvtárban őrzött levelezése és több naplója is. A több mint 800 dokumentumot számláló gyűjtemény jelentős része most első alkalommal kerül a nyilvánosság elé. A részletekről Laskai Annával, az OSK Színház Történeti és Zeneműtárának vezetőjével beszélgetett Messe Sándor.

0: háztörténeti zeneműtár gyűjteményében, de a kézirattárban is. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezek közé tétele nem csak kötelességünk, de egy olyan lépés is a Zeneakadémia és az Országos Széchenyi Könyvtár együttműködésében, amely további távlatokat nyithat.
1: A zeneszerző munkásságának milyen időszakából származnak ezek az iratok?
0: Nagyon sokféle, de többnyire az életműnek a végére koncentrálódik. Például az a leveles könyv, amely 1877-78-ban rögzítette, vagyis hát ebbe rögzítette Liszt azokat a leveleit, amelyeket ő maga kiküldött, többnyire levélfogalmazványok formájában, de ezen kívül olyan levelek is közreadásra kerültek most, amelyek Liszt köréhez tartoznak, és nem Liszttől származnak, tehát kollégái, zenésztársak, éppen politikusok is, művésztársak levelei is olvashatóak, megtekinthetőek ebben a gyűjteményben. És ezen kívül, a leveleken kívül naplók is felkerültek ebbe a gyűjteménybe. Kettő Liszthez kapcsolódik, két határidőnapló, kalendárium, amelyekbe Liszt saját maga írt bejegyzéseket, illetve egy Liszt tanítványa, Zafiri Helena határidőnaplója került fel.
2: A mi kalendáriumunk pedig ezzel véget ért, a szerkesztő Márta Renátó, a hangmérnök Sije Gábor volt, Nánás Janikót hallották.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallott.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk! A mikrofonnál Garami Zsuzsa és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Jövő kedden szavaz a parlament az ügynök aktákról.
1: Vazarelli előtt tiszteleg a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál Pécsen.
2: A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Újabb lépést tett a kormány az ügynök akták nyilvánosságra hozatalára.
2: A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az állami szerveknek át kell adniuk az 1990 előtti állambiztonsági iratokat az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának, a minősített dokumentumok esetében pedig kezdeményezni kell a titkosítás feloldását. A tervek szerint ősszel több eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik, miközben a személyes adatok védelme továbbra is biztosított marad. A törvényjavaslatról jövő kedden szavazhat az országgyűlés.
1: Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián.
2: Tanács Zoltán hozzátette, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ez azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre.
3: Shouldn't be for themselves, because
4: számukra a legfontosabb, hogy a tudomány és az innováció ne önmagáért létezzen, mert minden csak akkor nyer értelmet, ha a gazdaság részévé válik, ha az innováció vagy az ötletek beépülnek az ökoszisztémába vagy a gazdaságba, és a technológia transfer valóban megvalósul.
1: Új villamos vonal épül a fővárosban a Szentgellér tér és a Budafoki út között.
2: A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie.
5: Szentgellért tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budára jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem köz

0: központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd Budai hídfője alatt, eléri az új Városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása, így a fejlődő délbudai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomása épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mind a Szabadsághídon át a belváros felé, a Deák Ferenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
1: Július második felében várhatóan már használható az új MOL-Bubi fővárosi közbringa rendszer, mondta a BKK szóvivője a Krónikának.
2: Kovács Bennegúza erről beszélt, hogy megkezdődött az új biciklik fejlesztés tesztelése. Az első szakaszban a BKK partnerei vettek részt a próbaüzemben, tegnap óta pedig azok a Budapest Go vagy korábbi Bubi bérlettel rendelkezők is kipróbálhatják, akik regisztráltak a tesztelésre. A szóvivő közölte, a visszajelzésekkel fogják véglegesíteni a rendszert, az új hálózatban a hagyományos kerékpárok mellett e-bicikliket is lehet majd használni.
3: Egy teljesen új applikáció lép életbe, például megjelenik benne az előrefoglalási rendszer, ami szintén egy nagyon nagy előrelépés lesz, az az, hogy az előző rendszer az kb. 220 állomással zárta az életciklusát, az új rendszer az nagyon hamar át fogja lépni ezt a számot, hisz már nem csak Bubi állomásokon, hanem városszerte megtalálható ezres nagyságrendű mobipontokon is le lehet majd adni, és fel lehet majd venni a kerékpárokat. Ez azt jelenti, hogy a sűrű lakott részeken átlagosan olyan 150 méteres távolságban mindenki tud magának találni kerékpárt.
1: A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
2: Veig Lábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, program és bulihajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
4: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtudrész Tihany tér, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
1: Épületvetítés, interaktív fényalkotások és lézerszobrok várják az érdeklődőket Pécsett a 10. Zsolnai Fényfesztiválon, amelynek idei fő témáját a 120 éve született Viktor Vazarelli művészete adja. A vasárnapig tartó rendezvényre 100 000 látogatót várnak. Nagy Viktória összeállítása.
5: A Fényfesztivál 4 napja alatt fényárba úszik Pécs.
6: Pécs 35 helyszínén várják az érdeklődőket a Zsolnai Fényfesztiválon, mondta a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. Halász Kinga kiemelte, a fény útjának nevezett útvonal állomásain épületvetítéssel, interaktív fényalkotással, lézerszobrokkal, fényszőnyeggel és egyéb látványos vetítésekkel várják a látogatókat.
5: Ezen kívül pedig van nekünk egy nemzetközi fényfestőversenyünk, ez pedig a Pécsi Székesegyház homlokzatán zajlik, ahol idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár versenyző mutatja be direkt a Székesegyház homlokzatára komponált háromdimenziós videomapping alkotását.
6: Halász Kinga hangsúlyozta, az idei fesztivál fő témája a pécsi származású 120 éve született világhírű festőművész Viktor Vazarelli és művészete.
5: Magában a fényfesztivál koncepciójában is Vazarelli törekvéseitől követjük, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a múzeumok zárt falai közül, és az utcára, terekre, köztérre kell vinni, hogy mindenki részese lehessen. És mi ugyanezt valósítjuk meg a fesztiválon, hiszen Pécs utcái, terei, épületei lesznek azok a vásznak, amire fénnyel festenek a művészeink.
6: A fényfestések minden nap este 9:30-tól kezdődnek, de napközben is változatos programok lesznek. Halász Kinga hangsúlyozta, hogy a családoknak is készülnek különböző foglalkozásokkal és workshopokkal.
5: Például az egyikben a gyerekek üveglapokra és fóliákra festhetnek, amit aztán este kivetítünk az épület falaira, tehát apró fényfestőkké válhatnak a gyerekek is.
6: A belvárosi szabadtéri programok és a fényútja kültéri állomásai ingyenesen látogathatók. A különleges beltéri helyszínek karszalaggal tekinthetők meg.
7: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópályán a Balaton irányába erős a forgalom, ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel. Távolabb, Fonyó térségében kigyulladt az útmenti növényzet. A 151-es kilométernél lévő Fonyód-Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról, illetve az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott, vezessenek fokozott figyelemmel. Baleset történt az 5-ös főúton Kecskemét és Lajos Mizse között. A 73-as kilométernél a forgalom irányonként váltakozva halad.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi hídon Budára, a Budai híd főnél a külső sávban. A Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát. Kovács Botond, BKK Info.
7: MÁV Info.
9: Jó napot kívánok! A Dombóvár-Gyékényes vonalon avarkűz miatt kell hosszabb menetidőkre számítani, máshol nem lassítják, nem korlátozzák a közlekedést nagyobb forgalmi fennakadások. Ma éjszakától július 19-ig karbantartás miatt Budapest és Veresegyház között pótlóbuszokkal kell majd utazni, változik a menetrend is a veresegyházi vonalon. Pótlóbuszok közlekednek a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között július 5-ig, hétfőtől 24-ig pedig majd Mélykút és Baja között. Szombaton és vasárnap tartjuk a balatoni retro hétvégét, erről a mávcsoport.hu per retro weboldalunkon olvashatnak. Pejper Károly, MÁV Inform.
7: Időjárás jelentés.
10: Jó napot kívánok! A frontális szakadozott felhőzet dél-kelet felé fokozatosan elhagyja hazánkat, éjjel már nagy részt derült vagy gyengén felhős idő várható. Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, valamint északi szél éjjel átmenetileg veszít erejéből, majd holnap ismét több felé megélénkül megerősödik. A minimum általában 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. A szombati csúcsérték 25 és 30 fok között várható. Kóka Imráz Anna, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Garam Zsuzsa és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra.
7: Műsorajánlat. Milyen az értékteremtő művészet?
11: Fekete Györgytől tanultam, soha nem vagy-vagy, mindig is. Tehát ez a fekete-fehér világ, ami ma van, hogy egyik párt, másik párt, ilyenizmus, olyanizmus, válasz, álljál be katonának, én nem kívánok ebbe belemenni. Nekem azt mondta egyszer a mester Makovec Imre, tudod fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit egyáltalán átvihetünk a túlsóba.
7: Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Turi Attila építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában. Ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország! Juhász Zsolta.
12: 4:05 lesz 3 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy ellenállhatnak-e a V4 országok az unió központosítási lépéseinek. Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. és ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét, és milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon, a telefonszámunk 061 759 5200, az SMS számunk pedig 0630 9666. A mai műsor szerkesztője Tarics Péter. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei kedden közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves költségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. A magyar V4-es elnökség utolsó napján aláírt dokumentumban a tagállamok elfogadtak egy minimum feltételrendszert, mely a közös érdekeket tükrözi. Ebben szerepel az agrárpolitika, a kohéziós politika és a versenyképesség megerősítése. Mit mondanak önök? Hívjanak minket, írjanak SMS-t, és amíg tárcsáznak, hallgassuk meg Márta Renátó összefoglalójának egy részletét a V4-ek korábbi gödöllői találkozójáról, amely a V4-ek magazinjában hangzott el.
13: 35 évvel ezelőtt alapították újra, több száz év múltán a visegrádi országok együttműködését. Az utóbbi esztendőkben az alsóbb szinteken, a gazdasági és kulturális szférában zavartalannak látszott a közös munka, ám az aktuál politikai turbulencia, illetve az orosz-ukrán háború megítélése kissé megtépázta a négy ország egymás közötti viszonyát, főképp a diplomáciában, gátolva ezzel közös érdekeink képviseletét az Európai Unióban. Magyar Péter miniszterelnök, mint a V4-ek soros elnökségét betöltő ország vezetője, a hét elején Gödöllőn látta vendégül Lengyelország, Csehország és Szlovákia kormányfőit, s a csúcs találkozón több, már-már történelmi jelentőségű kijelentés, sőt célkitűzés fogalmazódott meg. A csúcs találkozó végén mind a négy vezető egyetértett abban, hogy a közép-európai országoknak erősebb együttműködésre van szükségük, és közösen kell fellépniük az Európai Unión belül. A négy ország együttműködése akkor lehet sikeres, ha gyakorlati eredményeket tudnak felmutatni polgáraik számára. Ilyen eredmény lehetne a négy állam fővárosai közötti gyorsvasúthálózat megépítése. Az Európai Unión belül a közép-európai térségben mintegy 65 millió lélekszámú népesség él, s ezek az országok, elsősorban is Lengyelország, jelentős gazdasági erőt képviselnek Európában. A cél olyan V4-es együttműködés felépítése, amely erős és hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban.
14: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
12: Mekkora ereje lehet tehát a V4-eknek az európai közösségben? Erről is beszélgetünk hallgatóinkkal és vendégünkkel, Stier Gábor külpolitikai újságíróval, politikai elemzővel. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! Hogy mekkora ereje lehet? Tehát egyrészt mutatják a számok, tehát amelyek itt a fölvezetésben is elhangzottak. Másrészt azok a múltbeli tapasztalatok, hogy amikor a visegrádi együttműködés nagyon jobban működött, jól működött, akkor például a nagyok, például Nicolas Sarkozy, hát nagyon is nehezményezték azt, hogy minden egyes uniós csúcstalálkozó előtt a visegrádiak egyeztették az álláspontjaikat, és ez az elégedetlenség közvetetten nagyon is mutatta azt, hogy igen, van lobby ereje a visegrádiaknak. Feltéve, ha együtt tudnak működni. A visegrádi együttműködést folyamatosan a fennállása óta terhelték a ideológiai különbségek. Tehát, hogyha az országok egyikében vagy másikában, vagy különböző irányultságú kormányok voltak, akkor tudott legjobban működni, mikor nagyjából azonos gondolkodású kabinetek, kormányok irányították az országokat. Aztán 2022 után a háború megítélése, Ukrajna támogatásának megítélése, vagy mikéntje, egy újabb teherként jelent meg, és ezt, amíg még a Kaczyński fémjelezte PISZ, tehát a jogi és igazságosság volt a lengyel, vagy irányított a Lengyelországot, tehát addig szőnyeg alá tudták söpörni, tehát a közös kihívásokra és érdekekre tudtak koncentrálni. Aztán, mikor már emellett a kérdés mellett megjelent az ideológiai különbség is, tehát Donald Tusk győzelmével, akkor egyértelműen lefagyott, ha csak a legutóbbi időket nézzük. Aztán, hogyha 90-es éveket korábban, például a magyar-szlovák ellentétek Mecsiár idején, hát nem nagyon működött a visegrádi együttműködés. Szóval, de ha a legutóbbi időt nézzük, akkor most azzal, hogy Magyarországon kormányváltás történt, tehát ez az ideológiai teher, ha úgy tetszik, ez lekerült. Tehát új lendületet kaphat a visegrádi együttműködés, és én úgy látom, hogy ezt mind a négy ország szeretné is. Szeretné, hogy egyfajta lendület újraéledjen ez az együttműködés, mert nagyon is vannak olyan pontok, amelyben együtt kell működnünk, a migrációtól kezdve a költségvetésig, ahogy elhangzott, az uniós költségvetésig, az agrártámogatásokig, az infrastruktúrális beruházásokig. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami hát közös kihívás ezelőtt a térség előtt is. És hát azt is át kell gondolni, hogy ez a térség hogy viszonyul Ukrajnához. Egyébként itt erről meg lehet külön szót ejteni, mert ez továbbra is egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz. De azok a viták, amelyek most a Lengyelország és Ukrajna között fölélénkültek, ezek nem csak a történelemről szólnak, hanem arról is, hogy nézzen ki Közép- és Kelet-Európa. Kik legyenek azok, akik, hogy úgy fogalmazzak, fújják a passzát szeletet, ki legyen a domináns, mely csoportosulások, vagy mely országok legyenek a dominánsak, amelyek ezt a térséget irányítják, dominálják, és hát ebben Lengyelország most ütközik Ukrajnával, már bizonyos érdekek meg azonosak. Tehát pontosan ez a teher is, én úgy vélem, hogy lekerül, mert az érdekek azt kívánják, hogy meg úgy hozták, hogy ez a négy ország most ebben a kérdésben is egy kicsit közelebb került egymáshoz.
12: Aztán majd arról is érdemes beszélni, hogy ezek a különböző központosítási törekvések, ha vannak, akkor ezek hogy alakulnak, illetve hogy a V4 hogy tud majd föllépni, de mindezesetre ez egy új fejezet tényleg, amit itt most Gábor elmondott az elmúlt 35 évet gyorsan összefoglalva. Tehát ez a most kialakuló dolog, hogy akkor az ideológiai tehertől megszabadultak az országok vezetői, és akkor indulhat innentől kezdve a közös gondolkodás a gyakorlatban is, legyen szó akár agrárpolitikáról, vagy kohéziós politikáról, vagy a versenyképességről. De mi a véleménye erről, kedves hallgatóinknak? Az üzenetek azok érkeznek. Hallgassuk meg mai első témánk első hozzászólóját, Miklóst. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok, és üdvözlöm Stier Gábor urat is. Tisztelem a véleményét, de sajnos nem értek vele egyet. Ugyanis ha a folyamatokat nézem, akkor azt látom, hogy Brüsszelből Tuskot hazaküldik Lengyelországba azért, hogy kerüljön hatalomra, ezt meg is szervezik, és utána verje szét a lengyel demokráciát. Megtette. Amikor Magyar Péter, ez a Facebook huszár hatalomra került, mindegy, hogy milyen módon, első útja Lengyelországba vezetett, ott nyilván a tapasztalatokat átvette Tusktól, és megkapta a forgatókönyvet arra, hogy verje szét a magyar demokráciát. Ez folyamatban van. Továbbá ez a szövetség, a V4-ek, ez valóban erős volt valamikor, de most én nem látom az ideológiai tehernek a lekerülését a szövetségről, ugyanis a két másik ország, Csehország és Szlovákia vezetői, azok kitűnően együtt tudtak működni Orbán kabinettel is. Ha most ugyanezt megteszik az ideológiai különbözőségek ellenére Tuskkal és Magyar Péterrel, akkor az már egészen más színben tűnik föl nekem. Tehát az azonos gondolkodású kabinetek helyzete szerintem most nem áll föl. Most Magyar Péter szerepe az, hogy szétveri a magyar demokráciát, ahogy Tusk megcsinálta, és attól kezdve...
17: Én nem tudom, hogy ez most hogy jön ide, tehát egy hónapos kormányzás után a demokrácia szétverése, ilyen törekvéseket nem nagyon látni, meg igazából a Lengyelországot, ha nézzük, akkor ott a jelenlegi kormányzó párt a népszerűbb, mint az ellenzék, tehát szerintem most maradjunk ennél a helyzetnél, ne vigyük jó félre a jó beszélgetést. Tehát a V4-ek, itt elmondta szakértőnk, hogy az ideológiai különbségek azok lekerültek. Tehát itt gyakorlatilag most van egy közös gondolkodás.
15: Hadd reagálják, üdvözlöm a kedves hallgatót, és hadd reagáljak arra, napot, amikor azt említette, hogy nem igaz az, hogy az ideológiai különbségek lekerültek volna. Azért az látszik, hogy André Babisnak vagy Robert Ficónak a belpolitikai mozgástere, ebből fakadóan külpolitikája is, a hasonlóságok ellenére kicsit más volt, mint Orbán Viktor Magyarországáé, tehát Orbán Viktor kormányáé. Tehát ha nézzük az Európai Uniós kérdéseket, vagy ott, ahogy fölléptek, addig nem tudtak, nem is akartak elmenni, mint Orbán. Nem volt kétharmados felhatalmazásuk. Tehát, és amellett ott van az, hogy egy hagyományos, a csehek és a lengyelek azért nagyon sok tekintetben végig ideológiai, különböző kormányok idején is azért megértették egymást, és látjuk ezt a mostani gödöllői találkozót is, hogy ez a igen, érezhető a különbség, de ezen fölül tudnak emelkedni a kormányok, és a közös pontokat keresik. Tehát Babis is, Ficó is, és a Magyar Péter és Donát Tusk is. Ezeket a közös pontokat, magyarán a közös európai érdekeket, amiért lobbizni kell, mert mindenki jól járhat azzal, ha sikeresen lobbiznak ezek az országok, az Európai Unióban, Európai Unión belül. És ellent lehet-e tartani, itt elhangzott a központosításnak, és a közép-európai érdek az, hogy ez az Európai Unió, vagy a jövő Európai Uniója azért az Egyesült Európai Egyesült Államok legyen. Tehát a regionális érdekeket meg tudják védeni. Sőt, mondok még egy dolgot, azért ez akár kormányoktól függően, vagy ideológiáktól függően is igaz, hogy Közép-Európa impulzust tud adni a mély, nagyon-nagyon mély válságban lévő Európai Uniónak, tehát itt annak ellenére, hogy vannak olyan kormányok, például Tusk kormánya, amelyik jobbközé, balliberális, és mondjuk hát azért alapvetően más gondolkodású, mint Babis vagy Ficó kormányáé. Azt most a magyar kormányt nem mondom, mert majd meglátjuk. Tehát én még számomra még több a kérdés, mint a válasz, hogy hogyan írjuk le majd a magyar kormány irányultságát. Tehát az is egy összekötő kapocs, hogy ez a térség nem csak a gazdasági érdekek mentén tud lobbizni, hanem olyan értelemben is befolyása lehet az Európai Unióban, hogy új impulzust, új lendületet tud adni, ha akar, ennek a válságban lévő európai intézményrendszernek.
17: Ami nagyon fontos itt, hogy azért a jelenlegi V4, az új összetételű V4, ha lehet így fogalmazni, mindegyik miniszterelnöke, így a magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy a nemzeti érdekekkel ellentétes döntéseket nem fognak elfogadni. Tehát legyen szó itt akár Ukrajnáról, a gazdasági vagy agrárköltségvetés megnyírválásáról, vagy minden olyan dologról, ami káros lehet, akár a magyar, akár mondjuk a V4-ek szempontjából. szempontjából is, a többi miniszterelnök is ugyanezt hangsúlyozta. Tehát ez egy szintén egy olyan előrelépés, amit hogyha most nézzük az elmúlt 35 évben, hogy Mecsiártól kezdve milyen feszültségek szedték szét az akkori V4-eket.
15: Én remélem, hogy ez így is lesz, és nem csak szép szavakat hallunk, és egyébként ha egy hónappal ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt beszélgettünk, akkor kevésbé lettem volna optimista, mert például az ukrán kérdés az akkor még azt mondtam volna, hogy sokkal inkább megosztja ezt a négy országot, mint most. Tehát maguk az ukránok intézték el, hogy például Lengyelország egyet hátralépjen, mert látja azt, hogy Ukrajna nem csak szövetségese, hanem kihívás is, versenytárs is számára. Tehát ez az új helyzet, ez sokkal inkább tolhatja a lengyeleket a visegrádi együttműködés felé, mert ugye másfél hónappal ezelőtt még arról beszéltek, hogy az ukránokat is be kell vonni a visegrádi együttműködésbe, akkor pedig azt mondtam volna, hogy akkor jó, akkor itt van vége. Azt viszont egy nagyon érdekes gondolatnak tartom, amit Magyar Péter vetett fel, hogy Ausztria felé nyitni, tehát a közép-európaiságot egy kicsit olyan irányba, mint a 90-es évek első felében volt a közép-európai kezdeményezés, és abban nem csak Ausztria, hanem Szlovénia, vagy éppen Olaszországnak egy-két régiója is belefér.
17: Na, ez is egy érdekes dolog lesz a nyitás kérdése, meg az is tulajdonképpen, amit most a V4-ek vezetői mondtak, hogy Ukrajna az érdem alapon csatlakozhat. Tehát nem az a fordított, amiről Brüsszelben beszélnek, hogy akkor előtte csatlakozzon, és majd akkor utána teljesíti a követelményeket, de hát azért most az Európai Unióban sincs egység erről, meg igazából nem is volt, de ez is majd legyen egy külön téma, még a hírek előtt Attilát hallgassuk meg. Jó napot kívánok Attilának, ha itt van még.
18: Igen, jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagyon gyorsan fogok beszélni. Tehát én örülnék, hogyha tényleg, hogy megint együttműködne ez a V4-es, de viszont azt kell eldönteniük a V4-eseknek, hogy gazdaságilag, politikailag, vagy csak kultúrában, sportban akarnak együttműködni. Tehát ez nagyon-nagyon nagy különbségeket tud aztán tenni. Tehát ezt az elején el kell nekik dönteni, és én szerintem először is a választási rendszert kellene nekik egyeztetni, hogy egyforma legyen a választási rendszer, hogy ne legyenek a pártok közt nagyon nagy különbség, mert hogyha valamilyen változás lesz, akkor megint a V4-ese, tehát megszakadnának is.
17: Hát ez a demokrácia, ezt a választók döntik el, hogy milyen kormányok alakulnak.
18: De igen, de viszont a választási szisztém, az én szerintem azt úgy kellene, mint a Svájcban. A három nemzet van ott, tehát itten, hogyha a négy országból, tehát el kellene formálni, azt átvenni a svájci választási rendszer.
17: Ez kicsit bonyolult, ez másfajta kultúra, úgyhogy szerintem ebben most nem menjünk bele, meg ne is vigyük félre a beszélgetésünket, hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a bővítés, és hogy esetleg vannak-e centrista törekvések, úgyhogy ezzel folytatjuk, ezzel is hamarosan, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Garami Zsuzsa.
2: Csaknem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott így, a többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galopp derbit tartják. Az érdeklődők emellett póni és tacskó versennyel, gyerekprogramokkal és divat mustrával is várják, az esemény ingyenes. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak, majd a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hálú hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. A Dunántúlon, valamint az Északi-Középhegységben többfelé borult, másutt derült az ég, délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül, napközben 25-30 fok várható. A híradást Gál Andrea szerkesztette.
7: Jó napot Magyarország, Juhász Zsolta.
12: Mai témáink a következők. Mit gondol, ellenállhatnak-e a V4 országok az unió központosítási lépéseinek? Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. És ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni kéményét, és milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik? Szakértő vendégünk továbbra is Tír Gábor, külpolitikai újságíró, politikai elemző, és mielőtt folytatnánk, hallgassunk meg egy részletet a Napkérdése című műsorunk korábbi adásából, amelyben Póca István politikai elemző mondta el a gondolatait e témában.
19: Mennyire erős ez a mostani szövetség? Mondhatjuk-e ezt erősnek, hiszen azt tudjuk, hogy a V4 történetében voltak különböző hullámvölgyek, törések. Most így, ha ezt a 4 embert megnézzük egymás mellett, mennyire lehet ez erős szövetség?
20: Amit láttunk, az első körben és leginkább egy V4 nosztalgia volt, de hogy megértsük, hogy miért beszélek erről, szerintem egy picit utazzunk vissza időbe. Méghozzá egészen az 1990-es évekig, amikor ugye a V4 együttműködés, hát ugye ez nézőpont kérdés, hogy életre hívásra került, vagy pedig felújításra került. Ugye itt hát azért volt egy fajta együttműködés, csak nyilván nem 4 ország között, történelmi okokból, és hát ugye erre hivatkozva, ezt alapul véve fogalmazódott meg a 4 országnak az igénye arra, hogy akkor ezt az együttműködést, ezt fel kell újítani, meg kell erősíteni, és ez egy jó lehetőség. Ez az együttműködés egy olyan együttműködés volt, amely eleinte az országokat előmozdította az Európai Uniósnak az euróatlanti integrációban. És egyébként az együttműködésnek ez is volt a cél, hogy az országok egymást húzzák, és közösen tudjanak fellépni annak érdekében, hogy felgyorsítsák a különböző csatlakozási folyamatokat. Ugye bizony ennek mindig van egy aktuál politikai vonzata. Ez az aktuál politikai vonzat pedig ugye azon múlik, hogy az adott országoknak az államfői milyen kapcsolatot ápolnak egymással. És ugye itt szóba jön, vagy amire visszautalnék, ugye, hogy szerintem az egy ősbűn volt a V4 szempontjából, hogy nem intézményesítették az együttműködést, mert gyakorlatilag kitették az aktuális politikai kapcsolatoknak, meg az aktuális személyes kapcsolatoknak, és ugye a V4 egészen jól működött addig, amíg a lengyeleknél nem történt egy nagy politikai változás, és az egyértelműen Brüsszel párti Donald Tuskot választották meg ugye Lengyelországban, ugye Csehországban is volt változás, és gyakorlatilag a V4 szétesett V2+2-re, Szlovákia, Magyarország kontra Csehország és Lengyelország. Amit most látunk, az gyakorlatilag az, hogy újra ez együttműködés kezd éledni, de ugye itt már abból a szempontból, hogy azért, mert hogy hát ugye új felek fújnak, és a lengyelek úgy érezték, hogy Magyarországon ugyanaz a Brüsszel barát álláspont jelent meg, és kerekedett felül, amivel a lengyelek is gondolkodtak eddig, és a szlovákok, meg a csehek, meg pragmatikusan szemlélik ezt az együttműködést.
7: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
12: No, tehát hogyan lehet egy ilyen erős szövetség, ez az intézményesített együttműködés, ez most ebben az új formában működhet-e?
15: A visegrádi együttműködés intézményesítése időről időre napirendre került, vagy fölmerült. És időről időre ezt lesöpörték az asztalról. Tehát én azt látom, hogy érdekes gondolat, és valóban, ahogy a bejátszásban is elhangzott, a politikai nézetkülönbségeket, az aktuál politikai különbségeket tompítani tudta volna, vagy tudná egyfajta intézményesítés. Ez azonban talán azért is, hát egyrészt nem reális, mert egyik ország sem akarja, én úgy látom, hogy ez intézményesüljön. És hogy miért nem akarja, mert talán az egyik ilyen negatív példa az, hogy maga az Európai Unió, tehát az intézményesülésben azt látják, hogy még több dolog veszik el. És én ebben látok igazságot, és tehát van mellette és ellene szóló érv is, ugyanakkor a regionális közös érdekek, ezek intézményesülés nélkül is, meg a történelmi múlt, tehát kezdjük az a történelmi múlt, a népek, a négy ország népei, lakossága közti hasonlóságok, mentalitásbeli hasonlóságok, ezek megfelelő alapot nyújtanak, amelyre alapozva a regionális érdekeket, ha akarják, érvényesíteni lehet. És egy racionális politikai formáció, tehát mondjuk minden országban, ha racionálisan gondolkodnak, akkor ezeket a közös regionális érdekeket intézményesülés nélkül is lehet érvényesíteni. És általában meg is próbálták. Tehát nem véletlen az, hogy amikor válságban volt a visegrádi együttműködés, a társadalmak szintjén akkor sem tört meg annyira. Az annyirát hozzáteszem, mert az utóbbi időben azért a magyar-lengyel viszonyban ez már nem teljesen volt igaz, de azért ez működött kulturális szinten, a társadalmak szintjén, még hogyha rosszabbak is voltak mondjuk a szimpátia mutatók bizonyos időszakokban. Egy szó mint száz, ami a lényeg, hogy nem rossz fölvetés vagy gondolat, hogy intézményesüljön, de nem reális. A regionalizmus viszont ezt kiválthatja. Tehát azok a közös érdekek, ezek összetarthatják így is ezt a négy országot, ezt az együttműködést.
17: Hallgatóink is azt írják, hogy azért szavazzunk bizalmat, mert hogy ez még most kezdődött igazából, tehát most új elnök van, leköszönt a magyar elnökség, és hogy igazából akik végigkövették az ünnepélyes ceremóniát, azok is azt látták, hogy lekerült ez az ideológiai teher, és hogy ez gyakorlatilag a négy országot egy tovább lépett a korábbi 30 éves sok nehézséggel terhelt gyakorlaton, hogy felismerték a vezetők, hogy nem ez alapján kell a továbbiakban a V4-eket üzemeltetni, működtetni. Már csak azért sem, hogyha belegondolunk, mert itt tényleg azért ez az uniós költségvetés már nem az, mint a korábbiak, tehát sokat szűkült, és egyre nagyobb a gazdasági nehézség az összességében Európában, tehát hogyha nézzük akár csak úgy az agrárpolitikát, vagy hogy hova jutott versenyképesség szempontjából az Unió, mennyit esett a nemzetközi rangsorokban, de ami még itt fontos lehet, hogy amit itt írnak a hallgatóink is, hogy milyen irányban kiépíteni, és mindjárt akkor erről beszélgetünk, mert itt vannak különböző, hogy Ausztriával jó lenne, vagy nem jó lenne, van, aki már mondjuk Németországot is szeretné, hogy legyen része ennek a közép-európai összefogásnak, mások azt mondják, hogy jó ez, ha így megmarad, mert hogy mindig így volt igazából életképes, meg ennek van hagyománya, de mi a véleménye mindenről, illetve az, ami még nem hangzott el arról is, István kedves hallgatónknak jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! A szakértőnek volt egy kérdése, hogy ki fújja a passzát szelet. Most minden országban az emberek megválasztják demokrácia címmel a vezetőiket. De ez nem demokrácia, hogy ígérnek össze-vissza mindent, és az emberek gyakorlatilag egy másodperces demokraták négy évenként. Ez így nem működik. Vezetőt, csak is erkölcsöset és tisztánlátót szabadna választani. Jelen pillanatban vezetőink korruptak és zsarolhatóak. Ez kimerem jelenteni mindenhol, bármelyik országban, de
17: Most én azt mondom, hogy tartsuk tiszteletbe a választók döntését, a korábbi döntéseket, mostani döntéseket is, akár Szlovákia, akár Lengyelország, vagy Csehország esetében. Beszéljünk inkább arról, hogy gyakorlatilag mennyire erősek a V4 országok ön szerint, tehát Brüsszelben mennyire tudják képviselni az érdekeiket.
0: Mindjárt mondom, gyakorlatilag az V4-es országok belőlünk táplálkoznak, 14 azt hiszem lengyel magyar falu jutott még Lengyelországnak is. Soha nem fognak úgy gondolkodni, hogy ez megváltozzon. Én pedig úgy gondolkodom, hogy igenis vissza lehet békésen mindent hozni, ahhoz semmi más nem kell, teljesen tiszta erkölcsös gondolkodás, kitenni az asztalra kártyáinkat, a teremtő elé is, mert azt mondja, hogy ki a fújja passzetszelet, hát az isteni törvények fújják, amit az emberek nem ismernek, mihelyt megismerik, ez az ország ki fog ebből a kátyúból, ebből a mocsárból lábolni, és példát fogadni az egész országnak, de ehhez semmi más nem kell, mikrofon kell, végre tisztán magyarul beszélni, hogy mindazok a megtévesztett választók végre felébredjenek, és azt mondják némán összefogva, hogy elég volt a hazugságokból, a hitványságból, a lopásból. Egy irányunk van nekünk, sem keletre, sem nyugatra, fölfelé. Köszönöm szépen.
17: Köszönöm szépen. Végül is akkor tulajdonképpen itt most a Brüsszel felé gyakorlatilag, vagy Brüsszel irányából van valami egyfajta ilyen visszafogottság miatt, vagy félelemmel nézik a V4-eket? Hogy látja?
15: Még mielőtt válaszolnék, csak egyetlen egy fél mondattal hadd reagáljak itt a kedves hallgatónak bizonyos kijelentéseire, hogy ha ez a négy ország a történelmi sérelmeket veszi elő, akkor esély nincs arra, hogy közösen lépjen föl. Tehát amikor ezek a sérelmek kerültek bármilyen mértékben is előtérbe, akkor az nem működött ez a V4-es család. Az nagyon jó kérdés, hogy mit akar Brüsszel. Ugye egy központ mindig leginkább megosztana. És hogyha nézzük a visegrádi együttműködés elmúlt 35 évét, akkor azt látjuk, hogy időre próbálták megosztani mindenhonnan. Tehát Brüsszelből is. Mert könnyebb kezelni, leszalámízva ezeket az országokat, mintha együtt összefognak. Tehát ez is lehet az ereje. Meg ezt ismerheti föl minden, és ismerte föl időről időre mind a négy ország, hogy együtt hatékonyabbak vagyunk. De azt tudomásul kell venni, hogy vannak más érdekek is. Brüsszel érdeke sokkal inkább az, hogy ezek az országok ne tudjanak annyira összefogni, mert ha nagyon-nagyon jól és hatékonyan érvényesítik az érdekeiket, az nem okvetlenül jó másoknak. De itt látjuk, hogy különböző regionális együttműködések vannak az Európai Unión belül, és az Európai Unió is sokszínű. Megvannak a mediterrán érdekek, a Benelux érdekek, az északi érdekek, és akkor még nem beszéltem olyan geopolitikai összefonódásokról, mint az EU-n kívüli London, Varsó, Baltiak és Kijev tengely. Tehát sok minden van, ami megoszt. De hogyha ha mi... Tehát ez a négy ország, és egyébként én logikusnak tartanám, vagy nem tartanám rossznak, hogy más történelmi keretekben, mondjuk akár a monarchiát nézzük, kiegészülve mondjuk Ausztriával, másokkal is, tehát ez a lobbyerő tudna erősödni. És a pragmatizmus az, ami összetudja fogni ezt az együttműködést. Tehát az intézményesülés nincs, arról beszéltünk, akkor a pragmatikus hozzáállás, tehát azokat a közös pontokat kell megtalálni, amelyekben egyet tudunk érteni, és érvényesíteni tudjuk, mert ez már akkor egy szavazati arányban is komoly tényező Brüsszelben, és én azt mondom, hogy erre kell koncentrálni. Tehát nem a megosztó kérdésekre, hanem az, ami egyesít bennünket, és azokra a közös kihívásokra. És akkor van esélyünk. De azt vegyük tudomásul, hogy mindig lesznek ellenérdekeltek. Például Brüsszel is.
17: Így van, de a Brüsszelnek se könnyű, mert ugye akkor a déli országok, észak csak tehát az is, másod is vannak ilyen V4-ekhez hasonló közösségek. Mi a véleménye Miklósnak mindenről? Jó napot kívánok!
3: Kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm és minden hallgatót. Nagyon érdekesek voltak a Stiller úrnak is a hozzászólás. Régi hallottam ilyen sok jó hozzászólást, és ez az esemény most olyan, hogy ez Európában a legnagyobb problémás. Én elhiszem, hogy a V4-ek hátul szándékkal jót akarnak még egymás, de itt csak nem zárhatjuk ki, hogy Magyarország, ugye most került új kormány Lengyelországba is, mások a gazdasági dolgok, más a politika, ugye a lengyeleknél is ott van az ukrán háború, ott is másképp csapódik le nálunk is, majd a mezőgazdasági termékek jövetele, menetele, és itt legfontosabb az, hogy Brüsszel mennyire engedi ezt meg. Mert ha a V4-ek olyan erősek lennének, mint az elejében még négy más, akkor biztos, hogy egyre sűrűbben az Unió ellen kerülnének, mert ugye ott Nyugat-Európához tartozik az Unió, mi meg Kelet-Európához tartozik ez a négy ország. Itt soha nem lesz egyetértés
17: 100%-osan.
3: Vagy Közép-Európa, bocsánat, elnézést. Tehát itt nem lesz soha egyetértés, mert ez az elmúlt évszázadokban sem volt soha, hogy Európa mindig erdeszemmel nézett mi ránk egy kicsikét. Mások voltak az elméletek, azok gyarmattartók voltak, mi nem azok voltunk. Tehát itt ideológia nem lehet kizárni. Tehát én a jó szándékot feltételezem, de borzasztó be vagyunk kötve Brüsszelnek. Most Magyarország, nagyon Lengyelország úgy látom, hogy próbál kiállni, és gratulálok neki, ha mink is esetleg eljutunk oda.
17: Miből próbál kihátrálni?
3: Hát, hogy nem egészen azt akarja, ami az ukrán háborúval kapcsolatban, amit Brüsszel diktál, mert másképp zajlik nála is le az ukrán háborúnak a költségvetése, stb. Mezőgazdasága, félő is a rengeteg ukrán termékektől, meg még más. Tehát van egy kis ellentét. Nálunk még egyelőre teljes egyetértés van az Unióval. Tehát még mindent találíztunk, idáig is behódoltunk.
17: Nem hódoltunk be semminek, tehát ez nem igazán érthető. Akkor ezt egy kicsit tegyük akkor helyre.
15: Kezdjük azzal, hogy Lengyelország jelenlegi kormánya egyértelműen Brüsszel párti, Európa párti. Egyébként itt jegyezném meg, hogy sem Magyarország előző kormánya, sem Lengyelország előző kormánya nem volt Európa ellenes. Csak másképp képzelte el Európa jövőjét. Tehát ez óriási különbség. Viszont a mostani kormány, a lengyel kormányról beszélek, nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápol Brüsszellel. Tehát Tusk egyértelműen kötődik, hát dolgozott is ott, kötődik a brüsszeli elithez. Ennek vannak előnyei, vannak hátrányai. Abban igaza van a kedves hallgatónak, hogy egyre inkább előtérbe kerülnek azok a központtal szembeni, vagy a fősodorral szembeni lengyel érdekek, amelyek például Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását érintik. Az egyik az, amiről már tettem említést, az az, hogy Ukrajna geopolitikai európai ambíciói hát ütköznek a lengyel középhatalmi ambíciókkal. Ha lejjebb megyünk, igen, Lengyelországnak ugyanúgy nem érdeke az ukrán mezőgazdasági termékek beözöllése, mint Magyarországnak, Szlovákiának, vagy Csehországnak.
17: Ezt ki is jelentették ezek az országok Bulgáriával együtt.
15: Így van. És most már hangsúlyozom, hogy most már úgy látom, hogy Lengyelország is egyre inkább lassítaná Ukrajna európai integrációját, már az első pont miatt is, hogy hát ez versenytárs is, és az utóbbi időben azért Ukrajna, hát már kicsit besokaltak tőle a lengyelek is, hogy már mindent akar, átnyúl a fejük fölött. Lengyelország egyébként úgy képzelte el, hogy majd ő lesz a pátyolgatója Ukrajnának, és ő hozza be az Európai Unióba, ezzel megmarad a befolyása, a lobby ereje. Kijev viszont úgy tűnik, hogy mintha átnyúlna a Lengyelország feje fölött, Európa irányába is, és az Egyesült Államok irányába is. Ez már... Én ezt jó dolognak tartom, mert fölébredtek a lengyelek, és fölértékelő heti ez a dolog, ez a versenyhelyzet, a közép-európai együttműködést, és még egy dolog, azért vannak itt különböző együttműködések, akár ebben a térségben is, a lengyelek sokáig sokkal inkább a három tenger együttműködést, amit mondjam, 10 ország együttműködése, a Balti tengertől az Adriai és a Fekete tengerig, tehát ezekkel is valamit kezdeni kell, hogy azok a regionális együttműködések hogy viszonyulnak egymáshoz. Ebben a tekintetben is, hogyha mondjuk egy Ausztriával kiegészülnek a visegrádiak, akár formálisan, akár informálisan, egyfajta ellensúly lehet a három tenger kezdeményezéssel szemben, tehát fölértékelheti Visegrádot.
17: Meg hát arról nem is beszélve, hogy a V4 országok továbbra is kitartanak amellett, hogy ukrán termékek ne jöjjenek.
15: Abszolút közös érdek. Tehát ez közös érdek, akkor az agrártámogatások kérdése, ez egyébként nem csak regionális lobbik vannak, e tekintetben Franciaországgal is együtt tudunk működni, mert minden olyan országgal, ahol a mezőgazdaságnak van fontos szerepe.
17: Meg a másik még, ami így fontos így a V4-ek szempontjából, hogy tehát az érdem alapú csatlakozás, amiről itt sok hallgatónk is írt, hogy ez lehetne a V4-ek másik erőssége, túl azon lobbizni, hogy az agrártermékeknél, tehát vagy az agrártámogatásoknál, hogy ne olvasszák be, és ne külön kezeljék, vagy illetve mással együtt kezeljék, hanem az is, hogy tulajdonképpen az érdem alapú csatlakozás.
15: Igen, itt van egyfajta józanodás a lengyel politikában, tehát az érdekek ütközése miatt, ugyanakkor azért azt is érteni kell, meg látni kell, hogy Lengyelországnak egyrészt biztonsági megfontolásokból érdeke az, hogy Ukrajna minél inkább minél gyorsabban, minél hatékonyabban csatlakozzon az Európai Unióhoz, mert úgy gondolják, hogy az a geopolitikai érdek, hogy Oroszországot föltartóztatni, nyomás alatt tartani, és ez ütközik, ez a geopolitikai érdek ütközik egy másik geopolitikai érdekkel, plusz még azokkal a hétköznapi dolgokkal, például az agrárkérdéseket, ami érinti.
17: Nagyon szépen köszönöm Stier Gábor külpolitikai újságírónak, politikai elemzőnek, hogy beszélgethettünk a V4-ek új fejezetéről, és hát szerintem folytatjuk ezt a témát hamarosan.

0: 6 perc múlva 5 óra, és akkor folytassuk a második témánkkal, amelyre már egyébként nagyon sok üzenet is érkezett. Milyen problémák adódhatnak, ha a kemény, vagyis a kémény nem megfelelően működik, milyen típusú balesetek, katasztrófák történhetnek, akár a kazánnal, akár a kéménnyel gondok vannak, hogyan lehet megelőzni a bajt. Ez rengeteg kérdés, ami ilyenkor fölmerül, hiszen hogy hol és hogyan tudunk regisztrálni kéményseprésre, egyáltalán hogyan lehet utána nézni, hogy kit kellene felhívni ez ügyben. Rendszeres kéményellenőrzés mellett is lehetnek ugyanis problémák, de hogyan lehet például a szénmonoxid mérgezést megelőzni, kinek mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét. Ezekre keressük a választ hallgatóinkkal is, és a különböző riportokkal, amelyek segítenek eligazodni. Most hallgassuk meg a téma fölvezetéseként Filisi Csenge összeállítását a délelőtt korábbi adásából.
1: A napokban egy EGRI társasházi lakásban jelzett a szénmonoxid érzékelő. A szerencsém volt, hogy nem történt mérgezés. A nyári hőségben ugyanis légdugó alakult ki a kéményben. Több ezer kémény veszélyes heves vármegyében, bár a kéményseprés a magánembereknek, a családi házaknak ingyenes, mégis kevesen élnek a lehetőséggel.
2: Az a baj, hogy nálam a kémény olyan helyen van, hogy nem nagyon szoktam felengedni a kéményseprőt, mert egy kicsit labilis a feljárás, úgyhogy ezt én magam szoktam megoldani.
3: És hogy vizsgálják át, hogy minden rendben van-e?
2: Hát általában a pincében van ilyen tisztítóablak, és akkor ott ilyen tükörrel, illetve a gázkazánt azt műszerrel. A gázkazánt azt mindig megnézettem velük, tehát a gázkazánnak a kéményét.
4: Fél évente jön hozzánk kémény, és mi a magánházban lakunk, tehát a fő kémény, ami a házban van, azt folyamatosan ellenőrzik, mert hogy kondenzációs kazánunk van, a teljesítményét is mérik, kettő az egyben szolgáltatás, mondhatnám így is, mert hogy megnyugtat, hogy a kazán is jól működik, és hogy a kéményrendszerünk is rendben van.
5: A hasznos alapterület a házunknak egy olyan 100-105 négyzetméter, és alapvetően eddig az elmúlt 4 évben már gázzal fűtöttük ezt a házat.
1: Mutatja Péter, aki a családja úgy döntött, mivel nagy a ház, inkább áttérnek fatüzelésre.
5: Mivel ugye szigetelt az épület is, így ezért elég jól tudtuk tartani. A legtöbb gázfogyasztás egy hónapban olyan 300 köbméter volt. Az akkor ilyen 30-32 ezer forintos gázszámlát eredményezett a legkeményebb időszakokban. Nyilván az új számítások szerint ez több 100 ezer forintra rúgna, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mivel még vannak a házokban, mivel ez egy vásárolt ház, régi cserépkályhák, mind a nappaliban, mind pedig a konyhában, mint pedig a szobák fűtésére, így fafűtésre fogunk átállni.
1: Krisztináik eddig nem használták a cserépkályhákat, de a megnövekedett fűtésszámla miatt idén azzal fűtenek.
6: Amikor építettük a házat, gondoltunk arra, hogy érdemes erre ráállni.
1: És akkor átvizsgáltatják a kéményeket.
6: Minden évben ellenőrizték a kéményünket rendesen, úgyhogy ezzel szerencsére nincsen tennivalónk, se meg jó állapotban vannak a kéményei.

0: élnek, élünk. Itt van velünk a vonalban, még a hírek előtt röviden kíváncsiak vagyunk a véleményére Zsolt kedves hallgatónak.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt és a stábtagjait. Jó hallani azt a hírekből, itt a riportbeszélgetésekből, hogy azért a lakosság nagy többsége igyekszik odafigyelni arra, hogy ezek a készülékek rendben legyenek. Nekünk megvannak a cserépkályhák is, van vegyes tüzelésű kazánunk és van gáz kazánunk is, bár praktikussági szempontból a gázt választottuk, hiszen tényleg minden irányból, alulról, felülről, lentről, fentről, oldalról is szigetelt a lakás, és a januári hónapokban sem mért el a 21-2000 forint a gázszámlát. Viszont ami nagy nehézséget jelent, hogy a gázkészülékünk még hogy 10 évnél fiatalabb, és ugye a garancia idő még tart, és ezért csak is olyan szakember szervizelheti, ellenőrizheti, akinek ehhez a készülékhez a gyártócégtől van jogosultsága. Na, hogy itt jönnek a problémák, hogy nagyon nehéz a szezonban elfogadni a fűtés szezonban, de sajnos szezonon kívül is nagyon nehéz összeegyeztetni a készülék karbantartását. És
0: de figyelni kell minden esetre. Nagyon szépen köszönöm Zsoltnak, és akkor 5 óra után is ezzel folytatjuk, tehát mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményt, mennyire élünk az ingyenes lehetőséggel.

0: kapott Magyarország Juhász Zsoltán.
1: 5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Garami Zsuzsa.
2: Az ukrán hadsereg sikeres légicsapást hajtott végre katonai célpontok ellen az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Repülőgépeket és drónokat tároló hangárokat ért találat. Az ukránok drónokkal támadták a frontvonal középső közelében fekvő Tokmak várospiacát is, a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alávont terület kormányzója. Közben nem szünetelnek az orosz drón támadások sem. Hajnalban 4 ukrán halt meg, amikor lakóházakat találtak el Szumi régióban és Krivij Rih városában. A kijevi hatóságok pedig arról számoltak be, hogy a tegnap hajnali kiterjedt orosz támadás halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett. A halottak emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, felesége és a fiúk is megsebesült. A 39 éves elkövető Németországban él, a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit. Újabb lépést tett a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az állami szerveknek át kell adniuk az 1990 előtti állambiztonsági iratokat az állambiztonsági szolgálatok történelmi levéltárának, a minősített dokumentumok esetében pedig kezdeményezni kell a titkosítás feloldását. A tervek szerint ősszel több eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik. Csaknem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott, így a többi között Washingtonba, Pekingbe, Türkmenisztánba és Fülöp-szigetekre. Tájékoztatotta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre, több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonal a 2029-re kell elkészülnie. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angolagarak versenyeznek, vasárnap a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. Magyar Galopp Derbit tartják. Az érdeklődőket emellett póni és tacskó versennyel, gyermekprogramokkal és divat mustrával is vár.

0: tartják. Az esemény ingyenes. Holnap kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, program és bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. Az utakról mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogyvár megyei szakaszán, Fonyód külterületén a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését. A 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Estig elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, holnap már országszerte napos idő várható, megélénkül helyenként, megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 25-30 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 29 fokos.
1: Műsor ajánlott.
2: Novellák, versek, elektronikus könyvbe zárva, és hagyományos könyvek könyvszoborként újjászületve, amikor a költő és a szobrász egy és ugyanaz a személy. Dutra, Pannonia, Ikarus, hazai gyártású retrojárművek és szenvedélyes gyűjtőik találkozása. Virágok, pillangók, női portrék, színes üvegek, opálos gyöngyházfényben, a Tiffany lámpák, képek, dekorációk, varázslatos mesevilága. Jászboldog háza, érdekes emberei, értékálló alkotásai.
1: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában. Ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal!
3: Gondolkodjunk együtt továbbra is arról, hogy kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét, és milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik. És mielőtt a kérdésekre válaszolnak, vagyis hogy hogyan lehet megelőzni a bajt, hol és hogyan tudunk regisztrálni kéményseprésre, egyáltalán hol tudunk utána nézni, hogy kit kellene felhívni az ügyben. Hallgassuk meg Dóka Imre tűzoltó őrnagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét, aki a délelőtt című műsorunk hétfői adásában beszélt erről.
4: Néhány napja közösségi felületre kitett üzenettel kezdeném. A lányunk fürdés közben rosszul lett és összeesett. Azonnal mentőt hívtunk. A kórházban kiderült, hogy szénmonoxid mérgezést szenvedett, ezután kijött a katasztrófavédelem és a gázszolgáltató is. Megállapították, hogy a gázbojlerből szénmonoxid került a lakásba, ezért a gázszolgáltatást azonnal megszüntették. A szakemberek szerint a kéményhibája volt a fő probléma, és felmerült az is, hogy a lakásban működő mobil klíma hozzájárulhatott ahhoz, hogy az égéstermék nem megfelelően támozzon. Gyakoriak nyáron is az ilyen jellegű esetek?
5: Gyakoriak természetesen, és azzal kezdeném, hogy azért is tévhit az, hogy csak ugye a fűtési szezonban van jelen, hiszen az említett példa is rámutat, arra rávilágít, hogy a nyílt égés terű vízmelegítők tudnak ilyenkor problémát okozni. Ráadásul ugye a hőség idején a kinti kéménykürtő vége felmelegszik, tehát egy légdugó alakulhat ki. Főleg, hogyha a húzathatást, azt a húzathatást, ami a füstelvezetést garantálja egyébként, akár a mobil klíma, akár pedig minden olyan levegőt használó háztartási berendezés, legyen az egy szagelszívó, egy klímaberendezés, egy páraelszívó, egy szárító üzemű mosógép, amely mind a háztartás levegőjét használja, ezek felboríthatják, még jobban csökkenthetik a húzathatást. Éppen ezért főleg az ilyen 38-40 fokos hőmérsékletnél, amikor felmelegszik az a fém füstelvezető vég, és kialakulhat a légdugó, még fokozattabban kell eljárni. Tehát az ilyen esetekben nyilván ne engedjünk át vizet, inkább használjuk a tusolást, az rövidebb ideig tart, és ráadásul ugye a fürdőszobáról van szó, ez általában a háztartásnak a legkisebb helyisége, tehát itt hamar el fogja vonni a rendelkezésre álló oxigént.
1: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
3: Sokan írják azt, hogy évente egyszer lehet kérni a katasztrófavédelmi hatóságtól a kémények ellenőrzését. Az oldalon is lehet regisztrálni, ez sokkal egyszerűbb, de lehet természetesen telefonon is időpontot kérni. Aztán írják azt is, hogy vannak szénmonoxid érzékelők, ezek hitelesített jelző berendezések, tehát 10 éves működést garantálnak, falra szerelhetők, érdemes ezt is megvásárolni, és érdemes ennek is utána nézni, az ára sem olyan magas. Aztán másik hallgatónk írja, hogy kémény működése egyszerű, fizika nálam akkor ellenőrizték, amikor kötelező volt, nagyon egyszerűen kiküszöbölhető a légdugó hatása. Aztán itt az előző riportban az óra végén hallhattuk is, hogy sokan tudnak arról, hogy ingyenes, de kevesen élnek a lehetőséggel. Nem tudom, Péter kedves hallgatónknak milyen tapasztalata van, mennyire tud erről, és mennyire használja ezt ki. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, meg a rádió hallgatókat. Hát jó így hallgatni a szakértőket, mindenkit. Én megtapasztalhattam a panelt, a kertes házat, mindent. Gyakorlatilag mi kihasználjuk, illetve jönnek is ellenőrizni, és nyilvánvaló rengeteg probléma van amúgy az új építésű házaknál. Nyilvánvaló itt a szellőztetés, az oxigén elvonás egyéb, ami egy nagy gond. Nálunk nyitva van mindig az ablak. Nyilvánvaló régen a paneloknál, az utolsó úgymond eresztésnél a paneloknál voltak különböző levegőző rendszerek is, vagy egyéb beépítve, hogy a levegő jöjjön, és nyilvánvaló most az új technológiánál az ablakok is olyan szigetelést biztosítanak, több rétegű üveg, meg egyéb, ahol, hogyha becsukom az ablakot, gyakorlatilag egy elzárom az oxigénnek a bejutását a lakásba, de nálunk kertesház ez tökéletesen működött, viszont a kazán az, ami egy érdekes dolog, mert nálunk tulajdonképpen a kazán melegítette a vizet, mindent a kazán üzemeltet, és gyakorlatban mi majdnem nem figyeltünk oda garanciális javításra, vagy egy ellenőrzésre, és nagyon jó voltam, úgyhogy eszünkbe jutott, mert különböző tömítések, vagy egyéb tönkre mehet a kazánban. Egyrészt kazáncserés, másrészt nem jó a hatásfoka, és nyilvánvaló más, amikor szénnel, vagy fával, vagy egyéb olyan dolgokkal, tehát szilárddal fűtünk be, és ott mondjuk egy kémény eldugulhat, vagy lerakódás lehet benne, lehet kémény tüzet is okozhat, de nyilvánvaló mindenki elfeledkezik róla, nincs szem előtt, viszont egy nagyon fontos dolog, nálunk ez mindig ellenőrizve volt, meg ellenőrizve van, elég speciális a dolog, mert mi ikerházban lakunk, és ez egy érdekes dolog így, de mind a két tulajdonos, az én is, meg a szomszéd is, erre nagyon ügyelünk ezekre a dolgokra, hogy ezek végbe menjenek, és meg legyen oldva ez a dolog. De a szakembereknek meg köszönöm szépen, mert ők különböző szakvizsgákkal, különböző engedélyekkel és nagy tapasztalattal bírnak, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik, amikor szoktak jönni és ellenőriznek, hogy felhívják a figyelmet, hogy itt most valami kis takarítás is kell, vagy bármi. Nekünk még nem volt, de van olyan szomszéd, aki már 40-50 éves házban lakik, náluk minden évben probléma ez a kéményes dolog, nyilvánvalóan ez egy régebbi építésű kémény, ott azért nagyobb problémák lehetnek, vagy éppen lerakódások, meg hát az is, hogy ki mivel fűt, úgyhogy ilyen szempontból ez egy elég nagy problémát okozhat egy család életében, vagy egy ház életében, hogyha nincs normális szellőzés és égéstér, meg egyéb, amit az oxigén tudjuk pótolni.
3: Igen, ezt egyik hallgatónk is írja, hogy amit ön mond, az nagyon fontos, tehát hogy a lakásnak vagy a háznak legyen egyfajta természetes szellőzése, tehát valahol kicsit résnyire legyen nyitva az az ablak, már csak azért is, hogyha ugye sok helyen van ez a penészesedés, pára lecsapódás, tehát már csak ezért is érdemes, hogyha nem ingyen legnagyobb bajra gondoljunk, hogy ezzel meg lehet a bár a lecsapódást is szüntetni, sokan erősítik meg azt is, hogy ezt a bizonyos szénmonoxid érzékelőt, ezt a hitelesítettet, amit a katasztrófavédelem honlapján is, ha jól emlékszem, ott is szemléltetve bemutatják fényképpen, hogy melyik az, és hogy milyen üzletekben lehet megvásárolni. Most tényleg olyan akkumulátora van, ami 10 évig bírja, hogy ezt is érdemes beszerezni, és hát az egyszeri évenkénti ingyenes kémény ellenőrzést, azt a katasztrófavédelem honlapján, ezt is sokan megerősítik.
6: Így van, illetve még annyit hozzátennék, hogy az ablakgyártóknál van lehetőség kérni olyat, hogy az ablaknak a felső részén, vagy akár az alsó részén, de inkább felső részén, ott lehet kérni egy szellőztető rendszert, illetve az ajtó ablaknak, illetve az erkély ajtónak, vagy bármilyen ajtónak műanyag nyilezen, vagy akár fáról beszélünk, vannak fokozata is, aki hozzáértő szakember is rászállja azt a pici időt beépítés után, ezeket be lehet állítani, hogyha nem teljesen nyitjuk ki az ablakot, hanem csak rányitunk, mert akkor egy szellőző funkció lép életbe, és ez gyakorlatilag rengeteget segít, néha életet is menthet, de rengeteget segít egy lakásban vagy egy házban, amikor vesz valaki egy szénmonoxid érzékelőt, és mondjuk az nem egy hitelesített, és nagyobb problémát csinál, mint egy hitelesített, és gyakorlatilag mi szellőztetünk nagyon sokat, mi ezzel küszöböljük ki, de télen nyáron is van szellőztetés, rendesen meg van nyitva bukóra, ablak, szúnyoghálóval, mindennel, de még redőnyt is, hogyha le van hozva, úgymond, rácsosra, és mondjuk tud jönni a levegőbe, akkor nagyon szépen meg van oldva.
3: Pétertől kérdezik, ha erre esetleg tud válaszolni, hogy meddig van egy kéménynek, meddig tart az élettartalma? Tehát mi az, amikor azt kell mondani, hogy már a kémény ellenőrzés sem segít? Tehát magyarul le kell bontani.
6: Én nem vagyok szakember, viszont a szakembert mindig meg lehet kérdezni, illetve iránymutatást lehet rá kérni, én úgy gondolom. Mi szoktunk is kérni, nem csak kéményre, sok minden másra, és nyilván az egy régi háznál, és hogyha most azt mondom, hogy saválócsővel van bekötve, vagy csak sima kémény, ami téglából épült, tehát nem mindegy azért az alapanyag, amit felhasználtak, illetve egy modernebb alapanyag, nyilvánvaló a saváló az hosszú évtizedekig is jó lehet, de nyilván az is megérik egy cserére. Én úgy gondolom, hogy ezt csak szakember állapíthatja meg, sőt, kérni kell hiteles szakvéleményt, és ez alapján lehet nekiugrani egy kéménynek a felújítására, bontására, vagy egy új megtervezésére.
3: Köszönöm szépen, de önhöz legalábbis bizalommal fordultak hallgatóink, amikor ezt megkérdezték, mert hogy nagyon jó körbejárta a témát. Köszönöm Péternek, és akkor Ernő véleményére is kíváncsiak vagyunk még így a műsor végén.
7: Üdvözlök mindenkit, próbálok rövid lenni. Június 12-én kértem időpontot kéményseprésre, mert vegyes kozánunk van. Azóta se bű, se bár, semmit nem reagáltak. Hívtam a 18-18-at, ott nem lehet elérni őket. Na most akkor ez hogy van? Tehát én direkt azért kértem most nyár közepén időpontot a kéményseprésre, hogy ez szeptember 80-án legyen, amikor tele van mindenki a kéményseprővel. Ennyi munkájuk van a kéményseprőknek, hogy több mint egy hónap eltelt, és nem tudnak kijönni, kitakarítani a kéményt, utána még én leszek a hibás.
3: Azt írt, a délelőtti szolgáltató műsorban is volt erről szó, hogy gyakorlatilag ez nem évszaktól függ, de tehát nem kell mindjárt így őszre, ahogy így ön is gondolta, hogy akkor nyáron lehetne, és azt is jelezték a hallgatók, hogy én csak erre alapozom a dolgot, hogy a katasztrófa védelem honlapján ott rögtön érkezik is a visszaigazoló válasz, hogy ott munkatársunk hamarosan fölveszi önnel a kapcsolatot.
7: És azt úgy igazoltak vissza, hogy ez egy automata válasz, erre ne válaszoljon.
3: Tehát igen, ezután következik az, ami majd történik, így a tapasztalatok alapján, amit hallgatóink is megerősítettek, hogy kap majd egy időpontot, és akkor utána fölkeresik önt. Nyilván ez attól is függ, gondolom, hogy az adott térségben hányan tartanak igényt erre a szolgáltatásra, de ettől függetlenül is gyorsan szokott ez történni, így összegezhetők hallgatóink üzenetei, és a végére akkor Teri véleményét is hozzátesszük. A panel ablak cserénél, a konyhai ablaknál a gázszolgáltató csak akkor veszi át, ha az ablakon van szellőző funkció. Márpedig ezeken a helyeken szokott is lenni, ezt meg másik hallgatónk erősíti meg. Köszönjük szépen, szerintem ez egy nagyon érdekes téma volt, ez is, és az első is, úgyhogy szerintem érdemes lesz majd folytatni akár a délelőttben, és utána itt nálunk is. Viszont a műsor végén már csak annyi idő maradt, hogy a hétfői témákat elmondjam. Ön pénzt ad, vagy inkább önkéntes munkát végez, ha részese akar lenni a társadalmi felelősségvállalásnak? Kezdődik a jótékonysági hét. És mit gondolt, be kell tiltani az elektromos roller használatát, vagy nem? Ugrásszerűen megnőtt az elektromos rolleres balesetek száma. A mai adás szerkesztője Tarics Péter, a telefonnál Sebők Tímea és Messesán György, illetve Kobolák Attila fogadta hívásaikat, a hangmérnök Síje Gábor volt, nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Zalaegerszeg védője Várkonyi Bence a Karabakhoz igazolt, Nagelsmann távozik a német válogatott éléről, Stolár Fannék párosban tovább jutottak Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Hátrányból fordítva egy 94. percben szerzett góllal jutott nyolcaddöntőbe Portugália, amely 2-1-re győzte le Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. Cristiano Ronaldo betalált és 11. VB góljával beérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A portugál klassz is értékelte a mérkőzést, azt a sajtóhírt viszont nem erősítette meg, hogy a torna után visszavonul a válogatottságtól. Cristiano Ronaldo 11-esből szerzett gólt, őt választották meg a mérkőzés emberének, majd az egy éve elhunyt Diogo Jota emléke előtt is adózott.
2: Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban. A lehető legjobb módon szerettünk volna megemlékezni Zsotáról, aki éppen egy éve távozott közülünk. Érte is nagyon akartunk nyerni, ő pedig mindig velünk lesz. Ez egy különleges nap volt.
1: A horvátok klasszisa Luka Modric az utolsó VB mérkőzését játszotta. A világbajnoki ezüst és bronzérmes a 2018-as VB legjobbjaként aranylabdásként zárja le válogatott pályafutását.
3: Emelt fővel távozhatunk, főleg a második fél időben nyújtott teljesítményünk miatt. Többet érdemeltünk ezen a meccsen, de ez most sajnos így alakult. Illetve nem tudom, hogyha mondjuk néhány szituáció fordítva esett volna, akkor vajon ugyanezek a döntések születtek volna-e vagy sem. De ez van, megyünk tovább, az időt úgysem tudjuk visszaforgatni.
1: Nyolcaddöntőbe jutott a spanyol válogatott is a világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Oyarzabal duplázott és Pedro Porro is betalált, így az EB címvédő spanyolok ünnepelhettek. Kapusuk pedig rekordot döntött. A VB-k történetében senki sem töltött a pályán annyi percet kapott gól nélkül, mint Unai Simon. A Bilbao kapusának hálója már 509 perce érintetlen. A spanyoloknál egymást követő 10. válogatott mérkőzésén a 11. gólját szerezte Oyarzabal, a 29 éves csatár a 3-0-ás győzelem ellenére nem élte meg könnyen a meccset.
4: Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
1: A spanyol válogatott hétfőn Portugáliával játszik a dallasi 8-döntőben. Svájc magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben Vancouverben, és bekerült a legjobb 16 közé. Német Kornél foglalja össze a mérkőzésen történteket.
5: Svájci továbbjutás a labdarúgó világbajnokságon. Az európai csapat 2-0-ra nyert Algéria ellen a legjobb 32 között. Óriási afrikai mezőny fölénnyel indult a mérkőzés. A 10. percben mégis Manzabi nagyszerű egyéni alakítását követően Embolo góljával Svájc szerezte meg a vezetést. Ezt követően is maradt a mezőny fölény az algériai csapat részéről. A svájci együttes viszont uralta az első fél időt legalábbis, ami a helyzeteket illeti, és egy óra vezetett is a szünetben. Épp hogy elkezdődött a második játékrész, hiszen még csak egy perc sem telt el fordulás után, amikor Endoy duplázta meg az európai csapat előnyét, és mint később kiderült, ez a gól döntőnek bizonyult, hiszen ezt követően újabb találat már nem született a mérkőzésen. A svájciak végig nagyon taktikusan, nagyon higgadtan és nagyon pontosan játszottak, és tulajdonképpen a nagy helyzeteik jelentős részét értékesítették is. Még egyszer, tehát a végeredmény a mérkőzésen Svájc-Algéria 2-0.
1: Most pedig következzen Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya.
6: Ja, es war eine Statik, die nicht ganz aufgegangen ist in der ersten. Az első 10-15 percben nem igazán működött a játékunk, egészen addig, amíg meg nem szereztük a vezetést. Attól kezdve a középpályán sikerült változtatnunk. Bár ellenfelünk nem játszott klasszikus csatárral, a védekező játékosaik is rendre felléptek a támadásokhoz, ezért rendkívül nehéz volt üres területeket találni. Visszaszorítottak bennünket, és a letámadásunk sem működött azonnal. Néhányszor sikerült kijönnünk a nyomás alól, és nagyon fontos volt, hogy a megfelelő pillanatban szereztük a gólt. Az első találat után úgy érzem, már mi irányítottuk a mérkőzést, és összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen kiváló egyéni képességű játékosok ellen léptük pályára. Kézben tartottuk a meccset, bár időnként kissé türelmetlenek voltunk. A szünetben elmondtam a játékosoknak, mind kell javítanunk, és ez is megmutatta, hogy ez a csapat közösen mindig képes megtalálni megoldásokat.
1: A svájciak 88 év elteltével nyertek mérkőzést a VB egyenes kieséses szakaszában, és a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával találkoznak. A legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra a VB-n. Ma 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban, a zöldfoki köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő argentinok ellen, az utolsó kiadó 8-döntős hely pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombaton hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően, ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A német közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, a Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője lehet Nagelsmann utódja. Az Alegerszeg labdarúgó csapata bejelentette, hogy Várkonyi Bence az azeri bajnokságban szereplő Karabagnál folytatja pályafutását. A Nemzeti Sport információi szerint a 24 éves játékos 1 millió eurós átigazolási díj ellenében válthat klubot. A védő 2023 nyarán először kölcsönben érkezett az MTK-tól, majd a következő idényben végleg megvásárolta őt az ETE.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Magyar játékvezetői párost is jelölt az Európai Kézilabda Szövetség a decemberi női Európa-bajnokságra. Az EHF honlapján megnevezett 16 bíró kettős között szerepel Dáné Rita és Marton Zsófia is. A kontinens viadalon 18 játékvezetői duó ténykedik majd. Stollár Fanni és az amerikai Ajia Muhammad kettőse 7-5-6-2-es győzelemmel jutott tovább a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének első fordulójából. A 16. helyen kiemelt duó a nyitókörben ukrán-japán párost búcsúztatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Lewis Hamilton a Ferrari brit pilótája volt a leggyorsabb a Formula 1-es brit nagydíj pénteki szabad edzésén. A világbajnoki pontversenyben harmadik Hamilton mögött a VB éllovas olasz Kimi Antonelli, illetve a monakói Charles Leclerc lett a második és a harmadik, míg a múlt héten Ausztriában győztes George Russell a negyedik időt autózta. A Silverstone-i program 17 óra 30 perctől a sprint kvalifikációval folytatódik. Szeretne dobogóra állni a Hungaroringen Molnár Martin a brit Forma 3-as versenysorozat hétvégi magyarországi fordulóján, de ennél is fontosabbnak tartja azt, hogy továbbra is jó teljesítményt nyújtson a bajnokságban. A 17 éves magyar pilóta az esemény sajtótájékoztatóján nyilatkozott, ebből következik most egy rövid részlet.
7: Nem egy könnyű pálya, az biztos, elég technikás, sok helyen lehet hibázgatni, előzni elég nehéz, nem lehetetlen, ezért kellni fog majd egy hiba az előttünk lévőtől. Kíváncsi vagyok majd, hogy milyen lesz itt versenyezni, már nagyon várom. Sok minden fejlődtem vezetés technikailag is. Úgyhogy lépkedünk előre, közeledünk már egyre jobban az elsőhöz, és remélem, hogy itt meg is tudom majd szerezni az első futamgyőzelmet. Viszont szerintem reális a dobogó, és ott tényleg elég sok összetevős ütenne, hanyadik fokára állunk föl, de szeretnék a legtetejére felállni.
1: A címvédő Tadej Pogácsár és legfőbb kihívójaként Jonas Vingegaard párharca várható az összetett elsőségért a holnap rajtoló 113. Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, amelyen rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogácsár. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3-7-es körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogácsár akár 10 szakasz megnyerésére is esélyes.
8: I want to win 21 stages, but,
9: Ha lehetne, mind a 21 szakaszon a győzelemre hajtanék, de a 10 etap megnyerése is lehetetlennek tűnik. Igyekszem minél több napon az élen zárni, de az a legfontosabb, hogy a végén rajtam legyen a sárga trikó.
1: Az idei Tour de France holnap egy barcelonai csapatidőfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
10: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
11: 17:30, jó estét kívánunk a mikrofonnál, Garami Zsuzsa és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
12: Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról.
11: 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból új villamos vonal épül a fővárosban.
12: Vazarelj előtt tiszteleg a jubileumi zsolnai fényfesztivál Pécsen.
11: Az időjárásról.
12: A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kisé enyhébb idővel.
11: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról. Október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A nyilvánosság azonban nem jelent válogatás nélküli adatközlést, hangzott el a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón, ugyanis az érzékeny adatokat védi a törvényjavaslat. Ambrus Róbert összefoglalója.
13: Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányhatározat, ami tovább pontosítja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A közigazgatási szerveknek át kell adniuk minden 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
14: A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
13: Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormányszóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dossziék és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda, kormányszóvivő.
14: A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
13: A kormány létrehoz egy tanácsadóbizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
15: Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
13: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tar Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
15: Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt vagy a rendszerváltás után.
13: A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
11: Minden idők legnagyobb függetlenség napi ünnepségére készül az Egyesült Államok a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából.
12: Washingtonban rekordméretű tűzijáték és nagyszabású rendezvények várják a látogatókat, Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta. We belong to the same
16: transatlantic community. Ugyanahhoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, ha szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia.
11: Közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost a miniszterelnök, miután a volt köztársasági elnök felszólította, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón reagált arra, hogy Áder János alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás elmozdítását. A kormányfő azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzá köthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Kis Júlia Lilla összeállítása.
17: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
18: Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt. Erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Súlyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell.
19: Súlyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
18: Alkotmány ellenesnek nevezte Súlyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sértené az intézkedés.
19: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hidegpolgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
18: Áder János szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárások.
19: Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
20: Kell nekem ezt kommentálnom?
18: A volt államfő kritikájáról a kormányfőt is megkérdezték a csütörtöki miniszterelnöki tájékoztatón. Magyar Péter hiteltelennek nevezte Áder János szavait.
20: Szerintem a szavai nevetségesek, hiteltelenek, és szerintem senkit nem érdekelnek.
18: Magyar Péter kifogásolta a volt köztársasági elnöknek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát.
20: Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is, ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
18: Áder János közleményben reagált a miniszterelnök kijelentéseire. Ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, így üzent Magyar Péter közösségi oldalán a volt államfő felszólítása után. A miniszterelnök úgy fogalmazott, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. A Súlyog Tamást érintő alaptörvény módosítás több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. A kormány ezután egy átfogó alkotmányozási folyamatot tervez, ami megváltoztathatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Magyar Péter pedig korábban azt is jelezte, hogy amennyiben Súlyog Tamás nem írja alá a módosítást, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.
11: Majdnem 5 milliárd forint értékben több mint 50 alkalommal bérelt magánrepülőt hivatali útjaiól Széjártó Péter külügyminiszterként 2022 és 2026 között. Ezt írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán.
12: Velkei György László kiemelte, az előző külügyminiszter nem csak Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Az államtitkár kiemelte, ezt az összeget használhatták volna Magyarország fellendítésére, a magyar emberek támogatására. Hozzátette, a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.
11: Belgrádban szerb kollégájával egyeztetett Pósfai Gábor belügyminiszter.
12: A megbeszélésen az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés szerepelt a középpontban. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az összehangolt fellépést.
11: Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián.
12: Tanács Zoltán hozzátette, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ez azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre.
2: Shouldn't be for themselves, because
21: számukra a legfontosabb, hogy a tudomány és az innováció ne önmagáért létezzen, mert minden csak akkor nyer értelmet, ha a gazdaság részévé válik, ha az innováció vagy az ötletek beépülnek az ökoszisztémába vagy a gazdaságba, és a technológia transfer valóban megvalósul.
11: Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.
12: A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie.
22: A Szent Gellért tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budára jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd Budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása. Így a fejlődő dél-budai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomása épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mind a Szabadsághídon át a belváros felé, a Deák Ferenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
11: Július második felében várhatóan már használható az új MOL-Bubi fővárosi közbringarendszer, mondta a BKK szóvivője a Krónikának.
12: Kovács Bendegóz arról beszélt, hogy megkezdődött az új biciklik tesztelése. Az első szakaszban a BKK partnerei vettek részt a próbaüzemben, tegnap óta pedig azok a Budapest Go vagy korábbi Bubi bérlettel rendelkezők is kipróbálhatják, akik regisztráltak a tesztelésre. A szóvivő közölte, a visszajelzésekkel fogják véglegesíteni a rendszert, az új hálózatban a hagyományos kerékpárok mellett e-bicikliket is lehet majd használni.
23: Egy teljesen új applikáció lép életbe, például megjelenik benne az előrefoglalási rendszer, ami szintén egy nagyon nagy előrelépés lesz, az az, hogy az előző rendszer az kb. 220 állomással zárta az életciklusát, az új rendszer az nagyon hamar át fogja lépni ezt a számot, hisz már nem csak Bubi állomásokon, hanem városszerte megtalálható ezres nagyságrendű mobipontokon is le lehet majd adni, és fel lehet majd venni a kerékpárokat. Ez azt jelenti, hogy a sűrű lakott részeken átlagosan olyan 150 méteres távolságban mindenki tud magának találni kerékpárt.
11: A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
12: Vejt Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, program és buli hajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
3: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtud rész Tihany rész, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
11: Épületvetítés, interaktív fényalkotások és lézerszobrok várják az érdeklődőket Pécsett a 10. Zsolnai Fényfesztiválon, amelynek idei fő témáját a 120 éve született Viktor Vasarely művészete adja. A vasárnapig tartó rendezvényre 100 000 látogatót várnak. Nagy Viktória összeállítása.
4: A Fényfesztivál 4 napja alatt fényárba úszik Pécs.
5: Pécs 35 helyszínén várják az érdeklődőket a Zsolnai Fényfesztiválon, mondta a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. Halász Kinga kiemelte, a fény útjának nevezett útvonal állomásain épületvetítéssel, interaktív fényalkotással, lézerszobrokkal, fényszőnyeggel és egyéb látványos vetítésekkel várják a látogatókat.
4: Ezen kívül pedig van nekünk egy nemzetközi fényfestőversenyünk, ez pedig a pécsi Székesegyház homlokzatán zajlik, ahol idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár versenyző mutatja be direkt a Székesegyház homlokzatára komponált háromdimenziós videomapping alkotását.
5: Halász Kinga hangsúlyozta, az idei fesztivál fő témája a pécsi származású 120 éve született világhírű festőművész Viktor Vasarely és művészete.
4: Szent magában a fényfesztivál koncepciójában is Vasarely törekvéseit követjük, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a múzeumok zárt falai közül, és az utcára, terekre, köztérre kell vinni, hogy mindenki részese lehessen, és mi ugyanezt valósítjuk meg a fesztiválon, hiszen Pécs utcái, terei, épületei lesznek azok a vásznak, amire fénnyel festenek a művészeink.
5: A fényfestések minden nap este 9:30-tól kezdődnek, de napközben is változatos programok lesznek. Halász Kinga hangsúlyozta, hogy a családoknak is készülnek különböző foglalkozásokkal és workshopokkal.
4: Például az egyikben a gyerekek üveglapokra és fóliákra festhetnek, amit aztán este kivetítünk az épület falaira, tehát apró fényfestőkké válhatnak a gyerekek is.
5: A belvárosi szabadtéri programok és a fényútja kültéri állomásai ingyenesen látogathatók. A különleges beltéri helyszínek karszalaggal tekinthetők meg.
10: Esti krónika.
11: Az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát a dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sebesültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója.
12: Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban 4 meghaltak, 18 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta.
11: Kanalas Lili összeállítása.
6: A kelet-ukrajnai Szumi megyében a péntek hajnali támadásnak legalább 4 halálos áldozata van, egyikük egy 2 éves kislány. Többen megsérültek az ország középső részén fekvő Krivij Rihben is, amikor orosz rakéta csapódott egy sűrűn lakott negyedbe. A konyhaablak kimozdult a helyéről, és az összes üveg betört. A nappaliban minden szétszúzott a robbanás. Ez már a 2. alkalom, hogy ilyesmi történt velünk, mondta egy férfi. Az ukrán fővárosban pénteken félárbócra engedték a zászlókat, gyásznapot hirdettek a csütörtöki légicsapások 30 halálos áldozatának emlékére. Sokan virágot, mécsest vagy gyerekjátékot helyeztek el annál a lakóháznál, amelynek az egyik felét letarolta egy lövedék. A mentőcsapatok még 1 nappal a támadás után is takarították a romokat, a lakókat csak rövid időre engedték vissza, hogy összeszedjék, ami a robbanás után megmaradt. A lakásunk a 9. emeleten van, közvetlenül a leomlott rész mellett, a holmiaink egy része sértetlen maradt, de az ablakok és ajtók eltűntek. A fal egy részét áttörték, amikor kimentettek egy nőt. Az otthonunk lakhatatlan, ahogy az egész épület is, panaszkodott egy nő. A támadás után az ukrán elnök ismét légvédelmi eszközöket kért nyugati partnereitől. Volodymyr Zelenszky arra tett javaslatot, hogy engedélyezzék például az amerikai Patriot rakéták gyártását is Ukrajnában. Csütörtökön Kijev mellett más ukrán nagyvárosokban is lövedékek csapódtak be. Az ország déli részén például egy kórházat találtak el, ahol egy orvos meghalt. Zaporizsjában egy sportközpontot ért támadás. A fedett uszodában többen is voltak a vízben, amikor leszakadt az épület teteje. Emellett több ukrán benzinkutat is robbanások ráztak meg. Moszkva azóta támadja gyakrabban a töltőállomásokat, mióta az ukránok is egyre több orosz ipari létesítményt, köztük olajdinamítókat vesznek célba. Belgorodban pénteken egy elektromos alállomást ért találat, az orosz hatóságok pedig a moszkvai régióból jelentettek ukrán drónokat. A támadások hatását már a mindennapokban is érzik az emberek. Az orosz fővárosban több benzinkút is bezárt az üzemanyag hiány miatt, amíg működő töltőállomásoknál pedig hosszú sorban várnak az autósok. Egy elektromos járműveket forgalmazó kereskedő szerint egyre többen veszik a termékeiket a válság miatt. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy minden nap egy órát álljon sorba az üzemanyagért, különösen azok nem, akik sokat vezetnek, magyarázta a férfi. Az üzemanyag hiányt már a fekete piac is megpróbálja kihasználni. Az orosz rendőrség pénteken közölte, hogy a déli krasznodari területen két feltételezett csempészt fogtak el, akik 1000 liter benzin eladását tervezték.
11: 1000 nap telt el a Hamász 2023. október 7-én elkövetett terrortámadása óta. Izraelben tüntetésekkel és felvonulásokkal emlékeztek az áldozatokra.
12: A palesztin fegyveres szervezet támadásának napján és az azóta eltelt időben több mint 2100 izraeli vesztette életét a terrortámadásokban és a harcokban. A zsidó állam nagyvárosaiban rendezett tüntetéseken tegnap azt követelték, hogy állítsanak fel vizsgálóbizottságot. A testület feladata az lenne, hogy állapítsa meg, Izraelben kik a felelősök a támadás megelőzésének, illetve hatékonyabb elhárításának elmulasztásában.
11: Hatalmas tömeg gyűlt össze a Teherán utcáin. Tegnap mutatták be Ali Hamenei ajatollah koporsóját. A legfelső vezető temetési szertartása szombaton kezdődik az iráni fővárosban, és egészen jövő hét csütörtökig fog tartani, amikor végső nyugalomra helyezik szülővárosában.
12: Ali Hamenei-el amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén. Habár az iszlám törvények előírják, hogy a holtakat mielőbb el kell temetni, bizonyos körülmények, mint például a háború, kivételt képeznek. Az ajatollah temetésén várhatóan több millióan vesznek majd részt Teheránban.
11: Megközelíti a 2600-at a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatokat az ország ideiglenes államfője közölte.
12: Az összesítés szerint több mint 12 000 sérültek meg, és csaknem 200 épület dőlt össze. Venezuelát múlt héten egymás után két erős földrengés rázta meg. Az ügyvivő államfő bejelentette, hogy Venezuela a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködve 200 millió dolláros újjáépítési alapot hoz létre a katasztrófa utáni helyreállítás finanszírozására.
11: A venezuelai földrengés helyszínén napok óta dolgozik a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata.
12: A két erős földrengés súlyos pusztítást okozott. Eddig mintegy 250 otthonukat vesztett lakosnak és a mentésben résztvevő venezuelaiaknak osztottak vizet és meleg ételt. A szervezet 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is a helyszínre vitt. Aki szeretne csatlakozni a Baptista Szeretetszolgálat segítségnyújtásához, az utalással vagy online adományozással megteheti az adomány.baptistasegély.hu oldalon.
11: Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. 3 tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat.
12: Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett, az erős szél nehezíti az oltást. A nyár eleje óta Franciaországban csaknem 9000 hektárnyi terület égett le, a tüzet 80%-át emberi hanyagság, eldobott cigarettacsik vagy őrizetlenül hagyott tűzrakóhely okozta.
11: Mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogyvár megyei szakaszán, Fonyót külterületén. A füst veszélyezteti az autópálya közlekedését.
12: A 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Jelenleg 5 település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén.
11: 83 évesen elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész. Szilágyi Tibor 1965-ben végzette a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően pályája során sokoldalú művésszé lett. Több mint 150 színházi és 120 filmszerepet alakított. Falucskai Ivett összeállítása.
1: Szóval mégis a maga kutyája. Na erre majd még visszatérünk, odabent megbeszéljük. Gyerünk, vigyék őt is a főkapitányságra.
7: A népszerű Kántor című filmben Sátori főhadnagyot alakította, de színpadon is folyamatosan láthatta a közönség. Pályája során több vidéki és budapesti társulat tagja volt.
8: Én pályakezdő fiatalon is a saját magam és a szakmai helyzetem megítélését illetően sokkal idősebb voltam, ha tetszik, sokkal okosabb voltam erre. Tehát volt egy ilyen képességem, most nem akartam ebben természetesen senkit megbántani.
7: Így fogalmazott egy 2010-es interjúban Szilágyi Tibor színművész, aki több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Legikonikusabb színházi alakítása Shakespeare makrancos hölgyének Petruchiója volt.
9: Rám vicsorog. Azt mondom, hogy szelíd akár a harmatos rózsaszín. Ha megkukulsz, egy vakhangot se szól, csicsergését, buzgó magasztalom, s ékes szólását, melynek párja nincs. Elkerget, jó! Forról hálálkodom, mintha egy hétre hívott volna meg.
7: Egyénisége, pontos, fegyelmezett játéka minden műfajban jól érvényesült.
8: A legnagyobb előadás sincs meg. 200-szor is a Arthur Millerre be kell mennem, az nincs meg. Az majd a partnereimmel, a közönséggel, a magam vívódásaival, a magam közlekedési bajával, a magam derékfájásával majd talán meg lesz este 10 órára, és akkor mind a ketten boldogok leszünk. A szerep is, amivel próbáltam azonosulni, a kollégáim is, és azok is, akik nézték.
7: Színházi szerepei mellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást.
24: Te Lali, nekem te most kapóra jöttél. Lekaparom a rozsdát, érted? Nekem most van valami a kezemben. Figyelj!
7: Karakteres orgánumának köszönhetően a magyar szinkronvilág egyik legfoglalkoztatottabb alakja volt. Ő volt Jean Reno állandó magyar hangja és Doku gróf is a Csillagok háborújában. Rendezőként is sikereket ért el, emellett két verses kötete jelent meg. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari díjjal, Érdemes és Kiváló művész címmel jutalmazták. Színészi alakításaiért, valamint rendezői munkája elismeréseként Kossuth és Tolnai Klári művészeti díjat kapott. Szilágyi Tibor 83 évet élt.
10: Autós percek.
25: Az Útinform tájékoztatása szerint ég a tarló az M0-ás autóút mellett a déli szektornál Sziget-Szent Miklós térségében. A 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt az M1-es autópálya felé lezárták, a forgalmat megállították. Az ellenkező oldalon engedik a forgalmat, de fokozott figyelemmel vezessenek. Az M4-es autópályán az országhatár felé Berettyóújfalu térségében két tehergépkocsi ütközött. A 224-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton irányába, ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, hosszabb menetidővel számoljanak. Baleset történt az M85-ös autóúton Csorna térségében a Győr felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. A 21-es főúton Bátonyterenye átkelési szakaszán egy gépkocsi szalagkorlátnak hajtott, a 44-es kilométernél Salgó-Tarján felé lezárták a külső sávot, és az 51-es főúton Dunavecse térségében két autó ütközött, a 69-es kilométernél a forgalom félpályán halad.
11: Fővárosi információkkal folytatjuk.

0: napot kívánok! A frontális szakadozott felhőzet délkelet felé elhagyja hazánkat, éjjel nagy rész derült vagy gyengén felhős idő várható. Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, általában kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél fokozatosan veszít erejéből, majd holnap ismét több felé megélénkül megerősödik. A minimum általában 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi földekben néhány fokkal hűvösebb is lehet. A szombati csúcsérték 25 és 30 fok között várható. Kóka Imráz Anna, Hungaromet.
1: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket Garami Zsuzsa és Néveri Igor. Viszont hallásra!
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 18 óra, jó napot kívánok! Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról. A dokumentumot a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból új villamosvonal épül a fővárosban. Szankciókat vezetett be az Európai Unió 6 orosz tudóssal szemben, akik részt vettek az orosz ellenzéki politikus Alekszej Navalnyij megmérgezésében. Vazareli előtt tiszteleg a jubileumi zsolnai fényfesztivál Pécsen. Több helyen is ég a tarló az országban, az M7-es autópályán Fonyódnál, a 150-es kilométernél nem lehet lehajtani, az M0-án Sziget-Szent Miklós térségében 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt mindkét irányba lezárták, és a hétvégén is marad a meleg idő, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
2: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
4: Varsányban saját erőből belevágott a málnaültetvény telepítésbe Báránkó Gábor.
5: Nem két sor málnám van, hogy ha lesz rajta úgy is jó, ha nem lesz rajta úgy is jó. Én jelen pillanatban ebből élek, én nem tudom arra alapozni, hogy ha lesz eső, akkor elfogadjuk, ha nem lesz eső, akkor nem fogadjuk el. Most például a nagy hőség ellen árnyékolót kellett föltenni a málna fölé, mert megég.
4: Bakos Csaba vagyok, várom önöket.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
6: Krími, ahol a bor és az étel is nyomokat hagy maga után. Sikeres magyar fagylaltmester, elfeledett gabonák a dédszüleink kamrájából, és egy közgazdász, aki hobbiból indult, ma pedig saját borászatot vezet a tanúhegyek között. Történetek ízekről, hagyományokról és szenvedélyről a Korkóstolóban.
2: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
7: Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. Eheti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
2: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Nyár 26. Minden nap a Dunán, és ezen a héten a délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-től a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerda Téfannival.
9: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Lezárult az SNT és az Európai Bizottság közötti per írásbeli szakasza. Azonban lenne még mit mondani.
10: Nem hagyhatjuk a levegőbe lógni az olyan kijelentéseket, hogy a bizottság megkérdőjelezze a több mint 1 millió aláírásnak a hitelességét. Kényszerhelyzetbe kerültünk, mi ezekre a felvetésekre válaszolni akarunk, és pontosan akarjuk tudni a bizottság álláspontját.
9: A nyár közepén sem tétlenkednek a Temes megyei iskolákban. Zajlik a felkészülés a következő tanévre.
11: Ilyen nagy számú előkészítős a Bartók Liceumban se volt az elmúlt években, nálunk 49 kis diákkal indul a két osztály, de a megyében is nagyon szép.

0: számmal, 10 éve nem látott magas számmal indítunk, 93 előkészítős indul.
1: És most jöjjenek a részletek. A Székely Nemzeti Tanács szóbeli tárgyalást kér abban a perben, amelyet a nemzeti régiók ügyében indított az Európai Bizottság ellen tavaly ősszel. Az Európai Unió törvényszékén zajló per előzményeiről, eddigi fejleményeiről és a szóbeli meghallgatásra vonatkozó kérelem indokairól Izsák Balázs SNT elnök, a Polgári Kezdeményezést Szervező Bizottságának vezetője nyilatkozott, Erdei Edi Zsuzsannának.
2: Az Európai Bizottság szeptember 3-án közölte a szervezőkkel, velünk, Polgári Bizottsággal, hogy nem fog jogszabályt alkotni a kezdeményezés alapján, és semmilyen intézkedést nem talál szükségesnek. Elküldték nekünk ezt a közleményt, amelyet mi megvizsgáltunk, több szempontból is kifogásoltuk, hiszen nem találtuk úgy, hogy kellően megindokolták ezt a döntést, téves állítások is voltak benne, ezért november hónap elején benyújtottunk egy keresetet az Európai Bíróságra a bizottsági döntés ellen, amelyben kértük a bizottság döntésének a megsemmisítését. Ettől a pillanattól elindult az ügy írásbeli szakasza. Na most a bíróság a körülményeknek megfelelően dönthet arról, hogy lesz-e szóbeli tárgyalás, ezt megelőzően felkéri a szemben álló feleket, hogy erről hogyan vélekednek. Minket az Európai Bizottság kényszerhelyzetbe hozott, mert az utolsó viszontválaszában olyan megállapításokat és kijelentéseket tesz, amire nekünk válaszolni kell. Tekintettel arra, hogy az ügy írásbeli szakasza véget ért, tehát ez egy objektív tény, ezért a bizottság kifogásolható kijelentéseire, megállapításaira más válaszadási lehetőségünk nincs, csak a szóbeli tárgyalás. Tehát ezért mondom azt, hogy kényszerhelyzetbe hozott, mert nem hagyhatjuk a levegőbe lógni az olyan kijelentéseket, például, hogy a bizottság megkérdőjelezze a több mint 1 millió aláírásnak a hitelességét. Nekünk meg kell kérdezni, hogy milyen alapon, milyen bizonyítékok alapján teszi ezt. Tehát ilyen kérdések vannak, kényszerhelyzetbe kerültünk, mi ezekre a felvetésekre válaszolni akarunk, és pontosan akarjuk tudni a bizottság álláspontját ebben a kérdésben.
3: Tehát a szóbeli meghallgatásról végső soron az Európai Bíróság dönt.
2: Így van, és amikor a feleket felkéri, hogy nyilatkozzanak, hogy kívánják-e a szóbeli szakasz megtartását, akkor benne van ebben a felkérésben az is, hogy ha igenlő a válasz, ha igénylik a szóbeli szakaszt, azt meg kell indokolni. Mi megindokoltuk, és elmondtuk, hogy a bizottság milyen felvetései teszik szükségessé, hogy legyen egy szóbeli tárgyalás is. A bíróság fog erről dönteni.
3: Előre láthatóan mikor dönthet erről?
2: Valószínű, hogy egy hónapon, két hónapon belül fognak dönteni.
3: Tudomása szerint az Európai Bizottság kérte, igényli a szóbeli meghallgatást?
2: Nincs erről tudomásom. Nem kaptunk erről tájékoztatást a bíróságtól.
3: Amikor hírt adtunk arról, hogy pert indítottak az Európai Bizottság ellen, már felmerült a kérdés, hogy Románia csatlakozott a perhez.
2: Nem tájékoztattak Románia beavatkozási kérelméről. Egyetlen beavatkozási kérelemről tájékoztattak az magyarországi, és Magyarország a mi oldalunkon avatkozott be a perben.
1: Újabb segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára, a Nagydobronyi gyermekotthonba. A Pest vármegyei és Érdi kereskedelmi és iparkamara nagy értékben vitt tartós élelmiszercsomagokból álló szállítmányt az intézmény lakóinak. A szervezetnek nem ez az első ilyen akciója, korábban rendszeresen segítették a nehéz sorsú gyerekeket ellátó otthont. Részletek Iváncsik Attilától.
4: Az Újvidéken található Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon jelenleg 176 lakónak biztosít otthont és ellátást. Ez a létszám már jóval meghaladja az otthon kapacitását. Vereckei Zoltán, az adományt hozó Pest vármegyei és érdi kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint épp ezért minden segítséget meg kell nekik adni.
5: A gyermekotthonnak az ügye az Magyarországon nem csak minket inspirált arra, hogy támogassunk, hanem nagyon komoly összefogás keletkezett, ami nagyon helyes, hiszen itt olyan körülményekkel találkoztunk, ami mindenképpen érdemessé teszi ezt a gyermekotthont a támogatásra. Ugye 160-170 gyermek van, be kell lássuk azt, hogy ezen még nem sikerült sem a gyermekotthon vezetésének, sem az itteni adminisztrációnak, se a magyar támogatásoknak olyan mértéket ölteni, hogy az elhelyezésnek a kérdését, a bővítésnek a kérdését a gyermekotthon meg tudja oldani. Ezért most csupán egy nagyon szerény kis nyári csomaggal érkeztünk annak érdekében, hogy a mindennapok legyenek elviselhetőbbek, legyenek komfortosak.
4: A segélycélba juttatását a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara segítette. Gelb Sándor elnök kiemelte, az elmúlt időszakban több kárpátaljai gyermekotthonnak is segítettek már.
6: Kaptunk két megkeresést Kárpátaljáról, a nagyszülősi gyermekotthontól és a munkácsi gyermekotthontól. Hát nagyon remélem, hogy sikerülni fog nekik is segíteni. Július elején voltunk Bátyúba, egy segélyszállítmányon alapelemet szállítottunk Bátyú gyermekotthonnak.
4: Az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon idén 30 éves. 1996-ban kezdte meg működését, kezdetben mintegy 80, elsősorban árva és nehéz sorsú leánygyermek befogadásával. Katkó Andrea igazgató.
7: Minden egyes adomány, minden egyes hozzájárulás gyermekotthon működéséhez hatalmas segítség, akár ha mostani élelmiszeradományra gondolunk, vagy egyéb más fajta segítségre, ugyanis tovább is alakul a helyzetünk, muszáj lenne bővíteni, illetve most már elengedhetetlen a bővítés is, mert a gyerekek folyamatosan érkeznek, érkeznének most is, rendszeresek a megkeresések, jelenleg is 4 gyerek várakozik, hogy felvegyük őket, legalábbis hogy mikor. Egy kislányt már jövő héten hozunk el, de a helyeink azok nagyon meg vannak számítani. És akkor tudunk újakat felvenni, hogyha valaki másik intézményben vagy családhoz kerül el tőlünk.
1: Bár a nyári szünidőnek még csak az elején járunk, már folyik a felkészülés a következő tanévre. Temes megyében szép számú előkészítős várja a tanévkezdést. A 9. osztályuk esetében viszont gondot jelent, hogy milyen mértékben tellik meg a Bartók Béla Liceumban, illetve a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceumban tervezett 3 osztály. Lehőc László a Bartók Béla Liceum igazgatóját, Erdei Ildikót kérdezte.
8: Igen, biztatóak az előkészítő osztályba való beiratkozás számadatai, ugye ez a folyamat lezárult, de nyilván, hogyha még valaki szeptember elejéig megérkezik, akkor beiratkozhat, hiszen joga van ugye az iskolába járáshoz. Ilyen nagy számú előkészítős a Bartók Liceumban se volt az elmúlt években, nálunk 49 kisdiákkal indul a 2 osztály, de a megyében is nagyon szép számmal, 10 éve nem látott magas számmal indul. 93 előkészítős indul. Az előző hetekben sikerült a Rákóczi Szövetség által biztosított iskolatáskákat is eljuttatni mindenhova, és együttműködő kollégáink segítségével mindenki át is vette, valamint kitöltötte azt a pályázati űrlapot, amit mi el is juttattunk a Rákóczi Szövetségnek, aminek eredményeképpen majd a magyar napokon azt a kis szimbolikus ösztöndíjat is megkapják az iskolába lépő gyerekek. Bízunk benne, hogy ez nem csak egy egyszeri alkalom lesz, hanem talán egy olyan trend, ami reményteljes. Nagy öröm, hogy Újszentesen is önálló osztály indult, és a Gerhardinum Liceumban is.
9: Mi körvonalazódik a 9. osztály szintjén?
8: Nálunk a Bartók Liceumban 2 osztály indul a hagyományoknak megfelelően, de nem ugyanúgy, mint az előző években. Az egyik osztály 2 fél osztályból, tehát egy ilyen mozaik osztály indul, matematika, informatika és természettudomány, biológia, kémia fél-fél osztállyal. 24 hely van ebben az osztályban, 12 a matek infón és 12 a biokémián. A másik osztály viszont a teljes osztály társadalomtudomány szakkal indul, tehát nem indul az idén közgazdaság osztály. A társadalomtudomány osztályban is 24 hely van. Ez egy olyan év, amikor kevesebb diákunk van, nem csak nekünk, hanem megyeszinten közel 10 osztálynyi diákkal kevesebb van, mint mondjuk 7-es vagy 9-es volt a tavaly, úgyhogy nálunk is 36 diák végez, ezért jártunk, ugye találkoztam én magam is a lugosi szülőkkel, a végvári szülőkkel, úgyhogy bízunk benne, hogy akik magyarul szeretnének tanulni, azok akár hozzánk, akár a Gerhardinum liceumba fogják folytatni, és így lesz elég 9-es a 3 osztályban.
1: A tanévre való felkészülés része a pihenés, a kikapcsolódás is. Erre nyújtanak lehetőséget a nyári táborok, amelyek már javában zajlanak az egész Kárpát-medencében. Óbecsén a Tán emlékházban is nagy a nyüzsgés ezekben a hetekben. A gyerekeket táborok, kreatív foglalkozások várják, a családokat piknikmozi szórakoztatja, a fiataloknak pedig nyári gyakorlattal szeretnének betekintést nyújtani a különböző szakmák rejtelmeibe. A héten az alkotótábor zajlik, erről hallhatnak most beszámolót.
10: A nevem Mészáros Eléna, Sifris Noémi.
11: Málna Éden.
12: Mi készül itt a táborban? Látom, mindenki kezében fonál, vannak ott festékek az asztalon, de itt a földön különböző játékok, agyagtárgyak.
10: Hát most a fonalakból jelenleg karkötőket csinálunk, meg festünk ilyen bútormotívumokat. Meg kiszoktunk menni játszani, azért vannak itt a játékok. Reggel mindig egy kis zenés tornával kezdjük a napot.
12: Hogy néz ki egy nap itt a táborban? Ugye most már a második napon vagytok.
10: Hát reggel úgy jöttünk, hogy egy kicsit bírtunk rajzolni, utána kijöttünk tornázni zenével, kicsit bemelegítünk, hogy legyen erőnk utána kézműveskedni, és akkor, mikor bejöttünk, ilyen bútorfestékből készítettünk egy ilyen virágokat, lehetett rajta rajzolni, az bizony átállt, mert precízség is kell hozzá. Utána meg most itt vannak egy ilyen fonalak, amikor egy ilyen karkötőket kell csinálni, az is egy kicsit nehéz, de majd belejövünk.
12: Milyen karkötőt készítettél? Már elkészült?
11: Még nem készültek el, de még úgy is most vágtunk bele.
12: És eddig mi tetszett nektek legjobban a táborban?
10: Nekem eddig a kulcstartó csinálást, azt is szintén fonálból csináltuk, csomózni kellett, és végül egy nagyon szép ilyen szövetet kaptunk, ami mintás, és tettünk rá gyöngyöket, és nagyon szép lett. Meg én nagyon szeretem az ilyen karkötőket csinálni, mert nem először vagyok itt, ezeket imádom, majd odaadom a barátnőmnek az egyiket.
12: Második napja zajlik a Tánház alkotó tábora. Miről szól ez a tábor? Ugye látom, kézműves foglalkozások zajlanak, a gyerekek említették, hogy tornával indul a nap. Gyurcsik Renáta, a táborvezető.
13: Ez egy egyhetes tábor. Az első héten az alkotó tábor van, de lesz majd egy barangoló táborunk is az a jövő héten. Az alkotó tábor alatt kézműves termékeket készítenek a gyerekek. Próbálunk ilyen népi kézműves dolgokat is bevinni, de egyszerű dolgok is készülnek. A napot tényleg tornával kezdtük, mert úgy nézem, hogy a gyerekek egy kicsit játszanak, akkor aktívkodunk, akkor megint játszanak egy picit azért, hogy ne fáradjanak el annyira.
12: Hányan vannak itt?
13: 24-en vagyunk, és nagyon lelkesek, nagyon aranyosak, a korosztály 6 éves kortól 10-11 éves korig, ilyen alsós iskolások.
12: Le lehet a gyerekeket foglalni? Nem unják meg a kézműveskedést?
13: Nem, szeretik. Tényleg úgy találtam ki, hogy egy kicsit kézműveskedünk, akkor játszanak, akkor megint kézműveskedés, és ide főleg azok jönnek, akik szeretnek kézműveskedni, és szeretnének alkotni valamit.
12: Nagyon nyüzsgés itt a Tán emlékházban a nyáron. Tábor tábort vált. Milyen programokkal várja a gyerekeket a Tán emlékház? Bonifárt László, a Tánfivérek értelmiségi kör elnöke.
14: Az idei nyarunk az egészen sűrűre sikeredett, hiszen a táborok száma is megnőtt, a résztvevőinknek a száma is megnőttek, valamint a különböző más programjaink is egészen komoly mennyiségben számban megnőttek. Pillanatnyilag az alkotótábor folyik, ezután következik a barangoló tábor, ami július 6-ától július 10-ig tart, majd a nyisz-nyasz kreatív alkotótábor következik augusztus 3-ától 7-ig. Ezek a táborok főleg gyerekeknek szólnak, általános iskolás alsósoknak. Az idei évben nagyon nagy számú túljelentkezésünk volt. Ezek hétfőtől péntekig tartanak, reggel 8-tól délután 2 között. A Az elképzelés pedig a következő volt. Óvodában még mindig van napközi, és akkor a gyermekeket el tudják vinni a szülők, hogyha dolgoznak. Viszont egy 6 éves és egy 7 éves gyermek között azért olyan nagy különbség nincsen, és az első osztályos diákokkal, gyerekekkel azért meggyűlik a problémája a szülőknek a nyáron, az elhelyezése és hogy mi is legyen a gyerekkel. Ezért jött az ötlet, hogy hát akkor segítsük rajtuk, csináljunk itt a Tán Emlékházban egy tábort. Munkaidőben a szülők itt tudják hagyni a gyereket, utána pedig hétvégén el tudnak vele menni akárhova. Ez mellett még a Tán Emlékházban egészen sok különböző program van. A hétfői kreatív programjaink között lesz sakk, társasjáték és még sok más. Valamint a piknik mozi, ez már egy régi programunk. Az idei évben 4 vetítésünk lesz itt a Tán Emlékház udvarán. Piknikezni hívjuk főleg a családokat, tehát egy takaróval, párnával, ropival, üdítővel el tudnak ide jönni, le tudnak ülni a fűre, és meg tudnak nézni egy szép régi magyar filmet.
12: És hát ezen túl a fiataloknak pedig munka lehetőséget biztosít a Tán Emlékház, a Work and Learn programról van szó.
14: Így van, a Work and Learn program az idei évben indult. A vállalkozások és az embereknek a száma, akik fogadtak vagy fogadni fognak, diákokat egészen szép volt, tehát 15 vállalkozás vagy pedig szakember tud nyári munkát, vagy pedig pályaorientációs szaktanácsot adni a diákok számára. Az eredeti ötletünk a középiskolás korosztály volt. Ezt viszont kibővítettük, mert úgy éreztük, hogy másoknak is érdekes lehet ez. Így 16-tól 26 éves korig tudnak jelentkezni. Tényleges nyári munka, tehát van bolti éttermi munkáktól kezdve egészen a párjaorientációs szaktanácsadásig, ez pedig a fogorvostól kezdve az ügyvéden keresztül, a tábor szervezésen át egészen sok helyre elér, és sok helyen tudják kipróbálni magukat.
15: Nagyném Edjána Rebekának hívnak, 16 éves vagyok, és Szabadkán jár a középiskolába.
12: Ugye a Tán Emlékház Work and Learn nyári programjában veszel részt. Miért jelentkeztél erre a programra?
15: Szeretnék egy nyár alatt egy kis pénzt keresni, ugye már ráérek. Nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni. Igazából ez abból áll, hogy próbálok minél többet segíteni a Reninek, mert azért nem egyszerű ilyen kisgyerekekkel. Én is voltam, amikor kisebb voltam, és akkor is nagyon szerettem, szóval most nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok, mint segítő.
1: Elsősorban a határon túli szórványvidékekről, de az anyaországból is érkeznek konfirmandusok a budapesti erdélyi gyülekezet táborába, aminek ötlete egy korábbi gyülekezetközi kapcsolatból alakult ki. Az erdélyi gyülekezet vezetősége mindig odafigyelt a kárpátaljai gyerekekre, akik ezúttal is résztvevői a foglalkozásoknak. Veresemese gyöngyvér összeállításában elsőként Fazekas István helyi lelkészt hallják.
16: Az idén a konfirmandus táborba 105 gyerek érkezett, természetesen jöttek velük kísérők is, ugye felnőttek, összesen most ebben a táborban 140-en vagyunk. Jöttek gyerekek Kárpátaljáról, Erdélyből, jöttek a Felvidékről, és innen az anyaországból, egyrészt Bakonyból, Egeraljáról és környékéről, valamint Budapestről és környékéről vannak itt gyerekek. Ezt a Kárpát-medencei konfirmandus tábort negyedik alkalommal rendezzük meg az idén. Nekünk ez egy fontos dolog, hogy anyaországbeli gyerekek, illetőleg az elcsatolt területen élő gyermekek egymással ismerkedjenek, tudják azt, hogy közös a múltunk, közös a sorsunk, a történelmünk, természetesen az, hogy egy nemzettestnek alkotó részei vagyunk mindannyian.
17: A táborban megvan az ideje a hit megélésének, de a szórakozásnak egyaránt a város megismerésének, tehát volt esetleg olyan tematika, amely köré építették a tábort?
16: Minden évben van egy olyan bibliai témánk, amely viszonylag közel hozható a gyerekekhez, illetve ezeken a témákon keresztül a gyerekek jobban ige közelébe vonhatóak. Idei témánk a magvetőnek a példázata. Ugye ez az egyedül olyan példázat, amit egyébként Jézus elmagyaráz a tanítványainak. Mondhatjuk azt, hogy ez egy kulcs példázat a többi példázatnak a megértéséhez, és mivel nagyon kellenek a példák a fiataloknak, ezért fontosak a példázatok, hogy a példázatokat helyesen tudják értelmezni, így ez lett most az idén a lelki témánk. Ez úgy történik, hogy van egy délelőtti tanítójellegű áhítat, ott jelen vagyunk mindannyian, utána pedig kis csoportos foglalkozások vannak. Ugye most nagyon sok kis csoportunk van, és ugye a lelki vezetők különféle módon módszerekkel magyarázzák ezt a példázatot, meglehetősen interaktív módon, és hát természetesen a kulturális programjaink is valamilyen módon, vagy közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolódnak ehhez a példázathoz.
17: Legelőször is kérnék szépen tőletek egy bemutatkozást, honnan jöttetek?
10: Luisa vagyok, 13 éves, Romániából, Fehér megyéből, Vajosról.
18: Zsolt vagyok, 15 éves, Erdélyből származok, Fehér megyéből, Lapát község, Magyar Bezefaluból.
19: Én Nagy Ambrus vagyok, 15 éves vagyok, és Erdélyből származok, Nagyanyedről.
17: Miért jelentkeztetek ebbe a táborba?
10: Mert nagyon szép a program, és még voltam egyszer ebbe a táborba, is tetszett.
18: Én azért jöttem ebbe a táborba, hogy kerüljek közelebb Istenhez, és azért, hogy töltsek több időt együtt a barátaimmal, mert rég láttam őket.
19: Én is igazából azért jöttem, hogy a kapcsolatomat Istennel jobbítsam.
18: Segített megértetni velünk azt, hogy Isten adja az igét, de megfelelő emberekkel legyünk ahhoz, hogy befogadjuk.
17: Van nálatok magyar iskola Vajasdon?
10: Igen, de csak 1-4 osztály. És utána vagy Fehérvárra, vagy Enyedre megyünk.
17: Ti hova jártok?
10: Fehérvárra.
17: A gyerekeket a vajasdi református lelkész kísért el.
20: A nevem Csalai Adorján, már 5 éve Fehér megyében Vajasd szolgálok, és ide a táborba visszajárunk, ez már a 4. alkalom. A gyerekek visszavágynak a közösségért, az Isten élményért, barátságokért, a kapcsolatokért.
17: Mondták a gyerekek, hogy Vajasdon csak 1-4 osztály van magyar. Van, aki román iskolába fog menni 5-től. Ilyen az arány.
20: Sajnos nem szép kimondani, de ez a valóság, hogy elég nagy az elrománosodási ráta, elég sok a vegyes házasság, akkor ebből kifolyólag jó néhány százalék 5. osztályban már román tagozatra iratkozik be.
17: Kevés szülő vállalja azt, hogy tovább vigye másik településre a gyereket? Van egyáltalán iskolabusz, hogy mennének?
20: Van iskolabusz, meg van oldva úgy Gyulafehérvár irányában, mint Nagyenyedre is. Ezekkel a nehézségekkel szembenézünk, és ezekkel küzdködünk. Például tavaly évben eléggé kérdéses volt, hogy beindul-e az óvoda, vagy az iskola. 0-4. Osztályban 7 gyerek van. Összevont osztály.
17: Mit igényelnek a gyülekezeti alkalmakon túlmenően? Tehát mi az, amit esetleg a magyar nyelv érdekében kívánnak, akár öntől, mint lelkésztől, akár esetleg mint kulturális életszervezőtől?
20: Például a tavaly nem volt megszervezve a Vajasdi falunap, és hallottam, hogy örülnének, ha ezt a kulturális eseményt megszerveznénk, úgyhogy idén már szervezzük. Augusztus 8-án lesz Vajasdon a falunap, ahova magyar nyelvű fellépőket is meghívtunk többségben. Úgy gondolom, hogy ez egy jó közösségi élmény lesz, hogy nem csak a gyülekezet, hanem a falu lakosai legyenek egy helyen és örüljenek.
1: Az Észak-bánáti Szajánban a Szent István király plébánia templom és környéken nagyon jó helyszínnek bizonyult a Nagybecskereki Egyházmegye hittantáborainak megrendezésére. Tágas hely van a sátraknak, amelyeknek nagy része a táborvezető, Éliás atya múzsiai plébános jóvoltából kerül a gyerekek birtokába. Kónya Kovács Otília járt a hittantáborban, összeállításában elsőként Éliás atyát halljuk.
21: Mint minden évben, az idén is népszerű a hittantábor. Éliás atya elégedett a létszámmal, de a foglalkozásokkal is, hiszen a csoportvezetők, az animátorok segítségével a gyerekek szinte észre sem veszik, hogy mi mindent megtanulnak egy-egy ilyen alkalommal.
22: Összesen több mint 90 vagyunk, 93-94-en ott vagyunk, a gyerekek 74-en vannak, és a fiatalok, az a fiatal animátorok 21-en vannak. Ez az első nyári tábor, hittantábor ebben az évben. Gyerekek különböző plebániákról jöttek, Nagybecskerek Egyházmegyének a plebániáról, de van egy-kettő, akik Zentáról és Adáról is jöttek és csatlakoztak, mivel közel van, és nagyon örülünk, hogy már évek óta itt vannak. 90%-a visszajáró gyerek is, vannak újak is. Korosztálya másodikosoktól 5-esekig, és van egy 8 éves kisfiú is, van 10 éves, 9 éves fiúk, lányok, 11 évesek, tehát ezek a korosztályok vannak, és nagyon örülök, hogy nagyjából ismerik egymást. Nekem személyesen, mint a muzsulai plebános, még sokkal könnyebb, abban értelemben, hogy a többsége, majdnem a fele muzsulai. Tehát itt van a muzsula, Lukács falva, összesen 31-en vannak. Ez a gyermekeim, hitános gyermekeim itt vannak, és ez sokkal-sokkal könnyebb is. Nagy öröm számomra, hogy itt vagyok velük is egy egész hét alatt. A táborunknak a motója az eukarisztia, Biblia az én autópályám a mennyországba. Szent Carlo Acutisról származik ez az idézet, ezt a mondat, és az egész tábornak a célja az, hogy bemutatjuk Szent Carlo Acutis és az ő életét, példáját, hiszen ő a gyerekeknek generációból származik. Szent Carlo Acutis 1991-ben született, és 2006-ban hunyt el, és tavaly szenti avatták, tehát nagyon fiatal, 15 évesen halt meg, és nagyon fiatal szent. Az ő generáció ráadásul szereti számítógépet, meg digitális világban élt, és ezért az ő generációkból származik, és ezt ő róla beszélgettünk, róla elmélkedünk, és ő vele foglalkozunk, mint például most is jelenleg gyerekek beszélgetnek ő róla, akkor lesz játékok, és bemutató, színdarab bemutató, minden csoport készíti a Szent Carlo Acutisról.
21: A helybeli Szabó Laura 4 éve vállalja a csoportvezetői teendőket. Szép hangjának köszönhetően az alkalmi énekpróbából is kiveszi a részét, hiszen a szentmiséken is zenei szolgálatot végeznek a fiatalok, közöttük ő is.
0: A táborra igazából már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk készülni. Kézműves foglalkozásaink lesznek ma, több állomás is van, többfajta dolgot tudnak a gyerekek majd készíteni. Igazából ilyen dublingokat, ez most nekik nagyon érdekes, ilyen stresszlabdához hasonló, akkor CD-ből tudnak kis halacskákat csinálni, képkeretet is fognak csinálni, vagy könyvjelzőt, és ehhez hasonló dolgokat is. A holnapi nap folyamán egy kvízt is fogunk tartani Carlo Acutisról. Volt ma délelőtt egy kis előadás róla, a csoportok készültek is rá, és holnap megmérettetik a tudásukat, hogy ki mennyire emlékszik Carlo Acutisról, és színdarabbal is fogunk készülni majd, a gyerekekkel énekpróbáink is vannak, és sport is lesz, tábortűz is, különböző programok.
21: A tábor hangulatát talán éppen az egyik adai kisfiú, Homolya Péter fogalmazta meg, aki, mint vallja, nagyon várta a hittantábort.
10: Vártam már nagyon ezt a tábort, mert múlt évben is voltam, ez a második alkalom, amikor vagyok. Múlt évben nem annyira mertem itt aludni, de most már igen. És nagyon szeretem ezt a tábort, mert nagyon sokat vagyunk templomban, tegnap minisztráltam is, itt alszunk, szünetekben néha röplabdázunk, vagy beszélgetünk a barátokkal, reggel 8-kor szokott lenni a reggeli, utána 12 vagy fél 1-kor szokott lenni az ebéd, és 8 órakor pedig a vacsora. Nagyon finomak szoktak lenni az étkezések, uzsonnára dinnyét kapunk, és nagyon sokat foglalkoznak velünk az animátorok. Sok gyerek mondta, hogy ők nagyon szeretik ezt a tábort, mert pont azt találták ki, amiket ők szeretnek. Például, amikor gyorsasági verseny, akkor emlékezetben nagyon jó volt. Múlt évben is nagyon tetszett, és nagyon sok gyereknek ajánlom ezt a tábort, hogy nagyon szeretnének vallásosak lenni, és nagyon sok szentről tanulhatnak, akikről példaképet bírnak venni, és követnék az ő útját.
21: A Nagybecskereki Egyházmegye hittantábora maradandó élményekkel gazdagította a fiatalokat. A kézügyesség mellett sok-sok tudást is megszereztek az Isten influencerének is becézett Szent Carlo Acutis életét, munkásságát is megismerhették.
1: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
2: A Kossuth Rádió Szentesen, FM 100,4. A nap kérdése.
3: Az osztrák olajtársaság leköszönő vezérigazgatója arra figyelmeztet, hogy kár túl optimistának, azaz derülátónak lenni azzal kapcsolatban, hogy a hormuzi szoroson keresztüli szállítás helyreáll, és az ellátási helyzet emiatt javulni fog, mivel a geopolitikai kockázatok továbbra is rendkívül magasak. Ahogy mondta, Európára nyomás nehezedik, hogy a tél előtt feltöltse gázkészleteit, és az alacsony tárolási szintek miatt a régió sebezhetővé válhat egy újabb áremelkedéssel szemben, ha a kereslet megnő, vagy az ellátási zavarok továbbra is fennállnak. Nem elég a geopolitikai kockázat, az Európai Unió a metángáz kibocsátás csökkentésére hivatkozva tovább nehezíti a helyzetét, azaz saját energiabiztonságát veszélyezteti, állítja Alfred Stern, az ÖMV leköszönő vezérigazgatója. Itthon a magyar kormány megszüntette az üzemanyagárak felső korlátját a világpiaci árcsökkenésre hivatkozva. Vajon mennyire megalapozott ez a döntés? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk L. Tamás. És köszöntöm vendégünket, Toldi Ottót, a Klímapolitika Intézet vezető kutatóját is. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Induljunk ki ebből a döntésből. Ugye a világpiaci ár esett, ennek következtében alakult ki az, hogy nincs szükség tovább a védett árra a benzinkutakon. De vajon, hogyha a nemzetközi környezetet nézzük, a kockázatokat, akkor ez az állítás, vagy ez a döntés, ez megállja a helyét?
4: Nem állja meg, és itt már be is fejezhetném, de azért gondolom nem azért vagyok itt, hogy egy több mondattal le tudjuk ezt a kérdést. Valóban nagyon sokat esett a kőolajár, ez tény, hogy 120 dollár per hordós árról ma épp 70 fölé esett a Brent ára, tehát ez egy lényeges esés, de azt kell mondanom, hogy a jelenlegi kormány szinte belevetődött ebbe a helyzetbe, hogy gyorsan ugye a védett árat kivezethesse, ami csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy nem egészen esik egybe a választási ígéreteikkel, hiszen a választások előtt a kampányukban azt mondták, hogy minden jó dolgot meghagynak, amit a Fidesz jól csinált. Így volt ez a védett árak esetében is, sőt a jövedéki adó további csökkentésével ugye 480 forint per literes benzinárat ígértek. Na hát ehhez képest az első mérhető intézkedésük a védett ára kivezetése volt.
3: Ezt máshol nem tették meg környező országokban, itt a nemzetközi, mondjuk a régióban?
4: Voltak árcsökkentések, de valóban a jövedéki, főleg a jövedéki adócsökkentésre fókuszáltak a kormányok általában, és egyéb kedvezményeket adtak. Ilyen, hogy magyar rendszámos autókra ársapka, ilyen azért, ez elég unortodox magyar lépés volt, de hát ugye
3: a kifogás helyzet az, is az Unió egyébként, ugye?
4: Hogy rengeteget tanult a volt kormány, a első 2021 novemberi a végén balsi felfüggesztéssel járó ársapkából, itt azért már mindenhol voltak fékek és egyensúlyok beépítve. Tehát ugye igaz, hogy a MOL-nak kellett volna, mi nagykereskedőnek azért nagy részét állni ennek a védettárnak, meg ugye tudjuk, hogy a kormány is minimum, EU-s minimumra engedte a jövedéki adót, tehát ők viselték volna a terhet, de mivel az alacsony áras tartalékból kapott a MOL, stratégiai tartalékból kapta az üzemanyagot, meg annak az alapanyagát, ezért gyakorlatilag a MOL is a pénzéhez jutott, ha nem is extra profithoz, de a pénzéhez jutott, a kutak is, a kiskereskedők és a nagykereskedők is. Tehát ez egy jó felépített rendszer volt. A Fidesz azt javasolta, hogy ez a rendszer maradjon fent, mint egy biztonsági garancia, hogyha megint elszaladnának az árak, akkor legyen ez beépítve, hogy védjék a fogyasztókat.
3: Magyarul egy árplafont kellene
4: egy
3: megtartani. Árplafon,
4: úgy kell felfogni, de ez már működött. A 2021 az nem volt ilyen jó kimunkált dolog. Emlékszünk arra, hogy a Covid után volt bevezetve egy ilyen ársapka, amit utána fel kellett függeszteni. Ez egy sokkal jobb konstrukció volt, ami hosszú távon is alkalmazható lehetett volna. És hogy miért kellett volna ezt a rendszerbe tartani, ezt a védett árat, nagyon igaza van annak az osztrák szakértőnek, vagy vezetőnek, aki azt mondta, hogy nagyon képlékeny a helyzet, sőt, a Hormuzi szoros környékén. Gondoljunk bele abba, hogy azért itt ugye három főjátékos van, Irán, USA és Izrael. Na most az a baj, hogy Izraelnek és az USA-nak nem nagyon esik egybe az érdeke a rendezés során. Ugye az USA, mint ugye a nagykutya a történetben, ő azt a saját érdekeit követte elsősorban, tehát a hajózhatóság a Hormuzszurosnak legyen a régi, egyeztessenek mindenről, elsősorban a kereskedelem érdekelte, hogy álljanak helyre a LNG és a kőolajexportnak a lehetősége, hogy álljanak helyre az infrastruktúrák, azokat ne érje támadás, és ugye az aknátlanítás és minden egyéb haladjon a maga útján. Fontos volt az USA-nak az iráni nukleáris program, de azt egy külön tárgyalási csomagba tették át, hogy ez ne hátráltassa a Hormuzszorosnak a megnyitását. Ehhez képest ugye Izraelnek az első helyen van az, hogy Iránnak az atomprogramját mindenképpen eliminálni, minimálisra, és Izrael ragaszkodott ahhoz is, ragaszkodik máig ahhoz is, hogy Iránnak a szövetségesei, a proxiai, hogy szokták mondani, Hezbollah, a huszik, a nem tudom még kicsodák, akik támogatják Irán pénzéből, de Iránnal egyetértve politikailag azért elég radikális oldalát képviselik a megoldásoknak, nem is főleg politikai, hanem akár fegyveres is, tudjuk ezt, hogy hát ők is legyenek a részesei ennek a béke megrábotásnak, és a fegyverszünet és a korlátozások rájuk is, meg a lefegyverzés rájuk is vonatkozzon, mert különben Izrael nem tudja magát biztonságban érzni. Tehát élesen szétválnak az USA és Izraelnek az érdekei a békekötéskor, és látjuk, hogy Izrael nem föltétlen fogadja el azt, amit az USA szeretne.
3: Ezért törékeny a helyzet. Törékeny
4: a helyzet, de még megmondom, hogy miért. Ugye az USA is mindenképpen a maga érdekeit akarja dőlőre vinni, tehát véglegesnek tekinteni, hiszen novemberben félidős választások lesznek, valamilyen megnyugtató eredményt föl kell mutatni az amerikai választópolgároknak, és arra is vigyázni kell, hogy az amerikai üzemanyagára is szépen azért kezdjenek csökkenni, mert ott is fölmentek egy 30%-kal. Izraelben is választások lesznek. Ugye október még előbb, mint az amerikai félidős választások, parlamenti választások lesznek 2026. október 27-ig, legkésőbb meg kell ezeket tartani, és Netanyahu is el akar számolni a őket támogatónak. Láthatólag a háború folyamán folyamatosan nőtt a népszerűsége, ma a Likud párt és ő vezet a népszerűségi listán, de egy ellenérdekű ellenzéki koalíció meg tudná verni. Ezért az ő érdeke az, hogy tovább erősítse a saját támogatását, akár úgy is, hogy tényleg megpróbál mindent megtenni, mert azért az izraeli emberek is félnek az iráni atomprogramról. Azért ezt ne felejtsük el, hogy egy békés célú atomerőműbe 5%-os dúsítású urán kell, hogy energiát termeljen. Egy atomfegyverhez 90%-os dúsítási szintű urán kell, és Iránnak 60%-ra dúsított uránja van, ami pár robbanó fejhez vagy piszkos bombához már így is elég.
3: Legalábbis ennyiről tudunk. Ugyan bejelentési kötelezettség van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség irányába.
4: Igen, tehát ennyit tudunk, tehát azért gyanút kéne fogjunk, hogy mire kell, ha békés célra akarják használni, mire kell a 60%-os dúsítási fok. Tehát ez mindenképpen jogos, de hogy ez csak azt akartam ezzel a látámhoz, hogy nagyon képlékeny a helyzet, mert élesen szétválnak az érdekek, csak van egy átfedő metszet az USA és Izrael között, de nem feltétlenül egyezik meg mindenbe, és a kérdés az, hogy mennyire akarják ezt érvényesíteni a választások előtt, hogy optimalizálják a saját választási esélyeiket. Tehát ha lehet, az eddigieknél is törékenyebb a helyzet. Másrészt az elszórt aknák nagy része még ott van a Hormuzi szorosban, nem lehet tudni, hogy mikor robban egyes, hogyha robbant, hogy az valaki úgy fogja fel, hogy rakétatalálat, nem feltétlen lehet egyből beazosítani, hogy ez most akna volt, vagy mi volt. Tehát gyakorlatilag azért mondom, hogy igaza van ilyen szempontból a volt kormány szakértőjének, hogy várni kellett volna, ez még mindig egy rendkívül képlékeny helyzet, bármikor robbanás lehet, és bármikor árobbanás lehet, és a védett ár, mint ásapka, a szolgálatot tehetett volna az emberek biztonságérzetének.
3: Mert ugye gondolhatjuk, hogy hát rendben van, ez a Hormuzi szoros meg a Közel-Kelet, na de nekünk az olaj hát nem abból az irányból származik, hanem éppen, hogy Oroszország felől. Aztán különböző összetételű lehet ez. De itt az a probléma, hogy ez ugyanúgy követi a világpiaci árváltozását?
4: Természetesen. Tehát nagy kérdés, hogy majd a Tisza kormány mikor akar leválni az orosz energiahordozókról, de ez is be van lengetve, hogy az orosz kőolajat is a földgázhoz hasonlóan előbb-utóbb ki kell vezetni. Reméljük, nem leszünk olyan önsonsrótók, hogy ezt idő előtt megtesszük. De nyilvánvaló, hogy az urasz ára is követi. Most már megint beállt egyébként az a helyzet, ami volt a Hormuzi szoros problémái előtt, hogy az urasz most már megint olcsóbb, mint a Brent meg a VT, tehát megint olcsóbban lehetne hozzájutni. Most alkalmas lehetne a helyzet, hogy a elfogyó stratégiai készleteket újra töltsük, reméljük, hogy ez zajlik is. Csak hát ugye a helyzet az, hogy a helyzet nem is elsősorban a kőolajnál egyébként kritikus, hanem sokkal inkább az LNG meg a földgáz helyzet az, ami Európára nézve kritikus.
3: Hát erre figyelmeztet ugye az OMV-nek idézett leköszönő vezérigazgatója, nyilván lehet, hogy ilyenkor már bátrabban beszél, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Szóval, hogy Európa nincsen olyan helyzetben, hogy válogasson és kizárjon bizonyos gázellátási forrásokat. Hát ez elég egyértelmű.
4: Igen, egy jó 15 5%-kal magasabb az ázsiai földgáztőzsde jár, ugye ezt LNG-t kell érteni ez alatt, és ez elég arra, hogy az LNG szállítmányok akár a Hormuzi szorosból, akár honnan, abba az irányba vegyék tehát ázsiai piacokat célozzanak meg. Itt jön vissza sajnos az, hogy az Ázsia függött elsősorban, az ázsiai nagyhatalmak függtek elsősorban a Hormuzi szorosból érkező LNG-től, ők sinlették meg ezt a Hormuz szorosbeli válságot. Leginkább ott mentek legmagasabbra az árak, és ez most az egész világpiacról arra szívja el az LNG-t. Ugye nyilván a kitermelők meg a kereskedőknek az a célja, hogy maximalizálják az árakat. Ázsiai felé megy az LNG, a többlet LNG a piacon. Ezért az európai földgázárak, tőzsdei földgázárak extrém magasak, még mindig nem nagyon csökkentek. Ugye 50 euró per megawattóra fölött vannak, nem, most csak 45, de az akkor is magas. Tehát tavaly ilyenkor 35 volt, és már az is nagyon magas volt. Az is duplája volt az oroszokra háború előtti árnak. Tehát most 45 euró per megawattóra, a tavalyi betárolási program elején 35 euró per megawattóra volt, és a kereskedelmi tárolók már akkor is nagyon vontatottan töltötték fel a tárolókat. Akkor sem sikerült elérni az Európai Unió előírásait, és hogyha most ezt projektáljuk, hogy mi lesz a betárolási időszak végére, 70% környékét mondanak, ha egyáltalán ez megvalósul, és 90 körül kéne lennie, hogy minél biztonságosabbak legyünk a térre. Ugye ezelőtt 2023-ban a tárolók feltöltöttsége az évnek ebben a szakaszában 75%-os volt, most 50% alatt van. Tehát itt tartunk, és nagyon magasak az árak. Nem lehet tudni, hogy a kereskedelmi alapon működő nyugat-európai tárolók majd hogy ütemezik. Mert ugye el tudjuk képzelni, hogyha drágán tárolom be a földgázt, akkor azt még drágábban akarom eladni, ha kereskedelmi alapon működik, az még drágább lesz a fűtési szezonban. És ugye a drága földgázból nagyon nehéz lesz olcsó áramot csinálni, úgyhogy ebből meg aztán ez az áramárakra is hatással lesz.
16: Szóval vagy hiány lesz, vagy ha lesz is, akkor drágább lesz ez.
4: Igen.
16: Most már matematikailag igen. Következtethető.
4: A piac megoldja a hiányt, mert hogyha valahol extrém magas árak vannak, akkor nagyon szívesen átterelik ők az LNG-t máshonnan, csak ugye ezt a végfogyasztók fizetik meg a mai piaci világba. Ugye Magyarország ilyen szempontból kivételes helyzet volt a rezsivédett tárokkal. Itt a jövőben nem tudjuk ez is majd hogyan fog alakulni.
16: Na most itt van közben ez a bizonyos rendelet, és itt az ember elgondolkodik, hogy akkor a józan ész az hol van. Egy új uniós rendelet 2027-től kötelezővé tenni, hogy az Európai Unióba érkező olaj- és gázszállítmányok esetében igazolják és folyamatosan ellenőrizzék a metán kibocsátást. Most közben itt már 12 ország tiltakozik, hogy 3 évvel halasszák el. Ők jól látják tökéletesen, hogy ez bizony energiabizonytalanságot eredményezhet, és erre utalta az osztrák OMV leköszönő vezérigazgatója is. Hát itt ebben benne van.
4: Műsorvezető, hagyj szóljak itt bele egy kicsit.
16: Kérni akartam, csak összefoglalta a problémát.
4: Hogy gondoljuk meg, hogy azoknak az országoknak, akik exportálnak LNG-t, ugye most már csak LNG, szinte csak LNG formában lehet Európába földgázt exportálni, hiszen vezetékes szállítás az nem sok maradt. Ezeknek igazolni kell, hogy a bányászat során a szivárgás, a metán szivárgás az minimális vagy nagyon alacsony. Tehát ugye a metán egy nagyon erős üvegházgáz, 28-szor erősebb, mint a széndioxid. A tartózkodási ideje rövid, de ettől függetlenül nagyban hozzájárul a klímaváltozáshoz, mint egy nagyon erős üvegházgáz. Ezért mindenki, aki importál Európába földgázt, a importáló helytől, vagy az exportáló országgal egyeztetve igazolni kell, hogy hogy kezelik ezt a bányászat során, a földgáz felszíre hozatala során keletkező szivárgó metánt.
16: Ugye ez egy éregrepesztéses eljárás ráadásul.
4: Vagy az,
16: ugye
4: ahol palagáz van, vagy hagyományos fúrókutak, de azért azt tudni kell, hogy ilyenkor azért egy jelentős mennyiségű metánt elfáklyáznak mindenkinek az idősebbeknek, különösen az emlékképei, biztos vannak ilyen fúrókutak, amik
16: ég a teteje, mint egy fáklya.
4: Nem mindig lehet a a szivattyúzási, tárolási kapacitásokat összehozni azzal, hogy most éppen mennyi jön föl, ki meg mennyi marad bent, és ezért ez is a szabályozásnak egy eszköze. Ez hozzátartozott eddig a földgáz kitermeléshez, és bizony ez egy jelentős mennyiség, ez a kijutó metán, úgyhogy ezzel el kell számolni. Ez a baja, és ez megnyilvánul az úgynevezett határmenti karbonvámban. A magas üvegházgáz intenzitású termékek esetén emelt vámot kell fizetni, amit a energiakereskedő fizet. Na most így befolyásolni lehet a piacot, befolyásolni lehet egy tisztább működés felé, de ez emelés az árakat, és nagyon sok ország az USA-n kívül, aki Európába exportál LNG-t, Katar, Egyesült Arab Emírségek, stb., ők azt mondták, hogy ha amennyiben az EU ezt nem függeszti föl ezt a szabályzást, akkor ők nem fognak többet szállítani az EU-ba.
3: Na most akkor van egyszer egy szankció ugye az orosz eredetű energiahordozókkal szemben, aztán itt van ez a metánrendelet a nyugati típusúakkal szemben, ami eddig mondjuk alternatívát jelentett, persze csak részben, most akkor ez is szűkül. Na hát ezért mondta az Osztrák Olajtársaság legköszönő vezérigazgatója, hogy Európa saját energiabiztonságát veszélyezteti ezzel az adminisztratív döntéssel. Igen.
4: Hát nem véletlenül egyébként stagnál az USA-n kívül az összes többi LNG exportáló ország európai exportja, mert nem tudják ezt helyesebben, hogyha Európa ennyire ragaszkodik a zöldítéshez, ők nem fognak befektetni. Plusz kitermelésbe, plusz szállítási kapacitásokba, hiszen soha nem térül meg a befektetésük. Az USA meg úgy gondolja, hogy ő neki van eszköze arra, hogy a Európa akadékoskodását fölülírja, ugye ő a nagykutya, látjuk, hogy gyakorlatilag dominálja az EU-USA megállapodásokat, van amúgy is egy egyezmény, hogy évi 250 milliárd euróért vagy dollárért veszünk energiahordozókat 3 éven keresztül. Ezt az egyezményt az Európai Unió máig nem ratifikálta egyben, meg a tagállamok. Tehát a 250 milliárd eurós keret 100 milliárd euróig lett kitöltve eddig. Már egy év eltelt az elvi megállapodás óta, és EU még nem ratifikált. Ezért mérges, és ezért van mosolyszünet Trump, meg ugye az Európai Unió között, ezért is. Európa ezt egyik 100 milliárd euróig töltötte föl ezt a keretet, és még hiányzik 150. De ha ez megvalósul, ennek a vége az lesz, hogy így is ott tartunk, hogy a európai LNG export 60%-a az USA-ból jön. Ez már nevezhető lenne egy függésnek. Ez az összes importnak, az összes EU-s földgázimportnak a 30%-a. Ez is elég nagy szám. De ha megvalósul, hogy Európa kitölti ezt a keretet, akkor az LNG 100%-át onnan kell hoznia, és a földgáz, ez mindennel együtt, az földgáz import 100%-ának szinte az EU-ból kéne jönni. Tehát egy nagyon szignifikáns 60-70-100% hatalmas számnak. Tehát ez függés. Ugye ez függés. Amikor nagyon féltek az oroszoktól, hogy mennyire orosz függő Európa, az orosz import aránya 45% volt.
3: Azt jelenti, hogy az egyik függést kiváltott a másikra.
4: Igen, és most nem tudom, hogy ha az európai vezetők most szépen elmennek a függöny mögé, és őszintén beszélgetnének egymással, akkor igazából mitől félnek jobban, Putyintól vagy Trumptól? Én nem vagyok biztos, hogy mit válaszolnának. Tehát egy kicsit se került Európa jobb helyzetbe, ráadásul így, hogy így az összes többi beszállító az lekopik, emiatt a ESG-s zöldítés miatt, amiről beszéltünk, hogy a földgázszivárgásnak, a metánszivárgásnak a megszüntetés, az összes többi eltűnik, nem lesz többet verseny sem a piacon. Tehát Amerika annyit kér, amit nem szégyel.
3: Na most akkor majd aztán beszélhetnénk itt ennek a vegyipari vonzatairól is, mert hogy azért ez a jelentős fogyasztói jóléti társadalom elég erősen az olajra és a gázra épül, itt a kozmetikai cikkektől kezdve a műtrágyán keresztül mindenféle van. Úgyhogy az, amikor azt mondja valaki, hogy majd megújul energiákkal kiváltja, azzal voltak éppen a vegyipart anulálná, csak így egy rövid mondat és zárójeles, mert aztán megyünk tovább itt a hazai viszonyokra.
4: Gondoljuk meg, hogy az életünket a műanyagok veszik körül szinte minden, és az, hogy műanyag eszközeink vannak, amik lássuk be, hogy fát váltanak ki. Ezek fából, meg acélból, meg olyan anyagokból lennének, ami sokkal jobban terhelné a környezetet. Tehát gyakorlatilag ez is visszalőne.
3: Szóval a kozmetikaipar, meg egy csomó minden is, meg a műtrágya, ugye, ami az élelmiszer termeléshez fontos. És akkor itt van ez a bizonyos láb, hogy hogy is épülne fel a magyar energiabiztonság. Kapitány István miniszter bejelentette, hogy 10-szeresére növelnék néhány év alatt a szélerőmű kapacitást Magyarországon. 2030-ig ez a cél, hiszen itt pályázatok vannak, a programhoz közel 2,5 milliárd, azaz 2,5 milliárd eurónyi fejlesztés kapcsolódik, beleérte a villamos energiahálózat korszerűsítését is. Ugye hazánkban látványosan nőtt a energia, megújuló energia részaránya, naperőművek. A szélerőművek nem kaptak ekkora teret. Mi volt ennek az oka, és ez a terv, ez hogyan befolyásolja azt a bizonyos energiamixet, ami egyébként stabilnak kell, hogy legyen itthon.
4: Egyébként azt el kell ismerni, hogy emögött azért lenne ráció, csak ugye mindig az ördög a részletekben, meg a számokban rejlik. Lenne ráció, mert ugye a szél erőművek termelési profilja az más, mint a nap. Azok este is működnek, ha fúj a szél. Azok egy valamennyivel nagyobb a kapacitás kihasználtságuk, tehát kicsit nagyobb hatásfokkal működnek, de persze nem biztos, hogy ez Magyarországon is igaz. Éppen ezért nem volt eddig a szélerőmű olyan nagyon becsben tartva, mert Magyarországon nem túl jó a szél, nem egyenletesen jó, vagy nem túl jó a szélerőművi potenciál.
3: A hosszantartó kifújt szelek, az kevés földrajzi helyen.
4: Így van, nekünk a szélpotenciálunk nem olyan jó, ezért nem volt túl hangsúlyozva a dolog. Másrészt meg azért, ugye itt van egy csomó kis-közép-európai ország, a V4 plusznak ugye egységesített az energiapiaca, összekapcsolta, működik. Ez azt jelenti, hogy azokban az országokban, ahol a szélenergia nagyobb szerepet kapott, mint Lengyelország vagy Románia, az ő termelésük kiegyenlíti azoknak az országoknak a termelését ebben a régióban, akik elsősorban napra tettek. Tehát ugye nem szabad ilyen kis országok szintjén szétbontani ezt a piacot, amikor amúgy is egységesítve van. A eddigi meglevő szélerőmű kapacitások kiegyenlítették a magyar napot. De nem baj, a negatív órás áramár, a negatív áros időszakokat le lehet harmadolni akkor, ha megépül ez a szélerőmű kapacitás. Csak ezzel az a baj, hogyha egy villamosenergiarendszernek az egyik elemét ilyen erőteljesen megváltoztatom, akkor magát a rendszert is meg kell változtatnom, hogy beépüljön. Ez nem csak annyi, hogy most felhúzok 4 gigawatt szélerőművet, és utána csodálkozok, hogy összeomlik a rendszerem. Mert kb. Ez lenne a helyzet.
3: Ugyanis még egyenlőnek kell lenni, ez a lényege.
4: A fogyasztásnak és a felhasználásnak mindig egyenlőnek kell lenni, és miután időjárás függő kapacitásról beszélünk, megint csak kell a tárolás és a kiegyenlítés. És azt is növelni kell. Hát most futunk ugye a 25-szörös naperőművi kapacitás növelés után, ezért épül a 3 új földgáztüzelésű blokk, majd 2030-as évek elejére megépül, ezzel lehet kiegyensúlyozni majd ezt a rendszer. De emellett 1 gigawattnyi hatalmas akkumulátoros tárolási kapacitás a tervben van. Na most, ha ez ugye a terv az, Magyarországnak van egy elfogadott nemzeti energia és klímaterve, amit Brüsszel is rábólintott, amiben az van, hogy 2030-ig 12 gigawattnyi naperőmű lesz összesen, most 8500-nál tartunk, és 1 gigawatt szél. Na most ez egy elfogadott terv. Ezt akarja az új kormány felülírni, hogy lesz ezek szerint 12 gigawattnyi nap, és 4 gigawatt szél. Ezzel nagyon erősen megnövekszik a időjárás függő kapacitás mennyisége, és emiatt új, további földgáztüzelésű erőműveket kell építeni, legalább 2 gigawattnyi újat a most épülők mellé.
3: Paks erre nem megoldás?
4: Nem.
3: Ja, ugye,
4: csak igen, a földgáztüzelésű erőművek.
3: Azt lehet beindítani, meg leállítani kívánságnak, hát illetve szükségszerűnek megfelelően. Paksnál ugyanez a probléma.
4: Hát igen, és ez azért Paks a 80-as években épült, tehát nem így épült. A mai modern földgáztüzelésű atomerőművek, különösen a kis modulális reaktorok, azok alkalmasak, rugalmasabb működés, de Paks, a régi paksi erőmű nem alkalmas erre. Ez az üzemidő hosszabbítás, a második üzemidő hosszabbítási opciót, ez lehet, hogy súlyosan megkérdőjelezni, hiszen az erőműt, ha kibekapcsolgatom, az nem, az tovább rontom.
3: Nyilván ezt az újjal sem lehet megtenni, ugye ez
4: a földgáztüzelésű erőművek valók erre, ezek közül is csak a modernek tudják ezt, a modernek és speciális technológiával ellátottak működők tudják ezt produkálni, ezt a nagyon flexibilis működést, amivel ki lehet a időjárás függő megújulókat ki lehet egyenlíteni.
3: Na most szóval megint csak ez a földgáz, oda jutottunk.
4: Persze, 1,6 gigawattnyi új földgáztüzelésű blokk épül most, ezt még 2 gigawattal meg kell tordani, ha ezt mindent meg akarok építeni. Meg kell duplázni az ipari akkumulátoros tárolási kapacitást az országba, plusz meg kell erősíteni lényegesen a megfelelő infrastruktúrás elemeket. Ennek a beruházási igénye körülbelül 5000 milliárd forint. 5000 milliárd forint.
3: Mennyit jövet ebből a unióból?
4: Hát az összes, ami bejön, az 6000 milliárd.
3: Hát akkor világos. Oké. Okay.
4: Na most mindegy, hát majd beruházók megcsinálják, de akkor meg mi fogjuk visszafizetni, hiszen a rezsipolitikának valószínűleg lőni.
3: Ezt a miniszter úr mondta, hogy ő megtanulta, amikor nagy vállalatot vezetett, hogy akik megfizetnek valamit, az végsősorban mégiscsak a fogyasztó.
4: Az a végén mindig a fogyasztó. Na most mondok még pár számot. A magyar GDP 81 ezer milliárd forint. Ennek körülbelül a 4%-át költjük egészségügyre, és majdnem az 5%-át oktatásra. Ez a 5000 milliárd forint beruházási költség, ez körülbelül a 4,5%-a a magyar GDP-nek. Ha ez így épül meg, megépülhetne, de akkor nem szabadna tovább emelni a naperőművi kapacitást, meg kéne állni ezzel a 8,5-9 gigawattnyi szinten, és erre kéne ráépíteni ezt a 4 gigawattnyi szelet. Akkor életképes lehet, hiszen a szél meg a nap valahol egy kicsit kiegyenlíti egymást, és gyakorlatilag a negatív áras időszakok harmadát ezzel meg lehetne szüntetni.
3: Plusz a gázerőművek, amiről beszélt, az meg kell. Tehát azt
4: ha,
3: is.

0: Ezért hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek Tóldi Ottónak, a Klímapolitika Intézet vezető kutatójának köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakukkel Tamás. Viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Belgrádban tárgyalta a magyar belügyminiszter. Pusfai Gábor szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az összehangolt fellépést. Szankciókat vezetett be az Európai Unió 6 orosz állampolgárral szemben, akik részt vettek Alexej Navalnyi megmérkezésében. Az uniós tiltólistára került tudósok, illetve kutatók, vegyi fegyverek nevezetesen az epibatidin fejlesztésében vettek részt. Ezt a toxint találták meg az ellenzéki politikus testéből vett mintákban halála után. Navalnyi az orosz elnök Vlagyimir Putyin legismertebb bírálója volt. 2024. februárjában halt meg egy szibériai büntetőtelepen, ahol 19 éves büntetését töltötte. Az orosz hatóságok szerint a halálát szívritmuszavar miatti magas vérnyomás okozta. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán kiemelte, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Minden tevékenységet megtiltotta a kormányhivatal az akkumulátorok egy összetevőjét gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Az eset miatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai Debrecen polgármesterének lemondását követelik. Pap László nem távozik, szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Csak nem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott így, a többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatotta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. A venezuelai földrengés helyszínén napok óta dolgozik a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata. A két erős földrengés súlyos pusztítást okozott, eddig mintegy 250 otthonukat vesztett lakosnak és a mentésben résztvevő venezuelaiaknak osztottak vizet és meleg ételt. A szervezet 10 millió forintos gyorssegélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is a helyszínre vitt. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól idehaza. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Ég a tarló az M0-ás autóút mellett Sziget-Szent Miklós térségében. A 17-es és a 21-es kilométer között újra lehet mindkét oldalon közlekedni, de a torlódás mindkét oldalon 7-8 kilométeres. Az M0-ás autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti térségében több autó ütközött össze. A forgalom

0: a 26-os kilométernél a középső sávban halad. A torlódás meghaladja a 10 kilométert. Végül pedig a várható időjárásról. Holnap már országszerte napos idő várható, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tiszató 29 fokos, 19 óra múlt 5 perccel.
1: Műsor ajánlott. Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában. Ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
2: Novellák, versek, elektronikus könyvbe zárva, és hagyományos könyvek könyvszoborként újjászületve, amikor a költő és a szobrász egy és ugyanaz a személy. Dutra, Pannonia, Ikarus, hazai gyártású retrojárművek és szenvedélyes gyűjtőik találkozása. Virágok, pillangók, női portrék, színes üvegek, opálos gyöngyházfényben, a Tiffany lámpák, képek, dekorációk, varázslatos mesevilága. Jászboldogháza, érdekes emberei, értékálló alkotásai.
1: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
3: Mai napig ezres nagyságrendben börtönben ülnek, akik nem csak szerveztek, hanem kimentek és tüntettek, és azt kiabálták, hogy libertad, libertad, szabadság, szabadság. Ezért 27 év börtönt lehetett kapni Kubában, és ezért fiatalok most börtönbüntetésüket töltik.
4: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Média Klikken és a YouTube-on.
1: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
5: Jó estét kívánok, Gulyás Dénes vagyok, opera énekes, a mai este házigazdája. Ma este vendégem Túri Attila, Kossuth díjas és Ybl díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.
6: Üdvözlöm a hallgatókat!
5: Nehéz dolog volt összerakni, egyeztetni az elnöki teendőket a tervezői, az építészi teendőkkel, vagy közben azt csináltad is, mind a kettőt egyszerre?
6: Tulajdonképpen nem volt nehéz, bizonyos értelemben szomorú, és így hozta a sors. Én együgyű ember vagyok, együgye tudok csinálni. Igazán szívvel. Ez azt jelentette, én 22-től kezdve, amikor alelnök lettem, akkor azért már nagyon erősen az akadémia felé kellett fordulnom. A cégemnek vannak kiváló emberei. Horváth Zoltán, Ybl díjas építész barátom, aki viszi tovább a céget. Nem tudok két dolgot egyszerre. Egy pár munkát megcsináltam, de igazából olyan mértékig leköt most már az akadémia. Az építészeti múzeum ügye volt az első ilyen nagy ügy, ami teljes embert kívánt, hogy most már ez akadémia, nem tudok kettőt.
5: Hallgatva a riportokat, amit veled készítettek, megütötte a fülem egy kijelentésed, ami úgy szólt, hogy nem olyan házat kell építeni, amit a megrendelő szeretne, hanem amilyet szeretnie kellene, és ez nagyon hajaz Goethének arra a mondására, hogy az embereknek nem azt kell adni, amit kérnek, hanem amit kérniük kellene.
6: Ráadásul ez egy idézet volt, ez Makovec Imrének a mondása volt. Én nagyon sok családi házat terveztem, szerintem olyan 200-300 között van. Mi vagyok én, mint építész? Bizonyos értelemben szolgálatként keze egy megrendelőnek. Ő azért jön hozzám, mert ő nem tud rajzolni, nem tudja elképzelni, én meg látom azt, amit ő nem lát, de ő fog benne élni az ékszerelmére, ő fogja takarítani, ő fog szentségelni, hogyha rossz irányba nyílik az ajtó, hogyha nem fér be az ez, meg az, meg amaz, meg kell tudnom, hogy akar élni. Ilyenkor kijön, hogy a férfi mit gondol, és mit a nő ebbe a dologba.
5: És ezt nehéz összeegyeztetni a kettőt sokszor.
6: Sokszor igen, és de ezt egy vicces formában meg lehet csinálni. Egy kicsit olyan vagyok, mint hogyha egy teológushoz mennének. Ott derülnek ki dolgok, hogy ez nem így van. Az, hogy a konyha milyen legyen, és ez most nem egy himsovinizmus, de hát azért, uraim, nem mi visszük a hátunkon a konyhát, nem mi visszük a hátunkon a fürdőszobát, ezeket a fenntartható praktikus részeket, ezeket én addig nem csináltam meg a tervet, amíg az asszonnyal nem tudtam ezeket végigbeszélni, két okból. A mondás azt mondja, hogy a ház négy sarkából hármat az asszony tart.
5: Igen, ez jó.
6: De jaj neki, hogyha a negyedik billeg. Tehát ez egyik dolog, a másik pedig, hogyha én csak a férfival beszélgetek, mert hát ő hozza a pénzt, meg ő gazdálkodik, meg ő nem tudom én micsoda, akkor ebből, ha hazamegy, biztos, hogy konfliktus lesz. Megkérdezted, hogy hol van a csap? Nem kérdezted. Ezt nem lehet, ezt a dolgot, és ebbe a szerepbe, és ebbe a módszerbe ott van, amit szeretne, és mi az, amit szeretnie kellene. És ez nem azt jelenti, hogy én nekem van egy elképzelésem, és rá oktrojálom, hanem tisztelettel jelzem, mindannyiunkban vannak betegségcsírák, félreértéscsírák, fals utaknak a dolgai, ismerethiányból, sok mindenből. Mi az én szerepem? Az, hogy rákérdezzek erre, lehetőleg egy olyan módon, ahol ezt érti. És megbeszéljük, és nem, nálam nincs az igazság. Én csak kifejteni tudom, ők fognak dönteni, az én dolgom az, hogy fölhívja a figyelmüket, hogy ez bekerülésbe, használatba, bármibe, milyen következménye vannak, de ők döntenek. A
5: lehetőségeik szerint gondolom.
6: Természetesen.
5: Magam a kultúra és a művészet közötti különbséget könnyebben határozom meg, mint a művészeten belül az örök és embert, emberséget, emberi minőséget alakító, építő művészet és a manipulatív szándék úgynevezett alkotásoktól, az inkább dekorációnak vagy művészetnek nevezhető munkáktól, például a szigetelő szalaggal falra ragasztott banántól, és a szinte vagy nem is szinte provokációnak tekinthető felkoncolt tehenektől, mert hogy az utóbbiakat is művészet, ként könyvelik el nagyon sokan. Én évtizedek óta próbálom kitapintani, hogy hol van a határ, amikor azt mondom, hogy igen, ez értékteremtő művészet, és ezt mondjuk támogatni, vagy segíteni kell, vagy tanítani, és mi az, amire azt mondom, hogy ez másik műfaj, és nem hozzánk tartozik.
6: Művészet mondjuk egyik megfogalmazása, egy megtartó erő elegáns közvetítése. Na ezt tessék boncolgatni a dolgot. Mi a megtartó erő? A megtartó erő az az erő, amit reggel kikelünk az ágyból. Nem csak azért, mert kötelező, hanem mert van bennünk valamilyen fajta kíváncsiság a világ felé, hogy mi fog történni, hogy lesz most, hogy lesz holnap, mi volt tegnap. De megtartó erő a környezetünk, megtartó erő az identitástudatunk, ahol születtünk, az almának az illata, íze, a paradicsom, ami csak itt terem, és csak ilyen, és sok minden, a barátok, a közösség, minden egyéb ilyesmi. És ennek az elegáns közvetítését tartom én alapvetően művészetnek. A felkoccolt tehénbe lehet mondani a 20. században divatos kritikus kritikai megközelítést, ugye a 20. század kitalálta ezt, hogy csak a kritikai megközelítés, mert a többi az egy ilyen alvó kispolgári és egyéb ilyesmi dolog. Igen, van jelentősége és van funkciója a kritikai megközelítésnek, de ahogy Fekete Györgytől tanultam, soha nem vagy-vagy, mindig is. Tehát ez a fekete-fehér világ, ami ma van, hogy egyik párt, másik párt, ilyen izmus, olyan izmus, válasz, álljál be katonának, ez egy hadi világ. Ez a 20. század második felétől találódott ki ez a dolog, hogy így kell viselkedni, mint állandóan háborúznánk, mert hogy a társadalmat bizonyos erők egyre erősebben egy hadtáp szervezési társadalommá szeretnék megcsinálni. Én nem kívánok ebbe belemenni. Nekem azt mondta egyszer a mester Makovec Imre, tudod fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit egyáltalán átvihetünk a túlsó partra.
5: Nagy László után szabadon.
6: Ennyi, igen. De hogy az elegancia tisztelettel, ez nem azt jelenti, hogy frakba kell járni focizni, azt jelenti, hogy adott módon megfelelően tudom-e közvetíteni azt a tartalmat, amit én azt mondom, hogy a leglényegesebb eleme egyfajta megtartó erőnek a közvetítése. Ebből mondom, nem zárom ki a kritikát, de kizárom a megbotránkoztatást, kizárom a rosszul létet, kizárom azt a dolgot, ami csak azért olyan, hogy feltűnő legyen.
5: Van lehetőség a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása mellett valamilyen szabályzórendszer működtetésére, és nem csak az MMA-ra gondolok, de a szakmára és a felügyeleti szervekre is, ha a művészetnek gondolt vagy titulált művek, alkotások sértik, ahogy Mario Vargas Llosa nevezi, az emberiesség alapelvét. Olyan örökérvé érvényű és egyetemes értékeket sértenek és relativizálnak, melyek évszázadok, akár évezredet, tehát ősidők óta közösségeket tartanak meg.
6: Tisztelt Jószának tökéletesen igaza van. Ebbe én alapvetően optimista ember vagyok, mert mindig így indulok neki a dolognak. Ez lehet, hogy csak egy önvédelem. Pontosan látom az árnyékos oldalát a dolognak. Bizonyos kultúrákba ezt ármánynak hívták, a magyar nyelvben ármánynak hívják ezt a fajta beszüremkedő homályt a dologban. Jaj, minden, egyik ilyen, másik olyan, kinek a pap. Tehát ez a fajta világ. Az a probléma, hogy ebben gyakorlatilag magunkat írjuk ki a történelemből. Jaszál tökéletesen igaza van, csak nem tudunk megegyezni abba, mert érdekek, mert gyengeségek. Ha elmúlik az erkölcs, ha elmúlik a morál, akkor az én gyerekkoromban, vagy fiatal koromban, amikor sportoltam, vagy amikor művészkedtem, az öregek egyszerűen azt mondták, hogy fiacskám, maradj egy picit nyugodtan, te még csipa vagy, majd. Ma ezt a mondatot nem lehet elmondani egy fiatal művésznek, holott tudja az ember, hogy még ott van előtte, még egy kicsit tanuljál, még egy kicsit gyakoroljál, még legyen kellő kudarc és sikerélményed, és éld túl, mind a kettő nehéz.
5: Sőt, a sikerélmény sokszor veszélyesen.
6: Persze, hát általában azt teszi tönkre az embereket egyébként. Rögtön emberi jogokról, személyiségi jogokról, nem tudom én, miről beszélnek az emberek, hanem ennek semmifajta, ez a belső emberről van szó. Tehát addig, amíg ezeket a fajta dolgokat személyiségi, azaz personális jogként mondjuk, a personálnak ugye az eredeti jelentés az állarc. A görög színházba, amit maguk elé tettek az emberek. De ennek kevés köze van, tessék Jungot olvasni, ahhoz a belső énhez, amit mindannyian ismerünk, amit mindannyian neveljük magunkba, és amit reggel megszoktunk látni a tükörbe. Fiatal koromnak az egyik meghatározó élménye, hogy nem szeretnék egyszer úgy fölébredni, hogy egy idegent lássak a tükörben.
5: Igen, ez jó. Na most a mai fiatalságban sokkal nagyobb a szándék, az akarat, talán idézőjelbe betéve mondom, agressziója, amit ők csinálnak.
6: Én egy dolgot szeretnék ebbe tisztázni, hogy mi kvázi öreg emberek itten, már bocsáss meg. Nem mondjuk azt, hogy a fiatalságban. Ilyen lett a világ. Gondold meg, hogy a gazdasági szerepben kik azok, akik a menők ma fiatalokban, gyerektelen, végtelenségig kifacsarható, napi 20 órát dolgozó, 25 és 40 között a karrierjét megcsináló ember. Ezt mondják, hogy ilyennek kell lenned, erre felé kell menned. Persze, hogy ilyenek lesznek, az egyetemen ezt tanítják nekik. Azt tanítják az egyetemen, legalábbis az én szakmámban, hogy az a sugallás, vagy abban jönnek ki, hogy hát kész, építész vagyok. Most az én szakmámban nagyjából mindig egy közmegegyezés volt, hogy 10-15 évvel a diplomád után mondhatod azt, hogy építész vagy. Ibl díjat 15 év szakmai gyakorlat után lehet kapni.
5: Tudják azt, hogy mondjuk az első éves egyetemisták, ki volt Lechner Ödön, vagy Kós Károly?
6: Nem akarok, hogy mondjam, megint ez a bezzeg a mai fiatalokba menni. Én sem mindent tudtam. Kóst mondjuk tudtam, Lechner tudtam, de nem tudtam mást ebbe a dologba. De a mi dolgunk az, hogy egyrészt képiesen, tehát egy imaginatív gondolkodásmódot felszítsunk bennük. Az imagináció az az érzés, gondolkodás és az akarat nyilvánításnak egy sajátos keveréke, amely soha nem statikus, hanem mindig valami. Én most megpróbálok úgy beszélni, amelyben nem az ész a domináns, holott gondolom azért talán sületlenséget nem mondok, hanem sokkal inkább egyfajta érzelmi befogadhatóság, mert meggyőződésem, hogy nem látva az én arcomat, nem látva, hogy hogyan gesztikulálok, nem látva egyébként a közlés 70%-át adó másodlagos információkat, csak a hangomra tudnak a kedves hallgatók most koncentrálni, tehát megpróbálok azon keresztül azokat a érzelmeket felszítani, ami erősíti a gondolatot. Ezt kellene tudni megtanítanunk a fiatal emberekkel, és ezért mondjuk például a Magyar Művészeti Akadémia régóta, évek óta dolgozik azon, hogy egy művészettel nevelést meghonosítson, nem művészeti nevelést, és nem művészettörténetet, az is nagyon fontos, kérem szépen, hanem azt, hogy a művészet, ami egy immerzív élményt ad, egy belső élményt ad, azt hogyan lehet az ismereti tárgyakba beletenni, hogy lehet őket képiesen tanítani történelmet. Fontosak az évszámok, mert tegye valahogy rendbe ezt a világot, fűzze valami láncra ezt a dolgot, de beleképzelni magát az embernek mondjuk egy kora középkor világába, azért az nem ártana, mert különben egy olyan ki nem mondott téveszme megy, amely úgy hívnak, hogy az ősbutaság elmélete. Ami azt jelenti, hogy régen butábbak voltak az emberek, és egyre okosabbak lesznek. Ez nem így van. Ez nem ez a lényege a dolognak. Mások voltak, más volt fontos. De ahhoz ismerni kéne a világot, ahhoz képszerűen kéne tudni ebben az imaginatív szemlélettel kéne tudni a dolgot, és állítom, hogy a kémiától kezdve a matematikán át, nekem volt olyan matematika tanárom, a Herceg tanár úr, aki képiesen, majdnem, hogy játékszerűen tudott elmagyarázni dolgokat, és az ember, akik egyébként nem biztos, hogy értette a számoknak ezt a borzasztó, bonyolult világát, és te itt ebbe lehet így játszani, meg így ugrálni, meg ilyen érdekes dolgokat összehozni. Tehát ez egy szerintem rendkívül fontos lenne, mert ugye egy olyan világban élünk, most nem veszem elő mutogatni a mobiltelefonomat, mert el tudják képzelni a hallgatók, tehát egy ilyen mobiltelefonon ma, hát gondolják végig, 30 évvel ezelőtt hány impulzus ért bennünket.
5: Telefonunk sem volt
6: szinte. Nem volt, hát mobiltelefonunk nem volt, ugye? Most ez azt jelenti, hogy kiégnek bennünk receptorok, mert olyan mennyiségbe bombázódunk képekkel, ami nem olyan egyszerű, hogy jó, nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel. A figyelem, a megragadás képessége elmúlik, telítődik ebből a dologgal. Mindig azt mondom, és azt a hallgatóknak szoktam mondani, hogy én nekem meggyőződésem, hogy van egy túlsó part. Van egy imagináris világ, ahonnan a lényeget le tudjuk húzni. Ugye a költészet, a szerelmes költészet, az arról szól, hogy mi a szerelem. De sohasem senki nem tudta exaktul leírni, ugye, hanem mindig körbeírni tudjuk a dolgot, és ez a lényege a dolog, mert hogy ezeket nem lehet, a transzcendens dolgokat nem lehet leírni, azért transzcendesek. Na most onnan jönnek mindig az impulzusok mindenki felé, nem csak a művészek felé, felénk kicsit máshogy jönnek, mindenki felé. Építészeknek mondtam, hogy azért kell megtanulni rajzolni, mert minden egyes lehúzott vonal olyan, mint hogy egy vetítő hálót szőne itt hátul. A és ezen fönnmaradnak a képek, megjelennek a képek először. De minden fel nem dolgozott kép egy kis parázslyukat éget ebbe a szövetbe, és a végén egy rongy lesz belőle. Nem marad meg semmi, mert amikor eszedbe jut valami, akkor azt mondtad, hogy jaj, ilyet láttam a Gyűrűk urában, ilyet láttam a Star Warsban, ilyet láttam a nem tudom, olyan mint lesz a világ, és nem ahelyett, hogy az ami. Pontosan.
5: Ezt az oktatási szisztémát, amiről most beszélő művészettel, igen, való. De azt az akadémia nem tudná azt mondani, hogy kérem, hölgyeim, sorom, itt van, ezt kell csinálni?
6: Nem is azt mondom, hogy ezt kell csinálni.
5: Vagy lehetne csinálni.
6: Tehát a kutatóintézetünk és az oktatási bizottságunk évek óta dolgozik, erre készültek anyagok, a Tudományos Akadémiának pár munkatársával tettünk javaslatot, hogy ez hogy működik. Ezek felhívások arra, hogy üljünk le beszélgetni. Mondjuk tanárokat kellene előbb erre képezni, kéne adni olyan inzertek, olyan segédanyagokat, amiben ők is tudnak jól működni, amelyben le tudják kötni, valójában le tudják kötni a figyelmet, hogy immerzív legyen, hogy belső élmény legyen ez az egész dolog. Ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, amihol most ugye a tanárképzés van, kötöttünk együttműködési megállapodást, és készek vagyunk arra, hogy kezdjünk el erről beszélni. Mi a módszere? 120 ezer tanár van körülbelül. Neki kötelező továbbképzésük van. Tudjuk-e ezt egy megfelelő módon mondjuk prezentálni? Föl tudjuk-e kelteni a tanárokba azt az érdeklődés, hogy hú, hát ez teljesen jó, hát én egy csomó problémától megszabadulok, hogyha ebben a dologgal tudok, adjatok nekem segédanyagot, készek vagyunk arra, hogy mondjuk elmenjenek akadémikusok, köztestületi tagjaink, tehát vagyunk, nem tudom én, köztestületi tagokkal együtt 1300-an körülbelül, elmenjünk iskolába, és tartsunk mondjuk egy rajzórát. egy irodalomórát, amelybe kicsit abban a teher nélkül, ami egy tanáron rajta van, mert neki holnap is órát kell tartani, de jól fogunk viselkedni, rendesek leszünk, nem beszélünk csúnyán. És azt mondjuk, hogy kedves fiatalok, tudjátok, mondjuk Petőfi költészetében, hát ez így és így van. Egyébként, ha akar mondom, milyen érdekes, és nem tudom én mit, tehát hogy valami is, az meg fog maradni ez a dolog. Tehát kell egy olyan közlési módot, ami egyrészt a művészetnek ezt a mindennapi katarzisát megadja, mert ez a művészet, ez a nem tudom én mi élmény, másrészt bizonyos ismereteket mégiscsak megköt a fiatalokban.
5: Az építészeti múzeumról szeretnék kérdezni, hogy az elkészül-e valamikor most, a másik téma pedig, hát a színházi világban kialakult megosztottság, és a színházi, ez az egyeztető fórum, amit akarnak.
6: Tisztelettel, én úgy vagyok elnök a Magyar Művészeti Akadémián, hogy minden olyan szakfeladatot, ami nem az én szakmám, de egyébként még azt is, arra megvan annak a megfelelő emberek. Tehát tessék szíves lenni velük beszélgetni, hadd ne én mondjam meg, hogy mi a színház problémája. Ami az építészeti múzeumot illeti, ez egy szolgáltató múzeum. Mit jelent? Azt jelenti, hogy Magyarországon a lakhatás egy magántulajdon alapú dolog. De lakást vásárol, lakást épít, egyéb ilyesmi, tapasztalom, hogy az emberek még kérdezni se tudnak. Tehát nem tudják, hogy mi vár rájuk, mi a fontos, mi nem a fontos. Mi szeretnénk ebbe, ha tetszik, edukálni az embereket, tehát egy olyan múzeumot csinálni, ami részben a magyar építészet eredményeit, nagyságát, sajátosságát működteti, de nagy részt mondjuk olyan kérdésekre tud játékos formába, befogadható, immerzív formába választ kapni, hogy például van egy alaprajz, egy háznak a terve, de ő nagyobb konyhát szeretne. Akkor mesterséges intelligenciával meg lehet csinálni, egy pillanat alatt nagyobb lesz a konyha. Igen, csak egy számlálón ott lesz mellette, hogy mennyivel tovább tart megépíteni, mennyivel drágább, a fenntartása mennyi, tehát hogy a döntéseiknek súlya van. Azt most kell, a papír mindent elbír. Ilyen értelemben igen, most tessék dönteni, hogy ez hogy van, és ott vannak a szempontrendszerek is, amiket a gép kidob, hogy igen, de fontolja meg ezt, fontolja meg mást is, fontolja meg, hogy az rossz alakú lesz az a konyha, és az ablak messze lesz már a pultoktól, tehát állandóan égni kell a villanynak. Rosszul fogja magát érezni ebbe a dologba. Maga dönti el a dolgot, ezt tudja érvényesíteni. Szeretném azt, hogyha azon a helyen ott lennek az építész és mérnök kamarák is, hogyha valami a tervezéssel, bármivel kapcsolatos szakmai dolog van, az nem egy múzeum fogja megoldani, de ott vannak a kamarák, tessék megkérdezni, hogy például amit nekem szolgáltattak, az tisztességes vagy nem tisztességes dolog. Igen. Tehát egy olyan centrumot létrehozni, ahol nem csak az építészet magas teljesítményei, azok is, hanem a hétköznapok is ott vannak, illetve mint befogadó múzeum, mert ugye az építészet befogadó művészet, abban történik a zene, tehát a társművészetek legyenek ott, mert galád módon kiszorultak a társmű, a képalkotó, tárgyalkotó művészetek az építészetből, üresek lettek a tereink. Tehát ezt vissza kell hozni, erre van törvény is, de a végrehajtása nem született meg. Szerintem ez egy olyan feladat, amit meg kéne tenni, hogy adjunk valamit az unokáinknak.
5: Kedves hallgatóink, ma este vendégen volt Túri Attila, Kossuth-díjas és Ébüldíjas építőművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Gulyás Dénes operaénekes vagyok, a mai este házigazdája. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kedves hallgatóink! Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk a 2019. február 22-én elhangzott műsorunkkal. Nagyok! Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Éppen olyan, amilyen a hangja. Határozottságot sugároz, ugyanakkor vidám és barátságos. Az idősebbek a Kántor című tévésorozatból, míg az ifjabbak talán leginkább Oszi bácsiként az Üvegtigris című kultikus mozifilmből emlékezhetnek rá. Számos emlékezetes szerepe mellett Walter Matthau-nak vagy éppen Jean Reno-nak is ő kölcsönözte a hangját. Több mint fél évszázados pályafutása során annyi színházban játszott már, hogy azt mondja, ő a legnagyobb magyar vándorszínész. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Beszélgető társam Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akivel színházról, filmről és szerepekről beszélgettem. Találkozásunk előtt kíváncsiságból kinyitottam az internetet, és azt találtam, hogy ezen a héten a televízióban például egy kereskedelmi csatornán a Nagy Gatsby című filmet vetítik, amelyben az egyik szereplőnek a hangját szinkronizálta. Ezen kívül az M3 Nosztalgia csatornán megy a Kisváros és a Falu jegyzője, amelyben szintén szerepelt. Ugyanezen a csatornán a Mérkőzés című filmdráma 1981-ből, amelyben egy teljhatalmú tisztviselőt játszik, aki tühében agyonver egy futballbírót. Ezen a héten ez a film is látható lesz, illetve a Dunavörgyön a Vonatok reggel indulnak című tévéjáték, és nem utolsó sorban egy színházi közvetítés, Turóczi Katalin által írt Finálé című darab, amelyet Szilágyi Tibor rendezett. És ha még nem elég a felsorolásból, akkor egy kábelcsatornán műsorvezetőként láthatjuk őt, és természetesen a színházban élőben is meg lehet őt majd nézni a hétvégén, a Karinti Színházban a Második nekifutás című darabban, illetve Veszprémben Nóti Károly Nyitott ablak című zenés játékát rendezi. Percek teltek el avval, hogy befejezzem ezt a felsorolást, mely címek generáltak önben bármilyen emléket az itt elhangzottak közül?
2: Hát először is Kósa Ferinek, aki most eltávozott közöttük, a Mérkőzés című filmje, amivel az ember talán egy ilyen AVL-szerű palit játszottam, Onsz Gabival és egy lengyel színésznő mellett ez a főszereppel. Azért érdekes ez, mert ugye az én korosztályomból, aki még megvan, és pláne ilyen üzemképes állapotban, mint én, az elmondhatja, hogy olyan lehetősége volt, hogy 60-80 tévéjáték készült egy évben, és ebben ne volt az ember 40-ben, és 20-nak, 25-nek ő játszotta a főszerepét.
1: Tulajdonképpen, ha jól láttam, akkor 1965-től, ugye, amikor az első filmben felbukkant, onnantól szinte minden évben igen, látható volt igen. A filmvászon.
2: Ugye 1965-ben végeztünk. Fantasztikus, mert ez az 54. szezonom. Aktívan dolgozom rendezőként, színészként több színházban, és emlékszem fiatal színészként, ugye, hogy valakinek ünnepelték a 25. jubileumát, és ott meghatottan álltunk, úristen, 25 év, és ennek én már több mint a kétszeresét eltöltöttem a pályán. Szóval rengeteget dolgoztunk, és ez egy nagyon jó dolog.
1: Na de ami mondjuk engem különösen meglepett itt ebből a listából, ez a műsorvezetőség, ez hogyan alakult így, hogy ön ezt a szerepet is kipróbálhatta?
2: Hát olyannyira, hogy ez tulajdonképpen véletlenül alakult, mert ez egy ilyen privát kábel televíziónak indult. Ott voltam valami interjún, és a tulajdonos azt mondta, hogy nincsen kedvem valamit csinálni. És akkor nincs valami ötletet, mondom, igen, legyen színésztársalgó, és azért volt ez nagyon értékes dolog, mert a Berek Gatitól kezdve az Avar Istvánon át a Udvaros Dorottyáig jöttek el nekem, és hát én nem vagyok se újságíró, se riporter, de közel tudtunk kerülni egymást. Tehát ez is ispétlik, tehát ezt is csináltam.
1: Ez mikor volt?
2: 15 éve valahogy így, és hát rengeteget voltam például a Magyar Televízió Családbarát című műsorában, társműsorvezető is itt a profik mellett, meg verseket írtam nekik. De hát azt hiszem, hogy ez nem egy olyan ördöngös dolog, de hát ettől az ember nem lesz egy profi riporter természetesen.
1: Szóba került Nóti Károly darabja, Nyitott ablak. Ha jól tudom, akkor viszont ön rendezőnek készült eredendően, hát nem színész.
2: Nem, hát szerettem volna filmrendező lenni. Ez egy ilyen gyerekkori álom inkább. 1956-ban kezdtük a gimnáziumot, és 60-ban érettségiztünk. A mai napig megvannak az osztálytársakkal való találkozók, akik meg megvannak. De a 60-as évek elejével, a magyar film fellendülésével, meg hát az 56 után létezett valami féle konszolidáció, kulturális szempontból mondom, mert nem csak kötelező NDK drámákat lehetett játszani. Bérletünk volt a Nemzeti Színházban, meg az Opera házban. Tímár József ügynök halála, akkor a Tennessee Williamsek bejöttek, jó, hogy 10 év késéssel, de hát az akkor hipermodern dolognak számított, a mai napig is az, és akkor innen jön ez a Bátyúgy filmrendezőség. De hát ez egy elérhetetlen dolog, ott nagyon helyes módon, mert jelentkezni se lehetett, csak már egy diplomával. Mert a diploma az csak belépő egy a pályára, menjen, gyakoroljon vidéken, és ne üljön a kispadon. Tehát csak ennyi az egész. De hát a színház kárpótot ilyen szempontból. Most is azt mondom a fiataloknak, hogy én egy színész vagyok, mint ti, csak sokkal régebben csinálom, és egy tükröt mutatok nektek, és mondom, Agárdi Gábor is elfogadta azt, hogy belenézett ebbe a tükörbe, és 65-ben diplomáztunk, Almási Évától Csomós Mariig, Mór Mari, ennek is sorolhatom, Balázs Pétertől Ernély Bérán keresztül. Volt még egy megkötés, hogy kötelező volt lemenni 2 évre vidékre, tehát ez egy diploma után, ez egy óriási iskola volt, mint olyan. Hát nem oda szerződött az ember, akart, tehát egy státuszrendszer volt, és én valahogy Pécsre voltam ígérve, nem tudom, rám volt jó a ruha, vagy miért, és valamelyik vizsgálőadáson kopognak, azt mondja, Radó Vilmos vagyok, a Kecskeméti Színház igazgatója, tetszett, amit csinált, gyere át az Erzsike Presszóba, ez a Uránia mozi alatt van most valami étterem, és beszéljünk. És azt mondja, tudom, hogy Pécsre vagy helyezve, de már elintéztem a minisztériumban elvbe, meg a főiskolán, és beszéltem, gyere hozzánk Kecskemétre, és egyforma volt a pályakezdő fizetés, 1600 forint volt a kezdő fizetése, duskálni nem lehetett, de az, hogy meghívott, 1965 májusában volt a bemutató, Shakespeare Makrancos hölgyének Petruchio főszerepére, és Szegedi Erika volt a kata, ő hozzájuk nem tudtam bekerülni ebbe az osztályba annak idején.
1: Mert hogy első körben nem vették
2: első,
1: fel.
2: Első körben nem, úgyhogy voltam én minden segédmunkás, meg egyébek, tehát az élet sűrűjében. Mindig az volt a mániám, hogy egyre jobb színész szerettem volna lenni, és ehhez mindig arra vágytam, hogy minél erősebb és jobb társulatokba kerüljek. A 2 év kötelező után átszerződtem Veszprémbe, ott találkoztam Horvai Istvánnal, aki a Németh László apácáját rendezte, még élt, a Németh László elvitt hozzá, és ennek kapcsán, amit Fehérváron játszottunk, úgynevezett tájelőadáson, egyszer csak kopognak, azt mondja, Bot Béla vagyok, a Nemzeti Színház igazgatója, tetszett, amit csinált, jöjjön föl, hétfőre van szerződtetve, tehát azt hittem, elájulok. Azon az éjszakán 2 hétig nem aludtam, fölmegyek, üljön le, mennyi a fizetése, mondja Bot Béla, jó napot kell. Hát mondom, 3200 forintot kapnék, ott maradnék. Úristen, hát erről szó se lehet, ez bérfeszültséget okoz, de mondom, és mit fog játszani? Az azt mondja, nem tudom. Na most ez a 24. életévében lévő Szilágyi fölállt, szóval hova megy? Hát nem képzel, itt már nem tudja megmondani, hogy mit játszom. Miért hívott, és elmentem, aláírtam a szerződésemet Veszprémben.
1: Nem bántam meg utólag?
2: Nem, abszolút nem bántam meg, mert aztán még 2-szer voltam a Nemzeti Színháznak a tagja. 3 évet voltam Kecskeméten, 1-et Veszprémbe, és ezután a sikertelen Nemzeti Színház után hívott Kazimír Károly, aki akkor a Tália Színháznak volt az igazgatója, legminőségibb művészínház volt. És hát ott is csodákat játszottam. Az egyetlen stúdió volt akkor még, és ott játszottam először a Csurkának a Ki lesz a bálványát, amit aztán 3-szor játszottam, a Vígben is, és a filmen is, na mindegy, és aztán onnan is elszerződtem, ami egy bátor dolog volt, elmentem a József Attila Színházba, 10 év után megint eljátszottam a Makrancost, óriási sikerre többek között, és akkor szerződtem a Nemzeti Színházba, és Sinkovics Imrétől kezdve csodákkal játszottam évtizedekig, és onnan hívott el Várkony Zoltán a Víg Színházba, és innen jön a rendezés, mondtam, hogy egy kicsit szabadúszó leszek, és akkor hívott Csík Ferenc, és azt mondta, hogy gyere hozzám, mondom, Feri, nem akarok most egy kicsit szabad, de gyere is rendezél, és neki köszönhetem a Várszínház refektóriumában, ami ugye a Karmelita Kolostornak volt a étkezője, egy gyönyörű műemlék épület, ott rendeztem először Romero Lanszerelem és halájátékának a francia forradalomról szóló darabját, tehát ott rendeztem először, és hát azóta szinte rendszeresen.
1: Érintőlegesen szóba hoztuk már 1956-ot. Azt gondolom, igen, hogy az első zene is, amelyet választott, köthető ehhez az esztendőhöz, ez pedig ugye nem más, mint az Örömóda. Szilágyi Tibornak milyen személyes emlékei vannak a forradalomról, 1956-ról?
2: Első gimnazista voltam, tehát szemtanú vagyok. Plusz a szüleim elváltak a háború előtt, de édesapám nálak, kivel csak én hétvégi gyerek voltam, ő elment 1956-ba, Kanadába telepedett le, és aztán hosszú évekig nem láthattuk egymást. A 8. kerületben laktam közel a Kilián laktanyához, a nagyszülőkkel. Egyik szobánkat is találat érte ilyen szempontból, és hát meg is írtam az emlékeimet. Azért döbbenetes, mert osztálytársakat is veszítettünk, és nem mindenki arcokban esett el, hanem ő sorvált a kenyérért. Barátommal például, aki idősebb volt nálam 3 évvel, az azért nagyon fontos, aztán ő is elhagyta az országot. Ott voltunk a Sztálin szobor ledöntésén. Én megírtam például, hogy 56. október 23-án gyönyörű idő volt, és soha nem felejtem el Latabárnak a Fel a fejjel című új filmje volt az Uránia moziba, és még bosszantott is, mert elmentem a Fény 4-es előadásra, de csak drága egyet kaptam, és végignéztem előtte a főiskoláról, vonultak is a Sinkovics Imré szabad többek között a Petőfi szobornál, és hát akkor nem gondoltam, hogy mit tudom én, 20 év múlva partnerem lesz a Nemzeti Színházban ez a csoda művész, és amikor kijöttünk, akkor már lezajlott a tüntet, és semmi atrocitás nem volt, és a Nemzeti Szállónál összetalálkoztam egy házbeli fiúval, és teherautókra fölkapaszkodtunk, és ott voltunk a Sztálin szobor ledöntésén, és akkor jött a hír, hogy már lőnek a rádiónál, és eszemágában nem volt oda menni, de mennyire fontos egy idősebb kollega az, hogy Tibi, most hazamegyünk. Egy életre szóló én.
1: És akkor nyilván önre is hatott legalább úgy, mint kortársaira a 9. szimfónia.
2: Hát igen, azért ez egy fantasztikus dolog, és ilyen szignálként játszott a rádió.

0: Idézzük fel egy picit a gyermekkorát. 1942-ben született, ugye Magyarországon még éppen nem dúlt a háború, de hát ön is és a családja is hamarosan ennek részese lehetett. Itt született a fővárosban. Mi az, amire emlékszik még esetleg, vagy amelyet meséltek nagyon gyakran a szülei?
1: Döbbenetes. Az első gyerekkori emlékem, hogy Budán még harcok dúlnak, karácsony van, és én 2,5 éves vagyok, és Hintaló címen meg is írtam ezt egy versecskében, és valahonnan volt karácsonyfa is, kaptam egy hintalovat, és nem mertem oda menni, mert lőttek és dörgött az egész, és az első gyerekkori emlékem az, hogy öltöztet anyám, meg a nagyszülőkkel éltem, és megyünk le az óvóért, és a rádió mondja, hogy légitámadás szólnak, szóval azért ez nem egy akármilyen történet.
0: Ez egy ilyen kisfiúban is nagyon nyomokat.
1: Hát ez megmarad, ezek nagyon, nagyon szegény évek, a nagyszülőkkel élek, ami maga egy történelmi helyzet. Olyan értelemben, hogy anyám elvált az édesapámtól, csak hétvégi gyerek leszek, és említettem, hogy ő 1956-ban a forradalom után elment.
0: És építész volt.
1: Építész volt, tehát semmi ilyen beütés nincsen, hanem érdekes, hogy ez egy vallásos katolikus család volt, én apám után református lennék és vagyok, és a misék, az Isten tiszteletek, hát azért azok valamilyen szinten, hát misztérium játékok is, ilyen játék szó nem jó, de hát a hatása természetesen. Anyámnak a nagynénje egy első világháborús hadőrzvegy volt, és hát kis nyomorúságos nyugdíj kiegészítésként ruhatáros volt az operaházban a 3. emeleten. És hát rengeteg balettet és operát láttam a 3. emeletről.
0: Az ő jó voltából.
1: Természetesen a Peter Grimes-ig bezárólag, és a Baba Tündér, és a Párizs lángjai balettet, meg a Baksi Szerály szökőkúton, be volt egy óriási korbács tánc, erre emlékszem. És a Seregi László óriási koreográfusnak beszél, honnan tudod ezt mondom, mert a gyerekkoromat ott töltöttem a 3. emeleten. Ez fantasztikus élmény volt. Általános iskolában iskolába jártam a Horváth Mihály térre, ahol a Lukin házaspár, Lukin László és a felesége, hát fantasztikus karéneket szerveztek, és volt egy nagyszerű karének, ahol én szoprán egy voltam eleinte, és egészen a mutálásig voltam, és nem csak nagyszerű pedagógusok voltak, hanem az 50-es években, tehát 48-56-ig, tehát volt még hitoktatás, aztán nem volt. Sugár Rezső zeneszerzőnek, Romhányi Józseffel volt egy Hunyadi oratóriuma, a Hősi Ének, és ebben volt egy gyerekkórus. És ebben rengeteget felléptünk. Én emlékszem, hogy többek között a Zeneakadémia, azt hiszem, hogy Somogyi László nevű karnagy volt, aki szintén elhagyta aztán az országot, és ugye több tételes mű volt is, így valamelyik tételszünetbe mentünk be, és a mai napig tudom, hogy a női kórus után kellett belépni, és a női kórus éleket a boldog béketermő tavasz, remény, és stb. És utána jött a gyerekkórus. És amikor még a Kossuth Rádióban volt ez a Kinyerma című műsor, akkor volt egy ember, aki mindent tudott, az óceán műveket kökül jegyzék szám alapján tudta, és ezt bejátszották, ezt, és ezt nem tudta, és fölüvöltöttem a kocsiba, ezt én tudtam egyedül az országban, és Sugár Rezső ős énekében énekeltem gyerekként.
0: Hogyha ebből a korszakból kéne most megidéznünk egy dalt, akkor melyikre esne a választás?
1: Hát dalt nem tudok. Hát
0: operát, opera hát részletet.
1: Igen, például ebből a korszakból, hogy azért valami vidám is legyen, tehát azért a Don Pasquale-ból. A főiskolán hangképzés gyanánt, hát énekeltünk Schubert dalokat. Volt egy fogyasztható baritonom, és a Don Pasquale-ből a Malatesztát énekeltem, és volt egy ilyen terv, hogy ebből a csodával, Gregor Józseffel talán egy részletet énekeljünk el valamelyik tévéműsorban, nem lett belőle semmi. Először a Műpába láttunk ott a kamerateremben ilyeneket. Múltkor láttam egy fantasztikus Don Pasquale-t. Én nem vagyok értő, csak szeretem, és hat rám. Hát szóval a zene az egy csodálatos dolog.
0: Hát akkor hallgassunk egy kis Donizettit most.
1: De ez nagyon jó.

0: A beszélgetésünk elején említette, hogy 23 évesen mennyire bátor volt, hogy nemet mert mondani Bot Béla színházigazgató ajánlatának is. Ekkor készül ugye a Szerelmes biciklisták című film is, 23 éves kora környékén.
1: 65-ben diplomáztuk, és azt hiszem nyáron ezt forgattuk, és előtte olyan szerencsém volt, hogy Jancsónak a Szegény legényekben én vagyok az a parancsőrtiszt.
0: De talán az igazi karakterszerep az mégiscsak a Szerelmes biciklistákban adódott meg elsőként. Dr. Szilágyi Bélát alakítja egészen véletlenül. Egy szemüveges tudóst, aki még a Balaton partján is a jegyzeteibe feledkezik, ahelyett, hogy kielvezni a jó időt. És hát a kortársainak is így mutatkozik be, hogy Dr. Szilágyi vagyok. Meglepett. Ez a karakter mennyire befolyásolt önt a későbbiekben, mert ugye ez egy nagyon komoly, egy érett gondolkodású fiatalember volt, akivel tulajdonképpen debütált a film Vásznon. Mennyire kísérték az útját végig ezek a hasonló karakterek?
1: Az az igazság, hogy nem akarok túl okosnak föltűnni, de tudatosan próbáltam alakítani a pályámat a magam Hajókovács módján. Természetesen az alapképességen kívül, ami valamilyen szinten szükségeltetik, van egy alkati determináció is, tehát azért sokkal inkább az intellektuel alkatú szerepek játszottam ettől a doktor fiatal Szilágyitól kezdve. Mindig az volt a mániám, hogy egyre jobb színész próbáltam lenni, ennyire sikerült, és nálam tehetségesebb, fantasztikusabb emberekkel és rendezőkkel akartam találkozni, és ezért volt, erre mondom, hogy én vagyok a legnagyobb magyar vándorszínész, mert a Nemzeti Színházban voltam kétszer a Vígben, nincs olyan színház, ahol nem fordultam meg. Ebből a szempontból soha sehol nem csaptam be az ajtót.
0: Tanulni akart minden.
1: Végig, és a mai napig így van, hogy Magyarországon és a világban minden alkalommal színházat nézek. Magyarul, ha szabad ezt mondanom, a mai napig próbálom tovább képezni magamat. Életre alára komolyan gondolom ezt, és a legnagyobb elődöktől játszottam évtizedekig. Pesti színházban, a Víg színházas korszakomban a kiváló drámaíró Csurka Istvánnak, és hagyjuk a esetleges politikai megítélését, a legnagyobb magyar drámaírók egyike volt, a Deficitjét 387-szer.
0: Kimondani is sok.
1: Na és most talán megcsinálom valahogy. Ezek a szerepek alakítják is az ember, szóval vele élnek. Eddigi pályámon eljátszottam 200 valamennyi szerepet. Ennek a jelentős része egy vezető főszerep volt, de ha őszinte vagyok magamhoz, és ebből a 200-ból talán a két kezem maximálisan elég ahhoz, amikor el tud jönni a jó Isten, hogy szoktuk mondani, és a közönség, a mérvadó kritika és a mű találkozott azzal, és ez egy nagyon-nagyon jó arány.
0: Mikor és milyen indítatásból lépett be az életébe a vidám műfaj? Mert hogy ugye ma már Szilágyi Tibort nagyon sokan a kabarékból, a vígjátékokból, a szeszélyes évszakokból ismerik. Nyilván ez egy másik arca, amely kiegészíti ezt az előzőt, és amely gondolom hasonlóan üdítő perceket kínált az ön életében is, amikor ezek elkészültek.
1: Hát nem műfaj kérdése az, hogy ezt életre alára komolyan kell. Egyáltalán nem egy lenézendő dolog, és most már a Nótinál maradva például, amit ugye rendeztem most másodszor a nyitott ablak. Egy bohózat, és mondtam az ifjúságnak, gyerekek, ezt életre halálra komolyan kell játszani, mert biztos láttátok a Hippolyta lakály című filmet. Na most ennél nagyobb társadalom kritikát nem tudok elképzelni. 30-as években vagyunk, és egy szemétszállításon meggazdagodott Bunkó, akit a Kabos Gyula játszott zseniálisan, nem tud késsel villával enni, de lakályt fogad. Hát azért ez egy komoly társadalom kritika, vagy itt van a Nóti nyitott ablak, hogy egy helyi polgármester pedálozik, hogy hozzákerüljön a laktanyába, azt hiszi, hogy hadserege lesz, és csak problémái vannak belőle, és minél magasabb rangú valaki abban a hadseregben, az a leghülyébb. Hát szóval itt ezt életre halálra komolyan, nem viccelődünk, lent nevetnek a nézőtéren, de a szituáció az igaz.
0: És ez az oldal, ez a karaktervonás, ez meg volt önben fiatalon is?
1: Hát talán volt valami humorom, vagy nem tudom. Hát ez is szakmai dolog. Arra van humorom befogadóként. Hát én egy vidám ember vagyok, és szeretek nevetni, és szeretem jól érezni magam, és érdekes módon annyi dolgom van, hála a jó Istennek, hogy jövök, megyek, és így pihenek. És ugye, hogy majd ha nyugdíjas leszek, akkor majd mennyit fogok olvasni? Hát most is 3-4 könyvet olvasok, Szimó, de egész életünkben olvastam. Amíg el tudom játszani ezeket a komoly feladatokat, és hívnak rendezőket és előadásokra, azt hiszem, hogy ennél nagyobb szellemi karbantartása nem lehet az embernek. Nem fogom megvárni természetesen, amikor erre nem leszek alkalmas, de egyelőre még örkénnyel szólva bizakodva nézem a jövőbe.
0: Felsorolt nekem itt a beszélgetésünk elején egy listát, én ebből Önhatalmulak Smetana Moldva című dalát választanám most ki. Milyen kötődése van ehhez?
1: Hát, éppen a Makrancos hölgyel, József Attila színászkorom, hogy voltunk akkor még a Napsütötte Csehszlovákiában, és hát a Moldva megkerülhetetlen ilyen szempontból, és ott is eszembe jutott ez. És hát egy gyönyörű motivumok vannak ebben a szimfóniában.

0: Na és amikor éppen 76 évesen nem rendez, szöveget tanul, vagy mondjuk hangos könyvet készít, akkor mire szánja a szabad idejét? Feleségével immáról lassan 30 éve élnek együtt. Mennyi idő jut rá például az életéből?
1: Az az igazság, hogy ez családi háttér nélkül ez nem megy. Ő egy ügyvéd, és ő is bridge-el, de rengeteg áldozatot hoz azért, hogy én ilyen örömmel csináljam a pályámat, és azért nagyon jó kritikusom is, kemény, mindig azt mondom, hogy sallagmentesen kell játszani. Őség zavara van, most már valamit vissza is mondtam, mert tényleg tudnom kell, hogy hány éves vagyok, és éjjel-nappal vezetek, vendég voltam Debrecenbe, Sopronba, Veszprémbe rendszeresen, és holnap is megyek, és játszom a Karinti Színházban is, tehát a Sizgált, ugye a Woody Allen forgatókönyv írójaként is ismerjük, most volt 90 éves. Hát én még nem vagyok 90, de 65-ször fogom játszani a hétvégén. Azt még ki kell találnom, ma majd nem tudok ekkorákat eljátszani, és még a Jóisten ad nekem egy pár évet, hogy mit csinálják, de írni biztos fogok.
0: Igen, mert hogy érintőleg már ön is említett, hogy 3 könyve is megjelent, igen, ebből egy verses kötet, 2, talán egy kicsit líraibb hangvételű, igen, önéletrajzi. Van akkor esetleg negyedik könyv is terve?
1: Hát az agyamban rengeteg terv van. Idő is kell hozzá, a másik az van egy technikai akadály, és olyan értelemben, hogy én kézzel írok, mert az, hogy leírnék egy oldalt, az egy hétig tartani. Maradjunk abban, hogy egy kiélési forma, egy terápia, az egész színészet is egy terápia, és ettől én nem lettem író, költő, de valami kikívánkozik belőlem, az jól esik.
0: Próbáltam visszaidézni személyes emlékeimet önnel kapcsolatban. A legutóbbi egy Molnár Ferenc darab volt, az Olimpia. Talán 3-4 évvel ezelőtt. Platatábornok volt, az osztrák zászlós szallaggal átkötött tábornok. A mostani darabjai közül melyiket ajánlaná, hogyha mondjuk invitálna egy színházi előadásra?
1: Hát ha egy tanulságos jó vígjátékot akarnak látni, főleg a szerző tollából, ez a Karinti Színház Nagy Sziszkának a második nekifutás című darabja. Játszom Csiki Gergely nagymamájában, Veszprémben ezt a 4-5 jelenetes, a főszereplő hölgynek, Állai Borinak, ő játsza a nagymamát, a gyerekkori szerelmét. Pénteken lesz olvasó próbám az Eső ember című darabból.
0: Ezt hol fogják?
1: Ez Veszprém, akkor terve van véve, és azt is májusban kezdjük el Márainak a Gyertyák Csonkikének című darabját, egy C.S. Ferenc nevű Nagyváradon élő kiváló színésszel, akivel játszottam már együtt a Ibsenbe, ezt is Pataki András rendezi, és hát akkor rendezek Zentán.
0: Nehéz lesz a választás, hát szóval, azt hiszem.
1: Hát azt nem tudom, hát hála a Jóistennek ennyi dolgom van, na most ez azért valamiféle szellemi kondíciót is föltételez, meg fizikait is, és azért nem felejtem el, hogy hány éves vagyok. Igyekszem úszkálni sokat, megpróbálok nem túlzottan kövér lenni, igyekszem nem a szépség miatt, de hát nem a falstapokat játszom, és nem mindegy, hogy mennyit cippelek.
0: De azt is olvastam, hogy volt olyan szerep, aminek a kedvéért képes volt lefogyni egy pár kilót.
1: Hát hogyne, ez természetes. Előfordul, hogy ilyen önszorgalomból, mit tudom, egy hétig jó leveket iszom, és amit tulajdonképpen egy tisztító kúra, és nem vagyok éhes.
0: Mivel zárjuk le ezt a beszélgetést, majd zenével?
1: Ezt abszolút önre bízám.
0: Akkor ha ismét rám bízza a választást, akkor szerintem hallgassunk meg egy kevésbé ismert dallamot, Respighitől a Róma kútjait.
1: Ez annyira fantasztikus, és én is gondoltam rá, hogy emlékszem, jó párszor hallottam, és a szökőkutak csobogását is hallottam, és ez valami gyönyörű dolog.

Beszélgető társam Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Munkatársaim Duba Szilvia, Maksai Helga, Mali Andrea, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőt.

0: A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról. 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból új villamosvonal épül a fővárosban. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő. Következnek a részletek. Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról. Október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A nyilvánosság azonban nem jelent válogatás nélküli adatközlést, hangzott el a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón, ugyanis az érzékeny adatokat védi a törvényjavaslat. Ambrus Sóbert összefoglalója.
2: Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányhatározat, ami tovább pontosítja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A közigazgatási szerveknek át kell adniuk minden 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
3: A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
2: Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormány szóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dossziék és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda, kormány szóvivő.
3: A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
2: A kormány létrehoz egy tanácsadóbizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
4: Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
2: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tarz Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
4: Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt vagy a rendszerváltás után.
2: A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a nemzeti kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról. Azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
1: Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a Tudományos és Technológiai Miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hozzátette, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ez azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre.
5: Shouldn't be for themselves, because
2: számukra a legfontosabb, hogy a tudomány és az innováció ne önmagáért létezzen, mert minden csak akkor nyer értelmet, ha a gazdaság részévé válik, ha az innováció vagy az ötletek beépülnek az ökoszisztémába vagy a gazdaságba.

0: Európába, és a technológia transfer valóban megvalósul.
1: Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint európai értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie.
2: Szent Gellért tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd Budai híd feje alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása, így a fejlődő dél-budai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomása épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mint a Szabadsághídon át a belváros felé, a DeFerenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
1: A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója. Weigl Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk, 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, programhajókat és bulihajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
3: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan típusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtudrész pihányzép, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
1: 83 évesen elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően pályája során sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi és 120 film szerepet alakított. Falucskai Ivett összeállítása.
4: Szóval mégis a maga kutyája. Na erre majd még visszatérünk, odaben megbeszéljük. Gyerünk, vigyék őt is a főkapitánságra.
5: A népszerű Kántor című filmben Sátori főhadnagyot alakította, de színpadon is folyamatosan láthatta a közönség. Pályája során több vidéki és budapesti társulat tagja volt.
6: Én pályakezdő fiatalon is a saját magam és a szakmai helyzetem megítélését illetően sokkal idősebb voltam, ha tetszik, sokkal okosabb voltam erre. Tehát volt egy ilyen képességem, most nem akartam ebben természetesen senkit megbántani.
5: Így fogalmazott egy 2010-es interjúban Szilágyi Tibor színművész, aki több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Legikonikusabb színházi alakítása Shakespeare makrancos hölgyének Petruchiója volt.
7: Rám vicsorog. Azt mondom, hogy szelíd, akár a harmatos rózsaszín. Ha megkukulsz egy vakhangot se szól, csicsergését, buzgó magasztalom, s ékes szólását, melynek párja nincs. Elkerget, jó! Forról hálálkodom, mint egy hétre hívott volna meg.
5: Egyénisége, pontos, fegyelmezett játéka minden műfajban jól érvényesült.
6: A legnagyobb előadás sincs meg. 200-szor is a Arthur Millerre be kell mennem, az nincs meg. Az majd a partnereimmel, a közönséggel, a magam vívódásaival, a magam közlekedési bajával, a magam derékfájásával majd talán meg lesz este 10 órára, és akkor mind a ketten boldogok leszünk. A szerep is, amivel próbáltam azonosulni, a kollégáim is, és azok is, akik nézték.
5: Színházi szerepei mellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást.
8: Te Lali, nekem te most kapóra jöttél. Lekaparom a rozsdát, érted? Nekem most van valami a kezemben. Figyelj,
5: karakteres orgánumának köszönhetően a magyar szinkronvilág egyik legfoglalkoztatottabb alakja volt. Ő volt Jean Reno állandó magyar hangja, és dokugróf is a Csillagok háborújában. Rendezőként is sikereket ért el, emellett két verses kötete jelent meg. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari díjjal, érdemes és kiváló művész címmel jutalmazták. Színészi alakításaiért, valamint rendezői munkája elismeréseként Kossuth és Tolnai Klári művészeti díjat kapott. Szilágyi Tibor 83 évet élt.
1: Időjárás jelentés. Holnap már országszerte napos idő várható, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket Néveri Igor. Viszont hallásra.
9: Műsor ajánlott.
10: Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. E heti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
9: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
11: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Esti mese. Kedves gyerekek! A Fotika című magyar népmesét Pap János olvassa fel.
12: Volt a világon egy legény, aki más se tett egész nap, csak szaladt ide-oda. Ezért aztán nem is fogadták fel szívesen sehol sem. Egyszer beállított egy gazdához, és azt mondta, fogadja fel őt napi háromszori szaladásra. Dolgozik ő mindent, amit parancsolnak neki, csak napjában háromszor szaladhasson, ahová éppen kedve tartja. A gazda először jót nevetett rajta, aztán gondolt egyet. Úgy se volt még nekem soha életemben ilyen fura cselédem. Isten neki, fakereszt, ha eltörik, az se lesz, fölfogadom. Föl is fogadta még aznap, s mindjárt elindultak szántani. Jó nagy darabot megszántottak, eljött a früstök ideje. Futika, ahelyett, hogy evett volna, futásnak eredt. A gazda azt hitte, hiányzik neki egy kereke. De hát volt magához való esze Futikának, szaladt egyenesen haza, és ezt mondta a gazdasszonynak. Azt üzeni a gazda, hogy a pincében a hordókat mind ki kell forrázni, mert megdohosodnak. Jól van, Futika, csináld. Fogott is mindjárt egy kanna forró vizet, és ahány hordó volt, mindegyikbe öntött. Hanem egyik hordóban valaki elkiáltotta magát. Ebben a hordóban valami borféreg lehet, mondta Futika. Ezt majd jobban kiforrázom. Beleöntött egy egész kanna forró vizet, aki a hordóban volt, annak nem nagyon tetszhetett, mert ugyancsak ordított. Hé, ki van oda bent? Kérdezte Futika. Én. Aztán ki az az én? De már akkor megismerte a hangjáról. Á, szóval te vagy a hordóban, te kutyaházi falutolvaja. Na várj csak, majd megmondom a gazdámnak. Jaj, csak most az egyszer nem mond meg, soha többet nem jövök ide. És a hordó likján kidugott egy aranytallért. Hát, menj, amerre látsz, nem szólok a gazdának. Eltette a tallért, s futott vissza a szántóföldre, ahogy a lába bírta. A gazda éppen akkor nyelte le az utolsó falatot. Hozzá fogtak szántani egészen délig. Mikor a delet húzták, Futika kifogta az ökröket, szaladt egyenesen haza. Azt mondta a gazda feleségének. Azt parancsolta a gazda, hogy a fészerből hányjam ki a szalmát. Hányd ki, ha ezt parancsolta. Fogja Futika a vasvillát, kezdi hányni a szalmát. Egyszer csak nagyot sziszen valaki. Ki lett volna más, mint a tolvaj? Futika tudta, hol kell keresni. Nem megmondtam reggel, hogy ide többet beneted a lábad? Jaj, nem jövök én többet, soha többet. Hiába fogadkozol, ebatta tolvaj, megmondlak a gazdámnak. A tolvaj megint adott neki egy aranytallért. Mikor Futika zsebre vágta a pénzt, azt mondta. De aztán meg ne lássalak itt soha többet, s már futott is vissza a szántáshoz. Nem mulasztott semmit, de a gazdája nem állhatta meg szó nélkül. Hol kószáltál megint? Ahol jártam, ott jártam. Jó helyen voltam.
13: Jól van, na, de kényes lettél.
12: Azzal tovább szántottak. Mikor eljött az uzsonna idő, Futika megint nyaka közé kapta a lábát, és iszkiri haza. A gazda már nem is szólt, csak nevetett magában. Bolond ez a Futika! Otthon azt mondta Futika, hogy a kádat, amiben a pehelytól van, ki kell vinni az udvarra, hadd szívja a nap. Ki is hengergette a kádat, s az udvar közepén fölborította. Kigurult belőle a tolvaj. Hát te megint itt vagy? Vigyázz a bőrödre, mert ha most sem mondom el a gazdának, akkor sohase. De a tolvaj tudta az orvosságot. Futika megint kapott egy aranytallért. Szép napszám, 3 arany. Futika megígérte, hogy nem árulja el, de most már nem merjen idejönni. Futott is vissza a szántóföldre Futika, még aznap befejezték a szántást. Másnap Futika meghallotta, hogy a tolvaj el akarja őt emészteni. Na, még csak az kell. Nem elég neki, hogy nem árulta el, most már neki áll följebb. Azt is megtudta Futika, hogy a tolvaj a vásárban akar méreggyökeret venni. Na, megállj, kutyafülű tolvaj, majd elbánok én veled. Felöltözött vándornak. A szomszéd kertjéből ásott 3 fajta répát, és elindult a vásárba. Hanem az út hosszú volt, Futika elfáradt, le is feküdt egy nyárfa alatt a hűsre. Mikor fölébredt, látta, hogy jön egy lovas. Fölismerte mindjárt, a tolvaj volt. Csak azt nem tudta elgondolni, honnét lopta a lovat, mert szép ló volt, meg kell hagyni. Odaér a lovas, de nem ismerte meg a vándorlót.
13: Hova, hova, öreg? Kérdezte a tolvaj.
12: A vásárba igyekeznék. Aztán mit csinál a vásárban?
13: Eladnék egyet mást. Például mit?
12: Hát, répát, meg méreggyökeret. Na né, igazán, és hogy adja? Hát, ki milyen? Egyik drágább, a másik még drágább. Van olyan, amitől bókol az ember, mint a ló. Ez olcsóbb, csak pár krajcár, persze nem is ér valami sokat. Aztán van olyan, akitől már haldokolni is lehet. Ez 3 aranytallér.
13: A 3. azon nyomban fölfordul, akinek beadják. Az nagyon drága. 7 aranytallér, meg 2 pipa dohány.
12: A tolvaj megvette a legdrágábbat.
13: Volt annak pénze annyi, mint csillag az égen.
12: A lovas elvágtatott, Futika meg szépen visszaballagott a faluba. Otthon azt mondta a gazdának.
13: Hallja, gazduram, minket alig, hanem el akarnak tenni láb alól, de én amondó volnék, hogy ne hagyjuk magunkat.
12: Megijedt erre a gazda úgy, hogy egy likas krajcár sem maradt a zsebiben. Egyre azt hajtogatta, mit csináljunk,
13: gazduram, mindig azt csinálja, amit én.
12: A felesége 3 féle répát főz vacsorára. Amíg eszünk, csak figyeljen rám, hogy én mit csinálok. Egy 10 csombékos istráng akkor már a vízben lesz. Ha azt mondom, hogy gazduram, hajtsa ki a kecskét, akkor aztán ne sajnálja. Megígérte a gazda, hogy mindent úgy tesz, ahogy Futika mondta. Vacsorához ültek. Az asszony behozta az első tálat. Futika tudta, hogy a tolvaj kint leskelődik az ablaknál, várja, hogy mikor fordulnak föl a répától. Megették az első tálételt, hát a gazda látja ám, hogy Futika rázza a fejét akár a ló. Rázta a fejét ő is. A 2. tál után Futika elkezdett tátongani, fuldokolni, mint aki a végét járja. Szintúgy cselekedett a gazda is. Mikor előttük volt a 3. tál, Futika csak éppen belekóstolt, s úgy vágta magát hanyat, hogy majd a feje esett szét. A gazda is megkóstolta a répát, de előbb kinézte magának a helyet, ahová esik, nehogy valami kárt tegyen magában, azzal ő is elvágódott. Akkor Futika meghallja a tolvaj hangját, de már bent a szobában. Ne, kellett ez neked, Futika? A tolvaj körül táncolta mindkettőjüket, és a gazdát is szidalmazta kárörvendve, hogy most már övé lesz a ház meg a föld. Az asszony elájult ilyettében, hogy ja Istenem, mit is főzött. Futika ekkor odaszólt a gazdának. Gazduram, hajtsa ki a kecskét! Fölugrott a gazda, kapta a vizes istrángot, neki a tolvajnak, csépelte, ahol érte.
13: A tolvaj hol a fejét fogta, hol a hátát, ordított, ahogy a torkán kifért. Szerencsére nyitva volt az ablak, kiugrott és elszaladt. Talán még most is fut, ha meg nem állt.
9: A Futika című magyar népmesét Berzenagy János gyűjtésében Pap János olvasta fel. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1981-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek! A Vasfejű Farkas című magyar népmesét Pap János olvassa fel.
1: Volt egyszer a világon egy szegény ember, annak volt egy fia. A fiú kijárt az erdőre fát vágni. Egyik nap, ahogy vágja a fát, meglát egy kis kígyót. Azt mondja neki a kis kígyó: vigy el innét magaddal, nem leszek hálátlan érte. A legény felvette, hazavitte. Jó kis fészket csinált neki a padláson, friss tejjel tartotta. Az apjának feltűnt, hogy ha tejet kap a fia, mindjárt szalad vele a padlásra. Kapta magát, felment a padlásra a fia után, megleste. Hát, uram fia, mit lát? Látja, hogy a fia egy csúf nagy kígyót etett. Iszonyúan mérges lett. Hallod-e? Ha ezt a randa férget ellen viszed a házamtól, téged is elkergetlek. A legény mit tehetett volna egyebet, fogta a kígyót, betakargatta, vitte, maga se tudta hova, merre. Azt mondja neki a kígyó: vigyél engem ide meg ide, az apámhoz. Ha valamit kínálnak értem, ne fogadja egyebet, csak azt a rossz tülköt, ami a kamrában lóg a falon. Van abban a tülökben egy dugó, de azt ki ne vedd, mert azon nyomban szétszaggat a vasfejű farkas. Fúj bele a tülökbe, s ahány ember összeszalad, fogad fel mind szolgálatra. A legény hazavitte a kis kígyót az öreg kígyóhoz. Megkapta a tülköt, fordult vissza. Útközben nézegette a tülköt, látta benne a dugót is, amit nem szabad kihúzni. Fúrta az oldalát, miért nem szabad kihúzni azt a semmi kis dugót. Annyira, hogy nem állhatta meg, kihúzta. Abban a pillanatban kiugrott a tülökből egy nagy veres bika, utána meg egy nagy gulya. Úgy megijedt a legény, hogy egy likas krajcár sem maradt a zsebében. Nem tudta, mihez fogjon. Azt a rengeteg marhát hogy hajtsa most már vissza a tülökbe? Ahogy ezen töpreng, megáll előtte a vasfejű farkas. Na, megszegted a tilalmat, te gézengúz, most szétszaggatlak! A legény elkezdett rimánkodni, hogy ne szaggassa szét. Fogadkozott égre, földre, hogy mindent megtesz, csak ne bántsa. Azt mondja erre a vasfejű farkas: nem bántalak, ha megteszed azt a három dolgot, amit parancsolok.
2: Mindent megteszek, mondta sietve a legény.
1: Hát akkor jól figyelj, mondta a farkas. Az egyik, nem mosakodhatsz. A másik, nem vehetsz föl tiszta ruhát. A harmadik, nem házasodhatsz meg. Ha a három közül egyiket is megszeged, szétszaggatlak. A legény meg is fogadta esze nélkül. A vasfejű farkas beterelte a gulyát a tülökbe, behajtotta a veres bikát is. A legény örült, hogy így rendben van a dolog, indult tovább. Ahogy megy, mendegél, talál az úton egy tarisznya pénzt. Na, hogy egyszeribe ilyen gazdag lett, földet vásárolt a királytól, jókora darabot, egy álló hétig tartott, míg körbejárta, pedig jól kilépett. Tett vett a legény a földjén, szántot vetett, ahogy éppen sora jött a mezei munkának. De már a harmadik napon nagyon piszkos volt a keze, lába, szeretett volna megmosakodni. Egy kőhajításnyira patak folyt, oda is szaladt volna, de félt a vasfejű farkastól. Később azt gondolta, hogy az a fogadkozás már régen volt, arra alig, ha emlékszik a vasfejű farkas. Fogta magát, jól megmosakodott. De alig törülte meg a szemét, már is ott tervett a vasfejű farkas. Megszegted az első tilalmamat. Mit csináljak most már veled? A legény megint könyörgőre fogta a dolgot. Ha megint rajta kaplak, nem kegyelmezek, mondta a farkas, azzal elment. Nem sokára leánynézőbe készült a legény. Igen ám, csak hogy ilyen piszkos mocskos gúnyában mégse állíthat be sehová. Vasárnap tiszta ruhát vett magára. A vasfejű farkas ezt megtudta, szaladt is, hogy rögtön széttépi. A legény újra csak istenkedett, hogy soha többé nem szegi meg a tilalmat. A vasfejű farkas megint megkegyelmezett. A legény sokat dolgozott, szépen gyarapodott, elhatározta, hogy megházasodik. Volt a környéken elég lány, szőke is, barna is, kiválasztotta a legszebbiket, elvette feleségül, de nem várta meg a vasfejű farkast, elindult a feleségével hetet hét ország ellen. Útközben találtak egy kunyhót, a kunyhóban három kutyát. Csont és bőr volt mind a három, egy hete nem ettek már falás kenyeret sem. A legény meg a felesége jól tartotta őket a maradék lakodalmi kalácsból. Mivel enni adtatok, s nem hagytatok itt elpusztulni, hálából szolgálni fogunk nektek, mondta az öregebbik kutya, aztán hozzátette. Az én nevem minden tudó, ez itt mellettem erős, mint a vas, a harmadik sebes, mint a szél. Éj, ha, rikkantott a legény, éppen ez kell nekünk. Útnak is indultak a három kutyával. Beértek egy faluba, a legszélső házba. Ott lakott a vasfejű farkas öreganyja.
3: Adjon Isten, öreganyám, köszönt a legény. Neked is, fiam, hát téged mi szél hozott erre?
1: A legény elmondta, hogy ő bizony sorra megszegte a fogadalmait, most aztán jaj lesz, ha a vasfejű farkas ráakad valahol.
3: Se baj, mondta az öreg asszony, menjetek csak ki a szőlőbe. Ott már dolgoznak javában, fogjatok ti is egy-egy kapát, álljatok be a sorba, és ne féljetek semmitől.
1: Úgy is tettek. Hanem a vasfejű farkas se nyugodott. Nem sokára ott termett a szőlőben, bár messziről kiáltotta.
3: Megállj, csak most aztán leszámolunk. Nem bánom, széttéphet, szólt a legény, de engedd meg, hogy előbb lehúzhassam a csizmámat.
1: A vasfejű farkas megengedte. Akkor a legény azt kérte, hadd másszon föl a jegenye fára, hogy végső búcsút intsen a szülői háznak.
3: Nem bánom, de igyekezz, mondta a vasfejű farkas.
1: A legény felesége meg csak sírt, rít a fa alatt. A legény közben felért a fa tetejébe.
2: Nagyot kurjantott.
3: Erős, mint a vas, sebes, mint a szél, minden tudó, gyertek, tépétek szét a vasfejű farkast.
1: A kutyáknak több se kellett, nekiestek, széjjel szaggatták a vasfejű farkast. Egy szőrszál nem sok, annyi se maradt belőle. A legény lemászott a fáról, karon fogta a feleségét, megindultak a három kutyával hazafelé. Otthon még egyszer megtartották a lakodalmat, de ez már parádésabb volt, mint az első. Engem is meghívtak, táncoltam eleget, még a harmadik napon se akartam abba hagyni. Azóta se voltam ilyen jó lakodalomban.
0: A Vasfejű Farkas című magyar népmesét Berzenagy János gyűjtésében Pap János olvasta fel. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1981-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

Ma 100 éve született Rab Zsuzsa, kétszeres József Attila díjas magyar író, költő, műfordító, újságíró. Most a centenárium tiszteletére Rab Zsuzsa lehetőségek és szétszórt nyomok elégiája című versét Bánki Zsuzsa és Fülöp Zsigmond mondja el. A versek előtt a szerző mond előszót.

0: Az én arszpoétikám nagyon egyszerű. Olyan verseket szeretnék írni ezután is, amelyek valamit, ha apró dolgot is összegeznek, és amelyekből minél többen ismernek önmagukra, sorsukra, akár csak egy apró emlékükre vagy szokásukra. Nem ismerek külön kritikát, mint amikor rendszerint író-olvasó találkozó után csöndesen, zavartan odalép valaki, és azt mondja, így már én is voltam, igen, csak nem tudtam így leírni. Verset írni, illetve verset megformálni, munka. Nem akarom nimbuszától megfosztani a költő munkáját, de lépten nyomon tapasztalom, hogy a költőt valami örök extázisban élő, légies lénynek képzeli, akitől egy telefoncsengés is elrebbenti az ihlet. Én egyik legkedvesebb versemet egy sötét és lármás szállodaszobában írtam, egy másikat vonaton, igazán nem múzsáknak való helyek. És hogy a versírás mennyire kemény munka, arra nagyon is prózai bizonyítékom van. Valahányszor befejezek valamit, farkaséhes vagyok, és akár az éjszaka közepén megeszem mindent, amit csak találok.
1: Lehetőségek. Valahová megérkezik egy ember. Kilép az állomás előtti térre. Szemetet sodró szeptemberi szél fúj. Idegen ország, város, sose járt itt. Semmi varázslat. Közép-Európa. Csupa varázslat. Itt minden megeshet. Lehetőségek sűrűjébe csörtet. Találkozhat halottnak hit hugával. Meglelheti az egyetlen szerelmet. Véletlenül lelőhetik a sarkon. Egy pincében aranyrudat találhat. Leomló házfal gyúrhatja a földbe. Fiává fogadhatja egy halódó. Apa lehet a városszéli parkban. Lehet muzulmán pénzügyőr apósa. Megmenthet 100 embert a pusztulástól. A főtéren még egyszer szobra állhat. Másnap, korán, vonatra kászálódik. Lehetőségek sűrűje mögötte. Megérkezik a kiszámíthatóba. Kilép az állomás előtti térre. Megbízható, felmért napok fogadják. Hétfő jön, kedd jön, szerda jön, csütörtök.
2: Szétszórt nyomok elégiája. A Kazbeken fésűdet hagytad el, tapolca főn a bádok poharad. Három délkörnyi messze kezed után az asztalon egy karcolás maradt. 35 évnyi messze kavicsvert orrú kis cipőt sok nyargalásodat csajogja. Valaki talán Kanadában visszagondol a mosolyodra. Tengerbe ejtett tükröd lerántotta az arcodat a mélybe, fölötte cápa úszkál. Van valahol 2000 méter magasan a levegőnek egy tenyérnyi kékje, ahol az életettől elbúcsúztál. Csákány belezi egy padlászugát, a téglaporban, mint rongyos fákja lobban régi piros ruhát. Behálóztál szakadó életeddel időt, teret. A forgó föld magára gombolítja rostokra foszló életed. Széthulló szálaidból, ha újjá szőhetnéd magad. Itt árnyékot súrolt egy kőfalat, ott mállik egy levél kezed jegyével. Valahol

0: Rab Zsuzsa verseit születésének 100. évfordulója tiszteletére Bánki Zsuzsa és Fülöp Zsigmond tolmásolta. A versek előtt a szerző előszavát hallottuk. A műsort Pór István és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Majorosi Imrétől származik. A társadalmi erények hőse a jó tanító. Mert önjaváról lemondva egész életét, minden tehetségét a felebaráti szeretetnek és az édes hazának szenteli. Majorosi Imre a 20. század elejé Pécs szabadkirályi város polgármesterének szavai a tanítói hivatás erkölcsi méltóságát emelik ki. A jó tanító nem csupán ismereteket ad át, hanem példát is, szolgálatot, felelősséget és emberi tartást. Az ő munkája gyakran csendes és észrevétlen, mégis nemzedékek sorsát formálja. Lemondásról beszél Majorosi, de ez a lemondás nem veszteség, hanem átváltozás. Az egyéni érdekek helyét a közösség jövője veszi át. A tanító a felebaráti szeretetet nem elméletként tanítja, hanem mindennapi jelenléttel, türelemmel és következetességgel. Az édes hazaszolgálata itt nem jelszó, hanem munka. Gondolatok, szavak és értékek továbbadása. Majorosi gondolata ma is időszerű. Egy társadalom ereje azon múlik, képes-e megbecsülni azokat, akik nem azonnali haszonért, hanem hosszú távú megmaradásért dolgoznak. A jó tanító valóban társadalmi erények hőse, mert jövőt épít ott, ahol még csak a lehetőség van.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
5: A kora újkor évszázadaiban az európai trendekhez hasonlóan a Magyar Királyságban is jelentősen megnőtt a nemesi társadalom igénye az oktatás iránt. Az elit és a feltörekvő nemesi rétegek ugyanis felismerték, hogy a formális neveltetés és a műveltségszerzés fontos szerepet játszhat egy-egy család társadalmi pozíciójának emelésében vagy konzerválásában. De hogyan és miként készítették fel a főúri családok gyermekeiket a társadalomban betöltendő szerepükre, politikai és katonai szerepvállalásaikra? Nem olyan régen jelent meg az a Főnemesek az iskolapadban, a Magyarországi és Erdélyi Jezsuita Iskolahálózat főnemesi tanulói a 17.-18. Században című legújabb kutatásokat tartalmazó kötet, amely a Batthyány család grófiágának, a kohárjaknak és a telekieknek több generációját követve mutatja be a főnemesi művelődési szokások változásait. Mai műsorunkban három család, három több generáción átívelő történetén keresztül bepillantást nyerhetnek a korabeli főúri oktatási művelődési szokásokba. Gergács Anikó vagyok, tartsanak velünk! 17.-18. Században hogyan alakult át a társadalom, illetve a gazdaság, valamint a hivatali rendszer, ami aztán ugye új kihívásokat támasztott a főnemesek felé?
6: Ez egy nagyon összetett kérdés. A Magyar Királyság 1526 óta, Mohács óta a Habsburg Monarchia részét képezte.
5: Dr. Kökényesi Zsolt történész, az ELTE Történeti Intézetének egyetemi adjunktusa. A főnemesek az iskolapadban, a Magyarországi és Erdélyi Jezsuita Iskolahálózat főnemesi tanulói a 17.-18. Században című kötet szerzője.
6: A 17. és a 18. század között igen nagy és látványos változásokat érzékelhetünk. A 17. században még az oszmánok jelen voltak a Magyar Királyságban, de aztán a század végétől, 1686-tól kezdődően, hogy Budát visszafoglalták, majd 1699-ben megkötötték a karlócai békét, egyre inkább megkezdődhetett az ország újjáépítése. Noha erre valójában még inkább 1711 után a szatmári békét követően nyílt lehetőség, amikor is az országban 1848-ig országos szinten nem volt olyan hadi esemény, ami az egész társadalomra kiterjedt volna. Hogyha most kulturális, politikai szempontból nézzük ezt a folyamatot, akkor azt láthatjuk, hogy itt főleg a 18. századtól kezdődően újra kellett szervezni az ország működését, új gazdasági, politikai alapokra kellett helyezni a működését, és ebben kulcs szerep jutott a főnemességnek is. Azt láthatjuk a főnemesek esetében, hogy két fő karrierútát előttük nyitva, egyfelől a világi, másfelől az egyházi pálya. Az egyházi pálya már régóta bevett, ismert karriercélt jelentett a főnemesi familiák számára. A világi pályán belül a katonai pálya az továbbra is kedvelt marad, de a 18. századnak újdonsága, hogy egyre jobban megerősödik a hivatalnoki pálya is. Ez nagyon szoros összefüggésben állt az ország adminisztrációs reformjával. Egyre több hivatali stallum pozíció nyílt meg, ami akár az elit tagjai számára is hát elérendő karrier célokat jelentettek. Azonban a különböző karrierpályákhoz különböző műveltségre, iskolai képességek elsajátítására volt szükség.
5: Mennyire állt rendelkezésre maga az oktatási intézményrendszer, ami aztán ki tudta magából nevelni azokat a személyeket, akik aztán ezeket a hivatalokat be tudták tölteni. Ugye ön három családot követett végig, egyrészt a Koháriakat, akiknél öt generációt vizsgált, a Batthyányiak grófiágát, ahol négy generációt vizsgált, és a Telekieket, ahol pedig két generációt vizsgált. Arra kérem, hogy itt a három család esetében ennek fényében próbáljuk meg ezt az iskolarendszert bemutatni.
6: Tulajdonképpen az iskola választásnál az egyik legalapvetőbb szempontot a felekezetiség képezte. Egészen a 18. század végéig tulajdonképpen felekezeti szinten szerveződik meg hazánkban az oktatás. Reformációt követően Európa szerte így jöttek létre a katolikus, református vagy evangélikus iskolahálózatok. Amiben változást láthatunk a 18. század esetében, hogy egyre jobban megfogalmazódik a kormányzat részéről a szaktudásra való igény. Ez megfelelő iskolai képzettségre volt szükség. Térjünk is rá erre a három családra. Érdemes, hogyha már a felekezetiségről beszéltünk, akkor a Telekiekkel kezdeni, mert ők nagyon sokáig protestánsok voltak. 1721-ben Teleki III. János katolizációja révén jött létre a Telekieknek a katolikus ága. Egészen más kihívások között kellett nekik érvényesülniük, mint mondjuk akár a nyugat-magyarországi familiáknak, például a Batthyányiaknak, mivel Erdély csak 1690-től kezdődően kerül Habsburg fennhatóság alá. Ezt követően új érvényesülési stratégiákat kellett kidolgozniuk az erdélyi főnemeseknek. Teleki III. Jánosnak is 1721-ben új stratégiákat kellett kidolgoznia, hogy hát hogy is nevelje ő a gyerekeit. Ő a házi oktatást követően, hát ami protestánsoknál, katolikusoknál egyaránt bevett volt, hogy a fiúk és lányok is nagyjából 7-8 éves korukig azért biztosan otthon tanultak. De ezt követően Teleki III. János a fiait a Besztercei piarista gimnáziumba küldte, ami Erdély első piarista iskolája volt. A piaristák tulajdonképpen a jezsuitákat követően a 17. század végétől kezdték meg előbb a Magyar Királyságban, majd az erdélyi fejedelemségben is olyan területeken megszervezni a gimnáziumi képzést, ahol korábban nem volt katolikus oktatás.
5: Itt mit tanultak a diákok?
6: A jezsuita és a piarista gimnáziumok között nem volt annyira éles ellentét. A jezsuiták egy nagyon hatékony gimnáziumi modellt dolgoztak ki, egy átjárható iskola rendszert. A klasszikus latin, római latin szerzők ismerete mindenképp fontos volt. Ez volt az a hagyományos, tradicionális ismeretanyag, amit a piarista és a jezsuita iskolák is közvetítettek. Felsőbb szinteken pedig a piaristáknál, de a jezsuitáknál is megjelent a történelemtanítás, a geográfia, a mai földrajznak bizonyos tárgyköre. képzésre, illetve a piaristák a matematika képzésre, illetve bizonyos reáliák tanítására is már egyre nagyobb figyelmet fordítottak.
5: És hogyha még a telekieknél maradunk, akkor ez a család az oktatást tekintve és annak fényében milyen pályát tudott befutni, mármint a második generáció?
6: A telekieknek a második generációja, tehát ez a generáció, ami már beleszületik a katolikus értékrendbe. Először a Besztercei Piarista gimnáziumot látogatták, majd a Kolozsvári Jezsuita gimnáziumot és akadémiát, ami Erdélyben tulajdonképpen a katolikus oktatás centruma volt, és ez a nemesi főnemesi familiák számára is központi desztináció volt. Nem csak a tudás átadás, hanem a szocializációt is segítette. A teleki fiúk is Apor, Haller, Bánfi, Perényi fiúkkal nevelődhettek közösen. Személyesen is megismerkedhettek akár az erdélyi kormányzónak, gubernátornak, Korni Zsigmondnak a fiával, vagy az udvari kancellár Bornemisza Jánosnak a fiával. Tehát itt azért az a fiatalkori kapcsolatépítésnek is egy nagyon fontos meghatározó eszköze volt, illetve hát az első fiú különleges képzését is kiemeljük, neki adatott meg az, hogy nem fejeződtek be az oktatási évei Erdélyben, hanem ő még Bécsben is folytathatta teleki második Pál a tanulmányait, a jogi képzést kapott a helyi egyetemen. Később ez a karriereken is megmutatkozott. Teleki harmadik Jánosnak három fia volt, a legidősebbet tanította a legkiemeltebb módon második Pált. Ő az, aki aztán később fogarasi kapitány lett, majd dobokai főispán. Ezzel szemben a két fiatalabbik öccse közül, hát a középső még Kolozsváron elkezdte a filozófiai képzést, de az osztrák örökösödési háború során belépett a hadseregbe, de nem tudott igazából kibontakozni.
5: A fiú Teleki János számára a katonai élet nagy váltás lehetett, legalábbis erről árulkodik az a levél, amelyet 1743. június 18-án már katonaként Bruckból írt apjának, és amelyben pénzt kért.
7: A pénzem nem lész, felkopik az állom, eshetem pedig vagy rabságba, vagy valamely betegségben, oly idegen földön, ki könyörül rajtam, ki gyógyít betegségemben pénz nélkül.
6: A legkisebb fiú Sándor, ő csak gimnáziumi képzést kapott, ő egyáltalán nem tud se a katonai, se a hivatali pályán kiteljesedni.
5: Milyen mintát mutat a Batthyány grófiága? Ugye ott már négy generációról beszélünk, azt gondolom, hogy ott sokkal árnyaltabbá válhat
6: a kép. A Batthyányiak egészen más pozícióban voltak, mint a telekiek. Esetükben egy nyugat-magyarországi családról beszélünk. Az ő birtokaiknak a jelentős része Vas vármegyében feküdt, úgyhogy számukra Grác volt még közelebb. Bécsbe is jártak egy idő után művelődni, de az ő képzésük szempontjából Grác Stájerországnak, illetve Belső Ausztriának a központja volt az, ami generációkon átívelő módon egy visszatérő képzési helyszínt jelentett. A Batthyányiak is fokozatosan egy nemzetközi arisztokráciának a tagjaivá váltak, hamar felismerték annak a lehetőségét, jelentőségét, hogy a osztrák, német vagy akár itáliai házastársak előnyösen tudják segíteni a família integrációját a monarchiába, illetve a karrier esélyeiket, információhoz, befolyáshoz való jutásukat segíteni. Magától értetődő volt, hogy ők is nagyon szívesen jártak külföldre tanulni. Nagyon szívesen sok generáción átadták jezsuita páterekhez nevelődni a gyermekeiket. Tették ezt akár egy idő után Sopron vagy Kőszeg városában is, de ugyanilyen jezsuita intézményhálózat működött Grácsban, illetve Bécsben is. Ezeket is nagyon szívesen látogatták, illetve hát a Batthyányiak a külföldi kapcsolataiknak, pozíciójuknak, vagy akár a családi hagyományaiknak köszönhetően még a monarchia határain kívül is jártak művelődni. Volt olyan családtagjuk, aki Pármában a helyi nemesi akadémián tanult, ami szintén a jezsuita rend felügyeletem alatt működött, tehát valóban egy nemzetközi hálózatot figyelhetünk meg.
5: A külföldi tanulmányok fontosságát jól példázza Batthyányi Boldizsárnak a levele, amelyet 1698. december 11-én Rómából a szeminárium románum tanulójaként írt bátyjának, Ádámnak. Batthyány Boldizsár a későbbi hercegi címet kapottákból származott, és unokatestvére volt a grófiákból származott Ferencnek és Zsigmondnak.
7: Azon kívül ájtatosság és tanulás olyan vagyon itt, hogy tanácsot fogok adni többi magyaraknak. Nem vagyok abban a szoros tömlöcben, valamint Erdődi László Ádám az Apollinári szemináriumban, aki sohasem mer kimenni, nekem peniglen adatik szabadság kimenni, vagy püspök urammal, vagy két jezsuitával az szentegyházakban, vagy az kardinálisokhoz, esmérőimhez, vagy peniglen más rárításokat látni.
5: Ki volt az, aki különösen nagy pozíciót tudott betölteni?
6: Batthyányaknak a grófi ágát vizsgáltam a könyvben. Ők azért a hercegi ág árnyékában maradtak. Batthyányaknak a fő ága a 18. század közepén, 1764-ben hercegi címet tudott szerezni, és ez volt a korábbi elsőszülötti ág is, akik még szorosabb bécsi kapcsolatokkal rendelkeztek, még nagyobb birtoktestek fölött diszponáltak, úgyhogy az ő lehetőségeik egészen mások is voltak, hogy egy konkrét példát emeljek ki. Batthyány Lajos, ő volt az utolsó nemzeti nádorunk is, ő is a családnak ebből az ágából került ki, vagy az ő öccse Károly nem csak tábornagy volt, legmagasabb katonai funkciónak a viselője a császári hadseregben, hanem második Józsefnek a nevelője is. A grófiág esetében azt láthatjuk, hogy egy idő után egyre kedveltebb vált a hivatali pálya. Például Batthyány Imre, ő a hét személyes táblának a bírája volt, tehát a legmagasabb szintű bírói testület tagjaként működött, és ott a hét személyes táblán a nádor elnököt, tehát az ő táblabi unoka testvérével így módon is rendszeres kapcsolatban állt. Vagy még akit mondjuk érdemes a családból még név szerint megemlíteni, Batthyány Imrének a legidősebb fia József György, ő a bécsi udvari kamarának az alelnöke lett, tehát egy központi jelentőségű kormányszervnek, ami az egész monarchiára kiterjedő hatáskörrel bírt, annak lett tulajdonképpen a második embere.
5: A Kohári család a Magyar Királyság egyik fontos nemesi családja volt. Fénykorukat a 17.-18. Században élték. Tagjai elsősorban a katonai pályát választották. A család fiainak oktatása és neveltetése korán kezdődött, és a családfők nagyon is tudatosan tervezték meg gyermekeik pályaválasztását. Mint Kohári András is, aki Batthyány Lajos nádornak írt levelében a következőket írta fiai jövőjéről.
7: Az Úristen négy fiakkal éltemet megáldván, hogy azok első gyermeki ifjúságuktól fogva úgy neveltetének, az, kik emberi korokban felséges fejedelmünknek, hazánk apostoli koronájának, úgy országunk közjavának hadakozó és békességes üdejben hasznos, és nem utolsó szolgái lehetnének. Nemzetségem elei hajdani példájával, közülök idősbb kettejét, Miklóst és Ignácot, az katona életben helyeztettem. Már hogy az politikus státusznak szolgálatira is azukból juttathatnék, ezekre az harmadik fiamat, Jánost szántam és kívánom áldozni. A, aki mindek utána Bécsben filozófiát, s törvények tanulásit nem csak elvégzette, de nyilván is alkalmazta, hogy hazánk törvényeiben is különös tudományt magának szerezhetne. Őtet az egri kollégiumoknak hallására küldöttem.
5: Vannak a Kohariak, ahol viszont öt generációt sikerült nyomon követni, ők elsősorban katonai pályán mozogtak. Akik katonai pályát választottak, vagy akik inkább a katonai pályában látták a lehetőséget családok, azoknak mennyivel volt másabb a fiaknak a neveltetése?
6: A Kohariak, igen, ők egy sok szempontból hasonló, de legalább annyi szempontból eltérő oktatási gyakorlatot testesítettek meg, mint a Batthyányiak. A Kohariak esetében azt láthatjuk, hogy sokáig Nagyszombat volt, a nagyszombati jezsuita gimnázium, illetve egyetem volt egy nagyon fontos képzési helyszín, ahol a család több generációja megfordult, illetve hát ők alsó magyarországi birtokosok voltak, tehát azt mondhatjuk, hogy a mai Szlovákia középső nyugati részé esetében rendelkeztek birtokokkal, számukra Bécs sem volt annyira nehezen megközelíthető. Kohári II. Istvántól kezdődően ők már Bécsben, a Bécsi Egyetemen is tanultak, illetve hát Kohári II. Istvánnak megadatott az is, hogy uralkodói védnökség alatt tehetett vizsgát az egyetemen, ami egy nagyon fontos szimbolikus kiváltság volt. A kérdésre reflektálva, hogy miben is más mondjuk a katonáknak a képzése, azt mondhatjuk, hogy mondjuk a 17-18. Század folyamán, mondjuk főleg a 18. század közepét megelőzően, azok a családok, legalábbis akiket én vizsgáltam, sok esetben egy picit egyszerűbb tanulmányi pályával rendelkeztek, tehát ugyanúgy elvégezték a gimnáziumot, akár még a filozófiai kurzust, az egyetemi kurzust is megkezdhették, de nagyon sokan nem fejezték be, és jogi stúdiumra az esetükben nem volt szükség. Például a kohariak esetében sem volt az szokás. Több családtagnál azt lehet megfigyelni, hogy mivel fiatalon, 20-es éveik legelején beléptek a katonai szolgálatba, hogy a Habsburg háborúknak köszönhetően olyan tapasztalatokra, készségekre ők is szertehettek, mint a külföldön tanuló társaik. Például Kohári II. István országbírónak az unokaöcsei, akik a spanyol örökösödési háborúba kapcsolódtak be, és így eljuthattak nem csak bizonyos német-római birodalmi városokba, hanem Spanyolországba, Barcelonába, Német-Alföldre, Hollandiába is. Ebben az időszakban azért ne úgy képzeljük el a háborút, hogy folyamatos csatározásokból állt volna, hanem a logisztika egyik helyszínről a másikra vonulás, majd az ott várakozás legalább ennyi időt kitett. Például a Kohári András fiáról, Miklósról is tudjuk, hogy amíg az osztrák örökösödési háborúnak az itáliai frontján részt vett, addig ő eljutott itáliai városokba, Bolognába is, ahol például koncertet hallgatott, galériákat tekintett meg.
5: Ugye eddig a felemelkedésről, a pozíciókról, a magas hivatali beosztásokról beszéltünk, de hát azért a családoknak vannak időnként fekete bárányai is. A Kohariaknak volt egy olyan tagja, aki színházat üzemeltetett, aztán csődbe is vitte.
6: Kohári III. Jánosról van szó. Ő Kohári Andrásnak a harmadik fia volt, rá már lehet egy picit kisebb figyelem is jutott, mint az első két fiúra. Esetében azt láthatjuk, hogy az apa egy újítást akart bevezetni a családon belül, a hivatali karrier pályán szerette volna elindítani őt, a helytartó tanácsnál kezdett el apa protekciója révén dolgozni, de aztán elég hamar váltott is. Jó udvari kapcsolatainak, személyes kapcsolati tőkének köszönhetően, illetve hát a kulturális műveltségének köszönhetően is, ő a Bécsi Udvari Színháznak lett a bérlője és üzemeltetője. A pénzzel valószínűleg kevésbé tudott ő ügyesen gazdálkodni, ugyanis az ő működése alatt csődbe is ment a színház, de ezt követően, hogy picit a kíváncsi tekintetek elől eltűnjön, illetve hát ne kelljen magán viselnie ennek a kellemetlen helyzetnek a súlyát, nem sokkal később ő egy kis-ázsiai utazáson vett részt. Ez az időszak, amikor a török birodalom, illetve ezen régió iránti érdeklődés is egyre jobban megerősödik. Kohári is egy ilyen utazáson vett részt, azonban innét már valószínűleg nem tért vissza élve. Több alternatíva is létezik, hogy vajon mi történt vele.
5: Azt elmondhatjuk így zárásként, hogy egy főnemesi család esetében egy jól megválasztott oktatási intézmény, egy megfelelő kapcsolati háló azért nagyon sokat tudott segíteni abban, hogy a család vagy felemelkedjen, vagy még fontosabb pozíciókat tudjon betölteni.
6: Én magam is ugyanígy látom, hogy sok esetben szerintem ott megy félre a kérdésfelvetés, vagy a kutatás, hogy ha csak arra fókuszálunk, hogy mit tanultak ezek a gyerekek. De esetükben legalább olyan fontos volt az, hogy kik az iskolatársaik, illetve hol tanulnak, úgyhogy ez a fiatalkori szocializáció kapcsolati tőke kialakítása szempontjából rendkívül fontosak voltak ezek a tanulmányi évek, és például egy bécsi stúdium is nem csak azért volt fontos, hogy ott neves professzoroktól tanulhattak a növendékek, hanem akár az udvari integrációt is segítette. Fontos hangsúlyozni, hogy itt azért nem egy individualista társadalomról beszélünk, hogy itt ezek a tanulmányi pályák, karrierutak mindig nagyon szorosan, vagy legalábbis nagyon sok esetben nagyon szorosan a családi érdekekhez, illetve nagyobb stratégiákhoz igazodtak.
5: Kedves hallgatóink, Regényes Történelem című műsorunk véget ért. Az adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsorban elhangzott dokumentum részleteket Kökényesi Zsolt, főnemesek az iskolapadban, a Magyarországi és az Erdélyi Jezsuita Iskola Hálózat főúri tanulói a 17.-18. Században című könyvéből Márta Renáta olvasta fel. A gyártásvezető Vancsok György és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket, Gergács Anikót hallották. Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy hamarosan hírműsorunk jelentkezik.
4: Kossuth Rádió.

0: Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán a kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Csak nem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott így, a többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatotta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Meghalt Balogh Zsolt, Balázs Béla díjas film és televíziós rendező. A Magyar Televíziónál 1969-ben kezdte pályafutását, és a televíziós rendezés szinte minden műfaját kipróbálta. Pályája során csaknem 500 televíziós filmet, játékfilmet és műsort készített. Díjnyertes alkotásai közé tartoznak többek között az 1968, az évszázad csütörtökig tart, a Buta mese és a Szelidek. Nevéhez fűződik a kisváros és az állomás is. Balogh Zsolt 77 éves volt. Eloltották a Fonyót külterületén keletkezett tüzet, így az M7-es autópályán ismét zavartalan a forgalom. Közben az M0-as autóúton is jelentős fennakadások vannak. Szigetszent Miklós térségében tarló tűz miatt a 17-es és a 21-es kilométer között több kilométeres a torlódás. Emellett az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti közelében több autó összeütközött a 26-os kilométernél. A forgalom csak a középső sávon halad, a feltorlódott kocsisor hossza meghaladja a 10 kilométert. Magyarországon is látni lehet a hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt napkitörései által generált mágneses vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap napos idő várható, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. Vasárnap hazánk északi, északnyugati felén helyenként már előfordulhat zápor, zivatar. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 21 óra múlt 4 perccel.
1: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Varsányban saját erőből belevágott a málna ültetvény telepítésbe Báránkó Gábor.
3: Nem két sor málnám van, hogy ha lesz rajta úgyis jó, ha nem lesz rajta úgyis jó. Én jelen pillanatban ebből élek, én nem tudom arra alapozni, hogy ha lesz eső, akkor elfogadjuk, ha nem lesz eső, akkor nem fogadjuk el. Most például a nagy hőség ellen árnyékolót kellett föltenni a málna fölé, mert megég.
2: Bakos Csaba vagyok, várom önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: A magány néha a világ végére visz.
5: Legszívesebben csak oldítanék.
4: Néha pedig egymás karjába. Amikor az élet összehoz két elveszett lelket.
6: Hova mennék?
4: Minden megváltozhat.
7: Mi történt velem? Ki tette ezt?
8: Azt nem mondta, hogy belézugtál.
4: A sors hét útja. Az első rész. Kedden 22 óra 30 perckor az M5 műsorán.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Nyolcadik rész.
1: Maszlacki úr bosszúsan nyargalt alás fel a Dunaparton a hideg szélben, s a partokat ellepő embertömegen keresztül furakodva kérdezősködött nagy aggodalommal, hogy mi csinál a víz, mennyi tapad. A víz mindenki örömére pedig már 11 hüvelyket esett. Kivéve Maszlackit. Az ügyvéd egészen elbúsulva tért vissza a Szeptemvír úr otthonába, a 300 forintját bánva. Úgy jelent meg a vidám társaságban, mint egy búzsbagoly, de leplezve indulatait, sietett informálni a társaságot, hogy megfordult a veszély. Ennek az örömére valódi keresztényi kötelesség volt örvendeni. Az inasok széttárták az ebédlő ajtajait, a férfiak karjaikat nyújtották a delnőknek, s e vidám társaság átvonult a gazdag lakomához. Az ízes ételek a lelkesítő bor poharai mellett elmúlik utolsó ösztöne is a vakfélelemnek. Ideben lenni jó. Durroghatnak a pezsgős palackok.
2: Odakin ez alatt borzasztó jelenség mutatkozott meg. Az új téren számtalan apró szökők út tört fel. Csak le kellett szúrni az embernek a pálcáját a földbe, s egyszerre mint egy fél láb magasnyira szökött fel utána a víz. A Visegrád alatt áttörő zaj érkezett meg ebben az órában, s néhány perc alatt két lábnyival magasabbra növelte az áradatot. Az irtóztató nyomás miatt keresztül hatott a víz a föld alatt, s a közvetlen téren önmagától kezdett felbugyogni. Ekkor volt 11 óra éjfél előtt. Oda benn a mulatozók közül néhány éltesebb férfi, köztük a Szeptemvér és a tanácsos, félrevette magát egy csendes benyílóba, ahonnan nem hallatszik elő a lárma, s ott egész fesztelenül engedte át magát Szilaj vigalmainak.
3: Éjjatok, urak! Be van zárva az ajtó. Nem megy ma innen el senki.
4: Nekem haza kell menni, Vilma beteg.
3: Félsz, hogy leiszlak? Félsz, hogy az asztal alá iszlak? Ha nem félsz, maradj itt. Ha nem félsz, hogy leiszlak, maradj itt. És így áll le engem.
4: Jól van. Tehát leiszlak én téged.
3: Elvárlak. Elvárlak.
4: Nem ér semmit a bor, ezzel sokáig tart a vita. Add a srosztopcsint. Ezzel hamarabb elkészülünk.
2: A szolgák előhozták az erős lengyel pálinkát. Kőcserepi színültig töltötte vele poharát. Összekoccintottak. A tanácsos egy hajtással beöntötte az égető nedvet, s arca mit sem változott. Éppen úgy mosolygott, mint azelőtt, két könyökét az asztalra téve. Tarnavári szemei könnyezni kezdtek utána. Hangja észrevehetőleg rekett volt, bár váltig köszörülte. Új poharat töltöttek.
3: Legújabb pered jó volt ára. De annak elébe állunk.
4: Te, kedves gyám fiad egészségére!
2: A Szeptemvér szívélyesen felkapta poharát, de fele útjában megállt vele. Szemei a legnagyobb ijedelem kifejezését vették fel. Arcán nagy verítékcseppek kezdtek gyöngyözni. Az álló föld megrendült alattuk, a falak megrázták tömör vállaikat. Az ajtók, ablakok dörögtek, mintha láthatatlan kezek ráznák azokat kívül, s felriadt szellemek akarnának szabadulni kívülről, belülről, kétségbeejtő morallyal. Künn a várfokon három mennydörgő lövész zavarta fel az éjt. A Duna átszakította gátjait, s megrengetve a félelmes földet, ömlött ki medréből a város két oldalán.
1: Egy pillanatig halálmereven álltak a vigalom szobájában levő férfiak, kiki azon helyzetben, melyben a rémület perce érte. A félig felemelt poharak a kezekben, az ajkakon a félbeszakadt szó, az arcokon a halálsápat mosoly, melyből a rém kilopta a vért, s csak a torz kifejezést fagyasztotta a vonásokra. A másik pillanatban mindenki rohant az ajtók felé, de azokat nem lehetett kinyitni. A házigazda maga zárta be azokat, s a kulcsokat elrejtette.
4: Hol vannak a kulcsok?
1: Tarnavári szemeinek pillantása merev volt, és sötét onkarika gyűrűzött körülötte. Ahogy szolgája megragadta urának karját, annak kezéből kihullott a pohár, és eszméletlenül rogyott a földre.
2: A tánctermekben ez alatt szétriadtak a párok. Cselédek, fényes delnők és urak mind futottak le az udvarra. A lépcsők közepén Evelyn ájultan hevert. A szobában rekedt urak a kétségbeesés dühével rugdalták az ajtókat, míg végre lépések hallatszottak, a zár recsegve ropogva engedett, az ajtó hirtelen kinyílt. A rémült társaság előtt Zoltán állt.
0: Jöjjön, uram! Gyorsan! Hintója be van fogva, a kapu előtt áll. Neje elalélt, de már a hintóban ül magához térve. Siessen haza, mert a veszély hamarabb odaérhet.
5: Gyermekem! Gyermekem, haza, haza! Ó, leányom!
0: Csak maradjanak a nyomomban. Előre vágtatok, megtudandó, lehetséges-e még a hazajutás?
2: Amint a Váci út elejére ért a hintó, oly sűrű volt a szemköztóduló néptömeg, hogy alig lehetett keresztül haladni rajta. A házi állatok, tehenek, lovak bőgve futottak az emberek között. Mind onnan, arrafelé egy sem. A Leopold városi templomon innen aztán már egyre kevesebben voltak az utcán. A házak ajtai, ablakai nyitva, a kivilágított szobákon végig lehetett látni, senki sem volt bennük, mind elfutottak onnan. A hintó könnyebben haladt, a távolban látszott már kőcserepi magas háza. Első emeletén két ablakban halvány világ derengett. Vilma hálószobája.
6: Vízben vagyunk, nagyságos úr!
5: Csak hajts! Hajts gyorsan!
2: A paripák toporzékolva vágtattak neki a növekvő árnak, bőszülten ágaskodva vakfélelmükben. A kocsisnak minden erejére szüksége volt, hogy a hintót félre ne ragadják. Egy zökkenőnél aztán beömlött a víz a hintóba, és az egyik paripa szügyéhez egy roppant jéghasáb csapódott. Az megrettenve félrefordította a rudat. A hintó egyet kanyarodva keresztbe állt az utcán. E pillanatban érkezett vissza lóháton Zoltán.
0: Vissza kell fordulni, nagyságos uram! Egész a ház közeléig lovagoltam. Paripám több helyen úszott. Lehetetlen kocsival a házba jutni többé. A víz egész a kapu homlokát tartó szobrokig ér már.
7: Leányom! Vilmám!
0: Legyen nyugodt, nagyság! Térjenek vissza a Szeptemvír úr házába. Én kinyargalok a Dunapartra, s az első csónakost, akivel találkozom, ide fogom hozni, és néhány óra múlva karjai közé viszem Vilma kisasszonyt.
7: Zoltán! Nagyon, nagyon, nagyon köszönöm. Mentse meg Vilmát.
2: Zoltán visszafordult egyikén azon mellékutcáknak, mik a Dunához vezetnek, és amennyire lehetett, igyekezett a vízben sebesen haladni. A tanácsos hintója szerencsésen szárazra ért. Már akkor az egész tér el volt lepve menekülőktől, csak lépésben haladva lehetett a Szeptemvír házáig jutni. Ott is nagy volt a zavar. A házi úron eret kellett vágatni, s e percben a láz törte. A vendégek közül senki sem mehetett haza, a hintók kimaradtak, egyik város részből a másikba lehetetlen volt járni. Mindenki ajveszékelt, mindenki el volt csüggedve.
8: Barátaim, fel sem kell venni az egész veszedelmet, majd elmúlik az. Ha tovább talál tartani, majd megjelennek a mentőcsónakok, kiki megszabadulhat, átmehet Budára, vagy ki Cinkotára. Egy becsületes emberbarátnak, Trommel uramnak itt több rendbeli járműve van. Ő bizonyosan sietni fog polgártársait kiszabadítani e kellemetlen helyzetből.
7: A leányom, az egyetlen jó leányom egyedül a házban.
8: Nagyság, legyen nyugodt. Ha veszély fenyegeti Vilma kisasszonyt, az én keblem legyen a legelső, mely azt felfogja róla. És ha láva tenger volna az, mi ez utcákat elönti, e két kar megszabadítja őt. Barátom, számítson rám.

0: Jó reggelt! Hát, rendben vagyunk-e?
1: Mint látni méltóztatik. Tessék besétálni hozzánk.
0: Nem lehet, sietek. Elő hamar egy deregével.
2: Trommel uram néhány szót suttogott egy révész fülébe, s azzal elkezdtek egy csónakot evezőkkel s kormánnyal ellátni. De mindez oly lassúsággal, oly kimért tempóval történt, hogy a fiskális úr százszor elvesztette türelmét ez alatt.
0: Ugyan, kedves Trommel úr, legyen szíves parancsolni embereinek, hogy siessenek.
3: Trommel úr maga is hozzáfogott a készüléshez, de ezáltal csak még lassabban haladt a munka. Ahol valami meg volt kötve, azt ő ismét eloldozta, s lehetőleg gátolta a kimozdulást. Amely arányban pedig Maszlacki úr átázott lábai fázni kezdtek, azon mértékben fogyott a türelme. Aggodalmai növekedését pedig mértanilag kiszámíthatta a falon, melyen percről percre magasabb vízállást mutatott a növekedő ár.
0: Kedves barátaim, ne szuszogjanak oly soká!
1: Hát, ha jobban tudja, az úr csinálja maga.
0: Kedves Trommel, azt tartom, hogy jó volna sietnünk.
1: Hát csokorom kezeit. Ha mi olyan bolondok vagyunk, hogy siessünk, akkor senki sem fizeti meg a fáradtságot. Hadd reszkessenek előbb egy kicsinyt az emberek. Annál jobban előadják majd a pénzt.
0: Igen, kedves Trommel uram, önnek igaza van általánosságokban, de én speciál részletesen tessék kivételt tenni. Én a magam részére óhajtok egy csónakot saját rendelkezésemre. Kőcserepi Vilma kisasszony veszélyben van.
1: Oho, arról szó se volt köztünk. Az nincs a szerződésben, hogy az úr még extra is használja a csónakokat. Az volna csak furcsa.
0: De kedves barátom, én nem üzérkedni akarok azzal, hanem saját használatomra kívánom azt.
1: Lirum lárum, ahol az úr lakik, oda nem megy a víz. Én nem hagyom magamat megcsalni. Ha nem tetszik az úrnak a szerződés, én visszaadom a pénzét, adja vissza az írásomat.
0: A szerződést is visszaadom önnek, Trommel úr, és a pénzemet is ott hagyom. Tegye el, hanem adjon egy csónakot rögtön.
1: A kaderegjét, ha így beszél. Már ha én velem szépen beszélnek, akkor én mindent adok. Látja a tekintetes úr, hogy a magam házát is veszendőben hagyom, csak hogy másokon segíthessek. Láthatja, a deregje készen is áll.
0: Hajtsanak a Váci út felé, gyorsan!
3: Eleinte szűk, sötét sikátorokon vitt a rémséges út, miknek alacsony házaiba az ablakokon folyt már be a víz. A rozzant háztetőkről szerencsétlen menekülők kiáltoztak segélyért. Összekulcsolt kezeiket rimánkodva nyújtogatták az elsiető üres deregje felé. Hasztalan. A deregje haladt tovább. A Leopold városi templom előtt a lépcsőzet alsó fokán egy vén koldusasszony feküdt, kinek már nem volt ereje az oszlopzat talajára felkapaszkodni.
4: Vegyük fel az asszonyt, már ereje alig van.
0: Nem érünk rá, majd visszajövet!
4: Legalább csak az oszlopzatra segítsük fel.
0: Nem lehet azért most megállni, csak tovább! Ki veszi számba Pest város koldusait?
5: Révészek! 100 pengőt kap, aki engem innen Budára átszállít!
0: Nem érnek rá!
1: Csit csak! Hány 100 forintot mondott az úr?
5: 2!
1: Én 4-et értettem.
5: Adok 3!
0: Ne alkudjatok semmire kellők, a deregje az enyém, kizárólag az enyém, én fizettem meg az árát.
1: No, látja ez az úr, nem engedi, hogy felvegyük. Hiába ő parancsol.
5: Megadom a 400-at!
1: Már az a más, tessék leszállni. Ide a vállamra lépjen.
0: Én parancsolok az emberek, én parancsolok!
1: Ebnek parancsol az úr. Szolgái vagyunk mi az úrnak. Azt tesszük, amit akarunk.
0: Én megfizettem a deregje árát.
1: Nem úgy van az, nagyságos úr. Legények, ki a Dunára? Ha nem tetszik a mulatság, tessék kiszállni.
0: Kérem, nekem okvetlenül meg kell szabadítani a kőcserepi házból a tanácsos lányát. Ki ott betegen fekszik, Istenre kérem, vigyenek engem oda.
4: Ne búsuljon semmit az úr. A kőcserepi ház igen szilárdul van építve. Nem dőlhet össze egy hamar. Ott voltunk az építésénél.
0: Ezt nem tehetik meg velem. Ügyvéd vagyok, pört indítok, egész életükre leültetem az egész társaságot. Kötelességük a kőcserepi házhoz szállítani engem.
1: Válasszon, uram. Ha nem felel meg, kiszállhat itt, a jeges vízbe ugorhat, ha akar, vagy elhallgat, és megteszi vélünk az utat Pestről Budáig. Utána elhozzuk a kisasszonyt a házból.
2: Régen volt az a szokás, hogy a kávéház helyett a tulajdonos nevét szokás említeni. Ez időben éppen Privorszky termei voltak a törvénytudó fiatalság kedvenc gyülekező helye, s nem tartozott a ritkaságok közé ott még éjfél után is vidám társaságokat találni, párolgó püspökital mellett, földigérő füstfellek között, kártyai replikákba elmerülve.
3: A játékasztal most is sűrűn körül van ülve, csupa fekete attillás ifjak. Egy szép arcú fiatalember adja a bankot, osztja a kártyát. Az asztalon nagy összeg pénz hever. Messze lakó apák, anyák fáradtságos keresménye. Tán az oklevélért járandó utolsó arany, melyet gond nélkül vet oda a sorssal nem törődő ifjú könnyelműség. A kártya fordul, itt vesztenek, ott nyernek. Egyes szitok, egyes örvendő kiáltás áll ellentétbe egymással. Ott egy szögletben ül a vén jurátus is, fráter Bogozi. Éppen nagy szerencsében volt a bankadó, midőn belépett a terembe Kovács.
6: Barátaim, halljátok-e vészharangozást?
7: Régóta hallgatjuk.
6: És tudtok játszani részvétlenül? Az árvíz ellepte a várost.
7: Bánom is én. Majd Bogozi hátára ülök, ő belé nem megy a víz.
6: Azt nem mondhatod, hogy bánod is, mert jó szíved van, s így óriási szerencsétlenség órájában nem maradhatsz hidegvérrel.
7: Mi közöm nekem a hauszerek bajához? Én megfizettem előre a házbért, az én gazdám házának nem szabad összeomolni.
8: Úgy van, segítsenek magukon azért, házi urak. Támbíz, azért sajnálkozzunk rajtuk, amiért minden hónapban stájgeroznak.
7: Amiért nem világítják a lépcsőket, vagy amiért 9 órakor bezáratják a kaput.
8: Nekünk nincs házunk Pesten.
6: De azért mégis a miénk Pest. És ha Pest elveszett, elveszett nekünk is. Elveszett az egész országnak.

0: kúriától idáig idefelé egy szegény kézműves neje vetette magát lábaimhoz. A Józsefvárosból futott ide. A Stáció utcában lévő házából riasztották ki a betörő hullámok. Két kisgyermeke volt. Erőtlen karjai nem bírta őket magával húzolni, hanem felvitte a padlásra. S maga az egyre emelkedő vízben elfutott, hogy számukra segélyt szerezzen. Már nem tud többé visszamenni. Az utcába egyre omlanak össze a házak. A szegény nő könyörgött, hogy szerezzek mentséget gyermekei számára. Egész vagyonát vesztve percben, egész életén át dolgozni fog, hogy leróhassa azon költséget, amiben gyermekei megmentése kerülni fog. Én azt mondtam neki, hogy várjon reám a szegleten, és egyenesen futottam ide.
1: Akkor Istenemre, jó helyen jársz. Erre már én is vállalkozom.
2: Én is? Mi is?
1: Megálljatok, barátaim! Az a szegény asszony mindenét elveszti ez órában. Talán annyit, mint amennyit mi egy óra alatt elpazarolunk. Az asztalon most hever egy némely pénz. Egy kártyafordulón úgy is ki tudja, kié lenne mindez. Hárítsuk össze olvasatlanul, s adjuk annak a nyomorultnak.
3: No, te sem mondd többet, hogy nem láttad a húszasomat. Tessék, hozzáteszem az összeghez.
4: Az összeget papírba takarták, lepecsételték egész hitelességgel, azzal siettek kardjaikat felkötni. Néhányan az ifjak közül a szerencsétlen nőt siettek elhelyezni, kinek a kúria becsületes kapuőre nagy szívességgel nyújtott ideiglenes szállást. Az alatt a többiek futottak egyenesen a Dunapartra. Addigra két-három helyen omlott keresztül a víz a megrontott gát felett, zuhogó dörgéssel szaggatta tovább a veszélyes törést. A sötét éjszakából messze kifehérlettek e zuhatagok, s mint amikor felhőszakadás után a hegyekről alázunk a rögtöni jár, oly moraj terjedt el a város két oldalán, melye percben tökéletesen sötét volt.
5: Hé, hey, ho, legények!
6: Nos, hát mi lesz?
5: Ide azzal a csónakkal, atyafiak!
6: Hát aztán kifizet.
5: Mi fizetünk?
6: Hát mennyit?
5: De emberek, hogy tudtok alkudni a rettentő órában?
1: Hagyd a filantrópiát, barátom, ne vesztegesd azt itt. Pénz kell ezeknek, nem szép szó. Kaptok minden órára 5 pengőt, fickók.
6: Halljátok ezt? 5 pengőt? Még talán azt is csak krajcárt. 50ért sem mozdulunk innen.
1: Hát miért nem?
5: Azért, mert 100-at is kaphatunk. Az iszonyatos. Van egy kendetekben lélek, hogy saját hasznukra tudnak gondolni, midőn 1000 meg 1000 kétségbe esett embert kiállt segítség után?
6: Nem árt nekik, ha egy kicsint megfürödnek.
5: Ennyeti semmire kellő szívtelen kutyák. Ide mellém, barátaim. Foglaljuk el erővel, ha jó pénzünkért nem adják.
4: A révészlegények rögtön nekiestek csákjáikkal megtámadójuknak, de Kovács vitézül védelmezte magát. Az egyik felé irányzott csákját derékban szelte ketté, majd lábával megrugva az ingó csónakot olyat lódított rajta, hogy a másik kettőnek munka volt megállni benne. Ez alatt fráter Bogozi, kiben a lélek örült, hogy verekedésre került a dolog, hirtelen leoldotta rozsdás frindzsáját, és puszta marokkal rontott közéjük. Egy gondolat volt neki a partról a csónakba ugrani. Nyalábra kapta a kormányost és kivetette a vízbe. Utána következett a többi legény. Bogozinak igen könnyen ment ez a munka. Volt már benne gyakorlatos, hasonló esetekben igen hirtelen elhatározottsággal bírt. Míg más ember azt kérdezgeti az ellenfelétől, hogy mit akar, ez alatt ő a magáét régen a földhöz vágta, meggyomrozta és ott is hagyta.
5: Fráter Bogozi, talán ne vesse mindet a vízbe.
3: Ott fürödjenek egy kicsit, nem árt nekik. Kormányos gazda, ugye jó elménység volt ez Kentől?
4: Az ifjak elfoglalták a csónakot, míg a legyőzött révészek tüszkölve és káromkodva iparkodtak kigázolni a partra, ökleikkel fenyegetve Bogozit, ki már akkor, megragadva izmos kézzel a kormányrudat, az áradat omlásához irányította a csónakot. Az evezők gyorsan csapkodták a habot. A tüzes fiatalság szélsebesen hajtotta tovább a csónakot, végig a Nagyhíd utcán. Azon a szép, gazdag, ragyogó Nagyhíd utcán, melynek már csákjával sem lehetett a fenekét érni.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 8. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel, Barát Attila György, Evelin, Takács Katalin, Maszlacki Gábor, Bolla Róbert, Tarnavári, Schneider Zoltán, Kárpáti Zoltán, Széles Tamás, Kovács, Hannus Zoltán, Fráter Bogozi, Elek Ferenc, Trommel, Kovács Krisztián, Révész, Kocsis, Férfi, Pataki Ferenc, Kormányos, Bozsó Péter, első ifjú Maróti Attila, második ifjú Debreceni Csaba, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Kilencedik rész.
1: Hova lett Zoltán? Ott küzd a bátor gyermek a tóduló zaj között fáradt paripáján. Az éles jégdarabok mind kivérezték már lovaszügyét, s a szorongatott állata vészbal érzetében felfelnyerít halálos félelemmel, szokatlan ordításának hangjával megrémítve a rajta ülő szívét.
2: Csak még egy percig ne hagyd el magadat, kedves jó paripám. Látod, mindjárt a parthoz érünk, ott azután megpihenhetsz, kedves lovam, hű állatom.
3: Arra sokkal könnyebben lehetett haladni. A sodró ár is segítette az úszóményt siettében, s nem kellett szügyével az éles jegek ellen törnie. Zoltán érezte, hogy a ló ereje fogytán van, olykor egész nyakig elmerül, s alig bírta már fejét fenntartani a víz felett. Lélegzete reszketett, és mindig rövidebb volt.
2: Máskor átúsztattam-e paripával a Dunát, s ki sem fáradt bele. De most a jégdarabok összesebezték, a vérvesztés és a hideg elvették kitartó erejét. Talán jó volna sorsára bízni hűtársamat. Talán így megmenekülhetne.
3: A Leopold városi templomig vergődtek, a legfelső lépcső még kiállt a vízből. Zoltán itt leugrott lováról a lépcsőre, kirántotta fejéből a kantárt és eleresztette az elgyötört állatot. Mint egy 30 lépésnyire úszott az tovább, akkor egyszerre visszafordította fejét, és amint elhagyott urát megpillantotta a templom lépcsőzetén állva, kiemelkedett a vízből, s hangosan, fájdalmasan felnyerített. Visszafordult, odavergődött ismét Zoltánhoz.
2: Nem. Nem fogok fázni. Nem szabad fáznom. Csak eleinte esik rosszul, aztán majd belefásulok. Az éjszaka nem lehet már hosszú, s reggelig majd csak érkezik segély. Talán ez a koldus asszony nem is él már. Mit használ neki a meleg öltöny? Nem, nem. Tűrni fogok. Várni fogok. Ez csúnyább volna, mint a rablás, mint a gyilkolás. Nem szabad gyávának lenni. Halálnyögés a közelben, halálordítás a távolban, halál lábam alatt, halál fejem fölött. Szédülök. De nem. Nem. A gyáva csügged el. A törpe omlik le az életterhe alatt. Nem ilyen vég, nem ilyen sors van számomra megírva. Lelkem büszkesége, önérzetem azt súgja, hogy egy dicső, tettekben gazdag jövő vár reám, és a tűrés, a szenvedés csak előkészület ahhoz.
3: E gondolat átmelegítette a szívét, nem engedte érezni a szél hideg fuvallatát. Pedig az utolsó lépcsőt mosta már a víz, a jég köszörülte a templom oldalát, s a lépcsőzetnél egész fagyos torlaszt emelt. Egyszerre a széles utca végén vöröslő fény kezdett derengeni, és mind határozottabb lett. Nem sokára egy úszó tap tűnt elő, melyen néhány fáklya volt kitűzve. Több férfi evezővel és csákjákkal hajtotta a jeges vízben sebesen előre törőt utait. A kormányrúdnál egy izmos, herkulesi alak állt, föveg nélkül, egy könnyű kabát vállain átvetve. Pest három legszomorúbb éjszakáján ezren és ezren hallották és áldották nevét, mint szabadulásuk jelszavát. E daliás, villogó és vakmerő tekintetű férfi, kinek minden szava annyi szívet, lelket szokott meggyújtani, Veselényi Miklós volt.

0: Ti várhattok még, ti nem vagytok nagy veszélyben. Lakástok sokáig kiállja a vizet. Nagyobb veszélyben levőket kell előbb mentenünk.
1: De ha Roskatak földszinti házacskát pillantott meg, hol a rongyos háztetőről nyújtották felé kezeiket a nyomor félig öltözött alakjai, ott megragadta izmos kezeivel az evezőt és értük sietett. Egyenként szedte le a boldogtalanokat félelmetes menhelyeikről, meleg pokrócokba takarta őket és helyet adott nekik a tutajon. Aztán tovább hajtott ár ellenébe, vészharagjába.
0: Ha-ho! Van-e ott valaki? Ott! Ott emberek állnak! Miért nem feleltek? Ki van itt?
2: Egy koldus nő, uram!
0: Nyújtsa kezét!
2: Nem bírja, mert félholt!
0: Zoltán, te itt vagy? Hogy kerülsz ide?
2: Egy beteg gyermeket kellett volna megmentenem, de lovam nem bírt a zajban úszni, és ide szorultam.
0: Egy beteg gyermeket, zekédet pedig erre a koldus nőre adtad. Így majd magad is beteg gyermek fogsz lenni. No, lépj hát ide!
2: De uram, meg kell ígérni önnek, hogy segélyemre lesz azon szegény gyermek megszabadításában.
0: Hol van? Ki az?
2: Kőcserepi leánya.
0: Ach, veszélyben vannak, s te mented meg őket. Különös játéka a sorsnak. Ezért kár volt magadat áthűtened, fiam. Kőcserepi úrháza erősen épült, nem omolhat össze. Aztán neki vannak jó barátai elegen, akik sietni fognak segítségükkel kedveskedni.
2: Báró úr, ez nem azon éjszaka, melyen az ember ellenségét megkülönböztetheti barátjától, ha azt veszélyben látja.
0: Lelkemre, fiú, ez az ember nekem csak az országteremben ellenfelem, de neked az életben ellenséged. Lépj át, nem érünk rá itt sokat feleselni.
2: Nem lépek át. Én megígértem az anyának, az anya kétségbe esve kért. És ha apám gyilkosának ígértem volna is, meg megtartanám. Itt maradok. Várok, míg jön más, aki odavisz.
1: A szabadító nem feleselt többet, hanem megkapta nagy, rettentő kezével a fiút öltönyénél fogva, úgy átvetette a tutajba, mint a pehelylabdát. A paripa vergődni kezdett a vízben, midőn urát távozni látta.
0: Ki az a ló?
2: Az én hű lovam.
1: Zoltán engedelmeskedett. A szerémi szilvaszesz jótékony meleggel árasztotta el rögtön belső részeit. S a kemény munka közben egészen visszanyerték idegei előbbi rugékonyságukat. Gyönyörűség volt nézni, hogy dolgozott, hogy izzadt. Miklós le nem vette róla szemeit. A kőcserepi ház két ablakában most is égett a halványvilág, a többi azonban sötét volt. Miklós a kőcserepi ház alá kormányozta a tutajt. Zoltán örömmel ugrott oda hozzá, s hálatelten csókolta meg a derék férfi kezét.
0: Nem azért teszem, mint a megérdemelnék, vagy mint a félteném őket, vagy szánakoznék rajtuk. Mert csak addig imádkoznak, amíg a veszély tart, s ha kiszabadultak belőle, ismét káromolják az Istent. Te érted teszem. Azért, hogy te elmondhass nekik, íme ti el akartatok engem veszteni, én pedig megszabadítalak benneteket.
1: Miklós előtt tudva volt már az iszonyatos per és annak minden titkos alkudozásai és összeköttetései a kőcserepi családdal.
3: Ne tégy már többet a tűzre. Gyere ide hozzám, Liza.
4: E szóra az angyalos ernyő mögül előtűnik egy alig 10-11 éves leányka. Szép, teli arcú gyermek. Ez a leányka, Liza, vak. Egykor a Pesti Vakok Intézetét látogatta meg szüleivel Vilma. Ott látta meg a többi ifjú szerencsétlenek között a kislányt. Nagyon megszánta, megszerette, s addig könyörgött szüleinek, míg azok magukhoz vették a boldogtalan árvát.
1: Kőcserepi úr azt gondolta, hogy az intézet őfensége a főherceg Nádor pártfogása alatt áll, így egy öngétség által annak magas kegyét magára fogja vonni. Evelyn, mint filozófus nő, úgy okoskodott, hogy a leánykának társasága a legkevesebb veszéllyel jár Vilmára nézve. A vak leány nem taníthatja őt tiltott eszmékre, hisz ő maga sem ismer semmit, és nem hízeleghet neki, mert hiszen azt sem tudja, mit neveznek szépnek.
4: A kis vakleány csodálatos alakokról, képtelen tüneményekről mesélt, amilyeneket csak egy vakon született, túláradó képzelete tud teremteni. Egy világot élő állatokkal, beszélő, csengő virágokkal, utazó erdőkkel tele mindenséget, hol emberek és angyalok, állatok és növények, mennydörgés, tűz, vihar és nap játszanak csodálatos regéket. Vilma olyan örömest hallgatta mindig e furcsa meséket, miket Liza oly folyvást tudott mondani, mint egy hosszú álmot.
1: Vilma egy idő óta nagyon sokszor volt beteg, és különösen kerülni látszott minden zajosabb társaságot. Olyankor mindig a feje fájt. Evelyn hozzászokott e pillanatnyi bajokhoz. Az orvosok azt állították, hogy mindez igen természetes, és nem kell rajta megütközni. Evelyn emlékezett rá, hogy hasonló idős korában ő is hasonló bajokkal küzdött. S bár anyai szívének jobban esett volna gyermekével otthon maradni, de az elmenetele miatt Vilmának semmi baja sem történhetett. Az estéről való elmaradás azonban könnyen kellemetlen súrlódásokra adhatott volna alkalmat.
3: Meséljek neked valamit, kicsi anyácskám? Miről meséljek? Meséljek azokról a madarakról, amik a tűzben laknak?
5: Elég lesz, leánykám. Feküdjél le te is. Ne találjanak fenn, ha megtalálnak jönni.
3: De hát, ha majd tudni akarják, hogy van kicsi anyácskám.
5: Semmi bajom sincs.
3: Hiszen az elébb sóhajtani hallottam. Én jól hallottam. Miért sóhajtott?
5: Csak úgy rám jött a sóhajtás. Valamire gondoltam.
3: Mire gondolt, kedves anyácskám?
5: Arra, hogy engem senki sem szeret.
3: Hát én?
5: Csak te.
3: És a nagyságos asszony?
5: Nem.
3: Hát az édespapája?
5: Az sem. Senki sem. Minek is szeretnének? Mi oka volna rá valakinek, hogy szeressen? Mit szeretne rajtam?
3: Mikor kegyed olyan jó és olyan szép?
5: Az nem igaz. Én nem vagyok sem jó, sem szép. Azt csak mondják, de nem igaz. Én magam jobban tudom, hogy milyen vagyok. Rossz vagyok és rút. Azért nem is szerethet senki.
3: Miből gondolhatja az én kedves kis anyácskám, hogy őt nem szereti senki, mikor mindenki úgy szereti, úgy keresi kedvét?
5: Kedvemet keresik, ugye? De én jól tudom, hogy terhükre vagyok. Szüntelen beteg, szüntelen nyavajgós. Én kiállhatatlan vagyok. Látom minden ember szeméből. Tudom magam is, hogy kiállhatatlan vagyok. És nem bánnám, ahogy más sem bánná, ha már régen a föld alatt volnék.
3: Ne mondja azt! Mi lenne akkor én belőlem? Ki szeretné akkor szegény árva Lizát?
5: Ne búsulj! Gondoskodtam én felőled. Itt van az írószekrényemben egy ezüst persely. Ami pénzt ajándékba kaptam, azt mind abba szoktam rakni. Ez a tiéd lesz, ha én meghalok. Amikor 4 esztendővel ezelőtt idehoztak hozzám, mindjárt elkezdtem rólad gondoskodni. Régen megírtam én azt már egy levélben, hogy az én kis leánykámra hagyok mindent. Le is pecsételtem az ametiszt gyűrűmmel, melyen a nevem van. Itt van a fiókomban.
3: Jézusom, mi ez?
5: Hintójárt a kapu alá. Talán anyám érkezett meg.
3: Nem, nem.
5: Mi lehet? Miért hallgatsz? Olyan sápad lettél.
4: Még Vilma nem hallott semmit, de a vak idegei sokkal érzékenyebbek. Liza már hallotta azt a zúgást, mit a gátjait átszakasztott folyam rohanása támasztott, a titkos dübörgést, mit a föld alatti csatornákon át a pincékbe rohanó vízomlása okozott, s a nőttön növekedő vészkiáltást.
1: Egy ágyúlövés erőszakos, taszító dördülete rázta meg az ablakokat. Liza sikoltva esett térdre a dörgés hangjára. A város felé fordított ágyukból sohasem volt szokás lőni. Ezt a mennydörgő, ablakrázkódtató csattanást nem hallotta ő még soha. Újabb lövés dördült, azután egy harmadik is. Elkezdtek kongani a harangok. Először egy toronyban, azután kettőben, háromban, végül valamennyiben.
5: Tűz van. Tűznek kell lenni valahol.
3: Tűz. A tűzmadarak repülnek. Ki vétette ellenük?
5: De messze kell lenni, mert odakint egészen sötét van. Ne félj, leánykám, semmit se félj.
1: Az egész házban nagy zaj és hurcolkodás keletkezett egyszerre. Hallatszottak az emeleten végig futók dobogásai, a nyugtalanító jajveszékelések, ahogy vágják be maguk után az ajtókat. Senki sem törődött vele, hogy a szomszéd szobában két gyámoltalan marad el, egy beteg leány és egy vak gyermek. Hallották, ahogy visszhangzik a rémület, hogy a Duna két oldalon elszakította a gátat. A két gyermek szorosan tartotta egymást átölelve. Az egyik halálfélelemtől lázasan reszketve, a másik oly nyugodtan, csendesen, mintha mindaz, ami alatta és felette történik, ránézve nem volna ijesztő, ismeretlen, megfoghatatlan.
4: Vilma nem félt attól, ami következik. Végig gondolt mindazokon, akikhez rokonlánc köti. Egyik nevénél sem jött szemeibe könny. Majd elfelejtik, kigyógyulnak. Az az egyetlen egy, aki megsiratná, akinek fájna, ha ő nem lesz, vele együtt vészel.

0: Itt álljatok meg!
1: A szabadító jön! Az Isten eljött!
2: Ruháimat!
3: A következő pillanatban szétváltak az ablak függönyei, s a párkányról alálépve előtte állt Kárpáti Zoltán. Vilma elkezdett minden tagjaiban remegni. A vér majd arcába szökött, egyszerre piros lett, majd ismét fehér, mint a halál. Ha a halál angyala jelent volna meg előtte, nem érzett volna láttára annyi félelmet, annyi gyönyört.
0: Kisasszony, siessen velem jönni, a falak repedeznek. Már most igyekezzünk.
2: Hová?
0: Szüleihez. Kétségbe vannak esve ön miatt.
2: Kétségbe vannak esve? Hát miért nem jöttek értem?
0: Az lehetetlen volt.
2: Mindenkinek lehetetlen volt. Csak önnek nem volt lehetetlen.
0: Vilma kisasszony, az Istenre kérem, tegye félre irántam való haragját ebben a pillanatban. Akármiért is nehezten rám, és siessen velem menekülni, mert az alantálló derék szabadítóknak még sok dolguk lesz ma.
1: Menjünk innen, menjünk. A ház leszakad, a víz elnyel, meghalunk.
2: Elébb azt a lánykát mentse meg. Látja, kétségbe esnék, ha ő maradna utoljára. Kérem.
1: Hát Vilma? Vilma nem fog jönni? Én nem szakadok el Vilmától. Én nem megyek el nála nélkül.
2: Én is megyek. Engedd magadat vitetni. Csak menj. Olyan ember az, amilyen csak egy van.
0: Kisasszony, mindjárt visszajövök önért.
2: Tehát szüleim kétségbe vannak esve miattam. De ezért nem jöttek megszabadítani, hanem engedték a munkát egy ifjúnak, aki gyűlöltek, akiről soha egy jó szót nem szóltak előttem, akiről azt hitték, hogy utálom. És nem sejtik, hogy tudom, Zoltán ellen valami nagy, valami megsemmisítő terv van készülőben, és a tervnek fonalait ők tartják kezükben. Ha tudnák, mit cselekszenek azzal, hogy Zoltán vagyonával akarnak engem még gazdagabbá tenni.
0: Kisasszony, kérem, nyújtsa a kezét! Siessünk!
2: Látja ön, hogy lépni sem tudok.
0: Úgy megbocsásson ön. Nincs más mód, mint hogy önt karomba vegyem. Boruljon rám kegyed, és ölelje át karjával a nyakamat erősen.
4: Vilma szíve hevesen dobogott. Zoltán mellére borult, arcát fejére fektette, és mind a két karjával odaszorította magához az ifjút. Lassan megeredtek a könnyei. Zoltán e pillanatban megértette, mi az a sötét, delejes sugár, ami a leány szeméből úgy szokott reá világlani, mint a harag. Szelíden betakargatta őt melegkendőjébe, és sietett vele ki a romlat a gépületből.
2: Zoltán, hajítson ön engem le innen a vízbe, hadd vesszek el. Jobb lesz mind a kettőnkre nézve.
4: Zoltán még erősebben szorította őt magához, s le nem tette addig öléből, míg Lizához nem ért vele, ahol rábízta a vak leánykára, hogy tartsa átölelve úrnőjét, nehogy kitaláljon a vízbe esni.
3: Veselényi Miklós eltaszította a háztól a tutajt. A ház homlokzata repedni kezdett, mintha ezen egyetlen emberi lökés ingatta volna meg. Egyszerre az egész előfal levált, iszonyú robajjal omolva a vízbe, s fehér por felleggel borítva el az egész környéket. A felső emeletből az egész fölötte levő szoba rászakadt, s a sötét idegen bútorok eltemették az egész kis fehér menedéket.
5: Hova igyekeztek?
6: A Kőcserepi házához.
0: Itt van a kisasszony.
6: Ha megengedik, elvisszük mi a kisasszonyt innen már Tarnavári uram házához. A szárazföld már oda nincs messze 20 lépésnél, s a víz csak csípőig ért.
5: Vigyék azonnal. Zoltán, hát te nem mégy velük?
0: Én itt maradok segíteni, ha ön megengedi.
4: Vesselényi megveregette a fiú vállát. Eleinte azt hitte, hogy szerelmes a leányba, akit meg akar menteni. De most megmutatkozott előtte, hogy Zoltán miután megszabadította Vilmát, és látja, hogy elég kés siet számára helyet készíteni, ismét hátra vonul, s nemes bátorsága jutalmát is átengedi másnak.
3: Az úrfiak pedig nagy diadallal vitték Vilmát szülei karjai közé. Három óráig tartott, amíg elbeszélték, mély kockázatos körülmények között jutottak el a kisasszonyhoz. Hogy a legnagyobb veszélyből kiszabadította meg az egyetlen leányt, azt senki nem említette. Vilma egy szót sem szólt Zoltánról. De nem is örült senkinek. És nem hálálkodott, midőn megmentői égig dicsekedtek nagy tetteikkel. Hallgatott. Beteg volt.

0: Vesselényi hajója a legveszélyesebb helyek között jár. Szűk utcákon, omlatak házak mellett, miknek vízből kiálló tetején halálfélelem közt reszkető csoportok várnak rá. Két-három férfi ereje van most minden karban, százé meg százé az övében. Félkezével képes feltartani a dűlő háztetőt, s másikkal kiragadja az alélt veszendő népet.
1: A legveszélyesebb utcákat járja egy barna, izmos vállú férfi is. Ez Füstkuti, a nyomdász. A hullám az ő nyomdájába is betört. Lent a hullám foglalta el veszendő vagyonait, fenn az emeleten azonban száz meg száz menekült áldja szabadítóját, kiknek életét ő foglalta vissza a hullámtól, s kiket étellel, itallal és meleg nyughellyel ő lát el, rájuk költve el, amilyen még vagyonából megmaradt.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 9. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Veselény Miklós Kovács Krisztián, Vilma Mezei Kitti, Liza Nagy Mihály Csenge, férfi Debreceni Csaba, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról. A kórházi várólisták csökkentését tűzte ki célul egy nemrég megjelent kormányhatározat. 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból új villamosvonal épül a fővárosban. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő. Következnek a részletek. Jövő kedden szavaz a parlament.

0: 90. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
1: A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
0: Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormányszóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dossziék és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda kormányszóvivő.
1: A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
0: A kormány létrehoz egy tanácsadóbizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
2: Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
0: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tar Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
2: Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt vagy a rendszerváltás után.
0: A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
3: A kórházi várólisták csökkentését tűzi ki célul egy nemrég megjelent kormányhatározat. Az egészségügyi miniszter a közmédiának azt mondta, céljuk, hogy a fekvőbeteg várólisták 2027 végére ne legyenek hosszabbak, mint fél év, járóbetegeknél pedig csupán néhány hónap. Bácskai Judit összefoglalója.
4: A Heinpál kórház gégészeti osztályán legkorábban decemberre tudnak adni időpontot a betegeknek. Csak idén 940 gyereket operáltak meg, és még 800-an várnak. Zömében mandul a műtétekre, de egyre több akut esetük is van. Fekete Ferenc, a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.
5: Abból is adódik, hogy nagyon kevés helyen operálnak gégészeti betegeket, gyerekeket. A 3 év alatti gyerekek műtéte már a megyei kórházak jelentős részében sem zajlik, tehát ezek a betegek mind Budapestre, a budapesti intézményekbe kerülnek, tehát itt a várólisták ezen intézményekben ezért sokkal nagyobbak.
4: A szabályozás szerint minden olyan beavatkozást, amelyre 60 napot várni kell, várólistára kell tenni. Így van ez a budapesti Gottszégen intézetben is, ahol leginkább a koszorú érfestésekre, a gyermek és felnőtt szívsebészeti beavatkozásokra kell sokat várni. A főigazgató szerint azonban nem csak ezzel van a baj.
6: Nagyon pontosan meg kell határozni a betegségeknek azt a körét, meg a betegeknek azt a körét, akik nem várhatnak, mert a várakozás az sokkal rosszabb helyzetbe sorolja őket, mint hogyha nem várnának. Tehát őket akutan, azaz azonnal, vagy a lehető leggyorsabban be kell sorolni, és el kell végezni azt a beavatkozást, amire várnak.
4: Mondta Andréka Péter, a Kocsékeny György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató főorvosa. Hamarosan csökkenhetnek a várólisták, erről jelent meg nemrég egy kormányhatározat. Ebben szerepel, hogy felkérik az egészség

0: Ügyminisztert, hogy a szakmai szervezetekkel együtt dolgozzon ki erre egy programot. A tárcavezető az M1-nek azt mondta, céljuk, hogy a fekvőbetegváró listák 2027 végére ne legyenek hosszabbak, mint fél év, járóbetegeknél pedig csupán néhány hónap.
1: Egy olyan pozitív ösztönző rendszert szeretnénk bevezetni, ami más egyéb fejlettebb egészségügyi rendszerekben már működik. Másrészt pedig az adott kórházaknak az effektivitását is szeretnénk mérni, és segíteni mindenben, hogy ki tudják használni azokat a időket, akár az ambulanciát, járóbetegellátásban, akár a műtőkben, hogy az a lehető legjobban legyen kihasználva hétfőtől, akár vasárnapig, és igenis legyen akár hétvégi várólista ledolgozó program.
0: Hangsúlyozta az egészségügyi miniszter Hegedű Zsolt. Az erről szóló programot augusztus 15-éig kell kidolgozni, aminek tartalmaznia kell a várólistákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítéseket és mindezek anyagi vonzatát is.
2: Hűtlenkezelés gyanúja miatt tett feljelentést az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, a feljelentést a Borsodi Kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült. A miniszter szerint olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Kiemelte, az egészségügyben minden forintnak a betegek gyógyulását, az ellátás biztonságát és az intézmények működését kell szolgálnia. Minden idők legnagyobb függetlenségnapi ünnepségére készül az Egyesült Államok a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából. Washingtonban rekordméretű tűzijáték és nagyszabású rendezvények várják a látogatókat, Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta.
3: We belong to the same transatlantic community.
4: Ugyanahhoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, ha szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia.
2: Közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost a miniszterelnök, miután a volt köztársasági elnök felszólította, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón reagált arra, hogy Áder János alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás elmozdítását. A kormányfő azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzá köthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Kis Júlia Lilla összeállítása.
5: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
6: Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt. Erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Súlyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell.
7: Súlyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
6: Alkotmány ellenesnek nevezte Súlyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sértené az intézkedés.
7: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hidegpolgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
6: Áder János szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárások.
7: Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
8: Kell nekem ezt kommentálnom?
6: A volt államfő kritikájáról a kormányfőt is megkérdezték a csütörtöki miniszterelnöki tájékoztatón. Magyar Péter hiteltelennek nevezte Áder János szavait.
8: Szerintem a szavai nevetségesek, hiteltelenek, és szerintem senkit nem érdekelnek.
6: Magyar Péter kifogásolta a volt köztársasági elnöknek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát.
8: Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
6: Áder János közleményben reagált a miniszterelnök kijelentéseire. Ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, így üzent Magyar Péter közösségi oldalán a volt államfő felszólítása után. A miniszterelnök úgy fogalmazott, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. A Sólyog Tamást érintő alaptörvénymódosítást több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. A kormány ezután egy átfogó alkotmányozási folyamatot tervez, ami megváltoztathatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Magyar Péter pedig korábban azt is jelezte, hogy amennyiben Sólyog Tamás nem írja alá a módosítást, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.
2: A Fidesz számára a megújulásban kulcsfontosságú lehet a helyi közéletben való aktív részvétel, mondta a Székesfehérvár fideszes polgármestere. Cserpalkovics András a Kossuth Rádióban arról beszélt, bár a Fideszre mintegy 2,5 millióan szavaztak, a párttal szemben jelentős az elutasítottság. Szerinte ennek az egyik legfőbb oka az, hogy a keleténél kevesebb időt töltöttek az emberek között. Hozzátette, az önkormányzati politika és a helyi közösségekkel folytatott párbeszéd megoldást jelenthet arra, hogy visszanyerjék az emberek bizalmát.
9: Az önkormányzati képviselők, vagy éppen a polgármesterek az egész napjukat gyakorlatilag helyben az emberek között töltik. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan a politikával, pláne pártpolitikával kellene foglalkozni, ez nincs így, és nincs is az emberekben erre igény, de arra igen, hogy különböző, akár szakpolitikai területeken is elmondhassák a véleményüket, úgy érezzék, hogy be vannak vonva a döntés előkészítésbe, a döntésbe, és egyfajta csapatjátékként lehet akár egy város közösségét is fejleszteni, és így tudunk fejlődni.
2: Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátorok egyik összetevője gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Az eset miatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai Debrecen polgármesterének lemondását követelik. Pap László nem távozik, szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Pálinkás Adrián beszámolója.
10: Átmenetileg bezárt a Semcorp debreceni gyára. Az akkumulátorok egyik kritikus alkatrészét, az úgynevezett szeparátorfóliát gyártó üzem tevékenységének egy részét már júniusban felfüggesztette a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal, miután a csapadékvízből és víztározókból vett mintákban határértéken felüli mértékű volt a fémek és félfémek jelenléte. A hatóság akkor 3 millió forint bírságot is kiszabott. Később a tűzvédelmi hatóság tartott ellenőrzéseket, ami olyan súlyos szabálytalanságokat tárt fel, hogy azonnali hatállyal megtiltottak minden tevékenységet a vállalat teljes területén, legfőképpen azért, mert a tűzoltórendszer nem működött. A Semcorp ügy miatt politikai vita is kirobbant. A Tiszapárt debreceni országgyűlési képviselői, a miniszterelnök és az élő környezetért felelős miniszter is lemondásra szólította fel Debrecen polgármesterét. Gajdos László szerint Pap Lászlónak bocsánatot kellene kérnie amiatt, hogy korábban támogatott minden akkumulátoripari beruházást, és figyelmen kívül hagyta a helyi civilek és a szakmai szervezetek aggályait.
11: Remélem, hogy nagyon sokaknak van lelkiismeret furdalása azért, hogy hogy döntöttek és milyen döntésekért álltak ki. Én úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi tárca ezeknek az embereknek biztos, hogy nem lesz a barátja, de mindazoknak barátja lesz, akik úgy akarnak Magyarországon ipari termelést folytatni, hogy betartják az előírásokat.
10: Debrecen polgármestere szerdán távozásra szólította fel a Semcorpot a városból, de szerinte csak a kormány által felügyelt hatóságok járhatnak el a környezetszennyező üzemekkel szemben.
12: Debrecen polgármestereként semmilyen hatáskörrel, ellenőrzési joggal nem rendelkezem az akkumulátorgyárak működése, engedélyeztetése, ellenőrzése tekintetében. Tehát amikor Gajdos László nevesít engem felelősként ebben az ügyben, mint a környezetvédelmi hatóságokért felelős miniszter, akkor szerintem egy kicsit zavar van a rendszerben.
10: A Szemkorp Hungary Kft. Azt közölte, tisztában vannak a feltárt problémák súlyával, valamint azoknak a helyi közösségre gyakorolt hatásával, és lépni fognak.
2: Nem tartják jó ötletnek a 24.hu-nak nyilatkozó bírók, hogy a kormány az ő kezükbe adná a kúria és az országos bírói hivatal elnökének sorsát. A portál annak kapcsán kereste meg a bírókat, hogy múlt héten kiderült, az alaptörvény módosító javaslat nem megszüntetné a két bírósági vezető pozícióját, hanem visszahívhatóvá tenné őket, amelyhez a bírók kétharmadának szavazata szükséges. A cikkre reagálva Magyar Péter miniszterelnök úgy pontosított, nem az összes, hanem csak a szavazáson résztvevő bírók kétharmada kell majd a visszahíváshoz. Kis Júlia Lilla összeállítása.
5: Megerősítjük továbbá a bírói önigazgatást.
6: Az alaptörvény 17. módosítása kapcsán beszélt a parlamentben a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásáról múlt hét elején Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy jelentősen módosulnak az új vezetők megválasztására vonatkozó szabályok. A módosító javaslat ugyanis nem szüntetné meg a jelenlegi elnökök megbízatását, hanem visszahívhatóvá tenné őket, a döntés pedig a bírók kezébe kerülne. A vezetők visszahívását az országos bírói tanács mellett a bírók kétharmados többsége is kezdeményezhetné, a végső szót pedig az országgyűlés mondaná ki.
5: Azt javasoljuk, hogy bizonyos számú bíró kezdeményezhesse a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívását, és hogyha ezen javaslatot a bírák több mint kétharmada támogatja, akkor az országgyűlés szintén kétharmados többséggel hívja vissza a kúria és vagy az országos bírói hivatal vezetőjét.
6: Emellett a kúria és az OBH vezetőjének a kiválasztása is a bírák kezébe kerülne. A köztársasági elnök kizárólag a bírói kar által titkos szavazással választott jelöltek közül terjeszthetné fel a leendő elnököt az országgyűlés elé.
5: A bíráktól a három legtöbb szavazatot kapó jelölt közül kelljen a köztársasági elnöknek az országgyűlés felé kúriai elnököt vagy és OBH elnököt jelölnie. Így, remélem egyetértünk, valóban megvalósulhat a bírói önigazgatás.
6: Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zsé Andrást. Ezzel a címmel közölt cikket pénteken a 24.hu. A lap több bírót is megkérdezett az ügyben, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem tartják jó ötletnek, hogy a kormány az ő kezükbe adná Varga Zsé András kúria elnök és Senyei György OBH elnök sorsát. Szerintük ugyanis a bírók kétharmada nem állna bele egy ilyen eljárásba, ha pedig a visszahívás sikertelen lenne, annak súlyos következményei lehetnének rájuk nézve. Miközben az új kormány máshol végigviszi a rendszerváltást, addig az igazságszolgáltatásban cserben hagynak minket, fejtette ki a 24.hu-nak az egyik bíró. De volt, aki azt mondta, ez a rendszer nem hatékony, hiszen ha a beosztottak választhatják meg és mozdíthatják el a saját főnöküket, annak hosszú távú következményei lehetnének. A cikkhez a miniszterelnök is hozzászólt, Magyar Péter pontosított a tervezett módosítással kapcsolatban. Azt írta, nem az összes bíró kétharmadának szavazata fog kelleni a visszahíváshoz, hanem a szavazáson résztvevő bírák kétharmadáé. A 24.hu megkereste az ügyben az érintett vezetőket is, véleményüket azonban egyelőre nem fejtették ki az ügyben. Az országos bírói tanács pedig azt közölte a portállal, hogy a héten tárgyalják a javaslatot, és utána ismertetik az állást.
2: Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a Tudományos és Technológiai Miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hozzátette, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ez azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre.
13: Shouldn't be for themselves, because Számukra a legfontosabb, hogy a tudomány és az innováció ne önmagáért létezzen, mert minden csak akkor nyer értelmet, ha a gazdaság részévé válik. Ha az innováció vagy az ötletek beépülnek az ökoszisztémába vagy a gazdaságba, és a technológia transfer valóban megvalósul.
2: Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellér tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie.
14: Szentgellér tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd Budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása, így a fejlődő dél-budai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomása épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mind a Szabadsághídon át a belváros felé, a Deák Ferenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
2: Július második felében várhatóan már használható az új MOL-Bubi fővárosi közbringa rendszer, mondta a BKK szóvívője a Krónikának. Kovács Bendegúz arról beszélt, hogy megkezdődött az új biciklik tesztelése. Az első szakaszban a BKK partnerei vettek részt a próbaüzemben, tegnap óta pedig azok a Budapest Go vagy korábbi Bubi bérlettel rendelkezők is kipróbálhatják, akik regisztráltak a tesztelésre. A szóvívő közölte, a visszajelzésekkel fogják véglegesíteni a rendszert. Az új hálózatban a hagyományos kerékpárok mellett e-bicikliket is lehet majd használni.
15: Egy teljesen új applikáció lép életbe, például megjelenik benne az előrefoglalási rendszer, ami szintén egy nagyon nagy előrelépés lesz, az az, hogy az előző rendszer az kb. 220 állomással zárta az életciklusát, az új rendszer az nagyon hamar át fogja lépni ezt a számot, hisz már nem csak Bubi állomásokon, hanem városszerte megtalálható ezres nagyságrendű mobipontokon is le lehet majd adni, és fel lehet majd venni a kerékpárokat. Ez azt jelenti, hogy a sűrű lakott részeken átlagosan olyan 150 méteres távolságban mindenki tud magának találni kerékpárt.
2: A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója. Weigl Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk, 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, programhajókat és bulihajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
16: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan típusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtudrész Tihany tér, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
2: 83 évesen elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően pályája során sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi és 120 filmszerepet alakított. Falucska Évet összeállítása.
17: Szóval mégis a maga kutyája. Na erre majd még visszatérünk, odabenn megbeszéljük. Gyerünk, vigyék őt is a főkapitányság.
18: A népszerű Kántor című filmben Sátori főhadnagyot alakította, de színpadon is folyamatosan láthatta a közönség. Pályája során több vidéki és budapesti társulat tagja volt.
19: Én pályakezdő fiatalon is a saját magam és a szakmai helyzetem megítélését illetően sokkal idősebb voltam, ha tetszik, sokkal okosabb voltam erre. Tehát volt egy ilyen képessége, most nem akartam ebben természetesen senkit megbántani.
18: Így fogalmazott egy 2010-es interjúban Szilágyi Tibor színművész, aki több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Legikonikusabb színházi alakítása Shakespeare makrancos hölgyének Petruchiója volt.
20: Rám vicsorog. Azt mondom, hogy szelíd, akár a harmatos rózsaszín. Ha megkupul, egy vakhangot se szól, csicsergését, buzgó magasztalom, s ékes szólását, melynek párja nincs. Elkerget, jó! Forról hálálkodom, mintha egy hétre hívott volna meg.
18: Egyénisége, pontos, fegyelmezett játéka minden műfajban jól érvényesült.
19: A legnagyobb előadás sincs meg, 200-szor is a Arthur Millerre be kell mennem, az nincs meg, az majd a partnereimmel, a közönséggel, a magam vívódásaival, a magam közlekedési bajával, a magam derékfájásával majd talán meg lesz este 10 órára, és akkor mind a ketten boldogok leszünk. A szerep is, amivel próbáltam azonosulni, a kollégáim is, és azok is, akik nézték.
18: Színházi szerepei mellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást.
21: Talán, nekem te most kapóra jöttél. Lekaparom a rozsdát, érted? Nekem most van valami a kezemben. Figyelj.
18: Karakteres orgánumának köszönhetően a magyar szinkronvilág egyik legfoglalkoztatottabb alakja volt. Ő volt Jean Reno állandó magyar hangja és Doku gróf is a Csillagok háborújában. Rendezőként is sikereket ért el, emellett két verses kötete jelent meg. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari díjjal, Érdemes és kiváló művész címmel jutalmazták. Színészi alakításaiért, valamint rendezői munkája elismeréseként Kossuth és Tolnai Klári művészeti díjat kapott. Szilágyi Tibor 83 évet élt.
2: Időjárás jelentés. Holnap napos idő várható, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. Vasárnap hazánk északi-északnyugati felén helyenként már előfordulhat zápor, zivatar. Budapesten 21 órakor 24 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hektopaszkál, mely erősen emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik majd a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra jó éjszakát kívánok!
22: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
23: Van-e kettős mérce? Mit szól a Velencei Bizottság az alkotmány tervezett módosításához? Belefér-e a jogállamba a személyre szabott jogalkotás? De szó lesz arról is, hogy a futballvilágbajnokság, a wimbledoni tenisztorna, a Tour de France és a Forma 1-es futamok együtt mekkora pénzmennyiséget mozgatnak meg a világon idén-nyáron?
22: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
24: Járai Judit köszönti a világ iránt érdeklődőket az Új világban. Ezúttal picit kevesebb szó esik majd az úgynevezett nagy politikáról, nemzetközi folyamatokról és hátterükről, és több Amerikáról, pontosabban az Egyesült Államok nagy ünnepéről. Boldog születésnapot, Amerika! Azért szó lesz fontos politikai döntésről is, nevezetesen Szerbiában, ahol az államfő Alekszandar Vučić bejelentette, hogy lemond, de mindenki biztos abban, és ő is ezt érzékelteti, hogy nem távozik a szerb politikából. Végül újabb járvány, az Ebola, amely azonban ezúttal nem világjárvány, csak Afrikában szedi áldozatai. Tartsanak hát velünk ezúttal is.
22: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
25: Sportvilág.
26: Hosszabbítás dönt az Ausztrália-Egyiptom mérkőzésről a labdarúgó világbajnokságon. Kikapott a finnektől a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtezőben, és visszatér a Prorekóhoz, illetve egy győztes meccsen játszott újra a magyar válogatottban Zalánki Gergő. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
25: Sportvilág.
26: Ausztrália ellen játszik Egyiptom a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között Dallasban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, így azonnal be is kapcsolódunk az adásba. A kommentátorok Erdei Márk és Olasz Gergő, a szakkommentátor Vukovics László.
0: Elért oda Hassához, és jöhet egy Mohamed Salah szöglet. Közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, a hosszabbítás percében járunk már bőven az Ausztrália-Egyiptom világbajnoki mérkőzésen. Ugye a legjobb 32 között vannak a csapatok, a rendes játékidő eredménye 1-1 lett, és már a 116. percben küzdenek azért az együttesek, hogy ne legyenek büntetők. Salahhoz jött vissza a labda egy szögletvariáció után, aztán még mindig nála van, beívelnék középre, egyre inkább lopta vagy csalta a távolságot befelé középre, végül nem tudta beadni, úgyhogy most gyorsan van időnk azt elmondani, hogy mi is történt a meccsen. Ugye az 5. percben már volt egy veszélyes lövés az ausztráloknak, Volpától tüzelt középről 25 méterről, az a felső létről tovább csúszott, úgyhogy abból nem lett gól, de 8 perccel később az afrikaiak megszerezték a vezetést, hiszen akkor Hafez volt az, aki beívelte jobbról középre a labdát, Ashour pedig pompásan tette bele a fejét, és ezzel vezetett 1-0-ra Egyiptom. Így fordultunk rá a második játékrészre, ahol aztán az 55. percben megérkezett egy újabb egyiptomi találat. Annyi pekje volt az egyiptomi együttesnek, hogy ez a saját kapujukba ment. Hanninak a fejéről pattant be a kapuba egy Onila által érkezett baloldalról érkező beadás, úgyhogy ezzel egyenlített át Ausztrália, és azóta több gólt nem is láthattunk. Most már beléptünk a 117. percbe, és továbbra is az ausztrálok birtokolják a labdát.
1: És baloldalra kerül ki most, ahol a csereként beszállt Mabil meghúzza az egyik egyiptomi védő mellett, és jön egy szabadrugással majd. Ausztrália, a távolság a kaputól nagyjából 22 méter, ez lehet talán itt az utolsó percek egyik legkomolyabb lehetősége majd. A 117. percben járunk, nagyon elkaszálták most Mabil lábát, az öngolt vétő Hani volt az, aki most is szabálytalankodott, és nincs is ez 22 méter a kaputól, talán egy picit azért, mert szögből lőheti most ezt majd akár Mabil, akár Hrustić, akár bármelyik ausztrál játékos. Az 5-ös és a 16-os vonalak között valahogy, hogyha meghosszabbítanánk a felező vonal irányába, akkor ott található a labda, és a 16-ostól 3 méterre mondjuk, így van valóban olyan 22 méter a távolság a kaputól. Mabil és Hrustić a labda mögött a 118. percben. Itt akár egy jó szabadrugással Mabil a 8. döntőbe rúghatná Ausztráliát, és történelmi tettet hajtana végre azzal Ausztrália együttese, hiszen még sosem szerepelt a legjobb 16 között. Háromtagúan sorfal Mabillal szemben, a 118. perc közepén járunk. Ellövi a rövid irányába, de lepattan a gólszerző Ashourról, úgyhogy jöhet egy bedobással az ausztrál válogatott. 1-1 az állás, még mindig 2,5 perc van hátra a találkozóból.
0: Hát ha ebből gólt kapott volna Egyiptom, megint abból, hogy Hanin nagyon buta szabálytalanságot követett el Mabillal szemben, akkor könnyen lehet, hogy az egyiptomi szurkolók már énekelték volna az abba egyik slágerét csalódottan, hogy Hani. Nem lettek volna túl büszkék a játékosukra. Ezzel szemben most Csirkáti az, aki behajítja középre a labdát, oda száll Szutár felé természetesen szokás szerint, de ez most szabálytalan volt az ausztrál belső védőtől, és akár jöhetne egy gyors kontrával Egyiptom, de már nincsen sok erő a lábakban. Ashour ugye végig a pályán volt, és már csak az oldalvonalon túl tudta elérni ezt a labdát. Jól el is rúgta oldalra, hogy nehogy elérjék gyorsan az ausztrálok. Lehet, hogy volt egy kéz szituáció, egy kezezés. Hoppá, egy érdekes momentum közben, hiszen az ausztrálok kapust cserélnek, Matt Ryan érkezik a pályára, Patrick Beach helyett. Melyik világbajnokságon is volt az, ahol bevált ez a hollandoknak, ha jól emlékszem, amikor Tim Krul került be a pályára, és aztán végül az ő büntető védései segítették ahhoz a hollandokat, hogy tovább jussanak? Majd mindjárt megnézzük, de lényeg a lényeg, hogy a nagyon rutinos Matt Ryan az, aki most ezen a világbajnokságon is belép a pályára, ugye ez neki már a negyedik VB-je, ő neki eddig 104 válogatottsága volt, vagyis ez neki a 105. egy 34 esztendős rutinos kapus, Spanyolországban a Levante színeiben véd, és úgy látszik, hogy őt valóban behozzák a 11-esekre.
1: De csak hogy megnézzük az ő munkásságát, azért a Club Brugge-ben, Belgiumban, a La Ligában, Spanyolországban, a Valenciában, aztán a Genkben, a Brightonban, Angliában, az Arsenalban, az angliai bajnokságban, tehát a Premier League, mert az angol bajnokságban, a Real Sociedadban is szerepelt, egészen elképesztő az a pedigré, amivel ő rendelkezik, és megint egy szabálytalanság, az egyiptomiak követik el ezt is, és akkor jöhet majd egy szabadrúgással az ausztrál válogatott. Az utolsó percéhez érünk most már a találkozónak, egészen pontosan a 119. sőt 120. perc most már. Egészen pontosan. Jöhet egy szabadrúgással Ausztrália.
0: És még egy gyors mondat, bocsánat, amit már említettem a hollandoknál, hogy Tim Krul Szilessen helyére érkezett be még a 2014-es világbajnokságon, akkor Louis van Gaal lépte azt meg a 120 plusz első percben, hogy Krult becseréli a büntető párbajra, az akkor bevált a hollandoknak. Nagy kérdés, hogy vajon ez be fog-e válni az ausztráloknak is. Közben egy újabb csere az egyiptomiaknál, 21-essel érkezik majd a pályára, mindjárt megnézzük, hogy ki is ő. 21-essel Mahmoud Saber, aki az előző mérkőzésen már kezdett az egyiptomiaknál, most csereként kapja meg a lehetőséget, nyilván arról, hogy büntetőt rúgjon, és Attia helyére érkezik Saber. Hát ez mindig óriási kérdés, hogy vajon annak a csapatnak jót tesz-e ez a bizonyos csere, ahol ugye teljesen leülve a kispadra beáll egy játékos, ugyan frissen, de hát nem biztos, hogy fel tudja venni ennyi idő alatt a mérkőzésnek a ritmusát.
1: Nem ért még labdába.
0: Nem, abszolút, és valószínűleg nem is fog, hiszen egy perc a hosszabbítás, mármint a hosszabbítás hosszabbításának a hosszabbítása, úgyhogy még ebből 15 másodperc van Mabil és Krusticsának ott a labda mögött, utolsó ausztrál lehetőség a mérkőzése. Mabil lesz az, lehet, aki majd ezt balról jobban beíveli, de Krustics mutatja be a figurát, végül ő rakja be ballal, érkezik a labda középre, meg is van a fejes, és pattog ide-oda a labda, de nincs gól. Könnyen lehet, hogy ezzel vége is lesz a mérkőzésnek, hiszen nem tudja gyorsan kirakni az egyiptomi kapus a labdát. Két játékos benne is maradt a 16-oson belül, úgyhogy 120 percnyi játék után, ha csak a játékvezető még nem vizsgál valamilyen kezezést, mert mintha még nem hármat fújt volna a sípjába, lehet, hogy mégis véget vetnek a találkozónak, oda sétál a lent maradt játékosokhoz, de szerintem itt azért azt követően, miután konstatálja, hogy mind a ketten jól vannak, utána véget fog vetni a hosszabbításnak, és könnyen lehet, hogy jöhetnek majd a büntetők. Most még oda sétált hozzájuk Csirkátihoz, valamint a kettes számú egyiptomihoz, Ibrahimhoz, és nekünk közben a visszajátszás azt mutatja, hogy nagy valószínűség szerint semmilyen szabálytalanság nem volt, ami miatt büntetőt kellene ítélni. Pattogott a labda ide-oda, de általában, hogyha úgy pattan az egyik játékos kezére, hogy a saját játékos társáról, akkor ezt nem szokták befújni. Ebben az esetben sem lett így. A 120. perc legvégén Ausztrália, Egyiptom 1-1, hamarosan jönnek a büntetők.
26: Erdei Márko, Tonasz Gergőt és a szakkommentátor Vukovics Lászlót hallhatták, azonnal megyünk vissza a 11-es párbajra, de addig hallgassuk meg, hogy a magyar férfi kosárlabda válogatott mit játszott a finnekkel a világbajnoki selejtező 5. fordulójában Helsinkiben. A mérkőzés rádiós kommentátorától, Tóth Bélától hallják a részleteket.
3: A nagy szünetig tartotta a lépést ellenfelével a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen Finnország-Magyarország 85-77. A finn válogatotta tavaly novemberben már legyőzte egyszer a magyar csapat VB selejtezőn, most viszont az NBA-s Utah Jazzben játszó Lauri Markkanennel megerősített házigazda várta a magyar csapatra Helsinkiben. A finnek 213 centis kolosszusa pedig kitűnő kezdett. A triplájával 3 perc után már 8-4-re vezetett Finnország. Ekkor azonban megtalálta a ritmusát a magyar válogatott is, egy 9-2-es futással villámgyorsan 5 pontos előnyre tettek szert Golomán Györgyék. A magyar válogatott centere védekezésben és támadásban is villogott, az első félidőben 12 pontot ért el. A finnek csak 13-at, igaz azt az első negyedben, a második játékrészben már mellé pakoltak 35-öt, a finnek 9 triplát dobtak, így aztán a második negyed elején hiába vezetett a magyar csapat 24-17-re, a nagyszünetre már a finnek vonultak előnnyel 48-43. A harmadik negyedben tovább építette az előnyét a házigazda, annak a Max Huninak köszönhetően, aki kiválóan triplázott, már elnyúlt 10 ponton túlra is Finnország, a harmadik negyedben 26-15-re nyert a finn válogatott. válogatott, kiválóan védekezett is, tehát a házigazda. A zárójáték részben a magyar csapat még megrázta magát, vissza tudott jönni, mert hogy Valerio Bodon pöcizésével 8 pontra csökkentette a hátrányát 2,5 perccel a vége előtt, innen viszont okos játékkal menedzselték a hátralévő időt a finnek, és végül is 8 pontos különbséggel is megérdemelten nyertek. Még egyszer a végeredmény, Finnország, Magyarország 85-77.
26: És mivel ezt követően Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, ez azt jelenti, hogy a magyar férfi kosárlabda válogatott már az utolsó forduló eredményétől függetlenül biztosan tovább jut a következő körbe a világbajnoki selejtezőben. Magabiztosan nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Hollandia ellen felkészülési mérkőzésen a Hajós Alfréd sportuszodában. A világkupára készülő magyarok 21-12-re győztek, és a csapatkapitány Manhetz Krisztián ezt követően Török Oliver adott interjút.
4: Először is beszéljünk Tembruck büntetőjéről. Azt igazából te védted ki. Persze kellett Fogelsoma, illetve a kapufa is.
7: Igen, vicces szituáció volt. Nyilván egy felkészülési tornán vagyunk, tehát azt gondolom, hogy ezért valamelyest a közösséget is ki kell szolgálni. Tehát ha valamennyire egy érdekesség volt, ráadásul sikeres a végére, akkor biztosan megéri.
4: Nagyon sikeres volt, ezt nevezik egyébként pszichológiai hadviselésnek, és egyébként utána a játékvezetőkkel is elbeszélgettél.
7: Nyilván, de elsősorban igyekszünk a játék szemszögéből megközelíteni ezt a meccset. Nyilván támadásban nagyon sok mindent végre tudtunk hajtani, védekezésben is, főként az első félidőben, a másodikban kevésbé. Bár ha úgy lesz, hogy 11 gólt kaptunk, abból 6 büntetőt, akkor végül is az nem olyan rossz, nyilván azoknak meg kell nézni az okait, hogy miért kaptuk őket.
4: Végre egy nyugodt nyárnak nevezhető a mostani időszak. Arra gondolok, hogy az EB már megvolt januárban, jövőre lesz a világbajnokság. Hát most igaz, hogy vár rátok majd Ausztráliában egy világkupa szuperdöntő, meg mondjuk a mostani torna, de azért ez jóval nyugisabb, mint a korábbi években, nem?
7: Nem látom, hogy hol nyugisabb, mert azért csak 2 hétre mindenki elutazik a családjától, csak egy edzőtáborban vagyunk. A pihenőnk az nyilván nem egy több hónapos pihenő, tehát azért a nyugodt nyártól ez azért odébb van, de nyilván mindenkinek nagy öröm válogatottnak lenni, úgyhogy szívesen.
26: És most pedig kapcsolódunk vissza a Nemzeti Sportrádió élő adásába, hiszen a 11-es párbaj következik az Ausztrália-Egyiptom mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között Dallasban. A kommentátorok Erdei Márk és Olasz Gergő, a szakkommentátor pedig Vukovics László.
8: Hát ilyen a futball.
9: Volt már egyébként büntető párbaj a két együttes között. Még 1987-ben akkor 0-0-ra végeztek rendes játékidőben, és akkor Ausztrália 4-3-ra tudott győzni büntetők után. Köszöntjük újból a Kossuth Rádió hallgatóit. Tehát arról beszélünk éppen, hogy volt már egyszer Egyiptom és Ausztrália között egy büntető párbaj. Még jó 40 évet kell visszamenni az időben. 1987-ben találkoztak úgy, hogy a rendes játékidő 0-0 lett, aztán 4-3-ra Ausztrália tudott nyerni a büntetők után. Szinte már minden készen áll, Subir és Ryan bandukolnak oda a kapu irányába. Mi még egyelőre nem tudjuk, hogy melyik csapat kezdi majd el a mérkőzést, de Sutar lesz az, aki megindul előre.
1: És az ausztrál válogatott kezdi akkor majd a 11-es párbajt. A kapuban az egyiptomiaknál változatlan továbbra is, hiszen Subir áll.
19: És melyik tábor előtt kezdik? Már az sem mindegy, hogy melyik tábor előtt lövik
1: az egyiptomiak. Az egyiptomiak táborának kapuja előtt történik majd az első 11-es rugás. Sutar lehelyezi a labdát már vele szemben, Subir már beállt a kapuba, és akkor az első 11-est majd a nagyon rutinos, pórihorgas és kiválóan futballozó Sutar küldheti kapura. A játékvezető még természetesen minden protokoláris információt elmond a kapusnak, az egyiptomi hálőrnek, Subirnak, maradjon a vonalon mind a két lábával, vagy legalább egyel, hogy érvényes legyen, hogyha hárít. Sutar kontra Subir, az első 11-es, megszerezheti a vezetést Ausztrália. Sutar, fölé lövi Sutar! Nem szerzi meg a vezetést, Egyiptom a legbiztosabb pontja volt Sutar az egész mérkőzésen az ausztrál válogatottnak, és kiadja rögtön az első 11-esét, ami pedig azt jelenti, hogy Egyiptom már az első körben előnybe kerülhet úgy, hogy nem is az afrikai nemzet csapata kezdte a 11-es párbajt. Bajban az ausztrál válogatott, viszont jöhet az első egyiptomi 11-es.
9: Nagy kérdés, hogy ilyenkor a legjobb játékost kell oda küldeni, jelen esetben Mohó Szalát, de nem. mert 21-es számmal fog odaérkezni az egyik egyiptomi, aki a legvégén állt be a pályára. Ő a leginkább friss játékos az egyiptomiaknál, Saberről van szó, vele szemben pedig egy szintén nem túl izzadt játékos, Ryan, hiszen ő is az utolsó percben állt be. Na ez egy érdekes párharc, hogy az idegek csatáját vajon kinyeli. Egyelőre Ryant még oda parancsolja a játékvezető, az uruguayi sportás a gólvonalra, hogy álljon ott szépen, és arról ugye nem szabad elmozdulnia. Saber megkapta a jelet, nézzük mit választ, középről fut neki, gyakorlatilag szemben van a labdával, most balra táncol, aztán lő, és megvan a gól. Egyiptom első gólja Saber, ugyan Ryan érezte az irányt, tudta, hogy jobbra kell vetődnie, de Saber kiválóan kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát. Hát Vukovics László, valahogy így kell elvégezni egy büntetőt.
5: Ez egy nagyon jó elvégzett büntető volt. Azt szokták mondani, hogy azért nem szabad a felső sarkot választani, mert az nagyon picit úgy talál, de a labdát könnyen fölé rúghat oda, hogy Szutár tette. Ha laposan rúgod erősen, akkor a kapusnak nincs esélye. Ha előre elugrik oda és nem rúgod elég kellő erővel, akkor van esélye a kapusnak.
1: Jön a második ausztrál rúgó, hátrányban egy kört követően Ausztrália. Egyiptom berúgta saját első 11-esét, míg Ausztrália kihagyta a kiválóan futballozó Szutár révére. Irvine a labda mögött, most vele szemben Sobir már bejött a kapuba. Megkapja a jelet Irvine, hogy elrúghatja, és nagyon rutinosan, higgadtan, magabiztosan egy ilyen pillanatban is a bal felső sarokba rúgja a labdát. Az ausztrál középpályás Irvine tehát kiegyenlít, de továbbra is, ha azt nézzük, hogy a belőtt per kihagyott 11-esek aránya hogyan alakult, akkor hátrányban Ausztrália, hiszen még csak most jön a második egyiptomi rúgó.
9: És hogyha már a középső védőkről beszéltünk, akkor Rabia lesz az, aki érkezik az egyiptomiaknál. Ő volt talán az egyiptomi válogatott legjobb játékosa, hogyha ezt a meccset nézzük, és hát nem biztos, hogy ez számára jó előjel, hiszen Szutár büntetőjének is így futottunk neki, aztán Szutár csúnyán fölé vágta. Ryan nagyon-nagyon jól játszik az idegekkel, hiszen még mindig nincs ott a kapu közelében. Ő még ilyenkor kortyolgat, úgy sétálgat, el van, nyilván ezzel is fokozza azt, hogy Rabia egyre idegesebb legyen. Az egyiptomi szurkolók elöllömi, tehát ezt a büntetőt Rabia, úgyhogy ez akár még neki is segíthet. Ryan beállt a gólvonalra, vele szemben Rabia. Rabia balról fut neki, nézzük, jobban lő. Mi lesz ebből? Begurítja. Nagyon szépen a jobb alsó sarokba. Ugyanúgy, ha Ryan most eltalálta volna az irányt, akkor ez könnyen háríthatta volna. Ez ebből a szempontból nem volt a lehető legjobban elvégzett büntető, de abból a szempontból igen, hogy szépen átverte a kapust, aki balra ugrott, a labda pedig jobbra érkezett. Úgyhogy Szutárral ellentétben a másik legjobb középső védő, Rabia, be tud találni, és az ő góljával két kör után 2-1 Egyiptomnak.
1: Ismét egy csereként beszállt játékos, a 11-es számban futballozó Mabil áll majd oda a harmadik ausztrál 11-eshez. Ő a Castellón játékosa, a spanyol másodosztályban futballozik. Mabil hétről hétre, de most Ausztráliát próbálna meg berúgni a legjobb 16 csapat közé a 8. döntőbe itt a világbajnokságon. Ehhez azért lesz még egy-két szava a kapusnak is, Sobir vele szemben. Nézzük, Nabil nekifut, és nagyon higgadtan a bal alsóban gurítja. Nem is volt ez egy tökéletesen elvégzett 11-es, sőt, ez egy tökéletesen elvégzett 11-es volt, hiszen gólt ért. Bement a hálóba, nagyon higgadtan a kapus jobbra dőlt, Nabil pedig egyszerűen, okosan a kapu bal oldalába passzolta a labdát. Kiegyenlít ismét Ausztrália, és jön a harmadik kör második rúgása, Egyiptom következik.
9: Nagyon érdekes egyébként, hogy Subir még egyszer sem talált el az irányt, hogy merre rúgnak olyan az ausztrálok. Szutár csúnyán fölé bombázta, ennek köszönhető az, hogy Szalának a 11-esével újra előnybe kerülhet Egyiptom. Ugye Szaláról már beszéltünk több ízben, már amennyire őt be kell mutatni a kedves hallgatóknak. Egy liverpooli legenda, ugye 34 esztendős, ez a 118. válogatott meccse, 66 gólnál járt. Nyilván, hogyha ez berúgja, ezt nem fogják beleszámítani a góljai sorába, viszont nagyon-nagyon fontos lehet Egyiptom számára, hiszen újra átvertik ezzel a vezetést. Salah megkapja a jelet, vele szemben természetesen Ryan. Óriásit fúj Salah, jobbra indul el, aztán pedig beponyenkázza középre. Nagyon szép elmozdulás volt, és nagyon higgadt. Ryan picit talán korán dőlt el, és korán döntött el, hogy merre fog menni. Hogyha egy picit kivár, akkor könnyen lehet, hogy ez a labda az ő zsákmánya lehetett volna. Ezzel szemben viszont a legnagyobb királyt, a legnagyobb fáraót, bár ami az egyiptomiakat illeti, Mohamed Salahot kell dicsérni, hiszen kötélből voltak az idegei, szépen be löbbölte oda középre a labdát a balra elugró Ryan helyére. Megint Egyiptomnál az előny.
1: jön a negyedik 11-es, hogyha kihagyja Ausztrália, akkor Egyiptom akár már a negyedik körben is lezárhatja a 11-es párbajt. Na de, Harrington lesz az, a fiatal, mindössze 18 esztendős baloldali belső védő, aki végrehajtja ezt a 11-est, a Colorado Rapids játékosa egyébként vele szemben továbbra is Egyiptom kapusa. De nézzük, hogy tud-e hárítani Sobir. Jön a 11-es, felső lécet rúg Harrington. A negyedik körben nem kellett hárítani az egyiptomi kapusnak ismét, és így hagyott ki 2-11-est is Ausztrália. És ha a negyedik egyiptomi rúgó is értékesíti saját 11-esét, akkor Egyiptom története során először bejuthat a nyolcad döntőbe. De tud-e hárítani a csereként beszállt Matt Ryan, vagy éppen értékesíti majd a következő egyiptomi 11-es rúgó is saját lövését.
9: Hát szegény Harringtonnak ez nem élete mérkőzése, hiszen ő volt az, aki miatt nem lett les az első egyiptomi gólnál, ő volt az, aki belógott, és most jöhet egy másik középső védő, láttunk már erre példát, akkor ugye az egyik védő kihagyta az ausztráloknál Sutár, utána pedig Rabia berúgta, de most természetesen nem Rabia, hanem négyes számmal érkezik egy csere, Hosszám, ő lehet azt tehát, aki továbbrúgja Egyiptomot története során először, és most ők nyerhetik meg a büntető párbajt. Hosszám ugye 25 éves, ő otthon játszik Egyiptomban a Zamalek színeiben, ez a 15. válogatott meccse, úgyhogy ezt a jubileumot ő igazán emlékezetessé teheti. Ryan még nyilván nem hagyja, hogy gyorsan elvégezze, megint kicsit szórakozik ott a kapuja előtt, ebben a pillanatban már a gólvonalon van, és Hosszám megkapja a jelet. Ha berúgja, eldől minden, és Egyiptom jut a legjobb 16 közé. Totyog a labda felé, ez nem jó előjel, de így is begurítja a jobb alsó sarokba Hosszám büntetőjével, tehát eldől minden. Aki leveszi a mezt, ilyenkor már nyilván szabályos, ilyenkor már nem kap érte sárga kártyát, úgyhogy minden eldőlt, története során először tovább jut tehát Egyiptom, és kiüti Ausztráliát egy végletekig kiélezett mérkőzésen.
26: Erdei Márkot, Olasz Gergőt és a szakkommentátort Vukovics Lászlót hallhatták. Egyiptom után tehát van még két kiadó hely a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között. Ezt követően éjféltől a zöldfoki köztársaság majd Miami-ban a címédő Argentina ellen lép majd pályára. Az argentinok szövetségi kapitánya Scaloni így várja a találkozót.
6: Bueno, estamos bien, lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival.
8: Természetesen izgatottak és lelkesek vagyunk, ahogy ilyenkor mindenki. Ugyanakkor egy olyan ellenfél vár ránk, akivel meg kell küzdenünk, és akit maximálisan tisztelnünk kell. Ez a csapat nagyon jól dolgozott eddig a tornán. Most már nagyon kicsi a hiba lehetőség. Ez egy olyan mérkőzés, ahol aki veszít, hazautazik. Ezzel teljesen tisztában vagyunk. Ugyanakkor jó formában érkeztünk ide, de a futball már csak ilyen. Láttuk, hogy ezen a világbajnokságon nagyon kiegyenlített meccsek vannak. Talán Franciaország, illetve szerintem Mexikó nyerte meg igazán magabiztosan a saját mérkőzéseit, de a többi találkozó nagyon szoros volt. Ezért biztos vagyok benne, hogy ez sem lesz könnyű meccs. Ez egy olyan csapat, amely még nem kapott ki. Sőt, szerintem Szaúd-Arábia ellen megérdemelte volna a győzelmet. Spanyolország és Uruguay ellen talán többet kellett védekeznie, de ezt nagyon jól megoldotta. Jól lezárják a belső passzsávokat, gyorsan és veszélyesen mennek át ellentámadásba, ráadásul technikás, jó képességű játékosaik vannak. Ez egy nagyon jó csapat. Már korábban is elemeztük őket, mint lehetséges ellenfelet, nem csak most kezdtünk el foglalkozni velük. Végül ők jutottak tovább, és ez egyáltalán nem lep meg bennünket. Teljesen megérdemelten vannak itt. Tiszteljük őket, és ennek megfelelően fogunk felkészülni a mérkőzésre.
26: Hallgassuk meg a zöldfoki köztársaság labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitányát, Bubisztát.
10: Primeiramente nós como equipa temos a nossa estratégia, não é só para o Messi, é para contra a equipa da Argentina.
11: Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy nekünk csapatként megvan a saját játéktervünk. Nem kizárólag azért készülünk egy bizonyos módon, mert Argentína az ellenfelünk. Tudjuk, hogy a regnáló világbajnokkal találkozunk, amely a torna egyik legerősebb csapata, ezért az egész argentin válogatottra kell felkészülnünk. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy Messi a világ egyik legjobb játékosa. Ugyanakkor mindazt, amit a szervezettségünkkel és a játékunkkal szeretnénk megvalósítani, nem csak ellene, hanem az egész argentin csapat ellen kell végrehajtanunk. Nagyon bízunk a saját munkánkban. A csapat jól felkészült, és pontosan tudjuk, milyen erőt képvisel az ellenfelünk. Először is a címvédővel játszunk, ezt nem szabad elfelejteni. Mi azt szeretnénk, hogy a mérkőzésen bátran futballozzunk, ugyanakkor megőrizzük az alázatunkat, és egy jó meccset játszunk. Természetesen mindent megteszünk azért, hogy kiharcoljuk a továbbjutást. Azt is szeretnénk, hogy a játékosaink élvezzék a mérkőzést, de közben végig alázatosak maradjanak, és teljes koncentrációval, valamint elszántsággal küzdjenek azért, hogy felülmúlják az ellenfelüket.
10: Humildade e obviamente com foco e determinação para ultrapassar o nosso adversário.
26: Argentina az 5 foki köztársaság tehát éjféltől a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között élőben a Nemzeti Sportrádióban, és az utolsó kiadó 8-ad döntős hely pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől majd el szombat hajnali 3:30-től Kansas Cityben, és ezt a mérkőzést is élőben követhetik majd a Nemzeti Sportrádióban. Az pedig már korábban az adás során említettem, hogy magabiztosan nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Hollandia ellen felkészülési mérkőzésen. Ehhez kapcsolódó hír, hogy egyébként újra játszott a válogatottban Zalánki Gergő, akit éppen ma jelentett be a Proreco, az olasz csapathoz tér vissza a világ és Európa-bajnok vízilabdázó. A hollandok elleni meccs után pedig erről is beszélt Török Olivérnek.
4: Gergő, 2 év után tértél vissza a válogatottban, ráadásul góllal, fantasztikus játékkal. Mennyire vártad már ezt a pillanatot?
12: Köszönöm, nagyon vártam, úgyhogy tényleg jó érzés volt, főleg így itt a Margit szigeten ennyi ember előtt, úgyhogy tényleg szerencsére jól sikerült. Bekezdtem egy jó középlapossal, ami szerencsésen be is ment, úgyhogy jó lövés volt, de a gólt azt ugyebár nem kell magyarázni, úgyhogy örülök neki, jól sikerült.
4: De jól nézett ki ez a válogatott ennyi idő után is, védekezésben, támadásban, a játék kapcsolatok is megvoltak, szerintem hiányérzeted nem lehet?
12: Igen, szerintem is, hogy egész jól, én is így próbáltam így gyorsan összeszedni a múltbeli, meg az új taktikákat, hogy mi, hanyasszám, hogy lehet volt egy-két hiba benne a részemről, mert volt, hogy így valamit így összekevertem hirtelen, de hát ezt szerintem holnap estére már átgondolom, és akkor minden rendben lesz.
4: Gergő, nem tudom, hogy mennyire hivatalos az, ha a Proreco honlapján vagy a közösségi médiában megjelenik, hogy visszatérsz az olaszokhoz. Úgy néz ki, hogy ez az év a visszatérésekről szól a te szempontodból. De hát ez megjelent az Instagramon. Rákérdezek, hogy milyen reményekkel vágsz neki az újabb olaszországi kalandnak.
12: Igen, érdekes, hogy pont így, az is úgymond így egy napra esett, hogy ezt kirakták, úgyhogy ott is nagyon motivált leszek, mint ahogy a válogatottban is, és tényleg mind a két helyen nyerni szeretnék, amit csak lehet, úgyhogy hatalmas motivációval megyek mind a két csapathoz, és várom a kihívásokat.
4: Tudod, mi a címe ennek a bejegyzésnek?
12: Nem.
4: A király visszatér.
12: Ez jó, köszönöm.
26: Stoller Fanna és az amerikai Asia Mohamed kettőse 7-5-6-2-es győzelemmel jutott tovább a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének első fordulójából. A 16. helyen kiemelt duó a nyitókörben ukrán-japán párossal csapott össze. A magyar teniszező a hazai szövetség közösségi oldalán Siklós Eriknek nyilatkozott a meccs után.
13: Viszonylag magabiztosan, különösen a második játszmában győztetek le egyébként jó párost. Biztató kezdés.
14: Igen, szerintem egy jó meccset játszottunk. Hozzá kellett szokni az elején ugye a pályához, mert ugye itt nem tudunk edzeni, sokkal lassabbak a körülmények, mint akármelyik ugye edzőpályán, ahol játszunk. Egyszer tudtunk brékelni, visszabrék, igazából próbáltunk minél több return behozni, és okosan szerválni végig.
13: Tehát a második szett az már sokkal könnyebb volt, és ott úgy lendületbe is jöttetek.
14: Igen, szerintem sokkal bátrabban returnöztünk, meg jöttünk a hálóhoz, és szerintem ez nem tetszett az ellenfélnek, meg azért megvariáltuk a szervát is, más csináltunk, mint amit az első szedbe, és szerintem ez így jobb is volt.
13: Az neked jelent bármit, hogy te egyszer itt juniorként wimbledoni bajnok lettél párosban a lányoknál?
14: Jó érzés, nyilván szép emlékek, de ugye ez azért már nem junior, teljesen más. Igazából jó, hogy ugye itt tudtam nyerni, ugye több meccset is lejátszottam itt, és versenyt tudtam nyerni, de azért tényleg ez más, és teljesen más fejjel gondolkodok, más a fókusz itt a felnőtteknél.
26: Bondár Anna a lengyel Magdalena Frech oldalán viszont nem járt sikerrel, és búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, és nem jött össze a bravúr Fucsovics Mártonnak, aki a harmadik fordulóban esett ki a wimbledoni teniszbajnokságon, miután kikapott a 22. helyen kiemelt spanyol Davidovics Foginától. A Kossuth Rádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
15: Ez volt a Sportvilág.
22: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
16: 23 óra van, jó estét kívánok. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak, vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Posvai Gábor szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció.

0: tisztább ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Egyre több extrém meleg nappal találkoznak az egymást követő generációk. A 2013 és 2025 között született alfa generáció születési időszakában 92 forró nap fordult elő, ami annyi, mint a megelőző X, Y és Z generáció idejében összesen. Az utóbbi években egyre gyakoribbak és erősebbek a hőhullámos időszakok is. Budapesten például 1991 óta több hosszú hőhullám is volt. A leghosszabb 30 napig tartó kánikula 2018-ban alakult ki, még a 2028-as volt a legintenzívebb. Továbbra is erdőtüzek tombolnak Franciaország déli partvidékén. A földközi tenger mentén már több ezer hektárnyi terület leégett. Az oltást nehezíti, hogy a rendkívüli szárazság miatt könnyen lángra kap az aljnövényzet. Hasonló a helyzet Spanyolország északkeleti részén is, ahol a forró száraz időjárás miatt szintén gyorsan terjednek a lángok. Idehaza napos idő várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-17, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Műsorajánlat.
2: Lehel Kürtjének története, a Jászkun önmegváltás, azaz a redempció eseményei, a jász települések díszes felvonulása, kalandozás két keréken, madarásztúra a vörösvércse nyomában, sátorozás, hűsítő hullámok, nyári élmények a fürdőben, birka pörkölt, grillás torta, pálinka mustra és mézes édességek. Jászboldogháza természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei és a 30. Jászvilág találkozó kulisszatitkai.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
4: Krími, ahol a bor és az étel is nyomokat hagy maga után. Sikeres magyar fagylaltmester, elfeledett gabonák a dédszüleink kamrájából, és egy közgazdász, aki hobbiból indult, ma pedig saját borászatot vezet a tanúhegyek között. Történetek ízekről, hagyományokról és szenvedélyről a Korkóstolóban.
3: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. Eheti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
3: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
7: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
1: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
6: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
8: A Van igazán sláger.

0: Akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
2: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
3: Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalában fogadta a Velencei Bizottság vezetőit. Az államfő május végén kezdeményezte az eljárást, amelyben az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének közleműködését kérte a választások után kialakult közjogi vita rendezéséhez. A kormány célja az előző országgyűlés által megválasztott alkotmányos tisztségviselők, köztük az államfő elmozdítása, mégpedig mandátumuk lejárta előtt. Közben nemzetközi jogvédő szervezetek is kifogásolják az eljárást. Ez ma az Közőpont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Szikra Levente jogászt, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Először beszéljünk egy kicsit a bizottságról, hogy mi a súlya a nemzetközi jogvilágában. Akár politikákat befolyásol-e, a korábbi döntései, korábbi iránymutatásai milyen hatást váltottak ki?
4: A Velencei Bizottság teljes hivatalos nevén Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság, de egyszerűbb nevén Velencei Bizottságnak ismeri a közvélemény. Erről tudni kell, hogy alapvetően az 1989-90 környékén bekövetkező közép-európai rendszerváltások idején hozták létre, annak érdekében, hogy segítse a jogállami átmenetet ezekben a szovjet uralom alól frissen felszabaduló országokban. Ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy itt az elején tisztezzük, hogy ahogy itt a felvezetőben is helyesen elhangzott, az Európa Tanács, ibetű nélkül intézménye. Az Európa Tanács az nem az Európai Uniónak a szerve. Ugye az Európai Uniónak a szerve az Európai Tanács, ibetűvel, annak a tagjai ugye például a miniszterelnökök. De az Európa Tanács az Unióhoz képest egy másik szervezet, egy szélesebb tagsággal rendelkezik, tehát például olyan nem uniós tagállamok is tagjai, mint Svájc vagy Norvégia, és ennek az intézmény egyrészt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, amiről időről időre hallunk, hogy ezt meg azt ítélte, és a másik részről pedig például a Velencei Bizottság is ennek az intézménye. Tehát ez egy olyan alkotmányjogi tanácsadó testület, amelynek éppen az a rendeltetése, hogy azokban az országokban, ahol a jogállam kialakuló félben van, ott segítse ezt a folyamatot. Ugye nyilván itt annyiból pikánsabb a helyzet, hogy Magyarországon már ugye, ahogy beszéltük, 1990-ben megtörtént a jogállam kialakítása, tehát valójában normális esetben nem lenne feltétlenül szükség arra, hogy ez az intézmény itt legyen, de hát az új kormánynak azon követelése, illetve intézkedési tervei, amelyek például a köztársasági elnök eltávolítására vonatkoznak, azok mégiscsak indokolttá teszik, hogy ez a testület megvizsgálja a helyzetet, hiszen ezek olyan váratlan, alkotmányosan nehezen értelmezhető követelések a kormány részéről, amelyeket nemzetközi szinten is érdemes megvizsgálni. Tehát ez a bizottság ez nem fog tudni kötelező érvényű döntést hozni, ez egy tanácsadó testület, de egy nagyon tekintélyes szervezet, tehát azért az európai jogászságnak illik és szokás hallgatni a Velencei Bizottság észrevételeire, és érdemes megfontolni, figyelembe venni, amit ők mondanak.
3: Most, hogyha például ők határozatot, iránymutatást, vagy mi az, amit hoznak a végén, mert nyilván valamit írni fognak, egy dokumentum ebből keletkezik. Ez a bizonyos dokumentum, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy például a Strasbourgi Bírósághoz fordul, ez egy alap lehet arra, vagy már egy olyan iránymutatás, ami már előrevetíti azt, hogy Strasbourg is hogy gondolkozik erről?
4: Azt gondolom, hogy igen. Ugye a Velencei Bizottság jelentéseket fogad el, és ezekben fejti ki a jogi álláspontját, és valóban ugye a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, mint ahogy az előbb megbeszéltük, az is az Európa Tanácsnak az intézménye, és ebből a fakadóan nyilvánvalóan az Emberi Jogi Bíróság nagy figyelemmel van a Velencei Bizottság állásfoglalásaira, és van is nyilvánvalóan együttműködés a két szervezet között, tehát azt mondhatjuk, hogy ha a Velencei Bizottság közé tesz egy állásfoglalást, akkor az egy nagyon erős érv lehet a bíróság előtti eljárásban.
3: Kikkel találkozik? Mert ugye egy konzultációról van szó, nyilván hát a leginkább érintett az államfő, egyébként személyében is, meg közjogi szempontból is nyilván nála kezdenek.
4: Így van, ugye ez a találkozó ez tegnapi napon meg is történt, és végül, ha jól tudom, akkor a kormány is fogadja majd őket. Ugye
3: korábban úgy volt, hogy nem.
4: Így van, tehát eredetileg az volt a kormányzati álláspont, hogy nem hajlandóak szóba állni ezzel a testülettel. Most úgy tűnik, hogy fognak találkozni, és hát azt gondolom, hogy más olyan fontos közjogi, közéleti szereplőkkel is találkozni fognak, akiktől információkat tudnak szerezni. Az egy másik kérdés, hogy kik lesznek azok, akik tiszteletben is tartják a Velencei Bizottságnak az állásfoglalását. Ez természetesen most még nem dönthető el. Mindenesetre abban én azért elég biztos vagyok, legalábbis, hogyha a Velencei Bizottság is komolyan veszi a saját feladatát, akkor azt mindenképpen rögzíteniük kell, hogy az az alaptörvény módosítási tervezet, ami egy egyszerű, egymondatos, mindenféle fellebbezés, jogi eljárás, érvelés nélkül megszünteti a köztársasági elnöknek a megbízatását, az nyilvánvalóan nem felelhet meg az európai alkotmányos szabályoknak.
3: És itt pont a jogállam helyreállítására hivatkozik a kormány többség, amikor ezt az eljárást szorgalmazza, és hát ugye benyújtotta, mint 17. alkotmánymódosítást.
4: Igen, hát ugye ez nagyon súlyos ellentmondás, mert a jogállam helyreállítása, most feltételezve, hogy szükség van a helyreállításra, én ezt is tudnám vitatni, de most a mai műsor kereteit talán ezt szétveszíteni, ha be is belemennénk, de hogyha elfogadjuk, hogy a jogállam helyreállítására szükség van, akkor ezt nyilvánvalóan nem lehetséges olyan eszközökkel megvalósítani, amelyek nem állják ki a jognak, a jogállamiságnak a próbáját. Tehát ugye a köztársasági elnök Magyarországon, a magyar állam feje, róla mindenki tudja, aki követi a híreket, hogy ő nem rendelkezik végrehajtó hatalommal, nem rendelkezik politikai hatalommal. A köztársasági elnök egy szimbolikus szereplő, és elsősorban közjogi jelentősége van, ugye ő nevezi ki a minisztereket, ő ad kitüntetéseket, ő a hadsereg főparancsnoka, de mint tudjuk, hogy a 90-es években volt egy fontos alkotmányjogi vita, nem lehet ezt úgy értelmezni, hogy tényleges vezényleti parancsosztási joga lenne a honvédség felett. Tehát egy szimbolikus szereplő, akinek mégiscsak fontos szerepe van az ügyben, hogy a magyar állam közjogi folyamatai hogyan működnek. És ebből fakadóan a köztársasági elnöknek nincsen politikai felelőssége. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos rögzíteni, mert ez azt jelenti, hogy politikai érvek alapján az eltávolítása nem lehetséges. Mert politikai érvek, politikai problémák alapján azoknak az eltávolítása lehetséges, akinek politikai felelőssége van. Ilyen a kormány, ilyenek a miniszterek, ilyen az országgyűlési képviselők. Erről szól a választás. Ugye áprilisban volt egy választás, ahol a magyar választópolgárok többsége úgy ítélte meg, hogy az a kormányzati többség, amely 2010 és 26 között vezette Magyarországot, továbbiakban nem vezesse Magyarországot. Ez a demokratikus döntéshozatalnak a lényege, és ilyen esetben politikai érvek alapján levonták a politikai következtetést, és kormányváltásra szavaztak. Tehát ez a politikai tér. És ehhez képest elkülönül a közjogi tér, az alkotmányjogi tér, a jogállami tér, mondhatjuk így is, amelyben a politikai érvek nem játszhatnak szerepet. A köztársasági elnöknek jogi felelőssége van, politikai pedig nincs, tehát csak és kizárólag akkor lehet jogszerűen eltávolítani a tisztségéből, hogyha jogi érveket tudok felsorakoztatni amellett, hogy ő neki miért kell távoznia. Erre van egy intézményesített eljárás a magyar alaptörvényben, ez a megfosztási eljárásnak hívják. A megfosztási eljárást az országgyűlés kétharmados többséggel tudja elindítani. Ennek ugye jelenleg adottak a feltételei, de van egy másik feltétel is, egy alapos, érvekkel teleírt, alátámasztott jogi érvelési dokumentumot, egy jogi beadványt kell elkészítenie az országgyűlésnek, ahhoz, hogy ezt ténylegesen utána el tudja indítani, és az Alkotmánybíróság dönt majd ennek a beadványnak a megalapozottságáról, és az Alkotmánybíróság is csak akkor távolíthatja el a köztársasági elnököt, hogyha ezen beadvány alapján kétharmados többséggel, tehát 15 alkotmánybíróból legalább 10 alkotmánybíró megszavazza, ebben az esetben jogszerű az eltávolítás. De ehhez jogi érvekre van szükség.
3: És ráadásul ezt az alaptörvény fel is sorolja, ugye taxatíve szinte.
4: Így van, ugye három esetkör van, hogyha a köztársasági elnök megsérti az alaptörvényt, ha szándékos törvénysértést követel, vagy bűncselekményt követel, még ott is szándékosan, tehát gondatlan bűncselekmény nem jöhet szóba. Tehát ez a három esetkör van, amely esetekben a köztársasági elnök eltávolítása lehetséges. Tehát meg kell mondania a kormányzati többségnek, azon belül is jelenleg az országgyűlés többségének meg kell mondania, hogy e három esetkör közül melyik történt meg, miért történt meg, mi a bizonyíték arra, hogy ez megtörtént. Tehát egy jogi eljárásra van szükség. Ez olyan, mint egy bírósági eljárás. Az Alkotmánybíróság is, bár ugye nem az igazságszolgáltatás klasszikus része, de mégiscsak ez esetben mindenképpen egy ilyen bíróságszerű módon jár el. Tehát jogi érvekre van szükség, és meg kell mondania az országgyűlési többségnek, hogy pontosan mi támasztja alá az álláspontját. De ilyet nem látunk, és ez nem véletlen. Azért nem látunk ilyet, mert a kormány többség sem jogi érveket sorol fel a köztársasági elnök eltávolítása mellett, hanem politikai érveket. Az, hogy a köztársasági elnök megszólal-e X vagy Y közéleti kérdésben, az egy politikai kérdés. Fontos kérdés. Tehát nem akarom ennek a jelentőségét kisebbíteni, de ez nem jogi kérdés. Nincs olyan jogi kötelezettsége a köztársaság elnöknek, hogy megszólaljon bizonyos kérdésekben. Ez az ő személyes szerepfelfogásából, értékítéletéből következik, hogy egyszer megszólal, máskor nem. Tehát ez politikai érv, és ez nem szolgálhat alapul a köztársaság elnök eltávolítására.
3: Van itt egy nagyon érdekes alapkérdés, nevezetesen egy alkotmányos alapjog. Ez a tisztességes eljáráshoz való jog. Az mindenkinek joga van. Tehát akkor az államfőnek is. Voltak éppen ez az, amit elveszik ezzel az egymondatos alkotmánymódosítással?
4: Többek között meg a hatalom megosztás elve is súlyosan sérül, de akkor beszélgessünk a tisztességes eljárásról, mert ez valóban egy nagyon fontos kérdés. Ugye kezdjük talán azzal, hogy ebben a kérdésben még azok a szervezetek is kritikával illetik a kormányt, amelyek egyébként a kormány politikájával, elveivel, céljával egyetértenek. Például az Amnesty International nevű szervezet, vagy a Magyar Helsinki Bizottság, vagy a nemzetközi térben a Human Rights Watch, szintén egy ilyen liberális emberi jogvédő szervezet, amelyekkel nekem politikai kérdésekben rengeteg vitám van, és jogi kérdésekben is, márhol a szakmai álláspontok össze tudnak ütközni, ott sok esetben összeütköznek. Tehát ez azért mondom, mert én ezekkel a szervezetekkel általában a világnézeti szinten nem értek egyet. De még ők is azt mondják, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog az megilleti Súlyog Tamást, és az, hogyha egyszerűen egy mondattal kiírom őt a rendszerből, az nem számít tisztességes eljárásnak, azt én annál tovább megyek, ez hatalommal való visszaélésnek számít, és pont ezért lehet azt mondani, hogy ez a jogállamtól teljes mértékben távol áll, a jogállam helyreállítására pedig pontosan azért nem alkalmas, mert maga egy olyan erőszakos jogon kívüli eszköz, amelyik megteremti az alapját annak, hogy például emiatt a magyar társadalom egy szignifikáns része a köztársasági elnök személyét ne tekintse törvényesnek, legitimnek, hiszen az elődje törvényesen betölti a pozícióját, és jogon kívüli eszközökkel távolítanák el ebben az esetben. És például az a köztársasági elnök, akit ezután megválasztana az országgyűlési többség, ő nem tudná a saját legitimációs válságát magáról levetkőzni, és lehet, hogy a létező legjobb indulatú, legfelkészültebb, leginkább tisztességes ember lenne, de mégiscsak nem azért, mert a személye miatt, hanem a megválasztás körülményei miatt ő felette lengene egy ilyen kérdőjel, egy ilyen folyamatos válság. És ez nagyon azért fontos ezt tudni, mert ugye ez az egész vita, sokszor én ezt látom a közéletben, akár közösségi médián máshol, arról szól, hogy valakinek Súlyog Tamás szimpatikus-e vagy nem, Súlyog Tamás köztársasági elnöki tevékenységével valaki egyetért vagy nem. Ez egy megint csak olyan kérdés, amelyben természetesen mindenki kialakíthatja a saját álláspontját.
3: De ez mind politikai
4: kérdés. Politikai kérdés. És a vita nem Súlyog Tamásról szól. Nagyon fontos tudni. Megérteni, ez nem Súlyog Tamás szeméről szól, ez a magyar államfői intézményről szól, a köztársasági elnök intézményről szól, mert hogyha megtörténik az, hogy egy parlamenti többség egy törvényesen, legitimen megválasztott és még a ciklusát ki nem töltő köztársasági elnököt eltávolít, akkor innentől fogva a következő köztársasági elnöknek is, és minden más alkotmányos tisztségviselőnek is folyamatosan attól kell félnie, hogy egy hasonló huszárvágással eltávolítják őt a tisztségéből. És ez azt jelenti, hogy súlyosan sérül a hatalom megosztás elve, hiszen a törvényhozó hatalmiág, a három hatalmiág egyike, innentől fogva szabadon mindenkit kirugdoshat.
3: Ráadásul visszaél, ugye, hatalmával. Ezért lehet úgy fogalmazni, hogy magyar közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus.
4: Így van.
3: Ami történik.
4: Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem Súlyog Tamás személyéről és az ő tevékenységéről vitatkozunk most, hanem arról, hogy akárki is tölti be az államfői tisztséget, meg lehet-e ezt vele tenni. És nagyon világos az a szerintem jogilag egyedüliként elfogadható válasz, hogy nem lehet ezt vele megtenni, és nem véletlen ezért, hogy még a liberális, progresszív nemzetközi szervezetek is azt mondják, hogy minimum le kéne folytatni a megfosztási eljárást, és akkor
3: Ha van rá,
4: csak
3: nincs.
4: És én is ezt mondom, és ugye Áder János volt köztársasági elnök is nyilatkozott éppen itt a közmédiában a napokban, és ő is arról beszélt, hogy tessék előállni az érvekkel, hogyha van olyan jogi érv, ami igazolja a megfosztási eljárást, akkor azokat be kell mutatni, elő kell vezetni, meg kell indítani az eljárást, a kétharmados többség adott hozzá, tehát minden lehetősége megvan a Tisza pártnak ahhoz, hogy támogassa és megindítsa ezt az eljárást, és aztán bízzuk az alkotmánybírókra a jogi érvelések alapján. Más kérdés, hogy valamelyik szervezet, talán az Amnesty, de nem vagyok benne teljesen biztos, azt mondta, hogy ők teljesen egyetértenek abban, hogy Súlyog Tamást el kell távolítani módosítani, tehát egy kicsit itt látok egy ellentmondást, hogy ők tisztességes eljárás mellett állnak, de az előre, már előre tudják az eredményét. Na most, hogy lehet tisztességes az az eljárás, aminek már előre megvan az eredménye? Ezt én kevésbé látom logikusnak, de legalább ők is elmondják azt, hogy bizony a tisztességes eljárás elvét, követelményét be kell tartani. Még egyszer, itt nem Súlyog Tamás személye az érdekes, hanem az, hogy akár a magyar államfővel, és hogyha a magyar államfővel ezt meg lehet tenni, valójában minden magyar állampolgárra ezt meg lehet tenni, hogy bárkivel meg lehet tenni azt, hogy politikai akarat alapján őt eltávolítják a pozíciójából, tisztségéből, ez alapvetően elfogadhatatlan, és ez valójában a tökéletes ellentéte a jogállamnak. Tehát, hogyha valaki arról beszél, hogy a jogállamiságot szeretné helyreállítani, megerősíteni, támogatni, használjunk bármilyen szót, akkor az első lépés az az, hogy az ilyen lépésektől nem hogy tartózkodik, de mélyen el is ítéli őket.
3: Sőt, tehát ugye a kormányfő azzal érvel, hogy az idő az arra szolgál, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét, a jogállamiságot kell helyreállítani. Na most az az alapelv, ami alapján ezek az alkotmányos tisztséget betöltő személyek a mandátumukat úgy kapják meg, hogy átíveljen a parlamenti ciklusokon, az pont ezt szolgálja.
4: Így van, ezt nevezhetjük a hatalommegosztás időbeli dimenziójának is. Tehát például jelen esetben, ugye a 2026-ban megválasztott és 30-ig hivatalban lévő országgyűlésnek együtt kell dolgoznia a 2024-ben megválasztott és 2029-ig hivatalban lévő köztársasági elnökkel.
3: Meg hát alkotmánybírókkal is, és más és közjogi így van, tisztségviselőkkel is.
4: Tehát ez nagyon fontos, mert ezt biztosítja azt, hogy nem mindig az országgyűlési többség aktuális igényei alakítják minden tekintetben a magyar állam működését, hanem vannak bizonyos jogszabályok, jogszabályi keretek, korlátok, ha úgy tetszik, hatalom feletti korlátozás, ami ezt gátolja. Tehát nem lehetséges összekeverni a parlamenti választást és az ebből fakadó kormányalakítást és kormányzati hatalmat, nem lehet összetéveszteni a kormányzati hatalmon kívüli szereplőkkel, amilyen a köztársaság elnök, amilyen az alkotmánybíróság, amilyen a bíróságok, legfőbb ügyész, stb.
3: Mert hát akkor ez pártállam lenne.
4: Mert onnantól kezdve, igen, nincsen hatalommegosztás, onnantól kezdve az történik, hogy amit a kormánytöbbség akar, az minden tekintetben megtörténik. De hát a jogállamnak éppen az a lényege, hogy ez nem lehet így. Tehát akkor beszélhetünk arról, hogy jogállam van, ha nem történik meg minden tekintetben a kormányzati többségnek az akarata. És azért nagyon fontos, mert ugye a miniszterelnök többször a népakaratra hivatkozott ennek kapcsán. És itt azért épp ezért kell ezt elmondani, hogy a népakarat az érvényesült az országgyűlési választáson és a kormányalakításnál. Megtörtént.
3: Addig tart a népakarat.
4: És addig tart a népakarat, mert a népakaratot korlátozza a jog. Ha a népakaratot nem korlátozza a jog és az alkotmányosság, akkor nem beszélhetünk jogállamról. És még egy nagyon fontos dolog. Senki nem vitatja jelenleg a politikai erők közül Magyarországon az alaptörvény és az alaptörvény alapján létrejött közjogi rendszer legitimitását. Mit jelent ez? Mindenki elfogadja az alaptörvényt és a törvényes rendet. Honnan tudjuk ezt? Onnan például, hogy a Tisza párt is elindult az alaptörvény alapján megtartott országgyűlési választáson, elfogadta az ez alapján kiosztott mandátumokat, esküt tett az alaptörvényre, elfogadta a köztársasági elnöktől a miniszterelnök jelölést, a miniszteri kinevezéseket, államtitkári kinevezéseket, sőt, legfontosabb, módosították is már az alaptörvényt.
3: És esküt is tettek rá.
4: Igen, de hogyha valamit nem ismerek el, nem fogadom el, hogy az létezik, akkor hogy módosítom? Tehát nyilvánvaló, hogy ők ezt elfogadják. Na most, ha ezt elfogadják, és szerintem helyes, hogy elfogadják, akkor viszont nincsen semmilyen jogalap, semmilyen legitim érve forradalmi jellegű a jogot félretevő szabályalkotásokra. Hiszen ugye a másik érvük, ami például Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter érvelt például így, hogy itt valami forradalmi helyzet van, amikor meg kell szakítani a jogfolytonosságot és mindent előről kezdeni.
3: Na de az jogállamon kívüli.
4: Egyrészt az jogállamon kívüli, tehát vagy forradalom, vagy jogállam, a kettő nem ugyanaz. Másrészt pedig, ha valamelyik politikai erő elfogadja az aktuális jogi kereteket, akkor már azzal azt is mondta, hogy nincs forradalmi helyzet. Tehát akkor nincsen érv a forradalmi jellegű tevékenységre.
3: Joguralom kérdés. Ugye a jogállam a joguralom mal fordítható. És a népakarat. Ez egy érdekes felvetés. Valaki bedobta ezt is a közéletben, hogy azért a népakarat sok esetben furcsa helyzeteket teremthetne. Például most a közszavazásra bocsátaná valaki a halálbüntetés visszaállítását, előfordulhat az, hogy a társadalom többsége azt mondaná, hogy igen, igen, aki megérdemli, az bizony sújtja, ez a legsúlyosabb, még a szocializmus idején is élő büntetés. Na de van itt egy korlát, nevezetesen ugye a nemzetközi jog, meg a magyar alaptörvény, és sok minden. Szóval van rá példa.
4: Élethez való jog, igen. Sőt,
3: amikor ennél korlátozza a jog a népakarat.
4: Ennél súlyosabbat is tudok mondani, mert ha a népakaratot megkérdeznénk, hogy egy súlyos bűncselekményt elkövető személyt, konkrétan őt kivégezzük-e, mondjuk adott esetben még azelőtt, hogy a bíróság egyáltalán összeült volna, hogy megvizsgálja az ügyét, arra is többség jönne. Tehát képzeljük csak el azt a helyet, azt az országot, azt a helyzetet, hogyha tényleg úgy működnénk, hogy a népakarat mondjuk 70%, az elég nagy többség, nem? Tehát 70% azt mondja, hogy XY szemét ki kell végezni, mert biztos bűnös. És lehet, hogy a bíróság meg se vizsgálta, még az is lehet, hogy a bíróság elítéli. De hát a bíróságnak a joga kiszabni a büntetését, nem a többségnek, nem a népakaratnak.
3: A Hannibal Tanáró című film erről szólt, hogy lehet manipulálni a tömeget egy emberrel szemben, úgyhogy egyszer fölemeli, másszor eldobja.
4: Persze, tehát a demokrácia és a jogállam pontosan azért jár kéz a kézben, mert a demokrácia érvényesül, amikor meghatározzuk a parlamenti többséget is, hogy ki kormányoz, és a jogállam pedig utána korlátozza a népakarat alapján létrejött politikai vezetésnek a hatalmát, befolyását, pont azért, hogy ne lehessen bármit megtenni, mert onnantól kezdve éppen azok az egyszerű emberek is egyébként, akik adott esetben részei ennek a népakaratnak, ők is elszenvedhetik annak a hátrányát, hogyha a hatalom bármilyen oknál fogva velük szemben jár el így. Tehát azért fontos a jogállam, mert sokszor úgy tűnik, hogy ez valami távoli dolog, Súlyog Tamás legtöbb ember ugye nem ismeri személyesen, nem zavarja, hogy mi történik, de azt kell megérteni mindenkinek, hogyha ilyen mértékben, ilyen gátlástalanul át lehet lépni az alkotmányos szabályokat, akkor ez bárkivel megtörténhet.
3: Ahogyha előbb elfogadják az alkotmánymódosítást, mint a Velencei Bizottság állásfoglalása kijön, akkor mi következik?
4: Hát tekintettel arra, hogy ugye a Velencei Bizottság, mint ahogy megbeszéltük, nem kötelező érvényű döntéseket hoz valójában, jogi értelemben semmi, politikai értelemben lesz rendkívül kellemetlen, hogy bizonyíték lesz arra, hogy látványosan áthágták a szabályokat. Ha ez végigmegy, akkor biztos vagyok benne, vagy hát biztos nem vagyok benne, mert nem tudom a jövőt, de valószínűleg tartom, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elé fog kerülni az ügy.
3: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek Szikra Levente jogásznak, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjének köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakukel Tamás. Viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hely. A műsorvezető Deák Dóra.
1: Ritka, díszes, egyedi kincs az a szakma, amit ma megismerhetnek, és pont olyan, mint a méves tárgy, amit a mestere készít. Az utolsó magyar cizellőr műhelyébe látogatunk Budapesten. Jó napot kívánok! Strohmeyer Ádám cizellőr műhelyét fogjuk most megnézni, és én azt látom, hogy ennek egy központi eleme egy íróasztal, amit azért a saját képére alakított ki, mert hogy az íróasztal egyik lapján van egy domború rész, le van vágva, hogy könnyebben odaférjen a tárgyakhoz?
2: Igazából ez egy íróasztalnak látszó műhelyasztal, egy ötvös asztal, más néven brett asztal. Ez a negatív kivágás benne azt a célt szolgálja, hogy közelebb tudjunk ülni az asztallap belsejéhez, kényelmesebben fel tudjuk támasztani a könyökünket adott esetben munka közben. Illetve van még egy ennél sokkal fontosabb funkciója, az pedig az, hogy alatta vagy egy gyűjtőtálca, vagy egy bőrkötény, amit elhelyezünk, hiszen a nemesfémnek még a legapróbb hulladéka is hatalmas érték, és ezért ezt megmunkálás során gyűjtjük. A cizellálás egy anyagveszteséggel nem járó díszítő eljárás, viszont van az ötvösségnek jó néhány olyan területe, legyen szó reszelésről, fűrészelésről, ahol leválasztunk az anyagból, és ezeket a kis forgácsokat, reszeléket, lefűrészelt darabkákat nagyon praktikus összegyűjteni. Nálam egy ilyen
1: kihúzhatjuk?
2: Tálca van, igen.
1: Hát itt azért csak nagyon apróságokat látok.
2: Persze, tehát ezt azért össze szoktuk rendszeresen gyűjteni, de ott a kollégának az asztalánál látható a kötény, az egyébként erre a célra praktikusabb, mint amit én használok.
1: Ezzel már is árulta, hogy nem egyedül van ebben a műhelyben, ez egy közösségi műhely, csak egy-két állomást megnézünk, hogy a többi szakemberük mivel foglalkoznak.
2: Közösségi műhely alatt azt érdemes érteni, hogy itt mindenki külön a saját vállalkozását csinálja, viszont vannak olyan nagyobb gépek, amik pedig közösségi használatban vannak. A kollégák többsége aranyműves, de van, aki vés, illetve foglal. Cizellőr az itt, és ha jól tudom, akkor a környéken, és aki kifejezetten erre specializálódott, az csak magam vagyok. Annyit a felvezetőhöz, ha tegyek hozzá egy picit, ha dárnyaljam, hogy nem az utolsó vagyok, ilyenek még olyanok, akik cizellőr végzettséggel bírnak, akár kifejezetten csak cizellőrként, vagy mellette a szakma egyéb áfaját is elsajátítva tanulták. Én vagyok az utolsó, aki hivatalos keretek között ezt tanulhatta, és a bizonyítványában ez szerepel. Nincs nagyon más, aki a munkaideje nagy részében ezzel a munkafolyamattal foglalkozna. Vannak például ezüstműves kollégák, akik cizellálással díszítik a tárgyaikat, vagy akár aranyműves kollégák is, akik ebbe beletanultak. Az ezüstműves képzésnek egyébként ez hagyományos része volt, csak kevéssé hangsúlyos, mint hogyha valaki kifejezetten ezt tanulta volna, illetve élnek még jó néhányan, akik cizellőrként végeztek, csak többségük vagy nem a szakmában dolgozik, vagy pedig több egyéb munka folyamatra is ráállt, és kevesebb szerepet kap ez náluk.
1: Tanulmányokat is végzett ezen a szakterületen, de azt hiszem, hogy itt is azért a legfontosabb a mester szerepe. Jól gondolom?
2: Igen, jól. Mindenképpen szerettem volna megemlíteni. Sajnos már nincs köztünk a székesfehérvári Molnár László ezüstműves cizellőrmestert. Nekem nála volt lehetőségem 2 éven át tanulni. Elképesztően nagy tudása volt, mind szakmailag, mind emberileg úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam tőle, és életem végéig ezért hálás leszek neki. Én egészen kiskoromban, általános iskolás koromban kezdtem el a 10. századi magyarság kultúrája iránt érdeklődni, és hát először még apukámmal szétvágott üres gyógyszertári kenőcsös tubust kiterítve, annak a belseje réz, és abból a telefonkönyvön kifogyott golyóstollal, tompaceruzákkal csinálgattunk tarsolylemez, több vereteket, ilyesmit. Aztán egyszer arra ment haza apám, hogy a konyhaasztal lapját verem éppen szét egy vékony rézlemezen keresztül egy kis műanyag csavarhúzóval, és akkor gyorsan lehetett valamit, hogy az asztallapja tovább ne sérüljön, és én azóta ezt a kalapálást nem hagytam abba. De azért még mielőtt Laci bácsihoz kerültem volna, volt lehetőségem néhány olyan kollégával, mesterrel találkozni, akik ezt a lelkes, csillogó szemű fiatalembert, aki akkor voltam, szárnyaik alá vették. 17 éves voltam, vagy 16, amikor az első honfoglás külszabja rekonstrukciót elkezdtük együtt készíteni. Tehát gyakorlatilag már voltak előtanulmányaim, akkor mesteremhez kerültem is, és hát akit még mindenképpen ki szeretnék emelni, Zoltán Tamás, aki vizsgáztató tanárom, majd később szakmai mentorom volt. Ő az, aki létrehozta az Akászfa utca 59-ben az ötvös mesterség történeti gyűjteményt is, ahol, hogyha jól tudom, néhány évvel ezelőtt már önök is voltak.
1: Következzen egy archív részlet 2022-ből, amikor Zoltán Tamás ötvös művész a gyűjtemény alapítója vezetett körbe.
3: Ez a múzeum jellegű kiállítás, a 19. század és a 20. század elejei ötvösöknek az eszközeit mutatja be.
1: Van itt például homokformázó szekrény, kokillák, tégelyek.
3: Hát úgy látom, hogy szakemberrel van dolgom.
1: Ó, egy kicsit csaltam.
3: Kokilla, hát a mai fiatalok nem ismerik ezt.
1: Elolvastam a feliratot.
3: Ja, úgy könnyű, igen. Az öntés az egyik alapművelet, onnan indul ki a fémeknek az alakítása. Ez már itt a korszak. Szerű öntésnek az eszközei, precíziós öntésnek a formái.
1: Mit készít egy ötvös mester?
3: Ha visszamegyünk a reneszánszhoz, akkor egy ötvös mindent készített, ami fémből. Érem, szobron át, ékszer, a legfinomabb munkákig az egész skálát végig csinálták. Azért hívják reneszánsz embernek a mai ezer mestereket, mert ők azok voltak nagyon magas szinten. Ez az idők során tagolódott, főleg az ipari forradalmat követően, hogy a nemesfémeseken belül evőeszközkészítő, tálcakészítő, lánckészítő, gyűrűkészítő, tehát szakosodtak.
1: A mesterektől nagyon sok mindent megtanult, úgyhogy megkérem, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy ön miket készít. Ugye a cizellálást és az ötvös mesterséget is egy kicsit talán vegyük külön, mert az, hogy valaki mondjuk egy szabját is elkészít, az több, mint hogy cizellálja.
2: Igazság szerint a szabja nagy részét ugyan én készítettem, de például a pengéjét az előbb említett Szabó István készítette, és több kollega bedolgozott, kiváló kollégák. Most az időszűke miatt remélem, sértem meg őket, nem sorolnám fel. Magát a cizellálást én végeztem, a famunka nagy részét is én végeztem, még a hüely és a markolat bőrözését is.
1: Szóval sok mindenhez ért.
2: Vagy belekontárkodtam, mert muszáj volt. Hát amikor az egyik asztaloshoz besétáltam, és mondtam neki, hogy hát ott a szabja hüvely torkolatnál egy nagyjából 500 mm pontosság lenne szerencsés, hogy minden mindennel passzoljon, akkor nem értettem, hogy hova mutogat olyan hevesen, aztán rájöttem, hogy az az ajtó, és akkor úgy gondoltam, jó, hogy ha ötvös precizitást várok el, akkor azt a részt azt vegyem is kézbe, és ez végül így is lett. Arra egyébként a mai napig büszke vagyok, hogy amikor legutóbb a kezembe volt az aranyszabja, ez már ritkán adatik meg nekem is, hiszen egy 40 millió forintra biztosított műtárgyról van szó. Ami...
1: Az hol látható most?
2: Jelenleg nincsen kiállításban, de jó pár helyen volt kiállítva. Nemzeti Múzeumban 2023. május 18-án mutatták be, és augusztus végéig volt látható, külön teremben állították ki. Legjobb tudomásom szerint az első olyan régészeti tárgyrekonstrukció, aminek egy külön termet szenteltek néhány hónap erejéig, úgyhogy hát most is, hogy beszélek róla, liba bőrösödik a kezem, ez tekintve, hogy 4,5 év munkája van benne, kutatással együtt alapjaiban kellett újraértelmeznem a szabjáról eddig gondoltakat. Én tanultam több egyetemen a honfogláskori régészetet, és azok a tanulmányaim, meg az a kapcsolatrendszer. Kicsit úgy érzem, hogy minden szál, amit a különböző irányokból gyerekkoromtól elindítottam, az valahol az aranyszabja készítésének a környékén fonódott össze, és találkozott úgy egy pontban, hogy ez végül így összeállhatott.
1: Nézzük meg, hogy mi található itt az asztalon, mert előkészített ide két tárgyat is, és megkérem, hogy segítsen nekem egy kicsit körbeírni, hogy mi az, ami előttünk van, mert olyan, mintha itt lenne egy fémtál, azon van egy minta, amit ön most készít, de körülötte, nem tudom, ez az anyaghoz hozzá lehet érni?
2: Egészen nyugodtan.
1: Ez valami ragacsos fekete anyag, de nem tudom, hogy mi.
2: Ez egy szurak alapú anyag. Cizellálás az az ötvösségen belül egy pici részecség, jó néhány díszítő eljárása is az ötvösségnek. Ebből talán az egyik legismertebb a vésés, ahol ugye forgácsolás révén díszítenek a kollégák.
1: De ön nem ezt végzi.
2: Én nem ezt végzem. Elég sok közös van egyébként egyébként a vésésben meg a cizellálásban, hiszen mindegyikkel lehet vonalas vagy plasztikus díszítést létrehozni, illetve még bizonyos eszközeink is egészen hasonlóak. Na, a fő különbség az, hogy amíg a vésnök kivesz az anyagból, én az anyag nyújtása, zömítése révén anyagveszteség nélkül díszítem.
1: Egy címert fog itt elkészíteni.
2: Ez egy családi címer lesz.
1: Látok benne napocskát, szarvast, gyűrűt és fát. Ugye azért nem tudom 100%-osan még megmondani, mert azok a részek csak egy nagyon-nagyon vékony vonallal vannak meghatározva. Azt majd még ezután kell elkészítenie.
2: Igen, ezt jó is, hogy említi. Ugye, és ezek a vonalak még nem cizellálva vannak, hanem karcolva. Tehát, hogyha...
1: A mintát felkarcolja.
2: A mintát először felrajzolom, utána, hogy ne töröljem le a alakítás közben az újbegyemmel a mintát, azért még mielőtt nekiállnék cizellálni, átkarcolom. Ugye a karcolás is tulajdonképpen egy nagyon kis felületi mélységű forgácsolás, tehát onnantól az egészen addig, amíg meg nem csiszolom a felületet, az a karc megmarad, és utána annak a mentén beütöm a kontúrokat, ez szaknyelven a trasszírozás, és akkor utána lehet domborítani, a domborításnak vannak különböző megoldásai, vagy ahogy itt elkezdtem, hogy a színoldalról ütöm le a hátteret mélyebbre, és akkor gyakorlatilag úgy is lehet domborítani, hogy meg se fordítom a lemezt, de bizonyos magasság fölött már érdemes forgatni, mert hogyha nem túl vastag a lemez, akkor ezek a beütött trasszírozott vonalak a lemez hátoldalán látszódnak, és hogyha most rámelegítek a lemezre, leemelem a szurokról, melegítgetem addig a lemezt, amíg a szurok rá nem folyik, ha már elkezd megégni a szurok, akkor azt félreteszem, leégetem, ugye a megégett darabok azok nem eshetnek vissza a szurógolyóra, mert az galibát okozhat a későbbiekben, tehát ez ilyen jó körülményes, időigényes eljárás van csak a hűlési idők miatt is. Ha megtisztítottam a lemezt, érdemes ilyenkor lágyítani, utána fejjel lefele visszaragasztom a szurógolyóba, akkor domborítom, megint megfordítom, és utána a szín oldalról jön a felületi egyengetés, amit úgy hívunk, hogy pusszírozás, és utána pedig, ahogy mesterem annak idején fogalmazott, nekem nagyon megtetszett ez a szavajárása, hogy ezek a kis felületi szötyörgések, tehát ebbe beleérthető a levél erezése, ha mondjuk egy állat van, akkor ott szűrőnként kialakítani mondjuk a lónak a farkát, sörényét.
1: Itt ugye milliméter nagyságú, vagy mikromilliméter nagyságú dolgokról beszélünk, szóval tényleg nagyon aprólékosan ki kell dolgozni ezeket a mintákat.
2: Engem a szakmában jellemzően arról ismernek, hogy a mikrocizellálásra specializáltam magam, ugyan kifejezetten plastikus tárgyakat is készítettem. Ott van például a vizsgaremekem, több mint egy centi magasan kiemelkednek az alakok, pedig egy 15x20 centis kis faliképről beszélünk.
1: Megnézhetjük közben a tárgyakat, eszközöket.
2: Vannak ezek a különböző végű, nagyjából 10-12 centi hosszú, úgynevezett poncolók, poncolóacélok, poncvas.
1: Ez az, amit majd oda helyez a lemezre, és ez fogja ütés által a mintát, a vonalat elkészíteni.
2: Hát akár vonalat, akár ezzel domborítani is tudok, vagy a felületet borzolni, vagy rovátkolni. Nincs az összes poncoló kint az asztalon, de így is így szemre egy 4-500 darab látható.
1: Én nem tudom, hogy tud különbséget tenni, hogy akkor mikor melyiket kellene használni, vagy melyiket szeretni. Biztos rááll a szeme.
2: Részint igyekszem úgy csoportosítani őket, hogy típusonként.
1: Azok a cizellőr kalapácsok, az, ami nagyon különleges.
2: Én is rátérnék inkább a cizellőr kalapácsra, hát úgy gondolom, hogy a cizellőr kalapács maga az a szerszámok, és ebben most nem csak az ötvösséget értem bele, hanem az összes mesterségnek az eszközeit, talán a szerszámok királynőjének nyugodtan mondhatjuk.
1: Nagyon különleges formája van.
2: Önmagában annyira szép olyan esztétikája van, hogy ez úgy gondolom, hogy egy szépen elkészített cizellőr kalapács, sajnos ma a kereskedelmi forgalomban már nem igazán kapható. Egy-egy kovácsmester még van, aki megrendelésre készít. Amiket ma a szakboltokba árulnak, azok eléggé lebutítottak.
1: És akkor honnan szerzi be, hogyha szükség van ilyen eszközre?
2: A kalapácsaim egy része az olyan mesterektől van, akik így vagy úgy sajnos melletették a kalapácsot. Van olyan kalapácsom, amit egy olyan ötvös mestertől kaptam, aki néhány évvel később elhúny, de tudta, hogy a kezemen tovább fog dolgozni az eszköz, és ezért ajándékozta nekem. Illetve, amit most a kezembe tartok, ezt úgy csináltattam.
1: Írjuk le, hogy hogy néz ki, mert ugye ennek hosszú, vékony nyele van.
2: Igen, viszont hadd kezdjem a fejjel, mert hogyha megfigyeli, akkor talprész, ami találkozik a poncoló tetejével, az nem párhuzamos a nyellel. Ez azért van, hogy viszonylag kényelmesen lentartott könnyékkel, tehát kicsit szögbe tartva a kezemet, pont merőlegesen tudjam megütni a pontszulót. A másik végén van egy foka, a végén egy ilyen kis félgömbbe végződik. Erre sokan azt hiszik, hogy arra használjuk, hogy domborítsunk vele. Nagy ritkán ez előfordul, de alapvetően ennek az a célja, hogy kiegyensúlyozza a kalapácsot.
1: Itt most megjegyzem azt, nagyon egyszerűen lefordítva, oldalról úgy néz ki, mintha egy sakkfigura lenne. Ugye van egy alsó része, amin áll a bábú, hogyha mondjuk elfordítanánk ezt a kalapácsot.
2: Igen, tehát ha nyíl nélkül nézzük, és letesszük a talpára, akkor valóban arra hasonlít. Kalapács foka, ez gyakorlatilag kiegyensúlyozza a kalapácsot, és kényelmesebb legyen használni. Igazából ez egy sok évszázad alatt kiforrott forma. Cizellőr kalapácsot a világ különböző pontjain különböző típusúakat használnak. Ez, amit a kezembe tartok, egy kifejezetten európai, azon belül is a nyelezése alapján egy elsősorban német kulturális területhez kötődő darab. Az az érdekesség, hogy az első ábrázolás, hogyha jól tudom, a 14. századból ismert. Annyira kitalálták akkor, hogy nem volt miért változtatni rajta. És valóban van egy rendkívül vékony nyele. Ez somfából van. Ha jól tudom, akkor a Magyarországon honos fafajok közül ez az egyetlen, amelyik bírja ezt a szintű terhelést, hiszen annyira el van vékonyítva a nyíl itt a legvékonyabb pontján kb. 8 mm-re. Ez azt a célt szolgálja, hogy ha teljesen merev lenne, és úgy kéne folyamatosan kalapálni, akkor nem lenne miányelje a rezgéseket, tehát az az ember csuklójába köt neki, és hát előbb-utóbb ez mindenféle gondot okozna. Így viszont volt, hogy konkrétan a kezemben tartott kalapáccsal egy húzamba hosszabb érdemi megálló nélkül 26 órát cizelláltam. Egy dubai repülőgépre kellett föltennem egy kinti úrnak a portréját, ott nem nagyon lehetett késni, és egy picit megcsúsztam.
1: Nem görcsölt be a keze?
2: Nem, az az érdekes, hogy a kalapácsot tartó kezemnek semmi baja nem volt. A bal kezemnek, a pontszorút vezető kezemnek a hüvelykúja már úgy fájdogált, de 26 óra kalapálást bírt úgy a kezem, és ezt szerintem ennek a elképesztően kiforrott kalapács formának, geometriának, arányrendszernek köszönhetem. Talán úgy a legérthetőbb a dolog, hogyha most megmutatom ennek önöknek, hogy hogyan is dolgozom vele. Itt látható, hogy a baloldali akantuszlevél csokor már szép fényes lett kalapálva némelyik része. A jobb oldalon viszont még sokkal szaggatottabb. Úgyhogy most azt mutatnám meg, hogy a megfelelő eszköze ezt hogy lehet szépen elsimítani. Kedves ismerős viccesen megjegyezte, hogy látja, hogy ez egy snob szakma. Kis ujjamat egy picit eltartom, mivel a kalapácsot tartom. Ennek az a lényege, hogy a lehető legkifinomultabban tudjam vezetni. Hiszen jobbkezes vagyok, mégis az eszköz, amivel dolgozom, az a bal kezemben van. Ennek az az oka, hogy a kalapáccsal, ha megfelelő szögben és megfelelő ütéserővel találom el a pontszorónak a tetejét, ütőfelületét, akkor azzal gyakorlatilag már vezetem a bal kezemet és a pontszoró mintázó felületét is, tehát magát az irányt, azt meglepő módon nem feltétlen azzal a kezemmel adom meg, vagy nem csak azzal a kezemmel, amiben a pontszorút tartom, hanem sokkal inkább az ügyesebbik jobb kezemmel, amivel a kalapáccsal mérem az apró kisütéseket.
1: Megnézhetünk egy munkafolyamatot, azért napok, hetek, mire elkészülnek a munkák. Történészekkel, régészekkel, múzeumokkal is dolgozik együtt. Most itt medálok vannak előttem, illetve főbevalók. Azért ezek is visszahozzák a régi idők történelmét, azt hiszem.
2: Azokat olyan honfogláskori kincseink iklették, amiknek az eredetiét, magát a régészeti leletet volt lehetőségem kézben tartani, vagy még régész hallgatóként, vagy pedig felkért szakértőként. Ez a kísérleti régészet egyébként egy elképesztően izgalmas dolog, ennek annyi a lényege. Régészek feltárnak, dokumentálják ugye az előkerülési körülményeket, az, hogy milyen a tárgy, az általuk ismert párhuzamait. Kísérleti régész megpróbálja az egykori készítés technikával az adott tárgyat újra alkotni, és ugye kísérlet az is, hogy milyen eszközöket használhattak, milyen fázisorrendet szükséges felállítani ahhoz, hogy egy tárgyat el lehessen készíteni, össze lehessen rakni. Például a korábban már említett geszterédi aranyszabjánál azért nagyon nehéz volt az, hogy visszafele kellett dolgozni, mert régen hogy dolgoztak? Fegyverkovács megcsinált egy szabjapengét, ahhoz elkészítették a hüvelyt, markolatot, többi szerelék, ötvös munka, az jellemzően utána került rá. De minden mást már a vásznozás bőrözés után az adott készfegyverhez méretezve gyártottak le. Miért nincs egyszerű dolga egy méret és formahűen dolgozó kísérleti régésznek? Megvannak a fémtárgyak, rosszabb esetben, mint itt is, konkrétan disznók tórták ki a sírt, szétrekcselték az arany meg aranyzott ezüst vereteket. Van egy marék töredékes fémtárgyunk, egy részéről azt se tudjuk, hogy a fegyver melyik részén helyezkedett el, nem marad meg érdemi szerves anyag, bőr, fa, vászon, egyebek, ezek a magyarországi klimatikus viszonyok közt lebomlanak, vagy csak kevés marad meg, és például keresztmenceti támpontot nagyon ritkán adnak, és akkor visszafele kell gondolkozni, hogy az egykori veret mérethez igazítani azokat a szerves anyagokat, hogy a végén minden mindennel. Volt olyan, hogy egy ismerős hölgy megtervezett egy ilyen végtelenül aranyos, kicsit mesefigurásított hangyászt, azt kellett nagyon izgalmas textúrával, ott sokkal nagyobb művészi szabadságot kaptam, átültetni plasztikusan ezüstbe. Elképesztően szeretem a honfogláskori tárgyi kultúrát, motivumkincset, de ez rajzilag elképesztően kötött, és néha azért jól esik az embernek kicsit kijelni magát ilyen téren is. Valaki elküldte a párja kutyájának a fotóját, és azt cizelláltam ki úgy medálba, hogy állítólag a megajándékozott felismerte a saját kutyáját. Milyen poncolót is válasszak, hogy a kutya fején, ahol sötétebb a szőr, az kikalapálva 3 centibe a kutya fejét, ténylegesen sötétebbnek hasson. Tehát azt szeretem ebbe a cizellálásba, hogy ez valahol a ciparos és a művész közti határterület, inkább a készítő hozzáállásán és a feladaton múlik, meg hogy hordoz-e valami többletértéket, hogy ez most inkább művészi, vagy inkább iparos munkának tekintjük.
1: Lehet, hogy megvan az akkor, amit nagyon szeret, de azt hiszem, hogy így tud ön is továbbfejlődni, hogyha olyan mintákat is készít, ami mondjuk ilyen mai, modern 21. századi, ha az ékszereket nézzük, akkor azért vannak régebbi utalások a történelemre, például itt van egy életfa, és ez egy...
2: Ez egy pávasárkány, az iráni mitológiának fantasztikus keveréklénye. Kutya feje van, hal pikkelyei, madár szárnya és farka. Azt szimbolizálja, hogy ez a jószág a földnek, a víznek és a levegőnek is az ura. Egy, ha jól emlékszem, 6. század körüli perzsa ezüstának a díszítése, nem véletlen ez van a nyakamba is. Egyébként a szimurga az egy ilyes társaságban a becenevem is, tehát ez egy kifejezetten személyes saját célra készült dolog, ami itt növényi mintás. Ezek közül többet is a Geszterédi Szabjának a motivumaik lettek, kettős kulturális misszióvá vált számomra. Részint egy kiváló eszköz, hogy ezen keresztül beszélhessek a cizellálásról, ami abszolút szívügyem, és úgy gondolom, hogy amilyen mesterektől lehetőségem volt tudást és szemléletet kapni, kötelességem is. Másrészt én a honfogláskori motivumkincset, azt az összmagyarság egy örökbecsű értékének tartom. Eléggé sajnálatos, hogy ezt a korszakot, főleg a elmúlt egy évszázadban nagyon sok dologgal, legyen szó politikai, vallás, egyéb sallangokkal beszennyezték. Igyekszem tisztán az egykori értékeket minél pontosabban átörökítve elhozni úgy a 21. századba, hogy az úgy viselhető legyen, hogy az ne legyen nagyon kirívó, mégis minél több rajzi és készítéstechnikai értéket hordozza.
1: Mai helyszínünkről, az utolsó hivatalosan végzett magyar cizellőr műhelyéből búcsúzunk. A felvételt a helyszínen Farkas Bálint rögzítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Vancsok György volt. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Éjfél van.

várják a társadalmi egyeztetés kukac.ilyen.gov.hu e-mail címen. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Posvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az együttműködést. Az ukrán hadsereg sikeres légicsapást hajtott végre katonai célpontok ellen az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Repülőgépeket és a drónokat tároló hangárokat ért találat. Az ukránok drónokkal támadták a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát is a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Közben nem szünetelnek az orosz drón támadások sem. Hajnalban 4 ukrán halt meg, amikor lakóházakat találtak el Szumi régióban és Krivij Rih városában. A kijevi hatóságok pedig arról számoltak be, hogy tegnap hajnalban kiterjedt orosz támadás történt, amelynek halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett. A halottak emlékére gyásznapot tartottak az ukrán fővárosban. Szankciókat vezetett be az Európai Unió 6 orosz állampolgárral szemben, akik részt vettek Alekszej Navalnyi megmérgezésében. Az uniós tiltólistára került tudósok, illetve kutatók vegyi fegyverek, nevezetesen az epibatidin fejlesztésében vettek részt. Ezt a toxint találták meg az ellenzéki politikus testéből vett mintákban halála után. Navalnyi az orosz elnök Vlagyimir Putyin legismertebb bírálója volt. 2024. februárjában halt meg egy szibériai büntetőtelepen. Az orosz hatóságok szerint a halálát szívritmuszavar miatti magas vérnyomás okozta. Venezuela 200 millió dolláros kezdőtőkével pénzalapot hoz létre a földrengés sújtotta térségek helyreállítására. A múlt heti földrengésben legkevesebb 189 épület teljesen megsemmisült, további 855 megrongálódott, egyebek mellett kórházak, hidak és közutak is. A halálos áldozatok száma meghaladta a 2500-at. Több mint 11 ezeren megsérültek és ezrek tűntek el. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket eddig 862 utórengés követte. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátor alkatrész gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai Papp László debreceni polgármester lemondását követelik. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit.
Ellenőrizték a busz

0: rávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derül ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt. Az Európában tomboló extrém hőhullám miatt megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Széchenyben múlt héten 42 fokot mértek. A várható időjárásról a sporthírek után hallhatnak. Híreink végén sport. 11-es párbajban nyert Egyiptom-Ausztrália ellen a labdarúgó világbajnokság legjobb 32 csapata között Dallasban. 1-1-es döntetlen után az észak-afrikai csapat 4-2-re győzött és jutott 8-at döntőbe. 85-77-re kikapott a magyar férfi kosárlabda válogatott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik finnektől Helsinkiben a világbajnoki selejtező sorozat 5. fordulójában. Magabiztosan nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Hollandia ellen felkészülési mérkőzésen a Hajós Alfred sportuszodában. A világkupára készülő magyarok 21-12-re győztek. Fucsovics Márton a 3. fordulóban búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságon, miután 3 szedben kikapott a 22. helyen kiemelt spanyol Davidovics Foginától. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-17, napközben 26-31 fok valószínű. Vasárnap már előfordulhat zápor, zivatar. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért. A sportszerkesztő Szilágyi Dóra és a hangmester Szilágyi Zsolt nevében is elköszön a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a nyárról fogunk beszélgetni. Én Leon vagyok, és itt van velem
3: Kristóf, Áron,
4: Titi, Bianca, Tancsi,
5: Anna és Ambrus.
2: Mi az, amit már most nem szeretnétek a nyáron csinálni?
4: Lemenni a nagyszüleimhez Jászberénybe, mert nagyon szeretem őket, 2 napig. De egy hét az már nagyon sok, és nem csak nekem sok, hanem nekik is. És nem értem, hogy miért kell minden egyes szünetben erőltetni azt, hogy mi a hugommal menjünk le hozzájuk.
3: Ki erőlteti?
4: A nagymamám. Tehát ő mindenféleképpen minél több időt szeretne velünk tölteni, de már nem bírja a tempót, állandóan programozni szeretne. És most is a hétvégén 3 programot tervezett be, hogy majd mit fog nálunk megcsinálni, hogy felmegy a várba, ki megnézi a parlamentet, és utána még elmegy a Gülbaba türbéjéhez is, úgy, hogy mindezt mi kísérjük végig, de hát nekem is sok egy program a napra, nemhogy 3. Úgyhogy el kell velem majd beszélgetni arról, hogy próbálja meg felmérni ő, hogy fizikailag mit bír és mit nem, mert nekem folyamatosan nemet mondani nem olyan kellemes érzés.
6: Én tudok ehhez a gondolathoz kapcsolódni. Ugye nekem Erdélyben él a nagy család, a nagyszüleim, mindenki, és ezért általában egész nyáron ott vagyunk az öcsémmel, és most ezt lealkuttuk a szüleimmel, hogy most az iskola végétől július végéig legyünk ott, tehát egész augusztusban itt leszünk. És én ezt már nagyon régóta szeretném, mert mióta az eszemet tudom, minden egyes nyarat ott töltünk, és mindig csak annyi volt nekem itt Budapesten a nyaralás, hogy hazajöttünk az utolsó pár napban, és akkor én akkor találkoztam a barátaimmal is, minden ilyesmi. És ezért már nagyon-nagyon szeretném, hogy itt legyek egy hónapot, és nem otthon ülök, nem ez lesz, hanem megyek, folyamatosan megyek barátnőimmel, szüleimmel, mindegy, hogy kivel, csak nagyon szeretném Budapesten is az egész nyarat átélni és érezni.
7: Ezt sikerült megbeszélni, hogy több időt lássatok itt nyáron. Ez könnyű menet volt?
6: Hát egy-két éve megkértük már egyszer a szüleimet, de akkor még ez nem nagyon sikerült, mert minden egyes nyáron van valami program. Vagy esküvő, vagy temetés, vagy keresztelő, vagy első áldozás. Tehát mindig van valami, ahol ott kell lenni. És ezért ez soha nem valósulhatott meg, hogy hazajöhessünk. És ezért az egész nyarat nagyszülőkkel, unokatesókkal, felértés nélség, nagyon szeretem őket, nagyon szeretek velük lenni, de az egész nyár az egy kicsit hosszú idő, hogy én minden egyes nap babysitterkedjek, tényleg nagyon szeretem őket, meg csak akkor találkozunk, mikor megyünk Erdélybe, és hát ezért nyilván ritkán találkozunk. De tényleg az egész nyár, ezt tudom, hogy már sokszor mondtam, de ez nagyon hosszú idő, és ahogy mondtad te is, Panna, nekem is a nagyszüleim azért már, ők azért már idős emberek, és ők sem nagyon bírják ezt a tempót, főleg úgy, hogy egész nyáron velük van az összes unoka, egy-két évestől a 14-16 éves korosztályig az unokák náluk vannak, és ez minden egyes nap, és nem is értem, hogy bírják, de nagyon helytállnak, csak szerintem az már nekik is sok, hogyha mi egész nyáron ott vagyunk, és még ránk is kell figyelni.
8: Nálunk ez sikerült megbeszélni, mert régen mindig úgy volt, hogy én voltam lent, meg az öcsém és a két kisebb unokatestvérem az apukám felé nagyszüleimnél, viszont lebeszéltük, hogy én ehhez már idősnek érzem magam, hogy én többet töltsek ott, mint egy hetet, és ezért maximum ilyen most már csak 3 napot szoktam lent lenni ott, a másik nagyszüleimnél meg többet szoktam lenni, de ott csak egyedül, mert ők már nagyon idősek, hát idősebbek, mint apukám szülei, és oda öcsém nem is szokott jönni, csak én, és én is a 3 házzal arrébb lévő unokatesómmal szoktam lenni általában csak.
9: Mi is hasonlóan csináltuk ezt, mert régebben mi mindig lementünk Pécsre 2 hétre a nagyszüleimhez, csak már utána nagyon untam, hogy igazából mindig ugyanazokat csináljuk, és már nem is annyira élveztem, amikor már nagyobb lettem, szóval már nem megyünk le. Mindig megnéztük a dzsámit, felmentünk a tetjére, a kilátókat is megnéztük már csomószor. Szóval igazából szerintem Pécsen nincs annyi érdekes dolog, ami éveken át érdekes lehet.
1: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
10: Terveztek-e a nyáron családdal nyaralni?
8: Mi minden nyáron elmegyünk a családdal, általában belföldre, itt maradunk, de most kivételesen Horvátországba megyünk, és általában mindig ők nézik ki a szállást, de a programokat mindig én nézem ki, és megmutatom nekik, és amit tetszik nekik, oda szoktunk elmenni, és például a programokat mindig úgy keresem, hogy én is élvezzem, a 7 éves öcsém is élvezze, illetve a szüleim is.
2: Akkor le a kalappal előtted, mert amikor mi hárman mentünk el a szüleimmel, akkor nekem jutott ez a feladat, hogy nézzem meg, hogy milyen programokra menjünk, és úgy, hogy nem kellett még külön arra figyelni, hogy a fiatalabb korosztálynak is megfeleljen egy-egy program, még így is nagyon nehéz volt összeválogatni a programokat.
10: És milyen programokat szoktál szervezni a családnak?
8: Általában városnézéseket szoktam, és úgy szervezem a programokat, hogy egy-egy városban mondjuk láttam, hogy van ilyen kis autót lehet bérelni a főtéren mondjuk, és direkt úgy szerveztük, hogy akkor ott öcsi meg tudjon állni, és akkor egy fél órát megy körbe-körbe egy kis autóval.
6: Mi nem szoktunk általában nagy családi nyaralást szervezni, de mindig elmegyünk mondjuk wellnessezni 2-3 napra, vagy ugye a szüleim is ott vannak pár napot, vagy egy-két hetet ott Erdélybe, és akkor ott is velük vagyunk, és programozgatunk. És most szóba jött, hogy a szezon végén kimegyünk majd mi is Horvátországba, az Adriára. Régóta nem voltam tenger közelében, régebben jártunk, amikor kisebbek voltunk a Fekete-tengerre, ott a nagy családdal együtt, de szerintem Covid előtt voltunk utoljára, és a Covid ezt az egész láncot megszakította, azóta nem járunk. De most ugye tervezzük szeptemberben.
9: Mi legtöbbször Ausztriába szoktunk menni nyaralni, a Wörthi-tóhoz, és igazából én nagyon szeretem az ottani környezetet és a hőmérsékletet is, mert nem olyan meleg, mint itt Magyarországon. Szerintem nagyon jó kiszakadni a nagy melegből egy hétre, a hűvösbe, és csak pihenni, igen.
11: Mi minden évben megyünk családi nyaralásra, majdnem minden nyáron megyünk a Balatonra egy pár napra. Tavaly előtt voltunk Horvátországban, de volt, hogy tavaly ősszel, például nem nyáron voltunk külföldön, hanem ősszel voltunk Erdélyben, a Székelyföldön. Viszont, amit nem volt még, az, hogy sátorozni, amit én cserébe nagyon szívesen kipróbálni. Hát valamikor meg ez nekem tervbe is van, hogy ezt valamikor kipróbáljam úgy, hogy ez így fel van írva egy bakancslistára.
6: Eddig egyszer vagy kétszer sátraztam életemben, de az olyan körülmények között volt, hogy egyébként nagyon jó volt, kényelmes volt, csak ez Erdélybe volt Orotván, ami egy nagyon hideg hely. Három réteg volt rajtam, plusz a hálózsák, és megfagytam, szóval végül beültem a kocsiba, és ott aludtam.
12: Nem mellesleg jön a medve, és lebontja a sátrat.
6: Igen, ez fennállt ez a veszély egyébként.
9: Én is inkább a szállodákat kedvelem jobban, mivel még én soha nem kempingeztem, de nem is nagyon szeretnék, mivel én szerintem nekem szükségem van egy ágyra, hogy aludni tudjak, mert én eleve csak a nagyon csöndes helyeken tudok elaludni, és nem hinném, hogy a kemping, ez, amikor egy ilyen sátorban lennék, akkor nagyon nyugodtan el tudnék aludni.
7: Én szeretek sátrazni, ritka az olyan nyár, amikor nincsen rá lehetőségem, és nem élek vele. Még azt is el tudom képzelni, hogyha otthon vagyok, kirakok egy függőágyat, és kimegyek, és ott kint alszom, mert kint aludni a nyári éjszakában azért elgondolkodtató és megindító tud lenni.
11: Kristóf?
13: Barátokkal megyek majd külföldre, az Alpokba megyünk majd.
6: És mit fogtok csinálni?
13: Túrázni.
7: Neked a nyaralás az miről szól?
13: A pihenésről is szól, de leginkább a mentális feltöltődésről, mert ez az a része az életemnek, amit rohamosan szív el az iskola és a szürke hétköznapok a tanév során.
14: Engem mostanában sajnos túlságosan lefoglal az, hogy külföldön éljek. Nem szoktam nyaralni venni.
6: Hogyha annyira lefoglal ugye külföldön lenni, ott Londonban, te mit csinálsz, mikor kint vagytok?
14: Nyarant, amivel Angliában nem igazán nyaralós az időjárás, főleg nem Londonban, ezért mi parkokba szoktunk kimenni, piknikezni, és ott szoktunk társasozni.
4: Nagyon jó. A mi családi nyaralásaink úgy állnak össze, hogy minden évben eddig anya szervezte, és idén volt az első olyan alkalom, amikor megkérdezte, hogy amúgy mi hova szeretnénk menni.
9: De jó!
4: és hogy mi mit szeretnénk csinálni, mert a tavaly is így volt, hogy mi csak annyit mondtunk mindig a húgommal, hogy szeretnénk külföldre menni, mert a Covid után mi sem nagyon mentünk, hanem mindig belföld, mert nem bírjuk a kocsi utat. Na, mint kiderült, én továbbra sem bírom a kocsi utat, tehát tavaly nyáron tettünk egy ilyen Horvátország, Szlovénia kört, Triestbe átmentünk autóval, és nagyon szép volt, nagyon élveztem, de az út elején bevettem egy dedalont, úgyhogy az a nap az végig azzal telt, hogy én szédelektem össze-vissza, aludtam, nyomott volt a hangulatom végig, úgyhogy most egy köztes megoldást találtunk, mi is megyünk majd. Ez lesz akkor, hogy kimegyünk Horvátországba egy órás repülőúttal, és majd hazajövünk szintén repülővel.
6: Egyébként én még soha nem utaztam repülővel, de hogyha összejön ez a szeptemberi horvátországi nyaralás, egyébként ez nem biztos, hogy mi repülővel mennénk, csak lehet, hogy megkérném a szüleimet, hogy menjünk már repülővel, igaz, hogy csak egy óra, de egyrészt sokkal rövidebb lenne, másrészt végre kipróbálhatnám, hogy milyen repülővel utazni, mert még életemben nem utaztam, szóval ennek nagyon örülnék. Ha anya ezt hallod, akkor létszi. Nagyon szeretném.
8: Nálunk ez a repülős opció nem létezik, mert apukám után repülni, ő kijelentette, hogy Görögországba is inkább levezet autóval, mint hogy ő repülőre szálljon, mert egyszer elmentek Párizsba, és úgy jött haza, hogy ő soha többet nem akar repülőre szállni. Szóval ezt majd a repülős dolgot valószínűleg, ha felnőtt leszek, akkor fogom megtapasztalni.
1: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
4: És ti amúgy mennyi időre mentek nyaralni a családdal, mert nálunk ebből is vannak kisebb-nagyobb viták mostanában, hogy eddig két hétről volt szó, hogy először megyünk június végén, ahogy vége van a sulinak, és augusztus végén, mielőtt kezdődik a suli. Na most valahogy bekerült egy harmadik hét július közepére, amivel egyáltalán nem számoltam, úgyhogy ti ezekkel hogy vagytok?
11: Nálunk általában, ha megyünk valahova nyaralni családdal nyáron, akkor inkább a nyár második felére tesszük a nyaralást, tehát ilyen július közepétől augusztus 20-ig nekünk ott van egy határ, mert utána kezdődik az iskolára való felkészülés, és hát nagyjából ebbe a kicsit több mint egy hónapba szoktunk elmenni nyaralni. Nem egy hónapig, csak 3-4 napra valahova, aztán egy hétre máshova, tehát így nektek.
7: Nálunk általában a naptár mondja meg, hogy mikor megyünk nyaralni, mert egyszerre mind a 6 gyerek otthon nagyon ritkán van, és ezt leszervezni csak úgy lehet, hogy a kötelező táborok be vannak írva a naptárba, és amelyik üres egy hét van, akkor megyünk el nyaralni a Balatonra, és ennyi.
13: Van olyan, hogy kötelező tábor?
7: A számunkra kötelező, amit úgy nem, biztos, hogy nem hagynánk ki, ez mert azért más. Egy sorrendet fel kell állítani.
6: Egyébként nekem van kötelező tábor az iskolába. Lesz egy szakmai táborom augusztus vége fele, azt hiszem augusztus közepén, ahol hát nyilván minden nap szakmai óráink lesznek, nem tudom, hogy fog alakulni. Várom már, csak azért kicsit félek. De hát igen, erre kötelező menni, szóval nincsen, hogy azt mondod, hogy nem. Mert ez is úgymond az iskola része.
4: Én is voltam kötelező táborban, a Magyar Rádió gyermekkorusának minden év augusztusában szerveznek egy kórustábort. A legelején, amikor én kezdtem, és ötödikes voltam, ötödiktől lehet menni ebbe a táborba, 10 napos volt, mára már 3, úgyhogy infláció van.
9: Mi általában egy hétre szoktunk külföldre menni nyaralni, bár volt, amikor már 2 hétre mentünk Tenerife-re, de az csak egyszeri alkalom volt.
6: Volt-e maradandó élményed ott Tenerife-n?
9: Igen, van. Amikor mentünk a Luro Parkba, ami egy ilyen állatkertszerűség, ott megnéztünk egy orkasót, és az orka az nagyon lefröcskölt engem és az öcsémet is, úgyhogy ezért teljesen eláztunk, mert egy olyan zónában ültünk, ahol ki volt írva, hogy biztos, hogy el fogsz ázni, mert a többi helyen már nem volt hely, mert későn mentünk, de mindenképpen meg szerettük volna nézni, így ezt vállaltuk, csak nem tudtuk, hogy mennyire leszünk vizesek, azt hittük, hogy csak nagyon kicsit, de végül teljesen elázott minden ruhánk, ezért ott kellett venni pólót is, és nadrágot is, igen.
14: Nálunk jellemzően egy héttől egy hónapig szokott terjedni a nyaralási időszak, hogyha megyünk. Általában meleg helyekre megyünk, mivel az anyukám a meleget szereti inkább. Egyszer voltunk Norvégiában, azóta nem mentünk hideg helyekre.
7: Szoktatok magatoknak egy személyes programot szervezni, mert én nekem, hogyha van ilyen otthon, azt én nagyon könnyen el tudom ütni olvasással, olyan filmek megnézésével, amiket már mióta meg akartam nézni, de egyszerűen se iskola időben, se a nyár eddigi szakaszaiban nem jutott idő, és itt egyáltalán nem a felesleges telefonozásra gondolok, mert hogy meg se fordul a fejembe, hogy az értékes időmet erre fordítsam, amikor van egy 2 hét szabad idő.
4: Én nem az az ember vagyok, aki egyedül el tud időt tölteni. El tudom ütni az időmet mindennel, és néha kell is, hogy mindenkitől távol legyek, viszont én nem tudok egyedül maradni. Tehát nekem muszáj az, hogyha 2 óránál többet vagyok otthon, akkor már hívom az egyik barátnőmet, hogy figyelj, nincs-e kedved leugrani hozzám, vagy átjönni, vagy bármi, hogy közösen legyünk, mert én társasági ember vagyok.
7: Ezt a családot például hogyan éli meg, hogy sose ülsz meg ebből a szempontból egy helybe?
4: Az az egy szerencsém van, hogy a családban is mindenkinek patron van a fenekében, úgyhogy mindenki megy. Kivéve a húgomat, ő amúgy nagyon hasonlít rád olyan tekintetben, hogy ő tényleg otthon van, és ő imád otthon lenni, és azt szereti a legjobban, amikor nekünk megmondja, hogy menjetek el, és ő egyedül van otthon, és akkor ő főz, meg sorozatot néz, meg minden. Közületek ki az, aki szeret egyedül lenni?
6: Én is, ahogy mondtad, igazából, hát nem azt mondom, hogy szeretek egyedül lenni, de én is el tudom ütni az időt, hogyha egyedül vagyok. Sorozatot nézek, Diamond kirakóst csinálok, vagy keresek minden nyára magamnak egy hobbit, vagy többet, amit elsajátítok, megpróbálok elsajátítani, amire időt szánok, de alapesetben én nagyon nem szeretek egyedül otthon lenni. Néha muszáj, de én is felhívom, ráírok a barátnőimre, hogy valaki valahova, mindegy, hogy hova jöjjön el velem, mert nem tudok otthon ülni.
7: Én sem szeretek egyedül lenni egyáltalán, csak a megfelelő emberek kellenek ahhoz, hogy én jól érezzem magam.
9: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken. Én leginkább a nyarat a családom társaságában szeretem tölteni, és leginkább sütni szoktam nyáron. Igen, szeretek új recepteket kipróbálni, amiket iskolaidőben nem tehetek meg. Rengeteg összer szoktam különféle külföldi recepteket akkor kipróbálni.
7: Már most tervezel? Vannak sütemények meg receptek, amiket már bekészítettél?
9: Vannak, igen. Leginkább az amerikai cukrászkönyvből szoktam süteményrecepteket kipróbálni, és rengeteg amerikai cukrászkönyvünk van, és én nagyon szeretem, mert vannak hasonló receptek, de mindegyikben egy kicsit máshogy van leírva, és volt, hogy én már azt hiszem 4 könyvből kipróbáltam több kekszreceptet is.
14: Milyen más típusú ételeket szoktál még készíteni?
9: Szoktam néha főételeket is, de reggeliket is szoktam készíteni.
6: Titi, te mióta foglalkozol sütés-főzéssel?
9: Szerintem 10 éves korom óta, de már azelőtt is nagyon szerettem segíteni a szüleimnek és a nagymamámnak is a sütéseknél, meg a főzéseknél, de szerintem 10 éves korom óta van az, hogy már egyedül is képes vagyok különféle recepteket megcsinálni.
11: Tavaly volt az első nyár, és nagyon remélem, hogy az idei is olyan lesz, hogy nem volt olyan, hogy otthon ültem napokig, és nem csináltam semmit. Tehát az a legrosszabb. És tavaly már végre volt olyan, ugye, hogy tudtam már dolgozni, és általában Miskolcon a barlangfürdőtől nem messze van egy falatozó, ahol voltam konyhai kisegítő, egyben fagyjárus, és ott voltam sokat.
14: Milyen konyhai kisegítőnek és fagyjárusnak lenni?
11: Hát változó. Mosogatás, ételeket kivinni az asztalhoz, onnan behozni. Változatos, pörgős tud lenni, és nagyon érdekes.
13: Én viszonylag szerencsésnek mondhatom magam, mert valamilyen csoda folytán az elmúlt 2 évben mindig sikerült viszonylag élhető diákmunkát találnom, és még a szülőkhöz való eljutásra is maradt idő. Viszont nekem a legnagyobb félelmem az biztos, hogy az, hogy otthon kell üljek a nyáron. Tehát, hogyha már a nyakamba szakad ennyi idő, amit végre nem feltétlenül csak tanulással kell eltöltsek, akkor nagyon nem látom értelmét annak, hogy csak otthon üljek, este csinálok semmit, aminek értelme van.
7: De volt már ilyen tapasztalásod?
13: Én olyan fajta vagyok, aki nem szeret nagyon sokáig egy helyben nyugodtan ülni a hátsóján, mert nekem nagy igényem van a kimozdulásra és a különböző tevékenységekre, és sajnos, hogyha valamilyen módon rám vagyok kényszerítve, iskolán kívül, hogy sok ideig üljek egy helybe, vagy semmilyen program nincsen, nekem meg nem igazán van olyan feladatom, amit el kéne végezzek, akkor hajlamos vagyok beleesni a órákon áttartó telefonozásnak a csapdájába, és a nyári szünet az egyáltalán nem erre való szerintem.
4: Én is olyan típus vagyok, mint a Kristóf, utálok otthon ülni. Nagyon szeretek amúgy könyvet olvasni, ha van szabad időm, meg sorozatokat nézni, de például a tavaly nyaram volt olyan, hogy én még sose dolgoztam nyáron. Tehát ha én dolgozom, akkor általában évközben, mert valahogy mindig kicsúszom az időből, és nem találok diákmunkát nyárra. Úgyhogy itt ez most idén reméljük, hogy másképp lesz, és tényleg be fogok menni minden kicsi kávézóba megkérdezni, hogy kell-e diákmunkás, és nem online keresgetni, mert úgy soha nem jött még össze. Viszont a tavaly nyáron volt olyan, hogy teli terveztem mindennel. Ilyen fesztivál, olyan ott alvás, ilyen utazás, oda megyünk, ide megyünk, és sajnos az egyik barátnőm, akivel terveztünk, meg már meg is volt a fesztivál bérletünk, meg minden, ő beteg lett, úgyhogy nem, tehát hogy a nyár egészen nem úgy alakult számára sem, meg számunkra sem így a baráti társaságban, ahogy azt terveztük, úgyhogy nagyon sok hét így a nyakamra szakadt, úgyhogy nem mentünk le mondjuk a Balatonra, hanem csak úgy próbáltuk elütni az időt, és én nem tudok mit kezdeni ezzel a sok szabadidővel, és most az idei nyarat próbálom úgy beosztani, hogy legyen benne valami minimális rendszer, mondjuk nem tudom, minden nap 9-kor felkelek, vagy este 10-re haza kell érni, mondjuk az lehetetlen lesz, de hogy, hogy legyen benne valami miniatűr rendszer, vagy kisebb szokás, hogy mondjuk minden kedden elmegyünk úszni a hugommal, vagy elmegyünk futni esténként, vagy elmegyünk sétálni, vagy bármi, mert kifolyik az idő a kezünkből, és a tavalyi nyaramat például úgy érzem, hogy nem volt produktív a nyaram, és hogy nem csináltam semmit, miközben nagyon sok minden történt velem úgy is, hogy otthon voltam.
13: Panna, akkor lemegyünk Kapolcsra augusztusban?
4: Lemegyünk Kapolcsra augusztusban.
13: Megbeszéltük.
4: Ez volt a Válaszutak. Ma a nyárról beszélgettünk. Én Panna vagyok, és a mai adásban itt volt velem
9: Toncsi, Bianca, Titi,
11: Áron,
3: Kristóf,
14: Leon
5: és Ambrus.
15: 14-16 év között vagy és érdekel a rádiózás? Gyere el kedden délután, és nézd meg, hogyan készül egy adás. Én Kristóf vagyok, és a többi taggal is személyesen megismerkedhetsz. Megkoztuk a kedvedet? Írj egy e-mailt a vendégaháznál@mtva.hu címre. Várunk!
16: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adás szerkesztette Mohács Edit, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.

0: that's who you were thinking about.
1: I have to think about somebody. You told me, Carmen.
0: Well, listen, you just came in wrong, and then it got progressively worse from there.
1: What?
0: You started wrong, then it just went worse.
1: I hear you. Cut it out.
0: It went bad, bad, bad, bad, right towards
1: the end. Who said bad? When you sang?
0: No, when you sang.
1: Whoa.
0: Yes, you can hear me. Don't. Look, look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
2: Kossuth Rádió Fehér Gyarmaton, FM 105,9. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
3: Jó estét kívánok, Gulyás Dénes vagyok, opera énekes, a mai este házigazdája. Ma este vendégem Túri Attila, Kossuth Díjas és Ybl Díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nehéz dolog volt összerakni, egyeztetni az elnöki teendőket a tervezői, az építészi teendőkkel, vagy közben azt csináltad is, mind a kettőt egyszerre.
4: Tulajdonképpen nem volt nehéz, bizonyos értelemben szomorú, és így hozta a sors. Én együgyű ember vagyok, együgyet tudok csinálni. Igazán szívvel. Ez azt jelentette, 22-től kezdve, amikor alelnök lettem, akkor azért már nagyon erősen az akadémia felé kellett fordulnom. A cégemnek vannak kiváló emberei, Horváth Zoltán, Ybl Díjas építész barátom, aki viszi tovább a céget. Nem tudok két dolgot egyszerre. Egy pár munkát megcsináltam, de igazából olyan mértékig leköt most már az akadémia. Az építészeti múzeum ügye volt az első ilyen nagy ügy, ami teljes embert kívánt, hogy most már az akadémia, nem tudok kettőt.
3: Hallgatva a riportokat, amit veled készítettek, megütötte a fülem egy kijelentésed, ami úgy szólt, hogy nem olyan házat kell építeni, amit a megrendelő szeretne, hanem amilyet szeretnie kellene, és ez nagyon haj az Goethének arra a mondására, hogy az embereknek nem azt kell adni, amit kérnek, hanem amit kérniük kellene.
4: Ráadásul ez egy idézet volt, ez Makovec Imrének a mondása volt. Én nagyon sok családi házat terveztem, szerintem olyan 200-300 között van. Mm-hmm. Mi vagyok én, mint építész? Bizonyos értelemben szolgálat két keze egy megrendelőnek. Ő azért jön hozzám, mert ő nem tud rajzolni, nem tudja elképzelni, én meg látom azt, amit ő nem lát, de ő fog benne élni az ékszerelmére, igen. Ő fogja takarítani, ő fog szentségelni, hogyha rossz irányba nyílik az ajtó, hogyha nem fér be az ez, meg az, meg amaz, meg kell tudnom, hogy akar élni. Ilyenkor kijön, hogy a férfi mit gondol, és mit a nő ebbe a dologba.
3: És ezt nehéz összeegyeztetni a kettőt sokszor.
4: Ott sokszor igen, és de ezt egy vicces formában meg lehet csinálni. Egy kicsit olyan vagyok, mint hogyha egy pszichológushoz mennének. Mm-hmm. Ott derülnek ki dolgok, hogy ez nem így van. Az, hogy a konyha milyen legyen, és ez most nem egy hímsovinizmus, de hát azért, uraim, nem mi visszük a hátunkon a konyhát, nem mi visszük a hátunkon a fürdőszobát, ezeket a fenntartható praktikus részeket, ezeket én addig nem csináltam meg a tervet, amíg az asszonnyal nem tudtam ezeket végigbeszélni, két okból. A mondás azt mondja, hogy a ház négy sarkából hármat az asszony tart.
3: Igen, ez jó.
4: De jaj neki, hogyha negyedik billeg. Tehát ez egyik dolog, a másik pedig, hogyha én csak a férfival beszélgetek, mert hát ő hozza a pénzt, meg ő gazdálkodik, meg ő nem tudom én micsoda, akkor ebből, ha hazamegy, biztos, hogy konfliktus lesz. Megkérdezted, hogy hol van a csap? Nem kérdezted.
3: Akkor gyorsan kérdezted.
4: Ezt nem lehet, ezt a dolgot, és ebbe a szerepbe, és ebbe a módszerbe ott van, amit szeretne, és mi az, amit szeretnie kellene. És ez nem azt jelenti, hogy én nekem van egy elképzelésem, és rá oktrojálom, hanem tisztelettel jelzem, mindannyiunkban vannak betegségcsírák, félreértés csírák, fals utaknak a dolgai, ismerethiányból, sok mindenből. Mi az én szerepem? Az, hogy rákérdezzek erre, lehetőleg egy olyan módon, ahol ezt érti, és megbeszéljük, és nem, nálam nincs az igazság. Én csak kifejteni tudom, ők fognak dönteni, az én dolgom az, hogy fölhívja a figyelmüket, hogy ez bekerülésbe, használatba, bármibe, milyen következménye vannak, de ők döntenek.
3: Lehetőségeik szerint gondolom.
4: Természetesen.
3: Magam a kultúra és a művészet közötti különbséget könnyebben határozom meg, mint a művészeten belül az örök és embert, emberséget, emberi minőséget alakító, építő művészet, és a manipulatív szándék, úgynevezett alkotásoktól, az inkább dekorációnak vagy művészetnek nevezhető munkáktól, például a szigetelő szalaggal falra ragasztott banántól, és a szinte vagy nem is szinte provokációnak tekinthető felkoncolt tehenektől, mert hogy az utóbbiakat is művészet ként könyvelik el nagyon sokan. Én évtizedek óta próbálom kitapintani, hogy hol van a határ, amikor azt mondom, hogy igen, ez értékteremtő művészet, és ezt mondjuk támogatni, vagy segíteni kell, vagy tanítani, és mi az, amire azt mondom, hogy ez másik műfaj, és nem hozzánk tartozik.
4: Művészet mondjuk egyik megfogalmazása, egy megtartó erő elegáns közvetítése. Na ezt tessék boncolgatni a dolgot. Mi a megtartó erő? A megtartó erő az az erő, amit reggel kikelünk az ágyból. Nem csak azért, mert kötelező, hanem mert van bennünk valamilyen fajta kíváncsiság a világ felé, hogy mi fog történni, hogy lesz most, hogy lesz holnap, mi volt tegnap. De megtartó erő a környezetünk, megtartó erő az identitástudatunk, ahol születtünk, az almának az illata, íze, a paradicsom, ami csak itt terem, és csak ilyen, és sok minden, a barátok, a közösség, minden egyéb ilyesmi. És ennek az elegáns közvetítését tartom én alapvetően művészetnek. A felkoccolt tehénbe lehet mondani a 20. században divatos kritikus kritikai megközelítést, ugye a 20. század kitalálta ezt, hogy csak a kritikai megközelítés, mert a többi az egy ilyen alvó kispolgári és egyéb ilyesmi dolog. Igen, van jelentősége és van funkciója a kritikai megközelítésnek, de ahogy Fekete Györgytől tanultam, soha nem vagy-vagy, mindig is. Tehát ez a fekete-fehér világ, ami ma van, hogy egyik párt, másik párt, ilyen izmus, olyan izmus, válasz, álljál be katonának, ez egy hadi világ. Ez a 20. század második felétől találódott ki ez a dolog, hogy így kell viselkedni, mint állandóan háborúznánk, mert hogy a társadalmat bizonyos erők egyre erősebben egy hadtáp szervezésű társadalommá szeretnék megcsinálni. Én nem kívánok ebbe belemenni. Nekem azt mondta egyszer a mester Makovec Imre, tudod fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit egyáltalán átvihetünk a túlsó partra.
3: Nagy látvó után szabadon.
4: Ennyi, igen. De hogy az elegancia tisztelettel, ez nem azt jelenti, hogy frakba kell járni focizni, azt jelenti, hogy adott módon megfelelően tudom-e közvetíteni azt a tartalmat, amit én azt mondom, hogy a leglényegesebb eleme egyfajta megtartó erőnek a közvetítése. Ebből mondom, nem zárom ki a kritikát, de kizárom a megbotránkoztatást, kizárom a rosszul létet, kizárom azt a dolgot, ami csak azért olyan, hogy feltűnő legyen.
3: Van lehetőség a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása mellett valamilyen szabályzó rendszer működtetésére, és nem csak az MMA-ra gondolok, de a szakmára és a felügyeleti szervekre is, ha a művészetnek gondolt vagy titulált művek, alkotások sértik, ahogy Mario Vargas Llosa nevezi, az emberiesség alapelvét. Olyan örökérvényű és egyetemes értékeket sértenek és relativizálnak, melyek évszázadok, akár évezredet, tehát ősidők óta közösségeket tartanak meg.
4: Tisztelt Jossának tökéletesen igaza van. Ebbe én alapvetően optimista ember vagyok, mert mindig így indulok neki a dolognak. Ez lehet, hogy csak egy önvédelem. Pontosan látom az árnyékos oldalát a dolognak. Bizonyos kultúrákban ezt ármánynak hívták. A magyar nyelvben ármánynak hívják ezt a fajta beszüremkedő homályt a dologba. Jaj, minden, egyik ilyen, másik olyan, kinek a pap, kinek a pap. Tehát ez a fajta világ. Az a probléma, hogy ebben gyakorlatilag magunkat írjuk le, írjuk ki a történelemből. Jossal tökéletesen igaza van, csak nem tudunk megegyezni abba, mert érdekek, mert gyengeségek. Ha elmúlik az erkölcs, ha elmúlik a morál, akkor az én gyerekkoromban, vagy fiatal koromban, amikor sportoltam, vagy amikor művészkedtem, az öregek egyszerűen azt mondták, hogy fiacskám, maradj egy picit nyugodtan, nyugodtan, te még csipa vagy. Majd. Ma ezt a mondatot nem lehet elmondani egy fiatal művésznek, holott tudja az ember, hogy még ott van előtte, még egy kicsit tanuljál, még egy kicsit gyakoroljál, még legyen kellő kudarc és sikerélményed, és éld túl, mind a kettő nehéz.
3: Sőt, a sikerélmény sokszor veszélyes.
4: Persze, hát általában azt teszi tönkre az embereket egyébként. Rögtön emberi jogokról, személyiségi jogokról, nem tudom én, miről beszélnek az emberek, hogy ennek semmi fajta, ez a belső emberről van szó. Tehát addig, amíg ezeket a fajta dolgokat személyiségi, azaz personális jogként mondjuk, a personálnak ugye az eredeti jelentés az állarc. A görög színházba, amit maguk elé tettek az emberek. De ennek kevés köze van, tessék Jungot olvasni, ahhoz a belső énhez, amit mindannyian ismerünk, amit mindannyian neveljük magunkba, és amit reggel megszoktunk látni a tükörbe. Fiatal koromnak az egyik meghatározó élménye, hogy nem szeretnék egyszer úgy fölébredni, hogy egy idegent lássak a tükörben.
3: Igen, ez jó. Na most a mai fiatalságban sokkal nagyobb a szándék, az akarat, talán idézőjelbe betéve mondom, agressziója, amit ők csinálnak.
4: Én egy dolgot szeretnék ebbe tisztázni, hogy mi kvázi öreg emberekétten, már bocsáss meg.
3: Na, hát ezt
4: nem mondjuk azt, hogy a fiatalságban. Ilyen lett a világ. Gondold meg, hogy a gazdasági szerepben kik azok, akik a menők ma?
3: Hogyne?
4: Fiatalokba, gyerektelen, végtelenségig kifacsarható, napi 20 órát dolgozó, 25 és 40 között a karrierjét megcsináló ember. Ezt mondják, hogy ilyennek kell lenned, erre felé kell menned. Persze, hogy ilyenek lesznek, az egyetemen ezt tanítják nekik. Azt tanítják az egyetemen, legalábbis az én szakmámban, hogy az a sugallás, vagy abban jönnek ki, hogy hát kész, építész vagyok. Most az én szakmámban nagyjából mindig egy közmegegyezés volt, hogy 10-15 évvel a diplomád után mondhatod azt, hogy építész vagy. Ibl díjat 15 év szakmai gyakorlat után lehet kapni.
3: Tudják azt, hogy mondjuk az első éves egyetemisták, ki volt Lechner Ödön, vagy Kós Károly, vagy nem, mindenki tudja?
4: De nem akarok, hogy mondjam, megint ez a bezzeg a mai fiatalokba menni. Én sem mindent tudtam, Kóst mondjuk tudtam, Lechner tudtam, de nem tudtam mást ebbe a dologba. De a mi dolgunk az, hogy egyrészt képiesen, tehát egy imaginatív gondolkodásmódot felszítsunk bennük. Az imagináció az az érzés, gondolkodás és az akaratnyilvánításnak egy sajátos keveréke, amely soha nem statikus, hanem mindig valami... Én most megpróbálok úgy beszélni, amelyben nem az ész a domináns, holott gondolom azért talán sületlenséget nem mondok, hanem sokkal inkább egyfajta érzelmi befogadhatóság, mert meggyőződésem, hogy nem látva az én arcomat, nem látva, hogy hogyan gesztikulálok, nem látva egyébként a közlés 70%-át adó másodlagos információkat, csak a hangomra tudnak a kedves hallgatók most koncentrálni, tehát megpróbálok azon keresztül azokat a érzelmeket felszítani, ami erősíti a gondolatot. Ezt kellene tudni megtanítanunk a fiatal emberekkel, és ezért mondjuk például a Magyar Művészeti Akadémia régóta, évek óta dolgozik azon, hogy egy művészettel nevelést meghonosítson, nem művészeti nevelést, és nem művészettörténetet, az is nagyon fontos, kérem szépen, hanem azt, hogy a művészet, ami egy immerzív élményt ad, egy belső élményt ad, azt hogyan lehet az ismereti tárgyakba beletenni, hogy lehet képiesen tanítani történelmet. Fontosak az évszámok, mert tegye valahogy rendbe ezt a világot, fűzze valami láncra ezt a dolgot, de beleképzelni magát az embernek mondjuk egy koraközépkor világába, azért az nem ártana, mert különben egy olyan ki nem mondott téveszme megy, amely úgy hívnak, hogy az ősbutaság elmélete. Ami azt jelenti, hogy régen butábbak voltak az emberek, és egyre okosabbak lesznek. Ez nem így van. Ez nem ez a lényege a dolognak. Mások voltak, más volt fontos. De ahhoz ismerni kéne a világot, ahhoz képszerűen kéne tudni ebből az imaginatív szemlélettel kéne tudni a dolgot, és állítom, hogy a kémiától kezdve a matematikán át, nekem volt olyan matematika tanárom, a Herceg tanár úr, aki képiesen, majdnem, hogy játékszerűen tudott elmagyarázni dolgokat, és az ember, akik egyébként nem biztos, hogy értette ez a számoknak ezt a borzasztó, bonyolult világát, és hát te, itt ebben lehet így játszani, meg így ugrálni, meg ilyen érdekes dolgokat összehozni. Tehát ez egy, szerintem rendkívül fontos lenne, mert ugye egy olyan világban élünk, most nem veszem elő mutogatni a mobiltelefonomat, mert el tudják képzelni a hallgatók, tehát egy ilyen mobiltelefonon ma, hát gondolják végig, 30 évvel ezelőtt hány impulzus ért bennünket.
3: Telefonunk sem volt szinte.
4: Nem volt, hát mobiltelefonunk nem volt, ugye? Most ez azt jelenti, hogy kiégnek bennünk receptorok, mert olyan mennyiségbe bombázódunk képekkel, ami nem olyan egyszerű, hogy jó, nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel. A figyelem, a megragadás képessége elmúlik, telítődik ebből a dologgal. Mindig azt mondom, és azt a hallgatóknak szoktam mondani, hogy én nekem meggyőződésem, hogy van egy túlsó part. Van egy imagináris világ, ahonnan a lényeget le tudjuk húzni. Ugye a költészet, a szerelmes költészet az arról szól, hogy mi a szerelem. De soha senki nem tudta exaktul leírni. Ugye nem mindig körbeírni tudjuk a dolgot, és ez a lényege a dolog, mert hogy ezeket nem lehet, a transzcendes dolgokat nem lehet leírni, azért transzcendesek. Na most onnan jönnek mindig az impulzusok mindenki felé, nem csak a művészek felé, felénk kicsit máshogy jönnek. Mindenki felé. Építészeknek mondtam, hogy azért kell megtanulni rajzolni, mert minden egyes lehúzott vonal olyan, mint hogy egy vetítő hálót szőne itt hátul a tobozmirigynél. És ezen fönnmaradnak a képek. Megjelennek a képek először. De minden fel nem dolgozott kép egy kis parázslyukat éget ebbe a szövetbe, és a végén egy rongy lesz belőle. Nem marad meg semmi, mert amikor eszedbe jut valami, akkor azt mondtad, hogy ja, ilyet láttam a Gyűrűk urában, ilyet láttam a Star Warsban, ilyet láttam a nem tudom, olyan mint lesz a világ,
3: és nem
4: ahelyett,
3: az,
4: hogy az,
3: az
4: ami.
3: Az, ami.
4: Pontosan.
3: Ezt az oktatási szisztémát, amiről most beszél a művészettel való, de azt az akadémia nem tudná azt mondani, hogy kérem, hölgyeim, és örülöm, itt van, ezt kell csinálni?
4: Nem is azt mondom, hogy ezt kell csinálni.
3: Vagy
4: tehát a kutatóintézetünk és az oktatási bizottságunk évek óta dolgozik, erre készültek anyagok, a Tudományos Akadémiának pár munkatársával tettünk javaslatot, hogy ez hogy működik, ezek felhívások arra, hogy üljünk le beszélgetni. Mondjuk tanárokat kellene előbb erre képezni, kéne adni olyan inzerteket, olyan segédanyagokat, amiben ők is tudnak jól működni, amelybe le tudják kötni, valójában le tudják kötni a figyelmet, hogy immerzív legyen, hogy belső élmény legyen ez az egész dolog. Ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, amihol most ugye a tanárképzés van, kötöttünk együttműködési megállapodást, és készek vagyunk arra, hogy kezdjünk el erről beszélni. Mi a módszere? 120 ezer tanár van körülbelül. Neki kötelező továbbképzésük van. Tudjuk-e ezt egy megfelelő módon mondjuk prezentálni? Föl tudjuk-e keltenni a tanárokba azt az érdeklődést, hogy hú, hát ez teljesen jó, hát én egy csomó problémától megszabadulok, hogyha ebben a dologgal tudok, adjatok nekem segédanyagot. Készek vagyunk arra, hogy mondjuk elmenjenek akadémikusok, köztestületi tagjaink, tehát vagyunk, nem tudom én, köztestületi tagokkal együtt 1300-an körülbelül, elmenjünk iskolába, és tartsunk mondjuk egy rajzórát, egy irodalomórát, amelybe kicsit abban a teher nélkül, ami egy tanáron rajta van, mert neki holnap is órát kell, de jól fogunk viselkedni, rendesek leszünk, nem beszélünk csúnyán, és azt mondjuk, hogy kedves fiatalok, tudjátok, mondjuk Petőfi költészetében, hát ez így és így van, egyébként ha akar mondom, milyen érdekes, és nem tudom én. Tehát hogy valami is, az meg fog maradni ez a dolog. Tehát kell egy olyan közlési módot, ami egyrészt a művészetnek ezt a mindennapi katarzisát megadja, mert ez a művészet, ez a aha, hú, nem tudom én mi élmény, másrészt bizonyos ismereteket mégiscsak megköt a fiatalokban.
3: Az építészeti múzeumról szeretnék kérdezni, hogy az elkészül-e valamikor most, a másik téma pedig, hát a színházi világban kialakult megosztottság, és a színház kvázi, ez az egyeztető fórum, amit akarnak.
4: Tisztelettel, én úgy vagyok elnök a Magyar Művészeti Akadémián, hogy minden olyan szakfeladatot, ami nem az én szakmám, de egyébként még azt is, arra megvannak a megfelelő emberek. Tehát tessék szíves lenni velük beszélgetni, hadd ne én mondjam meg, hogy mi a színház problémája. Ami az építészeti múzeumot illeti, ez egy szolgáltató múzeum. Mit jelent? Azt jelenti, hogy Magyarországon a lakhatás egy magántulajdon alapú dolog. De lakást vásárol, lakást épít, egyéb ilyesmi, tapasztalom, hogy az emberek még kérdezni se tudnak. Tehát nem tudják, hogy mi vár rájuk, mi a fontos, mi nem a fontos. Mi szeretnénk ebbe, ha tetszik, edukálni az embereket, tehát egy olyan múzeumot csinálni, ami részben a magyar építészet eredményeit, nagyságát, sajátosságát működteti, de nagy részt mondjuk olyan kérdésekre tud játékos formába, befogadható, immerzív formába választ kapni, hogy például van egy alaprajz, egy háznak a terve, de ő nagyobb konyhát szeretne. Akkor mesterséges intelligenciával meg lehet csinálni, egy pillanat alatt nagyobb lesz a konyha. Igen, csak egy számlálón ott lesz mellette, hogy mennyivel tovább tart megépíteni, mennyivel drágább, a fenntartása mennyi, tehát hogy a döntéseiknek súlya van. Azt most kell, a papír mindent elbír. Ilyen értelemben, igen. Most tessék dönteni, hogy ez hogy van, és ott vannak a szempontrendszerek is, amiket a gép kidob, hogy igen, de fontolja meg ezt, fontolja meg mást is, fontolja meg, hogy az rossz alakú lesz az a konyha, és az ablak messze lesz már a pultoktól, tehát állandóan égni kell a villanynak. Rosszul fogja magát érezni ebbe a dologba. Maga dönti el a dolgot. Ezt tudja érvényesíteni. Szeretném azt, hogyha azon a helyen ott lennek az építész és mérnök kamarák is, hogyha valami a tervezéssel, bármivel kapcsolatos szakmai dologban, az nem egy múzeum fogja megoldani, de ott vannak a kamarák, tessék megkérdezni, hogy például amit nekem szolgáltattak, az tisztességes vagy nem tisztességes dolog. Igen. Tehát egy olyan centrumot létrehozni, ahol nem csak az építészet magas teljesítményei, azok is, hanem a hétköznapok is ott vannak, illetve mint befogadó múzeum, mert ugye az építészet befogadó művészet, abban történik a zene, tehát a társművészetek legyenek ott, mert galád módon kiszorultak a képalkotó, tárgyalkotó művészetek az építészet ből üresek lettek a tereink. Igen. Tehát ezt vissza kell hozni, erre van törvény is, de a végrehajtása nem született meg. Szerintem ez egy olyan feladat, amit meg kéne tenni, hogy adjunk valamit az unokáinknak.
3: Kedves hallgatóink, ma este vendégen volt Túri Attila, Kossuth-díjas és Ébüldíjas építőművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Gulyás Dénes operaénekes vagyok, a mai este házigazdája. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-éig várják a társadalmi egyeztetés kukac.im.gov.hu e-mail címen. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Posvai Gábor szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az együttműködést. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat és pulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Elkezdődött a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett My Lord, a Mesék Süsőnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadást is műsorra tűzik. Az idei fellépők között lesz Koltai Robert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Bár is. Híreink végén egy sporthír, magabiztosan nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Hollandia ellen.

0: műsorát hallgatja. Kedves hallgatóink! Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk a 2019. február 22-én elhangzott műsorunkkal.
1: Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: Éppen olyan, amilyen a hangja. Határozottságot sugároz, ugyanakkor vidám és barátságos. Az idősebbek a Kántor című tévésorozatból, míg az ifjabbak talán leginkább Oszi bácsiként az Üvegtigris című kultikus mozifilmből emlékezhetnek rá. Számos emlékezetes szerepe mellett Walter Matthau-nak vagy éppen Jean Reno-nak is ő kölcsönözte a hangját. Több mint fél évszázados pályafutása során annyi színházban játszott már, hogy azt mondja, ő a legnagyobb magyar vándorszínész. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Beszélgető társam Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akivel színházról, filmről és szerepekről beszélgettem. Találkozásunk előtt kíváncsiságból kinyitottam az internetet, és azt találtam, hogy ezen a héten a televízióban például egy kereskedelmi csatornán a Nagy Gatsby című filmet vetítik, amelyben az egyik szereplőnek a hangját szinkronizálta. Ezen kívül az M3 Nosztalgia csatornán megy a Kisváros és a Falu jegyzője, amelyben szintén szerepelt. Ugyanezen a csatornán a Mérkőzés című filmdráma 1981-ből, amelyben egy teljhatalmú tiszt előtt játszik, aki tühében agyonver egy futballbírót. Ezen a héten ez a film is látható lesz, illetve a Dunavördön a Vonatok reggel indulnak című tévéjáték, és nem utolsó sorban egy színházi közvetítés, Turóczi Katalin által írt Finálé című darab, amelyet Szilágyi Tibor rendezett. És ha még nem elég a felsorolásból, akkor egy kábelcsatornán műsorvezetőként láthatjuk őt, és természetesen a színházban élőben is meg lehet őt majd nézni a hétvégén, a Karinti Színházban a második nekifutás című darabban, illetve Veszprémben Nóti Károly Nyitott Ablak című zenés játékát rendezi. Percek teltek el avval, hogy befejezzem ezt a felsorolást, mely címek generáltak önben bármilyen emléket az itt elhangzottak közül?
3: Hát először is Kósa Ferinek, aki most eltávozott közöttük, a Mérkőzés című filmje, amiben az ember talán egy ilyen AVA-szerű palit játszottam, Onsz Gabival és egy lengyel színésznő mellett ez a főszereppel. Azért érdekes ez, mert ugye az én korosztályomból, aki még megvan, és pláne ilyen üzemképes állapotban, mint én, az elmondhatja, hogy olyan lehetősége volt, hogy 60-80 tévéjáték készült egy évben, és ebben ne volt az ember 40-ben, és 20-nak, 25-nek ő játszotta a főszerepét.
2: Tulajdonképpen, ha jól láttam, akkor 1965-től, ugye, amikor az első filmben felbukkant, onnantól szinte minden évben igen, látható igen, volt a filmvászon.
3: Ugye 1965-ben végeztünk, fantasztikus, mert ez az 54. szezonom, aktívan dolgozom rendezőként, színészként több színházban, és emlékszem fiatal színészként, ugye, hogy valakinek ünnepelték a 25. jubileumát, és ott meghatottan álltunk, úristen, 25 év, és ennek én már több mint a kétszeresét eltöltöttem a pályán. Szóval rengeteget dolgoztunk, és ez egy nagyon jó dolog.
2: Na de ami mondjuk engem különösen meglepett itt ebből a listából, ez a műsorvezetőség, ez hogyan alakult így, hogy ön ezt a szerepet is kipróbálhatta?
3: Hát olyannyira, hogy ez tulajdonképpen véletlenül alakult, mert ez egy ilyen privát kábel televíziónak indult. Ott voltam valami interjún, és a tulajdonos azt mondta, hogy nincs-e kedvem valamit csinálni, és akkor nincs valami ötletet, mondom, igen, legyen színésztársalgó, és azért volt ez nagyon értékes dolog, mert a Berek Katitól kezdve az Avar Istvánon át a Udvaros Dorottyáig jöttek el nekem, és hát én nem vagyok se újságíró, se riporter, de közel tudtunk kerülni egymást. Tehát ez is ispétlik, tehát ezt is csináltam.
2: Ez mikor volt?
3: 15 éve valahogy így, és hát rengeteget voltam például a Magyar Televízió Családbarát című műsorában, társműsorvezető is itt a profik mellett, meg verseket írtam nekik. Tehát azt hiszem, hogy ez nem egy olyan ördöngös dolog, de hát ettől az ember nem lesz egy profi riporter természetesen.
2: Szóba került Nóti Károly darabja, Nyitott ablak. Ha jól tudom, akkor viszont ön rendezőnek készült eredendően, hát nem színésznek.
3: Nem, hát szerettem volna filmrendező lenni. Ez egy ilyen gyerekkori

0: állom inkább. 1956-ban kezdtük a gimnáziumot, és 60-ban érettségiztünk. A mai napig megvannak az osztálytársakkal való találkozók, akik meg megvannak. De a 60-as évek elejével, a magyar film fellendülésével, meg hát az 56 után létezett valamiféle konszolidáció, egy kulturális szempontból mondom, mert nem csak kötelező NDK drámákat lehetett játszani. Bérletünk volt a Nemzeti Színházban, meg az Opera Házban. Timár József ügynök halál, akkor a Tennessee Williamsek bejöttek, jó, hogy 10 év késéssel, de hát az akkor hipermodern dolognak számított, a mai napig is az, és akkor innen jön ez a vágy, hogy filmrendezőség. De hát ez egy elérhetetlen dolog, ott nagyon helyes módon, mert jelentkezni se lehetett, csak már egy diplomával. Mert a diploma az csak belépő egy a pályára, menjen, gyakoroljon vidéken, és ne üljön a kispadon. Tehát csak ennyi az egész, de hát a színház kárpótolt ilyen szempontból. Most is azt mondom a fiataloknak, hogy én egy színész vagyok, mint ti, csak sokkal régebben csinálom, és egy tükröt mutatok nektek, és mondom, Agárdi Gábor is elfogadta azt, hogy belenézett ebbe a tükörbe, és 65-ben diplomáztunk, Almási Évától Csomós Mariig, Mór Mari, ennek is sorolhatom, Balázs Pétertől Ernély Bérán keresztül. Volt még egy megkötés, hogy kötelező volt lemenni 2 évre vidékre. Tehát ez egy diploma után, ez egy óriási iskola volt, mint olyan. Hát nem oda szerződött az ember, ahol akart. Tehát egy státuszrendszer volt, és én valahogy Pécsre voltam ígérve, nem tudom, rám volt jó a ruha, vagy miért, és valamelyik vizsgálőadáson kopognak, azt mondja, Radó Vilmos vagyok, a Kecskeméti Színház igazgatója, tetszett, amit csináltál, gyere át az Erzsike Presszóba, ez a Uránia mozi alatt van most valami étterem, és beszéljünk. És azt mondom, tudom, hogy Pécsre vagy helyezve, de már elintéztem a minisztériumban elfbe, meg a főiskolán, és beszéltem, gyere hozzánk Kecskemétre, és egyforma volt a pályakezdő fizetés, 1600 forint volt a kezdő fizetése, duskálni nem lehetett, de az, hogy meghívott, 1965 májusában volt a bemutató Shakespeare Makrancos hölgyének Petruchio főszerepére, és Szegedi Erika volt a kata, ő hozzájuk nem tudtam bekerülni ebbe az osztályba annak idején.
1: Mert hogy első körben nem vették fel.
0: Első körben nem, úgyhogy voltam én minden segédmunkás, meg egyebek, tehát az élet sűrűjében. Mindig az volt a mániám, hogy egyre jobb színész szerettem volna lenni, és ehhez mindig arra vágytam, hogy minél erősebb és jobb társulatokba kerüljek. A 2 év kötelező után átszerződtem Veszprémbe, ott találkoztam Horvai Istvánnal, aki a Németh László apácáját rendezte, még élt a Németh László, elvitt hozzá, és ennek kapcsán, amit Fehérváron játszottunk, úgynevezett tájelőadáson, egyszer csak kopognak, azt mondja, Bot Béla vagyok, a Nemzeti Színház igazgatója, tetszett, amit csinált, jöjjön fő, hétfőn le van szerződtetve, hát azt hittem elájulok. Azon az éjszakán 2 hétig nem aludtam, fölmegyek, üljön le, mennyi a fizetése, mondja Bot Béla, jó napot kell. Hát mondom, 3200 forintot kapnék, ott maradnék. Úristen, hát erről szó se lehet, ez bérfeszültséget okoz, de mondom, és mit fog játszani? Azt mondja, nem tudom. Na most ez a 24. életévében lévő Szilágyi fölállt, szóval hova megy? Hát nem képzel itt, mert nem tudja megmondani, mit játszom. Miért hívott, és elmentem, aláírtam a szerződésemet Veszprémben.
1: Nem bánta meg utólag?
0: Nem, abszolút nem bántam meg, mert aztán még 2-szer voltam a Nemzeti Színháznak a tagja. 3 évet voltam Kecskeméten, 1-et Veszprémbe, és ezután a sikertelen Nemzeti Színház után hívott Kazimír Károly, aki akkor a Thália Színháznak volt az igazgatója, legminősebb művészínház volt. És hát ott is csodákat játszottam. Az egyetlen stúdió volt akkor még, és ott játszottam először a Csurkának a Ki lesz a bálványát, amit aztán 3-szor játszottam, a Vígben is, és a filmen is, na mindegy, és aztán onnan is elszerződtem, ami egy bátor dolog volt, elmentem a József Attila Színházba, 10 év után megint eljátszottam a Makrancost, óriási sikere többek között, és akkor szerződtem a Nemzeti Színházba, és Sinkovics Imrétől kezdve csodákkal játszottam évtizedekig, és onnan hívott el Várkony Zoltán a Víg Színházba, és innen jön a rendezés, ott most egy kicsit szabadúszó leszek, és akkor hívott Sík Ferenc, és azt mondta, hogy gyere hozzám, mondom, Feri, nem akarok most egy kicsit szabad, de gyere is rendezél, és neki köszönhetem a Várszínház refektóriumában, ami ugye a Karmelita Kolostornak volt a étkezője, egy gyönyörű műemlék épület, ott rendeztem először Romain Rolland Szerelem és Haláljátékának a francia forradalomról szóló darabját, tehát ott rendeztem először, és hát azóta szinte rendszeresen.
1: Érintőlegesen szóba hoztuk már 1956 hallgatott. Azt gondolom, igen, hogy az első zene is, amelyet választott, köthető ehhez az esztendőhöz, ez pedig ugye nem más, mint az Örök Móda. Szirágyi Tibornak milyen személyes emlékei vannak a forradalomról, 1956-ról?
0: Első gimnazista voltam, tehát szemtanú vagyok, plusz a szüleim elváltak a háború előtt, de édesapám állakkével, csak én hétvégi gyerek voltam, ő elment 1956-ba, Kanadába telepedett le, és aztán hosszú évekig nem láthattuk egymást. A 8. kerületben laktam közel a Kilián laktanyához, a nagyszülőkkel, egyik szobánkat is találat érte ilyen szempontból, és hát meg is írtam az emlékeimet. Azért döbbenetes, mert osztálytársakat is veszítettünk, és nem mindenki harcokban esett el, hanem ő sorvált a kenyérért. Barátommal például, aki idősebb volt nálam 3 évvel, az azért nagyon fontos, aztán ő is elhagyta az országot. Ott voltunk a Sztálin szobor ledöntésén. Én megírtam például, hogy 56. október 23-án gyönyörű idő volt, és soha nem felejtem el, Latabárnak a Fel a fejjel című új filmje volt az Uránia moziba, és még bosszantott is, mert elmentem a Fény 4-es előadásra, de csak drága egyet kaptam, és végignéztem előtte a főiskoláról, vonultak is a Sinkovics Imré, Szabal többek között a Petőfi szobornál, és hát akkor nem gondoltam, hogy mit tudom én, 20 év múlva partnerem lesz a Nemzeti Színházban ez a csoda művész, és amikor kijöttünk, akkor már lezajlott a tüntet, és semmi atrocitás nem volt, és a Nemzeti Szállónál összetalálkoztam egy házbeli fiúval, és teherautókra fölkapaszkodtunk, és ott voltunk a Sztálin szobor ledöntésén, és akkor jött a hír, hogy már lőnek a rádiónál, és eszem ágában nem volt oda menni, de mennyire fontos egy idősebb kollega az, hogy Tibi, most hazamegyünk. Egy életre szóló jön.
1: És akkor nyilván önre is hatott legalább úgy, mint kortársaira a 9. szimfónia.
0: Hát igen, azért ez egy fantasztikus dolog, és ilyen szignálként játszott a rádió.

0: Idézzük fel egy picit a gyermekkorát. 1942-ben született, ugye Magyarországon még éppen nem dúlt a háború, de hát ön is és a családja is hamarosan ennek részese lehetett. Itt született a fővárosban. Mi az, amire emlékszik még esetleg, vagy amelyet meséltek nagyon gyakran a szülei?
1: Döbbenetes. Az első gyerekkori emlékem, hogy Budán még harcok dúlnak, karácsony van, és én 2,5 éves vagyok, és Hintaló címen meg is írtam ezt egy versecskében, és valahonnan volt karácsonyfa is, kaptam egy hintalovat, és nem mertem oda menni, mert lőttek és dörgött az egész, és az első gyerekkori emlékem az, hogy öltöztet anyám, meg a nagyszülőkkel értem, és megyünk le az óvóért, és a rádió mondja, hogy légitámadás szólnak, szóval azért ez nem egy akármilyen történet.
0: Ez egy ilyen kisfiúban is mély nyomokat
1: hagyott. Hát ez megmarad, ezek nagyon, nagyon szegény évek, a nagyszülőkkel élek, ami maga egy történelmi helyzet. Olyan értelemben, hogy anyám elvált az édesapámtól, csak hétvégi gyerek leszek, és említettem, hogy ő 1956-ban a forradalom után elment.
0: És építész és volt.
1: Építész volt, tehát semmi ilyen beütés nincsen, hanem érdekes, hogy ez egy vallásos katolikus család volt, én apám után református lennék és vagyok, és a misék, az Isten tiszteletek, hát azért azok valamilyen szinten, hát misztérium játékok is, játék szó nem jó, de hát a hatása természetesen. Anyámnak a nagynénje egy első világháborús hadőrzvegy volt, és hát kis nyomorúságos nyugdíj kiegészítésként ruhatáros volt az operaházban a 3. emeleten. És hát rengeteg balettet és operát láttam a 3. emeletről.
0: Az ő jó voltából.
1: Az ő jó voltából. Természetesen a Peter Grimes-ig bezárólag, és a Baba Tündér, és a Párizs lángjai balettet, meg a Baksi Szerály szökőkútam, be volt egy óriási korbács tánc, erre emlékszem. És a Seregi László óriási koreográfus, ha beszél, honnan tudod ezt mondom, mert a gyerekkoromat ott töltöttem a 3. emeleten. Ez fantasztikus élmény volt. Általános iskolában iskolába jártam a Horváth Mihály térre, ahol a Lukin házaspár, Lukin László és a felesége, hát fantasztikus karéneket szerveztek, és volt egy nagyszerű karének, ahol én szoprán egy voltam eleinte, és egészen a mutálásig voltam, és nem csak nagyszerű pedagógusok voltak, hanem az 50-es években, tehát 48-56-ig, tehát volt még hitoktatás, aztán nem volt. Sugár Rezső zeneszerzőnek, Romhányi Józseffel volt egy Hunyadi oratóriuma, a Hősi ének, és ebbe volt egy gyerekkórus. És ebbe rengeteget felléptünk. Én emlékszem, hogy többek között a Zeneakadémia, azt hiszem, Somogyi László nevű karnagy volt, aki szintén elhagyta aztán az országot, és ugye több tételes mű volt is, így valamelyik tételszünetbe mentünk be, és a mai napig tudom, hogy a női kórus után kellett belépni, és a női kórus éreket a boldog béketermő tavasz, remény, és stb. És utána jött a gyerekkórus. És amikor még a Kossuth Rádióban volt ez a Kinyerma című műsor, akkor volt egy ember, aki mindent tudott, óceán műveket kökül jegyzék szám alapján tudta, és ezt bejátszották, ezt, és ezt nem tudta, és fölüvöltöttem a kocsiba, ezt én tudtam egyedül az országban, és Sugár Rezső hősi énekében énekeltem gyerekként.
0: Hogyha ebből a korszakból kéne most megidéznünk egy dalt, akkor melyikre esne a választás?
1: Hát dalt nem tudok. Hát
0: operát, opera hát, részletet.
1: Igen, ebből a korszakból, hogy azért valami vidám is legyen, tehát azért a Don Pasquale-ból. Főiskolán hangképzés gyanánt, tehát énekeltünk Schubert dalokat, volt egy fogyasztható baritonom, és a Don Pasquale-ből a Malatesztát énekeltem, és volt egy ilyen terv, hogy ebből a csodával Gregor Józseffel talán egy részletet énekeljünk el valamelyik tévéműsorban, nem lett belőle semmi. Először a Műpába láttunk ott a kamerateremben ilyeneket. Múltkor láttam egy fantasztikus Don Pasquale-t. Én nem vagyok értő, csak szeretem, és hat rám. Hát szóval a zene az egy csodálatos dolog.
0: Hát akkor hallgassunk egy kis Donizettit most.
1: De ez nagyon jó.

0: A beszélgetésünk elején említette, hogy 23 évesen mennyire bátor volt, hogy nemet mert mondani Bot Béla színházigazgató ajánlatának is. Ekkor készül ugye a Szerelmes biciklisták című film is, 23 éves kora környékén.
1: 65-ben diplomáztuk, és azt hiszem nyáron ezt forgattuk, és előtte olyan szerencsém volt, hogy Jancsónak a Szegény legényekben én vagyok az a parancsőrtiszt.
0: De talán az igazi karakter szerep az mégiscsak a Szerelmes biciklistákban padódott meg elsőként. Dr. Szilágyi Bélát alakítja egészen véletlenül. Egy szemüveges tudóst, aki még a Balaton partján is a jegyzeteibe feledkezik, ahelyett, hogy kielvezni a jó időt. És hát a kortársainak is így mutatkozik be, hogy Dr. Szilágyi vagyok. Meglepett. Ez a karakter mennyire befolyásolt önt a későbbiekben, mert ugye ez egy nagyon komoly, egy érett gondolkodású fiatalember volt, akivel tulajdonképpen debütált a film Vásznon. Mennyire kísérték az útját végig ezek a hasonló karakterek?
1: Az az igazság, hogy nem akarok túl okosnak föltűnni, de tudatosan próbáltam alakítani a pályámat a magam Hajó Kovács módján. Természetesen az alapképességen kívül, ami valamilyen szinten szükségeltetik, van egy alkati determináció is, tehát azért sokkal inkább az intellektuel alkatú szerep játszottam ettől a doktor fiatal Szilágyitól kezdve. Mindig az volt a mániám, hogy egyre jobb színész próbáltam lenni, ennyire sikerült, és nálam tehetségesebb, fantasztikusabb emberekkel és rendezőkkel akartam találkozni, és ezért volt, erre mondom, hogy én vagyok a legnagyobb magyar vándorszínész, mert a Nemzeti Színházban voltam kétszer a Vígben, nincs olyan színházról nem fordultam meg. Ebből a szempontból soha sehol nem csaptam be az ajtót.
0: Tanulni akart minden.
1: Végig, és a mai napig így van, hogy Magyarországon és a világban minden alkalommal színházat nézek. Magyarul, ha szabad ezt mondanom, a mai napig próbálom tovább képezni magammal. Életre alára komolyan gondolom ezt, és a legnagyobb elődöktől játszottam évtizedekig. Pesti színházban, a Víg színházas korszakomban a kiváló drámaíró Csurka Istvánnak, és hagyjuk a esetleges politikai megítélését, a legnagyobb magyar drámaírók egyike volt, a Deficitjét 387-szer.
0: Kimondani is sok.
1: Na és most talán megcsinálom valahogy. Ezek a szerepek alakítják is az ember, szóval vele élnek. Eddigi pályámon eljátszottam 200 valamennyi szerepet. Ennek a jelentős része egy vezető főszerep volt, de ha őszinte vagyok magamhoz, és ebből a 200-ból talán a két kezem maximálisan elég ahhoz, amikor el tud jönni a jó Isten, hogy szoktuk mondani, és a közönség, a mérvadó kritika és a mű találkozott azzal, és ez egy nagyon-nagyon jó arány.
0: Mikor és milyen indítatásból lépett be az életébe a vidám műfaj? Mert hogy ugye ma már Szilágyi Tibort nagyon sokan a Kabarékból, a vígjátékokból, a Szeszélyes évszakokból ismerik. Nyilván ez egy másik arca, amely kiegészíti ezt az előzőt, és amely gondolom hasonlóan üdítő perceket kínált az ön életében is, amikor ezek elkészültek.
1: Hát nem műfaj kérdése az, hogy ezt életre alára komolyan kell. Egyáltalán nem egy lenézendő dolog, és most már a Nótinál maradt be például, amit ugye rendeztem most másodszor a Nyitott ablak. Egy buhózat, és mondtam az ifjúságnak, gyerekek, ezt életre halálra komolyan kell játszani, mert biztos láttátok a Hippolyta lakály című filmet. Na most ennél nagyobb társadalom kritikát nem tudok elképzelni. 30-as években vagyunk, és egy szemétszállításon meggazdagodott Bunkó, akit a Kabos Gyula játszott zseniálisan, nem tud késsel villával enni, de lakályt fogad. Hát azért ez egy komoly társadalom kritika. Vagy itt van a Nóti Nyitott ablak, hogy egy helyi polgármester pedálozik, hogy hozzákerüljön a laktanyába. Azt hiszi, hogy hadsereg lesz, és csak problémái vannak belőle. És minél magasabb rangú valaki abban a hadseregben, az a leghülyébb. Hát szóval itt ezt életre halálra komolyan, nem viccelődünk, lent nevetnek a nézőtéren, de a szituáció az igaz.
0: És ez az oldal, ez a karaktervonás, ez megvolt önben fiatalon is?
1: Hát talán volt valami humorom, vagy nem tudom. Hát ez is szakmai dolog. Arra van humorom befogadóként. Hát én egy vidám ember vagyok, és szeretek nevetni, és szeretem jól érezni magam, és érdekes módon annyi dolgom van, hála a jó Istennek, hogy jövök, megyek, és így pihen. ilyenek. És ugye, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, akkor majd mennyit fogok olvasni? Hát most is 3-4 könyvet olvasok, címút, és egész életünkben olvastam. Amíg el tudom játszani ezeket a komoly feladatokat, és hívnak rendezőkét és előadásokra, azt hiszem, hogy ennél nagyobb szellemi karbantartása nem lehet az embernek. Nem fogom megvárni természetesen, amikor erre nem leszek alkalmas, de egyelőre még örkénnyel szólva, bizakodva nézem a jövőbe.
0: Felsorolt nekem itt a beszélgetésünk elején egy listát, én ebből Önhatalmulak Smetana Moldva című dalát választanám most ki. Milyen kötődése van ehhez?
1: Hát, éppen a Makrancos hölgyel, József Attila színászkorom, hogy voltunk akkor még a Napsütött egy Csehszlovákiában, és hát a Moldva megkerülhetetlen ilyen szempontból, és ott is eszembe jutott ez. És hát egy gyönyörű motivumok vannak ebben a szimfóniában.

0: Na és amikor éppen 76 évesen nem rendez, szöveget tanul, vagy mondjuk hangos könyvet készít, akkor mire szánja a szabad idejét? Feleségével immár lassan 30 éve élnek együtt. Mennyi idő jut rá például az életéből?
1: Az az igazság, hogy ez családi háttér nélkül ez nem megy. Ő egy ügyvéd, és ő is bridge-el, de rengeteg áldozatot hoz azért, hogy én ilyen örömmel csináljam a pályámat, és azért nagyon jó kritikusom is, kemény, mindig azt mondom, sallagmentesen kell játszani. Őség zavara van, most már valamit vissza is mondtam, mert tényleg tudnom kell, hogy hány éve vagyok, és éjjel-nappal vezetek, vendég voltam Debrecenbe, Sopronba, Veszprémbe rendszeresen, és holnap is megyek, és játszom a Karinti Színházban is, tehát a Sizgált, ugye a Woody Allen forgatókönyv írójaként is ismerjük, most volt 90 éves, hát én még nem vagyok 90, de 65-ször fogom játszani a hétvégén. Azt még ki kell találnom, ma majd nem tudok ekkorákat eljátszani, és még a Jóisten ad nekem egy pár évet, hogy mit csinálják, de írni biztos fogok.
0: Igen, mert hogy érintőleg már ön is említette, hogy 3 könyve is megjelent, igen, ebből egy verses kötet, 2 talán egy kicsit líraibb hangvételű, igen, önéletrajzi. Van akkor esetleg 4. könyv is terv?
1: Hát az agyamban rengeteg terv van. Idő is kell hozzá, a másik az van egy technikai akadály, és olyan értelemben, hogy én kézzel írok, mert az, hogy leírnék egy oldalt, az egy hétig tartani. Maradjunk abban, hogy egy kiélési forma, terápiát, az egész színészet is egy terápia, és ettől én nem lettem író, költő, de valami kikívánkozik belőlem, az jól esik.
0: Próbáltam visszaidézni személyes emlékeimet önnel kapcsolatban. A legutóbbi egy Molnár Ferenc darab volt, az Olimpia. Talán 3-4 évvel ezelőtt. Platatábornok volt, az osztrák zászlós szallaggal átkötött tábornok. A mostani darabjai közül melyiket ajánlaná, hogyha mondjuk invitálna egy színházi előadásra?
1: Hát ha egy tanulságos jó vígjátékot akarnak látni, főleg a szerző tollából, ez a Karinti Színházban is izgálnak, a második nekifutás című darabja, játszom Csiki Gergely nagymamájában, Veszprémben ezt a 4-5 jelenetes, a főszereplő hölgynek, Állai Borinak, ő játsza a nagymamát, a gyerekkori szerelmét. Pénteken lesz olvasó próbám az Eső ember című darabból.
0: Ezt hol fogják?
1: Ez Veszprém, akkor terve van véve, és azt is májusban kezdjük el Márainak a Gyertyácsonkikének című darabját, egy C.S. Ferenc nevű Nagyváradon élő kiváló színésszel, akivel játszottam már együtt a Ibsenbe, ezt is Pataki András rendezi, és hát akkor rendezek Zentán.
0: Nehéz lesz a választás,
1: hát,
0: szóval, azt hiszem.
1: Hát azt nem tudom, hát hála a jó Istennek ennyi dolgom van, na most ez azért valamiféle szellemi kondíciót is föltételez, meg fizikait is, és azért nem felejtem el, hogy hány éves vagyok. Igyekszem úszkálni sokat, megpróbálok nem túlzottan kövér lenni, igyekszem nem a szépség miatt, de hát nem a falstapokat játszom, és nem mindegy, hogy mennyit cippelek.
0: Azt is olvastam, hogy volt olyan szerep, aminek a kedvéért képes volt lefogyni egy pár kilót.
1: Hát hogyne, ez természetes. Előfordul, hogy ilyen önszorgalomból, mit tudom, egy hétig jó leveket iszom, és amit tulajdonképpen egy tisztító kúra, és nem vagyok éhes.
0: Mivel zárjuk le ezt a beszélgetést, meg zenével?
1: Ezt abszolút önre bízám.
0: Akkor ha ismét rám bízza a választást, akkor szerintem hallgassunk meg egy kevésbé ismert dallamot, Respighitől a Róma kútjait.
1: Ez annyira fantasztikus, és én is gondoltam rá, hogy emlékszem, jó párszor hallottam, és a szökőkutak csobogását is hallottam, és ez valami gyönyörű dolog.

0: Beszélgető társam Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Munkatársaim Duba Szilvia, Maksai Helga, Mali Andrea, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Farkas Szabolcs.
1: Kedves hallgatóink! Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Ráemlékeztünk a 2019. február 22-én elhangzott műsorunkkal. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Kaposváron, FM 96,7. Rádió Színház.

0: 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. 5. rész.
1: Vigyázzatok a foglyokra! Mert sok pénzt érnek!
2: Hol lehetünk, Dick úr?
3: Úgy gondolom, hogy valamilyen rabszolgakereskedő táborában vagyunk.
4: Rabszolgakereskedő?
3: Igen.
4: Akkor minket?
2: Eladnak, fiam. Ez lesz a sorsunk.
3: Nem szabad elkeseredni.
5: Biztos csak magad. Mást már úgysem tehetsz, kapitány.
3: Harris, te rohadt gazember.
5: Nyugalom, fiacskám.
3: Hol van Mrs. Weldon? És Jack?
5: Meghaltak. Ők már nem lázonganak, és te sem fogsz sokáig.
3: Takarodjon innen!
5: Csak meg akartam nézni, hogy rendben van-e az áru. Igazán sajnálom, hogy az a nagy darab néger a Herkules szökni próbált. Egy mérgezett nyilvessző végzett vele.
3: Drágán megfizetsz a haláláért.
5: Majd egyszer. De addig Negoróval igyekszünk jól élni, kisfiam. Úgy élni, ahogy te sosem fogsz. Igaz, hogy te már hamarosan sehogy sem fogsz élni. Na, lassan búcsúzkodhattok, mert most vagytok utoljára együtt.
2: Eladnak bennünket.
4: Szeretnék apámmal maradni.
2: Majd ahogy a vevő dönt, Bet, öreg vagyok, lehet, hogy nem is lesz rám szükség, de te, fiam...
3: Amíg élünk, semmi sincs veszve. Ha Mrs. Weldon és Jack meghalt, akkor persze én sem akarok tovább élni.
2: Egy benszülött vizet hoz. Úgy látszik, tényleg vigyáznak az árura.
4: Ez a benszülött nagyon ismerős. Te hiszen ez...
6: Ne ismerjetek meg!
2: Itt a víz.
6: Dick úr, Mrs. Weldon él. A kis Jack és Benedek úr szintén.
4: Ennél jobb hírt nem is hozhatál volna, Herkules.
6: Élnek, de Harris és Negoró fogjai. Amíg a karavánt követtem, előkerül Dingo is.
4: Dingo él.
6: Igen, nagyon sovány és gyenge, mert megsebesült. A tábortól nem messze elrejtettem. Bízom bennem, Dick úr.
4: Herkules, drága barátom. Köszönöm neked ezeket a híreket.
5: Drog innen, Dicker. Na gyere, fiacskám, megmutatlak Alves úrnak. Kíváncsi a 15 éves kapitányra.
3: Így akarod a vinni? Legalább vágja le a kezemről a kötelet.
5: Jó vagy te így is.
3: Gyáva alak vagy. Még így is félsz tőlem?
5: Én félek?
3: Csak ős, van benne gyakorlatod.
5: Elvágom a kötelet. Lásd, hogy kivel van dolgod. Na?
3: Így rögtön más.
5: Örvend csak. Rövidesen a csuklódról úgyis a nyakadra kerül.
3: De te előttem mész, Harris.
5: A késem?
3: A saját késeddel öllek.
5: Dick, ne! Dick, elfest!
4: Mit te, Dick úr?
3: Egy disznóval kevesebb.
7: Dick Sands, dobd el azt a kést.
3: Gyere ide, Negoró. Vedd el!
8: Bertek, teperjétek le. Na látod.
3: De ezzel a patkánnyal legalább végeztem.
8: Jól tetted, pajtás. Te így is, úgy is meghalsz. Ezzel pedig nem kell osztozkodnom a hasznon. Na hozzátok.

0: Ez az?
1: Igen, az. Ő a 15 éves kapitány. És korábbi bűneit éppen az előbb újabbal gyarapította. Leszúrta Harris-t.
0: Harris sose volt normális. Kést ad egy gyerek kezébe. Legoró, ilyen jót nem mondtam hetek óta. Kést ad egy gyerek kezébe.
2: Legoró, lehet, hogy kinevetsz. De nekem tetszik ez a gyerek.
3: Nekem is.
0: Akkor már kettőnknek tetszik.
3: Egyik mondása jobb, mint a másik.
0: Esküszöm, egész Afrikában én vagyok a legjópofább rabszolgakereskedő.
2: Hogy hívják a könyvet?
1: Dicknek.
0: Dicknek. Te, neked mi a véleményed, Dick?
1: Na, Dick.
0: Hallgat. Ne goró. Neki nem tetszik. Legoró, miért hozol nekem ide ilyen sótlan hullajelölteket? Legoró, mi ütött belém? Ez a gyerek teljesen megtáltosított. Egy nap három olyan mondás, ami 10 évre elegendő. Ezt a gyereket én nem végeztetem ki. Ő lesz az udvari bolondom. Na, mi a véleményed? Nézd az arcát, Legoró. Úgy fáj nekem, hogy ez a gyerek megvet bennünket. Egy hullajelölt a kis hótlan. Hát ezt nem lehet kibírni. Istenem, olyan kivégzést rendezek neked, Dick, hogy még nagyapa korodban is megemlegeted. Na, vidd innen ezt a gyereket, mert halálra rögtet a megvető arcával. Ezt a viccet egyszerűen nem lehet kibírni.

0: Gyere, te humorista! Kössétek oda az oszlophoz, jó erősen! Így, most aztán nyugodtan elbeszélgethetünk. Először is, hadd tisztelegjek a kapitány úr előtt. Őszintén megmondom, nagyon fáj, hogy nem leszel a mélyen tisztelt Weldon úr legnagyobb hajójának kapitánya. Persze majd a mélyen tisztelt Weldon úr is lejjebb adja, ha megtudja, mekkora váltságdíjat kell fizetnie.
1: Ezek szerint Mrs. Weldoné!
0: Még csak azt hiányozna, hogy nekik valami bajuk essen. Én nem vagyok hülye, mint Harris. Pontosan tudom, mi az érdekem. Vajon neked se lesz, csak éppen meghalsz. Tegnap feldobta a talpát a benszülött király. Kicsit sokat ivott a tüzes vízből is.
1: Kigyulladt bennem!
0: Nagy ünnepélyes temetése lesz. Már készítik a folyómedret, ahova a király temetik. És ti, rabszolgák, akik elkísérítek a végső útján, cölöphöz lesztek kötözve. És majd érzitek, hogy egyre jobban emelkedik a víz szintje. Előbb a torkodig, aztán a szádig, és végül megdög lesz, kisdig. De szeretném, ha tudnád, hogy az a barom Harris meg akarta erőszakolni az általad annyira imádott Mrs. Weldont.
1: Boldog vagyok, hogy megöltem.
0: Nekem is szívességet tettél ezzel, fiacskám. Kapitány, megmagyaráznád nekem, hogyan lehetséges, hogy az amerikai partok felé tartó hajó Angolában kötött ki?
2: Azóta már sejtem.
0: Látod, kisfiam, most már bevallhatod. Nagy szerencsét, hogy a hajón legalább egy tengerész tartózkodott.
2: Egy feledékeny hajószakács.
0: Én semmit se felejtek el.
2: A hajótörés után nem mentelek ki a tengerből.
0: Ne gondoltam, hogy erre emlékeztetni fogsz. De hiávadik, én nem vagyok hálás természetű. Sőt, minél több jót tesz velem valaki, annál inkább utálom.
2: Csinálj, amit akarsz. De te sem úszod meg szárazon.
0: Talán bizony azt hiszed, hogy valannal segítséget várhatsz. Ha erre lesel itt Kazondéban, ahol alvezés én kormányozunk, akkor egyenesen megbolondultál. Vagy talán a négereidben bízol, amíg te alvesz humorát hallgattad. Elvitte őket egy arab kereskedő. Márpedig igen, jó árod.
2: Herkules még szabad.
0: A hiénák rég megzabálták a ronda fekete húsát. Sajnálom, hogy nem került a kezembe. Őt látod, nem adtam volna el. Vele más terveim voltak.
2: De Ildin!
0: Agyon lőttem a dögöt.
2: Nem, csak belelőtt.
0: Nem igaz.
2: Én is megtalál.
0: Nem igaz, te nyavaját.
2: Gyáva patkány vagy. Megtalál, és átharapja a torkot.
0: Gyertek ide! Korbácsoljátok véresre, és utána dobjátok a barlangba. Holnap a királlyal együtt szeretne távozni. A más.

0: Mit akar tőlem, Negoro?
1: Rég láttuk egymást. Figyelj ide, nincs miben reménykednie. Tomot és a többieket eladtam a rabszolgapiacon.
0: Isten legyen irgalmas hozzájuk. És Dick? Mi van Dickkel?
1: Megölte Harris-t, amikor elmeséltem neki a kis kalandját.
0: Maga nyomorult!
1: És Dick is meghalt. A saját szememmel láttam, amint a néger király temetésén ellepte a víz.
0: Nem, nem hiszek magának. Érzem, hogy Dick él.
1: Örülök, ha még reménykedik. Legalább szívesebben segít nekem. Nézze, ön egyedül van itt Kazondéban, a volt hajószakács hatalmában. Itt Alvest anyáján biztonságban érezheti magát, már amennyire valaki Angolában egyáltalán biztonságban.
0: Gyorsabban, hogy ne sokáig lássam magát.
1: Sajnálom, hogy akkor Harris megakadályoztam, de most már mindegy.
0: Maga egy féreg.
1: Tessék, egy kulturált, finom hölgy, és így sérteget. Én tulajdonképpen most bosszút állhatnék mindnyájukon azért a sok megaláztatásért, amit a Pirlin fedélzetén el kellett viselnem, de...
0: Ki alázta meg magát?
1: De bosszúképpen beírem Dick halálával. Így hát ismét kereskedő leszek, és közlöm magával. Maga, a kisfia és az az ostoba alak, aki folyton legyek után kapkod, komoly értéket jelentenek számomra, és ezt az üzleti lehetőséget én ki is fogom használni. El fogom adni magukat.
0: Engem? A szabad ember?
1: Miért olyan kényes? A többiek is szabadok voltak, csak éppen feketék.
0: Ki merne egy fehér asszonyt megvásárolni?
1: Sok mindenki, aki csemegére vágyik, de nem tudnak annyit fizetni, mint egy valaki.
0: Hol van az az ember, aki engem megvásárol?
1: Nem meg, hanem vissza. A tisztelt Weldon úr.
0: Igen. Ő mindent megtesz értünk.
1: Én is ebben bízom. Weldon úr nagy pénzt fog fizetni magáért, a gyerekért, és azért a fajankóért.
0: És mikor akar minket eladni a férjemnek?
1: Mostanában nyugodt, gazdag és tisztességes életre vágyom, tehát minél előbb.
0: És hol?
1: Itt Kazondéban. Weldon úr bizonyára nem fog habozni, hogy haladéktalanul ide utazzon és átvegye tőlem a családját.
0: Ebben igaza van. De ki értesíti őt mindarról, ami velünk történt?
1: Én magam. Elutazom San Franciscóba, és elmesélek neki egy-két dolgot. Mert most már van pénzem bőven, ugye?
0: Mert embereket adott el.
1: Maguk is kirabolják, kizsákmányolják az alkalmazottaikat. Ha nem így volna, miből fizetne nekem Weldon úr 100 000 dollárt?
0: Az rengeteg pénz.
1: Fejenként, asszonyom. Legfeljebb Weldon úr nem lesz többé gazdag, és maga sem. Istenem, mekkora csapás.
0: Csak hogy a férjem bizonyítékok nélkül nem fog eljönni ide. Nem fog minden pénzét tenni.
1: Miért ne jönne, ha az ön levelével állítok be hozzá, azzal a levéllel, amelyet most rögtön megír, és amelyben engem úgy mutat be, mint hűséges szolgáját, akinek minden szavát komolyan kell venni. Jó ötlet, nem igaz?
0: Soha nem írom meg azt a levelet.
1: Akkor először a bácsika hal meg, utána a fiúcska, és végül maga. Nem. Maga nem hal meg. Magát eladom valamelyik néger törzsfőnöknek, az ötödik feleség mellé. Jó lesz neki egy fehér nő. Desszertnek.
0: Nyomorult gazember!
1: Édesem, maga a levelet meg fogja írni. De még mennyire, hogy megírja.
2: Kapitány úr, íme Mrs. Weldon és a kisfiú.
3: Oh, asszonyom!
0: Dick! Te itt vagy! Dick!
4: Dick, édes Dick!
2: Ha nem hagyják abba a sírást, én is rázendítek.
3: Ez nem lehet igaz, Herkules. Ez egy csoda.
2: Hát az, mert varázsló voltam.
4: És milyen retteltesen csúnya.
2: Láttál már szép ördögöt, Jack?
0: Nem. Én nem tudom, mit mondjak. Kinek mit köszönje?
3: Mindannyian mindent Herkulesnek köszönhetünk.
0: Csak szegény Benedeket sajnálom. Elkóborolt a bogarai után, és biztosan széttépte valami vadállat.
2: Széttépte volna, ha nem vagyok ott. Szegény Benedek úr most megkötözve vár bennünket a rejtek helyen.
0: Megkötözve?
2: Igen, különben elkódorog. Azok a rovarok biztosan fontosak, de én nem tudok örökké utána szaladgálni. Így legalább biztosan ott lesz, ahol vagy.
0: Az a fontos, hogy él a bácsikám.
2: Milyen szerencse, hogy elkóborolt. Így legalább pontosan megtudtam, hogy hol vannak önök. mennyire őrzik a börtönüket. Az ő ötlete volt, hogy öltözek varázslónak, és amikor már nem figyelnek rám, próbáljam önöket kiszabadítani.
0: És pedig nekem azt mondta Negoro, hogy valami néger királlyal együtt eltemettek.
3: Negoro igazat mondott. Hát rettenetesen megkorbácsoltak. Éjszaka készültem a halálra, és másnap ott voltam a folyómederben egy szölöphöz kötözve. Jött a víz.
0: Istenem.
3: Utolsó perceimben önre és Jackre gondoltam. Megpróbáltam elszakítani a kötelet, de reménytelen volt. Ellepett a víz, és én elvesztettem az eszméletemet. Amikor magamhoz tértem, a rejtek helyen voltam. Herkules előttem térdelt és megpróbált életre kelteni.
2: És ez sikerült is, hiszen varázsló, kurusló, jövendőmondó vagyok.
4: Csodálatos vagy, Herkules! Én is olyan erős és nagy akarok lenni, mint te! És
2: ennek nem lesz semmi akadálya, csak valahogy egyszer kijussunk Afrikából, mert most aztán minden bokrot átkutatnak utánunk.
0: Herkules! Kérlek, mondd el, hogyan mentetted meg Dicket?
2: Éjszaka befeküdtem azok közé, a hullák közé, akikkel körbevették a király sírját. Csak megvártam, amikor szétbontották a vizet elzáró sövénygátat, és én ott lebegtem a víz tetején. Amikor pedig eljött a pillanat, késsel elvágtam a kapitány köteleit, és a felszínre segítettem. Valahogy olyan szakaszra jutottunk, ahol szárazra hozhattam. Akkora volt az ünneplés, hogy senki nem figyelt egy úszkáló hullára.
4: És Dingo? Hol van Dingo?
3: Benedek bácsira vigyáz.
2: Csak azon bánkódom, hogy a társaim rabszolgák lettek. Egy darabig követtem a karavánt, hát ha ki tudom őket szabadítani. De nem lehetett a közelükbe férkőzni. A Istenem, micsoda sors jutott nekik.
0: Drága barátom, vigasztalódjék. Hát, ha történik valami csoda, és még találkozunk velük.
2: Nem. Nem velük már soha.
3: Herkules, a csüggedés igazán nem jellemző rád. Asszonyom, Negoróval mennyire jutottak a tárgyalásban?
0: Végül is megírtam a levelet.
3: Akkor lehet, hogy ostobaságot csináltunk. Veldön úr meg fog érkezni. Mi meg ki tudja, hol leszünk ebben az őserdőben.
0: Nem, Dick. Ezek a nyomorultak bizonyára kitaláltak volna valamit, hogy kelepcébe csalják a férjemet. Egyébként is itt vagyok. Egészségesek vagyunk. Most az a legfontosabb, hogy megmeneküljünk.
3: Minél hamarabb a tengerpartra kell érnünk. Előbb, mint ahogy Negoro visszaérkezik valami sötét útjáról. A kikötőben már kaphatunk védelmet a portugál hatóságoktól. És valahogy feljutunk egy hajóra.

0: Dikur, jöjjön! Itt látok valamit.
1: Egy düledező kunyhó.
2: Álljunk meg pihenni, Herkules.
0: Egy ember maradványa, egy csontok.
3: Dingo! Mi van vele, Dingo?
2: Lefeküdt a csontváz előtt. És sír. Talán éppen a gazdáját siratja. Nézzétek csak! Egy láda fedele. Rajta két betű. S. V. Ez Dingo két betűje. Ugyanaz, mint ami a nyakörvén van. És itt egy doboz. Írás van benne. Megölt, kirabolt vezetőm, Negoro.
0: Negoro.
2: Itt. 1871. december 3-án. S. Vernon. Utolsó erejével írt üzenetet.
4: Micsoda tragédia.
2: Megoldódott a rejtély. Itt van az eltűnt francia kutató, Samuel Vernon holtteste. És tudjuk a gyilkos a nevét is. Mit érez ez a kutya?
0: Utána megyek.
3: Ne menj, Herkules!
0: Rögtön jön. Dingo! Hát mégis élsztetek! Rohadtak! Dingo! Dingo! Dingo! Ó, elkéstem. Mindketten meghaltak.
2: Negoro?
0: Dingo átharapta a torkát, de Negorónak még volt ideje lőni.
2: Negoro megérdemelte a sorsát. Aljas, gonosz ember volt.
3: És Dingo? Dingo nem volt gonosz.
2: Ne sírj, Jack. Dingo bosszút állt a gazdájáért. Nemesebb és hűségesebb volt, mint sok ember.

0: Azonnal a bozótosba.
1: Mi történt?
2: Mit láttál?
0: Egy karavánt.
2: Karaván? Igen. Ezek portugál kereskedők. Várjatok itt.
0: Nem lesz baj.
2: Segítség nélkül sose jutunk el a tengerpartra.
1: Légy óvatos, Dick!
3: Jó napot! Tud önök közül valaki angolul?
4: Én.
2: Uram, a segítségüket kérjük.
4: Kérjük?
2: Nem vagyok egyedül. Velem van egy amerikai asszony és a kisfia. Egy idősebb úr és egy fekete barátunk. Üldöznek bennünket. El kell jutnunk a tengerpartra. Tisztességes, becsületes emberek vagyunk. Ha segítenek rajtunk, több pénzt kapnak, mint amennyit egész eddig életük során kerestek.
4: Kitől?
2: Az amerikai asszony férje dúsgazdag, és nagyon szereti a családját.
4: Jöjjenek. A többit pedig majd útközben megbeszéljük.

Mr. és Mrs. Weldon részére San Francisco. Kedves anyám, apám és Jack, el sem tudom mondani, milyen nagy örömet szerzett nekem anyám a legutóbbi levelével. Megvallom őszintén, én már nem nagyon bíztam benne, hogy apámnak sikerült Tom és a többiek nyomára bukkania abban a hatalmas és sötét Afrikában. És mivel már több mint 3 év múlt el azóta, hogy az a gazember Negoro eladta őket rabszolgának, én már biztos voltam benne, hogy nincsenek életben. De most, néhány nap múlva, viszont látom és megölelhetem őket. Nagyon boldog vagyok. Hol talált rájuk apám? Hogyan sikerült visszavásárolni őket? Ezekre a kérdésekre nem levélben, hanem élő szóban szeretnék választ kapni. Pár nap múlva indulok haza. Azért nem most rögtön, mert még 2 igen nehéz vizsgám hátra van. Matematikából és hajózási térkép ismeretből. És bár nehezen tudok most a tanulásra figyelni, azért kitűnőre kell vizsgáznom. Hiszen ezt megfogadtam magamnak és önöknek is, amikor ide kerültem a tengerészeti főiskolára. A viszontlátásig szeretettel ölelem az egész családot. Hálás fiúk, Dick Weldon.

0: 15 éves kapitány. Verne Gyula regényét rádióra alkalmazta Asperján György. Az ötödik befejező rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Moore Marianna, Negoró, Dózsa László, Harris, Kautsky József. A többi szerepben Barát Attila, Huszár László, Kisfalusi Bálint, Orbán Károly, Szabó Ottó. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1989-ben készült.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-éig várják a társadalmi egyeztetés kukac.im.gov.hu e-mail címen. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trollik várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trollibuszok állnak forgalomba. Jegyek a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a járatokon vásárolhatók. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Híreink végén egy sporthír. 85-77-re kikapott a magyar férfi kosárlabda válogatott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik finnektől Helsinkiben, a világbajnoki selejtező sorozat 5. fordulójában. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik, éjszaka 12 és 17, napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak, itt a Kossuth Rádióban, 2 óra múlt 3 perccel.